0: közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A magyar úszó válogatott medencés versenyszámokat követően 4 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet szerzett, és itt van velünk a szövetségi kapitány Sós Csaba. Nem olyan régen szálltál a repülőgépről, és elég kapós vagy, ahogy hallom, mert mindenhová hívnak, de hát azt hiszem, hogy ez egy kellemes teher.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, a rövid válaszom az, hogy igen.
2: Na szóval akkor essünk neki ennek a dolognak, de kezdjük ott, hogy sokan kritizáltak talán téged amiatt, hogy az új válogatási elveket bevezetted, hogy ki az, aki kiutazhat az Európa-bajnokságra. Hát úgy tűnik, hogy neked lett igazad, de azért kaptál ezért hideget, meleget?
3: Nem baj az, én ezt nem hasraütésszerűen csináltam, ezt nagyon alaposan végiggondoltam, és ahogy most esetleg, ha abban az irányban a beszélgetés kiderülhet, ilyenkor már nekem a jövő év meg a következő 2 év van a fókuszomban, és ez így volt a tavalyi VB után is. És amikor összeraktam a szintidőket, magam is meglepődtem. Egyébként ugyanaz volt a koncepció, amit a magyar úszásban 50 éve van, hogy azt visszük ki Európa-bajnokságra, aki döntőbe jutásra esélyes, illetve egy-két fiatalt menedzselni, de azt is meghatározott szempont alapján. És ez az európai ranglistán nemzetenként 2 figyelembe véve, ugye ma annyi jutott döntőbe, a 8. idő. Most ezt hozzátenném azért, hogy az úszás már pedig ilyen, hogy 9 versenyszámba az a szintidő, amit én szabtam, azzal nem lehetett volna bejutni a döntőbe. 9. Nem egy véletlenül, vagy 2, 9. Az gyakorlatilag a 20%-a a versenyszámoknak.
2: Ezt egyébként az elnökséggel egyeztetve hoztad meg ezt a döntést?
3: Ez volt az első, amióta kapitány vagyok, hogy az elnökség engem felülbírált. Az elnök úr javaslatára, akivel felhőtlen testvéri a viszonyom, és igaza volt, de én nem tehettem másképp, és inkább arra utalnék, ami jelenség volt az olimpia előtt az ötosázóknál, és az is szerintem jobban fel lett fújva, mint a valóság volt. A Martinek nem dönthetett másképp, mert kiirdette a válogatási elveket. Ugyanakkor alakulhat valami másképp, és jól látta Balog elnök, hogy ezt a versenyzőt kell kivinni, aki meg is nyerte. Itt egy ilyen eset volt, a Szabó Feltóti Eszter, nevesítem is, akit én nem vittem volna, aki nem javasoltam, az elnök pedig úgy látta, és mint kiderült, hát meg kell mondani tárgyalagosan, ő látta jól, mert végül is bejutott a döntőbe, és 6. lett.
2: Hát beszéljünk akkor azokról a történésekről, amik széppé tették a magyar úszósport számára ezt az Európa-bajnokságot. Kezdjük talán azzal, hogy Milák Kristóf ott volt, nyert, és nyilatkozott.
3: Igen, hát vele ez egy új dolognak tűnik, de hát az ő eredetileg ilyen. Tehát örülök, hogy vége van annak a időszaknak, amikor csak a rejtélyek voltak, és ugye, hogy nem baj, hogyha látják. Hát nem gyengülve ezen a mezőn se.
2: Természetesen, bár azért te is nyilatkoztál arról, hogy megtalálta azt az embert, akivel jó a kémia, együtt tudnak dolgozni, és hogy ebből talán kevés van.
3: Igen, az a helyzet, hogy bármennyire is gondolják sokan, ő elsősorban nem szakmai kihívás. És Magyarországon mindig elmondom, rengeteg edző van, aki világszínvonalú. Az a sikernek az állog, azt vegyék tudomásul. A rengeteg nagyon jó, szorgalmas, tehetséges, képzett edző, aminek aztán megvan megint a hátterés, hogy miért van ide, így van. De itt emberi kihívás is van hozzá, olyan jellegű, amit nagyon kevesen érezhetnek, és az, hogy ők megtalálták, nem tudom, hol mondtam, hogy valószínűleg az Ámos, Szabó Ámosról beszélünk, ugye a 7,5 milliárd emberben az egyetlen, akivel ő együtt tud működni tartósan. És azért ő szakmailag is kiváló, a fogyatékos úszásban elsősorban, de hát ismerem 20 éve, ő az egy nagyon képzett ember, de mégse ez volt elsősorban a kívás, még akkor sem, hogyha teljesen másképp készül a Milák, mert olyan, és nem tudja fölvenni azt, ami a szokványos, vagy az Álmos mondta, hogy a tankönyvet nem lehet alkalmazni, hogy erre is rájönni, ezt tolerálni. És egy-két olyan újítást is bevittem, ami speciálisan az övé, ami már ő majd később lehet, hogy ők is fognak beszélni. Szóval nagy találkozás ez, és ez a legjobb hír, mondom még egyszer. A Milák, ha versenyez, akkor minden rendben van.
2: De mik lehetnek ezek a specialitások, amit még nem próbáltak ki mondjuk magyar úszónál?
3: Hát az, hogy nem edz annyit, nem annyira a hosszabb távú felé orientálódik. Hát mi először ugye, amikor elindult ez a nagy sorozat a 70-es években, ha visszaemlékeznek, 400 vegyes 200. Hát ha egyszer érdekes erről beszéltünk, hogy miért így alakult ki, ez egy jelen pillanatban nem forgalmazott könyvbe is lenyilatkozom, a Szécsi Tamásról szóló könyvbe. Ezek nem véletlen alakultak ki, akkor logikus volt. Ugyanakkor 1986-ban van először, hogy 50 méteren világbajnokságon döntőt rendeznek, és akkor is csak 50 gyorson, és 88-ban van először olimpián, de hát addig azért a 35 számból 2 volt 50. És azt kell megérteni, hogy az 50 méter az atlétikával lehet jó párhuzamot vonni, hogy érthető legyek, az kb. 20 másodpercig tart. Tehát 100-ig, 200-ig a duplája mindig a világcsúcs, de 400 már nagyon sokkal több. Tehát nálunk a 100 méter itt is, mint ahogy atlétikában 400, az egy masszív állóképességi szám, az 50 meg egy tisztán vágta. És eddig, miután ebből két szám volt a 35-ből, és amúgy is nagyságrenden nagyobb a kockázat, ezt látja mindenki, hát olyan szoros minden verseny, hogy vicc. És nem fektettünk rá hangsúlyt, tehát erre nincsen kidolgozott rendszerünk és módszerünk, tekintve, hogy most 8 ilyen szám van az olimpián, mert minden úszás nem bejött, hát most már foglalkoznunk kell vele, és ennek az elsője a Milák, aki a Szabó Álmossal úgy látszik, hogy megtalálja azt, ami ide kell.
2: De azért ez az 50 méter, ez egy picit lutri is, mert hát tényleg nagyon-nagyon minimális különbségek döntenek.
3: Hát lutri, de azért most arra emlékeztetünk, hogy van egy új ukrán csoda, a Seremet, őt személyesen ismerem, már korábban úgy adta az élet, és megnyerte az elődöntőt is, a középdöntőt is, meg a döntőt is, azért talán nem véletlen. Tehát látszólag úgy tűnik, hogy apró nüanszokon múlik, de valahogy az a győztes mindig az lesz az. Úgyhogy itt is azért megvan a tudás, csak hát szemmel kevésbé látható azok a nagy különbségek, amik egyéb távokon vannak. Látszólag nekem is ott az uszodában, hát egy-egy jönnek nyolcan, aztán inkább én az órát nézem, és főleg arra megy a szemem, ahol a helyezéseket írjak, hogy ki nyert.
2: Egyébként nem tudom, hogy ezt ennyi év tapasztalatából lehet-e látni, ha mondjuk ránéztél Milák Kristófra a párizsi olimpián, meg most Párizsban az EB-n, hogy te láttál rajta különbséget a testalkatában bármiben, ami alapján azt mondtad, hogy szerintem most jobb lesz.
3: Ez nem egy átlagos gyerek, és nem csak a vízben, a parton sem. Tehát ővele nem lehetett így gondolkozni. Most tök mindegy, hogy néz ki. Lehet, hogy több két kiló, vagy kevesebb két kiló, odajön, amikor úszodában Odense megnyeri. Tehát amikor ő odáll, akkor meg is nyeri.
2: Hát így történt ez csütörtökön, ugyanis új Európa csúccsal nyerte meg a 100 méteres pillangóúszást, majd a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként is aranyérmes lett, ezt követően nyilatkozott Katona Lászlónak.
4: Kétszeres Európa-bajnok egy nap, Milák Kristóf, milyen volt az a 100 pillangó, mert ott már nagyon közel van a világrekord. Érezted, hogy ebben van még?
5: Legközelebb is van esély megúszni. Nem bánom, hogy nem úsztam meg. Nagyjából sejtettük, hogy ez az időeredmény, ez bennem van, ez csak az volt a kérdés, hogy ki tudom tényleg magamból úszni. Az, hogy most 300-ra maradt el a világcsúcs, az egy tényegében egy üzenet a kollégának, aki még éppen tartja, hogy nagyon várom, hogy ellene is tudjak versenyezni akár jövőre, vagy esetleg 28-ban. Amikor hazai pályán versenyezik.
4: Kéleb Dressel lehet majd küld egy üzenetet neked, hogy akkor ő is készen áll. No de a váltó, jöttél és behoztad a csapatot aranyérmesként. Ez volt a terv, és ez nagyon kellett a fiúknak, és meg neked is a lelkednek?
5: Az, hogy kellett a fiúknak, azt majd a fiúk megválaszolják. Én igazából örülök, hogy a csapat tagja lehettem. Örültem, hogy tudok segíteni. Én megtettem mindent. Ehhez kétség sem fér. Nincs mit megmagyarázni az aranyérmen.
2: Kicsit elemezzük ezt a beszélgetést. Azt jó volt hallani, hogy azt mondta, hogy üzenet volt ez a világcsúcs tartónak, hogy vagy jövőre, vagy 28-ba jövök és megdöntöm, mert azért rég hallottunk már ilyet, hogy egyáltalán arról beszél Milák Kristóf, hogy folytatja a pályafutását. Ugyanakkor majd a második részére is rátérünk ennek a beszélgetésnek.
3: Igen, de nekem is ez a legfontosabb, amire itt célzott. Tehát ő úszon, na, őt erre teremtette Jóisten. Sajnos, amire leginkább azt nem ússza most, bár a Szabó Álmosnak volt egy nyilatkozatában fél mondat, amiben nem zártak ki, hogy újra 200-on is úszhat, akár pillangon is, gyorsan is. Ezt a fiszkot kérem, a Jóisten 200 pillangosnak teremtette, és szoborban nem lehet jobbat önteni, amilyen alkata, amilyen tudása, az anyagcseréje, az áramvonalassága, a fájdalomtűrése, a technikája és minden, ami abba egybe van. De hát látjuk, hogy 100-on is most már stabilan megborít mindenkit. Most már ő az olimpiai bajnok, ő az Európa bajnok, Európa csúcs tartó. És láthatólag egyre jobban mennek ezek az 50-ek, és a 100 gyorsot is fölvette.
2: Igen, hát ott a 100 gyorsnál volt az, hogy Gyurta Gergely volt itt a szakértőnk, és mondta, nézte mindig, hogy ki hogy reagált, mennyi idő alatt tudott váltani. Hát elképesztő volt a reakciója is, hát az úszása az meg parádés.
3: És mindenkinek nagyobbat rajtol is gyorsabban. Tehát van egy olyan fajta áramvonalasága, amit nem lehet fölépíteni, az vagy ilyen, vagy nem. Gyakorlatilag nincs súrlódás a víz és a bőre közt, egy egészen kivételes. Ahogy mi úgy szoktuk ott mondani a part, hogy szereti a víz.
2: Most akkor hallgassuk meg, ugye elég váratlan dolog volt az, hogy egyáltalán bekerült a százas csapatba, 4x100 méteres gyorsváltóba, és itt a nyilatkozatában azt mondta, hogy hát csapattársak majd elmondják, hogy örülnek-e, örül, hogy részese volt a dolognak, de azért én láttam a képeket is, ahogy ment ez a nyilatkozat, azért ott vannak kisebb nézeteltérések?
3: Hát lehetne ezt elemezni, hogyha korábban is mondjuk a VB-n, ha nem indult, indul. Lehetne azt is elemezni, hogy az olimpián odáll mi történt volna, egész más. Ez itt látszott. Hát nyilván a másik három az ezt akart, és az, én szerintem az annak erős nyomaték volt, hogy a Kós, akinek azért egyáltalán nem meglepetés, hogy két egyénit nyert. Egyébként a Kós Hubert lett a legeredményesebb férfi versenyző az egész EB-n a három aranyával. De hát a másik kettőnek meg az élete. És hát az a verseny abban részt venni. Meg hogy ezek fel voltak dobva, meg amit a világ csinált, most kérdem, én rossz ez? Tehát mi szól ellene? Én egyébként hozzá kell tennem a tisztesség okán, hogy, és talán nem árulok el titkot, meg nem csinálok zűrt ott az Álmos és közte, hát az edző nagyon jó ismerem, 20 éve Parába együtt vagyunk. És mi tavasszal találkoztunk, és akkor jelezte, hogy Milák úszni fog a váltóba, a döntős lesz. És ez nyáron változott meg, de én láttam azt a helyzetet, amikor Rómában a hagyományos hétdomb versenyen, azon, én is úsztam azon, és ott már azért kell menni az elődöntőbe, és amikor több számot úszott le, még nyilván annyira se volt edzett, mint most, amire most is még azt mondta, hogy mi lenne, ha edzene is, és ott láttam, hogy azért végig gondolta, hogy ő itt 4 számot bevállalt. Reményei szerint, és így is lett, mind a 3-ba döntőt úszik, az 12 rajt 7 nap alatt. Ráadásul lehet ez, hogy rövidebb távokat 50-100-at úszik, de itt különösen fontos a frissesség. És akkor lépett vissza ő a váltótól. Nyilván nem mondta ki, hogy ezért, én ezt láttam, ő azt gondolom, amit akar, én ezt láttam, hogy ott fordult meg. Mert eredetileg is ő ezt terveztet, neki nem volt mögöttes olyan szándék, amit sokan bele akartak magyarázni ebbe a történetbe, ez ennél sokkal tisztább és egyszerűbb volt, és ott billent meg, amikor 100 gyorson bejött bronzra, az őt is meglepte, mindenkit, meg szerintem ő magát is, látta, hogy bomba formában van, és aztán végig gondolt, hogy lemegy a 100 pillangó a főszáma utána, ami van, miért ne jöjjön. És akkor állt bele. Én szerintem az, amit ő most, ahogy ezt eladta, meg csinálta, ez teljesen logikus. Ez nem az a fajta világ, amire azt mondtam, hogy keresjük a kérdőjeleket edzésmódszerbe, életvitelbe, felfogásba. Ez szerintem egy logikus történet volt, és örülök, hogy így alakult.
2: Most hallgassuk meg, hogy Szabó Álmos hogy látta, miért vállalta a világ végül is ezt a távot.
6: A 100 pillangótól indultunk, aztán rátértünk a váltóra, majd kértem tőle egy percet, végig elmondtam neki, és ő meg azt mondta, hogy mehet, csináljuk. Nyomtunk egy pacsit, és onnantól kezdve ez teljesen rendben volt, én már tudtam, hogy mi fog következni. Igazából onnantól már csak a számokon gondolkodtam, mert tudtam, hogy az oroszok lesznek itt a nagy ellenfél, de nagyon neccesre jött ki, én csak annyit mondtam a Kristófnak, hogy ezt meg lehet nyerni. Hát ha te vagy a negyedik, akkor az úgy van esély. Itt a jövő nem jött ilyen szempontból szóba, itt ez inkább a mának szólt, de az kétségtelen, hogy ez a teljesítmény, amit leraktak a fiúk, ebben még én itt ezen a versenyen látok durván 1,2 másodpercet, és
2: az már a világcsúcs környéke.
6: Mondanom, hogy 3.08 a világcsúcs, és igencsak közel van, úgyhogy ennek a kvartettnek érdemes lesz ezen dolgozni a jövőben, az biztos.
2: Persze a magyar ember olyan, hogy mindig próbál elemezni, és akkor mondták, hogy lehet, hogy nem ebben a sorrendben kellene úszni a világcsúcshoz, de meg lehet ennek a négyesnek a világcsúcs?
3: Akik azt mondják, láttam én is ilyen kommenteket, és az ilyet szívesen is veszem. Az indulatosok azok leperegnek rólam, nem érdekel, de vannak korrektek is, és ez is egy korrekt meglátás, ott nem ebben a sorrendben jobb időt úsztunk volna. De nem véletlen volt ez most, mert először is az ellenfelek aznap délután 17:30-kor tudták meg, hogy a Milák úszik. Tehát ezt titokba tartottuk. Mi az Álmosabb persze megbeszéltük ezt az ebéd után, de titokba nem is tudták. Ezért azok is másképp álltak volna föl. És így, amikor egy német Nándi Milák befutó van, ez azért gyakorlatilag olyan, hogy ezek, ami kellett volna, annyit tudnak. tehát független az időeredményt, úgyhogy ezúttal ez tűnt jónak, de aki azt mondja, hogy ebbe van, az Álmos persze, hát amúgy is kiváló szakember, de a szurkolók is, igen, ebbe a váltóban még van, és ebbe az egész történetben ez a legszebb. És én is úgy gondolom, hogy világcsúcs környékén tudhatnak.
2: Németh Nándor és Milák Kristóf között az is okozhat egy kis ellentét, tehát ugye úszik az egyik egy országos csúcsot, másnap meg megdöntik neki?
3: Kérem, nem így van, hát én most holnap megyek Louisville-be, ott a Muhammad Ali ott ért, és nagy kedvencem volt, már nyílt az értelmem 71-ben, amikor az évszázad meccse volt a Joe Frazierrel. Ott az első, addig ilyen 100.000 dolláros pénzdíjak voltak, ott meg 5-5 milliót kaptak. Jól emlékszek az összegekre is. És ott már előtte ugye ez, amit szoktak a sajtótájékoztatón, majdnem összeverekedtek, közéjük ugrottak meg, hogy így meg úgy. És aztán lebuktak, egy paparazzi lefotózta őket, a két család együtt nyaralt a gyerekekkel. Tehát attól még, hogy a szorítóba ez megy, attól a parton még nem úgy van. És pont az egyik egy előnye a sportnak, sok más mellett, hogy az ők megtanulják, hogy az ellenfél az nem ellenség. És milyen jót tesz nekünk, meg a magyar váltónak, meg nekik is, hogy egyszer ez tartja a csúcsot, egyszer az visszaveszi, újra rohan, akkor megint elugrik tőle. Kérem, a sport ilyen. Aki ezt nem tudja kezelni, az ne jöjjön erre a mezőre.
2: Persze, ki tudja, mehet ez a végtelenségig, már olyan extra idők vannak, hogy soha nem gondoltuk volna talán. De azért érdekelne az is, hogy mi van azzal a két versenyzővel, mondjuk, aki kiharcolja, hogy bejutnak a döntőbe, aztán egyszer csak nincsenek ott a döntőben.
3: Nagyszerűen szerepeltek, ugye itt a Jászó Ádámról és a Kós Olivérről van szó. Van azért kockázat az ilyennek. Ez már egy váltó erejét mutatja meg, egy ország úszósport erejét, hogy én megtettem azt, hogy kettőt cserélek egy döntőre. Mondjuk az oroszok komplett sort cserélnek, az amerikaiak komplett sort cserélnek, és ezért mindig frissebb ember van ott, de mi is ebbe az irányba megyünk, és ez egyébként azért teszi ott a magyar úszósportnak is, mert látja mindenki, és az, aki most nem is tudják ki a 7.-8., az kettőzött erővel jön, mert látja, hogyha ne adj Isten, úgy jön ki neki, akár még világbajnok is lehet. Tehát ennek megvan a pozitív hatása. Én azért a váltóval nagyon kipróbált emberekkel szoktam oda menni, hanem akkor pedig inkább elengedem, és ez az, ami miatt járok a magyar ifi bajnokságra, és ellenőrizheti felhatalmazom. Az ifi bajnokságon 400 gyorsan oda mentem Petrov Árpádhoz, hogy a pápait ki akarom vinni az EB-re. Mert ott is láttam, és azért megyek az ifi EB-re, mert ott már látom, hogy ezek hogy viselkednek. Van, akit megnyom a váltó, és inkább leblokkol. Van, aki olyan, aki nyerő típus, van, akit végére kell tenni, van, akit nekem is nem akarok nevet mondani, nem szabad a végére tennem. Mert a végén lenyúlják. Van, aki olyan, hogy nem annyira jó szó, de egyébként ezt nevesített, de Jászó Ádám, abba az értem, hogy nem ilyen világklasszis még, mint ezek, egyébként szépen fejlődik, de az a szorosba lenyúl bárkit, az befutónak berakom. Mint ahogy most is ő jött ebbe a reggeli váltóba befutónak, és futam győzelemmel, stabilan bementek, tehát van ennek kockázata is, de hál' Istennek állunk már olyan jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És igaza volt, köszönöm, hogy szóba hozt ezt a két embert, mert nekik is sok köszönhető.
2: Maradjunk itt a váltóknál, ha már itt jártunk éppen, ugye női 4x200 méteres gyorsváltónk második lett, nőben ugyancsak 4x100 méteren pedig a hatodik. Azért ezek is jó eredmények.
3: Egyenes leszek, itt van egy kis rossz érzésem, tudnék. Ha megnézzük az időeredményeket, meg a tavalyiakat, és nyilvánvaló Ábrahám Minnának ugye eltört az ujja, meg a Pádárniki tavaly egy borzalmas év után egyáltalán csoda volt, hogy nem hagyta abba. Örülök, hogy visszatértek, de a tavaly alapján, amit korábban csináltak, én itt többet vártam. Tehát ez a két lány, az Ábrahám meg a Pádár, olyan évet csinált volna, mint az ugrai, aki folyamatosan egész évben fejlődő, stabil, megbízható volt, és annyit előre lépnek, mint ő, amit egyébként az alkatuk, a tehetségük, a fizikumuk alapján bőven meg lehetett volna, akkor itt arany lett volna, mint hogy tavaly a világbajnokságon negyedikek voltunk, mint legjobb európaiak. Úgyhogy itt bármilyen szép ez az ezüst ebbe a szoros csatába, ott az ugrai panna ment nagyot a végén, de mondjuk a másik kettős kiúzta magát, tehát emberileg nincsen kérdőjelem, tehát emberileg maximálisat hoztak, de az egész évük nem úgy alakult, ebbe a váltóba sokkal több van, ez egyik olyan, ahol még nekünk bőven van előrelépési lehetőségünk, ez a sikeres szereplés ellenére is.
2: Hát de hogyha így is második ez a váltó, akkor tényleg van esély arra, hogy két év múlva jobb legyen?
3: Igen, de ez mindig így van, valaki ott pénteken akart velem egy interjút, és kértem, hogy még hagyd, várjuk meg a vasárnap estét, mert hiába volt már akkor négy arany, meg a váltó után voltunk. Az utolsó percig koncentrálnom kell, mert nem azért, hogy így illik, vagy ezen egy kapitány dolga, de a guta ütne meg, ha az utolsó nap esetleg egy olyat nézünk el, hogy valaki mondjuk bejuthatott volna a döntőbe, és azért nem, mert valamit nem vettünk észre. Szóval nem tudok még leengedni, és ilyenkor is kénytelen vagyok így elemezni, mert muszáj azt nézem, hogy hol tudunk még előre menni.
2: Na de hát ez így a jó, hogyha még ilyen rutinos szövetségi kapitányként is ennyire bele is éled magad ezekbe a dolgokba.
3: Hát meg azt azért hozzá kell tenni, a Duma ide, Duma oda, ezt még mindig nagyon szeretem, és különösen az előfutamokat, ott látok mindent. Nekem ott van annyi információ, amivel nem lehet versenyezni senkinek.
2: Ugye említetted már Kós Hubertet, hogy ő lett a legeredményesebb férfi versenyző, egy kicsit menjünk végig az ő szereplésén. Ha jól emlékszem rá, 15 számban úszott.
3: 15 rajtja volt,
2: igen.
3: 15 rajtja volt. A Phelpsnek volt 17, azt hiszem, amikor a top volt, amikor 80-at nyerte. Ez egészen, ezt nagyon kevesen tudják, ez nagyon kivételes. És hát ezt tudtuk előre, nekem egyébként ez egy nagyon jó info volt. Itt most hozzátenném, és talán nem leszek ünneprontó, meg nem lesz szentségtől, és a Kós nem volt csúcsformában. Meggyőződésem. Ő most próbálgatta magát, és feszegette a határait, mert egyrészt ő már elért mindent, tehát kockázata nem volt, ha itt nem sikerül valami akkor se. Volt, ami nem sikerült. És más számokat is próbálgatott, amiket azért nem elég egyszer-kétszer leúszni, és ezt a szituációt, ami egy ilyen elbén van, amikor nagy tétre, már reggel komolyan kell úszni, mert egy rossz mozdulat és kiesik, középdöntő és a döntőbe közben meg kell védeni azt a számot, tehát a kettő hát, hát azért mégiscsak az övé, az olimpiai világ és Európa bajnok, címvédő, és minden már rövid pályán világcsúcsokat is ő tartja, és egyebeket, meg ott a kettő vegyes, ahogy nem csak címvédő volt, egymástán kettőt jelent, szóval emellett bevállalni, ez egy nagy kockázat volt, de ezt meg csak ebbé lehet kipróbálni, és ki kellett. Ezek most már pontosan fogják tudni a Bobón, hogy mi vállalható be egy VB meg egy olimpián.
2: Ezt beszéltél egyébként erről, Kós Hubertá, hogy mondjuk a kiváló eredménye ellenére te úgy érzed, hogy még nem volt csúcsformában?
3: Tudja ő azt. Sokat beszélgetünk, de sok minden másról, meg másokról. Ezt nagyon jó tudja ő is. De egy úszó egyébként ezt higgy el nekem. Lehet itt hamukálni, meg így nyilatkozni, hogy abban például célba ér, fölnéz a táblára, pontosan tudja mindenről, hogy miért van.
2: Azért az is egy borzasztóan érdekes és furcsa dolog, hogy szegény ugye volt, amikor már hány túszás után, most is úgy érezte, hogy belefullad a vízbe. Ez teljesen megszokott?
3: Hát persze, kiúszik mindent magából. Egy hozzátenni, nem akarok kizetlen, olyan szívesen hánynék egy ilyen aranyért, hogy ihaj csúhaj. Tehát itt nem ez a nem, persze, nem kellemes, de hát amikor az ember úgy megtolja, akkor van ilyen.
2: Nézzük a 200 méter hátat, az hogy tetszett neked ott az aranyérve?
3: Nem tetszett. Nem? Ugyanan bután úszta, mint a világ Budapesten azt a világcsúcsát 200 pillanatban, ami ma is áll. A világot itt persze elvitte a közönség, de ezt ő is lenyilatkoztat, ezt azért merem mondani, de szakmailag az egy rossz úszás volt. Hát ennél ijesztőbb, hogy mit tudhat akkor ez a palisz, ez csak hozzáteszem. A Kósa azt úszta, amit szokott, tehát valaki visszanézi a legutóbbi olimpiát, meg a két VB-t, ahol nyert. Egész másképp úszik, ő nem ebbe jó. Ő abban jó, hogy egy komoly versenyt vív, mindenkinél jobb technikájú, edzettebb, jobban osztja be az erőt, és a végén ledarál mindenkit. Itt meg elmenne az elején 5-10 méterrel, itt nem ellenfelekkel versenyt, hanem stopperrel. Ebben még egyébként nincs tapasztalata, de hozzátenném, hogy ez egy világcsúcshoz sok mindennek egybe kell állni, nem véletlen az a világcsúcs, ami.
2: De közel volt hozzá. Még így is, hogy azt mondod, nem volt top formában.
3: Nem ennyit tud, amit úszott. És ez a legígéretesebb nekem a következő két évet tekintve.
2: Akkor térjünk át a férfi 200 vegyesre, ott jobban tetszett?
3: Ott se. Nem, ott már fáradt volt az egész történetben, azzal együtt is, hogy nagy egyéni csúcsot úszott, ott is meggyőződésem, hogy világcsúcs közelbe tud. Nem tud annyit még, mint a Marsan, de szerintem ennél egy másodpercet tud jobbat. Akkor, hogyha mondjuk egy EB csak a 200 hátra, meg csak ezen indult volna. Mert egy világbajnokság vagy olimpián fókuszával lesz ott egy számot, de azt meg kell nyerni. Aztán utána lehet úszkálni ilyen EB-n egy Kósnak sok számot, de máskor ez nem fog menni, de az úgy lett volna, akkor egész másképp néz ki az egész.
2: De nyilván akkor, amikor valaki ennyi rajtot vesz, akkor nem tud gyakorolni, mondjuk azt mondják egy világbajnokságra vagy olimpiára, mert ott más a lebonyolítás, megmondod, hogy ott egy számot, de azt nyerje meg. Tehát akkor
3: ott, ez kevesebb, ilyen... ott kevesebbet kell neki. Ő most azt nézte, hogy hány számot vállalt. Igen, ez amit mondtam, de ezt edzésen nem tudja. Hát egy úszó azért mindegyik annyira edzett, emlékszem, és mikor úsztam, mennyit tudsz leúszni, kérdezték egyszer. Hát amíg étlen szomjan bírom addig, tehát ezeknek ez nem ügy. De ez, hogy így, amikor a végén összeesik, hogy mikor tud újra talpra állni, és mikor tud megint győztesen oda menni, ez csak itt tudja kipróbálni ilyen körülmények közt, ez máshol nem megy.
2: Mit szóltál a váltóbeli úszásához?
3: Veszi föl a 100 gyorsot is, hát az neki a sokadik úszás nem állt, ő pillangó háton klasszis. De szereti ezt a gyorsot is, meg ezzel a váltói láthatólag oda van, hála a jó
2: Istennek. Bár ő azt mondta, hogy a vegyes váltóban akár mellen is úszik, ha kell, ha mondjuk a legjobb csapattal
3: indulhat. Igen, de akkor nem ő úszik háton. Tehát az a baj, hogy egyszerre kettőt nem tud bevállalni. De van egy ígéretes fiatal tehetséges melluszunk, a Petrovszky Zsombor, aki nagyon szépen pallérozódik, és ha még egy lépést megtesz előre, akkor lesz értelme gondolkoznunk a vegyes válton is. Hát azért egy Kós úszik háton, egy Milák pillangó, egy Német Nándor gyorson, oda egy nemzetközi szintű elfogadható úszó, nem a világ legjobbja is, az már az arannyal kecsegtet.
2: Na hát reméljük, hogy ilyen bizakodóak lehetünk a következő időszakra is, meg hát vannak olyan fiataljaink, akik miatt bizakodóak lehetünk. Most egy hölgyel kezdjük, egy nagyon tehetséges hölgyel, meséltél is itt már róla, Kertész Borókáról van szó. Ugye egyetlen századdal maradt le a 200 méteres pillangóúszás döntőjéről, ezt követően értékelt Korsós Kristófnak.
7: Nagyon örülök az enyéni csúcsnak. Nyilván egy felnőtt Európa bajnoki döntőről lemaradni egyetlen egy századdal azért az, hát még azért ezt át kell gondolnom, hogy mit rontottam el, meg hogy az egy század az tényleg ilyenkor a legrosszabb. Igazából még mindig azt érzem, hogy van ebbe, és azt éreztem, hogy délután, hogyha úszhatnék még egyszer, akkor még jobban tudnék úszni, de sajnos most ennyire volt elég.
8: Zoli bácsi, amit beszéltetek így idő szempontjából, ő ehhez szerinted mit fog szólni?
7: Azt mondta, hogy ha 10 alatt úszom, akkor biztos a döntő. Hát Zoli bácsi, innen üzenem, hogy ez nem nagyon jött be. Szerintem mindketten ölünk az egyéni csúcsnak, viszont még mindig nagyon sok minden nem tudunk javítani.
2: Kertész Boróka egészen jól fogadta ezt a dolgot, hogy nem jutott be a döntőbe, de hát benne volt az, hogy ott legyen.
3: Hát ezek nagy kedvenceim, ezek a Verasztó lányai. Ebben azért több hír van. Az egyik az, hogy a Verasztó visszatért, ugye, mint nyugalmazott sebészfőorvos, már minden izülete tönkrement, ezt nyugdíj után nem tudta folytatni, és visszatért az uszodába. Ezek az első fecskéi. És ezek olyan képzettek is. Azzal együtt, hogy a Kokas Fanni, aki egyébként a háromkor a pápai, a Kertész Boróka, a Kokas Fanni, egyedül a Fanni nyert ifi EB-t. Neki most ez nem sikerült úgy, de őt is ezért vittük ki, mert azért nagyon érdekes, hogy ezt otthonról nézze a fotelból. És beazonosítja a legjobb idejét, akkor bemondta, hogy hát akkor simán bejutottam volna, kint vagyok. Csak hát a kint vagy, az nem úgy működik, mert először reggel tovább kell menni, aztán a középdöntő, ott már sok volt neki, de hosszú, nehéz éven vannak túl, és helytállt ő is. A Boróka meg még közelebb volt hozzá, hát ezeket jó nézni a Verasztóval, én nevetek mindig, hát ugye ez 60 éve együtt tolom az úszósportba a főorvos úrral, de ezek nagyon ügyesek, ezek egy értelmes lány, nagyon szép családból van, bátyai vannak, szóval egy jó közegben él meg nő, meg hát reggeltől estig ezt az okos Verasztót hallgatja, tehát ezekre azért elég sok rakad, aki malomba jár, kérném, az lisztes lesz, szóval ez egy kellemes. Én nagyon sokat várok ezen az oldalon, és van nála még nem egy és nem két tehetség, akiről most nem kell még beszélni.
2: Akkor ez ennyire fontos, hogy honnan jön valaki, nem csak az alkat, meg nem csak az adottság, jó, nyilván Milák egy szuper adottságú, de a többieknél?
3: Sokat számít, kérnem. Ha családban valaki mást hall, mint amivel minden hétköznap szembesül, abban nem jön ki semmi. És én most írtam szokásomtól eltérően ebbe a belső csoportunkban, amiben az információt közöljük egy világversenyen, a végén egy gratuláló köszönő levelet, és ott is kiemelem, mert itt kérném, azt értse meg mindenki, és aki csinált, azt tudja, akinek egy ilyen úszó gyereke van, az egész családnak ahhoz kell igazodni, vagy nem lesz sikeres a gyerek. Hajnalba kell kenni, le kell venni, kaját kell neki csinálni, érte kell menni, kontrollálni, tanul-e, nem lustul-e el, jó tölti el a szabad idejét, megfelelően edze, a nyarat ahhoz kell igazítani, a Kertész Boróka, a Kokasfanni családja hova ment volna eddig nyaralni? A gyerek még úszik. Tehát úgy kell betenni, nem is, hogy júliusban elmek nyaralni, nem egyszer júliusban úszik a gyereket. Tehát nagyon sok olyan dolog van, és hát azért nem is 2 forintba kerül, ha a gyerek úszik, maradjunk ennyibe. Komoly alkalmazkodást igényel, egyébként megjegyzem, ez az Emilák esetében is teljesen rendben volt, egy tündéri édesanyja van, az édesapja sajnos már meghalt, úgyhogy kérném, itt akik hallgatják, nagy tisztelettel és fölhajtással az összes olyan családnak, ahol a gyerek úszik.
2: Hát van egy ilyen fiatalember, aki még szintén nem nagyon járhatott a családjával nyaralni, ugye már egy szóval említettük, Pápai Olivér a magyar csapat utolsó EB érmét nyerte itt az Európa-bajnokságon, 400 gyorson lett ezüstérmes, 16 és fél éves, így értékelt Katona Lászlónak.
9: Erre az EB-re úgy jöttem ki, hogy egy döntősen boldog lennék. Azért gondolom sem mertem volna álmomba, hogy éremesélyem lenne, és itt vagyok mégiscsak.
4: Így kezdődnek a nagy történetek. Leon Marchand azért végigvezetve győzött. Mekkora élmény ez számodra, hogy Párizsban egy négyszeres olimpiai bajnok ellen úszhattál?
9: Hatalmas élmény, főleg a francia hangulattal. Azért ez a Leon. Nagyon tud adni az embernek ilyenkor. Hiába nem az ő nevét mondják, de akkor is elképesztő volt mellette úszni. Fordulóknak idegesített, de jó volt ez így.
4: A reggeli hírek után azok a cikkek jelennek meg, hogy ki ez a fiú, ki vagy te valójában.
9: Pápa Lévér, köszönöm szépen.
4: Honnan?
9: Győrből.
4: Mit lehet igazából rólad tudni, mert sok minden lehet, hogy tényleg nem jött át a médiumokon keresztül sem.
9: Egy dedikált, önfokuszált és elszánt úszó vagyok szerintem. Hát ugye a 400 az így a legfelsőbb fókuszom van, de az mellett a 2800 gyors is. Most az kicsit hosszabb, kicsit rövidebb, egyikhez sebesség, másikhez meg állóképesség.
2: Hát aki nem nézi a kamerás felvételt, az nem láthatta, hogy Sós Csaba itt, ahogy hallgatta az interjút, nagyon boldog volt és jókat mosolygott. Ilyen a srác?
3: Igen, hát én se ismertem, meg az ifjelből láttam először, de idézőjelben ott is csak ezüst volt. És akkor javít kettőt, és arra... Én arra számítottam, akik ilyenek, mint fiatal Kertész Boroka, és ha bejutott volna, nem olyan biztos, hogy úgy van, ahogy ő mondta. Úszik egy nagy egyéni csúcsot, még mert földobja ez a hangulat, és utána jön a döntő, általában gyengébet úsznak. Én azt hittem, hogy ugye ment ezt a 3-45 valamennyit az elődöntőbe, ami a magyar csúcs volt, a döntőbe megy egy 3-47-et, és a 6-7-8. Hely körül kiköt. Erre rájavít, rárak még több, mint egy másodpercet, és bejön ez is téremre. Hát ez az én eddig élettapasztalatomban nem sok volt. Azzal együtt Assát tök utolsó helyre jön a gyerek, és a végén följön a Marchandra. Kérem, azt tudja a srác, amit utoljára Gyurtától láttunk, de azelőtt sem nagyon láttam mástól. Egyébként Alexander Popov volt még erre képes. Ösztönösen a leggazdaságosabb iramot választja meg, amit egyenletesen a táv végéig elbír. Nézzék vissza a részt, de itt majdnem két egyforma 200-at úszik. Különbség annyi, hogy az első 200-al rajtal indul, a másikra meg vízből. Egy egészen elképesztő, ösztönösen, nem akarom az edzője Petrov Árpád érdemeit csökkenteni, de ezt nem lehet megtanítani. Tehát nekem ilyen majd öreg egyenletesen sétálja a sarokra, meg ugyanannyi idő, hogy gyere vissza, nem tudja az ember. Ebben van egy biológiai óra, túl az, hogy nagyon szereti a víz, utoljára, ami a Verasztóval a Dargyit láttuk ilyennek. Nem akarom rátenni a srácra nyomást, amilyen technikával, meg amilyen eleganciával, meg amitől ő jó úszik. Hát kérném, berúgta az ajtót, már mondtam ezt a kifejezést itt, de nem lehet más mondani most se. Ez ütött, ez egyébként, azt szoktam mondani, nagy baj, ha engem meglep valami, de itt most nagy a baj, mert ez meglepett.
2: Most ha nézzük ezt a két fiatalt, csak Kertész Borókát és Pápai Olivért, akkor ilyenkor... Oda kell figyelni arra is, hogy mondjuk nehogy elszaladjon velük a ló, vagy erre nincs szükség, mert nagyon tudatosak.
3: Hát az elég karizmatikus edzőik vannak, tehát a Verasztó mellett próbálj meg valamelyik elszaladni, ezt tudom mondani. Nehéz ott lopni az a gazdai zsivány, ugye ezt szokták mondani, és a Petrov Árpi mellett is megnézném, hogy itt a srác, de a srácnak egyébként láthatóak hajlandósága sincs, ez egy kőkemény, nagyon komoly srác, és a vízbe lejön minden, amit ő akar meg, amit csinál. Teljesen összhangban van azzal, amit mond meg, amit látunk.
2: Nem akarok senkit kihagyni véletlen sem. Következzék Sárkány Zalán egy kis értékelésre. Hát ő is egy bombasztikus úszó.
3: Így van. A Zalán, ő ugye szintén Veszprémbe készül a Szokolai Lászlón, egyébként évközben meg az Egyesült Államokban tanul. Korábban Bob Bowmannál volt, neki az annyira nem jött be, mert ő azért ugye középhosszú távúsz a Bowmannál, meg elsősorban nem olyanok vannak, de hát a Szokolai nagyon, a László nagyon sokatszor bizonyít egy rendkívüli szakember, egyedi megoldásokkal, és olyan fajta alkalmazkodásokkal, ami egyszer, hát ha lehetne egy órát tudnék róla beszélni, szívesen is tenném, de most nem ez a cél. Szóval oda került az Alán, ez egy elég komoly biztosíték volt, ráadásul ugye ő előtte a kőbányában nőtt föl, ahol azért köztudottan nem a munka ellensége, és estig tudnám sorolni, milyen világklasszisok jöttek ki. Tehát eleve nem az égből hullott, egy amerikai igazi versenyrendszer, egy Szokolai Lászlónál, kérem azt kell mondani, hogy ott a siker elvárható, de hát ott is rendkívüli emberi teljesítmény van mögötte, és ebből a sárkányból van még egy, Ez ZT nevű, majd csak figyeljenek.
2: Ugye harmadik lett 800 gyorson, második lett 1500-on. Van ebben több? Mert mondtad ugye, hogy a váltóban például lehet több.
3: Lehet, hát nagyon fiatal ember, ez 20 éves, 19-20 éves, nagyon fiatalok. Az úszok jellemzően olyan életkorban érik el a legjobb időeredményeiket, mint most van ez a milákkósféle alakulat. Jó, mondjuk köztük is van 3 év, de jellemzően a 23-26 év közt a legtöbb 23 évesen, ilyen volt a Michael Phelps, ilyen volt a Cselaci, ilyen volt a Darnyi, sorolhatnám estig, tehát az Alán előtt még van fejlődés lehetőség, és biztos vagyok benne, hogy fog is.
2: Kiről nem ejtettünk még szót, egy picit segíts ebben, akiről kellene beszélnünk.
3: Jakül Vivit nem hoztuk szóba, aki két év után először úszott egyéni csúcsot, és a legjobbkor az 1500 női gyors döntőbe. Egyre inkább kezd összeállni az a 400 vegyes is, 800-on is kiváló volt, és most végre volt egy olyan verseny, amikor ő is mosolygott, meg az edzőnője is, a kiváló Kocsis Márta, úgyhogy én a magam részéről nagy örömmel vettem, hogy célba ér, mosolyog, és az edző is mosolyog. Én azt gondolom, hogy visszatért a jó útra.
2: És ez az elvesztegetett, fogalmazzunk így, idő?
3: Nem tehet róla. A lányoknak nagyon megváltozik a testük a serdülő korba, és ugyan a fiúknak is, de itt ez megint egy előadás lenne, ami az egyetemen, ez rendszeresen tananyag. Ezzel minden nő átmegy és szenved. Itt megint elmondom, az Egerszegi Krisztinát, ha visszanézik, 88-ban, amikor nyer, 89-ben egy Európa-bajnokság van idézőjelben, csak is semmit nem nyer, tönkreverik, és 3 másodpercet gyengébet úszik, mint az olimpián. És aztán 91. januárban azon a Percy VB-n éri utol újra magát, ezt mindig keverem, hogy az egyik számba 2/10 jobb, a másikba 2/10 rosszabbat úszott, mint az olimpián. Neki is ráment 2,5 éve. A serdülőkor nagyon, hogy mondjam, megszenvedi minden lány, és szerintem a Viviennél az volt az egyik igazi baj, hogy ők másba keresték az okot, miközben ez egy természetes jelenség sajnos.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy volt egy szint, amit el kellett érni. Volt olyan, aki kijutott, és nem azt hozta, amit vártál tőle?
3: Nem. Nem volt ilyen.
2: Ez akkor egy jó hír.
3: Jó.
2: Na, beszéljünk egy kicsit még a nyílt vízi úszókról is, mert hát ott is nagyon sikeresek voltunk, bár most valahogy többet beszélünk nyilván, mert most ért véget a medencés úszás. Mi a meglátásod róluk?
3: Hát ott mondtam a Szokolai László urai a mezőn. Tehát, és mindig behoz valami olyan, hát majd egyszer, amikor könyvet írnak róla, mert szerintem nem csak az, hogy egy kiváló és világszintű edző, és egy rendkívüli szakember, szerintem neki itt fontosabb szerep is kell, hogy dukáljon előbb-utóbb az úszósportba, mint irányító valamilyen pozíció. Szóval ő mindig kitalált valami újat, amiről legendák lesznek majd. Ez körülbelül olyan, mint amikor a Magyar Zolinál, a Magyar Vándor, a Magyar Orsó, vagy amikor a Jónyer elkezdett szoftot cserélni, vagy fonákkal pörgetni, vagy azt a kifli pörgetést. És sorolhatnám, hogy amikor a tekéző Csányi Béla ugye abból volt nagy, hogy az ellenkező lukra gurított, és sorolhatnám napestig, ilyen újításai a Szokolajnak is vannak, nem egy, nem kettő. De egyébként ilyenre tett utalást a Szabó Ámos is, amiről még értelemszerűen nem beszél, nagyon helyesen, amit csinál a Milákkal. Szóval itt
2: ez megvan... tudod, hogy mit csinál?
3: Tudom, erre most én nem akarok beszélni, hogy ne tudnám, és előre tudom, előre látom, és ott döbbenek meg. Ezért van az, hogy őt most nem véletlenül már most ki akarjuk vinni Amerikába, oda Kaliforniába, hogy lássa ott azt a helyszínet, megint másmilyen lesz. Nem meleg tenger lesz, nem folyó lesz, hanem valami gátról beszélnek, ott ilyen fal van meg, úgy megy meg ilyen hideg, neki ezt látni kell, azt ő abból pontosan fogja tudni, hogy mit kell csinálni, hogy ott abból siker legyen.
2: Félrenél, és nem akarlak leváltani, de Szokolai Lászlóról úgy beszélte, hogy akár lehet utódod is?
3: Nem, nincs napirenden ez a kérdés. Gondolom. Legalábbis remélem egy ilyen siker után, de nem lenne meglepetés. Nem lenne meglepetés. Egyébként nem kerül meg a kérdést, alapvetően erre alkalmas. Ő azok közé tartozik, aki erre alapvetően alkalmas.
2: Beszéljünk egy kicsit az ellenfelekről. Ugye Marshan neve már itt többször szóba jött, például ő legyőzhető?
3: Mindenki.
2: Phelpset is legyőzték?
3: Legyőzték, meg a Durant is kiütötték, amikor nem készült úgy. Amikor azt hitte, hogy ő már itt minden jó magától. Tehát egyrészt, amíg ezt valaki föntartja, ezt a fajta készülést, ami ide szükséges, nem könnyű. Én sose bántom azokat, magamba se. Még azt is kell mondjam, hogy megértem, aki nem bír ezt az életformát föntartani, pokoli. Később ebből is van a zavar, hogy mindent ehhez igazítani. És akkor abba hagytam az úszást, pedig az egy orvos egyetemre jártam, ami azért leköti az embert. Vasárnap délután kész voltam a tanulni való, és akkor néztem, most akkor mi van. És hiányzott az, hogy hétfő reggel korán kell kelni, akkor most lefekszek, már könnyű vacsora. Megszűnik, amihez igazítanak mindent. Ugyanakkor itt meg fordítva, mindent ehhez kell. Mindent ehhez kell, és maximumot kell nyújtani, és jönnek az új kihívók. Jönnek sorba az új kihívók. Ez a német magdeburgi klub is van, ezek a gyorsúszók, szakhajtószám jönnek, a Welbrock, a Martens, most ez a Libban. Hát gondolják végig, a Welbrock olimpiai világbajnok, a Martens világcsúszt, az jön ez a kölyök, az kiüt a nyerekből őket, a saját klubjukból. Tehát itt nincsenek bérelt helyek, ez is ettől szép ez a sport, és ettől ér olyan sokat az, aki így győztes, és ettől a rendkívül az, akinek a pályafutása itt hosszú.
2: Meg hát azért vegyük figyelembe, hogy mekkora Németország, mekkora akár Oroszország, meg mekkora Magyarország, nyilván más a válogatási merítési lehetőség.
3: Igen, de jó egy rendszer, az kiadja a jókat. Tehát tehetség, ez is ebbe az országba kérem, hogy tök mindegy, hogy sport, művészet, tudomány, szakhajtószámnak zseniális tehetségek. Itt keresztül ment a rajtunk, tatár, török, mindenki, ez egy jó kevert vér, és itt az a kérdés, hogy megtaláljuk, föl tudjuk éppen azt a jó rendszert, ahol ezek pallérozódni tudnak, meg ki tudnak termelődni, mert egyébként ezt észreveszi mindenki a tehetséget. Én is még az atlétikába, mert az olyan a kiugró tehetség, hogy végig tudják-e vinni, vannak-e hozzá megfelelően képzett edzőik. És majd itt egyszer a testnevelési egyetemre rákanyarodunk, ahol 40 éve töltöm az életem.
2: Az oroszok visszatérésével változott valami?
3: Micsoda beszéd. Bocsánat, azért, hogy...
2: kérem, a kérdés egy picit.
3: Az ifi EB-n is, ugye tavaly 2 aranyunk volt, idén 3. De tavaly nem voltak oroszok, idén meg voltak oroszok, akik az éremtáblán 15 arany és nem tudom hány ezüst bronzzal végeztek. Ezért az idei 3 arany nagyságrende többet ér, mint a tavalyi 2, bár az sem volt rossz. Antal Dávid meg Rácz Zsombor gyönyörű 2 győzelem volt. Itt meg ugyanez van. Hát kérem, itt minden döntőben, minden számba esélyes úszok sorra. És olyan tehetsége, rosszul vagyok, mikor meglátom ezeket, mikor megjönnek. Hogy honnan szedik elő, mint a szobrok. És az értenek is hozzá, tehát egy Szálnyikov nevű úriember az elnök, aki egy kiváló menedzser is.
2: Nem volt rossz úszó.
3: Nem volt rossz úszó, kiváló menedzser is, és nagyon jó edzőik vannak, képzetek, akikkel lehet érdemes beszélgetni, újításokat hoznak, szeretik csinálni, tradíciójuk van. Egyébként nem olyan régen, 80 előtt nem voltak rossz úszók. Egyedül Galina Prozumenczikova nyert talán a 60-as vagy a 64-es olimpián 200 mellen, nem volt olimpiai bajnokuk se, és akkor jött egy Wachowski nevezetű fiszka, aki egyébként egy tábornok volt a kelet-német orosz alakulatban, szovjet alakulatban, tehát leszerelt és elhozták ide menedzsernek, és az egészen zseniálisat produkált az úszók közt, annak, hogy értene az úszásról, de azt meglát, hogy kit érdemes, meg hogy kell menedzselni. Na, szóval azóta nem akarok elkalandozni, azóta ezek rendkívül ütősek, erősek, és van valóság alapja minden eredményüknek, így azért, amit most elértünk. Hát gondolja bele, nincsenek az oroszok, azt a váltott fölényesen utca-osszal nyerjük. És lehet, hogy mi sem megyünk ennyit. Így meg azért jobban látjuk, hogy még hol van előrelépés, és így tovább. És hát a rengeteg szakajtó számuk, amit nem is nyertek, a Kornyája bármit nyerhetett volna, éppen semmit. Hát azt hiszem, egy Rahedli ezüstöt fog hazavizni, tehát azért ott van mindig az ezüstön. Vannak hátszúszóik, az a női mellúszóik, a Csikunova, aki nyerte a 200-at, szóval nagyon sok tehetség van, mint ahogy ott is művészetben, tudományban, sportban, mindenhol. Én azért azt kell mondjam minden elejét, hogy örülök, hogy visszajöttek, mert így minden eredmény valós és sokat ér.
2: És nekünk a főszámainkban komoly ellenfelek lesznek, mondjuk a budapesti VB-n és az olimpián?
3: Mindig azok voltak. Emlékeztet még Darin Tamásnak egy Jároscsuk nevezetűre. És aztán talán vissza akarom keresni, mindig voltak kiváló orosz úszok. Vladimir Burétől kezdve aztán jött a Szálnyikov, a Feszenko, jó, hogy a szovjet tudni, és a Feszenko az ukrán volt, tehát ez is szép. Na mindegy, ezek egy csapatban lettek olimpiai bajnokok, az egyik most az orosz, a másik az ukrán szövetség elnöke, aztán a két ország ugye éppen hadba áll, de mindegy, szóval voltak nagyszerű úszóik, vannak és lesznek nekik is.
2: Lassan a beszélgetésünk végére érünk, zárjuk azzal, hogy az EB záró napján Kós Hubert 200 vegyesen szerezte a 3. aranyérmét, és ezt követően nyilatkozott Korsós Kristófnak. Mindjárt megkeresi kollégánk itt Kós Hubert interjúját, mert ugye Milák Kristóffal kezdtük, akkor arra gondoltam, hogy Kós Huberttal fejezzük be, és akkor meg is van, mehet ez a beszélgetés.
10: mindent kiadtam magamból. Nagyon örülök ezzel a héttel, hiszen tényleg itt mindennek neki mentem, és nagyon-nagyon sokat tanultam. Volt egy pár szám, ami nem úgy ment, volt egy pár szám, ami nagyon jól ment. Tényleg szeretném megköszönni Bobnak, az edzőmnek, hogy megint fel tudott készíteni erre a szintre, és megyünk tovább. Van előttünk egy nagyon kemény két év. Tudtam, hogy jól lehet, tudtam, hogy egyéni csúcs lehet. Nyilván az volt a cél, hogy egyrészt nyerjek, másrészt meg egyéni csúccsal. Arra nem számítottam, hogy így fog jönni velem, de nagyon örültem neki, jó kis mes volt. Lacit meg tudtam verni.

0: majd felrobbant, mert az akkor izgatta a 200-jós. Most félmondatok vannak, ahogy mondtam az Álmost, hogy esetleg megint fogja. Szóval ilyen van, ezt el kell engedni. Tehát a természetet nem lehet megerőszakolni. Szóval vannak csodák, de van olyan csoda, ami már nincs.
1: Ugye említettem a budapesti világbajnokságot, meg az olimpiát. Hogyan telik majd addig az idő? Mert rohan az idő, nincs sok idő pihenésre, gondolom.
0: Megvan a tervünk, és az olimpiának az előkészítését masszívan megkezdtük. Nyilvánvalóan egy budapesti VB nekünk egy örök élmény, és sokkal jobban leegyszerűsített a dolgot, nem kell több nap előbb kimenni, az ember az utolsó percig a saját ágyába aludhat, és ez a hazai közönség, ami itthon van, akár mennyire kiabáltak itt, hogy Leon, az a földön nincs, ami Budapesten van, azt a hangulatot szeretném átélni, ami 17-ben volt a férfi gyorsváltó alatt és után.
1: Hát köszönöm szépen Sors Csaba szövetségi kapitánynak, hogy ilyen hosszú-hosszú EB után rögtön befáradt ide hozzánk a stúdióba, és gratulálok a csapat teljesítményéhez a kapitány úrnak.
0: Köszönöm szépen annak a 13 úszónak is a nevébe, aki érmet nyert ebből a csapatból.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! I remember talking.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Tárc vár ránk, és itt van már a stúdióban vendégünk Cigenhám Medárd, mert hogy a Hungarian Darts Trophy-ról fogunk beszélgetni. Múlt hétvégén rendezték az MVM Domban ezt az eseményt. Eltelt már pár nap. Mennyire sikerült feldolgozni az élményeket, sőt, elsősorban élmény volt, vagy elsősorban munka volt, mert hogy az esemény szervezője, szakmai igazgatója is, vagy mindemellett szakkommentátor. Szóval elsősorban élmény, vagy elsősorban munka?
3: Először is mindenkit szeretnék köszönteni. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ez az embernek, amikor az a munkája, ami a hobbija is egybe, az szerintem mindenkinek a vágya az egész életében. Úgyhogy így 50 fölött bekövetkezett az, hogy már ezt én megtehetem, hogy egyben a munkám és a hobbim és hát ez magas élvezeti érzték is számomra természetesen.
2: Akkor beszéljünk konkrétan erről az eseményről. Olvashattunk olyan értékeléseket, hogy ez volt a legsikeresebb az eddigiek közül. Ugye azt tudjuk, hogy nézőcsúccsal zárult, ez egy objektív szám. Az, hogy legsikeresebb, az miben mérhető? Miben mérhető a siker egy ilyen esemény kapcsán?
3: Ugye pont a Covid-ra 2020-ban lett volna az első European Tour, amit ugye el kellett halasztanunk 2021-re, és 2021-ben a Covid utáni első European Tour volt, amit mi rendeztünk, még azt a Papp Lászlóba, és egyre színvonalasabb és magasabb mércét tudtunk állítani rendezéstéren, nem csak a nézők számára, hanem a játékosok számára is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy eljutottunk odáig, főleg azok után, amiután az MVM Domba kerültünk, és az lett az otthon a European Tour, ugye a Hungarian Darts Trophy-nak. Onnantól kezdve egy olyan magas mércére helyeztük a kiszolgálásba és mindenben magát a játékosokat, akik ugye itt rendszeresen megjelennek, természetesen a kedves közönségünket is, akitről mindig csak szuperlatívuszokba lehet beszélni, hogy minden játékos úgy kezeli, hogy ez neki itt részt kell vennie. Először is a méretekből adódóan úgy veszik, mint az egyik legnagyobb bemutató versenysorozatot, a Premier League-et, amit ugye általában lehet látni a tévében minden csütörtökönként. Ugye ez tavasszal van, hogy úgy nézik, hogy egyiküknek sincs lehetősége, a játékosoknak nagy százalékának nincsen lehetősége több mint 6000 néző előtt játszani. És ezért mindegyikük olyan magas polcra helyezte ezt a versenyt, hogy először is szeretnek, imádnak itt lenni, imádnak Magyarországon lenni, hogy minden laza rend van, és hogy minden jó. Azon kívül imádják az MVM Domot, benne a gyakorlótermet, a kiszolgálást, a szállodát, ahogy hozzájuk állunk, ahogy fuvarozzuk őket, ahogy visszük, ahogy kiszolgáljuk őket. És ennek köszönhetően ez most már presztízse van annak, hogy eljöjjenek ide. Ez is mutatja, hogy eddig 2021 óta mindig más győztes volt, mint most is.
2: Úgy fogalmaztál, hogy színvonal emelkedés van évről évre. Ezt miben lehet lemérni, mondtad, hogy fuvarozzátok őket, hogy milyen a helyszín, de ezt lehet évről évre minél jobban emelni?
3: Mindig valamit próbálunk hozzátenni természetesen, és azért azt se felejtsük el, hogy a színvonal emelkedést arról is mondjuk, hogy ez a host nation-nek számított, tehát ez a hazai European Tour fordulunk, ezért 4 magyar játékos minden egyes alkalommal elindulhat, tehát tudja magát kvalifikálni egy kvalifikációs verseny után, és soha nem volt olyan még, hogy szombatra átjutott volna 2 játékos, olyan már volt, hogy magyar játékos továbbjutott, de olyan, hogy 2, olyan még soha nem volt, és olyan se volt még, hogy a 6 lejátszott magyar mérkőzés volt, és mindegyik 80 fölötti átlagon teljesített. Tehát ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy egyre jobban játszanak a magyar játékosok, sokkal jobb játékot produkálnak, és hát aki ott volt pénteken a 2 győztes meccsen, az tudja, hogy hát egyszerűen frenetikus hangulat volt, úgyhogy nem bántva az ellenfelet, a magyar nézők úgy tudtak szurkolni a honfitársuk mellett, hogy közben nem bántották az ellenfelet, ami egyébként nem igazából szokott jellemző lenni más országoknál.
2: A jegyeladás az ilyenkor hogy alakul? Nem tudom, hogy előre kell-e, vagy lehet-e megvenni mondjuk 3 napra egy bérletet, vagy annak tudatában, hogy van magyar továbbjutó, akkor esetleg többen látogatnak ki?
3: Láttunk benne egy kicsi előrelépést, igen. Pénteken, szombaton olyan jegyforgalmunk volt, ami nem igazából volt jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan.
2: És ez, bocsánat, azt gondoljátok, hogy ez a magyar játékosok eredményének köszönhető elsősorban?
3: Igen, meg azt kell tudni, hogy minden, most ugye a hétvégén volt a trofi, és csütörtökön van a sorsolás. Tehát, hogy mindig úgy van, hogy tudjuk, hogy kik lesznek azok, akik érkezni fognak, de azt, hogy a kiemelt játékosok melyik sessionbe, tehát melyik a délutáni vagy az esti sessionbe fognak először játszani szombaton, azt nem tudjuk, mert az akkor fog kiderülni, amikor a sorsolás megtörténik, és minden egyes ilyen European Tour forduló előtti csütörtökön délután 2 órakor van a sorsolás, ez egy szabály, ezt így csinálja a PDC, nem tudjuk befolyásolni, hogy ki kivel játszom meg, hogy melyik sessionbe rakják, annyit tudunk csak, hogy sorsolás nélkül tudjuk, hogy a péntek délután lesz 2 magyar, és szombat péntek este is lesz 2 magyar, azt tudjuk, az most már kötelező így csinálni. Ennyi, amit biztosan tudunk, és azt tudjuk, hogy szombaton fog játszani a 16 kiemelt játékos, hiszen a pénteki nap után jutnak majd a 16 játékos ellenfele, akkor fog kiderülni. Ezt tudjuk. Semmi többet.
2: Az, hogy a verseny színvonala hogy alakul, itt a magyarokkal kapcsolatban beszéltél már 80-as átlagról, de hogyha az összes versenyzőt nézzük és a színvonalat, akkor abban, vagy annak a színvonalát nyilván nem tudjátok befolyásolni, de hogy annak az emelkedése is azért megfigyelhető itt az évek során, vagy igazából itt nem beszélhetünk emelkedésről, mert minden verseny más, nyilván az eredmények is mindig változnak.
3: Ugye 2 évvel ezelőtt 3-9 nyilasunk volt a tornán, ami még soha nem volt olyan, hogy egy European Tour fordulón 3-9 nyilas lett volna. Abba is, és ezt az akkor lehet igazából látni, hogyha az ember fölmegy a játékos lancsba, ahol a játékosok vannak, a melegítő terembe bemegy, és látják, hogy megvan a lazaság, de tényleg olyan, mint hogyha a világbajnokságon, vagy egy kiemelt kategóriájú versenyen játszanának, tehát, hogy most egy major tornáról játszunk. És azért azt se felejtsük el, hogy a European Tour 15 darab European Tour állomás van egy évben. És a 16. az Európa bajnokság, ami a European Tour állomások után, a ranglistán a legjobb 32 játékos játszik majd az Európa bajnokságon. Ezért lehet az is, hogy egy ausztrál játszik az Európa bajnokságon. A legjobb az lenne, a legjobb fogalmazás, hogy European Tour Finals lenne, nem Európa bajnokság, de a PDC European Championshipnek hívja. És az egészet vesszük alapul, akkor 4,2 millió font összdíjazása van ennek a versenysorozatnak. Tehát, hogy ez az egyik legnagyobb versenysorozata a PDC-nek. Szerencsére most a 11. állomás az hozzánk tartozott, és még párszor hozzánk is fog tartozni a következő években.
2: A PDC és a magyar szervezők között hogy oszlanak meg a feladatok?
3: Ez egy, mi adjuk a helyszínt, mi csináljuk a jegyértékesítést, ők mi adjunk színpadot, jó pár technikai dolgot, magát a versenyt, a hátteret és minden mást azt ők intézik, mi velünk kiegészülve. Tehát a mérkőzés levezetések és minden az nem hozzánk tartozik, de az bárhova mennek, azt mindenhol a PDC saját maga csinálja. Mi a biztonságiakkal és minden mással, és minden technikai feltételeket, amiket kell, és ők kérnek, azokat mi biztosítjuk, és így zajlik a verseny.
2: Említetted korábban, hogy azért minden évben próbáltok valami újdonságot bevezetni. Ebben az évben mi volt az, ami más volt, mint az előző években?
3: Hát mindig próbáltunk ilyen kiegészítő dolgokat csinálni, pólóágyúztunk, egy kicsit jobban bevontuk a közönséget, több megjelenést biztosítottunk, mindig valamit kitálunk. Van egy multitermünk, ahol lehet dácozni, játékokat nyerni, greenboxoztunk, van egy cég, aki mindenféle ilyen fényképes dolgokat, azokat kiraktuk a kivetítőkre, most nem tudtam, hogy lehet-e mondani, inkább nem mondom a nevét reklámként, mindegy. Tehát mindig próbálunk hozzáadni olyan dolgokat, amiket mi tudunk irányítani, folyamatosan egyre-egyre többen jönnek szerencsére, és egyre nagyobb az érdeklődés, annak ellenére is, hogy ezt mi úgy gondoltuk, hogy most ez az augusztus végi időpont, ez nem volt annyira szerencsés dolog, de...
2: Ezt egyébként ti határozzátok meg, vagy a PTC?
3: Nem, hanem az folyamatos tárgyalásoknak a része. Mi egyetlen egy dolgot tudunk, hogy tavasszal nem rendezünk versenyt, mert akkor csütörtökön Premier League fordulóban is egyre több játékos nem jön. Most is a rossz időpontnak köszönhetően, hiszen előtte való hétvégén még Ausztráliában voltak kiemelt játékosok, ennek köszönhetően például a győztes James Wisdom érkezett meg, és Gervin Price érkezett meg, akik már a sorsolás után derült ki, hogy nem fognak jönni, és hát közvetlenül a sorsolás előtt mondták vissza, és érkeztek helyette természetesen olyan játékosok, akik nem akkora nevek, de ugyanúgy a világranglistán feltöltve azért elől vannak, és profi játékosok.
2: Ugye Luke Littler sem volt itt, igen, őt tudtuk, hogy nem is lesz itt.
3: Majd jövőre.
2: De hát ennek ellenére ugye nagyon jó játékosok voltak a magyar szurkolók. Egyrészt gondolom, hogy a magyar versenyzőknek nagyon szurkolnak, de egyre inkább hozzáértőbb a közönség?
3: A magyar szurkoló hozzáértőnek számít, az összes, ezt minden játékos elmondja.
2: De ez egyébként 2021 óta egyre inkább fejlődik a magyar szurkoló is, amióta van... Hungarian Darts Trophy, vagy ez azért a nemzetközi népszerűsödésnek is köszönhető?
3: Hát most nem akarom magunkat agyonsztárolni a tévéközvetítéseknek. A tévéközvetítéseknek ugye már azért már nagyon régóta mennek a nagy tornák a televíziókba, és ott azért már nagyon-nagyon sokat tanultak a nézők a dartszal kapcsolatban, és már 2021-ben annyival volt változat, annyira volt másabb a közönség, hogy akkor nem volt ekkora szurkolás, de ugyanúgy értik, tudják a kiszállókat, mindent tudnak róla, és ott is az volt az érdekes, amit akkor kiemeltek a játékosok, hogy ott sem voltak azért kevesen, mert ott is voltunk 4800-5000, hogy amikor történik valami, akkor viszont felrobban a csarnok. Tehát, hogy az olyan, hogy csönd van, és amikor valami olyan nagyobb kiszálló van, vagy 180 van, akkor olyan érzése van, mint hogyha lökné a közönség hátulról valaki, mert hogy annyira hangosak lesznek abban a pillanatban. Az természetesen most már abba változott a közönség, hogy sokkal többet szurkolnak. Ami meg nagyon-nagyon sokat változott, az a darts szurkolóknak a beöltözés, tehát a mindenféle ruhákba érkezés. Érdemes volt egyébként már maga a metron utazni akkor, mert bemegy az ember, és a metróla felszállt, és ezt rengetegen fényképezték is, hogy hupikék, törpikékkel találkoztak, meg a király kisasszonyokkal a metrón, mert mindenki úgy érkezett. Tehát, hogy most, ha azt nézzük, akkor sokkal, de sokkal nagyobb százalékban érkeztek beöltözve a nézők mindenféle jelmezekbe, és ez szenzációs volt.
2: És nagyobb százalékban vannak magyar szurkolók, vagy főleg magyar szurkolók vannak?
3: Ami változás az, hogy egyre több külföldi szurkoló érkezik. Tehát, hogy most már vannak olyanok is, akik minden évben megjelennek Lengyelországból, a közvetlen országokból is, de vannak, akik Írországból érkeznek, egy kicsit mondjuk azt mondják, hogy nálunk drágábbak a jegyek általánosan, de az összes többi körítés mellette pedig az, hogy város tudnak nézni, hogy el tudnak menni, esetlegesen fotballmeccseket is még meglátogatnak, tehát, hogy egy hétre érkeznek. Nagyon sok olyan külföldi szurkoló van, aki így összeköti a kellemest a hasznossal, és a trofira teszi azt, hogy ő most körbenéz Budapesten meg Magyarországon.
2: Igen, és hát Budapestnek meg Magyarországnak is azt hiszem, hogy nagyon jót tesz, hogy ezek a darts játékosok saját közösségi oldalukon megosztanak videókat Budapestről, Magyarországról, az is nagyon fontos, nem?
3: Hát ez most tényleg kimagaslóan zajlott az, hogy ugye van egy olyan pillanat, amikor azok a játékosok, akik ott vannak pénteken meg szombaton, és már voltak többször, akkor kérdezik, hogy mikor lesz fölkapcsolva az MVM Domnak a világítása, mert akkor piros-fehér-zöldben van, és akkor kimennek, és kintről filmezik, és vagy a fölkapcsolást. Mindenki elmegy, és csinál egy fotót arról, hogy itt voltunk, és még 2022-ben csináltunk egy darts bemutatót ugyanitt az MVM Domba, és az ötszörös világbajnok Raymond von Barneveld érkezett, jött a reptéről, hoztuk be őt, pont a Lajos barátom hozta őt, és akkor mondta, hogy igen, hogy mennyien is lesznek, és akkor mondtuk, hogy hát több mint 8000-en. 8000 lesznek a bemutató, mi hol lesz? És akkor pont akkor mentek, jöttek ott, értek az MVN Domhoz, és akkor mondták neki, hogy várjanak, hogy hát itt lesz. És akkor megnézte, itt lesz a bemutató ebben az óriás csarnokban? Igen, mennyien férnek be? 20000-en, de itt most ez másabb. És akkor komolyan is vette, meg is nyerte azt a bemutató tornát.
2: A szurkolók egyébként, hogyha ide érkeznek Budapestre erre az eseményre, akkor egy-egy versenyző miatt jönnek, vagy a verseny hangulata miatt jönnek, meg a helyszín miatt jönnek?
3: Igazság szerint ez ugye ez egy nagyon fontos dolog elmondani, hogy itt ugye vannak bizonyos öltözékek, amik ki vannak zárva. Például a futballmez. Ugye ez egy Angliából érkező sportág, az angol területről érkező sportág, és nem akarják azt, hogy a szurkolók között probléma legyen abban, hogy most például nálunk én beülök Fradi mezbe, és a Lajos barátom Újpest mezbe, aztán véletlenül valami vita lesz abból, hogy két különböző szurkoló. Ezért nem lehet futballmezbe bejönni. Ez rajta van a jegyen, ez egy alapszabály. Ezt orvosolandó azért, hogy ne legyen, mindenki a dárt szeretetért jöjjön. Természetesen vannak játékosok, akit jobban kedvelnek, és vannak játékosok, akit nem kedvelnek, de ez nincs kinyilvánítva. Most például a sláger Gary Anderson volt, ő olyan, mintha most Skóciába játszott volna, mert el is mondta, hogy mint a hazai pálya. Most volt először Magyarországon a trofén Gary Anderson, és nem szokott járni a European Tour fordulókra, nagyon ritkán vesz rajtuk részt, de azt tudom, hogy jövőre is jönni fog, mert azt mondta, hogy most második lett, és ezt neki meg kell nyernie. Van egy bennfentes információm, egyébként a díjátadó az egyik díjátadó. Kis Gergő volt, dr. Kis Gergő, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk, akinek a végén odaadta a második helyét, és mondta neki, hogy de hát ezt te nyerted, nem? Ez legyen a tiéd, ezt neked adom, mert én jövőre visszajövök ide, és megnyerem. Tehát, hogy ez volt a elvállás. Ez nekünk meg nagyon jó. Ő is csak szuperlatívuszokba beszélt mindent, és azt tudom, hogy jövőre úgy fog érkezni, hogy hozza az egész családot, mert ezt látniuk kell, azt mondta.
2: Meg nem csak ezt, hanem Budapestet is, gondolom. Igen.
3: Hát az hozzátartozik.
2: Nyilván. Ugye nagyon sokat beszélünk azért az elmúlt évtizedekben a darts népszerűsödéséről. Az egyik oka az lehet, hogy igazából ezt nagyon egyszerű megérteni. Tehát ha valaki néz 5 percig egy darts versenyt, akkor már tudja, hogy itt miről van szó, és akkor onnantól kezdve már nem a szabályokra kell figyelni, hanem tud minden másra, a hangulatra, a szurkolásra,
3: bármire. Igen, és akkor legalább egy kis ösztöndést ad az embereknek arra, hogy megtanuljanak fejbe számolni, abba is segít, de igen, ez egy fontos dolog, nagyon-nagyon-nagyon fejlődik, még sehol se vagyunk egyébként szerintem. Tehát, hogy én nem fogok rajta csodálkozni, hogyha 40000-es látogatottságunk lesz egy European Touron, mert tényleg annyira fejlődik, és ezt nem csak itt nálunk, hanem ugye ezt az angol PDC is ki tudja mutatni, főleg a fiatal embernek köszönhetően óriási népszerűsége lesz egyre jobban a dartsnak. Ugye Luke Littlerről beszélek. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy a közösségi médiában egy 120000-es követői bázissal rendelkező fiatalemberből hirtelen 2,5 milliós követői bázis lett, és a PDC vezetés is elmondja, hogy olyan média hype lett mögötte, hogy majdnem, hogy újra kell tanulniuk mindent, és készülni kell rá, mert akkor az érdeklődés. Ha csak annyit tudok mondani, hogy a világbajnokságra már most arra jutottak el, hogy már nagyobb teremben lesz, ugyanabban az épületben, de nagyobb teremben több mint 5000 befogadással, 5000 férőjes befogadása, sorsolni is kell már jegyeket, mert akkora a jegyigény, tehát mintha a világbajnoki döntőről, futballvilágbajnoki döntőről beszélnénk.
2: Pedig Luke Littler azért némiképp megosztó személyiség, nem?
3: Hát a magabiztosság az általában abból szokott lenni. Tehát, hogyha valaki magabiztos, és valaki a csúcson van, akkor megosztó személyiség tud lenni. Vannak, akik sajnos nem szeretik Szoboszlai Dominikot se, most vigyünk egy más, de azért, mert valaki magabiztos, tudja, hogy mit szeretne csinálni, és azt is tudja, hogy kell járni az utat. Általában az lehet, hogy jó pár embernek nem szimpatikus. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy egy fiatal 19 éves játékosnak az egyetfejlődését végigkövetni, az szerintünk, az szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy hogyan fog felnőtté válni, hogyan fog még erősebb darts játékosa válni, vagy akár hogyan fog a mélybe zuhanni.
2: Azért kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet még ezt a népszerűséget emelni, mert az elmúlt években azért láthattuk, hogy nagyon, nagyon nagy, vagy nagyon gyorsan nő a népszerűsége ennek a sportágnak. Az benne lehet, hogy ugye azért ez egy olyan sportág, amihez nagyon alapos mentális felkészültség kell, nagyon kell koncentrálni, ugyanakkor a közönség pedig legalább annyira szurkol, mint mondjuk egy labdarúgó mérkőzésen, és ez azért nagyon, nem tudom, nagyon, nem azt mondom, hogy szemben áll egymással ez a két dolog, de azért mégiscsak érdekes, nem? Hogy a játékosnak nyilván az a célja, hogy minél jobban tudjon koncentrálni, minél jobban kikapcsoljon mindent a szurkolók meg, olyan, mintha egy picit saját magukat szórakoztatnák, mert lehet, hogy nem is jut el egyébként oda föl a pódiumra mindez, mert hogy a versenyzők meg mindent próbálnak kizárni.
3: Ez nagyon, nagyon jó észrevétel, és ez egy nagyon fontos téma is egyben, és azért, mert azokat a zárt versenyeket, amiket ugye közönség nélkül játszanak, floor versenyeknek hívják, és a PDC-nek rengeteg ilyen floor versenye is van, de a színpadi meccsek a European Touroknak köszönhetően egyre több olyan verseny van, ahol színpadon tudnak tapasztalatot gyűjteni a játékosok. Ezért van színvonal emelkedés is, míg esetlegesen 4-5 vagy 6 év kellett ahhoz, hogy valakinek meglegyen a megfelelő mennyi jó játékosnak is, meglegyen a megfelelő színpadi rutinja, addig most ez egy vagy akár 2 év alatt is bekövetkezik, hiszen 15 olyan állomása van például a European Tour fordulóknak, ahova könnyebb kvalifikálni, ahol színpadi mérkőzéseket hangos közönség előtt játszanak. Régen például Vincent van der Voort volt, akiről mindig azt nyilatkozták, hogy egy nagyon erős floor játékos, aki a csöndben szenzációsan játszik, csak ha föl kell menni a színpadra, akkor nem tud úgy teljesíteni. Most sokkal könnyebb dolga van a játékosoknak ilyen téren.
2: Igen, de olyan érdekes például a sportlövészet is talán bizonyos hasonló, szempontból igen. Ez a kategória, és ott is már ugye a döntők alatt, ahol eddig nagyon csöndben kellett lenni, pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy akkor kezdjünk el zenét játszani, mert hogy a közönséget is be kell vonni, és akkor a dárc is ilyen, nyilván itt sokkal nagyobb a kontraszt.
3: Bocsánat, pénz úgy lesz, hogyha ha néző van, reklámot úgy lehet adni, hogyha néző van, és valamivel meg kell oldani azt, hogy ez nézhető legyen. Ebből egy óriási nagy buli hangulat lett a dárcból, és ez mindenki, aki eljön oda, csak azt tudom mondani, hogy ez teljesen más, mint otthon játszani és kipróbálni. Úgy is el lehet hamar sikereket érni, mert hamar meg lehet egy bizonyos szintre jönni, ami élvezhető a dárcba, olcsóért, mert olcsó egy tábla, olcsó egy nyílkészlet, és mindenki tudja használni, és 2-3 évig jó a falon. Viszont aki eljön ide, és megnézi úgy, hogy egy pici dárc tudása is van, de még akkor is, hogyha nincsen, csak egy tényleg egy közösségi jó buli élményt szeretne átélni, ha egyszer eljön ide valaki, azt most mondom, az biztosan tudom, hogy legközelebb is akar jönni. Az 1000%.
2: Nagyon elszaladt az időnk, de szakmailag még nem is beszéltünk erről a versenyről. Igaz, hogy már eltelt jó pár nap, úgyhogy talán nem is ez a leglényegesebb, de szakmailag hogy értékeled most ezt a Hungarian Darts Trophy-t? A magyar játékosokról beszéltünk, ketten is tovább jutottak az első körből. Úgy egyébként, hogyha a végeredményt nézzük, a végkimenetelt, akkor hogy értékeled?
3: Hát ha nézhetjük azt, hogy aki nyert, az egy... Nem mondjuk, hogy óriási nagy meglepetés, sőt közepes, de meglepetésnek számít. Azt is tudni kell, hogy ez azért a negyedik torna győzelme volt már idén Ross Smithnek. És azt is tudni kell, hogy azért ez már körvonalazódott egyébként, hogy körülbelül ki lesz a döntőben a játékot nézve, hogy milyen teljesítményt tudtak nyújtani a két döntős játékos. Ugye a legjobb 8-nál, mikor már eljöttünk vasárnap délutáni etap után, akkor már lehetett érezni, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik a döntő közelében lesznek.
2: Mert hogy itt ez a hullámzás a teljesítményben az nem annyira jellemző? Tehát, hogy lehet, hogy két óra
3: ez azért látszik, igen, már azért betudják, ezt már azért ismerik sokkal jobban, hogy osztják be ezeket itt az energiájukat. Ez is az egyik. Egyébként hozzáteszem, hogy Ross Smith a fiával érkezett,
2: Láttuk,
3: nagyon-nagyon jól,
2: igen,
3: nagyon-nagyon jól érezte magát, és azért csak a döntőben is 101 fölötti átlagot dobott, tehát hogy annak ellenére, hogy most lehet, hogy a közönség jobban szerette volna, hogy Gary Anderson nyerjen.
2: Majd ami, jövőre.
3: Ami azért, még egyszer mondom, ő a kedvenc. Nekem hozzáteszem, hogy Ross Smith nekem egy igazi példakép, mert ő többször újraépítette már magát. Fiatal dartsjátékosként nagyon magasan volt, elveszített turkártyát, visszaszerezte, megnyerte az Európa-bajnokságot, mert már Európa-bajnokként, és most is egyébként ezzel a győzelmével ranglista vezető lépett elő a European Tour ranglistáján, úgyhogy örülök neki, hogy megint egy másik játékos tudott nyerni. Kíváncsi leszek, ki lesz az, aki meg tudja védeni majd egyszer a címét.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Játékos Kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Minden pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a műsorvezető Katona László. A Játékos Kijáró mostani adásában a holland labdarúgásról lesz szó. 1988-ban Európa bajnok lett a tulipános válogatott. Johan Cruyff és Margot van Basten is háromszor nyerte el az aranylabdát, mellettük még Ruud Gullit is bezsebelte ezt az egyéni elismerést. Az Ajax háromszoros bekgyőztes egyszer nyert BL-t még 1995-ben. A Feyenoordnak is sikerült beket nyernie 54 éve. Monc Attila, a Sport TV és a Nemzeti Sport munkatársa kedveli a holland labdarúgást, ráadásul már iskolás korában is érdeklődött a nyelv iránt. A vele készült beszélgetést hallhatják.
2: Elkezdtem olvasgatni idővel holland dolgokat, nyilván főleg újságokat, mikor egyszer ki tudtunk menni Hollandiába így az iskolával. Ebből adódott az egész, és ugye én tulajdonképpen életem első munkáját is a holland nyelvtudásnak köszönhetem, és azzal indult el az a szerencse, vagy bal szerencse sorozat, ezt döntsék el a hallgatók, hogy én végül is nem közgazdász lettem, hanem sportújságíró.
3: És az, hogy Hollandia, futball és Magyarország valamiféle közös pontot te véltél felfedezni, mondjuk amikor megkedvelted?
2: Igazság szerint nem is kerestem ilyet, inkább így mondom. Abban az időszakban, amikor én elkezdtem a holland focival komolyabban foglalkozni, akkor éppen Szalma József játszott kint a Willem-tvében, ha jól emlékszem, illetve ugye akkor már tudtuk róla, hogy Kibrich meg Fischer milyen szerepet játszott a Feyenoord, illetve az Ajax életében. Nyilván az egyikből kultikus figura is lett, a másikból, hát mondjuk úgy, hogy kevésbé. Igazából én nem azért kezdtem el foglalkozni a holland focival, mert hogy mit csinálnak ott a magyarok, hanem mert megtetszett az a fajta őszinte foci, amit ott játszottak. Később meg, amikor már újságíróként láttam az egészet közelebbről, akkor meg az a fajta kapcsolat, ami ott újságíró meg játékos között van, sokkal másabb, és nekem sokkal szimpatikusabb így a munkavégzés szempontjából.
3: Közvetlenebbek?
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy partneri viszonyban vannak egymással. Tehát a 2008-as Európa-bajnokságon például az egyik holland meccs után én tudtam interjút csinálni Robbennel. De igazából az volt a furcsa, hogy utána ő leállt, ugye a korlátot támaszkodva, holland újságírókkal beszélgetni. Tulajdonképpen taktikai elemzéseket végeztek egymással a meccsről, amennyire nyilván érti az ember, meg félig meddig tud rá figyelni, és mind a két fél elfogadta a másik véleményét. Tehát nem az volt ráírva, mint biztos, hogy te is találkoztam benne a pályát során, hogy úristen, mit beszél ez a hülye újságíró, hanem az volt ráírva, hogy ez egy vélemény, ez az ő véleménye, amiben nyilván a másik oldal hozzáállását a függően lehet igazság, lehet megcáfolandó, de beszélgetés volt, nem elbeszélés egymás mellett, vagy nem arénázás egymással.
3: Azért tegyük tisztába, ez a 90-es évek, amikor éppen te megismerkedsz a holland labdarúgással, a 2000-es évek pedig, amikor kibontakozódik, és Magyarországon is bizonyos szempontból, hiszen láthatóvá válik a mindennapok folyamán. Miért megy egy magyar labdarúgó akkoriban Hollandiába?
2: Gyakorlatilag Gyudzsák Balázson érdemes talán leginkább bemutatni, ami sokáig igaz volt, hogy ő egyfajta ugródeszka volt, meg az akkori táplálkozási lázban egy tök normális lépés volt, hogy Magyarországról elmegy Hollandiába, és onnan adott esetben magasabb bajnokságba is tovább tud menni, hiszen emlékezhetünk rá, hogy Balázst azért a PSV korszak csúcsán több nagy csapattal is kapcsolatba hozták, a Liverpooltól kezdve a Valenciáig, és nem tudjuk, nyilván nem tudhatjuk, hogy ebből mennyi volt a valós, mennyi volt érdekből írt anyag. Fogalmunk sincs róla, biztos, hogy valami mögött volt igazság, de az egy ugródeszkának tökéletes volt, és az akkori futball piramisnak egy olyan része volt, ami szerintem jó volt. Nyilván Gyudzsák példáján többen el tudtak indulni, hiszen ugye mindig mondjuk azt, hogy például a horvát fociban milyen jól tudnak menni folyamatosan külföldre. Igen, mert ott voltak olyan előfutárok, akik azt mondták, hogy a horvát labdarúgókat megéri foglalkoztatni, mert Davor Šuker, mert Robert Prosinecki, mert XY letett valamit az asztalra. Nekünk ugye Hollandiában az első ilyen, a már általam is ismert korszakban, ugye Kibrich József volt, utána volt egy kis szünet, és aztán jöttek a bredai magyarok, ugye a Babos, Fehér, Pető hármas, akik közül főleg én Babos Gáborral nagyon-nagyon jó viszonyban voltam. Ugye jött Dzsuzsák Balázsnak ez az elképesztően sikeres Eindhoveni korszaka, ami a magyar médiában is azért erősen lecsapódott, vegyük akár csak a Nemzeti Sport példány számait, vagy a Sport TV holland bajnoki nézettségeit, olyan számokat produkáltak, amik abnormálisak voltak, hogy egy ilyet tud hozni egy külföldön játszó játékos, egy olyan csapatban, ami nem a mai Manchester City, Bayern München vagy Barcelona.
3: De viszont azóta, tehát mondjuk a 2010-es évek után eltűntek kicsit a magyarok. Persze utánpótlás szinten vannak, hiszen mondjuk Schön Szabocs az Ajaxban nevelkedett, csak egy példa, de a lényeg az, hogy a holland bajnokság kikerült volna a magyarok látóköréből.
2: Nek lehet, hogy vannak gazdasági okai is, nem csak ugródeszka jelleg oka is. A holland labdarúgás önmaga az abból a szempontból nem változott, hogy pontosan tisztában van azzal, hogy hol van a helye a táplálkozási láncban. És a holland labdarúgáson belül is tisztában vannak azzal, hogy hol van a helyük a holland táplálkozási láncban. De mind a kettőben föl lehet rajzolni egy piramist, és mind a kettőben a holland foci nagyjából ott van, ahol korábban is volt. Mit értünk ez alatt? A holland bajnokságot, ha megnézed, van a három top csapat. Ugye a három top csapat a PSV, az Ajax és a Feyenoord. Mennyire emelkedik ki a holland bajnokságból? A legutóbbi 59 kiosztott holland bajnoki címből egyet ugye a Covid miatt nem osztottak ki. Mindössze hármat vitt el más csapat ezen hármason kívül. Kétszer az AZ, egyszer pedig a Twente volt bajnok. Senki több, nem félnek oda bele. Az alattuk lévő sor az Alkmaar, a Twente, az Utrecht, olykor a Groningen. Tudják, hogy nekik az a feladatuk, hogy neveljenek játékosokat ezeknek a nagyoknak. A nagyok meg tudják, hogy nekik meg az a feladatuk, hogy neveljenek játékosokat a sztárkluboknak. És ez a feladásos rendszer, ez működik. Persze vannak benne olyan balesetek, mint az Ajaxé, az előző két szezonban, amikor azt se tudták, hogy hol van az Ajax, de hosszú távon kiegyenlítik egymást a hatások, és a rentabilitás megmarad, hogyha normális a klubvezetés is.
3: Ha már említetted az Ajaxot, az ő esetükben volt még BL elődöntő talán 5 évvel ezelőtt, és ott is, mintha kiüresedett volna az a generáció, és nem jött volna az a mennyiségű labdarúgó, az a minőségű labdarúgó, akivel épült volna mondjuk ez az együttes.
2: Ez szerintem sokkal inkább globális hatása van annak, hogy átalakult minden. Tehát a Bosman előtti korszakban ugye nagyjából mindenki az adott ország állampolgáraiból nevelt futballistákat. A Bosman korszak után kinyíltak a kapuk, Hollandiának nyilván a gyarmatbirodalom miatt előtte is már könnyebb helyzete volt, de utána, miután kinyílt minden kapu, megtalálták a kiskapukat a fiatal játékosok szerződtetésére a nagy csapatok is, mindenki érdekelt lett abban, hogy nevelje a játékost, mert egyre drágábbak lettek a kész és jó játékosok. Tehát, hogyha úgy nézed, hogy mennyi a bekerülési költség, akkor olcsóbb volt fölnevelni egy játékost, mint megvenni készen. És belefér az mondjuk a Liverpoolnak, amire mindenki emlékszik, hogy megvette Gulácsi Pétert, Adorján Krisztiánt, Németh Krisztiánt annak idején, és belefért neki az, hogy közülük a Liverpoolban senkinek sem sikerült az áttörés. Mert vett 10 ilyen fiatalt, és ha egy bejött, akkor már vastagon a pénzénél volt. És ugye ez Hollandiában is megfigyelhető volt, hogy nyíltak a kapuk, jöttek mindenhonnan a játékosok, már nem Hollandiának, meg a holland válogatottnak nevelték a játékosokat, hanem maguknak, meg a piacnak.
3: Olyan nincs akkor, hogy a három nagy klub egymástól mondjuk elcsábít egy-két labdarúgót.
2: Van, ma már minden előfordul, tehát már az is előfordul, hogy a Fradiból megy valaki az Újpestbe, tehát nincs ez a gond. Nyilván nem olyan mértékben, mint mondjuk, hogy az Ajax azért kevesebb játékos hozzá úgy a PSV-ből, mint mondjuk az Utrechtből. Ez egy normális rend, hiszen mindenki nem az a cél, hogy a vetétást erősítsen, hanem az, hogy jó pénzért add el tovább. Volt olyan, lesz olyan játékos, aki játszott legalább két csapatban a három nagyból.
3: Jelenleg a bajnokság erősségét hova lehet tenni abból a szempontból, hogy nemzetközi kupákat illetően hány csapat indult a BL-ben, Európa Ligában, Konferencia Ligában, ráadásul, hogyha véget ér az alapszakasz, akkor van egy érdekessége, azt hiszem most már Konferencia Ligára játszik pár csapat egy ilyen kieséses rendszerben.
2: A Hollandiában ugye több osztályozó is van, nevezzük annak, vagy playoffnak, tök mindegy. Ugye van egy a kiesés elkerüléséért, feljutásért, meg van a nemzetközi kupaindulásért is. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy hol van Hollandia erőssége, mihez viszonyítsunk. Ha hozzánk viszonyítjuk, akkor a stratoszférában van a holland bajnokság. A Ferencvárosnak van egy Európa ligája, az összes magyar csapat a 3x36-os mezőnyben, az ugye felszavazzuk a 108 csapatból egy magyar, holland meg 5. De tegyük hozzá, hogy a holland 5 az úgy áll össze, hogy kettő bajnokok ligája, résztvevő, ugye a PSV meg a Feyenoord, 3 pedig Európa ligás, az Ajax, a Twente és az AZ.
3: Említettük a 3 nagyot, de hogy azért vannak izgalmak, mert most jelenállás szerint azért a PSV megugrott a többiekhez képest.
2: A kis csapatoknak ott ezen 3 csapat elleni az év meccse. És ott nincsen akkora szakadék 4.-5. helyezett AZ meg az első PSV között, mint Magyarországon a Fradi meg az MTK között, azt hiszem az MTK most a 4. Tehát sokkal nagyobb a szakadék nálunk, mint náluk. Hétvégén az Ajax emberelőnyben játszott, azt hiszem, hogy a Groningen ellen elég sokat, és Weghorst a ráadásban tudott győztes gólt szerezni. Ott mennek, mint a mérgetegek, és ott teljesen tisztában vannak azzal, ami szerintem nálunk egy nagy hibája a futballnak, hogy a motiváció hiánya, ott ha ellenük megmutatják, ki tudnak ugrani. Magyarországon ezzel a fajta jövőképpel kevesebben akarnak meg tudnak élni, mert itt sokkal inkább az van meg, hogy nekem ennyi elég. Ott meg motiválja az őket, hogy profi futballisták legyenek. Olyanok, akiket anyagilag is méltó módon ismernek el.
3: Említed az anyagi részét, és Kiprich József is említette még korábban, hogy hát ő abból él, hogy amikor Hollandiában futballozott, akkor az ő bérének egy bizonyos részét hát lefogták. Szóval már ebből a szempontból is érdekes a holland modell, vagy ez egy ilyen Benelux modell, minek mondjuk?
2: Ez egy bölcsővébe látó modell, inkább fogalmazzunk így. Azért nagyon-nagyon sok olyan futballpályafutást láttunk, ami tönkrement az anyagiak miatt. Tényleg nem menjünk messzebb, az gyerekkorom egyik kedvenc futballistájánál. Német szurkoló létem lesz így, azt mondta, de Paul Gascoigne-nál, hogy lehet elinni, meg elszívni annyi pénzt, amit ő megtett. És nyilván felmérték azt, hogy kell, ha a játékosok nem gondoskodnak egy olyan életpálya modellről, ami mondjuk 50 éves korukban is biztosítja a megélhetésüket, akkor legalábbis nem baj, hogyha nyújtunk nekik segítőkezet. És szerintem ebben a holland liga baromi okosat lépett ezzel az egész történettel. Nem egyedülálló a történet, más sportágakban is van ilyen, az NBA-ben is létezik ez a fajta nyugdíj rész, tehát például szegény Dávid Kornénak borrasztó banális történet, azt hiszem egy meccs hiányzik ahhoz, hogy NBA nyugdíja legyen. És az is azért van, hogy igen, lehet, hogy fejled a pénzed, de a szolgáltaid elismerése véget, kapsz tőlünk később is juttatásokat. A sportolók vagy a futballisták többsége azért nem MIT diplomás ember, azt be kell látni. És sose baj az, hogyha kett helyett szerdáig is lát valaki helyettük előre. És szerintem ezért jó az a modell, amit Kiprikkel is történt, meg ami nyilván majd a későbbiekben mindenki jelentkezik egy bizonyos életkor föl. De menjünk messze, Magyarországon is van erre példa, olimpiai életjárdék.
3: Kicsit visszamennék az időben, mert volt, amikor Romário és Ronaldo a PSV környékén futballozott. Már nincs ilyen kaliberű játékos, vagy annyira fiatalon érkeznek a bajnokságba, hogy akkor még nem is fedezzük fel az ő nagy tudásukat?
2: Én visszakanyarodnék oda, amit előtte mondtam ezzel kapcsolatban, hogy azzal, hogy kinyílt a világ, és mindenki rájött arra, hogy nevelni olcsóbb, a jobb feltételeket kínáló klubok ugyanabban az életkorban hamarabb tudnak elvinni egy Ronaldót, Romáriót, Bebétot, bárkit, mint mondjuk egy holland csapat. Tehát azért, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a City Football Group kopogtat valakinél, meg a PSV kopogtat valakinél, akkor azért a jelenlegi futballpiaci helyzetben, ha csak a névre meg a feltételekre megyünk, és nem nézzük az esetleges perspektívát, vagy a sok rossz példát, akkor nem nehéz dönteni a kettő között. Hogy akkor azt mondom, hogy City Football Group, és akkor nézzük meg, hogy a Gironába megyek-e valamire a Lommelben, a belga, a másodosztály tetején, ugye, mint Vancsazalánnál ez megfigyelhető volt, vagy megnézem azt, hogy én a PSV akadémiáján, a Jong PSV-ben, ami ugye a holland másodosztályból ki nem eshető középcsapat, mire megyek? Ma már az nem mindegy a fejlődés szempontjából, hogy te holland másodosztályba futballozol 18-19 évesen, vagy egy spanyol kis csapat hirtelen BL aspiránssá váló együttesében lépsz pályára 30-szor.
3: Az, hogy egy Ajax, egy PSV, csak ezt a kettőt mondom, vagy éppen a Feyenoord, egyszer BL győztes legyen, ahhoz az kell, mint ami volt 5 évvel ezelőtt az Ajax esetében, hogy összeálljanak a csillagok, a tehetségek egy helyen összpontosuljanak, és ha nem is szerencse, de bizonyos szempontból azért minden összejöjjön a klubnál.
2: Hát erre, hogy mondani fogok, az nem biztos, hogy tetszeni fog. Nem fogom megélni azt, hogy még egyszer a holland csapat BL győztes legyen.
3: Mert nemes egyszerűséggel a top 5 viszi el ezeket a trófeákat. Még az Európa Liga, meg a Konferencia Liga, az meg lehet.
2: Az meg lehet, mert a Fiorentinával tudnak versenyképesek lenni, vagy az Atalantával. De a BL az egy olyan másik bolygó, ahol van 6-8-10 csapat, és ők fogják elosztani a BL győzelmeket a következő 40 évben, hogyha ha nem történik gazdasági változás a futballban, illetve a futball környékén. Egész egyszerűen már most akkor a különbség, anyagilag egy angol középcsapat, és szándékosan mondom így, meg egy holland élcsapat között, ami áthidalhatatlan. És akkor most ne beszéljünk arról, hogy a mondjuk 8 európai topcsapatot, City, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain, Liverpool, és mondjuk Inter, hogy ezt a 8-ast nem tudják utolérni. Tulajdonosi háttér miatt, a bajnokságba áramló médiapénzek miatt, meg az európai piacon kereshető pénzek miatt, nem is annyira marketingből, mint mondjuk Bajnokok Ligájából. Más világ.
3: Van olyan holland labdarúgó, akár a válogatottban is, most már nem csak a klub szintre akarok gondolni, aki igazán kiemelkedő, marketing értéke van, vagy egyelőre nincs ilyen játékos. Csak azért merem ezt kérdezni, mert mondjuk korábban Van Nistelrooy, vagy éppen Robben, olyan típusú labdarúgók voltak, hogy minden héten figyelte őket az ember.
2: Sokan az ő nevéhez kötik a Liverpool felemelkedését Jürgen Klopp mellett, ugye Virgil van Dijk. Abban abszolút igazat adok, hogy olyan kategóriai futballista, mint mondjuk Dennis Bergkamp, ezzel visszább mennék egy kicsit, és tőle indulnék el a jelen felé, vagy ha nagyon érzelmes az ember, akkor meg azt mondja, hogy Johan Cruyff, de Johan Cruyff-al bármelyik másik holland futballistát is Isten kísértése egy lapon említeni, ezt szerintem ebben nincs vita senkivel. Tehát mondjuk Bergkamp, Nistelrooy, Robben,
3: Schneider,
2: igen, de tőle ellopták az aranylabdát. Szóval ha ezt a négyest nézem, ilyen kategóriai futballista jelenleg nincs a holland válogatottban. A holland válogatottban nekem, ha azt kéne mondani, akkor Van Dijk az, aki kifejezetten tetszik. A többiek jó klubokban játszanak, vagy más világban vannak, mint ahol mi vagyunk. Mégis ez már egy olyan világ, hogy ők már nem nemzetközi szupersztárok. Ezben benne lehet az is, hogy azért a holland válogatott ugyanúgy közügy, mint nálunk a magyar válogatott, csak más, hogy állnak hozzá a szurkolók. Amíg azért nálunk kétfajta dolog létezik, vagy lakodalomban vagyunk, vagy temetünk a válogatott kapcsán, átmenet nincs. Hollandiában kritikusan szemlélnek mindent. Tehát még amikor jók, akkor is megtalálják azt, hogy mi a rossz a játékban. És azért ez a holland válogatott, ez tud rosszat is csinálni. És az a baj, hogy ennek a kritikáknak a hatására, meg azért a sokkal kevésbé konzisztens edzői politika hatása, vagy szövetségkapitányi politika, hogyha váltóra beszélünk, hatására, valahogy folyamatosan alakul, és egyetlen válogatottnak sem hagynak megfelelő kifutási időt arra, hogy összeérjen. Egyébként Jeremy Frimpong, Leverkusen a negyedik hátvéd. Ha megnézed a mostani holland válogatott keretét, ez megint egy fiatal holland válogatott, mert ugye Van Dijk-et leszámítva, nincs benne 30 éves játékos, de 29 se. De megint ott van, hogy ha majd most nem jutnak ki a VB-re például, előfordul, hogy nem jutnak ki a VB-re, akkor megint elkezdenek építkezni, ez szokásuk sajnos, és megint egy generációval visszább mennek. Van tehetségük, Zázaták már 2-3 éve megnyert az UEFA Youth League-et, tehát az IFI B-et. De valahogy olyan érzésem van, hogy sokszor elfelejtik föltenni ők a boklétát a házra, hanem eljutnak valameddig a házépítésbe, és aztán visszamennek az alapokhoz.
1: Ez volt a Játékos Kiáró Podcast. Monc Attila, a Sport TV és a Nemzeti Sport munkatársa volt a vendég. A mostani beszélgetést meghallgathatják a www.mediaclick.hu weboldalon, vagy a Nemzeti Sport Rádió applikációjában is.
0: Ez volt a Játékos Kiáró, a Nemzeti Sport Rádió beharangozó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátsúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: the Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
3: Megvan! 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: megjegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Budapesten az FM 105.9-en.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A jövő sztárjai.
0: A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Augusztus közepén a női 400 méteres síkfutóváltó remekül teljesített a Birminghamben rendezett atlétikai Európa-bajnokságon. Az előfutamban országos csúcsot döntött, majd a döntőben a hatodik helyen végzett. A 42,84 század másodperces magyar rekordot Szent György Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Brucker Lili érte el. A váltó két tagja még nincs 20 esztendős, 19 évesek. Ők vannak most itt a stúdióban, Szent Györgyi Zita és Brucker Lili, sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Hát csapjunk egy kicsit a közepébe, ugye kétszer futottatok a birminghami EB-n, az egyik az országos csúcs miatt marad emlékezetes, ugye a másik pedig magának a döntőnek a milliője miatt. Hát kinek melyik volt a maradandó élmény? Zita?
3: Szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy az előfutam. Ez egy akkora adrenalin löket volt, hiszen alapból amiatt is, hogy ez volt az első futásunk az EB-n, meg ez volt az első EB-nk, illetve hát az országos csúcs miatt, meg hogy helyezéssel jutottunk döntőbe. Szóval én abszolút az előfutamot mondanám.
2: Lili?
4: Én is egyetértek az Zitával, igazából az előfutam az tényleg az igazából nagyon jó volt, életem egyik legszebb futása. Ezt már sokszor meséltük, de amikor megláttam, hogy a Zita fut felém ordiválva, az tényleg az a egyik legjobb pillanat volt, mert megláttam a kivetítőn, hogy 42-essel kezdődött az időnk, az nagyon durva volt, ezt nem lehetett felülmúlni, de a döntő is, az is szintén nagyon durva volt.
2: Mindkettőtöknek az első felnőtt EB-je volt?
3: Igen.
2: Hát mekkora volt a druk egy ilyen nagy világverseny előtt bennetek?
3: Hú, pont azt beszéltük, hogy úgy nem nagyon izgultunk. Tehát, hogy mikor sétáltunk fel a pályára, találkoztunk, ugye, meg láttuk egymást, és Lili bárhol volt, így integetett nekem nagy mosolyogva, én is vártuk az egészet, tehát, hogy a stressz nem nagyon volt rajtunk, főleg úgy, hogy nem számított rá senki feltétlen, hogy mi döntősök leszünk, szóval ez a teher így nem volt rajtunk. Tényleg nagyon jó volt, nagyon élveztük.
2: Az, hogy nem kellett nagyon izgulnotok, tehát nem volt nagy teher rajtatok, az annak is köszönhető, Lili, hogy a csapategység az egy nagyon jó összeszokott társaság?
4: Igen. Hát mondjuk összeszokott nem, mert nekem ez volt az első futásom, mert ugye úgy volt, hogy a Tóth Anna fut, viszont neki megfájdult a lába, és ezért lettem én, szóval ez kicsit nagyon izgulós volt az eleje, de ahogy mondta az itt, ahogy felléptünk a pályára, meg elkezdtünk melegíteni, onnantól már nem izgultam. Szóval előző este nagyon izgultam, ott alig bírtam elaludni, és kicsit rosszul is aludtam, de ahogy ráléptünk a pályára, és együtt elkezdtünk váltani, meg ugye együtt elkezdtünk melegíteni, onnantól minden szuper volt.
2: Valóban így van ez, ahogy szokták mondani, az ilyen beugróknál, hogy hát tulajdonképpen ugye mindenki úgy készül, hogy a következő nap futhatok, és én is úgy próbálok ugye mentálisan is, meg fizikálisan is úgy toppon lenni végig, de tényleg?
4: Igen, hát muszáj volt úgy készülni, mert tényleg azt hiszem két nappal előtte én még nem tudtam, hogy futok. Szóval, hogy így kicsit izgulós volt, de minden jó lett a végén.
2: Ugye Zita, te voltál az első ember, aki elkezdte, Lili, te a befejező. Ez hogyan alakul ki egy ilyen váltóban?
3: Nagyon összetett, mert általában egy ember az nem fix, hogy egy adott pozícióban fog futni, hanem így összesítik a szezonban futott versenyeinket, és például nekem a felnőtt magyar bajnokságon jól sikerült a rajtom, szóval ez így egész biztos volt, hogy én kezdek, meg amiatt is, hogy mondjuk én annyira nem tudok jól botot fogni. De mondjuk Lili meg nagyon ügyes abban. Tényleg ennek nincs ilyen konkrét mechanikája, hogy ki, mikor, hol, bármikor kerülhetünk máshová, de ez most így alakult.
4: Igen, a váltásokból is függ, mert ugye a két idősebb lányzó került be. Ugye a Bogi és a Luca volt középen, mert ugye 5-2-t váltanak, az ugye sokkal nehezebb, és azért kerültünk mi a két szélére, hogy ne kelljen annyi stressz, meg annyi váltást csinálnunk.
2: Alapból is ez lett volna a felállás, ha mondjuk egy ember nem esik ki? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy például, ha mondjuk a második ember esik ki, aki mondjuk a második század futja, akkor is te ugrattál volna be?
4: Akkor is, igen, mert én voltam a legelső csere, de viszont, hogyha kiesett volna a Bogi, akkor teljesen más lett volna a felállás.
2: Igen, hát most nem a Bogira gondoltam, ugye konkrétan, hanem úgy mondjuk egy általános helyzetben, ugye, hogy a második ember. A váltófutásnak, aki először látott mondjuk egy ilyen versenyt, az azt gondolhatja, hogy a lényeg az, hogy nagyon gyorsan kell futni, ugye? Ez lenne már úgy a nagy titkot. És talán a kihívása a váltásokban rejlik.
4: Hát igen.
3: Igen, igen, abszolút.
2: Mi a nehézsége a váltófutásnak? Mi a legnagyobb kihívás benne?
4: Hát például nekem, ugye, ahogy én csak kaptam a botot, és ugye egy váltás az úgy, hogy először kimérjük, hogy mikor kell elinduljak, lerakok egy jelet, és amikor odaér a luca, vagy ugye éppen az adott ember, akkor kell elinduljak, és ahogy ő ordít, mert ő neki fel kell mérnie, hogy mikor adja át a botot, mikor a legjobb, a leggördülékenyebb, amikor át tudja adni a botot, és ahogy ő mondja nekem azt, hogy kéz, mert ez szokott lenni nekünk az ilyen jelmondatunk, akkor nekem fel kell rakjam a kezemet, és minél jobban, hamarabb, biztonságosan elvennem a botot. Szóval így oda kell figyelni a térbeli látásra, meg mindenre.
3: Igen, kifejezetten bonyolult. Nagyon sokat gyakoroljuk, és még így is olyan, hogy nem lehet elégszer, meg általában egy melegítésnél is. Mondjuk, hogyha egyéni számra melegítünk, akkor mondjuk futunk 3-4 lendületest, ilyen gyors futást. Ilyenkor szerintem minimum van 5 darab, hogy összeváltsunk, és tényleg magabiztosan álljunk a pályára.
2: Hát ugye egyéni sportág, alapvetően az atlétika, de hát akkor ennek is megvan a maga a szépsége, amikor ti váltóban versenyeztek. Miért lehet szeretni a váltófutást?
4: Én nagy csapatjátékos vagyok, szóval szerintem a legszebb része az atlétikának amúgy a váltófutások. Szóval nagyon szeretek egyéni futásokat is futni, de a legszebb része a váltófutás. Tényleg, amikor ott örültünk egymásnak 4-en a csúcsnál, annál jobb pillanat még nem volt a pályafutásomban.
3: Igen, igen. Meg az is, hogy tényleg alapvetően 4 különböző versenyzők vagyunk. Szerintem mindannyian nagyon jó időket futottunk idén, vagy alapból így a karrierünk során, és az, hogy így ez egyesülhet, és együtt futhatunk, az nagyon különleges. Főleg úgy, hogy egy ilyen befogadó csapatba kerültünk be. Bogi és Luca is annyira aranyos volt, és támogató is segítettek, szóval ez is nagyon hozzáadott ahhoz, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni.
2: Hogy látjátok annak, hogy a magyar váltófutás az elmúlt években, mondjuk elmúlt időszakban látványosan lépett előre, annak mi áll a hátterében?
3: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg...
2: Hát csak arra vagyok kíváncsi nyilván, amit a versenyzők tapasztalnak belülről.
3: Alapból nagyobb hangsúlyt kezdett el így a magyar atlétika fektetni erre, tehát hogy több összetartásunk van, illetve több versenyző kerül olyan helyzetbe, hogy tudjon váltót futni, tehát egyre többen vagyunk, úgyhogy jó időket futunk, és ebből össze lehet állítani egy jó csapatot.
4: Szerintem a legtöbb esélye a Magyarországnak azért, mert annyira kis ország vagyunk, az váltókkal van szó, és erre rájött a MASZ is, és egyre több embert állítottak be a váltókba, nem csak egyénibe.
2: Itt, hogyha a bőkeretet nézzük, akkor már a Tóth Annát említettük, de akkor mellettük még meg kell említenünk a Csóti Justinának és ugye a Súlyán Alexának a nevét, mert ugye így kerek ez a váltó. Hogyan néz ki egy váltó összetartás?
3: Van egy adott keret, hogy hányan vagyunk bent. Ez nem feltétlen 7 ember, van, hogy akár 80-90 is vagyunk. Itt szezon elején ilyenkor vannak közös edzések, ahol... Hát mondanám, hogy felmérjük azt, hogy ki milyen állapotban van az adott helyzetnél, de nem ez a döntő ebben az egészben. És ilyenkor így váltogatunk, meg gyakoroljuk a botátadást, és aztán az, hogy hogy alakul ki a végleges sorrend, az alapján fog eldőlni, hogy az adott szezonban ki hogy futott, illetve a tapasztalat miatt is, mert mi Lilivel már tavaly is kerettagok voltunk, csak még elég tapasztalatlanok voltunk ebbe, és emiatt úgy döntött ezért felelős edzőnk, ugye Roli, hogy mi még...
2: Német Roland.
3: Német Roland, igen, igen, hogy még mi ne fussunk, hanem még tapasztaljunk ehhez.
0: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
2: Önök az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják, Budai Zoltán beszélget, az EB 6. országos csúcstartó női 400-100 méteres síkfutóváltó 2-19 éves tagjával, Szent Györgyi Zitával és Brukel Lilivel, akik, hát nem is olyan régen, az én emlékeim szerint, többnyire 400 méteren jeleskedtek, most pedig fantasztikus 400-100-as sikerekről beszélünk. Hogyan csökkentettétek 300 méterrel ezt a távot itt közelmúltban? Milyennek az oka vagy?
4: Hát igazából szerintem ezt meg is írták valamelyik portálon, hogy a Sejlegész a ugye sport szakmai igazgató úr megmondta igazából az edzőnek, javasolta, hogy nekünk ebben az évben 100-ra kéne odafigyeljünk leginkább, és így történt meg az a 300 méteres csökkenés, de hát az Itának nagyon jól ment a 400 tavaly, de én inkább a 200-ra fókuszáltam idén, meg tavaly is. Tavaly a U20-as EB-n is 200-on indultam, és akkor így nekem nem volt annyira nagy lépés a 100, de igazán másmilyen 100-at futni, mint 400-at, szóval kicsit könnyebb volt.
2: Igen. Jó, hát igen. Tudjuk, hogy itt azért te is indultál 100
3: igen, méteren. Még U18-asként, igen.
2: Nem voltál benne rossz, mert hogyha emlékeim nem csalnak, akkor országos csúcstartó is vagy.
3: Ja, igen. Szerettem mindig is a 100 métert, csak 400 méterben talán nagyobb esélye van az embernek így a nemzetközi mezőnyben, meg nekem kicsit rövid a 100 méter, tehát szerintem sokkal izgalmasabbak az edzések. Igen, van, hogy szenvedünk, de hogy nagyobb kihívás, mint egy 100 méter így összességében.
2: Hát nyilván ugye ahhoz, hogy egy váltóban, vagy a válogatottban jó eredményeket érjetek el, elengedhetetlen az is, hogy a klub szinten kiváló munka folyjon. Lili, te az UT-ban, ugye Nyilasi Péter az edződ, az MTK Budapestben, Zita, neked pedig Zsoltész Renáta. Egy picit avassatok be abba minket, hogy kinek hogy alakult az eddigi pályafutása. Tehát Lili, te már az UT-ban kezdtél, és akkor így folyamatosan feszegetted a határaidat.
4: Igen, én az UT-ba kezdtem el a pályafutásomat, azt hiszem 2023-ban volt az első versenyem, mondjuk az éppen egy diákolimpia volt, de ott felfedezett a Nyilasi Péter edzőm. Ott egy nem rosszat futottam ahhoz képest, hogy életemben nem sok ilyen normális edzésem voltam még előtte, és utána akkor átmentem hozzá, és ott kezdődött el a munkánk, és már a 23-as, azt hiszem, felnőtt országos bajnokság volt, ahol ott rendezték az U20-as váltókat, Csepelen ugye a nagy stadionban, és az volt az első UT-s váltóm, szóval ez annyira szürreális, hogy a legjobb stadionban volt az első váltóm, és akkor ott igazából ott egy álomvilágba csöppentem, és ott már tudtam, hogy nekem ez lesz a jó sportág.
2: Hát, hogyha jól mondtad, akkor 2023 az 3 éve volt.
4: Igen. Hát igen, onnantól kezdődött el a...
2: És akkor előtte nem is...
4: Előtte is jártam, csak az ilyen hobbi szinten, és ott kezdődött el a normális a versenyzés.
2: Akkor elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen 3 év alatt az idézőjeles nulláról eljutott el addig, hogy a felnőtt Európa-bajnokságon ott legyél a döntőbe.
4: Hát igen.
2: Meg országos csúcstartóváltó tagja legyél. Zita?
3: Ó, azért én hamarabb kezdtem. Én 2015-ben kezdtem el atletizálni, aztán 2018-ban kerültem a mostani edzőmhöz, Renihez. Utána nekem is volt egy másfél éves kihagyásom, és így 23-ba kezdtem el újra versenyszerűen sportolni, ugye, amit már említettünk 100 méterem. Nekem mindig is így az atlétika volt, tehát én előtte nem csináltam más sportot. Viszonylag hamar felfedezték azt, hogy nekem jó mozgásom van ehhez. Szóval mondhatnám azt, hogy így bele születtem ebbe, de ez egy kicsit túlzás.
2: De azért jó hangzik.
3: Igen.
2: Ugye ebben az évben lettetek mind a ketten első évesek az 23-as korosztályban. Ez a korosztály kinek milyen kihívásokat tartogatott?
4: Nagyon durva, hogy már csak ez az U23-as van, és utána felnőttek leszünk. Mert ugye atlétikában úgy van, hogy amelyik évben betöltöd azt a kort, például az a 23-at vagy a 20-at, ugye akkor már kiestél abból a korosztályból. Szóval így, hogy én 3 éve kezdtem, nekem sok időm nem volt ilyen korosztályos versenyeken részt venni, de szerintem ez nagyon jó szezonunk volt, mindkettőnk nevében mondhatom. Nagyon sok PB-t futottunk, szóval szerintem ez mindkettőnek nagyon jó
3: volt.
4: Igen,
3: igen. Talán az a legijesztőbb az U23-ban, hogy csökkennek így a versenyeknek a száma. Tehát, hogy azért egy U18-as nemzetközi szinten kiemelkedő atlétának tök sok verseny lehetősége van. Tehát van Európa-bajnokság, vagy az EOF, ugye. Aztán U23-ban, ugye hiába 3 év nekünk, csak majd jövőre lesz egy Európa-bajnokságunk, és kicsit ijesztő, hogy valamilyen szinten már így a felnőtt mezőnybe kell így beilleszkedni, de hát ez jelenleg még nem elvárás tőlünk, és mondjuk erre tök jó lehetőség egy váltó, hogy így tapasztaljunk, és megszokjuk azt, hogy milyen egy ilyen nagyobb színpadon versenyezni. Mondjuk, ami nem jellemző az itthoni versenyeken, az egy nagyon hosszú quórum. Ugye a quórum, ami megelőzi a versenyszámot, és majd felvisznek minket a pályára. Tehát ezek ilyen mondjuk most szerencsére csak így 20 perc volt körülbelül, de akár ez lehet egy óra is, vagy fél óra. Ez egy olyan dolog, amit szokni kell, és így az ember nem tud hirtelen átállni 10 percről fél órára, mert nagyon más, hogy az ember melegít erre. Illetve van egy új adrenalin szintje ennek az egésznek, tehát hogy világszintű versenyzőkkel futunk együtt, tehát most a döntőbe is futott mondjuk Amy Hunt, aki megnyerte a 100 métert, meg a 200 métert is, vagy Éva Szoboda Lilivel futott befutóként, és hogy ezt is így elhinni azt, hogy mi is oda kerülhetünk, és hogy nekünk is van helyünk egy ilyen versenyen, egy ilyen felhozatalú döntőben.
4: Igen, igen, amit én is azt akartam mondani, hogy ilyen híres atlétákkal egy vonalhoz állni, és már akkora motivációt adott, hogy egyszer mi is ott lehetünk. Nagyon nagy nyereség volt, meg tényleg az, hogy kiutazni ugye egy versenyre, azt, hogy megszokni a környezetet, meg az időt például, mert nekünk nagyon sajnos a döntőre nagyon rossz időnk lett, de igazából mindenkinek az volt az idő, szóval ehhez is hozzá kell szokni, hogy nem csak 30 fokos időkben lehet futni, mert ugye itthon általában nem szoktak 10-kor szervezni egy versenyt, és ugye a döntőnk ugye azt hiszem 10 órakor volt, szóval ehhez is hozzá kell szokni nagyon.
2: Kellett csapkodni a szombatokat?
4: Már nem segített sajnos, nekem már a lábfejem már lefagyott, szóval annyira hideg volt.
2: Hány fok volt?
3: 15 körül.
4: És még fújt a szél is, szóval.
3: Igen, nagyon hűvös volt. És nem tudtunk mozogni, mert pont a magasugrás döntője volt, és az egészet így lezártak. Meg arra készültünk, hogy a letfal előtt majd bevezetnek minket, és hogy mi is így bemehetünk, és így vártuk, hogy jó, de akkor most mikor megyünk? Helyette állnunk kellett 10 percet kint a hidegben.
4: És erről nem szólt nekünk senki.
3: Igen,
4: sajnos.
3: Ezt nem tudtuk.
2: Igen, hát azért a körülmények azért sok mindent befolyásolnak, leginkább az időeredményt is. Tehát a döntőben azt ugye ott futottatok 43-33-at, azt azért osztuk el azzal, hogy hány óra volt, meg hogy milyen időjárás volt.
4: Igen, igen, meg hogy aznap már futottunk egyet, de ez nem kifogás, de...
2: Igen. Igen.
3: De ha azt nézzük, tehát hogyha végignézzük a döntőt, hogy nyilván a britek nagyon kiemelkedőt futottak, de hogy mondjuk az olaszok lettek ugye a negyedikek, ők csak egy tizeddel futottak nálunk jobbat, vagy a belgák, akik ötödikek lettek 200-addal. Tehát, hogy kicsit ilyen hidegkirázós, hogy ilyen jót futottunk mi is. Tehát, hogy igen, mindenkinek ugyanazok voltak a körülmények, de hogy látszódik, hogy azért mi is nagyon közel futottunk, tehát, hogy a negyedik hely sem volt annyira messze, az ötödik hely meg főleg nem volt. Tök durva, tényleg.
4: Az, hogy esélyünk is lehetett volna, ez kimondani is nagyon durva.
3: Igen.
2: Lilin, azt látom, hogy még mindig egy kicsit hogy ott voltam ezen az elbén, és szerepeltem.
4: De tényleg, mert így én még mindig nem fogtam fel, szóval szerintem ezt mondtam is már így többször is, hogy így nekem ilyen 3 hónap kellni fog, mire így realizálódik bennem, hogy tényleg 6-ak lettünk. Szóval most sokszor elmondjuk, hogy 6-ak lettünk, de még mindig úgy mondom, mint hogyha ez egy kis verseny lett volna, vagy valami, szóval én még nem fogtam fel még mindig.
2: Milyen visszajelzések jutottak el hozzátok az EB után? Ugye, aki nézte a közvetítést, az a tévében láthatta az országos csúcsot is, meg a döntőben elért 6. helyet is, láthatott titeket integetni, futni, mosolyogni, nyilatkozni.
3: Nagyon sok ismerősünk gratulált, voltak régiek, vagy mondjuk régi tanáraim is írtak, ami így meglepett, meg a nyilatkozatunkra is nagyon sokan írtak, hogy milyen aranyosak vagyunk, meg hogy tényleg látszik, hogy őszintén örülünk.
2: Ilyenkor már írnak tudod újra, de régen bevágták az egyes szó nélkül.
3: Jaj, persze, de az olyan tanárok valószínűleg nem fognak keresni, hogy jaj, de egyesek vagytok. De persze. Nagyon sokan kerestek minket, meg abszolút pozitív volt az egész, és nagyon jó volt azt is így olvasni, hogy figyelembe veszik azt, hogy milyen fiatalok vagyunk, és nem az volt az elvárás, hogy na jó, akkor nektek olyan jónak kellenetek, mint mondjuk az idősebbeknek, szóval nagyon pozitív volt ez az egész.
4: Tényleg nagyon pozitív volt, és otthon is anyáék, mindenkinek, minden ismerősömnek szóltak, hogy nézzék meg, hogy üzenjenek nekünk, de tényleg nagyon-nagyon jó esett mindenkinek a szép szava. Anyáik még otthon jobban izgultak, mint én. Szóval, hogy tényleg az már mindenki ott ült a tévé előtt, és csak ránk figyeltek, ez tényleg nagyon jó esett nekünk.
2: Zita, kimondtad ezt a szót, hogy elvárás. Hát ugye tudjuk, hogy a nemzetközi atlétikai mezőnyben hatalmas a konkurencia. Most csak egy EB volt, de mondjuk a VB-t nézzük, akkor talán megszámláthatatlan ország indul. Ti hogy vagytok ezzel az elvárás kérdéssel?
4: Szerintem igazából minden embernek a saját elvárás, saját céljait kell kitűznie, és nyilván a edzők meg a közelieknek érdekel, hogy ők mit vártak el tőlem, de a végén úgyis az lesz a fontos, hogy magammal, hogy vagyok megelégedve. Az elvárás nálunk igazából szerintem, ahogy mondta Zita is, hogy annyira nem volt, mert senki sem hitte, hogy milyen eredményre képesek vagyunk, de szerintem mind a kettőnkben így ott volt, hogy a saját magunknak a célja az volt, hogy a döntőbe bejussunk, és az úgymond elvárás volt nekünk, de tényleg az, hogy nagy kúval tudtuk kvalifikálni magunkat, ami ugye azt jelenti, hogy a három helyzetben benne voltunk.
2: Helyezéssel.
4: Igen, az tényleg nagyon durva volt, és amit elvártak tőlünk, az létrejött.
3: Mondjuk ezen az EB-n annyira, hogyha még mindig az elvárás szót használjuk, tényleg nem volt rajtunk nagy elvárás, de nagyon könnyű így belecsúszni ebbe az egészbe, hiszen fiatalok vagyunk, de azt gondolom, hogy a magyar sprint élmezőnyben mindketten benne vagyunk. Nehéz az, hogy az ember így ilyen lépcsőfokokat lép át, mert mondjuk, ha megnézzük az olaszoknak, minden egyes korosztályban nagyon-nagyon sok utánpótlás versenyzője van, és még felnőttek is, és nálunk kicsit van egy ilyen ugrás, hogy ha valaki már U18-ban nagyon kiemelkedő, akkor ő rögtön felkerül felnőttbe, és kicsit így oda veszik őket, de szerencsére ebben most így tényleg nem tapasztaltunk semmit, hogy jaj, mert hogy ő magyar bajnoki második helyezett, meg harmadik helyezett, akkor ó, nekik is olyan jól kell futniuk, mint mondjuk Boginak, szóval tényleg nagyon pozitív volt ez az egész.
2: Hogy látjátok, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásotokban, Zita?
3: Az, hogy egyénibe is el tudjunk indulni mondjuk egy Európa bajnokságon. Mondjuk Lilinek ez a lehetősége meg lett volna, csak végül úgy alakult, hogy nem indult el. Tényleg fiatalok vagyunk, tehát először az, hogy kvalifikáljuk magunkat, hogy középdöntősök legyünk, és majd egyszer, hogy döntősök, mert van erre realitás, csak tényleg el kell hinni.
4: Meg áll nagyon sok edzés, amit majd be fogunk rakni a kézbe, de a következő szerintem ilyen nagy versenyünk, ugye, amit említettük, hogy a jövő U23-as Európa-bajnokság lesz, és ott igazából szerintem mind a ketten megpróbáljuk megcélozni a döntőt a saját számunkban, még az kérdéses, hogy mi lesz, de ott is lesz váltó, szóval arra is nagyon készülünk. Sajnos még nem tudjuk, hogy 4x100 vagy 4x400, de mind a kettőre nagyon készülünk.
2: Most ezen a felnőttebbén szóba került, hogy lett volna lehetőséged egy időben is futni, ez miért hiúsult meg?
4: Hát az ilyen kicsit nehézkes sztori, mert úgy volt, hogy én most a Gyulai Memoriálon, nem Gyulai, az országos bajnokságon, ugye második lettem, és ez nagyon sok pontot hoz.
2: Milyen távról beszélünk?
4: Ez 200, bocsánat. És úgy van, hogy lehet megfutni a kvalifikációs szintet, ami nekem nagyon nehéz volt, ez egy űridő lett volna, és be lehet kerülni a lista szerint is, hogy ugye a pontokból ki hanyadik helyezésen áll. Itt én jó sok pontot kaptam ezért a 23-28-as futásomért, és 80-adik voltam ezen a listán. Annyian kiestek előttem, azt hiszem 36-an lehet bejutni, annyian kiestek belőlem, hogy be is jutottam volna oda, viszont a MASZ szerintem már nem így számolt, hogy én befértem volna oda, és azért sajnos nem tudtam indulni, de ha úgy veszük, akkor tudtam volna kvalifikálni magamat.
2: De a 200 métert így is letudtad, csak egy százast az előtt.
4: Igen, igen. Igen, csak szétosztottuk.
2: A türelem mennyire fontos most a ti pályafutásotokban? Pont az előbb a fokozatosságról beszéltünk, és ugye a lépcsőzetes célok eléréséről, hogy ne várja tényleg azt mindenki, hogy most akkor 20 évesen ti egyből elmentek egy világversenyre, és akkor ott lesztek a legjobbak között.
3: Nehéz egy szinten, mert mindenki szeretne hamar ott lenni, mert azért vannak az európai mezőnyben olyan versenyzők, akik velünk egy idősek, és már ott tudnak lenni, de nyilván nem tudjuk azt, hogy ki, hogy ez, ki mennyi munkát tesz már most ebbe bele, de azt gondolom, hogy ennek a türelemnek is van egy szépsége, hogy tényleg így mindent megél az ember, és az, hogy hiszünk abba, és bízunk abba, hogy amit teszünk nap mint nap, az egyszer kifizetődik, az tényleg varázslatos.
4: Szerintem is igazából a türelem egyik legfontosabb ebbe a sportágba, mivel igazából szerintem nem lehet, nyilván lehet 3 másodpercet például lehozni, de szerintem ez lehetetlen, főleg egy 100 vagy egy 200-ba, vagy egy 400-ba is akár, hanem folyamatos munkával kell igazából, és nekem most ebbe a szezonban az volt a legfontosabb, hogy mindig tudjak körülbelül azon a szinten futni, például ugyanannyi időket tudjak futni, és az edző mindig azt mondja, hogy miután lefutok például egy jó versenyt, hogy majd egyszer büszkék leszünk rád, és ez ugye először az ember azt hiszi, hogy ez egy nagy akkora dicséret, de pedig ő nagyon nagy dicséretnek számít. kampány, hogy majd egyszer is ez is a türelmet sugározza.
2: Egyébként nem néztem utána, ezt egy picit sajnálom, de megkockáztatom, hogy ezen az EB-n a női 400 méteres váltók közül nem sok olyan váltó volt, amelyben két ennyire fiatal versenyző is volt legyen. Nem tudom, hogy erről mit tudtam.
3: Mi azt hallottuk, mielőtt jöttünk haza, hogy hogyha így Lili edzője Peti végignézte a versenyzőket, akik nevezve vannak így az egyéni csúcsuk alapján. Mi nekünk ugye 11.43 meg 11.57 a legjobb időnk, és hogy senkinek nem, egyik csapatban se volt olyan versenyző, akinek mondjuk ilyen ideje lett volna, hanem mindenkinek kiemelkedőbb. Szóval ez is egy nagy dolog, hogy mégis helyt tudtunk állni ebben a mezőnyben, de tényleg mondjuk én, nekem van ismerősöm, olasz lány, aki így velünk egy idős is volt, de az, hogy egy váltónak a felét 2006-os születésű lány tegye ki, az szerintem nem jellemző.
2: Ez a váltó ebben az összeállításban, vagy éppen nem ebben, mikor fut legközelebb együtt komolyabb versenyen? Lehet erről tudni bármit is?
3: Nem tudjuk így előre. Nyilván attól is függ, hogy a lányok ők hogy fognak versenyezni, vagy mit futnak, hiszen nekik azért az egyéni versenyük sokkal központibb, ami teljesen értető, hiszen mindketten ott vannak az európai elitben, ami szintén egy ilyen elképesztő dolog, hogy így velük futhatunk. Hát valószínűleg jövőre valamikor a csapat Európa kupán, valószínűleg akkor.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon sok sikert kívánok nektek a pályán, és azon kívül is. Az EB 6. országos csúcstartó női 400 méteres síkfutóváltó 2-19 éves tagjának, Szentgyörgyi Zitának és Brukelinnek köszönöm szépen a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Zoltán. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című jégkorong magazinnal folytatjuk.
0: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Dr. Béres!
6: My name is Victor, you can take a picture.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottuk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubel, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubel, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubel!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, szeptember 6-án reggel a stúdióban Szőke Viktória, Erdei Már, Gyurta Gergely és Szabó Szilvia. A hét egyik legfontosabb sporthíre volt, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség tisztújító közgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet új elnökének. Az olimpiai bronzérmes kalapácsvetővel Bera Emese beszélgetett szerdán a Körkapcsolás című műsorban. Ezt a beszélgetést hallgathatjuk meg most.
2: Eltelt egy nap, aludtál egyet a történtekre. Úgy ébredtél, hogy innentől kezdve nagyon sok és nagyon fontos feladatod van, vagy egy pici megnyugvással, büszkeséggel, hogy sikerült elérni a célt, és te vagy immár az Atlétikai Szövetség elnöke?
3: Nyugodtan mondhatom, hogy vegyes érzelmekkel ébredtem. Nyilván a tegnapi nap egy hosszú munkának részben ugye a lezárása volt, és hát nagyon izgatottan vártuk a küldött gyűlésnek az eredményét. Viszont gyakorlatilag a munkát már tegnap is részben megkezdtük. Próbáltunk az elmúlt időszakban egy picit előre is gondolkodni, és hát így a tegnapi eredmény függvényében pedig a mai napon meg is kezdtük a munkát valójában is.
2: Mivel kezdted a munkát ma?
3: A mai napon már bent voltunk a Magyar Atlétikai Szövetségben, gyakorlatilag az irodában. Elkezdtük felmérni a jelenlegi helyzetet, beszéltünk az ott dolgozókkal, tehát nyilván először is át kell látnunk, hogy milyen, hogy is mondjam, milyen a jelenlegi, nyilván a pénzügyi helyzet, a különböző adatokat meg kellett néznünk, szerződéseket, ilyesmit, tehát gyakorlatilag egy átvilágítást kezdtünk el.
2: Ugye azért egy átvilágítás az nyilván nagyon sok feladattal jár, és azt egy elnök egy személyben leginkább csak irányítani tudja, vagy összefogni a különböző területeken dolgozó emberek munkáját. Az a csoport, az a csapat, ami körbevesz téged, minden, tehát mindenki benne van, mindenre, minden külön feladatra van külön ember? Tehát, hogy ez akkor már elkészült, mármint hogy a csapat összeállt, innentől kezdve akkor már a munka valóban megkezdődhet, és megkezdődhet az átvilágítás, amiről tegnap is mondtad, hogy azért az első feladatok között van, vagy a legelső feladat, ami vár rátok.
3: Gyakorlatilag igen, ugye az a csapat került megválasztásra a közgyűlés jóvoltából, akikkel az elmúlt időszakban mi összefogtunk és együtt gondolkodtunk egy új atlétikai jövőben, úgymond. Ugye itt a korábban pozíciójában megerősített ugye két alelnökünkről, Zsivócki Farkas Györgyről, Németh Zsoltról, illetve elnökségi tagról, ugye Tölgyesi Előről beszélek, illetve ugye a tegnapi nap folyamán nem csak ugye elnököt választott a küldőgyűlés, hanem három másik elnökségi tagot, ott pedig Rutkowski Edét, Dr. Langár Bencét és Molnár Balást választották ugye meg, és hát ugye nyilván együtt kezdtünk bele ebbe a folyamatba. Nyilván a szövetségnek a teljes átvilágítása az nem a mi feladatunk, hanem ezt ugye szakemberre kívánjuk bízni. Mi most ugye nyilván a saját tudásunk és felelősségi körünk alapján kezdtük el gyakorlatilag a szövetségnek az átvételét, hiszen ennek azért van egy kicsit hosszabb folyamata, amíg ugye hivatalosan is gyakorlatilag az elnökségi tagokká, illetve én jó magam hivatalosan is a szövetség képviselőjévé válok.
2: És a szegedi atlétikai szakosztály vezetése az megmarad mindemellett az életedben?
3: Igen, mindenféleképpen szeretném, ha ez megmaradna. Szerencsére ott is egy nagyon jó és tapasztalt csapat van a hátam mögött. Gyakorlatilag ott az elmúlt időszakban is egy reprezentációs szerepet töltöttem be, illetve ugye a Szegedi Vasutas Sport Egyesületnek a társadalmi elnöke vagyok tavaly december óta. Én úgy gondolom, hogy ez a kettő nem akadályozza az atlétikai szövetségi munkámat, tehát egy teljes egészében helyt tudok állni mind a két helyen szükség esetén.
2: Amikor gondolkodtam ezen az interjún, akkor felmerült bennem a kérdés egyrészt így a Szegedi BS Atlétika szakosztályának vezetése mellett, és két pici gyerek mellett, hogy fér bele az atlétikai szövetség elnöki posztja is az életedbe, de aztán eszembe jutott, hogy volt neked azért a közösségi médiában egy olyan posztod, amiben pont ez esett rosszul, hogy valaki ezt mondta, hogy nem biztos, hogy ez belefér az életedbe, és semmiképpen sem megkérdőjelezném, hanem valóban őszinte kíváncsisággal kérdezem, hogy két pici gyerek mellett, ha csak mondjuk az atlétikai szövetség elnöki posztja lenne, az mennyire megoldható? Hogy látod, hogy hogyan fogod tudni összeegyeztetni az életedben ezeket a különböző területeket?
3: Én úgy gondolom, hogy jó időbeosztással és logisztikával ez megoldható. Most már ugye nekem is mindkét gyermekem, ugye a nagyobbik lányom óvodás, a kisebbik pedig a bölcsödét kezdi, úgyhogy gyakorlatilag így a napom nagy része nyilván felszabadult, illetve nyilván egy elnöknek nem egy személyben kell minden feladatot ellátni. Úgy gondolom, hogyha jó emberekkel, szövetségi munkatársakkal veszi körül magát egy elnök, akkor gyakorlatilag ott is a reprezentatív munka a legnagyobb lényeg, és gyakorlatilag a különböző papírmunkákat összecsoportosítva, de az is megoldható, hogy gyakorlatilag nem szükséges az, hogy minden napot bent az atlétikai szövetségben az irodában töltsek. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ez több utazással jár, már csak azt is figyelembe véve, hogy például vasárnap félmaraton OB van ugye Budapesten, jövő hétvégén lesz ugye az Ultimate Championship, ahogy szintén képviselnem kell a szövetséget, vannak még válogatott viadalok, országos bajnokságok idén. Nyilván ugye itt is az a lényeg, hogy az elnökséggel összedolgozva, akár picit a jelenlétünket is így megosztva, de mindig képviselve az atlétikai szövetséget, jelen legyünk ezeken a különböző rendezvényeken. Egyébként sosem voltam az az otthonülő típus, nincs is semmi olyan jellegű hobbim gyakorlatilag, ami mondjuk nem tudom, kötögetés lenne, tehát én mindig is elég aktív életet éltem, és pont ezért érzem magamban azt a lendületet és azt a tetrekészséget, hogy elmertem vállalni innen Szegedről, két kisgyermek édesanyjaként is egy ilyen megtisztelő és nehéz feladatot.
2: Igen, de azért nyilván ennek az elnöki posztnak azért nem csak abból a szempontból van jelentősége, hogy fizikailag hol vagy, hanem te is úgy fogalmaztál itt az elnöki, hát beszámolóban, pályázatban is akár, hogy az atlétika megújítása itt Magyarországon, ez az elsődleges cél, és ez azért rengeteg gondolatodat lefoglalja, gondolom én. Tehát az, hogy fizikailag otthon vagy, az még lehet, hogy nem olyan könnyű, hogy teljesen ki is kapcsolj, de az, hogy az atlétika megújítása az elsődleges cél, az igazából mit jelent? Mert hogyha azért az utóbbi időben nézzük a magyar eredményeket a magyar atlétikában, akkor azért nem olyan rossz a helyzet.
3: Igen, ez valóban így van, egy építkezés kezdődött el ugye az elmúlt időszakban, úgy gondolom, hogy ennek azért látszanak már az eredményei, hiszen valóban az idei Európa-bajnokságon is nagyon szépen szerepelt a magyar csapat, és ugye a két érem mellett több 1-8 vagy akár 1-16 helyezés volt, viszont úgy érzem, vagy úgy érezzük az elnökségi tagokkal, illetve nagyon sok tagszervezettel együtt, hogy nyilván megvannak azok a területek, amik igenis fejlődést, fejlesztést igényelnek. Legyen az szó akár egy nagyon egyszerű mindennapi adminisztrációról, ami mondjuk az egyesületeket terheli, legyen szó arról, hogy mi ugye egy alulról építkezésben gondolkozunk, több bizottságot szeretnénk létrehozni, ezzel sokkal jobban bevonni a tagszervezeteket, hogy úgymond a legkisebbeknek is a problémái, meglátásai eljussanak szövetségi, gyakorlatilag elnökségi szintre. És úgy gondolom, hogyha sikerül elindulnunk, tehát nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy a következő 2-3-4 hónap az nagyon munkás lesz, és sok mindent át kell nézni, át kell gondolni, és el kell indítani. Viszont utána úgy gondolom, hogy következhet egy picit nyugodtabb időszak, és pont ennek az alulról építkezésnek köszönhetően, ha ez jól működik, gyakorlatilag rendszer szinten jól működik, akkor viszonylag könnyebbnek kellene lennie egy döntéshozatalnak az elnökség számára is. Nyilván pontosan azért, mert olyan információk jutnak már el a legfelsőbb szintekre, amik segítik ezt a fajta döntést.
2: És az alulról építkezésben benne van az is, hogy bizonyos szempontból egység legyen újra az atlétikában, mert hát lehet hallani akár klubok közötti feszültségekről, vagy akár versenyzők közötti feszültségekről, ebből a szempontból egy elnöknek lehet feladata? Egyáltalán reális cél lehet az, hogy ezeket a feszültségeket elsimítsátok, vagy simítsa az elnök, vagy akármilyen szinten rendbe jöjjenek ezek a dolgok?
3: Én úgy gondolom, hogy igen, mindenféleképpen ezeket kezelni kell. Nyilván ugye az elmúlt időszakban kialakult egy szakadék az atlétika két oldala között, de nem gondolnám, hogy ez olyan mély és széles szakadék lenne, amit nem lehetne áthidalni. Úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos lesz, ami ugye több oldalról igény, ez az átláthatóság. Hogy jobban lássák a tagszervezetek, hogy mi miért történik, egy bizonyos döntéshozatalnak mi a magyarázata, és nyilván akkor elfogadható lesz maga a döntés is mindenki számára. Nagyon nagy az atlétika, a magyar atlétika, és nyilván ha az egyesületek számát nézem, ha a versenyzők számát nézem, akkor is úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy egy ilyen nagy közösségbe legyen ellentétek, de nyilván mindenféleképpen azon kell a szövetségnek és nekünk is dolgozni, hogy ezek az ellentétek minél jobban elsimuljanak és rendeződjenek.
2: Nem tudom, hogy tegnap az elnök választás után, miután kiderült az eredmény, akkor beszélgettél-e ott azért a szavazókkal, és azokkal is-e esetleg, akik nem rád szavaztak, hogy mennyire van meg a hajlandóság mindenkiben az irányában, hogy akkor innentől kezdve tényleg mindenki egy cél felé halad, és egy irányba húz.
3: Nyilván a tegnapi nap folyamán olyan mélyreható beszélgetésekre nem volt lehetőség. Ugye szinte mindenki oda jött gratulálni. Én úgy gondolom, hogy ez inkább a következő időszak munkája lesz. Én jó magam is szeretném az egyesületeket végiglátogatni, látni mindenhol a helyzetet, hogy mind infrastruktúrálisan, mind más szempontok alapján tehát mivel küzdenek gyakorlatilag a tagszervezetek, és úgy gondolom, hogy ezeknek a látogatásoknak az alkalmával lenne lehetőség arra is, hogy az esetleges felmerült kérdésekre választ tudjunk adni, vagy ugye nyilván a felőlük érkező esetleg problémákra tudjunk reagálni, és mindenféleképpen, tehát még egyszer azt kiemelném, hogy úgy gondolom, hogyha el tudunk indulni az általunk tervezett úton, és tudunk úgymond eredményeket lerakni a tagszervezetek elé, akkor szerintem az azért a mindkét oldalnak egy picit ilyen megnyugvást fog tudni adni, hogy habár nem feltétlenül minket támogattak, de hogy megindultunk a jó irányba. Én nem gondolnám egyébként, hogy ezeket a korábbi ellentéteket tovább kell vinni. Én soha nem is voltam egyébként ez a haragtartó típus nyilván. Én úgy, ahogy mondtam is a köszönő beszédemben, tehát én úgy érzem, hogy ezeket félre kell tennie a magyar atlétika közösségének, és nyilván egyébként titkos szavazások voltak, tehát jó magam sem tudom, hogy kik azok, akik nyilván vannak azért, akik egyértelműen kiálltak egyik vagy a másik oldal mellett, de én nem kívánok a jövőben ezzel foglalkozni, ki volt az egyik oldalon, ki volt a másik oldalon, egy hajóba kell beülnünk és együtt teveznünk.
2: Hát akkor ehhez kívánok sok sikert, kitartást, gratulálunk még egyszer Tajti Márton Anitának, hogy immár a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként beszélgetett itt velem a Nemzeti Sportrádióban. Köszönjük, Anita, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapest

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, még a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, ma 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyaltak Moszkvában. Vegyesen alakultak a belföldi gyümölcsárak. Derült idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számoltak be. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök három napra leállította a Kijev elleni támadásokat. Steve Witkoff és Jared Kushner ma tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsjai atomerőmű térségében is, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vészhelyzeti dízelgenerátorokkal működik, üzemanyagtartalékai azonban fogytán vannak. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Az elismeréseket az október 23-ai nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással működik, a megépített fenékküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát. A közösségen belüli összefogást, valamint a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés szónokai a Kossuth téren. A rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére is kinyitnak az iskolák Kárpátalján. Kollai István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök ára augusztus utolsó hetében az előző év azonos időszakához viszonyítva. A főváros nagybani piacán a görög dinnye 11%-kal drágult egy év alatt, a sárga dinnye viszont 25%-kal lett olcsóbb. A piros csemegeszőlő ára 10, az őszi baracké 45%-kal csökkent, a vilmos körtéjé azonban emelkedett.
0: Közlekedés.
1: Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a budapesti félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, a verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél napközben ismét megélénkül. Helyenként erős széllökések is lehetnek. Délutánra 24-28 fok közé melegszik a levegő, késő este 12-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Második meccsét megnyerte, és tovább jutott csoportjából női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon. A Kisvárda és a Debrecen is idegenben győzött a labdarúgó NB1-ben. Sikeres győri rajt a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében, és Pierre Gasly indulhat az érről a Formula 1-es olasz nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A pénteki franciák elleni súlyos vereség után a magyar női kosárlabda válogatott tegnap izgalmas végjátékot követően 71-67-re jobbnak bizonyult Nigériánál a berlini világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Csapatunk és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa Juhász Dorka volt 19 ponttal. Együttesünk a mai szünnap után holnap Dél-Korea ellen játsza utolsó csoportmeccsét, amely 95-69-re kikapott a csoport elsőként már negyeddöntős Franciaországtól. Ez egyben azt is jelenti, hogy válogatottunk tovább jutott a négyesből, hogy a második vagy a harmadik helyen az a holnapi találkozó eredményétől függ. A 14 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A tegnapi összecsapás után Nyágúj Gergely először Juhász Dorkát kérte értékelésre.
3: Teljesen egy csapat győzelem volt, le a kalappal a virág előtt is, mert olyan munkát végzett ő is a palánk alatt, ahol nem tudták megtartani, lepattanó után nagyon fontos befejezések, de nyilván a külső poszt is nagyon sokat hozzátett a Rékának, ezek a két büntető előtt az Ági kiarcolt egy fautot. Úgyhogy ez csapat győzelem volt, személy szerint azért sok felelősséget teszek magamra. Örültem, hogy a picit én is ritmusba tudtam kerülni, nyilván még nem volt így, hogy tökéletes a játékom, azért voltak fáradásos döntéseim, eladott labdaim, amit meg ki kell javítanom, de Franciaország után. Nem volt annyi időnk, szerintem ez is közben játszott, de tényleg csapatgyőzelem volt, én nagyon büszkék vagyok a csapatra, a stábra. Most tudunk egy picit pihenni, készülni, családozni, de nagyon örülök, mert ez tényleg nagyon fontos lépés volt előre a további teszem.
4: Viszont ha valaki, akkor te pontosan tudod WNBA-ből, hogy neked meccs után talán még ez is a jó, tehát gyakorlatilag te most már csak napról napra, és meccsről meccsre jobb leszel, nem?
3: Természetesen nem voltam én sem teljesen megelégedve a játékommal, viszont mondtam, hogy erről le fogok lépni, hogy a vezéregyéniség szeretnék lenni. Vokálisan legfőképp biztatni a lányokat, nyilván tudtam, hogy oda fogom tenni magam, bármit, földre vetődés, lepattanózás, minden. Örülök, hogy egy picit igen most segített ez a ritmusba kerülés. Most egy kicsit pihi, remélem regenerálunk a fájdalmakból, meg minden. De most ez nagyon fontos volt, és nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk nyerni, mert ez kulcsfontosságú mérkőzés volt.
2: Juhász Dorka után a Nigéria ellen 4 pontig jutó Aho Ninát is megszólaltatta Nyágúj Gergely.
5: Nagyon kevés időnk volt arra, hogy felkészüljünk mentálisan, fizikálisan, mindenhogy, de szeretnénk tovább jutni a csoportkörbe, és ez a mérkőzés nagyon-nagyon kellett ehhez. Szerintem az akaratunk volt az, ami így visszatért a valóságba, és az itt minket előre. Voltak hibák, meg hullámvölgyek, stb., de hogy ugye a szívünk az úgy vitt előre. Meg hát ez a magyar szurkolótábor, ami itt van, mert azért ez elég szép mutatvány, amit ők itt csinálnak.
4: Egy icipicit hadd menjünk vissza, és nem gonoszkodni szeretnék, tényleg csak az okokat megtanulni, hiszen nagyon nehéz lehetett úgy fejben oda menni a franciák ellen, hogy azért valljuk meg őszintén, pontosan tudtuk, hogy mondjuk 100-ból 99-szer kikapnánk tőlük. Nem azt mondom, hogy feladva, de mégis pontosan tudva, hogy nagyon-nagyon rövid idő után egy nagyon fontos meccs. Közrejátszhatott ez abban tényleg, hogy mondjuk az a vereség nem egy 15 pontos, 20 pontos lett, hanem egy 46, mert azért szerintem ennyivel nem jobbak nálunk a franciák.
5: Ezzel egyetértek. Egyáltalán nem úgy mentünk ki a mérkőzésre, hogy ez egy feladott mérkőzés. Tudtuk azt, hogy oda kell figyelni az elejére, el is ment az egész. Viszont az pozitívum volt, hogy utána fél időbe tudtunk változtatni, és utána a játékunk is sokkal szebb lett, nyugodtabb lett. Türelmesebb lett, nyilván ott is voltak hibák, de hogy azért volt egy fejlődő tendencia, ez volt a kulcsa annak a mérkőzésnek, mert a francia nem egy olyan csapat, ahol lehet így kezdeni és az alaphibákat elkövetni. Ezt megéreztük a saját bőrünkön, és jókor jött a pofon, mert van olyan csapat, akinek mondjuk ma jött, vagy holnap fog jönni, vagy később fog jönni. Nagyon remélem, hogy a tapasztalatokat gyűjtve tudunk szépen előre lépkedni.
4: És ugye megvan az a bizonyos győzelem, és ha így játszottatok úgymond nyomás alatt, akkor most már tényleg lehet felszabadultan élvezni a világban. Hiszen itt vagytok egy világbajnokságon.
5: Így van, ez egy nagyon jó tapasztalás, meg tudatosítani is kell, hogy egy világbajnokságon vagyunk, de magabiztosan, lendülettel tudunk jobban játszani. Úgy kell majd összeszedni magunkat a következő mérkőzésre.
2: A magyar női kosárlabda válogatottból Aho Ninát hallották.
0: Nemzeti Sport Krónika.
2: A labdarúgó NB1 hetedik fordulójában a Kisvárda 2-1-re győzött az MTK ellen az Újhidegkuti Nándor stadionban, a Debrecen pedig 4-2-re nyert Pakson. Az MTK jelenleg a 6., a Kisvárda a 7., a DVSC a 8., a Paks pedig a 9. a tabellán. Elsőként hallgassák a Kisvárda játékosát, a szünetben becserélt Bíró Bencét, akit Zinger Kocka Henrietta kérdezett.
6: Második félidőben tudtunk rárakni még egy lapáttal. Első félidőben is azt gondolom, hogy jól játszottunk. Kiki meccs volt, kiegyenlített volt. Nem találtuk meg a gólt az első félidőben. Félidőben azért jöttünk be, hogy kicsit segíteni tudjunk a csapaton. Szerencsére ez sikerülni is tudott, és nagyon örülök, hogy nyerni tudtuk a második félidőben.
7: És te is jól szálltál be, hogy érezted a játékot?
6: Igen, örülök, hogy végre megint pályán lehetek. Ugye volt egy kisebb sérülésem, két meccset ki kellett hagyjak. Az előző meccsen már be tudtam állni egy 20-25 percre, most ez még több lett. Jól éreztem magam, örülök, hogy pályán lehetek megint, és próbálok segíteni a csapatomnak.
7: És hogyha már ezt említed, akkor ugye a negyedik bajnok itt volt, amin pályára léptél, és hát nagyjából 145 játékperced van. Van ebben némi hiányérzet, azon kívül, hogy egyébként sérüléssel bajlottál?
6: Nem kaptam talán annyi játék lehetőséget eddig, mint a tavalyi szezonban, de vannak ilyen periódusok a játékos életében. Azon vagyok, hogy perceket a pályán töltök, abból ki tudjam hozni a maximumot, és tudjam segíteni a csapatot.
7: És ráadásul majdnem kapott gól nélkül hoztátok le ezt a mérkőzést.
6: Igen, aztán a végén nagyon nehézkesre sikerült. Eléggé magunkra húztuk az MTK-t, ők jöttek, nagyon sok lövésük volt. Kapusunk jó volt a teljesítményt, nyújtott a védők, sokat blokkoltak, sok felszabadításuk volt. Kaptunk egy kipattanóból egy gólt. Utána még talán benne is volt a meccsben, sajnos, hogy kiegyenlítenek, de szerencsére meg tudtuk tartani a vezetést, és kihúztuk 2-1-re.
2: A Kisvárda játékosa Bíró Bence után következzen az MTK támadója Klaus Milán, akinek a 88. percben lőtt gólja csak a szépítésre volt elég. A riporter most is Zinger Kocka Henrietta.
7: 9 perccel a pályára lépésed után voltál eredményes. Hogyan küldött pályára Pinezics Máté?
8: Természetesen úgy, hogy gól kell, meg kell fordítani a mérkőzést, ez alapvető dolog.
7: Gólszerzéssel eddig azért az MTK nem állt hadilában, most mi múlt, hogy nehezen jött a szépítés?
8: Meg voltak a helyzeteink, sok volt a kipattanó. Mielőtt beálltam, akkor is azt néztem, hogy sok volt a kipattanó a kapuról, oda kellett azokra érni, és ezekre a másik labdákat be kellett rúgni.
7: Mennyire volt ez érezhető, hogy azért múlt héten több játékos is betegséggel bajlódott?
8: Nagyon váratlanul ért minket, de az első edzést még kihagytuk, utána sikerült visszaállni, és a következő hétre már 100%-osan megyünk.
2: A tegnapi másik NB1-es labdarúgó mérkőzésen a Debrecen 4-2-re nyert Pakson. A DVSC-t erősítő Szendrei Ákos kétszer is betalált korábbi csapatának kapujába. A csatár Demjén Balázsnak nyilatkozott.
9: Kevés ilyen visszafogottan ünneplő idegenben duplázó támadót láthatunk a magyar élvonalban, de nyilván ennek oka van, Szendrei Ákosnak a volt csapata ellen szerzett két gólja. Milyen érzésekkel léptél pályára, ebből a szempontból milyen volt neked ez a mérkőzés?
10: Nagyon érzelemdús volt, az biztos. Paksi srác vagyok, szóval én itt is nevelkedtem, számomra ez nagyon meghatározó életszakasz volt. Nagyon szeretem itt a srácokat, a klubba dolgozókat, a stábtagokat, mindenkit. A barátaim, akikkel játszottam a pályán, gyerekkori barátaim.
9: Nem csupán jól érkeztél a két gólnál, hanem egyenesen úgy is tűnt, hogy talán nem is te fogod befejezni ezeket az akciókat, aztán mégis így lett. Szakmailag hogy nézett ki ez a két találat?
10: Ez a dolga a 9-esnek, oda kell érni, oda értem végre.
9: Úgy néz ki, hogy minden kritikus pillanatból jól jöttetek ki, akár a lőtt gólok időszakában, akár akkor, amikor kicsit nyomott a Paks, ebből a szempontból, hogy látod, hogy minek köszönhetően sikerült megnyerni a meccset.
10: Lehetőségekből mind a két oldalt nagyon sok adódott. Az, hogy mi berúgtuk őket, egyértelműen döntő pontok voltak. Jól használtuk ki a helyzeteinket, még maradt egyébként azért benne, dolgozni kell, hogy minden meccsen ennyire sok helyzetünk legyen, és hogy ilyen jó ki is használjuk őket, és ezekből a fontos pillanatokból mi jöjjünk ki jól.
9: A szezon elején úgy tűnt, hogy a nemzetközi kupa miatti kettős terhelés egy kicsit még nagy falat a csapatnak, onnantól kezdve viszont gyakorlatilag nem vesztettetek mérkőzést, hogy csak a bajnokságra tudtok koncentrálni. Hogy látod, miben sikerült előrelépni az idény során?
10: A kettős terhelés azért az más, európai szinten azért komoly csapat ellen estünk ki. Hogy veretlenek vagyunk, ez jól hangzik, de maradt még ezekben a meccsekben szerintem elhullajtott pontok. Dolgozunk kell tovább, és ezeket a meccseket meg kell nyerni, mint ahogy most is berúgtuk a helyzetünket, megcsináltuk őket, és nyertünk. Ennyire egyszerű.
9: Talán megkockáztathatjuk a kérdést, ez volt a legjobb NB1-es meccsed eddig?
10: Ott volt, szerintem igen, az élen.
2: A debreceni Szendrei Ákos után a paksiak első góljának szerzőjét, Haraszti Zsoltot is interjúra kérte Demjén Balázs.
9: Mikor Haraszti Zsolt góljával az első negyedének a végén a mérkőzésnek szépített a Paks, úgy tűnt, hogy egy ilyen intenzitású meccsen akár gyorsan vissza is jöhettek a találkozóba, és fölvehetitek újra a fonalat, mégis a Debrecen szerzett újabb gólt. Mi történt ekkor?
11: Nagyon hektikus ez a szezon. Egyszer nagyon jól játszunk, egyszer nem játszunk, amikor nem játszunk, jól nyerünk, amikor jól játszunk, kikapunk. Nagyon bosszantó és nagyon idegesítő, mert dominálunk helyzet hátán, gólt kapunk, de ez nem azért, mert a védelem ilyen vagy olyan, hanem egyszerűen a csapatnak valahogy most a védekezése nem működik. Amíg elől hiába megy jól a sztori, a hátunk nem megy, akkor az egész befutcsoló, nagyon frusztráló, nem gondoltam volna, hogy ez a meccs ez ilyen lesz.
9: A második félidőben is egy balszerencsés találatot kaptatok, pedig aztán megvolt a szépítés, előbb kellett volna azt a folyamatot elkezdeni, hogy igazán szoros legyen a véghajrá?
11: Előbb kellett volna relatív helyzet hátán, kontragól, helyzet hátán, kontragól, de ez nem azért mondom, tehát ez nem rájuk van kiegyezve az egész csapat, tehát valami most nem működik. Ez lesz a hétnek a kérdése, hogy stabilizáljuk a védekezést.
9: Neked van esetleg megérzésed, hogy lehetne kiegyenesíteni ezt a formát?
11: Majd a stáb megoldja. Voltunk már ilyen helyzetben nem egyszer, nem kétszer. Ez az öltöző arról híres, hogy amikor időzőjelben gáz van, akkor összefog. Most is biztos vagyok benne, hogy ez lesz. Rendezzük a sorokat, és a következő kupameccsen már az a Paks fog játszani, azt gondolom, ami az elmúlt években jellemző volt.
2: Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában, köztük a Ferencváros Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint 3:30-tól az Alaegerszeg Puskás Akadémia és 8 órától az Eto FC Kispest Honvéd meccset. A labdarúgó NB2-ben szintén a hetedik fordulóban Kazincz Barcika Kecskemét 2-2, Ajka Soroksár 0-3, Kozár Misleny Mezőkövest 2-0, Gyirmót Karcag szintén 2-0, BVSC Nagykanizsa 0-1 és Tiszakécske Szentlőrinc 2-0. A német labdarúgó Bundesliga második fordulójában az Union Berlin 4-0-ra kikapott a Bayer Leverkusen vendégeként. A fővárosiaknál a 100. Bundesliga meccsét játszó Schäfer András a 79. percben állt be. A Leipzig Brémában maradt alul a Werderrel szemben 3-1-re. A lipcsei csapatban Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést. A címvédő Bayern München meglepetésre gól nélküli döntetlenre végzett Gelsenkirchenben az Újonc Schalkéval. Görögországban az élvonalbeli labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában az AEK Athén hazai környezetben 5-0-ra kiütötte az Aris Szalonikit. Az aténiek első két gólját a 80 percet játszó Varga Barnabás szerezte, az AEK másik magyar játékosa, a gólpaszt adó Vitális Milán végig a pályán volt.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A Győri Eto 26-23-ra nyert a horvát Kapranca otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. Ma a Ferencváros is megkezdi szereplését a BL-ben. A Fradi 16 órától a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában lép pályára. A női kézilabda NB1 első fordulójában Vác Esztergom 29-42, Szombathely MTK 28-30 és Alba Fehérvár Vasas 21-24. A férfi első osztályú kézilabda bajnokságban Szeged Eto 32-27 és Eger Csurgó 17-27. A férfi vízilabda magyar kupa negyed döntőjének első mérkőzésén a Vasas a Komjádi uszodában 16-7-re múlta fölül a Szegedet. A visszavágó találkozókon Ferencváros Honvéd 17-6, BVSC OSC 18-13 és Kaposvár Szolnok 14-15. A címvédő Ferencváros, a BVSC, valamint a Kaposvár már elődöntős. Az FTC vezetőedzője Nyéki Balázs így összegzett a négy közéjutás után.
12: Nagyon magabiztosan volt a játékunk, örülök neki, és azt is azért hozzá lehet tenni, hogy nagyon kemény hét van mögöttünk, mert a Panathinaikosszal kemény mérkőzéseket játszottunk. Bevállalva azt a rizikót is, hogy azért a Honvéd ellen nem úgy fog működni a gépezet, ahogy kellene, de úgy működött szerencsére, ennek nagyon örülök. Köszönöm a játékosaimnak, mert ennél többet azt gondolom nem kaphattam volna ezen a két mérkőzésen. Tovább mentünk, jön a Magyar Kupa négyes döntő. Én azt gondoltam már itt az egész sorozat előtt, hogy a Honvéddal negyed döntőzünk, Kaposvárral elődöntőzünk, és a BVSC-vel döntözünk, majd visszatérünk rá, hogy így lesz-e, hogy megálmodtam-e ezt. Minden esetre élezni kell még a játékunkat hétre. Vannak hibák, vannak javítandó dolgok, de jó úton járunk.
2: A szolnoki kajakkenu országos bajnokság zárónapján a kajakosok között Luc Anna és Tótka Sándor, a kenusoknál Juhász István és Paragi Petra nyert 200 méter egyesben, míg 5000 méteren Erdélyi Tamás, valamint Rendesi Eszter győzött kajak egyesben, Adolf Balázs, illetve Zagyvai Borbála pedig kenu egyesben lett aranyérmes. Bondár Anna párosban tovább jutott a második fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután az ukrán Angelina Kalininával három játszmában fölülmúlta a Maja Kvalinska Magdalinet lengyel duót. Marozsán Fábián az egyes után párosban is az első körben búcsúzott a New Yorki versenytől, mivel az argentin Sebastian Baezzal 6-2-6-4-re alulmaradt az Alexander Bublik Shang Chun Cheng kazak kínai kettőssel szemben. A német Marco Brenner sikerével ért véget a spanyolországúti kerékpáros körverseny a Vuelta España 14. 154,5 kilométeres szakasza. Walter Attila a 128. helyen ért célba. Összetettben továbbra is a spanyol Enric Mas vezet, Walter az 53. Nagy meglepetésre a francia Pierre Gasly, az Alpine versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es olasz nagydíj időmérőjén. Másodikként a brit George Russell indulhat a Mercedes-szel, őt a két Ferrari-vel, a monacói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton követheti. Az ausztrál Oscar Piastri a McLarennel három rajtereres büntetéssel a hatodik pozícióból, a világbajnokság éllovasa az olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel pedig szintén büntetése miatt csak a mezőny végéről vághat neki a 15 órakor kezdődő futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol majd a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
14: Hajrá, hajrá! No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Egy héttel ezelőtt rendezték meg a női és a férfi kézilabda szuperkupát Székesfehérváron, amelyen a bajnoki címvédőn Győr női és a Veszprém férfi csapata nyert. A női találkozót követően adott interjút Illyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, aki az előttünk álló bajnoki idényről, a bajnokok ligája szereplésről és a válogatottak teljesítményéről is beszélt.
2: A teltházat látva minden elképzelés talán felülmúlt, és megmutatta, hogy helye van egy ilyen kezdeményezésnek.
3: Ez így van, szerettük volna berobbantani a kézilabda szezont egy olyan eseménnyel, ami méltó arra, hogy az ország másik legnépszerű sportágát vagy a bajnokságát elindítsa, és jó helyszínt találtunk a Metarénával és Székesfehérvárral. Jó partner azt gondolom, hogy a város is, hiszen ő a partnerünk abban, hogy ezt megszerveztük. És hát jó látni, hogy rögtön az évet egy teltházas eseménnyel indítjuk, és két színvonalas mérkőzéssel. Úgyhogy kíváncsian tekintünk előre majd a bajnokságra.
2: Az is szóba került korábban, hogy a 2027-es női világbajnokság egyik lehetséges helyszíne lehet Székesfehérvár. Ugye most itt láttuk, hogy a jégcsarnokot, a jégpályát le kellett borítani. Mennyire volt ez gördülékeny, és látva itt a szervezést, minden rendben volt el tekintetben?
3: Igen, ez egy tesztesemény is egyúttal, hiszen keressük a 2027-es világbajnokság helyszíneit, és a Met Arena ugye gyönyörű új aréna, de még kézilabdát nem rendeztek benne, és hát ugye az a különlegessége, hogy tényleg a jégre tettek egy olyan felületet, amire majd került a pálya, a palánkok, a jégkorong palánkok ugye ott vannak a helyükön, csak a plexi került le, de úgy tűnik, hogy nagyon is alkalmazható kézilabdára, és más sportág már rendezett itt versenyt, de kézilabda az első, és ha beválik, akkor ez is potenciális helyszín lehet.
2: Ugye Székesfehérvár azért jó, mert valamennyi csapatnak, akik most itt voltak, a Győr és a Ferencváros női, a Szeged és a Veszprém férfi csapata szurkolói számára is talán ilyen köztes megoldás, vagy valahol úgy félúton van, de elérhető távolságra.
3: Igen, jó helyszín Székesfehér, azt gondolom, ilyen szempontból. Ugye az is szempont volt, hogy a nyár utolsó vasárnapján talán a Balatonról hazautazó emberek megállnak egy jó kézilabda meccset megnézni, sőt kettőt. És hát igen, talán csak a Szegednek van egy kicsit messzebb ez az aréna, de hát Szegedről azért legtöbb aréna messze van, úgyhogy őnekik sajnos mindig ez jut, hogy kicsit többet kell utazniuk.
2: A női csapatokkal, a játékosokkal már sikerült interjúznom, és mindegyik játékos kiemelte, hogy azért nem egyszerű a legerősebb hazai riválisával kezdeni még az idény előtt. Mennyire szolgálja ez a felkészülést, és mennyire presztízs számukra, hogy az év első trófeáját itt megszerezzék?
3: Azt mondom, hogy ennek a párosításnak mind nőben, mind férfibe, ugye ez legendás, és párját ritkítja az, hogy két nemben is ilyen párosítás lehet egy sportágban. Kevés van szerintem olyan ország Európában, ahol női férfiben ilyen csatát láthatnak egy szuperkupán. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy tényleg az első mérkőzést látva nagy küzdelem volt a pályán. Győrnek ez most jobban sikerült, és igen, évelei forma, mert most indul a bajnokság, és egy héten belül szerintem, vagy két héten belül a bajnokligája is indul mindegyik csapatnak, de ott a fújtatlan erre a pontra már azt gondolom, hogy már olyan szinten kell legyenek. Nem azt mondom, hogy csúcsra járatva, de már jó formában kerüljön a csapat, hiszen túl vannak szerintem 4 hét felkészülésen legalább, de lehet, hogy már ez az 5. hét.
2: Elnök úr, mit látott az első, a Győr-Ferencváros női mérkőzésen? A Győr azért végig dominált, de a Ferencváros tudta tartani a lépést, talán a második fél időre egy kicsit elfogytak.
3: Igen, és úgy gondolom, hogy a 40 percig nagyon jól tartott magát a Ferencváros, és hát voltak olyan hibák, amiket nem lehet elkövetni ahhoz, hogy a Győrt meg lehessen verni. Tényleg egy nagyon jó meccset kell játszani a Ferencvárosnak, azt hiszem, hogy Győr megverje. Gondolok itt arra, hogy kimaradt egy hetes, kipattanok folyamatosan a Győrhez jöttek vissza, hiába védett a Fradi kapusa. Igen, és hát végén megérdemelten nyert a Győr. Az első szuperkupa trófeát őt viszik el, de hát jövőre majd lehet bizonyítani újra majd.
2: Mennyire emeli az a magyar kézilabdázás presztízsét, hogy BL győztes személybe, ugye Szere Buktit, a Győrt erősíti most már. Kiváló játékos, láthattuk támadásban, védekezésben egyaránt, lehet keretet használni, szóval az, hogy ő érkezett Győrbe, az eddigi nagyon-nagyon erős keret, ha lehet, még jobban erősödött.
3: Ez így van, a Győr ugye nagyon erős kerettel rendelkezik minden évben, de látjuk, hogy a végén a Final Four-ban a pillanatnyi forma dönti el, és tavaly nem sikerült megnyerniük a BL-t, de a Sarabuktit azt gondolom, hogy mégiscsak nagy erősítés, hiszen ő volt az MVP tavaly, és a meccet eljutatta a végső győzelemig. Én azt gondolom, minden adott a Győrnek ahhoz, hogy idén feljusson újra a csúcsra. Ez egy hosszú szezon lesz azért nekik is, de ezzel a kerettel azt gondolom, hogy megvan minden esélyük, és hát várjuk is, hiszen a Final Four-t jövőre még mi rendezzük, és akkor fontos, hogy egy magyar csapat ott legyen. Bár már mielőtt bejutott volna a Győr, már akkor 10 000 főnél tartottunk, azt gondolom, a jegyeladásban.
2: Ha már átigazolás, akkor említ

0: mérkőzések, vagy olyan mérkőzéseket láthatnak, ahol tényleg ilyen szupersztárok lépnek papájára a KNTH ligában. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a bajnokságunkban nincsen túl sok külföldi játékos, hiszen számításunk szerint kb. 20% külföldi van, és az nem olyan sok.
1: Sótonyi László szerencsés helyzetben van, hogy például a Veszprémbe hazatért Imre Bence, mint válogatott játékos, a Szegedbe Lukács Péter, Rosta Miklós, tehát ez egy kicsit megkönnyítheti azt, hogy szemmel kísérje a válogatott játékosokat, másrészt, hogy ők is összeszokjanak egymással, és az a játék kapcsolat, amiért sok-sok külföldi csapatot néha irigylünk, akik a válogatottban is együtt tudnak játszani, az a magyar válogatottban is meglegyen.
0: Ez így van, mindenképpen könnyebb neki követni őket, könnyebb neki kommunikálni velük évközben, így, hogy itt vannak szem előtt, és az, hogy együtt játszanak, az már segíti a párkapcsolatokat, amik a válogatottban is előbb jöttnek, és még több fiatal van most a Szeged csapatában, és BL-t fog játszani, akik szóba jöhetnek a válogatottnál stabilabban, mint eddig, vagy akár újak is bekerülhetnek. Ez mindenképp üdvözítő, hogy magyar játékosok kerülnek most vissza a BL csapatainkba.
1: Még egy szót beszélünk a Ferencvárosról, amely hát egy kicsit szomorúan vette tudomásul, hogy az első trófea az Győrt illeti meg. Rajtuk mit lehetett látni? Azért voltak hibák, voltak összeszokatlan jelenetek, szóval ott is azért még van dolog, bár ugye az edzőváltásra már nem lehet fogni, hiszen Jesper Jense már a második szezonját töltheti a Radinál.
0: Igen, most már nem új az edzőjük, mert egy évet már látta, hogy hogyan működik a kézilabda Magyarországon. Én többet várok a Fradiból ebben az évben, többek között ezért is, mert vannak új igazolásaik, akik jó játékosok, a Jesper Jensen is azt gondolom, most már megmelegedett a helyén, és többet tud majd hozzátenni a Fradi játékához. Ez most nem sikerül. Ezt tudomásul kell vegyük, tényleg rossz az elején egyből elveszíteni egy trófeát, és úgy indítani a szezont, de hát hogyha van egy ilyen rendezvény, akkor van vesztes és van győztes. Mondtam, mi is megvizsgáltuk, hogy Európában azért több példa van erre, és sikeresen működik. És igen, szomorúak most a Fradinál, és a fiúknál is valaki, az egyik csapat szomorú lesz, de hát a nézőink, akik itt vannak, és a teltház azt mutatja, hogy ők viszont örülnek egy ilyen mérkőzésnek, és a sportágnak ez az egyik legfontosabb.
1: A hétvégén majd indul a hazai férfi és női kézilabda bajnokság. Mennyire lesz nehéz a tekintetben, hogy azért az anyagi bizonytalanság az nagyon sok klub életét sokak szerint megnehezítheti, szóval milyen idényre lehet számítani?
0: Hát szakmailag azt gondolom, hogy jó idény lesz. Mindenki megpróbálja most is megnyerni a legtöbb mérkőzést, bennmaradni a bajnokságban. Financiálisan biztos, hogy nehezebb lesz. Azt gondolom, hogy az év második felében jöhetnek majd elő a legtöbb gond, de abban is bízom, hogy a csapataink, a klubjaink valahogy átvészelik ezt, és ebbe a fél évben megoldják azt, hogy ezt a bajnokságot be tudják. Hosszú távon lehet alkalmazkodni mindenhez, a gyors alkalmazkodás az a nehezebb, de bízom benne, hogy a klubjaink megtalálják azok az utakat, hogy hogyan tudnak túlélni ebben az évben, úgy, hogy ne kelljen senkinek visszamondani a bajnokságban a részvételt.
1: Az, hogy a bajnokság erősödik, az miben mérhető le, hogy mondjuk a Szeged és a Veszprém esetleg bejut végre a férfi Final Four-ba, BL Final Four-ba, az, hogy a Tatabánya az Európa Ligában hogy szerepel, vagy a Debrecen női csapata, illetve a Győr esetleg megvédheti-e a korábban elveszített BL címét, és esetleg a Ferencváros csak úgy, mint pár éve ott lehet a Győr mellett a női tornán.
0: Igen, ez egy kettős dolog. Nagyon fontosak nekünk a klubcsapataink, akik Európa kupát játszanak, gondolok itt BL-t, Európa Ligát, vagy EHF kupát, hiszen európai porondon meg tudjuk mutatni magunkat, a csapataink ott vannak, és azon ez nagy erősség a kézilabdának is, hiszen más sportágban ugyanezt elérni sokkal nehezebb, vagy nehezebb, és nem is látunk azért más labdasportágokban hasonlót. Talán a vízilabda az, aki minden évben BL döntőt játszanak, fiúk, lányok jelen vannak mindenhol, de a többi sportágban azon a kézilabda ebben előrébb tart, de ez ugye financiálisan is sokat kivesz a klubokból, és terhelhetőségben is. Az, hogy a bajnokság mennyire erős, nem gondolom, hogy ezek a csapatok mutatják meg feltétlen, hiszen az is fontos, hogy a többiek, akik mögöttük vannak. Azt mondom, hogy kiegyensúlyozott bajnokságunk van. Több csapat volt az, aki küzdött azért, hogy bent maradjon, nem volt meg előre. Például a férfiaknál tényleg óriási csata volt, hogy kimaradt bent, utolsó pillanatokban dőlt el. A női bajnokságunkban ott azt gondolom, hogy jobban lehet látni azt, hogy ki az a csapat, aki

0: aki financiálisan megbírja, vagy a játékos kerete olyan, hogy feljutott, kipróbálja magát egy évig, de lehet, hogy ki fog esni, ott jobban látszik. De effektíve azt gondolom, hogy nem is cél az, hogy túl erős legyen a bajnokságunk európai szemmel nézve, az többi európai bajnokságokhoz viszonyítva, hiszen az is fontos, hogy minél több magyar játékos férjen be. Tehát volt olyan időszak, amikor mondjuk a magyar bajnokság, a magyar női bajnokság az egyik legjobb volt a világon, vagy talán a legjobb, vagy Európában. De nagyon sok külföldünk volt, akkor az volt a probléma. Egy olyan mérleget kell megtalálni, ahol elég erős a bajnokság ahhoz, hogy sok magyar játszon, de ne is legyen túl alacsony a szint, hiszen az már nem jó a válogatottságra nézve a játékosoknak, amihez alkalmazkodni kell a fiatal játékosokhoz. Úgyhogy én azt mondom, most egy jó mérlegünk van, és remélem, hogy a következő évben több magyar gyerek fog bekerülni az NB1-ünkbe, és akkor elősíteni fogják a válogatottat is.
1: Sottonyi László, ahogy a kéziketten elhangzott novemberben találkozik, ugye a keret tagjaival, addig lehet-e tudni bármit esetleg a felkészülés menetéről, a stábtagokról?
0: Igen, ami biztos, hogy november, azt hiszem 3-án van az első mérkőzés, és hát sok ideje nincsen felkészülni a csapattal, meg ismerkedni, hiszen talán hétfőn találkoznak, és csütörtökön már Európa-bajnoki selejtező lesz, és vasárnap még egy mérkőzés. Ez sajnos ilyen, nagyon hajtós lesz, de bízom benne, hogy ő ismeri azokat a játékosokat például, akikkel együtt lett VB második a junior világbajnokságon, és azok most ott vannak, és alapemberek válogatottban, a többieket is ismeri, talán nem annyira közelről, de bízom benne, hogy addig is már fölveszi a kapcsolatot velük, és úgy tudják elkezdeni, hogy az a 3 nap elég legyen arra, hogy sikeresen vegyék az első 2 mérkőzést. Ami a stábot illeti, hamarosan ők is meglesznek, és majd együtt a Sótonyi mögé fősorakozva kezdik el a munkát. Szerintem a jövő héten már bejelentésünk is lesz.
1: Hogyha egy év múlva ülünk itt elnök úrral, mivel lenne elégedett? Ki lehet-e ezt fejezni? A szövetség munkájával, utánpótlásképzéssel, hazai bajnokság, nemzetközi kupák?
0: A hazai bajnokságban annak örülnek legjobban, ha tényleg minden csapat végig tudná csinálni úgy a bajnokságot, hogy nem lennének gondjaik financiálisan. Ez lenne az egyik. Ami az eredményeket illeti, persze fontos lenne, hogy legyen BL győztesünk női és férfi szinten is. Az utánpótlásunkban azt szeretném, hogyha lépnénk előre, és az új utánpótlás igazgatóság meghozna azt a néhány változást, amire várunk, és az utánpótlásban is várnak az edzőink és mindenki, hogy abban lépjünk előre. Utánpótlás válogatottak legyenek sikeresek. Én azt mondom, hogy nem kell minden világversenyt megnyerni, vagy akár egyet is megnyerni. A legfontosabb az, hogy minden évben egy-két játékos majd odaérjen a felnőtt válogatottban is. De azért fontos, hogy legyünk elől, és a csapatként is jól szerepeljünk. És a felnőtt válogatottaknál meg remélem, hogy magabiztosan kijutunk az Európa-bajnokságra, hiszen a fiúknak most nagyon nagy csalódás volt az, hogy nem jutottak ki a VB-re. A legtöbben ebből a társaságból, játékosokból szerintem még nem is éltek meg ekkora kudarcot, hogy ebből álljanak föl, jussunk ki a VB-re. A lányoknak lesz egy Európa-bajnokság, ami nagy felmérő lesz majd a hazai rendezésű VB előtt, ahol bízom benne, hogy a 2 évvel ezelőtti eredmény közelében tudunk teljesíteni. Úgyhogy hát feladat van előttünk. Én bízom benne, hogy azt meg tudjuk mutatni, hogy mi sikeres és népszerű sportág vagyunk.
1: A Magyar Kézilabda Szövetség elindította a Handball Fantasy művész névre, vagy fantázia névre hallgató játékot, és ahogy látjuk, halljuk, nagyon-nagyon népszerű a szurkolók körében. Mi volt ezzel a cél?
0: Van nekünk stratégiai tervünk, 8 évre, 28-ig, és akkor amentén haladunk, és abban van egy olyan pillér, hogy fejleszteni kell. És ez is az egyik pillér volt, és most jutottunk el idáig. Kíváncsi, hogy sikeres lesz.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a reggeli műsort. A sportban a siker láthatatlan oldala, a sportpszichológusok munkája. Erről beszélgettünk, erről a területről Faludi Viktória pszichológussal. Ez a beszélgetés következik most. A műsorvezető Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk és Szabó Szilvia.
2: Vendégünk van Faludi Viktória pszichológus. Szia Viki, köszönjük szépen,
3: sziasztok,
2: hogy eljöttél.
3: És hogy felkeltél.
4: Igen, megtudtam közben, hogy nem szeret korán kelni.
2: Akkor ezt külön köszönjük, és hiszen vasárnapon...
5: Déltől van a rendelés?
3: Vasárnap?
5: Nem, ugye általában.
3: Nem, 9-től rendelek azért nagyjából.
2: És hát sportrádióban vagyunk, tehát nyilvánvalóan a sportolókkal való kapcsolatod, munkád kerül majd a fókuszba, de azért én meglepve láttam a honlapodon, hogy például stand-uposokkal, illetve a Bocuse d'Or elnevezésű séf verseny résztvevőivel is foglalkozol. Például erről az utóbbiról beszélj egy kicsit, hogy nekik mi szükségük van a te segítségedre, tehát ahhoz, hogy ők ott főzzenek,
5: hogy ott... Megjön a kezük. Nem tudom.
3: Hát ez ugyanaz, mint egy sportolónál, szóval, hogy ők hetekig, hónapokig készülnek egy darab versenyre, ami 5,5 órán keresztül tart. Tehát, hogy ott aztán nagyon pontos koreográfia van, nagyon pontosan kell végezni a munkájukat, ez az egy lehetőségük van, ezt a sportolók ismerik, hogy milyen, és 5,5 órán keresztül ki kell tartani, és jól kell megcsinálni, hát hiszen ez egy verseny, úgyhogy most volt a VB, pont múlt héten, és a magyaroké lett a legjobb tál, úgyhogy...
2: Ez már neked is köszönhető esetleg?
3: Hát biztos volt benne valami részem, ez olyan nehéz megfogalmazni. Hát ők csinálták, én csak segítettem, hogy ne legyen stresszes.
2: Igen, tehát hogy mentálisan bírják ezt a feszültséget,
3: így van,
2: ebben
3: abszolút,
2: segítesz
3: nekik. Így van.
6: De akkor
3: igen.
6: Nincs különbség egy sportolói felkészítésben, illetve egy ilyen típusú felkészítésben?
3: Szerintem nincs.
6: Tehát hogy nincs. Egyén az egyén, illetve
3: egyén
6: csapat az csapat.
3: Egyén. Én csak azt tudom csinálni, hogy van az egyén, és akkor abból gyúrok valakit, valamit, amit szeretne.
5: És Faludi Vikit ki gyúrja Faludi Vikivé?
3: Hát nekem van egy szupervízorom, mert ugye nálunk ez eléggé kötelező, hogy ne készüljek ki teljesen.
5: Mert olyan is van?
3: Olyan is van, hát én is csak emberből lennék.
5: De hogyan, nem csak a saját problémáitól kész, tehát ne a készülés, vagy kikészül a sok, hanem terítődsz mondjuk?
3: Hát igen, azért nekem hetente átmegy rajtam egy ilyen 25-26 történet.
5: Nem azt mondod, hogy ember.
2: Hát igen, emberi történet.
3: Emberi történet, és hát ezt nekem nyilván azt tanuljuk, hogy ez külön kell választani, de hát azért van egy csomó olyan paciens, akiért izgulok, akiért aggódom, a sportolók ugye minden héten versenyen vannak, teljesen benne vagyok akkor velük abba a helyzetbe, úgyhogy én szoktam izgulni is, meg aggódni is.
5: Azt képzeljétek el, hogy én Vikit láttam úgy vívó versenyen, hogy két
3: paciens,
5: hol hátat fordított, hol,
3: tehát én ezt nem bírtam nézni.
5: Igen, tehát, hogy azt azért jól lát, vagy hát nem úgy jól látni, Kajzer, hogy érdekes.
3: Balázs és Bálkem Mátyás
5: volt. Igen, érdekes volt úgy látni.
2: Érdekes, képzeld, hogy úgy kezdtük a reggelt, hogy arról beszéltünk, hogy egy édesanyának milyen lehet az, hogy mondjuk két gyermeke versenyez, két különböző sport, igen, egymás ellen csapatokban.
3: Hát
2: tehát
3: a vívásban van
2: szinten
3: olyan,
2: hasonló,
3: hogy együtt vívnak.
5: Meg
3: igen.
5: Ugye a külföld, tehát hogyha már ott, én ezen gondolkozom, hogy ezt hogy tudod megélni, mert ugye Viki tudja, tehát hogy én elmeséltem azt, hogy én nekem sosem az fáj, hogy nem jut tovább, hanem az a fájdalom, amit megél. Na most ezt látva ott egy anya egymás ellen vívnak, vagy úsznak, vagy birkoznak.
2: Hát vagy egy pszichológus a két.
3: Igen.
2: Emberkét. Viki, mostanában nagyon sok szó esik erről, hogy mentálisan valaki legyen erős, hogy nem csak a sport teljesítmény számít, hanem az, hogy tényleg fejben ki mennyire erős. Amikor téged felkeresnek, tudnál-e mondani pár olyan típus mondatot, amik elhangzanak, hogy miért jöttek hozzád?
3: Hát a legtipikusabb, és nyilván mindenki ezért jön, hogy abban a helyzetben kijöjjön az, amit tud. Ugye mindig az a felkérés, hogy tét helyzetben ő kevésbé tud teljesíteni, mint edzésen, és akkor az a cél, hogy hát ugyanaz jöjjön ki a versenyen, és nyilván összeszedett legyen, és koncentrált. Az, hogy mentálisan jól van, ez ugye ez egy nehéz ügy, mert hogy én azt gondolom, hogy igazán nem kell jól lenni, hanem abban az órában, percben jól kell csinálni azt, amit csinál. Szerintem nincs olyan ideális helyzet, hogy aztán minden ilyen gyönyörűen, vannak kivételek persze, amikor minden, az összes csillagállás, minden úgy áll, hogy valaki aztán teljesen jól van, az a jól lét nekem, hogy kint tudja hagyni a problémáit, és aztán vissza tud térni hozzájuk, mert muszáj visszatérni hozzájuk.
5: De ezt is ugyanúgy betanítod, betanulja az ember arra az egy órára, öt órára, bármire, amit gyúrsz belőle, vagy amit tanultok, vagy mentális tréningen átvesztek, mint mondjuk egy torna gyakorlatot, mert szokták mondani, hogy ugye az álmomba felkeltve is tudom, tehát hogy azok a mozdulatok, azok beívódnak, vagy...
3: Hát igen, mi állapotot keresünk, meg érzelmet.
5: Hívni magukból?
3: Azt kell előhívni, így van. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, és ezt a sportolók meg is erősíthetik, hogyha ha élvezed a versenyt, akkor jó lesz.
6: Uh-huh. És ha csak az edzést élvezed?
2: Meg tudod erősíteni?
3: Olyan is van, hogy csak az edzést, és a versenyt nem.
5: Hát neked is volt egy ilyen.
6: Kérdezem, hogy van esetleg ilyen
5: hát lehet,
6: példa.
5: Lehet, hogy akit a tét mindig agyonnyom.
3: És szerintem a versenyt nagyon lehet élvezni. Tehát, hogy ezt azért látom a sportolókon, és nyilván azért csináljátok, mert hogy az, annak van ott egy hihetetlen ilyen löketérzés, egy adrenalin löket, egy borzasztó nagy jutalom az egész éves, egész 4 éves munka után. Tehát, hogy azt igen, azt ott illik élvezni. Nyilván az izgalom, meg a tét, meg mindenféle összevegyül, de hogy én valójában azért vagyok, és azért szoktunk együtt dolgozni, hogy ez valahogy ott az élvezetté menjen át, és akkor az izgalom is sorba áll annak érdekében, hogy a teljesítmény fokozódjon.
6: És van olyan, én kezdjük úgy kérdezem, hogy tényleg létezik olyan, hogy győztes típus, és kevésbé győztes típus, vagy ez inkább pszichés probléma?
2: Vagy tanulható-e vagy, az, hogy győzzön valaki?
3: Én azt látom, hogy tanulható, tehát, hogy nincs ilyen. Ugye régen volt ez a versenyzői személyiség, szerkezet. Én nem látok ilyet, akinek megvan az ambíciója, szereti csinálni, és van egy motivációs kitűzése. Én azt látom, hogy mindenkinél lehet ezt fejleszteni. És legyen ez sportoló, vagy legyen civil, tehát, hogy bárkinél.
6: És akkor nincs olyan gát, amit esetleg nem lehet javítani, vagy félretenni? Hogy esetleg a versenyzőben mindig van egy olyan gát versenyen, ami ott mindig visszafogja, és soha nem fog tudni esetleg a legjobb lenni.
3: Szerintem nincs ilyen, nincs ilyen. Soha. Tehát, hogyha ő tényleg akarja, akkor ebből lehet valamit csinálni. Most nem azt mondom, hogy pont aranyérmes lesz, vagy bármi, mert hogy ahhoz azért egy csomó minden más képesség is kell, de hogy én nem látok olyat, hogy ne lehessen ezt fejleszteni.
5: Régen azt mondták, hogy kétfajta típusú sportoló van, de lehet, hogy ember is. Az egyik a sikerorientált, a másik a kudarckerülő. Tudom, hogy nem szeretsz kategóriákba gondolkozni, de régen én, amikor belekerültem a sportba, és mondjuk még veled nem is találkoztam, akkor azt mondták, hogy sokak ez lökött el a siker felé, mert például azt mondták, hogy Egerszegi Krisztina kudarckerülő volt, tehát hogy azért akarta legjobb lenni, hogy csak kinek kapjon. Nyilván tudunk másikra is példát hozni. Szerinted vannak ilyen kategóriák?
3: Persze, hogy van, és én azt gondolom, hogy nem is fordul elő ilyen tisztán, külön. Uh-huh. Tehát, hogy most nyilván nagyon rosszul hangzik, amit mondani fogok, de tulajdonképpen az eredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy
5: melyik?
3: Kergették, uh-huh. vagy valami felé futott. Tehát, hogy ő első lett, vagy győzött. Nyilván a megélt érzelem, ami engem szokott érdekelni, vagy a megélt élmény, az attól fog függeni, hogy ő hogy ezt a kudarckerülést, sikerorientáltságot hova rakja. Nyilván nehéz úgy élvezni valamit, hogy félelemből csinálod, de mondom, hogy ennyire tisztán ezért nem szokott előfordulni, így nagyon lecsupaszít, hogy valaki csak kudarckerülő vagy sikerorientált. Nyilván a téthelyzetben ott van, hogy úristen, csak kinek kapjak.
4: Bocsánat, Gegének a gátjaihoz még egy picit visszatérve.
5: Gege gátjai?
4: Igen, nehéz volt kimondani, rákészültem rendesen fejben. Hogy egyébként oda egy picit visszatérve, hogyha mondjuk valakiben vannak ilyen gátak, és azt egy jó teljesítménnyel mondjuk hát ledönti, akkor ezek a gátak már sosem épülnek vissza, hanem azt érzi, hogy most már bármire képes, vagy általában több jó teljesítmény kell ehhez, hogy teljesen ledőjenek ezek a gátak.
3: Hát igen, ezért ezt Gege is meg tudja erősíteni, szóval egy sportolónak nyilván a kudarc ellenszere a siker, bárhogy nézzük, tehát, hogy egy ilyen nagyon hosszú kudarc széria után nagyon nehéz fenntartani a versenyzőben azt, és ez biztos meg tud erősíteni, hogy kitartó legyen, türelmes, és várjon egészen a sikerig. Én azt gondolom, hogyha valaki módszertanul, vagy mentális módszertanul, vagy áttanulja azokat a sémákat, amiket eddig használt, akkor ez így marad, tehát elő tudja venni bármilyen helyzetben, és nyilván ez nem csak a sport teljesítményére fog vonatkozni, hanem a korábbi munka, vagy a későbbi munkájára, az életére, szóval, hogy ez egy áttanulás, igen.
2: Tehát vannak módszerek, amiket bizonyos helyzetekben kell alkalmazni, és akkor valamilyen szinten ezt ő betanulja, vagy így előhozza magából. Máshogy kell foglalkoznod egyéni és csapatsportolókkal? Ugye itt sokszor beszélgetünk arról, hogy a csapatsportban nem csak rajtunk múlik, hogy teljesít a csapat, hanem vannak mások is, akiknek a jó vagy a rossz teljesítménye akár befolyásolhatja az én sikerességemet is. Egyéni sportolóknál abszolút a saját kezében van a sorsa, és az egyéni sportoló vagy felkészülésétől, mentális állapotától függ, hogy aznap hogyan teljesít.
3: Hát szerintem nem, és most megint egy kevésbé népszerű mondat jön, a csapatsportoló is egyéni sportoló, tehát mindenkit a pályán az érdekel, hogy ő rúgta a gólt, hány pontot szerzett, hogy a kosártabellán ő hol van, tehát hogy igen, bármennyire is csapatsport, azért ott az egyént készítem föl, és én különben tényleg a 100 év alatt mióta dolgozom, azt látom, hogy igazán Isten a csapattal, köszönöm szépen, egész jól tartom magam ahhoz képest. Szóval, hogy azt látom, hogy igen, a csapattal is kell külön foglalkozni, de az biztos, hogy az egyénekkel is. Tehát, hogy ott kell egy csapat kohézió, jó esetben az edző azt tudja csinálni, hogy csapatot épít, ha nem, akkor tudunk neki segíteni, de hogy alapvetően egyénekkel kell foglalkozni mindenütt.
5: És mi történik olyankor, ha én elmegyek hozzád, elkezdünk dolgozni, mert mondjuk működik a kémia? Mert ugye szoktad mondani, hogy kell ez is.
2: Van olyan, hogy nem?
3: Van. De mondjuk nagyon ritka, de van.
5: 10 alkalom után azt gondolod, és most megpróbálok rádióbarát módon fogalmazni, hogy itt ül előttem ez az idióta, és nem érti, hogy mire kell gondolnia, mit kell előhívnia, nem haladunk előre. Tehát olyankor elküldesz, vagy még nagyobb türelemmel foglalkozol velem, mert
4: ez
5: lehet kihívás, olyan, hogy nem megy át.
3: Igen, én meg megfordítom, mert az én munkám nem ez, hanem az van, hogy te megtanítasz engem magadra, és én elkezdek Erikául gondolkozni.
5: És úgy gyúrsz egy másik Erikát?
3: És úgy...
5: Vagy nem másikat, hát csak hogy egy kicsit...
3: Kresztábla, tehát hogyha ott jobbra fordultál volna, akkor megmutatom, hogy milyen lenne, ha balra fordulnál.
5: De ha én mégis jobbra akarok menni?
3: Akkor megnézzük, hogy lehet egy jobbra fordulni úgy,
2: hogy mégis balra megyek. Nem, de hát ez kell egy befogadó képesség, tehát ha elmegy valaki hozzád, akkor azért megy, hogy te megmondd, hogy merre menjen, jó esetben nem. Akkor hallgat rád.
5: Nem mondja meg, szerintem.
3: Igen, egyáltalán nem mondom meg, tehát hogy nem az én irányelveim kellenek ahhoz, hogy valaki jól működjön. Nyilván van, amikor találkozik, és nagyon hasonló ember ül előttem, mint én. Sokszor van ilyen, hogy a szorongás, ugye én nem véletlenül foglalkozom ezzel, mert nekem egy borzasztó nagy teljesítmény szorongásom volt, van, és valószínű lesz is, csak meg tudtam tanulni úgy kezelni, hogy ebből lett valami. Szóval nem az én irányelveim kellenek, hanem az kell, hogy én megismerjelek téged, és hogy abban tudjak olyan kockákat találni, amit át tudunk építeni egy kicsit. Tehát, hogy az én irányelveim rég rossz lenne, ha én tanítanék. Nyilván a sportpszichológiában, vagy mondjuk a mentális felkészítésben van egy-két ilyen módszer, amit minden sportoló megtanul. Én azért többségében azt látom, hogy ez néha működik, néha nem. Tehát, hogy egy teljesen egyéni eszköztárat kell felépíteni. Persze vannak ilyenek, hogy képzeld el, meg hogy milyen a pályán, meg milyen, de hogy ezért ebben nagyon kell ismernem azt a sportolót, akivel én ezt csinálom.
5: De akkor ez a szentitek gondolkozol, kell gondolkoznod nőként, férfiként, házasként, gyerekként, felnőttként, öregként,
3: igen,
5: kirúgottként, tehát hogy mindenfajta...
3: Nekem egy paciens film megy a fejembe, szóval, hogy nekem azért kell szupervízor, hogy kicsit sok film
5: de
3: van
5: az
3: a
5: előzőt
3: fejemben.
5: Azt lezárod, ott van egy end felirat, aki előtte volt nála.
2: Hát aznap, de egy hét múlva jön megint.
5: Értem, tehát, csak azért folyamatos.
3: Hát ott van 10 perc kb., hogy átálljak egy másik életre, és akkor...
6: És akkor, hogyha valakire ránézel, akkor egyből már nagyjából meg tudod ítélni, hogy ő milyen típusú ember, vagy azért kell beszélni egy
3: kell
6: pár.
3: Kell beszélni azért ránézésre ritkán. Nyilván az, hogy mennyire szociábilis, vagy mennyire mosolyog, vagy mennyire ezek apró jelek, amik
4: úgy levallott a mosolyog az arcáról.
5: Nem mosolyog. Nem is egyből megmondta, hogy félni kell.
3: Nem akar szimpatikus lenni.
2: De és akkor mondod, hogy amiről szoktunk beszélni, hogy nem tudod letenni a munkát, mert hogyha dolgozol valakivel, akkor érdekel az, hogy hogyan teljesít, és akkor adott esetben kimész még egy versenyre is.
3: Nem nagyon,
2: tehát,
3: igen.
5: Sőt, külföldre is szokott
3: lézni. Jelenek mindenhol.
5: Igen.
2: Talán a legismertebb sportoló, akivel dolgoztál, Szilágyi Áron, ugye áromszoros olimpiai bajnok.
3: Vagyis ő az, aki kiadott.
2: Igen.
5: Felvállalt.
2: Amennyire szabad nyilván erről beszélni, meg tudod fogalmazni, hogy mi volt az, amiben Áronnak segítened kellett, amiben át kellett, hogy billenjen, hogy az előtti teljesítményéből mondjuk például olimpiai aranyérem legyen?
3: Hát nagyjából ugyanaz volt a kérdéskör, hogy téthelyzet és nem téthelyzet, illetve hát igen, ez a beszűkülés, hogy mennyire tud koncentrálni egy adott versenyen. Szerintem ezen dolgoztunk nagyon sokat, meg azon, hogy ő nyitottabb legyen az érzelmei felé, ezt el is mondja ő, úgyhogy ezt azért merem elmondani, hogy igazán mindennek a kulcsa az önreflexió, tehát hogy te tudjad, hogy abban a helyzetben te mit érzel, hogy fogsz reagálni, és hogy lehet azt tudatosan esetleg megváltoztatni. Úgyhogy ebben szoktam segíteni, és Áronnak is ebben segítettem, de lehet, hogy ő is elmondja majd.
2: Nem tudom, bocsáss meg, amit előbb már kérdezett, hogy akkor Áron megtanulta ezt. Ezek után kell még hozzád járni, ez már automatikus nála?
5: Erre vonatkozott
2: vagy,
5: volna.
2: Vagy, hogy, tehát, hogy akkor ez ennek ő már birtokában van, és akkor már nincs rád szüksége, vagy azért nem így működik minden verseny, más, múlik az idő, más helyzet.
5: Tudod, mit ajánlok neked? Egy nagy verseny előtt egy hónappal kerest fel Szilágyi Áront, és mondd meg neki azt, hogy Faludi Viki, csillog a szeme, hogy a Viki mit fog kitalálni az adott versenyre, hogy mennek neki
2: tehát
5: mentális.
2: Tehát akkor még folyamatosan dolgoztok ezek
3: igen.
2: szerint.
3: Igen, utoljára múlt héten találkoztunk, igen.
5: Azért nézem az időt, hogy van-e még idő abba belekezdeni, mert engem nagyon érdekel ez a tudom, hogy így dolgozol, de ez a hogy te vagy kicsit Szilágyi Áronnak is kell lenned, és
4: ilyen érzés?
5: Nem, hanem a kedvenc sorozatom egyik szereplője azt mondja, hogy nem jó a hármas felsorolás, mert a harmadikat mindig elfelejted. Én most ötöt próbálok neked sorolni. Te a másodiknál már vigyorogni fogsz. Lendület, magabiztosság, türelem, felszabadultság, uralom. Aki nem tudja, ez ugye ezek voltak Áron jelzői a Tokió Olimpia előtt, mert ugye azt tudtuk, hogy öt asszót kell nyernie a teli 32-es táblától azért, hogy nyerjen. Az a kérdésem, hogy ezek a jelzők, ezek hogy születnek? Értem, hogy Szilágyi Áronnul próbálsz gondolkozni, meg együtt beszéltek, meg stb., de hogy ez a te fejedbe jön, az övébe, a beszélgetés során alakul ki, és egyáltalán miért ez a dinamika volt?
3: Hát végigvettük az asszókat, azt is, hogy kivel történhet ez az asszó, tehát hogy kik lehetnek a lehetséges ellenfelek, de hogy ilyenkor te tudod a legjobban a fiacskától, hogy alapvetően a készülés az ott egy kicsit mindegy, hogy milyen az ellenfél, mert hogy azt kell vívni, amit ő tud, azt kell ráerőltetni az ellenfélre, amit a vívó tud. Ez úgy született meg, hogy nagyon sokat beszélgettünk, és akkor különben a pszichológus feje mindig úgy működik, hogy van egy történet, amiből neki egy teljesen más történet áll össze, most értsétek jól, nem egy teljesen más, hanem egy más olvasatú történet, és abban lettek ilyen címszavak, vagy ilyen vezényszavak, amiket így, hát ez kicsit olyan, mintha százszor átszűrnél valamit, és egyszer csak egy valami fennakad, de tudod, hogy az a, hogy felhúzza azt a száz másikat is. Tehát, hogy az a vezényszó, az ott egy csomó minden összetettséget jelentett, érzelmét, élményt, felkészülést, mentális képet, mindent, és akkor összeállt egy vezényszó, amiről mindnek eszébe kellett, hogy jusson.
2: Tehát ezek ilyen mankók, amihez ő nyúlhat mankók, nehéz
3: igen,
2: helyzetben.
3: Ami olyan, mint egy
5: De amikor a lendületen túljutottunk, és jött a második asszó, akkor arra kellett vagy fókuszálni, hogy a magabiztosságot, amit beszéltetek, azt hívja elő?
3: Így van.
5: Csak amikor és azon is túl lett, akkor mentünk át a türelemre?
3: Így van.
5: Így?
3: Igen.
5: Érdekes. Mert hogy ez annyira érdekes.
2: A negyedik, ötödik mi volt?
5: Felszabadultság és uralom.
2: Én majd akkor... A döntőben uralom.
5: Igen, hát gondolom, hogy ott már ne.
3: Ott már
5: de
3: nagyon.
5: Hogy engem majd az érdekel esetleg a hírek után, nem felejtjük el, hogy ugye gyakorlatilag kirögte a Pástra Áront, lendület, magabiztosság, és a közepén mondta azt, hogy türelem. Tehát, hogy ennek például, biztos ennek is van egy dinamikája, hogy
3: van,
5: miért?
3: Van, de hát ugye az pont a vívást azért nagyon imádom. Én táncoltam ugye nagyon sokáig, és a vívás az olyan, mint egy tánc. Tehát, hogy gyors-gyors, lassú-lassú, de különben az úszóknál is meg szoktuk találni ugyanezt, hogy van az az ütem, keresünk zenét hozzá, minden olyan élményt, ami neki akkor éppen jól jön. Szóval, hogy ez egy
2: sport,
3: koreográfia. Szerintem igen.
2: Faludi Viktória vendégünk, és folytatjuk ezt a beszélgetést a hírek után, jövünk rögtön.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Tovább jutott csoportjából női kosárlabda válogatottunk a VB-n. Ukrajnában folytatódnak ma a béketárgyalások. Derült száraz idő lesz. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: A magyar női kosárlabda válogatott tegnap 71-67-re jobbnak bizonyult Nigériánál a berlini világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Együttesünk holnap Dél-Korea ellen játssza utolsó csoportmeccsét, amely 95-69-re kikapott a csoport elsőként már negyeddöntős Franciaországtól. Ez egyben azt is jelenti, hogy válogatottunk tovább jutott a négyesből, hogy a második vagy a harmadik helyen az a holnapi találkozó eredményétől függ. A 14 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB1 hetedik fordulójában a Kisvárda 2-1-re győzött az MTK ellen az új Hidegkúti Nándor stadionban, a Debrecen pedig 4-2-re nyert Pakson. Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Köztük a Ferencváros-Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Csak úgy, mint 3:30-tól a Zalaegerszeg Puskás Akadémia és 8 órától az ETO-FC Kispest Honvéd meccset. A győri ETO 26-23-ra nyert a horvát Kaprónca otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. Ma a Ferencváros is megkezdi szereplését a BL-ben. A Fradi 16 órától a montenegrói Buducsnost Podgorica otthonában lép pályára. Nagy meglepetésre a francia Pierre Gasly az Alpine versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es olasz nagydíj időmérőjén. Másodikként a brit George Russell indulhat a Mercedes-szel, őt a két Ferrarival a monacói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton követi. A ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol az eseményekről.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök három napra leállítatta a Kijev elleni támadásokat. Steve Witkoff és Jared Kushner ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Az elismeréseket az október 23-ai nemzeti ünnepen vehetnék át az érintettek. A kormányfő néhány napja jelentette be, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással működik, a megépített fenékküszöb pedig a tervezett módon ellátja feladatát, tette hozzá Magyar Péter. Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek a feloszlás mellett döntöttek. Budaörsön pedig egy képviselő halála miatt kellett voksolást kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Közlekedés.
7: Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél napközben ismét megélénkül. Helyenként erős széllökések is lehetnek. Délutánra 24-28 fok közé melegszik a levegő, késő este 12-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
8: Folytatódik a Sport Reggel, vendégünk továbbra is Faludi Viktória pszichológus. Ott ilyen külön buli megy a másik oldalon, nem látom.
9: Csak
8: Hát én így jártam.
10: Nem vállaljuk fel.
8: Nem is gondoltam.
10: Nagy közönség előtt.
8: Elhangzott már többször itt a Sport Reggelben az a szlogen, amit Ege testvére Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó mondott sokszor.
11: De Gyurta Dani Öcsegege mondott.
8: Igen. Hogy sokszor már a last call-rumban eldőlnek a versenyek, hiszen ott is ez a mentális fölény, vagy ez a magabiztosság jön elő. Erről mit gondolsz, Viki?
10: Hát ott kezdődik a verseny. Egyszerűen szerintem igen, hogyha ott nem sikerül ez a nagyon beszűkült állapot, amit ugye flow-nak hívunk, akkor hát ez nehéz ráállni, bár mi ezt szoktuk ezt is gyakorolni, hogy lehet vissza-vissza on-off gombbal visszamenni abba az állapotba, akár 100 méter után is, tehát hogy igen.
8: És arra tréningeztek, hogy te mutass fölényt, és te legyél annyira magabiztos,
11: hogy... Nézd már, nem olyan, mint egy csendes gyilkos.
8: Erre tanítja a sportolóit.
11: Hogy kell megölni a másikat a pásztán,
10: hát
11: a vízben?
10: Az a cél. Tudom. Hát persze, hogy ott csak ő számít, tehát hogy csak a víz van, meg csak ő.
12: Ez azért érdekes, mert én is emlékszem, amikor 2013-ban megnyertem az Európa-bajnokságot, akkor én... Azért, csak én már akkor úgy mentem le a buszra, amikor fölkeltem a délutáni csendes pihenőből, hogy én ezt tudtam, hogy én ezt meg fogom nyerni. És tényleg ebben az állapotban voltam egész végig, a bemelegítéstől kezdve, és amikor beugrottam ugye a rajt után, és az első métert megtettem, tudtam, hogy ezt megnyertem. Tehát tényleg én is ebben az állapotban voltam gyakorlatilag már az egész délután
11: folyamán.
12: Nem.
8: Tehát akkor azt tegyük hozzá, nem. És hangsúlyozzuk, hogy ehhez a te általad nyújtott segítséghez nyilván kell egy elvégzett edzés munka, tehát az úgy nem megy, hogy nem edzem, és csak a pszichológusom segítségével én vagyok a király.
10: Nem, hát ritkán tudok úgy valakiből úszott faragni, hogy nem úszott életében, és fejben jól úszik, szóval, hogy ez így nyilván nem, így nem állja meg a helyét, és pont ezért nem is szoktam tudni válaszolni arra, hogy milyen arányban számíthat az ember, milyen arányban van felépítve lélekből és testből, szóval, hogy így nem tudom megfogalmazni. Az biztos, hogy egyik a másik nélkül nem megy, az is biztos, hogy lehet úgy versenyt nyerni, hogy nincs melletted pszichológus vagy mentális felkészítő.
8: És tehát az, amiről Gege beszél, hogy önbizalom telve ment a versenyre, az azért volt, mert tudta, hogy elvégezte a munkát, ugye, és képes arra, hogy megnyeri a versenyt.
10: Igen, hát ez egy fontos része, hogy
11: hát, mint ahogy te is úgy vizsgál, ha vizsgázni mész, és megtanultál mindent, akkor kevésbé izgulsz, bármit kérdeznek.
13: Ez nem igaz, ha nem tudsz semmit, akkor sem izgulsz.
11: De akkor már azért nem, mert mindenki egy alapon. De hogy erre Becky Krisztián is mindig azt mondta, csak akkor volt nyugodt, hogyha 1320 gyakorlatot megcsinált a felkészülés során.
10: Igen, de ugye ez is egy ilyen kicsit ilyen mágikus gondolkodás, ugye ezt nekem át kell ezt is néha programoznom, mert hogy ugye az, hogy mivel függ össze, az nem biztos. Most ezt így nyilván ugyanazt mondom, hogy értsétek jól, hogy nem azt mondom, hogy nem kell edzeni, hanem azt mondom, hogy ami a sportoló fejében van, hogy mennyit kell edzeni, az nem biztos, hogy úgy van. Hanem lehet, hogy lehet pihenni is. Tehát, hogy nálam azért a sportolóknak kötelező pihenni, és mást is csinálni. Tehát, hogyha már hoztuk az Áron példáját, ezt is el tudom mesélni, mert ez is nyilvános, hogy neki például muszáj, hogy szellemileg leterhelt legyen. Tehát, hogy ő egy értelmes fiú, nyilván ti is, és mindenkinél megtaláljuk azt, hogy mit lehet csinálni. Neki például tanulnia kellett, ő matek példákat oldott meg az olimpia előtt, mert hogy muszáj valahogy kilőni az agyát mindenkinek, hogy így ne csak arra, tehát hogyha csak arra gondolsz, akkor ugye amit kint beszéltünk, hogy fogunk róla beszélni, akkor kiégsz. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki csak azt az egy vizit, én is megörülnék, ha csak
11: de ezt mondják is, sőt vissza is hadd, hogy aki egyetemre abszolút jár, vagy szóval tanul, nem kell, hogy egyetemre járjon, azt szokták szeretni az edzők, szakemberek, mert hogy hozzá, de az úszásban is tudok kijelni. Például az
10: is mindig mondják. Nagyon fontos, nagyon de hogy tök mindegy, és nem kell ezt intézményes
11: így van,
10: szinten.
11: Erre azért.
10: Sőt, én szoktam őket mondani, hogy menjenek táncolni, vagy menjenek valami más sportot is kipróbálni, most nem kell ezt ilyen ízésszerűen, hanem menjen le egyet teniszezni, vagy mit tudom, gombfocizni. Szóval, hogy aminek így jó, mert hogy, és ugyanezt gondolom a civilekről is, tehát, hogy a kiégés ellenszere az, hogy többfélét, többféle módon csinálunk.
11: A sportolóval aztán befejeztem, és civil emberrel való foglalkozásod kizárólag a műhelyedben, ott a Boszorkány konyhában zajlik, csak mert, hogy most az előbb mondta, hogy vagy mondjuk elmész vele színházba, nem vele, velük, vagy csoport, tehát most így gondolom, tehát ne semmi háttér, vagy mögöttes hátsó dolgom, hátsó gondolatom nincsen, csak hogy miből áll a munka, csak ott
10: amennyiben előadó művészről van szó, vagy van ilyen megmérettetés, mint például vannak operaénekeseim, nagyon szeretek elmenni megnézni, a legjobban a balettáncosaimat szeretem megnézni, de hogy én igen, engem érdekel, hogy ő ott mit csinál, hogyha ez a kérdés.
11: De hogy vele?
10: Igen,
11: vele?
10: Vele.
11: Tehát, hogy az
10: a sportolókkal az néha megyünk mindenfelé.
11: Tehát, hogy ez a felkészítés részét képezi.
10: Igen, szoktunk, volt olyan, akivel kimentünk kiabálni a Margit-szigetre, aztán van olyan,
11: kiabálni?
10: Hogy...
13: Jó,
10: igen.
13: És meggondolkodtam, hogy jó hallottam.
11: Te is kiabálni? Feszültséglevezetés?
10: Abszolút. Mentünk erdőbe ordítani.
11: És ez egy introvertált, magába, vagy visszahúzódó ember volt, és azért üvöltöztetted? Vagy tehát, hogy...
10: Nem, igen, pontosan, mert hogy ugye a Freud óta tudjuk, hogy egy kicsit a felgyülemlet szorongás, az jó, ha kimegy agresszióval. Nyilván a társadalomban élünk, tehát nem az lesz, hogy egymást lelőjük, megverjük, hanem az, hogy valahogy ki lehessen mondani a gondolatokat. Ugye annyira egy sportolónak is, meg aki teljesítménnyel foglalkozik, annyira be van szűkülve a gondolata, hogy így, jaj, ilyet nem szabad csinálni, vagy a megfelelési kényszere miatt még csak gondolni se. És akkor én ezt így szoktam
11: megnézted
10: motiválni.
11: Megnézted volna kívülről?
10: hogy miket, bármit lehet kiabálni, és végre az úgy egy kicsit jó érzés, hogyha kimondja, akkor se teljesül, mert bárcsak így lenne, hogy minden gondolatunk teljesülne.
9: Főleg régen, tehát korábbi években volt talán az jellemző, hogy például kézilabdában a skandinávok minden gól után úgy örülnek, minden egyes jó teljesítmény után ilyen ökörrázósan ünnepeltetik magukat, és ez magyar nézőpontból néha arroganciának, nagyképűségnek tűnt, és a magyar játékosok soha nem merték kimutatni azt, hogy mondjuk egy gól után mennyire örülnek. Egyrészt jó azt látni, hogy most már nincs akkora különbség, és igenis a magyar sportol is megmeri ezt élni, de akkor ez csak a mi szemszögünkből tűnik ilyen fellengzős viselkedésnek, nem? Tehát akkor pszichológus szempontból ez igenis jó, hogy mutassa meg, hogy mit ér ez.
10: Persze,
9: az adott pillanatban.
10: Annyira kedvelem, amikor a pacienseim mondják, hogy jó, de ez nagyképűnek hangzik. De hát itt semmi nem hangzik nagyképűnek. Hát te vagy jó, nem? Te vagy a legjobb. Most bárkiről beszélünk, nem csak egy sportolóról, hanem bárkiről. Szóval, hogy kihez hasonlítsuk, tehát te egyedi vagy, és hogy
9: vagy például Szoboszlai Dominik példáját is mondhatjuk, hogy ugye egy székesfehérvári fiú, aki most Liverpoolban sztárok közé került, hát hogyha ő egy ilyen kis, nem túl bátor fiú lenne, nem lenne meg a kellő egészséges önbizalma, akkor ott elveszne, tehát muszáj, hogy
10: Hát igen, nyilván azt nem szoktuk szeretni, hogyha emögött nincsen tartalom, uh-huh. vagy kevesebb a tartalom, mint amit látunk kívülről. De hogy ez egy pszichológiai rendelőben, hogy ott ne ő legyen a főszereplő, és az, hogy aki ő, az elég nehéz elképzelni.
11: Sok önbizalom hiányos sportolóval találkozom?
10: Igen. Sok emberrel találkozom, aki önbizalom hiányos, és akkor tudom mondani, hogy hát én is köztük vagyok, szóval, hogy azért volt egy oktatási rendszerünk, ahol nem az volt, hogy jaj, de okos vagy, hanem az volt, hogy hát ez a minimum feltétel, és de azt ott elrontottad. Szóval,
11: ötös kaptál, de volt két hibát.
10: Igen, szóval, hogy ez is állandó hibakeresés, és nyilván az edzésmódszer is ilyen nálunk, azért az erősen poroszos még, hogy ritka az, hogy az edző azt mondja, a megölelgetés, azt mondja, hogy vaj, ez igen, ez nagyon jó volt, akár edzésen, mert hogy az természetes, de az sokkal gyakrabb, hogy azt mondja neki, igen, hogy...
12: Kicsit fáj a szívem most így erről beszélni, hogy sportolóként azért mi is
11: most
12: az a stressz.
11: Mi?
12: Nem, pont, hogy jó, hogy már túl vagyok pont, ezen a...
9: És nálad volt ilyen, hogy volt egy edzés, és nem azt mondták, hogy de jól dolgoztál, hanem hogy jól dolgoztál, de ezt meg ezt nem úgy kellett volna.
11: Ő egy jó csapat.
12: Én hál' Istennek az én edzőim ebből a szempontból azért elég nyitottak voltak már az újdonságokra, úgyhogy nekünk ebből a edzői részből nem volt ez a nyomás, inkább saját magunk felé tettünk mindig óriási elvárásokat, és ugye emiatt volt mindig egy stressz bennünk, meg ugye egy folyamatos
9: megfelelési
12: kényszer, uh-huh. hogy már hogyha én csak harmadik vagyok, vagy csak döntőbe kerülök, akkor ez nekem már nem annyira jó.
11: És úgy, már most ezt ledobtad?
12: Hát most kénytelen voltam már.
11: De hogy érzed, effektíve könnyebbnek érzed magad?
12: Sokkal. Igaziból amióta nincs élsport, azóta igaziból ki is nyílt a világ. Szóval...
11: Ezt látod?
10: Igen, én ennek mindig nagyon örülök.
11: De közben meg az is a munkád, vagy azért is dolgozol, hogy amíg benne vannak abban a világban, amelyik még nincs kinyitva, igen. ott minél sikeresebbek. Illetve nem felénk sikeresek, hanem maga felé sikeresek.
10: Hát én megbízásból dolgozom, tehát hogyha az a megbízás, hogy álljunk, nekem nagy öröm például volt egy nemrég, csak azért jut eszembe ő, aki nagyon keményen országúti bicikli versenyző volt, és egyszerűen már annyira abba akarta hagyni, de még hajtotta ez a, hogy ő ezt nem teheti meg, és sikerült, és olyan boldog.
11: Hogy megállítottad? Együtt megálltatok?
10: Igen.
11: Aha, tehát ott az volt a feladat.
10: Ez sokszor nekem jó feladat, hogy így kivezessem az életbe, és hogy az, amit nyilván Gege is el tud mondani, hogy tök sokat tanultok abból, ahogy a sportban, vagy ahogy a teljesítményhez álltok hozzá. Én, ha munkáltató lennék, biztos, hogy egy ilyen sportolót vennék föl, mert tudom, hogy odarakom, megcsinálja, és hogy kitartóan tud. Egy csomó képességetek fejlesztődik, és nyilván az a nagy stressz, amit mond Gege is, az meg, hogyha bárhol előjön az életbe, akkor az olyan, mint hogyha az ilyen picike lenne ahhoz képest, amilyen volt, és hogy egy csomó olyan képesség jön elő, ami neked, meg bárkinek, aki sportolt, hogy bármilyen olyan közösségben volt, ahol teljesítmény alapú elvárás volt, az tök jól jön.
9: A Cseh László nyilatkozta azt, hogy a gyermek nevelés mennyivel nehezebb, mint leúszni, vagy
11: volt egy furcsa mondata.
10: Igen, mert
11: ebből,
10: nem csak
11: hogy nem kényszer, nem hogy a szülő feladata nem a kényszerítés, hanem a terelés.
9: Igen.
11: Hát valahogy, mert ugye, jó, csak én erre mondom, nem akarok ebbe belemenni, mert ez morális, meg etik, tehát innen megítélni a 70-es, meg 80-as éveket, meg a nevelést, meg tehát, hogy nem is tud, el kell fogadni, hogy ez más volt, még ha látjuk is, hogy
9: de
11: nem
9: jó. De akkor nem is volt szükség, meg nem is lehetett felvállalni pszichológus segítségét,
10: hát szükség
9: nem?
10: Szükség biztos, hogy volt, csak nem lehetett felvállalni. Igen, tehát, hogy persze.
12: És ha már visszamegyünk az időben, azért az utóbbi időben látjuk, hogy az élsportban egyre több ez a úgynevezett kiégés, ugye Simone Biles,

0: volna.
1: Abszolút.
0: Azt tudom, hogy Dalnyi Tamás az olimpiák után fél évet kötelezően kért pihenni.
1: Ami tök normális.
0: Igen.
2: Igen, de nem is úsztak olyan sokáig, bocsánat, tehát azért 20-21 éves korukban abba hagyták a sportolók, most meg azért, ha megnézzük.
0: De Laci mindig azt mondja, hogy ő egyszer pihent Peking után, és alig tudott visszajönni. Tehát, hogy van, például Katinka ezért nem pihent, mert azt mondta, hogy sokkal nehezebb visszajönni, igen, mint hát félgőzzel úszni.
1: Meg tudják erősíteni, hogy milyen az a fél évig.
0: Ebből szempontból például a vívás, ez már másabb. De most nem arra mondtam, hogy ott nem kell edzeni, mert kell, csak esetleg
1: hát
0: mondjuk a
1: pengétre
0: tudott tenni.
1: És igen. Egy taktikai sport, ez így van, szóval a teljesítménysportban, és szerintem a visszatérve a Gege kérdésére, hogy azért az is benne van, hogy most a teljesítmény érdekében tulajdonképpen már az életed összes részére bekúszik a sport. Ugye dietetikustól elkezdve az alvásterapeutáig, a pszichológusig, nem tudom, ez remélem az jó élmény, de azért az, hogy te végig úgy egyél, meg bűntudatod legyen, ha egy ekkora kis csokit, azt is szoktuk gyakorolni, különben nálam lehet csokítani, és hogy mennyire jön ez a rossz érzés, meg a nem tudom
3: mi. Ilyen vékonyan mondja ezt.
1: Hát igen, én imádom a csokit.
0: De jó neked.
1: Engem azzal lehet lekenyerezni.
4: Egyébként beszéltünk már ugye a vívásról, úszásról, tornáról, esetleg külső szemmel nézve van olyan sportból jövő pácienset, hogyha mondhatom ezt, ami ilyen nagyon furcsa sport, tehát mondjuk ilyen meglepő lehet hallgatók számára.
1: Most például különben nekem így újra kell tanulnom az öttusát, ugye ezzel a ninja feladattal, ami borzasztó. Együtt szoktunk nevetgélni ezen a... De hogy nagyon jól megy nekik, és hogy itt az általás, de van ugye például a női magyar bridge válogatottot is én készítettem föl, van egy csomó olyan sport, amit én is úgy tanulok velük, mert hogy életemben nem hallottam róla, nyilván van ez az öt, amiben a pádel is van, mert nem emlékszem mi a neve, van egy olyan sport, amiben öt, mi ez, a tenisz, a pingpong, na mindegy. Uh-huh. Szóval, hogy mindent meg kell tanulnom, van magyar baseball játékosom, van amerikai focistám, e-sportolom is van.
4: Abszolút
1: igen,
4: nem
1: igen.
4: Tartom sportnak, csak kíváncsiságból.
0: Most belecsaptunk egy olyanba, mert ez nálunk vitatéma.
1: Aki hozzám, vagy akik hozzám járnak, ők olyanok, akik beszeretnének kerülni a Forma 1-es csapatba, és ahhoz van egy sport része, egy kiválasztási rész, ugye a szimulációs rész, amire borzasztó nehéz különben felkészülni, és most például ezt gyűrjük, vagy a gokárd versenyzőknél is van olyan, aki a sportol. Uh-huh. Hát igen, mi a sport? Hát nyilván ez egy szellemi sport, a testmozgás az kimarad belőle.
4: És ez például ez a mostanában divattá váló sport, mondjuk, mint a darts? Onnan
1: olyan is van, hol? Igen. Mm-hmm. Hát ott inni kell.
4: Ilyenbe segítesz akkor?
5: Mondd a pszichológiai módszerek közé tartozik. Viki, egy gyors utolsó kérdést engedj meg. Sajnos letelt az
0: mondom,
5: időm, pedig még tudnál beszélni. Ugye nyáron volt az olimpia, mennyire jelent ez gondot, és hány olyan sportoló paciensed van, aki mondjuk a motiváció elvesztésével küzd. Ugye van egy csúcsverseny, egy olimpia, amire készül, négy évig, vagy háromig, ugye jelen esetben, és hogy eléred, és hogy utána mi van?
1: Hát ez egy tök természetes folyamat szerintem, és van egy csúcsélmény, utána a nihil van. Tehát, hogy azt kell valahogy áthidalnunk, ezt a nihilt, vagy ezt az ürességet, hogy nincs kedve, semmi értelme, már minden megvan, de van, akinél ez háromszor sikerült, tehát, hogy azért mindig jön valami új fuvallat, és hogyha ez így hosszabb ideig tart, akkor azt kell, nyilván türelmetlenek szoktak lenni, hogy úristen, semmi kedvem, mi lesz ebből. Hát akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
5: Szilágyi Áron esetében akár egy negyedik olimpiai bajnoki címet is
1: hát tőle kell megkérdezni, ebben én nem vagyok.
5: De fejben ő abszolút ott van, és gyógyuljon meg.
1: Igen. Sántikám.
5: Valódi Viktoriának, sportszakpszichológusunknak köszönjük szépen, nagyon élmény teli volt ez a beszélgetés, és tényleg órákig hallgattunk volna még, Miki, és lehet, hogy hívunk még. Nagyon sok érdekes dolgot hallhattunk. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm.
6: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetés,

0: kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, folytatjuk a mai Sportreggelt, 8 óra 10 perc jó a pontos reggelt. Idő. Itt vagyunk a stúdióban, szignálunk még így nincsen ilyen hármas, de hát Szőke Viktóriával, Szabó Szilviával, és jó magam Erdei már. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó reggelt! Sziasztok.
3: És hát Gyurta Gegének üzenjük, hogy olyan szignálunk van, amiben mind a négyen szerepelünk, hát úgyhogy ilyen igazolatlan hiányzásokat nem bocsátunk meg.
1: Igen, ez ilyen félig igazolatlan, de hát nincs itt. Tehát ez...
3: Pedig ide
1: állandóan
3: vártuk.
1: Hiányzik a Gyurta, komolyan hát mondom, nem tudom, nektek is, nekem állandóan.
2: Nekem is.
3: Nekem csak vasárnap reggel, jó, nem?
1: Tudtok nekem segíteni picit, hogy mi volt a sportvilágában az elmúlt egy
2: héten? Jaj, mert nem
3: figyeltél. Semmi, nincs semmi.
2: Semmi nagy történés.
3: Nem maradtál le semmiről.
1: Mi újság a női kosár VB-n?
2: Igen.
3: Nyertünk, és tovább
2: nyertünk,
3: jutottunk.
2: Így van, és hát előzetesen pedig a szakemberek azt mondták, hogy talán Dél-Korea lesz igazán fogható a csoportban.
3: Én féltem attól, hogy az a dél-koreai meccs az olyan lesz, hogy kiki meccs, és azon múlik a továbbjutás, mert az nem mindig sikerül magyar válogatottaknak az ilyen kiélezett téthelyzet.
1: Jobban szerencsére számolgatni.
3: Igen, szerencsére a lányok elintézték, hogy Nigériát legyőzve már, és utána a franciák legyőzték ugye Dél-Koreát, és ezzel biztossá vált a csoportból való továbbjutás.
2: És pedig ugye a háttérben az volt, hogy a franciáktól elszenvedett súlyos vereség után talán hajnali egy körül kerültek ágyba a lányok, és nagyon nehezen is tudtak pihenni.
1: Azt
2: viszont
1: tudom,
2: ez egy gyors regeneráció történt, vagy mi történhet ez? Hogy
1: lehet összerakni a programot, hogy hajnali egykor és kettőkor kezdődött másnap ugye a...
2: 2:15?
1: Így van. Hát ez... Ezt hogy lehet így összerakni?
3: Vicc. Lehet, hogy egyébként most utólag persze okoskodunk, hogy lehet, hogy nem volt idő arra, hogy rágódjanak a történteken,
2: igen,
3: mert hogyha eltelik egy vagy két nap, akkor kicsit olyan depis lesz mindenki.
1: Ez a szokásos kérdés, hogy mi a jó, hogyha rápihensz, vagy ha meccsből jössz, és igen, akkor így persze, hát, hogyha nyersz, akkor az a jó, ami éppen volt, ha vesztesz, akkor meg máshogy kellett volna.
2: De szerintem itt azért sikerült nagyon jól megnyugtatni magukat.
3: Én nagyon szkeptikus voltam, igen, mert ugye azt szoktuk mondani, meg azt mondták, hogy papírforma az, hogy a franciáktól kikapunk, de azért nagyon súlyos vereség volt, és én féltem attól, vagy féltettem a lányokat, hogy ebből hogyan lehet felállni. És úgy látszik, hogy sikerült. Ha a VB után valaki bejön a stúdióba, úgyis ez lesz az első kérdésünk szerintem, hogy ki segített ebben, és kellett-e pszichológus, vagy magukat rángatják ki ilyenkor a bajból.
2: Ugye minden időkérésnél, vagy minden kis szünetnél azt lehetett látni, hogy jó, ez Dorka, hogy összehívja a csapatot, a csapattagokat, és tényleg valami nyugtató mentális szöveget mond nekik, valami nyugtató
1: hát akkor itt álljunk meg szerintem, és akkor hallgassuk meg Juhász Dorkát, aki Nyágúj Gergelynek értékelt a mérkőzés után.
4: Juhász Dorka, nagyon nagy gratuláció jár nektek. Ehhez a sikerhez kellett egy vezéregyéniség, már tegnap is az voltál, de ugye azt mondják, hogy a jó játékos akkor játszik a legjobb, amikor a legjobban kell. Nagyon gratulálok, mert Takács Kisvirággal vittétek a háton a csapatot, és a végén mindenki hozzátette magáét.
5: Úgy gondolom, hogy ez teljesen egy csapat győzelem volt. Tényleg le a kalappal a Virág előtt is, mert olyan munkát végzett ő is a palánk alatt, ami ahol nem tudták megtartani, lepattanó után nagyon fontos befejezések, de nyilván a külső poszt is nagyon sokat hozzátett a Rékának, ezek a két büntető előtt az Ági kiarcolt egy fautot. Úgyhogy ez csapat győzelem volt. Nyilván én azért személy szerint azért sokat felelősséget teszek magamra. Örültem, hogy egy picit én is ritmusba tudtam kerülni, nyilván még nem volt így, hogy tökéletes a játékom, azért voltak eléggé pár fáradásos döntéseim, eladott labdaim, amit meg ki kell javítanom, de nem volt egyszerű ez a kisebb időpihenés most Franciaország után, nem volt annyi időnk, úgyhogy szerintem ez is közbejátszott, de tényleg csapatgyőzelem volt, én nagyon büszkék vagyok a csapatra, a stábra, és most tudunk egy picit pihenni, készülni, családozni, úgyhogy de nagyon örülök, mert ez egy nagyon fontos lépés volt előre a továbbjutás szempontjából.
4: Viszont ha valaki, akkor te pontosan tudod WNBA-ből, hogy ugye neked meccs-meccs után talán még ez is a jó, tehát gyakorlatilag te most már csak napról napra, és meccsről meccsre jobb leszel, nem?
5: Ez a terv, természetesen nem voltam én sem teljesen megelégedve a játékommal, viszont abban mondtam, hogy erről le fogok lépni, hogy a vezéregyéniség szeretnék lenni vokálisan legfőképp, biztatni a lányokat. Nyilván tudtam, hogy oda fogom tenni magam bármit, földre vetődés, lepattanózás, minden. Örülök, hogy egy picit igen most segített ez a ritmusba kerülés. Most egy kicsit pihi, remélem regenerálódunk a fájdalmakból, meg mindenből, de most ez nagyon fontos volt, és nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk nyerni, mert ez tényleg kulcsfontosságú mérkőzés volt.
3: Juhász Dorkát hallhattuk, azt mondta, hogy reméli, hogy sikerül regenerálódni a fájdalmakból, úgyhogy ezek szerint tényleg
2: sokat kivett
3: a lányokból, de hát Juhász Dorkától talán mindenki erre számított, nem, hogy legyen igazi vezéregyéniség, úgyhogy hajrá, szurkolunk
2: a lányoknak.
3: Igen, és hát
2: reméljük, hogy Dél-Korea ellen pedig már nagyon felszabadultan tudnak játszani, hiszen a továbbjutás már megvan.
3: És a folytatásban azért nem. Nem gyenge ellenfelek jönnek, úgyhogy mindenképpen, igen. Sőt, még most kezdődik a VB, mondhatjuk esetleg.
2: 8 közé kerülésért lesz nagy csata, vagy várható nagy
1: reméljük
2: csata.
1: Reméljük, lesz nagy csata.
2: Igen.
3: Na és nem tudom, hogy tegnap még tartott-e a nyaralás, láttad-e
1: például
3: a Formula 1-es időmérő, de képzeld, hogy Pierre Gasly megszerezte élete első pole pozícióját a semmiből.
1: Én este láttam, őszintén megnéztem, nyilván nem a időmérőt, hanem hogy mi lett a vége, mondom, azért mégse úgy üljek be, hogy bemondom, hogy Norris megint az első lett, és akkor de jó. Nézem, hogy Pierre Gasly az Alpinnal.
3: Igen.
1: Hát azt nem rosszul látom elsőre.
2: Újvári Máté kollégánknál volt is egy poszt, ahol Weber Gáborral együtt így újjonganak, és így van, szóval
3: ebben a percben mondtuk ki, hogy igen, Pierre Gasly a pole pozíció.
2: Sporttörténeti esemény.
3: Hát abszolút, senki nem számított rá. Ugye Monzában van a Formula 1-es olasz nagydíj, és hát mindenki a Ferrari dominanciára számított. Ugye azt mondták, hogy fejlesztésekkel is készülnek erre a hazainak számító nagydíjra. Ehhez képest Pierre Gasly. Nem tudom, mit csinált, robbantott, mondjuk így. Tudom.
1: De hát a dobogón is meglepő. Kik vannak
2: ugye
1: még a dobogón?
2: George Russell indulhat a Mercedes-szel hát másodikként, és aztán a két Ferrari, ugye a Monaco
1: hát
2: és Charles Leclerc.
1: Hát a két Ferrari. Akkor ezek Lewis jók voltak a fejlesztések, ezek szerint bejöttek, mert ők erre a hétvégére tartogatták a hazai versenyre. Lehet, hogy a 34. helyről még akár egy dupla a Ferrari. Első két hely is lehet.
2: Itt a Ferrari ugye? Szurkolók lehet, hogy örülhetnek.
3: Hát meglátjuk, én egy olyan videót láttam, hogy Toto Wolff a Mercedes versenyigazgatója. Egy kicsit úgy oda csapott az asztalra, meg megigazította a monitort, mert Russell állt az élen, és gondolom, hogy az utolsó, én nem láttam magát az időmérőt, gondolom az utolsó körökben dőlt el, hogy Gasly megelőzte Russellt, és akkor
2: hát
3: kicsit
2: meglepetés,
3: úgy
2: igen.
3: A monitort úgy átrendezte meg az asztalt.
1: Antonelli ugye leghátulról indulhat, ugye?
3: Igen. Motorcsere miatt.
1: Azt mondta, hogy a 6.-5.-6. helyre odaérhet, talán valami ilyesmit nyilatkozott?
3: Hát nem tudom.
2: Meglátjuk.
3: Hát, itt lenne Gege,
2: akkor hosszabban is kifejtetnénk. Igen. 15 órakor lesz majd a futam, úgyhogy itt a Nemzeti Sport Rádióban is majd beszámolunk az eredményről.
3: Így van, persze. És hát az M4 Sport élőben közvetíti. Mi lesz még? Lesz még ma kézilabda, ugye a Győr tegnap 3 góllal 26-23-ra nyert a Podravka otthonában a kézilabda BL-ben.
1: Sajnálom, hogy nem álltunk meg hazafelé Horvátországba, azt meg kellett volna, azt elfelejtettük valóban, hogy
3: látod?
1: Ott az...
3: Mindenesetre menj ki ma a Budusnos Podgorica.
1: Közvetítek, úgyhogy
3: Ferencváros, találkozol
1: a Zete Puskás Akadémiát.
3: Az sokkal jobb
1: Sokkal jobb.
3: Vártad már, nem?
1: Nagyon, már a Zete Puskással álmodtam.
3: Készültél
1: már
3: rá? Izzítottad
1: magad. Igen, már előtt, nyaralás előtt már, igen. Tehát, hogy azért ne úgy jöjjek vissza, nem tudok semmit, úgyhogy persze.
3: De azért egy hét alatt csak történt valami, nem?
1: Remélem nem.
3: Nem, hogy egy héttel korábbi infókat mondj be, abból baj.
1: Random neveket, ilyen tavalyi neveket. Igen. A kereteket véletlenül. Mindegy, nem, nyilván menni fog persze. De ez a kézi, az jó lesz, ez a Budusnosz.
2: 16 órától vagy, lesz.
1: Igen, 16 órától Budusnosz Fradi. Hát ez a tenap az a Győr azért elősen megizzadt, vagy egy nagyon... Nagyon gyenge színvonalú meccs volt, szerintem ki lehet mondani, nem tudom, hogy néztétek-e.
2: Én nem láttam, csak olvastam róla.
3: Én is csak olvastam.
1: Hát az
3: speciál.
1: Csak így ránéztek, ugye az eredménye, Szilvi, te ugye nagyon szeretted a kézilabdát, azért Podrav kellene 3-mal nyerni idegenben, az úgy elég karcsú. Tehát, hogyha így ezt nézzük, és nem volt tényleg, nem
2: nagyon
1: volt egy jó meccs.
2: Nagyon idényeleje van még.
1: Nagyon, hát a Podravkánál azt számolgatták a közvetítés során, hogy a 23 góljuk lett, azt hiszem körülbelül ugyanannyi eladott labdájuk is volt, vagy technikai hibájuk, tehát borzasztóan gyenge.
3: Jó, de hogy azért, hogyha belegondoltok, vasárnap szuperkupát itthon megnyerte a Győr, utána volt egy NECA elleni bajnoki, majd most szombaton a BL, tehát azért úgy nem nagyon pihentek rá erre a meccsre. Ellenben a nyári felkészülés során többeket pihentettek, és Fodor Csenge nyilatkozta azt a szuperkupa után, hogy hát ez tudatos volt, mert már készülnek a komoly megterheléssel járó idényre, és tudatosan pihentették még a játékosokat, tehát ráérnek ők erre a csúcsformára.
2: Jó, hát megvan a győzelem, az a lényeg.
3: Hát igen, ezen
1: persze,
3: a szinten
1: persze,
3: szerintem ezt számít.
1: Persze, de ma már azt szerintem nehezebb dolga lesz a Fradinak, azt pedzegették, így különböző források, meg igen, azért a Podravka nem rossz, de hát azért a Győr az nyilván sokkal jobb, és otthon majd azért egy 10-15-t azért nyilván közé fog tenni, de a Fradinak a Budusnoszt Podgorica vendégeként azért ott azért négy csapat megizzad, és így voltak van. Már ott komoly bukások, akár nagyobb
2: ez
1: csapatoktól.
2: Ez egy ilyen forró katlan?
1: Hát ott az tud az lenni, igen. Melyik az a Csarnok Szilvia Podgoricában? Értelem.
3: Hát szerintem ott lett kekgyőztes a Fradi annó, nem? Én ott voltam azon a meccsen, azért emlékszem, évszámokban én gyenge vagyok, úgyhogy azt nem tudom, de ja, onnan jó voltam. Emlékem. Tessék?
2: Még nem, már nem éltél, tudom,
3: nem emlékszem. Előző életemben volt még ez. De nehéz, meg azért elkezdeni egy BL idényt, az is nehéz lehet.
2: Így van, de nagyon szurkolunk, hogy jól sikerüljön a Ferencváros bemutatkozása is.
1: De és hát ugye... a mai kulcsmeccs, vagy melyik slágermeccs az mi lesz?
2: Hát... Ferencváros-Újpest derbi.
3: Úgyhogy Beneferit hamarosan hívjuk, úgyhogy nyilván az ő várakozásaira is kíváncsiak leszünk. Mondjuk el, hogy három NB1-es meccs lesz ma, mind a hármat itt a Nemzeti Sport Rádióban élőben közvetítjük.
2: ZTE Puskás Akadémia 15-30-tól.
3: Márka, igen. 17.45 Ferencváros Újpest, 20 órától pedig Győr Honvéd.
1: Pont a Feri jön délután is, úgyhogy mert akkor együtt nyomjuk.
2: Mind a három mérkőzésnél benne Feri lesz.
1: Igen, jó lesz. Jó
2: sorozatot produkál.
1: Jó délután lesz, még a Barca is játszik este. Fantasztikus futballmeccs van ma.
3: 4:45-kor.
1: Igen, az a bajom, igen, hogy ott
2: este és Arsenal Chelsea is lesz egyébként Angliában, sőt Milán Juventus is.
3: Van, jó van, Milán.
1: Azt a mindenit kérem. Everton United is lehet, hogy már rangadónak számít, nem viccelek. De az is lesz. Igen, lesznek amúgy jó meccsek.
3: Bizony. És mit szóltok az Alcatén két magyar játékosnak teljesítményéhez, Varga Barnabás ismét duplázott.
2: Hát csak dicséret illeti Varga Barnabást. A 11. meg a 62. percben azt néztem.
1: Hát pontosan, ez zseniális.
2: És már 4 gólos. Így van. Illetve Vitális Milán is jól szerepelt.
3: Sorozatban több egyszer a kezdőben van, úgyhogy szerintem abszolút bejátszotta magát. Mondjuk én ettől nem féltettem, meg mindenki azt mondta, hogy jó ez a csapat, és pont jó ez az ugrás az ő pályafutásában, de hát az, amit Varga Barnabás továbbra is művel, tehát elképesztő.
2: Hát itt azért a válogatott őszi mérkőzése előtt is ez egy nagyon pozitív történés.
3: Márko Rossi biztos elégedetten dörzsöli a kezét, amikor nézi az Alcatén meccseit.
2: Így van, és azt tudom, hogy figyeltétek a többi idegen légiós közül is, hogy ki hogy szerepelt. Ugye nem jártak szerencsével egyébként, mert hogy kikapott a Lipcse is, Willi Orbán kezdő volt, ahogy ezt megszokhattuk, de kikapott a Werder Bremen-től, illetve Schäfer Andrásék is súlyos vereséget szenvedtek.
3: Mondjuk néztem, az Union Berlin a Leverkusen-től is.
2: 79. percben állították be.
1: Hát ő utána azt nyilatkozta, hogy ha rá mindig nagy szükség van, hogyha ég a ház, vagy valami ilyesmit mondott, hogy rá mindig nagy bizalom, vagy nagy bizalmat kap, mikor éppen nincs olyan helyzetben a csapat. És hát most a Berlin az nem a legszebb napjait éli, az Union Berlin, tehát most lehet, hogy megint sok játék lehetőséget fog kapni majd Schäfi.
3: Hát de eddig, tehát most tegnap miért csak 10-et kapott?
1: Hát ebben az évben még nem kezdő, lehet, most vissza kell magát verekedni a kezdőbe, hát nem tudjuk, mi lehet a háttérben, de...
2: Viszont a Ferencváros Európa Liga ellenfelei közül a Hoffenheim is játszott, és kikapott a Dortmundtól 3-2-re. Ugye félszemben mindig figyeljük a Fradi ellenfeleit.
1: De ha már Németországot, ugye az volt meglepetés, hogy ezen Kirchenben nem tudott nyerni a United, hát
2: a Bayern München.
1: Igen, a Bayern München. Valamire a United volt a fejemben, vissza kell még rázódni.
3: Bayern United.
2: Most a Bundesliga-ról beszélgetünk.
1: Igen, az Egyesült Müncheniek, igen, nem. Hát az egy meglepetés volt, 0-0 Schalke. Bayern, az is egy nagy rangadó egyébként ott kint Németországban. Hát kibírta a Schalke. Nem sok csapat mondhatja azért el magáról, hogy nullára lehozta a Bayern elleni meccset. Ő nekik már így a szezon elején sikerült, de ez, amit a Győrnél is említettünk, hogy nagyon szezon elejé forma, amit itt is lehet mondani szerintem, hogy nagyon szezon elejé. Végre a Liverpool ugye nyert, ha már a magyaros csapatokat említjük, ugye ők pénteken játszottak az Ipswich vendégeként. Két darab 2-2-es döntetlen után most is 2-5 lőtt a pool, de most egyet sem kapott, úgyhogy most végre ez elég volt. Ott nem tudom, hogy szerepeltek a magyarjaink, néztétek esetleg, láttátok, nem láttátok?
3: Hát igen, és sokan féltek attól, hogy Szoboszlai Dominikre jobb hátvédként számít majd Iraola, mert ezt pedzegette a sajtótájékoztatón, ugye, hogy ezen a poszton sokan sérült.
2: Elég sokat cikkeztek is erről.
3: De szerencsére nem, igen, úgyhogy ilyen kis...
1: Nem, Ronald Araujo leigazolták ugye a Barcától kölcsönben még csak, de van egy kivásárlási opció a szerződésében. Barcelonában örömtüzek gyúltak, de mindegy, ez részletkérdés. Mm-hmm. De...
2: Barcelonában is lesz mérkőzés ma.
1: Tessék?
2: Barcelonában
1: így
2: is
1: van,
2: lesz.
1: Mondtuk, igen. Sőt, nem ott, hanem Valenciában.
2: De igen.
1: Igen,
2: de pályán igen, lesz a Barcelona.
1: 15, de az Araujót ugye átvitték Liverpoolba, és ő meg tud játszani jobb hátvédet is, ő többször is levette mondjuk az El Clásicókon Viniciust. Hát szerintem ott az angol bajnokságban is megállhatja a helyét, mint jobb hátvéd akár, mert ott középen ott Van Dijk, olimpiáknál, ott nem hiszem, hogy lenne
3: keresni valóra. És ugye a Barca nyilván abban bízik, hogy behúzza ezt a 3 pontot, hiszen a Real Madrid
1: bukott,
3: váratlan
1: bizony.
3: Vereséget szenvedett még pénteken.
1: Hát ki úgyhogy
3: nem váratlan.
1: Egyébként az volt, nem könnyű ott nyerni a Betis vendégeként. Végén megint megkapták az esélyt a szokásos büntetővel. Miért nincs itt a Gege?
2: Hát igen, mert ő azért hozzáfűzne egy-két dolgot.
1: Itt a vérét a
3: Reála. Lehet, hogy ezért nincs itt a Gege.
1: Kinek szívom a vérét itt a Reála? Nem hiszem, hívjuk fel. Tárcsázzuk a gyúrtát.
2: Szerintem hallgat minket. Viszont US Open-t figyelitek? Bondár Anna 800-döntős párosban, ez mindenképpen pozitív. Ugye egyes nem kiestek.
1: Nem akarok kellett lehelyzetbe hozni, de én nyaraltam most egy hétig.
2: Akkor bocsánat.
1: Vagy igazoltam, nem néztem. Bármit kerestem tőle itt az elmúlt 20 percben. Nézted?
3: Sok mindent néztem.
2: Hát persze.
3: Tegnap képzeld el, a Paks Debrecen mérkőzés 90 percen át néztem, és nagyon sajnáltam a Paksot, mert szerintem jobban játszottak, és úgy volt a meccs forgatókönyv, hogy nyomott a Paks, lőtt a kapura, rugott egy gólt a Debrecen. Megint jött a Paks, támadott, újabb debreceni gól. Szóval ránézünk az eredményre, amit az előbb Viki, nem tudom már melyik eredménye, jaj, te mondtad a Győr BL meccse kapcsán, hogy ránézel az eredményre, abszolút nem reális.
1: Nem,
3: tehát...
1: nem. De hát a Debrecen végül is nem olyan rossz, tehát
3: nem,
1: szerintem az a szezon elejé negatívabb forma
3: azt az. Néztem, és tényleg minden elismerésem a Debrecennek, 17 éves Szakád Énes, 19 éves Egri Imre és Patai Dávid, 19 Terca Gergő is, tehát ilyen fiatalokkal állnak fel.
1: Igen.
3: Nyilván mellettük ott vannak a rutinos játékosok is, de nekem ez nagyon szimpatikus.
2: Nagyon pozitív,
3: és ilyen, emiatt is örülök, nyilván a Paksban is nagyon sok magyar volt, a Vasasban ugyanúgy szín magyar
1: igen.
3: csapat, úgyhogy ezek nekem nagyon tetszenek, és néztem a gólszerzőket is az eddigi 3 meccsen, többségében, jó nagy többségében magyar játékosok lövik, úgyhogy
2: ez egy jó tendencia. Viszont akkor csak egy mondat a US Openről, mert Svitolina is búcsúzott a nagy nevek közül, illetve a Williams nővérek. Rájuk ugye mindenki figyel, mert hogy ezért nagy dolog, hogy ott vannak.
3: Igen.
2: 40 felett is. Hát és Bondár Anna pedig párosban 8-at döntős ukrán ellenfelével, úgyhogy azért a magyar színeket képviseli továbbra is.
3: Ő is vigasztalhatta magát, mert ugye egyéniben 5 meccslabdát.
2: Hát azt nem is hittem el,
3: én sem.
2: Hogy így úgyhogy elvesztette.
3: Igen, úgyhogy akkor ezek szerint párosban vigasztalódik. Na, sok mindenről lesz még szó itt a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában. Szabó Álmost is hívjuk, majd a paraúszók Európa bajnokságával kapcsolatban Sumo EB-ről beszélgetünk, és Bene Ferenccel az NB1 hátralévő hétvégi mérkőzéseiről. Maradjatok velünk!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. We will

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NB1 legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, ma 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Kisvárda és a Debrecen is győzött idegenben a labdarúgó NB1-ben. Folytatódnak ma a tárgyalások az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az ország nagy részén süt a nap. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A magyar női kosárlabda válogatott tegnap 71-67-re jobbnak bizonyult Nigériánál a berlini világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Együttesünk holnap Dél-Korea ellen játsza utolsó csoportmeccsét, amely 95-69-re kikapott a csoport elsőként már negyeddöntős Franciaországtól. Ez egyben azt is jelenti, hogy válogatottunk tovább jutott a négyesből, hogy a második vagy a harmadik helyen az a holnapi találkozó eredményétől függ. A 14 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB1 hetedik fordulójában a Kisvárda 2-1-re győzött az MTK ellen az új Hidegkúti Nándor stadionban, a Debrecen pedig 4-2-re nyert Pakson. Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában, köztük a Ferencváros-Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Csak úgy, mint 3:30-tól az Zalaegerszeg Puskás Akadémia és 8 órától az ETO-FC Kispest Honvéd meccset. A Győri Eto 26-23-ra nyert a horvát Kapronca otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. Ma a Ferencváros is megkezdi szereplését a BL-ben. A Fradi 16 órától a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában lép pályára. Nagy meglepetésre a francia Pierre Gasly, az Alpine versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es olasz nagydíj időmérőjén. Másodikként a brit George Russell indulhat a Mercedes-szel, őt a két Ferrarival a monakói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton követheti. A ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol az eseményekről.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Több mint három órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával az ukrajnai háború lezárásáról Moszkvában. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Az amerikai küldöttek látogatása miatt az orosz elnök három napra leállította a Kijev elleni támadásokat. Steve Witkoff és Jared Kushner ma tárgyal Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett üzemanyagárral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A hatóságok mintegy 37 ezer tonna szemetet találtak Gospić közelében, amelynek jelentős része a gyanú szerint Olaszországból érkezett. A demonstrálók a terület azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték.
0: Közlekedés.
1: Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád-Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már tegnap több területet lezártak, ma pedig a verseny miatt 14 óra 30 percig egyáltalán nem lehet közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél napközben ismét megélénkül. Helyenként erős széllökések is lehetnek. Délutára 24-28 fok közé melegszik a levegő, késő este 12-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 41 perc van, és folytatódik a Nemzeti Sport Rádióban a vasárnapi Sportreggel című műsor. Itt vagyunk a mikrofonnál Szabó Szilviával, Erdei Márkkal. Én Szőke Viktória vagyok, a hangmérnökünk Fábián Tamás, és a telefonban...
2: Jámbor Tamás!
1: Bocsánat, Jámbor Tamás!
3: Jámbor Fábián Tamás!
1: Jámbor Tamás, szia Tomi!
2: Emlékszem, és volt itt... egy olyan kollégánk.
1: Elnézést, Tomi!
2: Segíts, Zoltán Gergely!
1: Ja, igen, Tamás. Tényleg.
2: És az elején még ugye nem ismertük, hogy most összekevertem, de hát most csoda a három keresztnével, hát nem, így nem is engednék
1: Köszönöm,
2: senkit
1: hogy
2: rádiózni. Hát nem, és készítettem, hogy mondta, hogy, és úgy hívtuk, hogy ZGT, mert az ZGT, volt a legegyszerűbb, igen. És mondta, hogy mindig ott nevetett, hogy mikor így... Közeledett a bemutatás, így elkerekedett a szemem, és látta rajtam a káoszt, igen, hogy hogy rakom össze az Zoltán Tamás Gergelyt. De szerencsére Bene Ferenc szakértőnek csak
1: van.
2: Két neve van, úgyhogy azt soha
1: jó
2: nem keverjük össze. Szia, Feri, jó reggelt!
3: Vagy derüljön most ki egy harmadik.
1: Van harmadik kereszt neved, Feri?
4: Nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Szia! Jó reggelt!
4: Hát egyébként a kérdéses kollégám, én a mai napig nem tudom, hogy milyen sorrend mondok a neveit, de nagyon-nagyon jó barát és jó kolléga, úgyhogy
3: az ZGT nem volt gyanús? Egyébként így a neveknél? A ZGT az nem volt gyanús így a monogramja?
4: Igen, aztán utána rájöttem, hogy ez sorrendben van nyilván ez, tehát köszönöm szépen a segítség.
1: Igen, utólag én is rájöttem, akkor még nem tudtuk. Na, de viccen kívül, Feri, neked igen. Van harmadik neved? Van második kereszt neved?
4: Igazából én nagyon-nagyon nem használom, tehát nekem elvileg van az Attila nevezetű harmadik nevem, de csak hivatalos formában. Volt egyébként, azért is megtévesztő, mert abszolút nem használom, tehát gyakorlatilag nem létezik az a harmadik név, de mégis az okirataimban benne van, és volt már okmányirodában, hogy keresték benne Attilát, és hát itt nincs ilyen. És akkor egy kicsit később úgy rájöttem, hogy lehet, hogy rólam van szó. Nem, tehát abszolút nem használom.
1: Egyébként én sem vagyok híve ennek. Igen, én is azt gondolom, hogy Magyarországon a két keresztnévnek nincs létjogosultsága. Márknak is van, jó. De te is, igen, látom.
2: Nekem
1: de
2: nincs, például nekem sincs.
1: Nincs, és a két fiamnak sincs, úgyhogy én is ebben gondolkoztam, hogy a második keresztnevet
3: azt csak... Jó, de azért lehettél már kreatívan, mert a két fiamat ugyanúgy hívják. Tehát, hogy azért lehettél volna, hogy van kreatívan, legalább más nevet azt neki.
1: Na jól van.
2: Na jól van.
1: Szóval,
2: akkor térjünk át a labdarúgásra.
1: Mindenképpen. Szóval Feri, három mérkőzés előtt állunk, és itt leszel majd bent délután, úgyhogy testközelből és hangban is követed majd az eseményeket. Kezdjük a derbivel, jó? Ferencváros Újpest 17 óra 45 perctől. Mit vársz ettől a meccstől? Azért a Ferencváros jelenlegi formáját látva szerintem lehengerlő, legalábbis domináló játékra számíthatunk, de vajon mire számítasz te az Újpesttől?
4: Igen, hát az elmúlt évek során sokszor álltunk úgy a derbihez, hogy akkor na most az Újpest kezd összeállni, vannak veszélyes forrásai, most azért minden jel arra mutat, hogy sokkal szorosabb találkozó lesz. Az elmúlt években ugyan nem sok pontot szerzett az Újpest, de a mostani derbi azért várható, hogy három esélyes a mérkőzés, úgyhogy én nem szeretnék ezekbe a zsákutcákba, meg sablonokba beleesni. De az kétségtelen, hogy a realitás az továbbra is az, hogy a Ferencváros hazai pályán a jobb játékos állománya miatt úgy vélem, hogy összeszokottabb, és hát egyértelműen kvalitatív, főleg támadósor miatt, de hát azért a két belső védője és a Ferencvárosnak azért jóval erősebb, mint a Lilafehéreknek. Szóval a realitás az nyilván azt mutatja, hogy a Ferencváros hazai pályán begyűjti három pontot, de én továbbra is hiszek abban, ami azért, hát valljuk meg őszintén az elmúlt években, és főleg azért, mert kevés igazán Újpest identitással rendelkező játékosa volt a világnak. Hát igen, a Fradinál is azért jelen van ez a fajta globalizáltság, ami a sportra jellemző, de talán ott jobban át tudják vinni valahogy a légiósokon is ezt az érzést. Tehát nekem olyan emlékeim vannak, de hát sajnos már elég régebbi emlékek, így a 90-es, 2000-es évekből, hogy függetlenül a pozíciótól, a tabellán elfoglalt helyezéstől mindig rendkívül szoros és kiélezett, és legfőképpen kiszámíthatatlan meccsei voltak a Ferencvárosnak és az Újpestnek, és tényleg függetlenül attól, amikor az Újpest akár a kiesés ellen harcolt, akkor is meg tudta szorongatni a Fradit, olykor megverni. Aztán volt a tényleg a 90-es évek elején közepén egy sorozat, amikor folyamatosan az Újpest nyert, és hát talán az az érzésem, hogy még a Ferencváros szurkolók számára is kezd egy kicsit roncsderbivé válni az elmúlt időszakban a Ferencváros-Újpest derbi. Viszont azért a Lilafehérek számára, és egy kicsit az én lelki világomnak is úgy jót tesz az elmúlt időszaknak az újpesti részsikerei. Tehát egyet nem lehet elvenni, hogyha kizárólag szakmai szintére tereljük ezt a kérdést, akkor azért az Újpestnek jelenleg a játék stílusából is fakadóan, meg a játékos állományából fakadóan vannak olyan játékosai, amelyek, vagy akik labdaszerzés utáni gyors átmenetekből azért tudnak veszélyforrást teremteni. Tehát dinamikus, gyors játékosai vannak a jelenlegi Újpestnek. Az egész játék stílusa ebből erre adódik. Nagyon-nagyon érződik Dárdai Pálnak a németországi munkavállalása, szereplése, egyfajta tényleg ilyen Hertha szintű játék stílust kezd el sajátítani Újpesten. Egyértelmű, hogy a elmúlt idők igazolásai alapján minden játékos gyors, dinamikus, intenzív futballra képes. Az más kérdés, hogy ez nyilván egyelőre még csak nyomokban jelentkezik a mérkőzéseken. Láthattunk ilyet a Vasas elleni 10-15 perces periódusban. Igaz, az elég volt arra, hogy megnyerjék a mérkőzést, és akár volt ilyen a Debrecen ellen is. Szóval az Újpest nyomokban már komoly csapatra emlékeztet, de még nagyon-nagyon hullámzó teljesítménye.
3: Bocsánat, Feri, egy mondat ide, hogy amúgy ugye azt pedzegették Újpesten, hogyha Szélessi Zoltánék nem szednek össze ezen a két mérkőzésen legalább 4 pontot, amiből 3 már ugye összejött a Vasas ellen, akkor könnyen lehet, hogy Szélessi helyét majd Dárdai Pál veszi át jövő héttől a vezetőedzői pozícióban. Ennek a konyhai pletykának lehet-e alapja vajon? Mit gondolsz erről, ha már beszélgettünk, vagy mondtad, beosztad a Vasas meccset is?
4: Igen. Na most idézem a te szavaidat, hogy emlegették Újpesten, de egy konyhai pletyka. Hát egyrésztről én nem hallottam Újpestről ilyen híreket, másrészt a konyhai pletykákat helyén kell kezelni, és ezt hagyjuk meg a konyhának. Én nem tudok ilyen ultimátumról, és szerintem nincs is ilyen. Véleményem szerint a folyamatokba kell nézni az egész Újpestnek a játékát. Szerintem van előrelépés, még ha ez az előrelépés nem is olyan mértékű, vagy ez a fejlődés nem szignifikáns, mint hogy elvárnák a szurkolók meg az Újpest jelenlegi lehetőségeit figyelembe véve, azért sokkal, de sokkal hátrébb tart még csapatépítésbe az Újpest, mint azt elvárható lett volna, de szerintem amennyiben a Ferencváros egy élvezhető szoros mérkőzésen győzelmet arat, abban az esetben sem kell változtatni az edző pozícióján, tehát én nem így nézem a dolgokat. Ha működik egy csapat, nagyon-nagyon idézőjelbe téve eredménytől függetlenül, akkor meg kell hagyni a vezetőedzőt. Amennyiben nem működik, de jönnek az eredmények, még akkor is előbb el kell gondolkodni, mintha tényleg láthatóan működik, vagy fejlődik egy csapat. Úgyhogy ez a mai mérkőzés szerintem inkább arról fog szólni, hogy a Ferencváros mennyire tud domináns lenni, és mennyire lesz benne a győri mérkőzés a lábakban, mennyire tud belerotálni Borbély Balázs, és hát a fordulópontokból kijön ki jobban. Egy biztos, hogyha a Fradi a tudásának a 90%-át nyújtja, akkor nagyon-nagyon nehéz dolga van az Újpestnek. Amennyiben az Újpest 100%-ot nyújt, és mondjuk nem számítok domináns Újpest játékra, de a labdaszerzések utáni átmenetekből igenis veszélyes tud lenni az Újpest is, abban az esetben bármi előfordulhat, de nagyon kíváncsi leszek például az első 15-20 percére a találkozónak, mert a múltban azért rendszeresen nagyon-nagyon korán eldőltek ezek a derbik, és amikor már 30 perc után egyértelműen látszik a különbség, és ez gólokban is megmutatkozik, akkor azért nem túl kellemes nézni egy ilyen rangadót a továbbiakban. Reméljük, most ez egy sokkal, de sokkal szorosabb mérkőzés lesz, mint mondjuk a tavalyi.
1: 17 óra 45 perctől tehát Ferencváros Újpest derbi. Úgy kezdődik el a találkozó, hogy a Fradi már, vagy a Fradi szurkolók már tudják, hogy a Puskás Akadémia mit játszott Zalaegerszegen, hiszen 15 óra 30 perckor kezdődik az a találkozó. Ugye a lista vezető, a Puskás második helyen áll a Fradi. Tartod-e arra esélyesnek a Puskást, hogy a Zalaegerszeg otthonában is begyűjtse 3 pontot?
4: Nemféleképpen van esélye a Puskásnak, főleg úgy, hogy Babó Levente nagyon-nagyon egységes és jó csapatot gyúrt össze. Nyilván előnyére válik, hogy a legtöbb fiatal játékossal dolgozott pont a Puskás rendszeréből kilépve, ugye, vagy bent léve, ugye az utánpótlásban, az NB3-as csapatnál, azért ifjúsági BL-ben szerepeltek, bajnokságot nyertek U19-es szinten, tehát látszik a tudatos építkezés, és hát Babó Levente tevékeny részese ennek. Ugyanakkor én úgy vélem, hogy megtalálta az idősebb kulcsjátékosokkal is a hangsúlyt, a külföldi játékosok is beálltak a sorba. A Puskás Akadémiának véleményem szerint nem lehet az a célja, hogy a Ferencvárosnak az első számú kihívója legyen. Szerintem egy olyan útra térnek rá lassacskán, aminek mindig is kellett volna lenni az útjuknak, hogy fiatal játékosok beépítése mellett rutinosabb, idősebb játékosok egészítik ki a keretet, de a rutinosabb, idősebb játékosok és az idegen légiós játékosoknak mind-mind az lenne a céljuk, kvázi egyfajta eszközként, hogy a fiataloknak segítsenek, a fiataloknak adják át a tapasztalatukat. Tehát azért egy magyarországi topakadémiáról beszélünk, tehát nem feltétlenül a nemzetközi futball, top futball megtérzása lenne a reális célkitűzés. Így én bízom benne, hogy ez megmarad ennek is. Az megmondom őszintén, számomra is kérdés, hogy valójában a magyar bajnokságban ki az első számú kihívója a Ferencvárosnak, mert az Újpest, ha kiegyensúlyozottabb lesz, akkor talán lehet. A Vasas újoncként ragyogóan szerepel, nagyszerű csapategységgel, de nem nagyon tudom elképzelni, hogy évvégén mondjuk ezüstérmes legyen. Talán a Győri Eto lehet, most azért újabb igazolásokat is hallani, de hát a hétközi mérkőzés csütörtökön azért a Győr-Ferencváros azért elég jelentősen beáraszta a jelenlegi különbséget a két csapat között.
5: És igazából rá is tértünk akkor a záró mérkőzésre.
1: Csak egy gyors pontosítás, Viki, enged meg azt, tehát a Puskás Persze. vezeti a tabellát, a Vasas 11 ponttal, a második Újpest-Ferencváros 10-10 ponttal, harmadik, negyedik, úgyhogy helyesbítettem.
5: Köszönjük a korrekciót. És akkor a záró mérkőzésen ugye az Eto a Kispest Honvédot fogadja, és Feri említetted már, hogy ugye a hétközi vereség után áll fel az Eto hazai pályán fogadja a Kispestet, és a kispestieknek azért nagyon kellenek a pontok, ahogy természetesen az Etónak is, de talán nehezebb helyzetben van a Kispest. Mennyire lehet esélye az Eto otthonában?
4: Igen, kétségtelenül így van, bár ahogy említettétek a tabellát, a bajnokságnak ebben a szakaszában nem nagyon van értelme a tabellát elemezni. Van olyan csapat, amelyik 7 pontot játszott, van olyan, amelyik 5 pontot, tehát óriásiak a különbségek még egyelőre a játszott mérkőzések számában is. Tehát nyilván lehet vesztett pontok alapján nézni tabellát, akkor a Ferencváros vezet, jelenleg pedig a dobogón sincs. Szóval így is nehéz elemezni. Ugyanakkor visszatérve a találkozóra, a Győri Etónak a Ferencváros mérkőzés véleményem szerint komoly csalódás volt, hiszen én sokkal, sokkal attraktívabb, sokkal ütőképesebb támadójátékra számítottam az Etótól, annak ellenére, hogy azért tudjuk a kvalitásbeli különbségeket a Ferencváros javára, de kulcsjátékosok úgymond betlíztek a rangadón, nagyon-nagyon sima volt a találkozó, és nem is nagyon tudott mit kezdeni a Fradi letámadásával az Eto. Egy teljesen más jellegű találkozóra számítok a Honvéd ellen. A Győri Eto fog dominálni, azért van lehetőség rögtön javítani. Megint csak kérdés, hogy mennyit vett ki a Ferencváros elleni mérkőzés a győri lábakból, ahol azért nem olyan hosszú a keret. Tehát a kispadon többségében azért fiatal játékosok vannak, egyébként az Etónál is nagyon szépen építgetik ki a fiatalokat. Szóval azért vannak a magyar bajnokságnak a magyar futball jövőjével kapcsolatosan is pozitív történései. Tehát ebből a szempontból azért a Győrnél is szimpatikus, ami folyik. Viszont nagy kérdés, hogy az eladott kulcsjátékosok helyére igazolt új játékosok mikor tudnak beépülni, mennyi idő alatt, Efrain Juárez mennyire tudja megtalálni a legjobb csapatát, mert azért jelentős változások vannak mind játékrendszer szempontjából, mind a játékos állományban. Úgy nézett ki, hogy kezd összeállni az Eto, Fradi elleni találkozó az nem nézett ki jól, de hát itt a lehetőség a Kispest ellen javítani, az ellen a Honvéd ellen, amelyik nagyon-nagyon bátran nyújt szintén a fiatal játékosokhoz így, és főleg a középpályán nagyon-nagyon komoly tehetségek vannak, például a Somogyi testvérek által, vagy akár Szamosi által. Szóval a Honvédnél ami folyik, az egy szintén egy szimpatikus folyamat, de csapatjáték szempontjából azért még szintén hullámzó teljesítmény nyújtanak, és tattára annak, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszottak, tehát vesztett pontok alapján van lehetőségük javítani, de hát mindössze egy győzelmük van az Alegerszeg ellen, ami azért előrevetíti azt, hogy azért a kiesés ellen fog a Honvéd küzdeni idén, de hát nyilván amennyiben Győr ellen tudnak akár egy pontot is szerezni, az nem feltétlenül az egy pont jellegéből, hanem mentálisan sokat jelenthet. Még a bajnokság elején vagyunk, de azért kezd kirajzolódni, hogy véleményem szerint hát körülbelül az 5., 6., 7. helyig nem nagyon lehetnek nyugodtak a csapatok, hiszen tényleg a 12 csapatos bajnokság sajátosságával adódóan 2-3 győzelemmel akár nemzetközi kupa helyre lehet kormányozni egy csapatot, de 2-3 vereség zsinórban és könnyen kieső jelölté válhat bármelyik csapat. A véleményem szerint a Győri Eto, főleg így, hogy hétközben kikapott a Ferencvárostól, rendkívül koncentrált fókuszát lesz és egyértelmű esélyesre találkozó.
5: Hát izgalmas mérkőzésekre számíthatunk ma a labdarúgó NB1-ben ZTL Puskás Akadémia, Ferencváros Újpest és Győr Honvéd mérkőzések. Bene Ferencnek köszönjük szépen,
1: és
5: hogy
1: mindezt
5: elmondta. És akkor
1: várunk Feri délutánra, hiszen igen, itt lesz nagyon, élőben.
4: Én nagyon szívesen. Mindhárom találkozón ott leszek, és alig várom.
5: Tudjuk.
3: Az első nagyon készül, Feri, mert nyaralni voltam, és ketten fogjuk csinálni, úgyhogy valamit muszáj most. Lehet, hogy te fogsz közvetíteni.
1: Semmit nem tudom, már képzeld el nekünk,
3: valamit muszáj, Feri, őszintén.
4: Jó, figyelj, bármi gond van, bármiben elakadt rám, ne számíts. Jó?
3: Az korrekt.
5: Jó pihenést addig is. Köszönjük, Feri.
4: Köszönjük. Minden jót, szervusztok, minden jót hallgatóknak.
1: Mi pedig hamarosan jövünk vissza, Szabó Álmost fogjuk hívni a hamarosan kezdődő para úszó Európa-bajnoksággal kapcsolatban.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
6: Hétről hétre különleges vendégek.
7: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
8: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 2 perc van, és ahogy már előre is jeleztük, itt van velünk a telefonvonal túlsó végén Szabó Álmos, de hát a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, Erdei Márkész, Szőke Viktória. Szabó Álmos pedig már a 8. paraúszó Európa-bajnokság helyszínén van a csapattal. Szervusz Álmos, hogy érzitek magatokat Törökországban, Kocsaeliben, mikor érkeztetek, mik a legfrissebb hírek veletek kapcsolatban?
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tegnap érkezett a csapat nagy része, aztán majd apró turnusokban érkeznek a többiek. Egy elég egyszerű, könnyű útunk volt, úgyhogy viszonylag hamar egy egyenes járattal le is szálltunk itt Kocseli közelében, úgyhogy most a szálláson készülődünk a délelőtti edzésre.
3: Szeles az idő? Mert mintha úgy hallanánk, hogy mintha nagy szél lenne a háttérben, vagy jó idő van?
2: Nagyon jó idő van, csak kijöttem egy teraszra, aztán itt lehet, hogy vannak ilyen légátfújások, de egyébként azt halljátok valószínűleg.
4: Bocsáss meg, Álmos, itt viccelődtünk a neveddel, hogy mennyire lehetsz Álmos, de hát szerintünk nem, mert egy órával korábban vagy később jártok ott, úgyhogy időeltolódásra azért nem lehet majd hivatkozni, hogyha...
2: Igen.
4: Körülményekről beszélj egy kicsit, hogyha jól tudjuk, Törökország először rendez ilyen para úszó Európa-bajnokságot, szóval az úszodát láttátok-e már ilyenkor mindig arról...
2: Az úszodát még nem láttam, mert okay. Én ezt feltérképeztem már hát néhány kép alapján, úgyhogy valószínűleg ezzel nem lesz gond, rutinszerűen meg fogják tudni oldani. Azt azért mindenképpen tudni kell, hogy beugró nemzet, ez terv szerint nem így lett volna, és sajnos, azért mondom, hogy sajnos, mert egy szeptemberi világverseny azért az nem olyan kedvező sem a sportolóknak, sem a felkészítőknek, mert nagyon későn van, így elnyúlik a szezon, ráadásul végignézik, hogy másnak elment a nyara, nekik meg semmi nincs belőle, úgyhogy azért beugró ország, mert eredetileg Hollandia rendezte volna ezt az Európa-bajnokságot, de ők visszaléptek különböző politikai okok miatt, azt most annyira így nem részletezném. Törökországban meg ezek a nemzetek, akik egyébként nem versenyezhetnek, vagy versenyezhettek, ők bejöhetnek, és ők be tudták így vállalni a rendezést. Ezért lett Törökország a rendező nemzet.
1: Most ugye hangsúlyoztat, hogy szeptemberi, vagy ugye későn rendezett Európa-bajnokság. Két évvel ezelőtti Madeirában megrendezett EB áprilisban volt, és akkor ugye 7 olimpiai kvótát is szerzett a magyar csapat. Ez most már szintén olimpiai kvóta szerző kontinens bajnokság?
2: Már igen. Tehát itt a parasportban, az úszóknál a következő rendszer van, hogy 26. szeptember 1-e után úszott idők, azaz már ezeket, amiket most teljesítenek a sportolók, ez már beleszámít a kvóta szerzésnek a rendszerébe. Itt annyit kell tudni, hogy lesz majd egy kvalifikációs világbajnokság jövőre, annak az első két helyezettje az majd, hogy nem alanyi jogon biztosítja magát a Los Angeles-i játékokra, illetve a világranglista első 8 helyezettje az nagy valószínűség szerint mind kijutó, de ezt majd később csak a saját nemzeteknek a kvótái fogják eldönteni, mert ugye meghatározott létszám indulhat csak, hogy kik azok, akik kijutnak a játékokra, tehát itt is lesz olyan, aki mondjuk szintet úszott, és nem fog tudni kijutni.
4: Ugye 11 magyar versenyzőért szurkolhatunk

0: Majd most az Európa-bajnokságon hamarosan, vagy mindjárt beszélünk róluk is, de én azt kérdezném már most, hogy mekkora megnyugvás az egy úszónak, gondolom, hogy azért jelentősen, hogyha például egy ilyen világbajnokságon egy évvel az olimpia előtt már bebiztosítja a helyét, és akkor nem kell az utolsó pillanatig azon izgulni, hogy na meg lesz-e a kvóta, megúszol a szintidőt, tehát ez a VB, akkor hát gondolom,
1: szerintem.
0: Hogy...
1: Uh-huh. Persze, de ez minden sportolónak ez a legjobb, hogyha minél előbb letudja a kvótát, és onnantól kezdve készülhet az olimpiára. Nem mindenkinek sikerül, mert azért egy ilyen kvótaszerzés sosem egyszerű feladat, úgyhogy akinek, de hát ez majd csak jövőre lesz aktuális, itt még világrangos időket lehet csak teljesíteni. Persze, aki kimagasló időt úszik, akkor az nyilvánvalóan a számításba fog kerülni, de hát itt még azért nem dőlnek el helyek.
2: És akkor menjünk bele a csapat összetételébe, hiszen nagy nevek a 11 versenyző között, a háromszoros paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia, a kétszeres paralimpiai bajnok Papp Bianka, aztán a paralimpiai bajnok Illés Fanni, vagy EB ezüstérmes Iván Bence, és akkor Száraz Evelint még nem is említettük, aki VB bronzérmes és Európa bajnok. Most a nagyobb neveket említettem, és aztán majd még beszélünk természetesen az újoncokról, és a korábban már szerepelt EB-n és párizsi olimpián is szerepelt versenyzőkről. Azt megszokhattuk, hogy a húzónevek Konkoly Zsófia, Papp Bianka, Illés Fanni, most ők milyen formában vannak?
1: Hát azt gondolom, mind a hármuk megfelelően felkészült. Az biztos, azt láttam már a nevezések alapján, hogy elég keszekusza versenyszám, vagy kategóriák vannak, mert vannak bizonyos kategóriák, ahol kevesebben vannak. Ez nem tudom, hogy mi az oka, hogy lehet, hogy a szeptemberi verseny, vagy valami miatt, de bizonyos nemzetek nem jöttek el a csapatukkal, és van olyan kategória, ahol meg egyáltalán tényleg mindenki ott van, óriási versenyekre lehet számítani. Ez változó, és a versenyzőinket is különbözően érintik, tehát vannak számok, ahol valakinek kedvezőbb, és valakinek meg elképesztően nehéz, de ha a hármukról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy mind a hárman felkészültek, és hát már várják a versenyeket.
0: Ugye Konkoly Zsófia négy számban indul, ha jól olvastam, 100 hát 100 pillangó, 200 vegyes és 400 gyors. Laikusoknak el tudod mondani, Álmos, hogy ez mit jelent, hogy minden úszás nemben minden távon edzetek? Tehát ez négy számomra olyan különböző szám, hogy nekem furcsa vagy érdekes, hogy ilyenkor hogy működik a felkészülés?
1: Hát igen, ezt alapvetően ugye mindegyik számra fel tudnak készülni. Most azért tud négy számban elindulni valaki, akár mondjuk a Zsófi vagy a Bia is több számban, mert több számban van esélye. Nyilván ez egy épúszónál, ez egy kicsit másképpen néz ki. Mondjuk az elég ritka, hogy valaki 100 pillangon és 100 gyorsan is kimagaslóan úszik. Most bocsánat, hogy ezt a példát hoztam.
0: Igen.
1: De nem megszokott. Na most itt, hogy ők el tudnak ebben indulni, ez attól lehet, vagy attól lehet, hogy a kategórián belül ők ugye mozgáskorlátozott, sérültségű sportolók, és az esély, vagy a lehetőség adja azt, hogy érdemes elindulni abba a számba. Most már mindegyik szám nagyon-nagyon telített, tehát sokan vannak rá, de akik ilyen kimagaslóan jó edzettségi állapotúak, tehetségesek, mint mondjuk a Zsófi is, meg a Bia is, ők több számban tudnak indulni. Úgyhogy igazából ez teszi lehetővé azt. Egyébként a felkészülés során igen, mindegyikre készülnek.
2: Uh-huh. Illés Fanni 100 méter mellen a sláger számában indul, és ugye voltak világkupák, vagy volt világkupa, Párizsira emlékszem, ahol a második legjobb idejét úszta a jelenlegi világranglistán Fanni, és ötödik lett a B-döntőben. Ő most egészségileg is, mentálisan és fizikálisan is teljesen felkészülten érkezett erre az EB-re? Ugye hosszú idő után versenyzett idén újra Fanni.
1: Igen, hát érdemes nem a Tokióhoz hasonlítani az ő formáját azért, mert az volt a csúcs értelemszerűen, meg azért a párizsi paralimpia is egy egészen kimagasló volt, de azt gondolom, hogy a Párizsban elért időeredményét, teljesítményét azt még akár túl is szárnyalhatja.
2: Ez jól hangzik.
1: Jól hangzik, viszont nagyon erős a mezőnye, tehát ott megerősödött, és öt lány van közel egymáshoz. Hát ott nagy csata lesz, mert tényleg ott bármi lehet ebből, de azt gondolom, hogyha az ő képességeit fejből lehúzza, meg lehívja, akkor egy nagyon jó versenyt tud ebből csinálni. Én bízom benne, hogy sikerülni fog.
0: Pap Biancánál jól látom, hogy ő is indul 200 vegyesen, tehát akkor Konkol Zsófiával együtt két magyarért szurkolhatunk?
2: Csak más kategóriában.
0: Ja, bocsánat, igen.
1: Más kategóriában, uh-huh. Igen, mert az egyik ő 9-es, uh-huh. A másik 10-es, de vegyesen a Bia is úszik. Hát ő neki alapszáma azért a vegyes, mert már 3 paralimpián is áll dobogón ezen a versenyszámban, tehát nem igazán engedhetjük el. És itt is van érmes esélye, én inkább olyan dolgokat szeretnék látni az úszásában, amiket jól megcsinál, amik be vannak gyakorolva, és tényleg át tudja vinni. Reméljük, egy nagyot tud versenyezni, mert van egy török lány előtte, aki elég erős nevezési idővel van, tavaly került be a rendszerbe. Jó lenne, ha vele el tudna csatázni.
2: Száraz Evelin világbajnoki bronzérmes, Európa bajnok, és egyébként ezüstérmet szerzett Párizsban. Most ő 400 méter gyorsan és 100 méter mellen indul, illetve az ismertebb nevek közül még Iván Bence szerepel majd 50 méter pillangon, 100 méter mellen és 200 méter vegyesen. Az ő rutinjuk mindenképpen előrevetít szintén jó helyezéseket?
1: Hát én szerintem igen. Most Evelynről annyit kell tudni, hogy időközben szintén részt kellett vennie egy klasszifikáción, ahol még feljebb sorolták, ami a mellúszását nem érinti, mert ott maradt abban, ahol volt. De igazából, ahogy alakult az egész sorsa gyerekkorától fogva, folyamatosan feljebb sorolták. Ez egy kifejezetten pekes széria. Hát ezt az orvosok tudják, hogy miért tették oda, úgyhogy neki a gyorsúszó számaiban szerintem lényegesen nehezebb lesz, mert most már S7-es kategóriában indul. Az SB6-os 100 mellen pedig ugyanazokkal az esélyekkel, mint eddig. Ott érem várható, igen. Bencénél ott annyira nem ismerem a fiú mezőnyt, hogy Bence nem nálam úszik, de azt gondolom, hogy náluk meg azért várható egy ilyen, mert ott nagyon-nagyon a tengeren túliak dominálnak azokban a számokban. Tehát, hogy gyakorlatilag az első 10 a világranglistán az mindegyik ilyen brazil, kínai, kanadai, japán ilyenek vannak, és az európaiak egy picikét gyengébek, tehát ott azért biztosan el fog tudni halászni jó eredményeket a Bence.
3: És a fiatalokról is beszéljünk még picit itt a beszélgetésünk végén. Úgy számolgattunk, hogy olyan 5 fiatal versenyző van körülbelül róluk. Mit lehet tudni, mekkora teher van ilyenkor rajtuk, vagy mennyire úgy kezelik ezt, hogy egy ilyen felkészítő verseny majd a későbbi, akár nagyobb versenyekre, mit tudsz róluk elmondani, milyen esélyekkel indulnak?
1: Hát vannak újoncok, igen. Épp egyik őkkel volt szerencsém együtt reggelizni, úgyhogy öntöttem bele egy kis lelket. Mert látom, hogy azért izgulás az van, meg minden, de hát majd ezen átsegítjük őket mindenképpen, hogyha ezzel szeretnének foglalkozni, akkor ezen át kell esni, ez egy kötelező dolog. Úgyhogy jó kezekben vannak itt, úgyhogy majd el lesznek ők rendezve. És hát nekik csak annyi, fel kell szívni a tapasztalatot, és hasznosítani mindent, amit csak lehet.
0: Hát a párizsi úszó EB óta tudjuk, hogy ezek a reggelik, ezek jól sikerülnek, ugye Milák Kristófot is egy ilyen alkalomnál beszélted rá a váltóra, úgyhogy ha ez
1: igen,
0: is...
1: Az egy ebéd volt. Igen.
0: Akkor az étkezések.
1: Igen, ezek az étkezések, ezek mennek, igen.
2: Azért gyorsan elmondom még ezeket a fiatalokat is, vagy őket, a nevüket. Hoc Csenge, de ismerhetjük a párizsi paralimpiáról is. Janza Virág Csenge szerepelt már EB-n. Birnbauer Botond, újonc, Molnár Lia a újonc, Paskó Doroti is, és Pajer Kratta talán olyan, már indult EB-n. Viszont én azt kívánom, hogy a 2 évvel ezelőtti Madeirában megrendezett EB-hez hasonló sikerekben legyen részetek, ahol 10 érem született közte 2 arany is, úgyhogy hasonló a jó szereplést.
1: Hát így legyen, köszönjük szépen.
0: És elmondjuk, köszönjük, hogy a videó megosztón, a legnépszerűbb videó megosztón, illetve a World Para Swimming oldalon élőben lehet nézni a versenyt, úgyhogy aki itthonról szeretné követni a magyar versenyzők szereplését, vagy az egész Európa-bajnokság történéseit megteheti, és Ámos, téged pedig várunk szeretettel az EB után ide a Nemzeti Sportrádióba, és akkor igen, személyesen is tudunk értékelni, és minden másról beszélgetni. Szabó Ámosnak nagyon köszönjük,
2: nagyon
0: hogy
2: beszélhetünk.
0: Nagyon
2: köszönjük a versenyt.
1: Így van. Köszönöm.
0: Trukkolunk.
2: Köszönöm. Köszönjük, Ámos.
1: Köszönjük.
3: Köszönjük, és okay, mi? És még mielőtt azt mondanánk, hogy elmegyünk a hírekre, előtte egy picit beszélgessünk erről a paraúszó Európa bajnokságról. Viki róla tudom azt, hogy te nagyon szereted, és hát szoktad követni ugye a paralimpiát, abszolút ez elmondható.
2: Igen.
3: Az ilyen évközi versenyeket is egyébként próbálod szemmel tartani?
2: Igen, igen, különösen az Európa bajnokságokat, világbajnokságokat, és hát az a megtiszteltetés, hogy 5 paralimpián is ott lehettem, úgyhogy Álmosékat is jól ismerem, Fanniék sikerénél, meg Biancaék sikerénél, Zsófi sikerénél is ott tudtunk lenni a stábbal. Hát fantasztikus hangulata van egyébként. Hmm. Paralimpiai szinten is az úszásnak, Európa bajnokságot pedig úgy tudtunk kommentálni itt korábban az M4 Sporton, hogy kaptunk képeket korábbi Európa bajnokságokról. Most be tudunk majd számolni róla természetesen az érmekről mindenképpen. És szép grafikát tudunk majd készíteni.
0: Ahogy Álmos említette, hogy itt eltolódott kicsit az időpont, tehát régen úgy volt, nem, hogy az úszó EB-t megrendezték, és rögtön utána jött a para EB, nem? És akkor...
2: Igen.
3: Hasonlóan az olimpia-paralimpia ritmushoz.
2: Hát igen, de mondjuk a 2 évvel ezelőtti portugáliai EB az pont áprilisban volt, egy picit azért már az elmúlt években eltérőek voltak a rendezési időpontok. Úgyhogy ez a szeptemberi, ez mindenképpen egy későbbi, úgy, mint a tornászoknál is. Ugye most volt augusztusban az Európa-bajnokság, és hát náluk is ugye októberben lesz a világbajnokság, nagyon összetolódnak a versenyek. Jó, az úszoknál most nem lesz VB, mert 2 évente van EB és VB is. Igen. Nagyon központosítva a paralimpiákhoz, de hát az is annyira elérhető közelségben van már 2028, úgyhogy most már mindenki tényleg ezen a szemüvegen keresztül nézi a felkészüléseket.
0: És akár ki is lehet menni személyesen trukkolni.
3: Ha már a hangulatot említetted, akkor mi jellemző, hogy a nézőket is egyre jobban vonzzák hát ezek az események?
2: Óriási hangulat van egyébként.
3: Nem is hát gondolnánk?
2: Öröm ott lenni az uszodában például. Igen. És például a kerekesszékes vívoknál is, hiszen olyan hangulatot teremtenek a szurkolók.
0: Egyébként én ezt alátámasztom, itt ültünk ugye a 2024-es Párizsi olimpia után a paralimpiát nézve, és olyan szurkolás és olyan izgalom volt.
2: Hát az atlétikai stadionra gondoljatok például.
0: Igen.
2: Declare Luce is kiemelte, abszolút, hogy mennyire fantasztikus volt versenyezni.
0: De téli olimpián a curlinget is néztük, tehát az... olyan eszközökkel, olyan technikával dobták azt a korongot, vagy siklott a korong.
2: Nem és amellett, hogy fantasztikus sportteljesítmények vannak a paralimpiánál, vagy a paraúszásnál most akkor, hogyha már erről beszélgettünk, ne felejtsük el, hogy ezért megható pillanatok is történnek mindig. Úgyhogy ez ilyen rabul ejti az embert érzelmileg nagyon.
0: Igen, és mindig megbeszéljük, hogy bennünk van egy ilyen visszafogottság, vagy egy kicsit néha zavar, hogy hogyan beszéljünk az ő állapotukról.
2: Teljesen
0: nekik ez annyira természetes, hogy ez is
2: érvényes. Van is erről szokott beszélni mindig. Igen. És csak még annyit, hogy operatőr kollégáink szeretnek bele mindig a paralimpia úszásába, meg az összes sportákba, amikor testközelből is érzékelik, hogy micsoda sportemberekről van szó. De ez az összes fogyatékossággal élő sportolóra, a speciális olimpikonokra is vonatkozik, vagy a szervát ültetettekre.
0: De itt a vasárnapi sportreggelekben erről rendszeresen beszámolunk, és mindig megállapítjuk egy-egy ilyen beszélgetés után, hogy annyira feltöltődik az emberettől, hogy...
3: És ha már van olyan hallgatónk esetleg, aki meglepődött rajta, hogy a paraúszó Európa-bajnokságról beszéltünk, őket megnyugtatjuk, hiszen hamarosan az utánpótlás szumó Európa-bajnokságról is beszélgetünk majd, ami egyébként a Veszprémben lesz, úgyhogy ezután is buzdítunk mindenkit, hogy menjen ki nyugodtan. A hírek után ezzel folytatjuk.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Ami nyílnak

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
4: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
5: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Elrajtolt a Budapest félmaraton. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
6: A magyar női kosárlabda válogatott tegnap 71-67-re jobbnak bizonyult Nigériánál a berlini világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Együttesünk holnap Dél-Korea ellen játssza utolsó csoportmeccsét, amely 95-69-re kikapott a csoport elsőként már negyeddöntős Franciaországtól. Ez egyben azt is jelenti, hogy válogatottunk tovább jutott a négyesből, hogy a második vagy a harmadik helyen az a holnapi találkozó eredményétől függ. A 14 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB1 hetedik fordulójában a Kisvárda 2-1-re győzött az MTK ellen az Új Hidegkúti Nándor stadionban, a Debrecen pedig 4-2-re nyert Pakson. Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Köztük a Ferencváros-Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Csak úgy, mint 15:30-tól a Zalaegerszeg Puskás Akadémia és 8 órától az Eto FC Kispest Honvéd meccset. A győri Eto 26-23-ra nyert a horvát Kaproncza otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. Ma a Ferencváros is megkezdi szereplését a BL-ben. A Fradi 16 órától a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában lép pályára. Elrajtolt a Budapest félmaraton a Műegyetem rakpartról. A 10 kilométeres szakasz futói 1:45-kor állnak rajthoz. A 41. Budapest félmaratonra idén mintegy 25 ezeren neveztek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részletet magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárca vezető sértő kijelentéseket tett, és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. Megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. A finanszírozási rendszer átfogó reformjának kidolgozására állandó szakmai munkacsoportot is létrehoznak. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Wizz Air a 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként 140 dollár körül van, ami egyes légitársaságokat akár piaci jelenlétük felülvizsgálatára is késztethet. Többen rosszul lettek egy német éjszakai klubban hajnalban, amikor ismeretlen anyagot permeteztek szét a helyiségben. Az alsó szászországi szórakozóhely vendégei közül néhányan légzési nehézségeket és szédülést tapasztaltak. Mások elvesztették az eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett.
0: Közlekedés.
6: Egy műszaki hibás kamion vesztegel el az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében. Az 56-os kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északnyugati északi szél napközben ismét megélénkül. Helyenként erős széllökések is lehetnek. Délutánra 24-28 fok közé melegszik a levegő, késő este 12-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, utolsó blokkjához érkezett a mai Sportreggel a stúdióban továbbra is Szabó Szilvia, Szőke Viktória és Erdei Márk. Viszonylag keveset szoktunk beszélni szumóról, de most ennek is eljött az ideje, és itt van velünk segítségképpen a Magyar Szumó Szakszövetségnek az elnöke, Ancsi László, akit köszöntünk. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Annak az apropóján gondoltuk, hogy felhívunk, hogy ugye hamarosan lesz Veszprémben egy utánpótlás szumó Európa bajnokság. Hogy állnak az előkészületek, mit várhatunk a versenytől? Tényleg kezdjük ezzel, hogy mi újság Veszprémben, hogy állnak az előkészületek?
3: Hát nagyon jól állnak az előkészületek, már nagyon izgulunk, tényleg éjszaka arra ébredünk, hogy nehogy elfelejtsünk valamit, de egyébként hát a Van arénában leszünk, egy különleges formában próbáljuk megoldani a versenyhelyszínt, kicsit úgy, mint a profi szumóban, és a verseny mellé még elég komoly programot is szerveztünk, sportprogramokat, egészségügyi programokat, illetve japán kultúrprogramokat, úgyhogy ez egy nagyon komoly, komplett esemény lesz, nem csupán egy Európa-bajnokság.
2: Itt több pálya lesz egy időben, tehát a mérkőzéseket egy időben lehet látni, vagy hogyan kell elképzelni?
3: Úgy kell elképzelni, hogy bent a csarnokban lesz a dohió, amelyik a szumó küzdőtér, amit meg kell építenünk még majd pénteken az akkreditáció napján, és az előcsarnokban lesznek a japán kulturális események, és a dísztéren pedig, tehát előtte a csarnok előtti dísztéren lesznek a különböző sportesemények.
2: A magyar csapat az előzetes hírek alapján akár 40 fős is lehet. Ugye az utánpótlás válogatott gerince már kialakult, és szeptember elején már ismerté is vált a csapat összetétele. Hány magyar versenyzőnek szurkolhatunk?
3: Igen, 40 magyar versenyzőnek szurkolhatunk, bár kaptam olyan előrejelzéseket, hogy ugye itt a 15 éves korosztálynál azért ők még komolyan fejlődésben vannak, és van olyan gyermek, amelyik hát a nyár folyamán azért 5 kilót hízott. Úgyhogy
2: de az előnyére szerint... szolgált szumóban egyébként?
3: Hát az a baj, hogy ez súlycsoportos, tehát ugye nem az abszolút kategória, mint a japánoknál, hanem súlycsoportos, úgyhogy neki vissza kell fogyni valahogy a súlyába, hogy elindulhasson, mert ha nem tud lefogyni, tehát nem lesz annyi a súlya, amennyiben megnyerte ő a válogatót, akkor sajnos nem fog tudni indulni, úgyhogy...
2: Ez gyerekeknél egy kicsit helyen... nehezebb? Bocsánat. Ez a fogyás?
3: Hát, tulajdonképpen attól függ inkább, hogy mekkora a gyerek. Tehát, hogyha egy kicsit nagyobb súlya van, akkor kicsit könnyebb. Egy 50 kilósnak mondjuk azért, egy 55 kilóra felhízik, és 50 kilóra visszafogyni azért az nem olyan könnyű. Tehát inkább ettől függ. Meg hát attól is, hogy mennyire szokott ő fogyasztani. Tehát azért ennek van egy rutinja, aki már régóta rutinosan fogyaszt, az tudja, hogy mi jó a szervezetének, és akkor könnyebben le tud fogyni, de van, akinek ez komoly megpróbáltatás.
1: Ugye azt olvastuk, hogy 40 fős lesz meg, ahogy most te is említed, 40 fős a magyar küldöttség, összesen pedig közel 300-an lehetnek, vagy akár több mint 300-an. Ez mit jelent egyébként így világszinten ez a 300 fő? Tehát így a korábbi utánpótlás EB-kre visszagondolva hasonló számok jönnek ki, vagy ez olyan bomba, olyan nagy számnak számít?
3: Én azt gondolom, hogy inkább azt mondom, hogy egy picivel több, tehát nem bomba nagy, de az átlagnál magasabb. Talán lehet, hogy a legmagasabb is, de azért egy utánpótlás versenyeken 250-300 között szokott lenni a létszám, hát most mi a 320-nál tartunk körülbelül. Tehát nem rossz, én jónak tartom ezt a létszámot.
2: Hogyha arra kíváncsi valaki, hogy a szumó mennyire van jelen Magyarországon, akkor mit lehet elmondani? Igazolt versenyzők mennyien vannak, utánpótláskorú versenyzők, és egyre népszerűbb ez a sport, tehát hogy keresik-e a gyerekek ezt a lehetőséget?
3: Hát én úgy gondolom, hogy 1995 óta van szumo Magyarországon, és akkor csak felnőttek csinálták, és szép lassan idővel, egyébként pont a Tar Mihály korábbi elnökünknek a javaslatára jött be a gyerek szumo is, de egyébként eléggé hasonló, mint a magyar grundbirkózás, ami egyébként diákolimpiai sport is Magyarországon, és azóta csináljuk, és tulajdonképpen itt is körülbelül egy olyan 2-300 fős, 250-300 fős létszámot tudnék mondani, de ez mindenki, tehát a gyerekek, felnőttek, 20 évesek, tehát mindenki együtt körülbelül ezt a létszámot tudja kiadni. Én azt gondolom, hogy nagyjából stagnál, tehát nem tudunk hatalmas kiugrásokat elkönyvelni, azért ez egy nehéz sport, a szumo gyakorlatilag birkózás, úgyhogy nem jellemző, hogy tömegével jönnek. Viszont most világjátékokon szerepelünk majd 2029-ben Karlsruhe-ban, úgyhogy ez ilyenkor mindig megmozgatja az állóvizet, és ugye azok, akik abban korosztályban vannak, tehát ez a junior felnőtt, ők ilyenkor nagyon-nagyon elkezdenek edzeni, meg visszatérnek olyanok is, akik még nem régiben hagyták abba, mert ez egy nagy motiváció mindenki számára.
2: Akkor ki is jelenthetjük, hogy birkózókból lesznek szumó versenyzők, vagy esetleg más sportág is képezhet alapot?
4: Hát ugye Bártosi Sándor példáját
2: így van. Vagy pedig most már vannak olyan fiatalok, vagy gyermekek, akik már a szumóval kezdik a pályafutásukat.
3: Nagyon kevés olyan van, aki szumóval kezdi. Ezt nagyon nehéz kialakítani általában, itt a szülők félnek attól, hogy meghallják, ez a sztereotípia, hogy szumó, úristen, akkor itt mit akarunk az ő gyerekével csinálni. Csak hát ugye az pedig nagyon sokat fektetünk ebbe kommunikációba, hogy elterjedjen, hogy ez ugyanolyan súlycsoportos sportág, mint a többi küzdősport. És egyébként visszatérve a kérdésre, több sportág, küzdősportos is jön hozzánk. Például most két súlyemelő is lesz a csapatban, úgyhogy jönnek máshonnan is, de tényleg főleg a birkózók teszik ki. Ugye ez általában van egy jó pár birkózó klubunk, akik szumóznak is, és a gyerekek elkezdenek birkózni, és látják, hogy van szumó, és kipróbálják, és rájönnek, hogy ez egy nagyon jó dolog, és nem sokban különbözik a birkózástól, csak sokkal gyorsabb, sokkal hamarabb vége van, nem kell hozzá olyan kondíció, viszont egy nagyon gyors sport, úgyhogy ezt szokták élvezni, és akiket így elkap a mozdulós füstje, azok jönnek és szumoznak.
1: Hogyha a versenynek a struktúrájáról érdeklődünk, mert azért bevallhatjuk, nem értünk annyira a szumóhoz, tehát hogyha a verseny struktúrájáról szeretnénk beszélni, az hasonló a felépítése mondjuk egy napnak, mint akár a birkózóknál, vagy a judósoknál, tehát hogy játszanak, nem akarok rosszul fogalmazni, akkor mondom úgy, hogy meccseket, gondolom nem ez a szakszó, de játszanak mondjuk egymás ellen különböző... Küzdenek egymással különböző mérkőzéseken, és ezt követően majd mondjuk kialakul egy vigaszág is akár, vagy azért vannak különbségek, hogyha mondjuk tényleg a birkózáshoz hasonlítjuk.
3: Igen, általában úgy van, hogy két A meg B csoport van, és aki folyamatosan nyer, az halad előre, aki vesztett egyet, az megáll, és megnézik, hogy aki mondjuk aki megverte őt, és bemegy a döntőbe, akkor ő még visszamérkőzhet vigaszágon, és hogyha mindenkit megver, akkor utána még egy bronzéremért mehet. Tehát igen, ez így néz ki, mind a két ágon ez így működik, és végül is két bronzérem és két ötödik hely alakul ki.
4: Akkor elmondhatjuk, szeptember 18-a és 20-a között Veszprémbe látogasson ki mindenki, akit ez a szumo EB érdekel, és megnyugtathatjuk a veszprémi szurkolókat, akik a kézilabda csapat szereplésért aggódnak. Megnéztem most a programot, 16-án a Füksze Berlin otthonában játszik a Veszprém BL meccsen, és 18-án, tehát a szumo EB napján a Ferencvároshoz látogat a veszprémi csapat, úgyhogy nem, nincs zavar a gépezetben.
1: Nem lesz torlódás a
3: csarnokban. Aki esetleg nem jut el a Ferencvárosig, az jöjjön ki hozzánk, mert egy igazi unikum lesz ez a sport, úgyhogy tényleg egy nagyon különleges dolog, különleges atmoszféra, és mondom, ráadásul a kísérő rendezvények még igen érdekesek lesznek tájkódobosok is, úgyhogy nagyon érdekes lesz.
1: Kívánjuk, hogy így legyen.
2: Nagyon szépen köszönjük. A sportdiplomáció szempontjából is fontos verseny.
3: Igen.
1: Nagyon szépen köszönjük Ancsi Lászlónak, a Magyar Szumó Szakszövetség elnökének, hogy így a korai órákban vasárnap reggel felhívhattuk.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen, mi pedig hamarosan zárjuk ugye a sportreggelt, úgyhogy még itt a végén a beszélgetésünk, illetve az egész sportreggel végén még azt beszéljük át, hogy mi is várható a mai nap folyamán.
4: És bocsáss meg, ha már birkózás, csak még egy gyors átkötés. Hegedűs Csaba ma ünnepli születésnapját, olimpiai bajnok, birkózunk, 78 József éves. Is. Így van, Kiprich József, a Tatabánya és a Feyenoord kiváló labdarúgója, válogatott játékos, 63 éves, úgyhogy Isten éltesse mindkettőket, csak ha már szumo és birkózás, bocsánat.
2: Hát így teljesen jó.
1: De ha már Kiprich József
2: volt
1: és labdarúgás, akkor a mai sláger téma abszolút a Ferencváros Újpest derbi lesz.
2: 17 óra 45 perckor, itt úgy a Nemzeti bizony. Sport Rádióban is.
1: Előtte 15.30-tól ZTE Paft, és utána pedig még lesz egy Eto
2: Kispest Honvéd.
1: Na, ezek jó meccsek
2: lesznek. Gazdag program.
1: És ugye aki a kézlabda szerelmesei sem maradnak ugye sport nélkül, hiszen Budusnoszt Ferencváros mérkőzés lesz a női kézlabda bajnokok ligájában. Női kosarasaink most pihennek. Nagyon más tudunk ajánlani így a mai napra.
4: Hát én még a Forma 1-et, Pierre Gasly-ra kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ki ebből
2: hát
4: a pole pozícióból.
2: Ami nagy meglepetés, hogy ő indulhat, és hát ne felejtsük el, azért labdarúgás szinten a nemzetközi porondon is nagyon izgalmas mérkőzések lesznek. Arsenal Chelsea, vagy Juventus Milán,
4: Valencia Barcelona.
1: Jó hangzanak,
4: úgyhogy
1: igen.
4: Szerintem, aki ma a tévé előtt, vagy a helyszíneken szurkol, az nem fog unatkozni.
1: Nem tudom, emlékszel-e, Szilvi, pár hete mondtam poénból, hogy lesz fogadhajtás is. És hát Patai Geri kollégánk kedden közölte azon a következő héten, hogy egyébként ő nézte a fogadhajtást, hogy én ilyenekkel már nem merek poénkodni.
4: Hát Patai Gergő olyannyira a sport szerető, hogy kint van Berlinben a női kosárlabda VB-n, úgyhogy reméljük, hogy az ő hangján is, és az ő szurkolásán is múlott az, hogy a lányok tegnap megverték Nigériát.
2: És reméljük, hogy a dél-koreai csapat ellen is jók leszünk.
4: Dél-korea elleni meccsre is hangol, úgyhogy...
1: Mert egyébként van Vuelta is, ugye, hogyha valaki a kerékpár szerelmese.
2: Supermoto.
1: Igen, a mostani órákban van egyébként.
2: Visontán.
1: A mostani órákban van Vizer Budapest félmaraton, országos bajnokság.
2: Az érinti az egész várost.
1: 8 órakor kezdődött, szerintem a félmaratonnak már vége. Hát lassan, szerintem a profik már biztos, hogy beértek.
2: Lehet, hogy később van egyébként a félmaratonnak a kezdése.
1: Hát akkor valóban.
4: Mi most itt bennülünk egy ilyen ablaktalan stúdióban, de azért elmondhatjuk, hogy szerintem jó futóidő van. Nem?
2: Nagyon, abszolút. Nagyon. Igen.
1: Hát akkor itt az idő, hogy hazafussunk.
2: Ez a késő nyári, kora őszi, nagyon kellemes idő lehet futó szempontból.
4: Jó, hogy nem rózsaszínben vagy már, mert akkor összekevernének a versenyzők.
1: Hát az igen, pont csak az.
4: Mert a tempó
1: csak az a különbség abszolút autóval. Persze. Hát akkor ennyi volt a mai sportreggel, köszönjük szépen. A hangmérnök Jámbor Tamás volt, a társ műsorvezetők Szőke Viktória és Szabó Szilvia. Én is köszönöm a figyelmüket, Erdei Márkot hallották. A műsorunk szokás szerint visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, és ahogyan ígértük, nagyon sok élő közvetítésünk lesz ma, főleg a labdarúgó NB1 világából, de most majd jön a sport délelőtt, maradjanak továbbra is velünk. Szép napot kívánunk!
2: Szép napot kívánunk!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: egy fuvar vár.
1: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Ez a Buli, a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Hegyi Márta, aki az U16-os női jégkorong válogatott szövetségi kapitánya és a felnőtt válogatottnál még augusztusban 2 hétig ott volt a fejlesztő táborban is. Ez adja a beszélgetésünk apropóját. Szia Márta, először is azért mutassuk be egy kicsit nem csak a női jégkorong és a te kapcsolatodat, hanem ugye a jégkorong és a te kapcsolatod, tehát hogyan alakul szülőként, játékosként, miként kerültél ebbe a sportágba? Szia még egyszer!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a meghívást először is. Hát ez egy elég összetett kérdés, amit most feltettél. Ugye én világéletemben kicsi korom óta jégkorongosok között nevelkedtem. Szomszéd, telek szomszéd, mindenki jégkorongos volt, és valahogy adott volt, hogy én elkezdtem korcsolyázni, mert 2 évesen Újpesten húzogatták a kezemnél fogva a játékosok, tehát így viszonylag korán jégre kerültem.
2: Tehát ez még a nyitott megyeri úti.
3: Így, pontosan.
2: Akkor
3: igen,
2: te láttál Fradi Dózsa meccseket
3: mindent is. Mindent is. Én nagy rajongó voltam, Újpestsállal a nyakamba aludtam, és én ugye Újpesten nevelkedtem. És minden meccsen ott voltam, tehát amint csak lehetett, én részt vettem, még a nyitott Újpest pályán, tehát hogy én tényleg abból az időből származom, és akkor ahogy jött az idő, én egyre többször, ugye minden közönségégen kín voltam, nem tudom mennyire van meg neked, hogy ott mindig volt közönségég, már nem emlékszem hétköznap, melyik nap, de hétvégén egészen biztos.
2: A nyitott pályákon aztán végképp ez kellett az embereknek, tehát hogy közönségkorcsolyázás legyen, mondjuk a fedett pályákon is van ugyanúgy, most káposztás megyen, csak a jégidő egy kicsit.
3: Meg a feeling szerintem
2: azért más. És más, így van, igen. Mint a Városligetben is, amikor kiment, vagy kimennek az emberek korcsolyázni, az aztán végképp már

0: egy női csapatot csinál, és mindig gyeheseket, tehát jaj, nem, egyáltalán eszébe se jutott semmi.
1: Sokszoros válogatott egykori kapusról
0: beszélünk. Így igaz, Kuka bácsi, és egyszer...
1: Engedte, hogy bácsiznod?
0: Nem bácsiztam soha.
1: Azért mondom, mert szerintem azt nem
0: nagyon. Hát a gyerekek szokták, de én nyilván nem, én nem bácsiztam, és egyszer mentem haza, és megállított, és kérdezi tőlem, hogy te küldtél ide két lányt, hogy csináljunk egy csapatot. Mondom, én ugyan nem, azt sem tudom, hogy miről beszél. És képzeld el, hogy oda ment hozzá két lány, hogy van-e női jégkorong csapat, mert ők szeretnének jégkorongozni. Na és innen indult a mi kis kávárjánk, ez azt hiszem 91 decemberében volt. Volt már női jégkorongozó, mindenki ismeri Kolben Heyer Zsuzsit, ő akkor már játszott, az öcsé is játszott akkor, és ő fiú csapatba hokizott. És ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy mi láttuk őt, mint lány játszani fiú csapatban, mert ugye nem volt női jégkorong.
1: A hazai szövetség jelenlegi elnöke egyébként, igaz, csak egy megjegyzés.
0: Így igaz, abszolút. És nagyon aktívan tevékenykedik, és azóta is nagyon sok mindent tesz a női jégkorongért, ezt meg kell hagyni. És így indultunk el gyakorlatilag 91 decemberében, de 92 januárjában meg volt a csapat. Tehát annyira népszerű volt, úgymond, hogy ez így a szájút, nem volt még internet, meg közösségi média, hogy az ember így el tudja küldeni, és mindenki szájról szájra terjedt, hogy van egy ilyen női lehetőség, női csapatban való játékban való lehetőség, és akkor 92 BC-ben megalakultunk. Tehát innen indult az én jégkorong pályafutásom, és akkor ugye megalakult a csapat, akkor még Lombardi volt egy olasz ilyen pizzázó, és annak a neve ez volt, HC Lombardi, ez volt a nevünk.
1: Szponzor?
0: Szponzor, képzeld, elő volt a szponzorunk, nem is emlékszem, már annyira rég volt tényleg.
1: Ez a és női akkor... jégkorong sport hőskora.
0: Abszolút, abszolút, a kezdeteknek a kezdete, és akkor utána lett a Marilyn, meg a Burger King, már a Fradinak nem tudom, akkor mi volt Burger King, vagy nem is tudom, mi volt a neve, valami, nem tudom, már ilyen nagyon, az is nagyon rég volt, és akkor innen indult gyakorlatilag a az én jégkorong pályafutásom, akkor ugye jöttek az első válogatott meccsek, stb. És akkor ugorjunk egy nagyot az időben, mert nyilván az sok minden eltelt, és akkor ugyan 2001-ben megszületett az én fiam, és ő is elkezdett nyilvánvalóan hokizni, mert valahogy ez úgy alakult, hogy az apukája is régen játszott, ő még amatőr szinten, ő is Újpesten, és akkor valahogy ez így kialakult, és akkor innen indult gyakorlatilag az, hogy ő elkezdett hokizni, és gyakorlatilag az én edzői pályafutásom is az ő hoki játékának köszönhető, mert egy idő után, amikor még Ágyor Péter bácsi Isten nyugosztalja, ő volt az edzője a Budapest Starsban, mi ugye Délpesten laktunk, és a Stars ugye a Vasaspályán, a mostani Vasaspályán edzett, és volt egy délpesti régiója, és Attit ugye oda vittük hokizni.
1: Ez ugye a Budapest Starsnak a József Attila lakótelepi a Lobogó, vagy így,
0: pontosan
1: utcai,
0: a Lobogó
1: utcai, ami egyébként én még ott tanultam úszni, de aztán jégpálya lett belőle.
0: Most is lehet úszni, hogyha nagyon leengedik a jeget, de nem annyira érdemes. És megszűnt ugye ez a Lobogó, nem tudom milyen okból kifolyólag, és akkor így próbáltak mindenkit integrálni a Fradiba, mert akkor még Coca bácsi volt ott, és valami miatt nem tudom megmondani, valahogy nem éreztem azt az akkori klubokba, vagy az edzőkbe, hogy én szívesen ott játszhatnám a gyerekemet, most hogy ez személyes vagy nem személyes, nem volt benne ilyen, csak egyszerűen valahogy nem volt meg az érzés, hogy hú, itt jó helyen lenne, nem tudom miért. És akkor úgy alakult, hogy tudtunk csinálni egy csapatot a Pest Erzsébeti jégpályán, illetve kicsit a kis stadionnal, vagyis hogy kis stadionnal, meg nem tudom mennyire emlékszel rá, hogy volt a műjégpályának hátul, a műjégpály területén belül hátul egy szintén egy jégpálya, és ott is edzegettünk.
1: Tehát
0: egy ilyen sátorpálya. Igen. És akkor ott kaptunk helyet, meg Erzsébeten, és akkor megalakultunk, mint MTK. Jégkorong szakosztálya.
1: Aztán ebből lett az ESMTK. Így van. Tovább kellett állni.
0: Tovább kellett állni, igen. Tovább álltunk, akkor lett az ESMTK, akkor ez már az erzsébeti Spartacus volt, ugye, ami az erzsébeti jégpályának a saját, úgymond csapata volt, és onnan mentünk tovább, tehát gyakorlatilag én ugye az MTK-ból nem elmentem egy másik csapatba edzőnek, hanem átalakult a csapat név, és úgy mentünk tovább, mint SMTK, és akkor onnan mentem én egy pár év múlva tovább a Ferencvárosba, és akkor így gyakorlatilag a klubedzői pályafutásomat úgymond ott fejeztem be.
1: talán 2025-ben, ha jól számoltuk, 2019-től, ugye 6 évig voltál a Ferencvárosnál, így és van, előtte 15-től az SMTK-val, illetve hát ugye U8, U12-es ilyen vegyes fiú-lányok közös

0: csapatokat is edzesz, illetve hát az U14-esnek voltál a szövetségi kapitánya a lányoknál, most az U16-osnál vagy, de akkor még azt magyaráz meg, azt értem, hogy ilyen hokiürült család, férj és aztán gyerek is szülőként már az edzősködés felmerült, akkor nyilvánvaló valami végzettséget, papírt is szereztél, az hogy ment?
1: Igen, van edzői végzettségem, első nekem is ilyen LTP-m volt, mert akkor még csak be kellett segíteni. Tehát voltam, hogy Péter bácsinak besegítettem, és akkor valahogy rákaptam erre, hogy itt hú, ez azért nem is olyan rossz, meg mit tudom én, de akkor még aktív játékos voltam, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez a kettő azért működött együtt, de azért nehezen, mert ugye hétvégén voltak a meccsek, meg egyebek, tehát azért ott az nehéz volt kivitelezni, és akkor utána végeztem el ugye az iskolát, az edzőit, és akkor onnantól fogva már ugye B-licenszem van nekem jelenleg, nem is törekszem az ára, valahogy ez engem nem annyira motivál, hogy A-licenszem legyen. Nem gondolom azt, hogy minden a papír, tehát nem feltétlenül attól van valakinek nagy tudása, hogy elvégzi mondjuk a TFN az A-minősítésű edzői iskolát, és én megmaradtam ezen a szinten, már hogy a B-szinten, és azzal rendes iskolám van természetesen, tehát.
0: Nem beszélve arról, hogy azért így a szavaidból, beszélés stílusodból az következik, hogy te egy nagyon határozott ember vagy. Voltál már a Nemzeti Sportrádióban egy olimpiai selejtező női jégkorongtorna kapcsán, és szakértőként itt bent. Szigorúsága legfontosabb, vagy a pedagógia is? Ugye itt egy nagyon fiatal korosztályokról beszéltünk, U8-tól U16-ig.
1: Hát ez nem ennyire fekete vagy fehér, azt gondolom. Tehát a kettőnél meg kell találni a határt. Én mindenképpen azt gondolom, ezek gyerekek. Tehát még azt mondom, hogy a 18 éves srácok, fiúk, lányok is gyerekek maguk módján, nem léptek ki még a nagy életbe. Tehát első körben, ha már választanom kell, akkor a pedagógia. Azon kívül, hogy én határozott vagyok, én próbálom velük megtalálni a hangot, és nem feltétlenül dirigálni, vagy parancsolni, vagy szabályokat megszabni. Vannak nyilván olyan szabályok, amiket be kell tartani, de hát ez mindenhol van, az iskolában, az óvodában, a bölcsődében, gyakorlatilag mindenhol van ilyen. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a pedagógia, hogy partnerek legyünk a gyerekeknek, és próbáljuk meg a lelki oldalukat támogatni. Szerintem most jelenleg abból van kevesebb a világban is mindenféle tekintetben, az iskolát beleértve. Inkább azt mondom, hogy az elvárások nagyok, viszont maga a pedagógia, az a lelki része az nem annyira van előtérbe helyezve, hogy így fejezzem ki magam.
0: Mit szeretsz legjobban ebben a munkában? Tehát most ugye U16-osokat edzesz válogatott szinten, és hát ugye ez már egy olyan korosztály, ha abból indulunk ki, hogy a felnőtt válogatott próbál először is visszajutni az elitbe, a világ elitbe, most kiesett ugye 2025-ben Csesze-Budajovicében onnan, és a hazai VB-n nem sikerült feljutni, már csak egy csapat jutott fel, és az a francia volt, pedig a franciákat az első meccsen legyőztük hosszabbításban, de a keresztbeverések után megint a szlovákok tettek nekünk keresztbe, de hát ez már a mi sorsunk, szóval most majd jövő novemberben az új rendezési szabályok, vagy az új időpont és az új menetrend alapján csak jövő novemberben lesz a milánói VB, ahonnan vissza lehet jutni az elit VB-ben. Na, de az U18-as korosztály viszont bent maradt, nem csak feljutott Budapesten, hanem 26-ban bent maradt a tengeren túlon az elit VB-n, nagyon jó szerepet, és most az Csehországban lesz 27 januárjában, sőt, mennek téli Eiófra is. Szóval milyen ez az U16-os korosztály, mert azt látjuk, a felnőtt és az U18-as korosztály is úgy összeér, hogy rengeteg tehetség alakult, vagy fejlődött és épült be folyamatosan a felnőtt válogatottba is.
1: Hát jelenleg is van olyan játékos, aki U16-os korosztály és a felnőttben tevékenykedik aktívan. Tehát,
0: Hízni Réka Efi ugye még csak 17 éves múlt, és már tengeren túlon tanul.
1: Így van, de például van egy Tamás Helgánk, aki most jelenleg a felnőtt válogatottal van, tehát hogy ő velük edz, belük dolgozik, ő is nagyon-nagyon tehetséges, de hogy a kérdésedre válaszoljak, valóban én azt gondolom, hogy ez a 16-os korosztály, ez már azért egy nehezebb falat. A 14, azt mondom, hogy még ott nagyon változatos, ugye tényleg ott tehetséggondozásról beszélünk, az azt jelenti, hogy mindenkit megnézünk, sőt, még fiatalabbakat is, mert egyébként azt azért hozzáteszem, hogy vannak annyira fiatal lányok, akik még nincsenek a korosztályban, tehát mondjuk esetleg még csak 10 évesek, de már számolunk velük, mert annyira ügyesek, tehát hogy azért itt vannak kiemelkedő tehetségek. A 16-os korosztály az már az a korosztály, ahol sok minden van előtérben. Ugye egyrészt készülünk a 18 felnőttre, tehát azokat az elveket kell követnünk, hogy amire oda eljutnak, ne kelljen már visszanyúlni tanulásba, de ugyanakkor még fejlesztünk is. Tehát van egy egyéni fejlesztés, egy csapatkohézió, de is van még plusz egy fölfele iránymutatás, hogy ide kéne eljutnunk, és ahhoz már itt meg kell ezt alapoznunk. Tehát azért ez egy valóban összetett feladat, pont ugye, amikor ott az a skill tábor, a Pilok Martinnal, aki ideig a 16-os szövetségi kapitány volt, most ő ugye föllépett a 18 felnőttbe, vagy hát inkább a felnőttbe, meg a 18-ba is bent van és segít, viszont ő nálunk most a 16-ban lesz a mentor, tehát ő fog engem ugyanúgy segíteni a továbbiakban, hiszen az elmúlt évben ő vezényelte a 16-osokat, és vele együtt próbáljuk meg az egész éves tervet úgy megszervezni, meg kitalálni, hogy az beleilleszkedjen teljesen a 18-as következő évi programba is, tehát hogy valami mentén menjünk, tehát nem ez a most éppen mit csináljunk, hanem fölépítjük tényleg az augusztustól az Európa kupáig, hogy mi a terv, mit szeretnénk elérni, és amire vissza is kérdeztél, és itt már nem tudjuk azt mondani, hogy csak egyéni fejlesztésről beszélünk, van igen, korcsafejlesztés, van skill, stb., viszont nekünk most három programunk lesz idén. Tehát három olyan program, amire készülni kell, hogy az EOF, az ORV, illetve az Európa kupa. És ezek mind-mind azért
0: reménységek,
1: igen, van ez a torna jellegű, amiben ez a fesztivál.
0: Igen, az a téli EOF, és aztán
1: és utána... És aztán ugye az Európa kupának a dátumát még nem tudjuk pontosan, de ugye van az Európa kupa, ami minden évben megrendezésre kerül. Tehát gyakorlatilag ezekre is készülni kell, ugyanakkor pedig élénken arra is figyelni kell, hogy mire elérünk a szezon végére, addigra egy olyan játékost tudjunk feladni a 18-ba, nyilván aki másodéves, de az elsőéveseknek is áll az ászló, tehát hogy igazából azok is, ők is fel tudnak játszogatni, hogy készen legyenek. Tehát azért eléggé nehéz a helyzet, viszont hál' Istennek vannak nagyon tehetséges játékosok, vannak, akik már a 18-al tudnak edzeni, van, aki mondom már a felnőttel, tehát azért eléggé széles ez az olló, hogy így mondjam, tehát van miből dolgozni, viszont abból is látszik az, hogy van kihez. Tehát a korosztályon belül is van kihez dolgozni, tehát hogy széles az olló.
0: Ahogy beszélsz erről, annyira csillog a szemed, hogy adja magát a kérdés, hogy például a gyerekek csillogó szemmel bírják-e ezeket a kiképzéseket, mert hát ez egy komoly edzés, ugye a jégidőre már utaltam, biztos, hogy van nagyon korai, meg hétvégi torna, tehát hogy nem egy babazsugra ez a sporták sem, mármint a jégkorong, és hát a jéghelyzet, hogy hol tudjatok és mennyit edzeni.
1: A 16-os válogatottról beszélünk, vagy most általában a
0: 16-os kapcsán, úgy általában inkább.
1: Én azt gondolom, hogy ez a sport, ez másképpen nem működik, csak nagyon nagy elhivatottsággal. Tehát ez nem egy tömegsport. Itt azért nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelni. Itt rengeteg olyan skill van, amit teljesíteni kell az állóképességtől, az erőléttől kezdve a gondolkodásig, tehát itt tényleg a másodperc töredéke alatt kell egy jó döntést hoznod. Tehát azért ez nagyon összetett sport. És azt mondom, hogy aki eljut akár a 18-ig, vagy eljut már 16-ig, és főleg a lányoknál, azért elég elhivatottak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek bele, rengeteg munka van benne, azért azt is hozzá kell tenni, hogy van egy egyéni olyan fejlesztésünk például, amit a száraz edzőink csinálnak, hogy van egy olyan program, hogy van egy applikációjuk, ami alapján a száraz edzők különböző feladatokat adnak ki nekik szintjükhöz mérten, hogy fejlesszék ugye az állóképességüket, a fizikalitásukat. Nyilván vannak olyan klubok, akik szerényebb helyzetben vannak, és nem tudnak mondjuk annyit edzeni jégen, vagy egyáltalán nincsen olyan száraz edzési lehetőség, ami mondjuk van sok helyen, hogy komplexumok van, most nézd, lásd, egy Vasasnál, egy Mátyásföldön olyan komplexumok van a száraz, de a vidéki kluboknál ez nem feltétlenül van így. Tehát vannak...
0: Hozzáteszem, ugye itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, a Jégkorong magazinban, a stúdióban Hegyi Márta, aki az U16-os női válogatott szövetségkapitány, hogy a Mátyásföld is azért roppant messze van, egy budainak oda eljutni, az egy komoly tevékenység, hát nyilván csak kocsival lehet, mert egyébként órákat utazik, csak úgy megjegyzés.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy mennyire elhivatottnak kellene a szülőknek, gyerekeknek, hogy ezt ne unja meg, mit csinál a kocsiban, amikor utaznak két órákat.
1: Igen, nyilván attól függ, hol játszik, mert Budán is azért van lehetőség sportolni, de tény és való, hogy vannak olyan, tehát ha a gyerek olyan kvalifikációkkal rendelkezik, vagy kvalitással, bocsánat, rendelkezik, hogy mondjuk egy olyan csapatba kell játszani, ami jelenleg mondjuk egy A-kategóriás csapat, most nevezzük így, ami mondjuk az ő vonzás körzetében nincsen, akkor valóban nagyobb távolságokat is meg kell tenni.
0: De csak a hallgatóknak mondom, hogy azért.
1: Igen, abszolút, abszolút, ezt teljesen jól mondtad,
0: nem
1: és jól látod.
0: Olyan egyszerű.
1: Nem. És vannak tényleg korai edzések a gyerekeknek is. Például az én fiam az új Kispestről járt, tehát Újpestre szinte minden nap 18-as koráig 14-től. És a metron tanult, tehát azért egy óra utazás volt oda, egy óra vissza, vagy kicsit több, mint egy óra, mert ugye a metrót, illetve ott
0: busszal kell, stb. Nem kocsival visznek valakit, hanem kőkeményen BKV-val kell menni, igen, vagy tömegközlekedéssel. Hát próbálja ki valaki, és csinálja rendszeresen, és tanulja ott, azért az nagyon nagy kitartás, elhivatottságot jelent.
1: Elhivatottnak kell lenni, mind a szülői szempontból. Sokszor egyébként azért előfordul, hogy a szülő elhivatottabb, mint a gyerek. Akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy ki akarja ezt jobban, a gyerek vagy ő, mert azért ilyet is látunk, hogy...
0: És akkor nem mondod azt, hogy ezt lehet, hogy más sportágat kellene? Tehát, hogy eltereled?
1: Volt már precedens, de nem, tehát azért úgy, tehát attól függ, melyik korosztályról beszélünk. Mert U8-U10-ben még ilyet nem mondasz, mert fogalmad nincs, hogy mi lesz a gyerekből. Tehát azért lehet, hogy még nem olyan kis ügyeske, de lehet, hogy utolér a több, de azért itt a kitartás, meg a munka... Ugye szoktuk mondani, hogy csak 10% a tehetség, az összes többi az hozható. Nem, de aki meg már eljut magasabb korosztályra, meg már vannak azért szintek, ahol tud játszani. Lehet, hogy egy válogatottban nem fog bekerülni, de miért lehetne hobbista? Tehát tényleg már annyi amatőr bajnokság van, hogy valahol úgy is megtalálja a helyét, hogyha szeret játszani. Én nem erről beszélek, én inkább arra, hogy sokszor azért azt látjuk, hogy nem is feltétlenül a gyerek kvalitásába képzelnek bele többet, hanem valahogy a szülő azt látja, hogy ebből majd a NHL sztár lesz a gyerek, meg mit tudom én, és azért a majoros
0: a Gergő a
1: igen, csak most gondolkodtam, hogy mondjam, a felnőtt, igen, tehát a Gergőnek volt egy nagyon jó ilyen edzői előadása gyakorlatilag, ahol elmondta, hogy hány gyerek tud bejutni felnőtt szintre az utánpótlásból, és hogy az egy dolog, hogy velük edz, de hogy meccsre, tehát egy mérkőzésre, egy Fehérvárba, vagy bárhova. Ez a szám, ez igen csekély. Tehát tényleg azt mondom, most már ugye látjuk, érezhető egy picit a változás, hogy egyre több a fiatal, akit beintegrálnak most már a csapatokba. Ez most elég érezhető ebbe a szezonba, hogy rengeteg új fiatalitás van.
0: Hát lásd, az Elit VB-n ugye most a sorozatban harmadszor lesz ott a felnőtt válogatott, és jövő májusban Németországban, és bizony egyelőre jól megy nekünk ez a egy meccset nyerve, bennmaradunk, de hát mivel sokan tudjuk, hogy ez is egy irrealitás, hogy mi ott vagyunk, de mégis bennmaradunk, viseljük a pofonokat, ami a laikus számára úgy megmagyarázhatatlan, hogy mi a jó abban, hogyha 10-1-re kapsz, kert nyilván semmi, de hát ott kell lenni, oda kell jutni, meg bent kell maradni, hogy egyáltalán játszhassál.
1: Azért az nagyon fontos, hogy Magyarország hol helyezkedik el azon a hoki térképen.
0: És hát nem az Elit VB. A mi helyünk, sokan mondjuk, azt nem tudom neked erről mi a véleményed. Szerintem ez sem egy... férfi, a női nyilván közelebb van, hiszen majd mindjárt még beszélgetünk arról, hogy hát az olimpia az igazából csak a női vonalon elképzelhető. Ezt én mindig ilyen sarkosan mondom, hogy a férfiaknak hát három meccset, három kazak meccset, vagy három... mit mondjak, majdnem azt mondja, a lengyeleket se tudjuk megverni, vagy a lengyel szintű csapatot háromszor egy olyan meccsen, ahol, vagy egy olyan tornán, ahol csak a győztes megy az olimpiára, ezt lemerem írni, hogy kimerem jelenteni, hogy fejlődünk, felfelé haladunk, vagy előre, de még nem tartunk ott, hogy három nap alatt három meccset megnyerve kijussunk egy olimpiára.
1: Ezen kell dolgozni.
0: Mert ez kőkemény. De nagyon jó úton haladunk ebbe az irányba egyébként, abszolút. És ehhez kell az Elit VB, a rengeteg ilyen alcsoportos szintű ellenféllel a meccs.
1: Meg a jó hazai mérkőzések is, tehát a bajnoki mérkőzések, hogy olyan színvonalak legyenek, ahol ténylegesen felén tudunk. Tehát azért ez nagyon fontos, olyan tornákon részt venni, én azt gondolom, évközben, ami fejlesztő hatású. Tehát nem feltétlenül azért kell elmennünk egy tornára, hogy mi nyerjünk. Nyilván mindenki szeretjen edzőként a legrosszabb egy vesztes csapat mellett állni, tehát hogy nem azért, mert tehát sajnálod őket, nyilván a beletett munka is ott van, hogy tudod, hogy dolgoztak érte, és mondjuk nem sikerül, viszont ennek az útja az, hogy mi eljussunk arra a szintre, hogy sorozatban tudjunk meccseket nyerni, olyan fizikalitással, ugye most már engedni fogják a női korunkban is a testjátékot, tehát azért erre is most már a skill táborban például erre helyeztünk hangsúlyt. Hogy
0: na mesélj, akkor most érünk oda, hogy női válogatott, igen. Ott voltál 2 hétig a felkészülés során ebben a képességfejlesztő táborban.
1: Így van, azért azt tudni kell, hogy Delaney Collins nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezik. Nagyon
0: szövetségkapitány, és ahogy mondtam itt Hegyi Mártával, hogy beszélgetünk a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, hogy nagyon fiatal ez a társaság, ne felejtsük el, hogy Garát Gasparics Fanni anyuka lett, Huszárk Alexandra szintén hamarosan. Szóval ez egy folyamatosan átalakuló csapat, de nagyon sok fiatallal.
1: Így van, rengeteg a fiatal, ez a skill tábor is úgy volt megszervezve, hogy voltak benne, ugye felnőttek 18-asok, és volt 16-os is. Tehát nagy része az, hogy én ott voltam, az annak is volt köszönhető, rengeteg olyan játékos is ott volt, akivel én dolgozok majd a szezonban, megismertem, mert dolgoztam is velük, hiszen az elmúlt két évben én a Martinnal együtt dolgoztam a 16-os válogatott mellett, mint másodedző. És egy nagyon jó felépített program volt, nagyon jól szétszedve az alapokból, mit tanulunk, tényleg ilyen nagyon finomítások, tehát az, hogy erre most van idő, a szezon közben arra már nem feltétlenül van, hogy egyénileg ennyire a skill, azért is volt skill tábor, mert tényleg az egyéni skillekre fektette a hangsúlyt, azt, hogy fogom az ütőt, hogy fordulok, az élváltások, a súlypont áthelyezés, hol fogadom a korongot, hogy teszem át egy mozdulattal, hogy lövöm el gyorsan. De rengeteg olyan apró nüansznyi dolgot érintettünk, köztük például most már a testjátékot, tehát rengeteg olyan feladat volt, amiben az ütközést gyakorolták a lányok nyilván szabályos keretek között és abszolút kontroll alatt, hogy hogyan tudok szabályosan ütközni, hogyan fogadok egy ütközést, hiszen ők erre azért akár fiúbajnokságban játszanak, akár nem, azért azt tudni kell, hogy a fiúbajnokságban is azért a fiúk akárva akaratlanul figyelnek a lányokra. Tehát nem úgy fog odaérkezni egy ütközésre, mint mondjuk egy fiú kollégához, hanem azért, ha látja, hogy az egy lány, meg nyilván tudja, akkor nem feltétlenül akarja levágni a fejét, idézőjelben mondva, hanem azért finomabban érkezett. Tehát nem feltétlenül vagyunk még mi erre annyira felkészülve, pont ez a lényege annak a fejlesztésnek, amit elkezdtünk, hogy ezeket is gyakoroljuk, hiszen ha belépünk majd ebbe, és azért, ha megnézel egy elit VB-t, azért az amerikai, kanadai, és ezek a lányok azért már épp a határát súrolják a sodrásnak és az ütközésnek, tehát nagyon jól alkalmazzák és használják a testüket, viszont ezt fel kell nőni fizikailag is, technikailag is, mert az ütközés nem csak fizikai, hanem egy technikai dolog kivitelezés, hiszen tudnom kell fogadni, tudnom kell adni magát az ütközést, hogy érkezek oda, annak van egy technikai kivitelezése, olyan, mint a súlyemelés. Mindenki azt, hogy ez erős sport, de fizika egyrészt, illetve technika. Hiába vagy te nagyon erős, hogyha nincs jó technikád, nem fogod tudni kifelemelni a súlyt, ugyanez van a hokiba is. Ha nem, hiába vagy erős, hogyha nem áll stabil lábakon, és nem úgy érkezel oda, akkor valószínűleg nem biztos, hogy te fogsz jól kikerülni egy ütközésből. Tehát visszatérve a táborra, nagyon sok mindent érintettünk, és mondom, inkább ezekre a kis apró finomításokra helyezve a hangsúlyt, hogy gyorsabb és fizikális hokit tudjunk játszani a későbbiekben.
0: Jó vagy rossz, előny vagy hátrány az, hogy csak 2027 novemberében, hiszen most már mindig novemberben, vagy legalábbis ősszel lesznek, igen, a világbajnokságok, és akkor jövőre szerepelhetünk ezen a bizonyos divízió egyperes VB-n, ahonnan megint csak egy csapat juthat fel az elit VB-re, ami azért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hiszen utána jönnek majd olimpiai selejtezők is, és ez még a másik kis fontos témánk.
1: Igen, hogy jó vagy rossz, én inkább amit látok, talán pici, nem is az, hogy probléma, nem problémának neveznék, ami számomra egy nagy kérdőjel, hogy fogjuk kivitelezni a szezont, hiszen a felkészülésünk az elkezdődött. Tehát azt nem tudjuk megcsinálni, hogy mi augusztus, vagy július végétől elkezdünk készülni, és következő novemberig folyamatosan készülünk, de viszont valamilyen szinten, miután előrébb hozták gyakorlatilag fél évvel, ha jól számolom nagyjából, azt a fél évet valahol be kell hozzuk.
0: Hát április helyett november, így van.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy ott a nyár, akkor
0: és
1: valahogy...
0: És most megkezdtétek ezt a szezont, ez lepörög.
1: És kezdődik egyből a következő.
0: Igen, lesz ugye áprilisban egy Európa kupa, de utána már a novemberire kell, tehát olyan a pihenés nagyon át kell,
1: igen,
0: gondolni.
1: Igen, tehát ezen kell dolgozni, hogy azért, mert kell a regeneráció, nyilván erre vannak ötletek, stábok,
0: meg
1: akik ezen dolgoznak.
0: Meg ugyanaz a problémájuk.
1: Hát igen, csak nálunk azért egy jégkérdés is az lesz, hogy ugye mi nem edzettünk általában június végétől, mondjuk a július végéig, egy hónapot nem volt jég, vagy egy csomóan leengedik a jeget. Tehát azért a pályáknak...
0: Így van, Káposztás megyeren, igen, is le kell engedni a jeget.
1: Tehát a pályáknak az adottságaiból kifolyólag is azért gyakorlatilag szinte csak Mátyásfél maradt, hiszen a tüskébe is leengedték a jeget. Tehát hogy azért ez is kötött, azért vannak a táborok, mert a többi csapat nem áll meg, tehát a nyári táborok ugyanúgy mennek, nekik is kell jég. Tehát azért ez ennek nem csak a fizikális és tehát a pihenéssel összefüggő kérdéseket vett föl, hanem az, hogy tudjuk ezt kivitelezni pálya szinten is, hogy ha egy pálya nem fog tudni teret adni ennek a felkészülésnek, hogy végig gyakorlatilag, most ha belegondolsz, akkor másfél évig edzünk, vagy, tehát hogy azért ez egy elég nagy kérdőjel.
0: És a másik egyben záró kérdőjel, hogy amikor legutóbb itt beszélgettél a kollégáimmal az olimpiai selejtező, a németországi 25. februári olimpiai selejtező során, amikor a kiki meccsen végül is ugye elbuktunk, nem jutottunk ki az olimpiára. Hogy érzed, ez mekkora hátrány, vagy mit adhatott volna, mert a következő olimpiára megpróbál kijutni ez a fiatal csapat, de hogy éltük meg, illetve a játékosok már meséltek erről, de te miben látod ennek a nyilván a negatív hatását, illetve hogyan lehet ebből majd úgy kikerülni, hogy a következő olimpiai selejtező, miközben a rendszert is lehet, hogy addig rátalakítják, hogy igazságosabb legyen, ne az legyen, hogy egy gyengébb négyes, meg egy erősebb négyes, mint ami ugye bennünk is volt. Bízunk abban, hogy Kolbán Helyer Zsuzsiék ezt a Nemzetközi Szövetségben is jól tudják diplomáciailag megoldani, és az nekünk könnyebb lehet, bár hát az se könnyű, amikor amit már mondtam a férfiaknál, tehát akkor meg négy hasonszörű csapatból egy kiút az olimpiára, vagy kettő, az se könnyű, de szóval mennyire vetette vissza esetleg a magyar női jégkorong fejlődését ezt, hogy nem jutottunk ki az olimpiára?
1: Hát igazából én azt gondolom, hogy az idősebb játékosoknak volt igazából ez egy nagyon nagy érvágás. Amiről te beszéltél, egy Gaspar Ispani elment szülni, egy Huszák Szasza elment szülni, mert gyakorlatilag az ő sportkarrierjükben nem biztos, hogy már ez belefér időben, mert azért mérlegelni kell, van egy kor, van egy anyasági, tehát hogy gyakorlatilag valószínűleg ő náluk ezzel elnyomta a bélyegét arra, hogy nem folytatják idézőjelbe, de aztán lehet, hogy visszatérnek, tehát ez nem jelent semmit, csak hogy kérdője, hogy lesz-e még akkor annyi, hogy ők be tudjanak még integrálódni az akkori aktuális válogatottba, föl tudnak-e készülni, vagy mennyi fiatal tudja átvenni a helyüket. Az, hogy visszavetette őket, már hogy a lányokat, nyilván a pillanatnyi állapot, az igazságtalanság érzése időn túli volt, nagyon sokat ment ezen a matekolás, hogy most akkor ez mi történt igazából. Meg kell nyerni rendes játékidőben egy mérkőzést, és ezen kell dolgozni.
0: És nagyot nyertünk volna, ha kijutunk az olimpiára?
1: Én azt gondolom, hogy nem így fejezném ki magam, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy érdem lett volna a magyar jégkorongsportnak, főleg a női téren, hiszen erre még nem volt példa.
0: Nem beszélve arról, hogy nyilván akkor az anyagi lehetőségek is megnőttek volna, de hát ezért kell most pillanat küzdeni, ahogy mondtad. Nagyon szépen köszönöm, Hegyi Márta volt itt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, az U16-os női jégkorong válogatott szövetségkapitány, aki a felnőtt válogatottal is ott volt ebben a képességfejlesztő táborban még augusztusban. Köszönöm, hogy bejöttél.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, még a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, ma 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Sikeres győri rajt a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. Bővítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
5: A magyar női kosárlabda válogatott tegnap 71-67-re jobbnak bizonyult Nigériánál a berlini világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Együttesünk a mai szünnap után holnap utolsó csoportmeccsét Dél-Korea ellen játsza. Válogatottunk tovább jutott a négyesből, az, hogy a második vagy a harmadik helyen a holnapi találkozó eredményétől függ. A 14 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB1 hetedik fordulójában a Kisvárda 2-1-re győzött az MTK ellen az új Hidegkúti Nándor stadionban, a Debrecen pedig 4-2-re nyert Pakson. Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Köztük a Ferencváros-Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Csak úgy, mint 3:30-tól a Zalaegerszeg Puskás Akadémia és 8 órától az Eto FC Kispest Honvéd meccset. A Győri Eto 26-23-ra nyert a horvát Kapronca otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. Ma a Ferencváros is megkezdi szereplését a BL-ben. A Fradi 16 órától a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában lép pályára. Bondár Anna párosban tovább jutott a második fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután az ukrán Anhelina Kalininával három játszmában felülmúlta a Maja Hvalinska Magdalinet lengyel duót. Marozsán Fábián az egyes után párosban is az első körben búcsúzott a New York-i versenytől, mivel az argentin Sebastián Baezzel 6-2-6-4-re alul maradt egy kazak-kínai kettőssel szemben.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Az amerikai küldöttek több lehetséges rendezési javaslatot ismertettek, ezek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd, külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. Lecserélték az összes EKG készüléket a Debreceni Egyetemi Klinika központjában. Így az országban elsőként mindkét debreceni sürgősségi klinikai részlegen teljesen digitális rendszer működik, írja a HVG az egyetem tájékoztatása alapján. Az EKG felvételek bármikor előhívhatók a beteg nyilvántartóból, így gyorsabb lehet az orvosi konzultáció és a sürgősségi betegellátás is. Drágulhatnak a repülőjegyek jövőre, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak, közölte a Vizera 24.hu megkeresésére. A légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követheti a jegyárak emelése, a kereslet és a kínálat függvényében. A repülőgép üzemanyagára jelenleg hordonként 140 dollár körül van.
2: Közlekedés.
5: Forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. A verseny ideje alatt 14 óra 30 percig egyáltalán nem lehet közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
5: Túlnyomóan napos idő várható, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nyári Sándor, aki a férfi válogatott szövetségi kapitánya volt méghozzá röplabdasportban. A 2001-es EB-re jutott ki a férfi válogatott a legutóbb, a BSN női csapatával bajnokságot nyert, a Szeged férfi csapatával szintén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba, és előre mondom, hogy megengedted, hogy tegeződjünk, pedig tulajdonképpen nem illenne illdomos, de a lényeg az, hogy a régi sportbarátságra való tekintettel, azt hiszem, hogy nem is válaszolnál semmilyen kérdésre, ha magáználak.
6: Én is nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és természetes, hiszen 10 éve ismerjük egymást, és jókat beszélgettünk, amikor röplabdáról van szó. Úgy könnyű jókat válaszolni, és elgondolkoztatóakat, ha jók a kérdések. Várom a kérdéseket, van miről beszélni valóban.
0: A férfi röplabda válogatott nem tudjuk megmondani, hogy a 24 csapatos ebben mikor lesz a legközelebb 2001 után, de most erről sem beszélünk még közvetlenül, hanem a női válogatott EB szerepléséről. 2021. augusztus 20-án Szlovákia ellen 3-1-re nyert legutóbb a magyar felnőtt női röplabda válogatott, tehát a legutóbbi győzelem óta 5 év eltelt, és azóta jött egy edzőváltás, a lengyel Glusák helyett az olasz Chiappini, Alessandro Chiappini 5 vereséget gyűjtött be az első EB-n, és hát most ezt megismételte a következő EB-n. Én most mégsem őt akarom kvázi pellengére állítani, majd azt a megteszed, amikor arról kérdezek, de 11 EB újonccal szabad-e kimenni egy felnőtt női röplabda EB-re, mert most ez történt. A csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka is az első EB-n volt ott 25 évesen.
6: Hát igen, ez az alfája és az omegája ennek az EB szereplésnek, vagy ha úgy tetszik, leszereplésnek. Én többet vártam a lányoktól, én nagyon nagy tisztelettel figyelem a női röplabda szakág munkáját az elmúlt 15 évben. Igencsak sűrűn ott vagyunk mi azért az Európa elitjében, az első lépcsőt meg tudjuk lépni, de már most már nincsenek Dobi Edináink, nincsenek Sándor Renátáink, Szatmári Grétáink.
0: Horváth Dórák.
6: Horváth Dodók, igen, ez az a Lilium.
0: Később Szatmári Gréta, igen.
6: Szatmári Gréták, azért mondom, az egy nagyon jó csapat volt, és az döngette, hogy az európai középmezőnyt, itt-ott kuckolta az élmezőnyt is. Ez idő elmúlt, de nem kell mindig a múltba révedni, mint a férfiaknál is voltak sikerek, meg voltak kudarcok, de amit kérdeztél, ez az alap, és nem gondolkozok, és nem körülírom. Ilyet, hogy az elmúlt évek, 2-3 év, amivel már az új olasz edző is dolgozott, válogatottjából gyakorlatilag 3 olyan játékos, aki odavaló volt, a Réka is, a német Anett is, és a feladónk is remek röplabdás.
0: Petrengo
6: Brigitte.
0: Ez remek. A 3 játékos a rutinos, aztán utána 11 rutintalan.
6: De Zsolti, hol van itt rutin 26 éves korban, 32 éves korukban a legjobbak, 30 éves korukban, tehát még mindig éppen, hogy Európában vagyunk című kategória, és az jól művel mind a 3. Jó játszott a mai nemzeti sport osztályzatok között is, nem tudom, Petrenko még kapott 4-es, még nem olvastam el, csak ránéztem és becsuktam az újságot, majd hazamegyek, elolvasom, de az, hogy a német Anett egy külön klasszis játékos, ez teljesen világos. De ennek a 3 embernek, akinek végig kellett játszani, mert nem volt más tapasztalt, vagy közepesen tapasztalt játékosunk, erre valakiket rá kellett vinni még 3-at, állandóan pályán tartani, akiket nem is nagyon forgat. Nem is nagyon kellett forgatni, ez a kiváló szőke ifjú hölgy a centerünk.
0: Cserekje Zsófi, a 18 éves.
6: Cserekje Zsófi, ez egész. Én, nekem a szakmai véleményem, dolgoztam 2 évig a női BSE-vel is, mint említetted, egészen különleges adottságokkal rendelkezik. Én csak a Dobi Edinát láttam hasonló tehetséges röplabdásnak annak idején. Edinával erről beszélgettem is, mert jó viszonyban vagyunk, hál' Istennek, és mondta, hogy ó, Sanyi bácsi, mondtam, hogy olyasmi jó lesz ez, mint te vagy. Sanyi bácsi, ez jobb, mint én, valószínűleg már most is több van benne. Ezek nagyon komoly dolgok. Ezért az a 6-os osztályát, amit ő kapott, az teljesen rendben is van, hiszen nem játszott a végül is, teljesen végig, de hát nem volt más center forgatási lehetőség. De nem utoljára és nem megkerülve, borzasztó nagy hibának tartom. Nem tudom, hogy mi győzte meg a kapitányt erről, hogy ő vagy valami tanácskozás, vagy tanácsadók, vagy saját kútfejéből, hogy 11 olyan játékost, aki gyakorlatilag még nem is junior korú, vagy a többsége már junior korú, hiszen mondjuk 18-20 éves, de még mindig a magyar junior bajnokság válogatottban játszhatnak, és ezek közül 3-4 teljesen stabil pozíciót, felelős pozíciót kapott ebbe a válogatottba, amit az első 2 meccsen élvezték, mert 16 ezer ember, 15 ezer ember előtt kikapni is jó érzés, hogyha végtombolja a lelátó azt a mérkőzést.
0: Főleg, ha van játszmalap, de nem a törökök ellen, ugye hazai pályán játszanak, címvédők, azt mégis
6: nem is
0: 24-23 ide.
6: És a világ egyik legjobb támadó játékosa volt valószínűleg a törököknél, az a kubai hölgy a pályán.
0: Vargas.
6: Igen, Vargas. És a lengyelek is, hát azt tudjuk, hogy Európának egyik diktátora. Szóval azok nagyszerű meccsek voltak, és a lányok vették is az adást. Ez mutatja, hogy tehetséges emberek. De amikor átnéztünk a hálón a németek ellen, és azt mondtuk, hogy Jézus Mária, ezt meg lehet, hogy nyerni kéne, vagy legalábbis nagyon jó meccset játszani, az utolsó kettőből minimum egyiket megnyerni, azonnal feladattá vált, nem játékká, nem röplabda játékká, röplabda küzdelemé vált, és itt a találékonyság, meg a pengézés már nem játszott ezekbe a pillanatokba. A lányok tették a magukét, a nagyszerű 3-4 egészen komoly fiatal tehetséges hölgyet láttam a pályán, néztem a mérkőzéseket természetesen.
0: 3 U18-as EB bronzérmes játékos ott volt, de hát U18-as EB bronzérmes játékos. Jövőre az U19-es VB-re mennek, most meg 16 éves Pampuk Gréta Nyíregyházáról, és a két zsombók lány, Anna és Eszter, 17 évesek Vasas.
6: Igen, hát ezzel mindent el is mondtál. Itt ennek a csapatnak egy csapat körül egyetlen kérdése, én szerintem az szakmai hiba volt, de az edző úr, olasz edző bizonyára érti a röplabdát, mert azt látom rajta, csak valamiért a kommunikáció, tehát az, hogy harmadkézből hajlanak egy olasz fordítást időkérésnél a lányok. Én megmondom őszintén neked, engem Nyugat-Berlinben annak idején még, amikor tiltott övezet volt, a Post-Berlin hívott edzőnek. A US Garibaldi Sardinia Széria B ligás csapata hívott edzőnek nagyon komoly ajánlatokat tettek, és én két gyerekem természetesen picik voltak, a Levente és az Emes, és azt mondtam, hogy azért nem merek elmenni, mert én lehet, hogy 100 szót megtanulok olaszul, 100-at meg tudok németül, de nem ugyanaz időkérésnél, amikor a magyar a magyarral kommunikál, beszélget, olyan finom dolgokat tud pengésen, nem azt mondja, hogy hátrébb, előrébb, ugorjál, nyitásfogadás, ezeket meg lehet tanulni.
0: Ezek szakmai kifejezések.
6: De ott sokszor
0: nem ez kell.
6: Nem, ha úgy van. Ott félre kell hívni, egy lány belekarol, és azt mondja, kislányom, te is tudod, hogy most neked kell megcsinálod, ne félj tőle, megkapod a labdákat, bátran, vagy sikerül, vagy nem, ennyi a felelősség. No, itt az olasz edzői volt az egész felelősség, ennyi csikót Európa talán két legjobb csapata ellen, majd utána ott megpuhítva Európa középcsapatai ellen pályára küldeni egy felállásba, az több mint veréség. Nem tudom, hol a többi játékos. Az elmúlt 10 évben azért megfordult itt 8-10 magyar igen jó nevű röplabdás, tehetséges 28-30 éves, hogy ők hol vannak, miért nincsenek ott. Ha biztos van ennek oka, el kéne mondani.
0: 2023-ban Kiáp Pirnével ugye utolsók lettünk, matematikailag a 24 csapatos EB 24. hely, most utolsó előtti 23 a szám, 23. pozíció, 5 meccs, 5 vereség, 17 játszmában mindössze 2-t nyertünk meg, és aztán ott van az a Lettek elleni, kezünkben volt a 3-1, a 6 meccslabda játszma és meccslabdát, mégis ők értékesítették aztán a 3. játszmalabdájukat, majd fordítva nyertek 3-2-re.
6: Mind a kettőbe teljesen egyetértünk, tehát én is ezeket a gondolatokat, amikor csak készülök én egy beszélgetésre, átgondoltam. Szóval én azt mondom, A pont.
0: Az megint a rutin hiánya, hogy nem tudod az egyik meccslabdát értékesíteni?
6: Nem is, rossz, óriási küzdelem folytott. Hol az ellenfélnek volt meccslabda, nekünk 6-szor, nekik 3-szor. Az egy gyönyörű végjáték volt. Csak egy labda és repülőgép fönn nem marad, úgyhogy előbb-utóbb valahol le kellett esni. Az egyik dolog. Én azt mondom, Zsolt, neked, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a női szakáktól és se a szakemberektől, se a lányoktól, a különféle generációktól, hogy azért odáig el is kell tudni jutni, hogy európai TV egyenes mérkőzésen világklasszisok ellen játszunk mérkőzést, mert hogy megveressük magunkat kint az EB-n. Ki kell jutni az EB-re. Ez a női válogatott, azt hiszem, a 4 utolsón kim volt, ezóta a 4., ahova kijutottak.
0: Sőt, több sorozatban ez most már 6. EB volt 2015-től. 2015-től. Előtte 28 évig nem jutottunk ki.
6: Így van, így van. Oda ki is kell jutni, hogy megverhessenek. Ez az A feladat, amit gyönyörűen megoldottak idáig. Az, hogy mi történt ott a pályán is, a rutintalanság meg a rutinosság, teljesen egyetértek veled. Ott az Anettet, ugye az ellenfelek, már elnézést kérlek, de ha magyarok ellen edzősködök, akkor azt mondom, hogy ha baj van, akkor biztos a német Anett fogja kapni a labdát. Ha antennára kapja, megpróbál vonalat ütni, keveset kapott igazán antennára, ahol ott igazán vonalat lehet támadni, kiütni a blokkoló, vagy beütni. Ha beljebb kapja a bal kezére, tolódjatok beljebb, 2-es blokk, 3-as blokk, és még a leszakadó is be, átló. Anett csodálatos röplabdás, nem véletlenül Európának egyik legjobb diagonál játékosa, egyedül nem megy. Egy ilyen embert ismertem, hogy Buzek László volt, aki helyettünk is bejutott a Cseppelt annak idején a Bajnokok Ligája 4 közé, előről hátulról ő ütött, de ő egy más világ volt.
0: És valószínűleg a 70-es évekhez képest azért a sportág
6: igencsak
0: fejlődött.
6: Más a sportág, nem lehet semmit összehasonlítani. De ott volt a kubai játékosa, a kiváló török válogatottnak, szenzációs fiús adottságai, azon kívül egy gyönyörű hölgy. ugrik, mint a nikkelbolha.
0: 105 km/órás sebességgel üt nyitáskor, vagy akár befejezéskor.
6: É, hát ez férfi mezőnyben is derék dolog, ha valaki támadó szervát megpörget 105 km. Fiúknál 120-140-nel is már vannak csodabogarak.
0: Én elmenekülnék, amikor ezt fogadni kellene. Valószínűleg én is. Találjon.
6: Én mindig képzeld, de attól álmodok, egyesen védekeztem állandó a Csepelbe, és aztán később a Szegedbe. Egyesen védekeztem, hogy vonalról elmegy a blokk, és jön a labda, és fölülök, vagy erre eltalál. Igen, amit mondtál, az, hogy ha annyi időd van, hogy védd a fejedet, mert ott az fél másodpercet ott a labda, csodálatos produkciókat láthattam, lányokat nagyon sajnálom, a szakmának aláhúzom, nagyon észnék kéne lenni. Azt a lyukat, ami itt a U18, hát az azt jelenti, hogy a 18 éves idősen nem lehet az U18-es válogatottba, az a felső határ. Ezek között voltak hárman, vagy négyen ebbe a csapatba. Ha azt mondjuk, hogy és hol van a 19 és a 22-23 éves korosztályunk? Hol van ez a magyar korosztály? Megmondom, hol van. Nézi, hogy négy tengeren túli, vagy szlovák, vagy délmagyar, vagy délvidéki idegen légő röplabdás játszik, ő pedig tapsol a pontoknál is integet.
0: Mármint az extra ligában a bajnokságban.
6: Bocsássál, meg visszatértem az extra ligában a magyar bajnokságba.
0: Nyári Sándor a vendégünk, mielőtt tovább mész itt a Nemzeti Sportrádióban, a röplabda szakember a BSN női csapatával, vagy a Szeged férfi csapatával is bajnok lett, és témánk a női röplabda válogatott EB szereplése. Nem feltétlenül a mérkőzések elemzése, inkább tanulságok levonása, és az, hogy hogyan tovább, mert hogy a következő EB-n is már biztos, hogy ott leszünk. Szintén ez a csapat harcolta ki, és akkor mondok két dolgot, sőt egyet csak. 2024-ben a letteket, amikor 3-0-3-1-re legyőztük legutóbb tét mérkőzésen, akkor bizony a lett válogatottnak ugyanazok voltak a tagjai, mint most. Csak azóta elmentek nagyon jó európai bajnokságokba, tehát nem a lett bajnokságban vannak. Ezt Bozóki Szedmák Réka is kiemelte itt a Nemzeti Sportrádióban a minap. Valamint, hogy a magyar válogatott, amire utaltál, megnéztem, abból a kezdőből valóban Kis Gréta nincs, Glembócki Zóra nincs. Nem is beszélve volt egy vasas trió, Juhárdalma, Papporsolya, és most gyorsan akartam mondani, Török Katát. Tehát, hogy csak neveket így dobálok be. A 2024-es csapatban a Gréta ott volt, amit a Kis Gréta, Glembócki Zóra ott volt. Két olyan centerünk játszott, Ambrózi Melani és László Alexandra, akik szintén nem. Most hozzá ehhez képest négy új centerrel mentünk ki. Tehát, hogy azért ez nem tűnik annyira észszerűnek, és ugyanarról a kapitányról beszélünk. Hát én nem tudom, hogy most akkor ugye olyan mexikói foci VB és magyar drámát nem kellene ebből azért csinálni, azt tegyük hozzá. Ugye? Tehát, hogy mindenkit el ne akarjunk kergetni, hát a kapitány sorsáról meg majd dönt az elnökség, a szövetség.
6: Húha, amit felsoroltál a játékosokat, 10-ből 9-et én is rájuk gondoltam. Hát hol vannak ezek a játékosok, ezek léteznek a magyar bajnokságban.
0: És biztos, hogy kihagytam valakit, most meg eszembe jutott Petővári Fanni egyébként átlóban.
6: Igen. De akiket elsoroltál, ezek valóban ragyogó képességűek.
0: Hát a Petővári Fanni az Brazíliába igazolt, azt hiszem 24-ben. Tehát, hogy nem azon, hogy visszavonult 24-ben nyugdíjba. Tehát, hogy na, hova tűntek ezek a játékosok, miért nincsenek?
6: Ez az én legnagyobb kérdésem erre a kapitánynak, nem azért, mert én kérdeztem, de én is voltam kapitány, általában kényes kérdésekre megpróbáltam korrektül válaszolni, meg kéne válaszolni, hogy miért hagytuk ki ezt a korosztályt, hova tűntek ezek az emberek, hogy két évvel ezelőtt kulcsemberek voltak a center, hát a két fiatal centerünk, aki most van, aki nagyon tehetséges, mind a kettő, valószínűleg most ő lenne a harmadik, negyedik center, tehát a
0: pótló, lenne a normális.
6: Úgy van, pótló két center, és mutatják, hogy használhatóak, bedobhatóak bármikor, egy-egy játsz már egyet, de meccset nyerni velük, törökök ellen, lengyelek ellen, németek ellen, ez egyszer utópia.
0: Sőt, a szlovének ellen, mert azért azt is feljegyeztem, hogy a hollandok ellen egy 3-2-es meccset játszottak például a 8-at döntőben, tehát az is egy kérdés, hogyha nem ez a 11 EB újonszon, hanem egy rutinosabb csapat, mint a legutóbbi EB-ken. Garancia van arra, hogy mi jobban szerepelünk? Mert nekem erről van egy olyan véleményem, hogy ez kérdés, hogy akkor is lehet, hogy a 20-24. Hely valamelyike, vagy a letteket legyőzzük, de nem megyünk tovább.
6: Én nekem az a gondolatom, hogyha minden rendben van emberi kapcsolatokban, válogatottban, edzők és játékosok, játékos és játékosok között, de megvan, akkor abból a válogatottból 3-4-et itt kellett volna tartani kulcsembereket, akiket mondtál, és azt ügyesen vegyíteni ebből a 2-3 csikóval, akik most beszálltak és nem vallottak szégyent, na de hát mi nem tudtak hátra nézni, hogy és ha én sem vagyok a pályán, valami történik velem, megsérülök, rosszul vagyok, nem tudtunk volna centert, valójában minőségi centert behozni, nem bántva senkit sem, de nem lehet úgy pallérozni a vidék és a fővárosi klubcsapatok, hogy nézik, hogy négy brazil játszik a X csapatban, vagy két bosnyák.
0: És két magyar a pályán, mert két volt ilyen pályán. Szabály,
6: ez annak
0: van?
6: Idején, amikor én ezért kötöttem, akkor is duzzogtam, két külföldit lehetett maximum pályán tartani.
0: Most fordítva van.
6: Most fordítva van. Ez nagy hiba. Ezek a lányoknak nem rutinjuk nincsen, csak meccs terhelésük nincsen, mert a cserepadról jóbakat melegítek, visszaöltözök melegítőbe, és lehet, hogy bevisznek egy percre szerválni, az egy dolog. Megmutattam magam a tévébe. Nagyon nagy dolog. Én tudom az ő lelkivilágukat. Aranyos és tehetséges emberek, de valahogy rosszul vannak. Nagyon fontos feladat a Magyar Röplabda Szövetségnek, és ez nagyon fontos feladat, aláhúzom, hogy ebbe a két évben, amit te kérdeztél, mi lesz itt két év múlva, hiszen valószínűleg ugyanezek lesznek, remélem mindegyik meg lesz, remélem mindegyik fog játszani, és külföldről is hazajön, ha hívják, ez nagyon fontos dolog, mint hogy az Anett ezt példásan teszi, pedig hát nem rossz bajnokságban játszik, maradjunk annyiba.
0: Hát a világ egyik legjobb az
6: igen.
0: Olasz.
6: És hogyha megtalálnánk, kicsit durkálnánk, kapargálnánk, hogy nem-e van véletlenül 40-50-60 év körüli magyar fiatal edző, akik közül 3-4-en külföldön dolgoznak.
0: Hát, Hollósi László ugye adja magát, emlékeim szerint az első EB-re is, amikor kijutottunk, még ő volt a szövetségkapitány, csak aztán az EB-n a belga Jan de Brandt.
6: Igen, a Hollósi Laciról annyit tudni, hogy én is dolgoztam egy évet a BSN-nél, junior edzőm volt, nehezen kezelhető ember nagyon, sokat tud a röplabdáról, és Németországban bajnokok csapatot csinált.
0: Ismeretlen német csapatból.
6: Nem szépségverseny, nem kell mindenkinek, szóval engem sem szeret, 100 emberből 50 szeret, 50 meg így rám, vagy nem szeret. Ez egy dolog. Nem kell mindenki szeretni, de aztán a svéd cserepadon ül a másodező magyar...
0: Tóth Gábor,
6: aki szintén bizonyította a magyar bajnokságban, aztán a Békéscsabában, többé-kevésbé, bizonyította, hogy bizony egy komoly karakterű ember, és lehet, hogy a magyarul időkésnél magyarul el tudja mondani, amit kellene. Nem egymástól kérdezik a lányok, hogy mit mondott, már elnézést, de én ezt is láttam. Nem tudom, ez nem biztos, hogy ez a megoldás, és hát én azt szoktam mondani, és ne sértődjön meg a szövetségkapitány sem, én se sértődtem meg, amikor hasonlítgattak, hogy valószínűleg Virányi Zsoltal és Nyári Sándorral is tudtunk volna 5 meccsből 5-öt veszíteni, nyerni nem biztos.
0: Sőt, egész biztos, hiszen én 170 centi vagyok, te pedig még mindig magas vagy, és egyszer ezzel már frocliszlal, akkor csináljál jó röplabda csapatot 6 darab Virányiból, vagy 6 darab 170 centis játékosból, és nem idézem, hogy mit mondtál, az most nem lehetne itt adásban. Viszont mit látsz az utánpótlásban, ezt is már megpendítetted, van merítés, mennek, vannak nekünk magas röplabda termetű utánpótláskorú játékosunk? Csereke Zsófia szemében van, ő 194 centi, de hát gondolom, kellene nem? Hány Csereké Zsófia kellene?
6: Igen, kellene Csereké Zsófia kora miatt és a már meglévő tudása
0: miatt. Mert 180 centivel is hátrány játszani, ha valaki szemben 190 a túloldalon.
6: És 90 fölötti centerek vannak. 93-94-es a lányoknál is, a szélső diagonálütők pedig egyenesen minden csapatában egy bombázó, nálunk is van egy, egyedül nem bírt a túloldalon több tudásra rendelkező játékosokkal. Az utánpótlásukban vannak magas játékosok, a Vasasban is, akiket jobban ismerek, többet találkozok velük, vagy lelemegyek néhány dolgot megnézni edzésekre. Vannak a vidéki csapatok is nagyszerű utánpótlás neveléssel. A Kaposvár, a Békés Csaba lehet sorolni, termelik az utánpótlást. Nem lehet közelebb hozni a tűzhöz, mindenki Pesten nem játszhat, de viszont minden szponzor és minden csapat menedzser bajnokságot vagy dobogót vár el. Ez pedig türelemmel megy. Most is elvártuk volna, hogy bejusson ez a csapat, ez nem jutott be, mert kevés volt a meccse, és nagyon fiatal volt. Hiába volt elvárás, nekem nem elvárásom volt, én azt mondtam, ha van szerencsénk, talán tudunk két meccset nyerni. Fiatal ez a csapat, de láttam, hogy tehetséges gárda. De nem tudtunk két meccset nyerni, és ha mind ott vannak, akik ott lehettek volna, én azt mondom, hogy egyet biztos nyertünk volna, majdnem biztos vagyok benne, lett volna merítési csere, a taktikai cserék lehetősége jobban bejött volna, biztos nyertünk volna, én még azt is megkockáztam, 50%-os sanszra, hogy tovább jutottunk volna két győzelemmel. Én így gondolom.
0: Akkor a legjobb 16 közé jutottunk volna. Legutóbb 2015-ben, amikor ugye 28 év szünet után ott volt a válogatott az EB-n, akkor még csak 16 csapatos EB volt. Az azeriek, nyugodtan mondhatjuk, lenéztek bennünket, és legyőztük őket, ezért ők nem mentek a legjobb 12 közé, mi igen. Az egy másik generáció, hogy mondtad itt a Horváth Dóra, Dobi Edinás, Lilium Ritás korosztály volt, de akkor voltunk a 12. legjobb csapat Európában, majdhogy nem, illetve nem majdhogy nem, mert bejutottunk a csoportból, ugye tovább mentünk. Most te azt mondod, hogy 16 közé, szerintem az is bravúr, de hát így ezek szerint sok esélyt nem adtunk magunknak.
6: Nem adtunk magunknak sok esélyt, igen, nem adtunk, és nem tudom, mitől várta a csodát a mester, aki bizonyára egy nagyon felkészült szakember egyébként, és barátságos, kedves úriember, azt is láttam rajta, szépen beszél a lányokkal, de hát legalább angolul kellene ezt előadni, nem, talán nem olaszul, és még onnan angolra, és onnan még magyarra. Most én így gondolom, hogy ez zajlik, mert az ilyen, próbált ő angol szavakat is forgatni, de azért az olasz is megszólalt belőle, úgyhogy hát nem annyira könnyű, nem annyira könnyű, nem tudom, hogy mi a teendő, semmiben nem kívánok beleszólni, közel 80 évesen, eleget láttam, hallottam, olvastam, néztem, közvetítettem, játszottam, irányítottam, könnyű okosnak lenni a rádióból és az újságból, valamint változtatni kell, mégpedig, még egyszer mondom, ezt a csapatot nagyon összetartani, nem megnézni azt, hogy hol nem voltunk még barátságos meccset játszani Spanyolországban, Svédországban, Portugáliában, hanem föl kell nézni éjszakra, a csehekre, meg a szlovákokra, buszba kell ülni, az át kell menni, majd megvernek ők bennünket, ebből tanul az ember. Kántos Sanyi mondta mindig, hogy Sanyi bácsi, ne csak klubok ellen játszunk, magyar edző, csapatok ellen edzőmeccseket, hanem ott vannak, menjünk át Romániába, ott is kapunk is, adunk is, de nagyon szoros. Menjünk le délre, Szerbiába, Szlovéniába, bárhova.
0: Hát az ukránok és a szlovének legutóbb
6: mind a két egy kapunk, hogy megérték. Ijaj, és szoros meccseket játszunk, és megszokjuk azt, hogy uraim, hölgyeim, itt mindig visszaütik, nincs olyan meccs, amikor, hogy tudsz olyan jól nyitni, hogy jönne, ne támadjanak életveszély, és amikor azt megszokjuk, akkor nagyobb a saját magunkat támasztott követelmény, szembe támasztott követelmény is. Meg lehet itt nemzetközi tornákat rendezni Magyarországon, szívesen jönnek a környező országból. Én minden 6 hónapban csinálnék egy komoly, lásd, Szavária kupa, vagy nevezzük bárminek egy nagy tornát, ahol a környezőbeli országok meg van, kapjuk itt a pofon, meg adjuk is. Itt kéne megmérettelni, nem a Kanári-szigeteken, az is nagyon szép, én is voltam, de nekünk olyan part, a spanyoloktól szettet nem fogtunk 2 meccsen, Belgiumban sem voltak nagy sikereink, hát úgy jöttünk neki ennek az EB-nek, hogy 4 vereséggel, ha jól emlékszem, vagy 5-tel. Hát, szóval így neki...
0: Sajnos a MEVZ a tornán, meg az Európa Ligában egészen az elődöntőig ment a szekér, aztán a svédek ellen itthon az elődöntőben 2-1, 18-12, tehát ott kezünkben volt a meccs, a végén 3-2-re a svédek nyertek, és akkor nagyon mérges lettem. Kicsit én akkor megéreztem az előszelét annak, hogy lélektanulag, ha már ilyen fiatal ez a csapat, akkor nyilván sokat ért volna az a 3-2-es győzelem, még ha nem is jutunk az Európa Liga döntőjébe, de lehetett volna mire hivatkozni, ott lett volna a kis agyukban, hogy hopp, téthelyzet, tudtunk nyerni, lehet, hogy akkor a letteket is könnyebb lett volna, de ez a hajó elment. Zárásul még egy gondolat. Szedmák Réka, Bozóki Szedmák Réka helyesen a csapatkapitány nyilatkozta itt a Nemzeti Sportrádióban, Nyári Sándor a vendégünk, röplabda szakember, hogy energia, vámpírok, senki nem nőtt fel a feladatot, ez az legutolsó meccs után rögtön a mérkőzést követően, ugye 5 vereséget követően nyilatkozta, de arra utalt és elmondta itt a rádióban, hogy akkor bármit próbált csinálni a játékosoknak, mondani ott a pályán, nem volt reakció. Tehát ott az meg nagy baj.
6: A Réka kiváló röplabdás, meglehetősen baráti, kedves viszonyban vagyok én is vele, sokkal tud a röplabdás, jó csapatkapitány, jó hangulati tényező a pályán, plusz be is üti. Neki se volt egyenletes a teljesítménye, de figyeltek rá az ellenfele, meg tudták, hogy Szedmákot meg a diagonál játékosunkat meg tudjuk tartani, akkor nagyobb bajt nem lehet, azért Rékát ismerik 5 éve a nemzetközi porondon is. Amit mondott, hogy a végén mindenki sápadozott, és mindenki csak meredezett, nem lehet 2 év alatt 4 évet öregedni. Ezek a játékosok tudomásul kell venni, hogy 17-18 évesek. A Réka sem volt akkor ennél sokkal jobb, de nagyon tehetséges volt. Őnek ez élet megadta, hogy beleolvadt egy komolyabb keretbe, de nem 10-esével mentek oda a fiatalok, hanem 3-asával. Az Anett, a Réka, meg még talán valaki ebből a korosztályból, és beleolvadtak, és belekerültek, és pályán voltak. A fokozott fiatalítással egyetértek, ebben a fügyíróló szisztémával abszolút nem értek egyet.
0: A feladat nem könnyű, és még zárásul annyit, hogy például a svájci, akik ott se voltak az EB-n, előbbre kerültek a világranglistán, mint mi, hiszen mi 5 vereséget gyűjtöttünk össze az EB-n, ők pedig meccs nélkül jöttek előre, és a mázliuk van, kijutnak a VB-re, de ez legyen egy másik történet. Nyári Sándornak köszönöm szépen, korábbi férfi szövetségi kapitány, női és férfi bajnokcsapat edzője, röplabda volt a téma itt a Nemzeti Sportrádióban. Sanyi, köszönöm még egyszer, Virányi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
6: Én köszönöm.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Hétről hétre különleges vendégek.
8: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
9: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19:45 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
3: Emlékszem egyébként. Melegítőbe voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasolták nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen az megfogott ez az edzés.
2: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkátok. Igen, az eredmények alapján.
3: Egyértelműen.
2: Laci, érdekes arckifejezéseid vannak.
4: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
2: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
4: Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát.
2: Külön tudjátok választani akkor?
4: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
2: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
5: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faragtár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
3: Nem, köszönöm, még nem.
2: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
4: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted, erről éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonló korú kisgyerek, megtanít.

0: tanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, pengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
1: Igen, de egyébként magával a Deac-szal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Mátész Halkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki a tévedek, kezdte el a munkát. Hát idestova hány éve volt ez?
0: Sok. Nem tudom, ezt meg kellene mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
2: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz? Mátész Halkáról.
0: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és hát beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TF-en elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
2: Sugi, mennyire szigorú Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden, természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
3: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
1: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Mátész Halkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtommal ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
3: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
1: Tehát innen
3: szélsőséges.
1: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értett ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni, mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág, és hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki 5. helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
0: Igen,
1: ott
0: igen.
1: Történt az ünneplés.
0: Ez a reklám helye, igen.
1: Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezek ezen az úton a legfontosabb állomások.
0: Hát visszatérnék erre a véres szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
2: Rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy ez hogy is volt.
0: Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a Sugára ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögdej 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a Deac az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-7-es 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom, volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni, ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények, ilyen gyerekeredmények, gyerekujjonserdülő eredmények.
1: Hát országos versenyeken döntők, meg a... Igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként Debrecen.
2: Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek tizenévesen?
3: Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem, ott 5. lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
2: nem jutottál
3: élveztem.
2: Mondjuk az elődöntőbe?
3: Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy...
2: Igen.
1: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye, tehát
3: igen,
1: de erről beszélünk.
0: És az utánpótlásra a saját korosztályában nyert, hanem idősebbek között. Tehát erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásában, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
3: Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csináljam meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
2: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
0: Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
2: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
1: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
0: Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
1: Lám, mivel nyert.
0: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot? Egy elővágással, ugye?
2: Battai Sugárral, a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével, Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás, nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
0: Nekem nem nehéz. Én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de ezt nem mondja ő szerintem. Hogy...
3: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni a családhoz, a klubhoz, azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg, úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel, de szerencsére ezt mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják, úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
2: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, hogy kis bőröndöt cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
3: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
1: És azért jársz így is eleget Budapestre.
3: És egyébként meg vagyok sokat.
1: A válogatott keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti 2 napot itt tölt a fővárosban.
3: Vagy 3-at. Igen.
2: És egyáltalán mondtam még, hogy Dávid László személyében ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójába.
0: Vezetőedzőjeként.
2: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor harmadszor lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban, nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
3: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el valahogy így. Így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy nem is tudom, készenlétemhez az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
2: Laci, te hogy figyelted ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben? Mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben. Vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
0: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es-6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
2: Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes az az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd, vagy mit tennétek ki, milyen jelmondatot?
3: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
2: Tehát ki se kell írni ezt, hanem átjön.
0: Egyébként ezt remélem át tudom adni, igen.
1: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
2: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol?
0: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Ákos találta ki, Patúcs Ákos.
1: De tökéletesen rád ragadt.
0: Kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig hát ugye én elég korán nevezhettem a hajzuhatagomat, és a
2: hallgatóknak mondom, igen, tehát.
0: Igen, elég korán elveszettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
2: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába 3-szoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László, beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belenge a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd belekezdünk abba is, hogy lesz valaki 3-szoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászóltok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát hogy egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
1: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
3: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
2: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló mer így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
3: Persze az is a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen, de nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk, eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
2: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te
0: én
2: is?
0: Én ajánlottam.
3: Sőt, igen.
0: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot űzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a U17-es válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és ő azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
1: Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni. És ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balog Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
3: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartotta Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
2: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
3: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább, de persze ez így a mentális felkészüléssel is, hogy olyan fókuszál tudok lenni, de igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
1: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy régen ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át, Itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván...
2: Most a pengik csattanásáról nem is beszélek.
1: Hát persze, de van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzésvezetőt, a zsűrit arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a páston, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
0: Sőt, kimondottan kedvelik.
2: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
0: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
2: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtél már pszichológushoz járni. Szerintem már ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a tör párbaj, tör kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Battai Sugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban. Mit és mikor, hogyan?
3: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
2: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
3: Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodperce csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor ezt igyekszem így valahogy előidézni.
2: Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz. Kezdőd.
0: Az félelmetes.
3: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
0: És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok szerintem.
1: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sportág, különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Sugi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
2: Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, már mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
1: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
2: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett, mondjátok el ti, mert...
1: Hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonalakciót, ami, hogyha megül a pengehegy a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott az Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott a, azt mondja az angol, hogy a legacy az, az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
2: De hogyha már színészkedés mondtál, az
1: de minden, ő egy iskola példája. Beletett, hogy... Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
2: Ő a jelenből.
1: Mindenkivel összeveszik, igen, meg saját magával.
2: Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerek koromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 5-1-5-1, tehát hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
0: Jó, ha van nap, igen. Uh-huh. Jó, ha jó napja van a vívónak, ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
2: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapat világbajnoki aranyére, méghozzá egy újoncsal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca, az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, azért az egyénivel kezdődött.
3: Igen.
2: Volt a pszichológus, mit mondott erre a VB-re, mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
3: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok, de amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
2: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt egyén. Igen, az egyéniben Mihály Lovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérem, az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
3: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
2: Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
0: Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a Sugi
1: kettőnek.
0: Kettőnek, Sugin kívül.
1: Nagyor Sujának és Márton Annának.
0: Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a Sugi fejlődése az töretlen. Mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye, most idén az igen. volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
1: Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont, végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, tehát legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát, tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez... Tényleg, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak. És nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
3: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellen vívni, de azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is, úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
1: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
3: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
1: És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
2: Ádám például most az asztalra csapott. Tehát ez az első.
1: Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz, a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
2: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
1: Hogyan lehet, az is a kérdés Lacihoz is szól.
0: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja.
1: Elegáns,
0: megvan a magához.
1: Elegánsan
0: dörzsölt. Ez jó szó.
3: Így.
1: De bocsánat, csak hogy kérlek, hát, szólj hozzá.
3: Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
2: De miért nem hiszed el?
3: Ne hiszem.
2: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség csak, például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
0: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani, valaki nyitott rá, valaki nem, nyilván könnyebb az a dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
2: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
0: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például az, amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Hát nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
2: A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi. Most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt, hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
3: mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
1: Ahol a cél pedig az, hogy
0: kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
3: Igen, ugyanis még nincs meg a kvalifikáció.
0: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
1: Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
2: Nem úszátok meg, csak mondom. Kell behívok egy harmadik társműsorvezetőt, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
1: Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt. Úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban, a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül, éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
2: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
1: Igen,
2: ott. Tehát, ennél hogy... szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, ez, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
1: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel. Ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
3: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán, úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
1: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
2: ott van. Sőt, meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
1: Ha... Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság
0: már előtte.
1: Előtt lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan,
2: viszont
1: Amerikából kell menni.
2: Amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
1: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtörben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
2: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
1: lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
2: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-ig terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportedő stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre ugrottunk, tudom, ki kell jutni, de kijutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpián.
0: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni. És ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
1: És kinek az irányításával?
0: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női kardcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékesebben a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
2: Milyen ez a női kardcsapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Battai Sugár, illetve te és Szűcs Ruca meg már harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
1: Katona
2: Renátát, aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Pusztai Liza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
0: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
2: Ugye az említett Mihajlova.
0: Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta, sugi előle a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik éremesélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat három aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek, de elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
2: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
3: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
2: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
0: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelivel többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd. De többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióba.
2: Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
1: Nem eleget hozzáteszem.
2: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van. Na.
3: Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, családommal.
2: De az nyaralás, hegyekben, tengerparton.
3: Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
1: De ez is egy rituálé, nem? Hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
3: Igen.
1: Ez azért ötten vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni így a sporton belül és azon kívül is, És ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, most sehol, mert mint Görögországban éppen a
2: és
1: tengerben.
2: És ez szent és értetetlen, de ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről, a VB után.
1: Nagyon gyorsnak kell lenni.
2: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, aki erre tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként, felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba.
0: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
2: Sugi, mit tudnál hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskor, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
3: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehető legtöbbet. Illetve szerettem is csinálni. Persze.
1: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson, de olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
2: rosszkor születik
1: generációk
2: valaki.
1: Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok, és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb., de hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés, de régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyobb lenne a rotáció.
2: Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
0: Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapatvilágbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább maradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
2: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok és ennyiben VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Köszönjük szépen.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

A Sporthely mai házigazdája a Quimpol Sport Egyesület. A felvétel Budapesten a 13. kerületben egy tánc stúdióban készült, ahol rút sport oktatással és versenyeztetéssel foglalkoznak, hogy sokan nem tudják, mi az a rút sport. Már csak ezért is érdemes velünk tartani. Megtudjuk a titkokat, belesünk a kulisszák mögé. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Mihály Edina, és elnök.
1: Hogy lesz valaki elnök? Sőt, hogy kerül egyáltalán egy ilyen klubba?
0: Hát ezt igazából én és a régebbi elnök alapítottuk. Nekem Ács Georgina volt az elődöm, és mi mind a ketten egy stúdióba jártunk edzeni, úgy találkoztunk, és mind a kettőnknek azonnal szerelem lett. De tényleg azonnal, úristen, mi voltunk azok, akik heti négyszer lejártunk edzeni, tetőtől talpig, kék-zöld, állandóan izomláz mindent, és szerintem egy fél év telt el, amikor így, mondom, én ezt akarom oktatni, ez nekem nagyon jó. Ő is, és akkor ő jobbra, én balra, elvégeztük. Akkor még egy sportoktatói kellett hozzá, az volt mindennek az alapja, azt elvégeztük, és utána mentünk szakosodni, és ugye, mivel mi ezt hivatalosan szerettük volna stúdió formában csinálni, így szükségünk volt vagy egy sport KFT-re, vagy egy sport egyesületre. És mivel a sport egyesület non-profit, így hát igazság szerint amellett döntöttünk, és mi ezt 2016-ban meg is alapítottuk, akkor még Ferenc franchise-ként működtünk. Elég sok stúdiónk volt Budapesten és Pest megyében. Igazából ez volt az, hogy mindenképpen úgy szerettünk volna működni, hogy az hivatalos legyen.
1: Egyáltalán hogy csapott meg ennek a szele? Láttál egy videót? Sétáltál valahol, mint ahogy többektől hallottam, hogy benéztek egy ablakon és látták, hogy ez történik? Ez történt?
0: Nem, én már nagyon-nagyon régen láttam egy interjút, és akkor még Pirner Almás volt dollhouse-os, és úristen, és én világéletemben sportoltam, világéletemben versenyeztem, de hát a város, én akkor nem a városban laktam, úristen, nagyon drága is volt, megnéztem a honlapjukat, belváros is nagyon drága, és jó, nem, elengedtem. Eltelt pár év, és akkor én egy kávézóba dolgoztam halásztelken, és Miklóson nyílt egy Root Fitness stúdió, és hatalmas reklámmal, hype-al, mindennel jött velem szembe. Úr, Isten, rávettem a tesómat, gyere, el

0: egyébként működtünk, viszont jött egy Covid, és mind másokat is, minket is, ugye nagyon megviselt, rengeteg stúdiónk bezárt, ugye nagyon-nagyon sokáig nem tudtunk működni, nem lehetett mozogni, hiszen ez zárt térben történt, ugye, és nem nyitott, így nem volt engedélyezett, úgyhogy szépen folyamatosan zártak be a stúdiók. Jelen pillanatban az esztergomi és a budapesti működik, illetve van egy testvériskolánk Németországban, akik még működnek. Hát az elmúlt 10 évünk volt saját versenyünk, amit szintén a Covidnak köszönhetően kellett sajnos abba hagynunk. Versenyeket szerveztünk, rengeteg családi napra és fellépésre jártunk, jelen pillanatban is Miánka Sportág Választó évi kétszer, ahol hát megmutatjuk a fiataloknak ezt a mozgásformát, kipróbálhatják, adunk nekik elérhetőséget több stúdióhoz is. Alapító egyesülete vagyunk a Magyar Levegő Sportok Szövetségének. 2018-ban kezdtük el az alakulást igazából, úgyhogy azzal ott nagyon-nagyon sokat foglalatoskodtunk, meg nagyon sokat segítettünk. Mit mondhatnék, még rengeteget versenyzünk a fellépések mellett. Azért évente nagyon sok verseny van, amin részt veszünk, csak jövő hónapban 3 is lesz, amire készülünk. Úgyhogy igazából mondhatom azt, hogy januártól júniusig van egy versenyszezonunk, és ez teljesen kitölti, és utána szeptembertől mondjuk decemberig, hogyha kijutunk a VB-re.
1: Ettől teljesen függetlenül csak volt egy ilyen félmondatot, hogy állandóan kék-zöld folt voltál, mert hogy ez azért veszélyes, vagy kezdetben veszélyes?
0: Nem mondom, hogy nem veszélyes, mert nyilván tele van veszélyes elemekkel, de mivel itt egy fém eszköz ér hozzánk, így hát ez akarva akaratlanul is megnyomja, meghorzsolja bármelyik testrészünket, és ez az elején nyomot hagy, de csak az első pár alkalommal, és onnan tudom, hogy melyik testrészem az, amit még nem járattam be, mert mondjuk ez egy új elem, hogy az még nem volt kék-zöld.
1: És ott még kevésbé van izomlázad,
0: igen,
1: vagy volt
0: igen,
1: még?
0: Igen, szóval volt olyan, hogy az egyik edzés után úgy keltem föl, hogy kiszakadt kb. A mellkasom a helyéről. Úr, Isten, mondom, ez Jézusom, micsoda tüdőgyulladás, mi van velem? Hát a bordaközi izmok, amiket előtte soha nem használtam, soha nem is fájt, és olyan szinten megedzettem, hogy létezni alig bírtam aznap.
1: Ezt nem tudom, hogy ez mennyire megszokott. Én mindent csodálkozó szemmel nézek, mert én még nem voltam ilyen stúdióban, hogyha a rúdon van egy gumikötél, az mire szolgál?
0: Hát jelen pillanatban engem helyettesít.
1: Mindjárt visszaengedlek majd itt a tanítványokhoz.
0: Igen, nagyon sokszor alkalmazzuk a gumikötelet, hogyha esetleg egyedül edzünk, vagy nincs időnk megverni az edzőt, vagy bármi ilyesmi miatt. Igazából levesz a súlyomból. Ad egy biztonságérzetet, hogyha fönn dolgozok, illetve levesz a súlyomból, és akkor mondjuk kevesebb súllyal gyakorlom az adott elemet, és akkor folyamatosan változtatjuk a gumi erősségét, és akkor egyre gyengébb, és ugye egyre, mint az edzőteremben, amikor mondjuk húzóckodok, hogy 30 kilót veszek le, aztán 25-öt veszek le, aztán 20-at veszek le, aztán 10-et veszek le. Igazából ugyanezt szolgálja a gumikötél jelen pillanatban.
1: Mert te vagy itt a segítőkéz akkor,
0: én
1: ugye?
0: Én, igen. Én vagyok az, akit összevernek a kezükkel, a lábukkal.
1: Megrugdosnak,
0: akaszt be a lábadat a rúdba, és beakasztja a vállamba, vagy a nyakamba, mondom a rúdba. Úgyhogy igen.
1: Egyébként az, hogy itt mindenki szép, csinos, még az edzéseken is smink van, az fontos?
0: Nem tudom, miért van smink rajta, szerintem, mert iskolában voltak és sminkeltek, annan meg lehet, hogy dolgozott és azért sminkelt.
1: Tehát ez nem alapfeltétel.
0: Nem. A csini szedtek annál inkább, úgyhogy meg a kocka has, arra gyúrunk mindannyian.
2: Bátor Anna vagyok, sziasztok!
1: Szia Anna! Nagyon rászad a fejed, amikor arra kérdeztem, hogy fontos-e a smink, miért?
2: Én alapvetően a mindennapokban nem annyira szoktam sminkelni, most gondoltam egy ilyen jeles alkalomra megszépítem magamat, de alapvetően nem, meg hát edzésen, amikor főleg, amikor már izzadsz, meg engem például már zavar, de szerintem azért sokan vannak így vele, úgyhogy igazából csak emiatt.
1: De az, hogy itt aránylag kevés ruha van rajtatok, itt aránylag mindenki nőies, az neked fontos volt ebben a sportágban, amikor te ezt kiválasztottad magadnak?
2: Igen is, meg nem is. Tehát nyilván nők vagyunk, kicsit hiúk vagyunk, persze szeretne az ember jól kinézni, de ez inkább úgymond nem a célja feltétlenül ennek a mozgásformának, hanem úgymond az eredménye. Tehát, hogy ez nyilván szükséges ahhoz, hogy fel tudjam emelni magamat, minél kockásabb a hasam, ugye annál kevesebb zsír van rajtam, akkor könnyebben tudom emelgetni magamat, tehát hogy ez inkább, legalábbis az én szemszögömből ez egy eredménye annak, amit csinálok, mert ha nem így néznék ki, nem lenne nagy izomtömegem, nem lenne kockás.

0: sors, amikor nem is tudnám feltétlenül felemelni magam, főleg, hogy én amúgy nehezebb is vagyok alapjáraton is, mint mondjuk egy velem egy magas lány.
1: Azért kockás a hasad, és azért vagy izmos, mert hogy a rúdsport a te sportágad, vagy neked azért meg kell tenned dolgokat azért, hogy ilyen legyél, és aztán tudjál, jó tudjál lenni a rúdsportban?
0: Hát én sajnos az utóbbi típusba tartozom. Tehát vannak azok, akik ugye természetüknél fogva ugye alacsony testvérszázalékkal rendelkeznek, tök könnyen izmosodnak, nem híznak, én sajnos az ellentétje vagyok. Mondjuk szerencsére könnyen is izmosodom, de ugye hízni is könnyen hízok. Tehát nekem nagyon oda kell erre figyelni, én az ilyen könnyen gyarapodó típus vagyok sajnos.
1: Mindenkitől megkérdezem, hogy mi az, ami megfogta, vagy ami bevonzotta, vagy ami felhívta a figyelmét először?
0: Azt, hogy én erre hogyan találtam rá, azt már így nem tudom megmondani, hogy mi keltette fel az érdeklődésem, mert ez egy ilyen 8-9 éve volt. Még Budaörsön mentem el egy órára, de ami benne tartott, az az, hogy végre van egy valami sport, amiben a kreativitásomat is ki tudom élni. Én régen nagyon sokat táncoltam, tehát az ilyen táncos részét is, és kellő kihívást ad ahhoz, hogy ne unjam meg. Tehát mindig van egy valami, amit ugye tudok gyakorolni, ami kihívás, amivel lehet fejlődni, és én ebbe találtam meg azt, hogy sosem unom úgymond meg ezt a mozgásformát.
1: És mi a legnagyobb kihívás neked nap mint nap?
0: A rendszeresség, hogy akkor is elmenni edzeni, amikor nincs kedvem hozzá, és árad vagyok. Leginkább ez. Mert amikor meg ott van a kedvem, meg a motivációm, akkor meg tök jó, tehát, hogy így, akkor azért az nem, de ez. Főleg egy versenyszezonban, amikor hát azért, ha nem is minden nap, de majdnem minden nap kéne gyakorolni, akkor még inkább ez a legnagyobb kihívás.
1: Az egyértelmű volt, amikor ezt elkezdted, hogy egyszer te majd versenyezni szeretnél?
0: Nem volt teljesen egyértelmű. Én szeretek úgymond fellépni, meg megmutatni magam, mert régen tánccal is ez, tehát hogy amikor táncoltam, akkor is nagyon sok fellépésünk volt, de nekem ez inkább egyébként a Covid-nak a hozománya, mert ugye akkor csak versenysportolók edzettek, és akkor hát kénytelen voltam ezen elindulni ezen az úton, de egyébként nagyon jól tettem. Mert ha az nincsen, akkor nem biztos, hogy van olyan, ami átlökött volna ezen a holtponton, hogy belevegünk a versenyt, és mert hát ez egy kemény életforma, vagy...

0: Lipcsei Viktória.
1: Te profi vagy?
0: Igen.
1: Az mit jelent egyébként?
0: Azt, hogy profi sportoló vagyok, vagy hogy profi kategóriában indulok.
1: Különböző kategóriák vannak. Van, aki ezt mondjuk csak hobbiként űzi, azért, hogy jól érezze magát, és vannak olyanok, akiknek mondjuk ez az élet célja, hogy ő profi versenyzőként minél magasabbra juthasson.
0: Vannak többféle kategóriák, igen. Van amatőr kategória és profi kategória. A magyar bajnokságon ott amatőr és profi kategóriánk van csak. Vannak viszont kisebb versenyek, ahol ez jobban fel van osztva, tehát van amatőr, kezdő, középhaladó, haladó profi, hogy ugye akik hobbiként csinálják ezt a sportágat, ők is tudjanak versenyezni, mert azért az amatőr és profi kategória így a kvalifikációs versenyeken az elég tág.
1: Amikor te belecsöppentél, akkor te már tudtad, hogy te profi szeretnél lenni, vagy egyszerűen csak szeretted volna kipróbálni, szeretted volna jól érezni magad?
0: Én egy barátnőm meghívására kezdtem el ezt a sportot, és nem is gondolkoztam rajta egyébként, hogy kipróbálom magamtól, viszont elsőre nagyon nagy szerelem lett, és az első pár óra után tudtam, és el is határoztam, hogy szeretnék versenyezni, és ezzel szeretnék foglalkozni, tanítani is szeretnék, úgyhogy igazából ezeket így mind megvalósítottam azóta.
1: Első látásra volt nagy szerelem, vagy első próbálásra?
0: Első próbálásra. Előtt én nem nagyon nézegettem ilyesmi videókat, meg nem kerestem rá erre a sportágra, hanem tényleg így a barátnőm hívott el, hogy próbáljam ki.
1: Azóta viszont annál inkább, tehát abból lehet a legtöbbet tanulni, bár ezt inkább kérdezem, hogy abból sokat lehet tanulni, hogyha nézel másokat, vagy van már akkora tapasztalatod, hogy te tudod, hogy miben és mitől tudsz fejlődni?
0: Most már van akkora tapasztalatom, hogy tudom, hogy miben és hogyan tudok fejlődni, mivel edzőként is dolgozom, így eléggé benne van ez a mindennapjaimban, így a mindennapjaim része ez a sport. De szeretek inspirálódni így a social médiában mások által, vagy versenyeken megnézni a többi versenyzőt, hogy ki hogy csinálja, ki miket tesz bele a gyakjába, hogyan építi fel, de egyébként így nagyjából az én tapasztalataim alapján, miután mondjuk vége van egy versenyszezonnak, látom azt, hogy a következő versenyszezonra miket érdemes és miket szeretnék kijavítani.
1: Mióta csinálod?
0: Most áprilisban lesz 9 éve.
1: Hogyha valaki ezt már 9 éve csinálja, akkor miben tud még fejlődni? Nyilván koreográfiában mindig lehet valami újat találni, de az, hogy a te mozdulataid kecsesebbek legyenek, nem tudom milyen szót kell itt használni, ahhoz kell gyakorolni, vagy azt kell gyakorolni, hogy amit eddig tudtál, azt mindig tud egy bizonyos szinten hozni.
0: Igazából az a jó ebben a sportban szerintem, hogy inkább vége láthatatlan az elemeknek a tárháza. Mindig van mit tanulni, mindig vannak új elemek, új variációk. Ugye itt nagyon fontos nekünk a dinamika, a forgások, a hajlékonyság, az erő, és mindet tudod fejleszteni. Igazából a színpadi tapasztalat is folyamatosan fejlődik, tehát fejleszteted a tánctudásod, az akrobatika tudásod. Ugye egy nagyon összetett sportágról beszélünk, és pont ezért egyszerűen képtelen vagyok megunni. Még ennyi év után is azt érzem, hogy még mindig tudok fejlődni. És mivel nem gyermekkorban kezdtem el, hanem felnőttként nulla háttérrel, így nincsenek például olyan alapjaim, mint a torna, vagy a ritmikus gimnasztika, tehát nekem még a hajlékonyságomat is fejlesztenem kellett ahhoz, hogy elérjek egy bizonyos szintre.
1: Ez múlt idő, tehát már nem kell fejleszteni?
0: De folyamatosan kell fejleszteni, mert mindig van hova fejlődni, de hogy most már sikerült olyan szintre elérnem, amivel úgy az élmezőnyben vagyok világszinten.
1: Én teljesen tapasztalatlan vagyok ebben a sportágban, de itt beszéltünk már szaltókról, te most az akrobatikáról. Hogy kell elképzelni egy gyakorlatot? Mert én csak azt gondolom, hogy ti csak a rúdon mozogtok, de akkor ez nem így van?
0: Nem, ez nem így van. Az én gyakorlatom például 4 perces, vagyis egy profi kategóriában 4 perces egy gyakorlat, ami áll egy fix rúdból, egy forgórúdból és talajrészekből.
1: Bocsánat, mit jelent a forgórúd?
0: Az, hogy nem statikus a rúd, hanem az elemeket úgy csinálod, hogy közben maga a rúd forog.
1: Tehát le van rögzítve a tetején és az alján, csak maga a rúd forog.
0: Igen, igen. És ugye pont ezért kell fejlesztenünk a táncot is, és az akrobatikát is, mert például a magyar bajnokságon tudunk akrobatikus elemet is beletenni a gyakorlatunkba, ami lehet bógni, előre bógni, hátra bógni.
1: De az nem a rudonban, hanem az a talajon.
0: Az a talajon, így van, vagy kézállás, vagy szaltó, arábel.
1: Ezt nem tudom, mit jelent.
0: Az a kéz nélküli cigánykerék.
1: Tehát ezért fontos az akrobatika. Azt mondod, hogy te nulla háttérrel felnőttként kezdted. Mi volt a legnehezebb, amikor elkezdted, mert azt mondtad, hogy szerelem volt első látásra, de nyilván azért az elemekkel meg kellett küzdened.
0: Talán a legnehezebb az a hajlékonyságon fejlesztése. Nem is a spárgák, hanem inkább a hát és a váll, mert az felnőtt korban nyilván kötöttebb, meg ahogy erősödik az ember, az egyre kötöttebb lesz. A másik pedig, ami nehéz, az a félelmeimnek küzdése. Mert gyerekként nincsen az embernek annyira félelemérzete, viszont felnőttként az ilyen nehezebb, veszélyes elemeket már kétszer meggondolod, hogy megcsinálod-e, de nyilván megcsinálom, csak lehet, hogy több idő megtanulni.
1: Mert attól félsz, hogy leesel esetleg?
0: Hát igen, azért benne van a kockázata ennek. Egy extrém sportról beszélünk, úgyhogy előfordul, hogy le is esünk a rúdról.
1: Extrém sport?
0: Igen, határozottan.
1: Hogyha most próbálom láttatni a hallgatókkal, hogy egy veszélyes elem, az hogy néz ki egy rúdon?
0: Lehet veszélyes egy elem azért is, mert mondjuk 4 méter magasan csinálod, mert ugye a versenyszabályzat szerint 4 méter magas a rúd, és lehet veszélyes azért is, mert olyan csavarás, szaltó, olyan átfogás van benne, amiközben teljesen elengeded a rudat, és utána újra rá kell érkezni.
1: Ez egy nagyon női sportág. Az neked fontos volt? Ezért is fogott meg, mert hogy a nőiességedet ki tudod élni, be tudod mutatni?
0: Igazából azért is fogott meg, mert nem is a nőiesség miatt, hanem mert ez egy látványsport, tehát tudok úgy szép lenni a színpadon, hogy közben erős vagyok, dinamikus vagyok, hajlékony vagyok. Szóval tényleg így ezeknek az ötvözete az egész. Ez a nagyon szép benne.
2: És föl, húzod. Jó, de ez nem a Donkey Kong volt. Te azt kértem. És föl. Hát de mi?
3: Donkó Szabó hanga.
1: Mióta űzöd ezt a sportágat?
3: Lassan 7,5 éve.
1: És mi fogott meg benne? Egyáltalán hogy kerültél ide?
3: Hát igazából ez egy véletlenszerűség, mert az egyesület közel volt hozzánk, amikor elköltöztünk. Az fogott meg benne, hogy nagyon kifejezhetem önmagamat, az érzéseimet beletölthetem, ilyen feltöltődés, olyan, mint egy terápia.
1: De az, hogy megfogott, az nyilván már azt feltételezi, hogy te tudtad, hogy mire vállalkozol, de egyáltalán, hogy került képbe a rúdsport, vagy rúdtánc? Rúdsport, tehát hogy került képbe egyáltalán?
3: Amikor lementünk anyukámmal a boltba, amikor frissen költöztünk be zuglóba, ott volt a terem, benéztem és láttam, ahogy ott miket csinál a többi lány, ugye ez a Queen Pole Egyesület, és akkor még nem tudtam, hogy ez így micsoda, és így még nagyon kicsi voltam, szóval így ilyen szempontból nem fogtam föl, hogy ez amúgy nekem ennyit fog majd később adni, de tetszett, hogy forognak, pörögnek a lányok, ilyen tökre nőiesnek gondoltam már akkor is ezt a sportot.
1: Mindjárt belemegyünk abba, hogy mit adott neked a későbbiekben, de amikor itt mondtam, hogy rúdsport vagy rúdtánc, akkor nagyon határozottan mondtad, hogy rúdsport. Ezt kikéritek magatoknak, hogyha valaki azt mondja, hogy rúdtánc?
3: Hát igazából én jobban szeretem a rúdsportot, mivel nagyon sokan még mindig keverik ugye a rúdtánccal, tehát én jobban szeretem rúdsportnak hívni, mert tényleg ugye a sporteseményeket is rúdsportversenynek hívjuk, szóval igen, én ezt jobban szeretem, ezt a megnevezést.
1: Mert egyébként mi a különbség, markáns különbség van a rúdtánc és a rúdsport között?
3: Szerintem annyira nem, mert van olyan verseny, ahol van ilyen kicsit táncisabb, nőiesebb mozgásformájú verseny és koreográfia, de ugye még sok ember fejében benne van a régi gondolatok a rúd tánc, szóval így ezért sokkal jobb, hogyha azt mondjuk, hogy sport, mert akkor nem arra asszociálnak.
1: Mert hogy annak van némi pejoratív értelme, arra gondolsz?
3: Igen, igen, még sajnos van. Reméljük egyszer ez majd így teljesen elmúlik, és mindenki tudni fogja, hogy úristen, ez micsoda, de még van.
1: De az úristen, ez micsoda, szerintem azért nagyon sok emberben, nagyon sok hallgatóban felmerül. Össze lehet ezt foglalni röviden, hogy tulajdonképpen ez micsoda?
3: Egy táncos, akrobatikus koreográfiából áll, ahol a rúdon végzünk dinamikus erő és hajlékonysági elemeket. A dinamikuson belül vannak a szaltók és vannak a forgások statikus rúdon. Ezeket választott zenére összevágjuk, és erre végzünk mozgást.
1: Ebből én arra gondolok, hogyha itt a hajlékonyságot is kiemelted, hogy azért ezt fiatalkorban el kell kezdeni, vagy mindenképpen előny, hogyha ezt valaki fiatalon kezdi?
3: Igazából szerintem előny, hogyha fiatalon kezdik a gyerekek, mivel akkor sokkal jobban hajlanak, de nem késő elkezdeni sose igazából. Vannak 50 pluszos kategóriák is, szóval sose késő, de előny nyilván. Nekem is ez nagy előnyöm volt, hogy fiatalon kezdtem.
1: És mondjuk egy 50 pluszos, aki elkezdi, nincs benne félelem? Mert azért, hogyha kívülállóként nézek egy ilyen gyakorlatot, bennem bizonyosan lenne.
3: Nem tudom, igazából szerintem nincsen. Ismerek olyat, aki 50 pluszosan is teljesen nagy önbizalommal elindul, akár világversenyeken is igazából a tőle telhető legtöbbet megteszi, szóval szerintem nincs bennük. Szeretik ezt csinálni.
1: Akkor most térjünk vissza arra, hogy mit adott neked tulajdonképpen ez.
3: Mindenképpen magabiztosságot, megismerni önmagamat.
1: Abban mi segített?
3: Hát maga a sport. Sport által, ahogy a egyes koreókkal kifejezem önmagamat, meg az érzéseimet felszínre hozom, ezzel meg tudom ismerni magamat.
1: Tehát nem csak a testedet, hanem akár a lelkedet is kiteheted, vagy beteheted egy ilyen, beleteheted egy ilyen gyakorlatba?
3: Mindig beleteszem maximálisan. Tehát anélkül nem megy rendesen egy koreó, hogyha nincs szívvel, lélekkel beletéve minden.
1: Az, hogy milyen zenét választasz, azt, hogy milyen koreográfiát választasz, azt te magad döntöd el, vagy van ebben bármilyen segítség?
3: Mindig van segítség, de egyébként most már én szoktam nagy részben egyedül ezeket így kitalálni. Ő az elemekben az edzőm nagyon sokat segít, meg még más edzők is, így úgy rakjuk össze a koreót, de igazából én, amit kigondolok, általában az úgy szokott kinézni. Van, amikor nem úgy választok zenét, hogy éppen ami engem fejez ki, hanem amiben tudom, hogy ki tudom fejezni magamat. De nagyon sokszor az van, hogy szembe jön velem ez egy zene, és akkor már tudom, hogy úristen, erre miket lehetne csinálni, milyen elemeket, mik vannak benne, és mit tudok belőle kihozni.

0: Páncél Armina vagyok.
1: Te hogy kerültél ebbe a sportágba?
0: 8 évesen sportágválaszton ismerkedtem meg először a sportággal, ahol szerintem több mint 2 órát ott voltam, és folyamatosan csöpörögtem, meg másztam, meg csináltam, amit ott a másik is lemutogatott, és nagyon tetszett, nagyon magával ragadott, hogy mennyire szabad, mennyire kreatív, és mennyire egyedi. Tehát, hogy akkoriban még sose láttam semmit, maximum a cirkuszba, vagy a tévébe, és ekkor nagyon szerettem volna kipróbálni, csak az ő stúdiók nagyon messze volt akkor, ahol laktunk, és hát anyukám nem engedte. Úgyhogy egyik nap, amikor hazafelé mentünk a boltból, én megálltam egy üzlet előtt, ami akkor nyílt az utcába, és felnéztem, hogy anya, csengess be! És édesanyám csak így nézem, hogy hát de menjünk haza, majd utána viszont nem, csengess be! Mert pont akkor nyílt meg a stúdió az utcánkban, és láttam ugye a nagy üvegablakokat, hogy bent lányok rudaznak, milyen szépen mozognak, milyen erősek. Úgyhogy én addig nem tágítottam a két szatyorral a kezemben, amíg édesanyám be nem csengetett, és onnantól kezdve nem volt megállás. Ennek már kb. 9,5 éve.
1: 9,5 év alatt nagyon sokat fejlődtél, és beváltottad azokat a reményeket, amiket akkor láttál, amikor először megláttad egy sportágválasztón?
0: Hogy beváltottam-e azt a reményt, vagy elértem-e már a célt, arra nem tudom azt mondani, hogy igen, mert így visszatekintve videókon látom, hogy mennyit fejlődtem, de még mindig nem érzem úgy, hogy elég lenne. Még mindig szeretnék új elemeket, nehezebbeket, szebbeket tanulni, szóval még nem értem el a célt.
1: Nyilván minden sportolónak ez a célja, hogy minél jobb legyen, mert hogy te erre elsősorban sportként tekintesz?
0: Elsősorban egy menekülésre tekintek a hétköznapokból. Ebben a 1-1,5 órában így teljesen elfelejtem, hogy mi zajlik körülöttem, mi van az iskolában, barátokkal, családdal. Tényleg csak az a moment, az a pillanat, és kikapcsol az agyam. És tényleg csak azt számít, hogy a lehető legszebben, legdinamikusabban csináljam az adott gyakorlatot.
1: A zene az mennyire fontos mindenben? Hogy itt mindig szól a zene, itt mindig jó hangulat van, bár most vagyok itt először, de nekem úgy tűnik, hogy itt mindig jó hangulat van, tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ezt érezd, amit érzel?
0: Biztosan hozzájárul, viszont bevallom az őszintét, évekig föl se tűnt, hogy ment a koreum alatt a zene, annyira arra fókuszáltam, amit épp csinálok, szóval egy ideig nehéz volt, hogy fókuszáljak rá, de azóta megtanultam jobban figyelni arra, hogy ütemre dolgozzak.
1: Mert hogy egyébként ennek nem az a lényege, hogy azért összhangban legyél a zenével? Ezen egy picit megdöbbentem, hogy sokáig nem is figyeltél arra, hogy milyen zene szól, vagy hogy szól a zene egyáltalán.
0: Igen, lényeges az, hogy ugye a nagyobb mozdulatok ütemre jöjjenek ki, meg a zenével együtt dolgozzunk, de ez nehezemre esett az elején azért erre figyelni, mert annyira magával ragadott épp az a dolog, amit csináltam, vagy hogy kommunikálok a közönséggel, hogy erről így teljesen elfeledkeztem.
1: Az nehéz egyébként, hogy neked kommunikálnod kell a közönséggel?
0: Nehéz, de hogyha van egy jó történeted, amit el akarsz mesélni, és erre tudsz fókuszálni, hogy ugye az arcoddal, mimikáddal, a mozdulataiddal ezt átad nekik, hogy ők is megértsék, mert egy csomó versenyen ők nem kapnak történetet ahhoz, hogy mi zajlik a színpadon. Csak hallják a zenét, látják a mozdulatokat, és próbálják összerakni. Vannak külön árt versenyek, ahol te adsz egy leírást arról, hogy ők mit fognak látni, mi inspirálta ezt, és úgy persze egyszerűbb, mert akkor tudják, hogy mire kell asszociálniuk, de ha nem, akkor meg csak te vagy ott magadnak egyedül. És ez tud nehéz lenni, de vannak, akiknek nagyon jól megy ez, és tényleg le a kalappal előttük, hogy minden mozdulatokkal átadnak egy érzést, vagy egy történetet, úgyhogy ez személyfüggő, kinek mennyire nehéz, meg gyakorlás, ugyebár.
1: Neked mennyire nehéz?
0: Eléggé nehéz, hogy ha jó a történet, ami illik az én karakteremhez, ugye az arcmimikámhoz, akkor szerintem magától értetődően átjön, hogy mit szeretnék kifejezni, hogyha pedig egy tőlem idegen dolgot szeretnék átadni, akkor nehezebb, azt tovább kell gyakorolni.
1: És az mekkora lépés volt, amikor te kiléptél közönség elé?
0: Az első versenyemen még nagyon gyerek voltam, és annyira nem érdekelt az, hogy mit gondolnak mások, vagy ők hogy fognak viszonyulni hozzá, csak ott akartam lenni, élvezni akartam, és meg akartam mutatni, hogy mennyire is szeretem ezt a sportot. Ahogy idősebb lettem, és jobban elkezdett befolyásolni azt, hogy mit gondolhatnak mások rólam, nehezebb lett önfelettül élvezni az egészet, azt, hogy mit adok át, meg hogy jobban befolyásolt, hogy mit láthatnak mások belőle, és jobban kellett fókuszálnom arra, hogy ez ne befolyásoljon, és arra tudjak fókuszálni, ami a fontos. Ezt igyekszem leküzdeni, viszont nem könnyű. Vannak pillanatok, mikor nem sikerül.
1: És akkor az nem megoldás, hogy csak eljársz gyakorolni, és így szabadnak érzed magad, és nem lépsz közönség elé, hanem mindezt csak saját magadnak teszed?
0: Megoldás ideig, óráig, mert utána, ha eltelik fél év vagy egy év, akkor nagyon el tud kezdeni hiányozni az, hogy versenyre készüljünk, meg legyen az a rutin, ami minden évben, hogy csapattársakkal együtt folyamatosan készüljünk, és versenyre készülve is jobban fejlődik az ember, mert jobban, hát úgymond tolva van a siker felé, tehát hogy nagyobb erőfeszítéseket, akkor van egy közeli cél, amiért tud küzdeni, és nem csak a hosszú távú. Jó érzés, mikor csak szabadon magának csinálja az ember, de aki már versenyzett egykor, és tudja, hogy milyen érzés volt, és boldogsággal töltötte, akkor nagyon tud hiányozni ez az érzés.

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ukrajnában folytatódnak ma a béketárgyalások. Átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt. Számottevő esőre nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Kijevben tárgyal ma Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint 3 órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Az amerikai küldöttek több lehetséges rendezési javaslatot ismertettek, ezek részleteit nem hozták nyilvánosságra. Manipulációnak nevezte az oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusokról szóló kijelentéseiből készült felvételt, amely miatt a KDNP aláírásgyűjtést indított a távozását követelve. Lannert Judit szerint egy 2023-as rádióinterjúból kiragadott részletet magyaráznak félre. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyja szó nélkül, ha a tárcavezető sértő kijelentéseket tett és hangsúlyozta, a pedagógusok nem politikai kampánykellékek. Teljesen átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt a magyar-szerb határon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a fejlesztés után a teherforgalom előtt is megnyitják az átkelőt, amely éjjel-nappal működhet majd, külön kamion és buszsávokkal, valamint kamionparkolóval. A beruházás célja a Röszkei átkelő és az M5-ös autópálya tehermentesítése. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretetszolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat is visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában a legfrissebb adatok szerint 1300 ember vesztette életét.
0: Közlekedés.
4: Forgalomkorlátozásra kell számítani a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt 14 óráig. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. A verseny ideje alatt egyáltalán nem lehet közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap. Csak néhol lehet gyengén felhős az ég. Eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 24-28, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Második meccsét megnyerte és tovább jutott csoportjából női kosárlabda válogatottunk a világbajnokságon. A Kisvárda és a Debrecen is idegenben győzött a labdarúgó NB1-ben. Sikeres győri rajt a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. Pierre Gasly indulhat az érről a Formula 1-es olasz nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A pénteki franciák elleni súlyos vereség után a magyar női kosárlabda válogatott tegnap izgalmas végjátékot követően 71-67-re jobbnak bizonyult Nigériánál a berlini világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Csapatunk és egyben a mezőny legeredményesebb játékosa Juhász Dorka volt 19 ponttal. Együttesünk a mai szünnap után holnap Dél-Korea ellen játssza utolsó csoportmeccsét, amely 95-69-re kikapott a csoport elsőként már negyeddöntős francia országtól. Ez egyben azt is jelenti, hogy válogatottunk tovább jutott a négyesből, hogy a második vagy a harmadik helyen az a holnapi találkozó eredményétől függ. A 14 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A tegnapi összecsapás után Nyágúi Gergely először Juhász Dorkát kérte értékelésre.
2: Teljesen egy csapat győzelem volt, le a kalappal a virág előtt is, mert olyan munkát végzett ő is a palánk alatt, ahol nem tudták megtartani, lepattanó után nagyon fontos befejezések, de nyilván a külső poszt is nagyon sokat hozzátett a Rékának, ezek a két büntető előtt az Ági kiarcolt egy fautot. Úgyhogy ez csapat győzelem volt, személy szerint azért sok felelősséget teszek magamra. Örültem, hogy egy picit én is ritmusba tudtam kerülni, nyilván még nem volt így, hogy tökéletes a játékom, azért voltak fáradásos döntéseim, eladott labdaim, amit meg ki kell javítanom, de Franciaország után. Nem volt annyi időnk, szerintem ez is közben játszott, de tényleg csapatgyőzelem volt, én nagyon büszkék vagyok a csapatra, a stábra. Most tudunk egy picit pihenni, készülni, családozni, de nagyon örülök, mert ez egy nagyon fontos lépés volt előre további teszem.
3: Viszont ha valaki, akkor te pontosan tudod a WNBA-ből, hogy neked meccs után talán még ez is a jó, tehát gyakorlatilag te most már csak napról napra, és meccsről meccsre jobb leszel, nem?
2: Természetesen nem voltam én se teljesen megelégedve a játékommal, viszont mondtam, hogy erről le fogok lépni, hogy a vezéregyéniség szeretnék lenni. Vokálisan legfőképp biztatni a lányokat, nyilván tudtam, hogy oda fogom tenni magam, bármit, földre vetődés, lepattanózás, minden. Örülök, hogy egy picit igen most segített ez a ritmusba kerülés. Most egy kicsit pihi, remélem regenerálunk a fájdalmakból, meg minden. De most ez nagyon fontos volt, és nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk nyerni, mert ez kulcsfontosságú mérkőzés volt.
1: Juhász Dorka után a Nigéria ellen 5 pontig jutó Török Ágnest is megszólaltatta Nyágúi Gergely.
4: Leírhatatlan az érzés, és igen, most talán a legnagyobb a mosolyom az elmúlt időszakban. Nagyon-nagyon büszke vagyok erre a brigádra. Én azt gondolom, hogy tényleg sikerült egy nagy lépést előre tennünk a továbbjutás felé. Volt tartásunk a végén is, mi ezzel nem elégszünk meg, mi a csoport második helyért megyünk, és az a hétfői délkorai meccsen fog eldőlni. Nagyon-nagyon örülök ennek az eredménynek, mert bebizonyítottuk, hogy nem csak kijutottunk egy VB-re, és nem elégettünk meg azzal, hogy itt vagyunk, hanem bizony van helyünk a következő körben, és van helyünk, én azt gondolom, a legjobb 8 között is.
3: És egy picit tudom, hogy erre a válasz az lesz, hogy nem szaladunk elő, és csak a következő mérkőzés, de azért ugye láttunk egy olyan szenzációt, hogy Mali megverte Spanyolországot, amennyiben megveritek Dél-Koreát, a csoport második hely is meg lehet. Viszont kérdés, hogy jó ez nekünk, hiszen az A csoportban jó nagy a katymaz, illetve tényleg úgy tűnik, hogy bárki le tud győzni bárkit. Reménykedhettünk volna, ha már előre tekintünk egy könnyebb nyolcad döntőben, de Studerági születésnapján lesz egy bizonyos negyed döntő.
4: Én azt gondolom, egy kicsit lehet a fejünkben az a mérkőzés is, hiszen ahogy azt a világbajnokság mutatja, itt mindig vannak meglepetés. Ez egy olyan verseny, egy olyan porond, ahol a legjobb csapatok is meginoghatnak. Én azt gondolom, hogy meccsről meccsre egyre jobban játszunk, és ilyen szempontból a következő meccsre kell koncentrálnunk, hogy egy kicsit még jobban felépítsük magunkat, mint támadásban, mint védekezésben, de utána evés közben meg tud jönni az étvágy, és bárki is jön szembe majd a nyolc közé jutásért, el fogjuk kapni őket.
1: A magyar női kosárlabda válogatottból Török Ágnest hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1 hetedik fordulójában a Kisvárda 2-1-re győzött az MTK ellen az Újhideg Kuti Nándor stadionban, a Debrecen pedig 4-2-re nyert Pakson. Az MTK jelenleg a hatodik, a Kisvárda a hetedik, a DVSC a nyolcadik, a Paks a kilencedik a tabellán. Elsőként hallgassák a Kisvárda vezetőedzőjét, Subka Attilát, akit Cingerkocka Henrietta kérdezett.
5: Küzdöttünk az utolsó pillanatig. Sajnos az első félidő első negyed órája nem olyan volt, mint ahogy terveztük, mert ott az MTK ránk kerültette nagyon az akaratát, ott hibát vétettünk a védekezésbe, aztán kiegyenesedtünk. És a második félidőben én azt gondolom, hogy az utolsó 10 percig megint csak végül is úgy alakult, ahogy mi terveztük, tudtunk 2 gólt is szerezni. Vezetést szereztünk, és utána egy kicsit visszaállt a csapat akaratlanul is, pedig nem ezt kértük, azt kértük, hogy próbáljuk meg fent megtartani a labdát az MTK oldalán, ez nem sikerült. Maximálisan oda tette magát mindenki, megérdemelt ezt a 3 pontot.
6: Az első félidőben még bosszankodott, hogy nem értek oda a kapu elő a játékosok. Mit kért, ami aztán meghozta?
5: Váltottunk egy kicsit elől, váltottunk annyit, hogy visszajött a Melnyik a 10-es pozícióból, és megcseréltük a Krisztiánnal, a Herz Krisztiánnal, akkor egy kicsit már jobban működött, és amikor bejött a Teslim, és bejött a Genelir, a Szikszai, akkor már jobban néztünk ki, mert gyorsabbak voltunk, volt bennünk sebesség, és ugye kinyílt egy kicsit az MTK védekezése, akkor ott meg tudtuk őket futni.
6: Csapat védekezéséről is beszéljünk. Nagy Krisztián is óriásit mentett, és hát majdnem kapott gól nélkül hozták le ezt a mérkőzést.
5: Ez, amit mondtam, hogy végül is mindenki oda tette magát, mindenki a maximumot nyújtotta ezen a mérkőzésen. Kértük azt, hogy kompakt legyen a csapat, ami az elején nem volt meg az első 15 percben, aztán utána én azt gondolom, hogy megvolt a végére, már megérdemeltnek tartom a 3 pontot.
1: A Kisvárda vezetőedzője Subka Attila után most következzen az MTK támadója Klaus Milan, akinek a 88. percben lőtt gólja csak a szépítésre volt elég. A riporter most is Zinger Kocka Henrietta.
6: 9 perce a pályára lépésed után voltál eredményes. Hogyan küldött pályára Pinezics Máté?
7: Természetesen úgy, hogy gól kell, meg kell fordítani a mérkőzést. Ez alapvető dolog.
6: Gólszerzéssel eddig azért az MTK nem állt hadilában. Most mi múlt, hogy nehezen jött a szépítés?
7: Meg voltak a helyzeteink, sok volt a kipattanó. Mielőtt beálltam, akkor is azt néztem, hogy sok volt a kipattanó a kapuról, oda kellett azokra érni, és ezekre a másik labdákat be kellett rúgni.
6: Mennyire volt ez érezhető, vagy azért múlt héten több játékos is betegséggel bajlódott?
7: Nagyon váratlanul ért minket, de az első edzést mi kihagytuk, utána sikerült visszaállni, és a következő hétre már 100%-osan megyünk.
1: A tegnapi másik NB1-es labdarúgó mérkőzésen tehát a Debrecen 4-2-re nyert Pakson. A DVSC-t erősítő Szendrei Ákos kétszer is betalált korábbi csapatának kapujába, a csatár Demjén Balázsnak nyilatkozott.
8: Kevés ilyen visszafogottan ünneplő idegenben duplázó támadót láthatunk a magyar élvonalban, de nyilván ennek oka van, Szendrei Ákosnak a volt csapata ellen szerzett 2 gólja. Milyen érzésekkel léptél pályára, ebből a szempontból milyen volt neked ez a mérkőzés?
9: Nagyon érzelemdús volt, az biztos. Paksi srác vagyok, szóval én itt is nevelkedtem, számomra ez nagyon meghatározó életszakasz volt. Nagyon szeretem itt a srácokat, a klubba dolgozókat, a stábtagokat, mindenkit. A barátaim, akikkel nem játszottam a pályán, gyerekkori barátaim.
8: Nem csupán jól érkeztél a 2 gólnál, hanem egyenesen úgy is tűnt, hogy talán nem is te fogod befejezni ezeket az akciókat, aztán mégis így lett. Szakmailag hogy nézett ki ez a 2 találat?
9: Ez a dolga a 9-esnek, oda kell érni, oda értem végre.
8: Úgy néz ki, hogy minden kritikus pillanatból jól jöttetek ki, akár a lőtt gólok időszakában, akár akkor, amikor kicsit nyomott a Paks. Ebből a szempontból, hogy látod, hogy minek köszönhetően sikerült megnyerni a meccset?
9: Lehetőségből mind a 2 oldalt nagyon sok adódott. Az, hogy mi berúgtuk őket, egyértelműen döntő pontok voltak. Jól használtuk ki a helyzeteinket, még maradt egyébként azért benne, dolgozni kell, hogy minden meccsen ennyire sok helyzetünk legyen, és hogy ilyen jó ki is használjuk őket, és ezekből a fontos pillanatokból mi jöjjünk ki jól.
8: A szezon elején úgy tűnt, hogy a nemzetközi kupa miatti 2-es terhelés egy kicsit még nagy falat a csapatnak, onnantól kezdve viszont gyakorlatilag nem vesztettetek mérkőzést, hogy csak a bajnokságra tudtok koncentrálni. Hogy látod, miben sikerült előrelépni az idény során?
9: A 2-es terhelés azért az más, európai szinten azért komoly csapat ellen estünk ki. Hogy veretlenek vagyunk, ez jól hangzik, de maradt még ezekben a meccsekben szerintem elhullajtott pontok. Dolgozunk kell tovább, és ezeket a meccseket meg kell nyerni, mint ahogy most is berúgtuk a helyzetünket, megcsináltuk őket, és nyertünk. Ennyire egyszerű.
8: Talán megkockáztathatjuk a kérdést, ez volt a legjobb NB1-es meccsed eddig?
9: Ott volt, szerintem igen, az élen.
1: A debreceni Szendrei Ákos után a Paksiak első góljának szerzőjét, Haraszti Zsoltot is interjúra kérte Demjén Balázs.
8: Amikor Haraszti Zsolt góljával az első negyedének a végén a mérkőzésnek szépített a Paks, úgy tűnt, hogy egy ilyen intenzitású meccsen akár gyorsan vissza is jöhettek a találkozóba, és fölvehetitek újra a fonalat, mégis a Debrecen szerzett újabb gólt. Mi történt ekkor?
10: Nagyon hektikus ez a szezon. Egyszer nagyon jól játszunk, egyszer nem játszunk, amikor nem játszunk, jól nyerünk, amikor jól játszunk, kikapunk. Nagyon bosszantó és nagyon idegesítő, mert dominálunk helyzet hátán, gólt kapunk, de ez nem azért, mert a védelem ilyen vagy olyan, hanem egyszerűen a csapatnak valahogy most a védekezése nem működik. még elől, hiába megy jól a sztori a hátul, nem megy, akkor az egész befutcsoló, nagyon frusztráló, nem gondoltam volna, hogy ez a meccs ez ilyen lesz.
8: A második félidőben is egy balszerencsés találatot kaptatok, pedig aztán megvolt a szépítés, előbb kellett volna azt a folyamatot elkezdeni, hogy igazán szoros legyen a véghajrá?
10: Előbb kellett volna relatív helyzet hátán, kontragól, helyzet hátán, kontragól, de ez nem azért mondom, tehát ez nem rájuk van kiegyezve, az egész csapat, tehát valami most nem működik. Ez lesz a hétnek a kérdése, hogy stabilizáljuk a védekezést.
8: Neked van esetleg megérzésed, hogy lehet neki egyenesíteni ezt a formát?
10: Majd a stáb megoldja. Voltunk már ilyen helyzetben nem egyszer, nem kétszer. Ez az öltöző arról híres, hogy amikor időzőjelben gáz van, akkor összefog. Most is biztos vagyok benne, hogy ez lesz. Rendezzük a sorokat, és a következő kupameccsen már az a Paks fog játszani, azt gondolom, ami az elmúlt években jellemző volt.
1: Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában, köztük a Ferencváros-Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint 15:30-tól a Zalaegerszeg Puskás Akadémia és 8 órától az Eto FC Kispest Honvéd meccset. A labdarúgó NB2-ben, szintén a hetedik fordulóban Kazincz Barcika Kecskemét 2-2, Ajka Soroksár 0-3, Kozár Misleny Mezőkövest 2-0, Gyirmót Karcak 2-0, Tiszakécske Szentlőrinc szintén 2-0 és BVSC Nagykanizsa 0-1. A német labdarúgó Bundesliga második fordulójában az Union Berlin 4-0-ra kikapott a Bayer Leverkusen vendégeként. A fővárosiaknál a 100. Bundesliga meccsét játszó Schäfer András a 79. percben állt be. A Leipzig Brémában maradt alul a Werderrel szemben 3-1-re. A lipcsei csapatban Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést. A címvédő Bayern München meglepetésre gól nélküli döntetlenre végzett Gelsenkirchenben az újonc Schalkéval. Görögországban az élvonalbeli labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában az AEK Athén hazai környezetben 5-0-ra kiütötte az Aris Szalonikit. Az aténiak első két gólját a 80 percet játszó Varga Barnabás szerezte. Az AEK másik magyar játékosa, a gólpasztadó Vitális Milán végig a pályán volt.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A győri Eto 26-23-ra nyert a horvát Kaprónca otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének első fordulójában. Ma a Ferencváros is megkezdi szereplését a BL-ben. A Fradi 16 órától a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában lép pályára. A női kézilabda NB1 első fordulójában Vác Esztergom 29-42, Szombathely MTK 28-30 és Albafehérvár Vasas 21-24. A férfi első osztályú kézilabda bajnokságban Szeged, Eto 32-27 és Eger Csurgó 17-27. A férfi vízilabda Magyar Kupa negyed döntőjének első mérkőzésén a Vasas a Komjádi uszodában 16-7-re múlta fölül a Szegedet. A visszavágó találkozókon Ferencváros Honvéd 17-6, BVSC, OSC 18-13 és Kaposvár Szolnok 14-15. A címvédő Ferencváros, a BVSC, valamint a Kaposvár már elődöntős. Az FTC vezetőedzője Nyéki Balázs így összegzett a négy közéjutás után.
11: Nagyon magabiztosa volt a játékunk, örülök neki, és azt is azért hozzá lehet tenni, hogy nagyon kemény hét van mögöttünk, mert a Panathinaikosszal kemény mérkőzéseket játszottunk, bevállalva azt a rizikót is, hogy azért a Honvéd ellen nem úgy fog működni a gépezet, ahogy kellene, de úgy működött szerencsére, ennek nagyon örülök. Köszönöm a játékosaimnak, mert ennél többet azt gondolom nem kaphattam volna ezen a két mérkőzésen. Tovább mentünk, jön a Magyar Kupa négyes döntő. Én azt gondoltam már itt az egész sorozat előtt, hogy a Honvéddal negyed döntőzünk, Kaposvárral elődöntőzünk, és a BVSC-vel döntözünk, majd visszatérünk rá, hogy így lesz-e, hogy megálmodtam ezt, hogy minden esetre élezni kell még a játékunkat hétre. Vannak hibák, vannak javítandó dolgok, de jó úton járunk.
1: Bondár Anna párosban tovább jutott a második fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután az ukrán Anhelyena Kalinyivával három játszmában fölülmúlta a Maja Kvalinska Magdalinet lengyel duót. Marozsán Fábián az egyes után párosban is az első körben búcsúzott a New Yorki versenytől, mivel az argentin Sebastián Baezzal 6-2-6-4-re alulmaradt az Alexander Bublik Shang Chung Cheng kazak kínai kettőssel szemben. Karsai Gábor és az augusztusi birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lili Anna nyerte a Budapest félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket. Nagy meglepetésre a francia Pierre Gasly, az Alpine versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es olasz nagydíj időmérőjén. Másodikként a brit George Russell indulhat a Mercedes-szel, őt a két Ferrari, a monacói Charles Leclerc és a brit Lewis Hamilton követheti. Az ausztrál Oscar Piastri a McLarennel három rajthelyes büntetéssel a hatodik pozícióból, a világbajnokság éllovasa az olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel pedig szintén büntetése miatt csak a mezőny végéről vághat neki a ma 15 órakor kezdődő futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órakor kezdődik a Sportolók slágerlistája című műsorunk, itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: remekül.
1: Igen, mert már itt szórakoztunk a műsor előtt, egy kicsit bemutatót
0: tartottunk. Igen, kiváló tartottunk. Volt, így van.
1: Viszont azt olvastam rólad, hogy a humor egy nagyon fontos eleme a munkádnak. Jól olvastam? Jól
0: abszolút,
1: értettem?
0: Így van, és főleg akkor, amikor nehéz pillanatok vannak, mert könnyű akkor humorosnak lenni, meg maradni, amikor minden happy, de főleg akkor, amikor egy picit nehezebb a szituáció. És mindjárt az elején hozzáteszem, hogy saját magammal szemben is nagyon komolyan humoros tudok lenni. Tehát az önirónia, meg az, hogy az ember saját magán is tudja nevetni, ez ugyanúgy hozzátartozik.
1: Azok, ez megvan benned, hogy azért meg tudod magad viccesen kritizálni mások előtt is?
0: Abszolút, abszolút. És a csapaton belüli, hogy mondjam, hát ironikus viselkedés és utánzásnak az egyik legfontosabb eleme volt, hogy én sem maradjak ki belőle. És az, aki ezen megsértődik, hát az sértődjön is meg.
1: Tehát, hogy mások utánoztak téged, és azon nem sértődtem.
0: Abszolút.
1: Azért nem. Az nagyon ritka ám az edzőknél.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy aki ezt fontosnak tartja, az az egésznek része kell, hogy legyen, hogy ő maga is ennek a részese legyen. Tehát az nem ér, én azt gondolom, hogy én figurázok, meg nevetek mindenkin, meg minden szituáción próbálok, és akkor én meg kimaradok belőle. Nyilván egy bizonyos határt nem szabad átlépni, de főleg férfi csapatnál ez, én azt gondolom, ez nagyon, nagyon komolyan ismérve, hogyha egy jó közösség, akkor az edző ugyanígy benne kell, hogy legyen ebbe.
1: Hát kiemelted a férfiakat, de férfiaknál, nőknél is voltál, és az egyik kérdésemet egy majdnem félig előttük, de talán így, hogy ezt említetted, ezt a humort, meg mennyire benne vagy így a csapat életében, és említetted egyben ezt a távolságtartást, ami szerintem is nagyon-nagyon fontos, hogy egy bizonyos keretek között tudjanak maradni az edzők, tehát legyen egy védelmük, meg talán tiszteletük, meg elfogadottságok valamilyen szinten, és a csapatban nem teljes mértékben beleolvadni, hogy utánpótlásban edzősködtél, férfiban, nőiben, tehát lényegében azt mondhatom, hogy a kézilabda világát teljes vertikumában föl alá végigjártad. Mi a legfontosabb üzenete egy edzőnek, amivel ő csapatot tud építeni? Tehát most már látod az utánpótlást, a férfit, a nőit, a mindent. Szerintem ez egy olyan érték, amit nagyon kevés edzőnek adatik meg, és talán addig nem is látják ezt, amíg ezt nem próbálják ki. Tehát, hogy ez úgy kerek szerintem egy edzői szakma, de én nem vagyok edző, de kívülről azt gondolom, úgyhogy ismerek jó pár edzőt, meg egy picit talán belekóstoltam az edző létbe, hogy látod az elejétől egészen a végig a férfi nőit, a problémákat, az előnyöket, a hátrányokat, mindent, hogy meg tudod azt fogalmazni, mi az, amivel őket egységessé tudod, tehát mi a legfontosabb edzői képesség, ami az kell, hogy a csapat működjön?
0: Hát egy nagyon nehezet kérdeztél, és valóban az egész vertikumot végigjártam, utánpótlástól férfi, valóban női utánpótlás, felnőtt csapatok, válogatott. Eto női csapata egy külön része volt nyilván, de semmivel sem különbe egyébként, mint az összes többi, és ezt nagyon őszintén mondom, a világsztárokkal dolgozni, mint akár az utánpótlással. Minden csapatnál én azt gondolom a legfontosabb a hitelesség, hogy az edző hiteles legyen, és hiteles maradjon. Hogy mutassa önmagát, legyen őszinte. Mutassa meg a kvalitásait szakmába, hogy milyen, és mutassa meg az emberi értékeit, mutassa meg az erényeit, és nagyon fontos, hogy mutassa meg a gyengeségeit is. Az az edző, aki csak a tökéletességre törekszik, az előbb-utóbb a saját maga problémáival szembesül, és a saját maga, hát hogy mondjam, hibáiba esik, mert nincs tökéletes. Én nekem rengeteg tanárom példaképen volt, de senki sem akartam úgy követni, hogy én olyan akarok lenni. Én magam akartam lenni, nagyon sokat tanultam emberektől, de az az igazi testnevelő tanár, aki elindult Pécsről annak idején, annak a fővonalait próbáltam tartani, legyen az bárhol. Női ifjúsági válogatott, felnőtt válogatott, férfi csapatok, női csapatok, és mindenhol próbáltam nem szerepet játszani, hanem az lenni, aki vagyok. Nyilván mindig fölnőni a feladathoz, szakmailag, ez az elsődleges, de azt mutatni, hogy én milyen vagyok, az nagyon fontos. Nagyon fontos volt az egész életemben az, hogy amit kitűztem célokat magamnak, hogy jó edző legyek, jó testnevelő tanár maradjak, az az ember, aki 35-40 évvel indult otthonról, és ahova eljutottam, az nagyon fontos.

0: de maga az az út, és ahogy eljutottam, az még fontosabb, az a legfontosabb.
1: A Pécsi Tudományi Egyetemen vagy még előadó. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy valaki elméleti síkon is ott maradjon a sportág mellett, vagy a sport mellett, ne csak gyakorlati, tehát ne csak a pálya mellett foglalkozzon, mert nagyon ösztönző lehet az, amikor van egy olyan tudományos háttered, ami nem stagnál, hanem mindig kapsz új információkat, vagy ha tanítasz, véleményem szerint ez egy borzasztóan fontos tanulási folyamat, hanem a legerősebb, amikor tanítasz, mert ugye többféleképpen lehet tanulni. A legnehezebbje, vagy a leghatékonyabbja az, hogy tanítasz, mert akkor hitelesen kell elmondanod azt, amit gondolsz, és úgy kell adni a többiek megértsék, hanem értik, visszakérdeznek, és gyorsan becsapdázhatod saját magadat ilyen téren. Az edzői szakma az automatikusan jött a sportolásod után, vagy már szerettél volna már közben is, úgy érezted, hogy szeretnél majd egyszer edző lenni, vagy ez ilyen organikus folyamat volt, vagy csak úgy jött az egész, mert nagyon sokféle edzői pálya van, hogy belecsöppen valamiben, és akkor rájön, hogy ez ő, és ez ő útja van, aki megtervezi, és aztán mégsem biztos, hogy az övé, de van olyan is, akinek minden összeáll, és végül jó edző lesz, úgyhogy meg is tervezi.
0: Igen, az első részére a gondolatmenetedre ott kezdeném. A mai napig imádok tanítani. Tehát nagyon-nagyon szeretek valamit elmagyarázni, nagyon szeretem látni azt, hogy az a magyarázat sikerült-e. Valóban milyen visszajelzések vannak, és ez egy, hát főleg az utánpótlásban, ez egy nagyon őszinte szakma, tehát amit az ember megtanít, azt kapja vissza. Vagy még azt se. Ilyen vagy olyan oknál fogva.
1: Mert mármint ezt a kézilabdásokra
0: mondod? A kézilabdában, de akár a másik szakom egyébként földrajz. Imádtam a földrajzot világéletembe, de ott is, amit az ember elmond, lead anyagot, az a minimum, hogy azt tudja. De nem biztos, hogy egyérthetően mondja el, nem biztos, hogy az az adott közegbe, hát hogy mondjam, fogékonyak rá a gyerekek. És hát ugye, azt senki ne gondolja, ha mondjuk visszamegyünk a kézilabdába, hogy én a felugrásos kapura lövést gyakoroltatom, elmondom, gyakoroltatom, és az úgy lesz. Hát akkor ez a legkönnyebb benne.
1: Akkor azt ott akkor én jön, is tudnám csinálni, hogy bármelyik sportágban.
0: Ugye utána ott a hibát javítani, és a hibából megfelelő utat találni, hogy mi vezet ahhoz, hogy ez legközelebb ne legyen hibás, vagy kevésbé legyen hibás. És megtalálni azokat a gyakorlatokat, azokat a módszereket elméletbe, gyakorlatba, hogy mik vezetnek ahhoz, hogy ez sikeres legyen.
1: Ugye jól mondtad a hibát, amúgy erre majd térjünk
0: igen,
1: vissza.
0: Igen, ugye egyébként egy nagy problémája a magyar oktatásnak, hogy mi hibát keresünk, és arra próbálunk fókuszálni. Tehát ugye a magyar oktatásban az írdatlan lexikális tudás megkövetelése mellett talán a legnagyobb problémák egyike, pedig kiváló tanáraink és kiváló egyetemeink vannak, hogy azt keresik a tanárok, hogy a gyerekek mit nem tudnak.
1: Ebbe szerettem volna belekérdezni, mert hogy említetted a hibát, és erről van egy elméletem, hogy szerinted mi a hiba amúgy? Mit jelent az, hogy valaki hibázik? Megmondom, mire gondolok. Igen? Körülbelül, hogy maradjunk a vízabdánál, aztán picit jobban értek, mint a többi sportákhoz, hogy vannak olyan mozdulatok, amik gyerekkorban hibásnak tűnnek. Úgy lő, úgy véd, úgy úszik, úgy ugrik. Viszont idővel lehet, hogy az erőssége, mert hogy nem hiba, az csak másképp csinál. Tehát a végeredmény tud ugyanaz lenni, tehát eltalálja ott, amit megcéloz, odaugrik, ahova a labda jön. És mondjuk ezért vannak különböző stílusok is, úszás is, lövés is, védés is. Nagyon-nagyon nehéz lehet a hibát úgy azonosítani, hogy az valóban egy olyan hiba, amit valamilyen szinten korrigálni kell, és nem pedig egy adottsága vagy egyénisége annak az adott sportolónak.
0: Ez abszolút így van, és a maga a hiba az soha nem probléma. Ha egy edző hibát lát, azt megfelelően kell kezelni. Azt el kell tudni mondani a gyereknek, hogy ezért is ezért hibáztál. Vagy azért, mert még nem vagy azon a szinten, vagy azért, mert abban a szituációban rosszul döntöttél, rosszul alkalmaztál. És utána a hibajavítás ott kezdődik igazából egy tanárnak vagy egy edzőnek a munkája és maga az egész szerepe ebbe a folyamatba, hogy hagyja ezt a úgymond hibás folyamatot egy bizonyos szintig, vagy rájön, hogy hol kell, hol tud belenyúlni, és hol tud ezen alakítani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy soha ne féljenek a gyerekek a hibától, vagy az, hogy hibázni fogok. A probléma akkor van, ha kétszer-háromszor ugyanazt a hibát követik el, azért, mert nem figyelnek. Mert figyelem miatt, vagy nem megfelelő motiváció miatt hibáznak. De ugye hát az a dolgunk, főleg aki az utánpótlásban dolgozik, hogy ezeket a hibákat egy észrevegye, kettő pedig adjon egy olyan utat, olyan opciót, olyan mankót, hogy ez a hiba lehetőség legközelebb minimálisra redukálódjon. De ha azt nézzük, hogy a mai modern sportban egy bizonyos mozdulat végrehajtása minél rövid időn belül, minél hatékonyabban menjen, ez a siker egyik titka, akkor a döntésképesség, hogy bizonyos szituációkban melyik gyereket állítom oda, aki képes dönteni. És az az edző feladata, hogyha azt a gyereket rakja oda döntésszituációba, aki a három opcióból egyet se vesz észre, az az edző hibája, nem a gyerek hibája. Ugye csapaton belül, nyilván csapatsportágról beszélünk, mindenkinek megvan a szerepe. Ne akarjon se többet, se kevesebbet. De ott, azon a poszton, az ott az övé legyen. Ez az edző feladata. És ugye számtalanszor látjuk, halljuk az edzőktől, testnevelőktől mérkőzéseken, hogy hát én megmondtam, miért nem csinálod. Hát az a világ legegyszerűbb dolga lenne, hogy nekem nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert én egy középszintű kézilabdázó voltam, NB1-ben. Szóval se észrevenni nem lehetett, ha ott voltam, ha nem, és elég hamar rájöttem, hogy a tanulás...
1: Ezt
0: én magamon éreztem, igen. Pécsen olyan közeg kritika volt, igen. Nagyon, nagyon inspirált a testnevelő tanárom.
1: Hozzáteszem,
0: igen.
1: Ez nem baj.
0: Persze.
1: Azért már az nem baj, hogyha olyan vagy, hogy és ne érts félre, hogyha nem veszik észre, hogy ott vagy, vagy nem, az nem baj, mert sok olyan, akit osztasz, bárcsak ne lenne ott.
0: Igen. És az, hogy kell, úgy mindig azon gondolkodtam, hogy most volt ez a helyzet, ezt most azért nem tudtam megcsinálni, mert nem voltam elég ügyes, vagy nem voltam elég erős, vagy gyors, de úgy megvolt a fejemben, hogy kellett volna, csak nem tudtam megcsinálni, és akkor kézenfekvő volt Pécsen egy földrajz testnevelés szak, meg ott az edzői szak, és akkor már is én 16-17 éves koromban elhatároztam, hogy hát, meg akkor még nem is nagyon díjazták, hogy az élsport mellett valaki egyetemre járjon, és akkor az nekem nagyon komolyan megadott. Ott a Pécsi Sportiskolába ott elkezdtem tanítani bele a mélyvízbe, és akkor ott hát lubickoltam ott az utánpótlás csapatokba, úgy értve a lubickolást, hogy dolgozni, tanítani, egyetemen is ott, mikor végeztem, megtisztelő volt, hogy szóltak, hogy óraadónak ott maradhatok, tehát ebbe lubickoltam, úgyhogy ez a közeg nagyon-nagyon vonzott, és akkor én azt gondolom, ez a mai napig tart nekem.
1: És említetted, hogy már a kezdetek kezdetén utánpótláskorról akkor kezdtél el dolgozni, és adja a kérdés magát, ugye most a nekem vagy.
0: Igen.
1: Most is utánpótláskorokkal dolgozod, de ők már azért tudnak kézilabdázni, mikor oda kerülnek hozzátok. Mi a különbség, amit látsz, mert most már azért néhány évtized alatt össze tud gyűlni egy óriási tapasztalati egység. Mi a különbség az akkori felvevő, befogadó, akik elkezdtek vagy tanultak kézilabdázni, és a mostaniak között, ami esetleg markánsabb és nagyobb kihívást jelent, mint akkor, vagy teljesen más, hogy kecsen, mint akkor?
0: Teljesen más út vezet a mai gyerekekhez, mint 1987-ben, amikor elkezdtem dolgozni. Ugye a mai technika, a mai sport, a mai világ minden 2-3-4-szeresére felgyorsult, a lehetőségek is. Ugye akkor egy testnevelő tanár edző volt minden. Ő volt a kapusedző, az erőléti edző, a gyúró, most nyilván idézőjelben mondom, és maga...
1: Pszichológus, pedagógus.
0: Minden ő volt. Most van minden, hála Istennek egyébként, mindenre van lehetőség egy-egy csoportnál, hogy külön területekre szakemberek, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én ezt Győrbe tanultam meg, hogy hála Istennek azok az emberek, akik a kollégáim voltak, az erőléti edző, a videóelemző, a másodedzőm, azok bizonyos területeken jobbak voltak, mint én. És én erre elég hamar rájöttem, hogy erre nem féltékenynek kell lenni, hanem büszkének, és behívni arra a csapatba, ahol én dolgozom, és amit vezetek, és akkor így sokkal több leszek, meg az egész teljesítmény összeadódik. Viszont elment afelé is ma a világ, hogy maga a szakma, és maga a tanítás, a tudás átadás, az egy picit úgy lejjebb került, úgy ezen a létrán, úgy a fontossági sorrendben. Mert a kézilabdának, a vízilabdának, a kosárlabdának, az edzésnek dominánsan 80-90%-ba a szakmáról kellene szólni. De azáltal, hogy ennyi úgymond terület bejött, még egyszer nagyon helyesen, a különféle mérésektől kezdve a különféle területek szakembereinek, egy-két edző egy picit oda menekül, hogyha elfogy valami tanácsa, nincs hozzá türelme, nincs hozzá tudása. Nagyon komolyan kellene, én azt gondolom, a magyar sportban mentor edzők szerepét egy kicsit, hát hogy mondjam, jobban képbe helyezni, hogy az utánpótlás edzőknek is lehessen kérdezni, hogyha elfogy a tudományuk, vagy a kezdő edzőknek lehessen olyan tapasztalt edzőkhöz, mint nekem annak idején mondjuk volt a Mocsai Lajoshoz szerencsém, de azért, mert összeszedtem a bátorságomat, fölvettem a vonalas telefont, és fölhívtam, aki ott Lemgóba akkor kint edzősködött, és megkérdeztem, hogy hát lenne itt Pécsen 3-4 ilyen teljesen, hogy mondjam, elmebeteg edző, aki kimenne Lemgóba az 1002-es ladával edzést látogatni. Aztán csönd volt a vonal végén, és mondom most izé, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy hála Istennek, hogy valakinek eszébe jutott. Ez akkor így működött, most pedig egy picit úgy átalakult minden, és ezek a természetes dolgok, meg ezek a nagyon ilyen naturális dolgok hiányoznak. Egy mai gyereket, visszatérve az alapkérdésre, teljesen másképp kell ma megközelíteni. Ha el akarom nála érni azt, hogy védekezzen agresszíven, vagy mondjuk lőjön úgy kapura, hogy én szeretném, mint ahogy a 80-as évek végén kellett. Sokkal másképpen kell a személyiségéhez menni, mert teljesen más hatások érik a gyereket egyébként a kézilabdaedzésen vagy a sportban, és főleg a sporton kívül.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Dani Gábor kézilabda mesteredző a vendégünk. Gábor, két vonalon indultunk el. Egyik a az edzőket hoztad elő, hogy egyrészt az a rengeteg segítség, amit kapnak más szakágaktól a technika változásával, mennyiben erősítheti és mennyiben gyengíti az edzőket egyben, másrészt ugye a gyerekeknek a bevonása. De picit maradjunk még akkor az edzőknél, hogy erre amúgy egyáltalán nem gondoltam, hogy az, amit kapnak az edzők segítségként, akár a technikától, akár más szakterületektől, hogy ez egy picit kiemeli őket, tehát kiveszi őket, magukat az egész folyamatból, tehát sokkal kevesebbet tudnak ezáltal saját magukból adni a csapatnak, a gyereke, már nem gyerekeknek, a versenyzőknek, a játékosoknak. Mi veszi ki így el? Tehát, ugye említetted, hogy egy edző ide menekül, akár lehet, hogy statisztikára gondoltál, vagy elküldi őt pszichológushoz, vagy elküldi őt máshoz.
2: Abszolút erre gondoltam.
1: Hogy így viszont nagyon-nagyon nehéz szerintem edzőként csapatot építeni, hogyha, tehát nem olyan, én, nekem most az az érzésem így, hogy ez kevésbé építi egyfajta edzői személyi kultuszt, ami jó értelembe véve, tehát amikor kinézel a partra, és már minden kötél szakad, és már nem bízol magadba, és már nem úgy megy a meccs, és érzed, de kinézel a partra, ott áll az az edző, aki neked az édesapád,
2: a mindened,
1: példaképed, igen. És lehet, hogy nem okvetlen, de abban a sportágban biztos, hogy ő az atya úristen, hogy ez akkor nekem így úgy tűnik, mint egy picit elveszne. Tudod, hogy kinézel, és nem azt látod, hogy nem látod azt a segítséget, hogy ránézel, és na, ő itt van, és ő hisz benne, akkor mi ezt fogjuk csinálni, és meg fogjuk nyerni.
2: Ez teljesen jól látod, tehát ha csak vegyük egy nagyon egyszerű példát, van egy másfél órás edzés, mondjuk kézilabdában, abból az első 20 percet az erőléti edző tartja. Utána mondjuk jön egy kapusedző, aki ott még egy 15-20 percet dolgozik, és akkor marad az edzőnek 45-50 perce effektíve, amikor ő beszáll. Nyilván az edző akkor is ott van, és ott nyilván ott felügyel, vagy néz, vagy segít, vagy egyáltalán csak ott próbál inspirálni, de az edző szerepe az ugye nem csak ott kezdődik, amikor elkezdődik az edzés, nyilván meg amikor véget ér. De ezáltal úgymond a fő műsoridőbe is lecsökken a szerepe és a lehetősége. Mondok egy másik példát. Amikor Győrben voltam, ugye 16 játékosból 15 világsztár volt, és mindenki válogatott volt, a hazai válogatott.
1: Ezt azért mondjuk el, hogy mindent megnyertél velük. Magyar kupát, magyar bajnokságot többször, magyar kupát többször, bajnokok ligáját többször, csak hogy nem úgy voltál Győr, vagy ott voltál egy picit, hanem úgy lényeg, mert mindent megnyertél, amit meg lehetett nyerni.
2: De nem ez a lényeg.
1: De fontos.
2: Nem lényeg, igen. És visszajöttek a világversenyről a játékosaim, akkor az a nagyon profán helyzet állt elő, hogy 5 napra rá bajnoki mérkőzésünk volt, és a 10-akárhány évből 8-szor vagy 9-szer biztos, hogy Fradi Győr volt, vagy Győr Fradi, ami az év meccse volt. Így van, az aztán a harakír, nem élet-halál, annál egy kicsit több. És a skandináv blokk, hogy úgy mondjam, az 5-6 fő, a skandináv, azok végigmentek, mert a kézilabdában Norvég, Dán, az mindig ott van végig. Tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom én, 2 hét alatt játszott 8-9 meccset. Érzelmileg teljesen full motiváltak, és fizikailag pedig leharcoltak. Volt egy 2-3 fős csoport, ebbe franciák, németek voltak, akik ugye a feléig mentek, dobogó közelébe, olyan se ilyen, se olyan állapotban nem voltak, volt még egy-kettő csalódott volt, egy-kettő ilyen félig motivált, mert többet szeret, tehát nyilván dobogón szerettek volna. Volt egy grupp, aki teljesen csalódott volt, mert ugye hülye az edző, miért nem játszotta, a szövetségkapitány nem játszotta, ráadásul leépül fizikálisan, te nagyon jól tudod, azért egy 2 hetes világversenyen, ott gyakorlatilag van egy edzésidő, jönnek a csapatok, tehát ott igazából edzeni nem nagyon lehet. Ráadásul terű asztalkám, hát volt rá példa, hogy egy picivel több súlyjal jöttek vissza. És volt egy negyedik csoport, akik otthon maradtak, 2-3 fő, hát azok meg aztán szétdolgozták az agyukat, alig várták, hogy kezdődjön. Na most 5 napom volt arra, hogy ezt a 4 csoportot egy hullámhosszra hozzam. És akkor szóltam az erőléti edzőnek, hogy figyelj, most te vagy a főnök. Mérjél, külön, differenciálva, ennek ennyi munka kell, annak annyi munka kell, én csak a taktikai részben, és ők dolgoztak. És ő szentül elhittem, vakon megbíztam bennük, és így voltunk kiváló csapat. Tehát van a stábmunkának nyilván egy ilyen része is, de nyilván ez a felnőtt inkább a profi, a profinak is a legtetejére vonatkozik, de utánpótlásba, utánpótlás csapatoknál azért azt gondolom az edző dominanciája sajnos nem megkérdőjeleződik, de kezd egyre egy picit ugye háttérbe szorulni.
1: Pontosan ezt akartam mondani amúgy, amit most ilyen szépen kifejtettél, hogy az a fajta hozzáállás, hogy körülveszed magad jó hiszeműen a legjobb szakemberekkel a lehető legtöbb szakterületről, azért, hogy a versenyzők megértsék, hogy mi miért történik náluk lelkileg és fizikálisan, ahhoz egy mindenki részéről nagyon profi hozzáállás kell. Tehát mindenki föl tudja azt mérni, hogy ez azért van, hogy majd a következő meccset, meg a következő edzést, meg az követő edzés, és utána lépésről lépésre, hogyan jutunk el a bajnoki cím, meg a kupa döntőig, a nemzetközi, vagy a válogatottsági, teljesen mindegy. De ezt egy felnőtt szerintem megérti, mármint egy felnőtt versenyző, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezt meg az utánpótlás körök nem értik meg. És ugye az, amit említettél előbb, hogy ez a vezetőedzői dominancia nem jön ki. Tehát szerintem a gyerekek, ami nagyon kell, az egyszemélyes vezetés, hogy ők egyszemélyhez kötődjenek, és ezt a fajta profi szemléletet valahogy meg kell velük tanítani, de ahhoz bent kell, hogy maradjanak addig a sportágban, hogy eljussanak a felnőtt korig, amikor már igazán ezt gyakorolni is kell, mert addig, hogy valaki azt csinálja a pályán, amit mond neki az edző, meg ügyes, meg tehetség, ez egy dolog. Szerintem ez még a játék része mindig. Ez még a profizmushoz nálam még nincs annyira köze. Ez még csak, hogy szereti azt csinálni, amit csinál, és nem gondol arra, hogy ő nem tudom, mennyit akar ezzel keresni, vagy hogy csak azt csinál, ami az ő feladata, hanem ők még játszanak. És ebbe belrakni nagyon sok szakembert, lehet, hogy ők még nem is értik, csak így kóstolgatják a pszichológiát, nem tudom, az élettant, a magyarázzák nekik, hogy hogyan kell különböző táplálékkiegészítőket szedni, fehérje, szénhidrát, akármi. Őket még mindig a játék érdekli, és mindig az érdekli, hogy a vezér mit mond. Aztán, hogy ez így egyre halad előre, ott már ugye van egy olyan taktika, ott már érzik ennek a súlyát, ott már felnőttek, ott már pénzt akarnak keresni. Ott már jobban értik talán annak a lényegét, hogy ez egy óriási csapat, rengeteg jó szakemberrel, és mindenki csinálja azt, amit csinál, és tanít már kevesebb az érzelem is benne. Tehát, hogy így, ahogy így elején nagyon sok az érzelem, én úgy érzékelem, és a végén ez így kopik ki, ott már csak feladatkiosztása, meg feladatrendszer. Legalábbis így, amit elmondtál.
2: Teljesen jó vezetted le. Tehát azért nagyon-nagyon fontos ugye egy utánpótlás edző, az a minden, az edzésen, amit ő mond, megkérdőjelezhetőség nélkül megcsinálom, feltétel nélkül. Ha gondom van, mert rossz egyet kaptam, elmondhatom neki. Ha nem úgy tanulok, mert ugye ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az egész utánpótlás nevelésnek, hogy ne csak a sport, hanem a tanulás, és ez az egész egységet képviseljen, az a fajta nevelés, aminek a tanulás, és az a fajta összhang, hogy legyen sport, és legyen tanulás, mert legyen egy karrier utáni életpálya modell kép is, amit egy 10 éves gyerek nem fog föl. Hogy erre majd csak 10-15 év múlva jössz rá, hogy miért papolt neked az edző, hogy nem leszel csapatba, hogyha lesz kettesed, vagy hármasod, vagy mindegy, milyen szabályokat állítunk föl, de ha azt nem csinálod meg, és akkor nagyon haragszanak rá. Én nagyon büszke vagyok Győrre is, de legalább olyan büszke vagyok, hogy Pécsen volt olyan egyetemi csapat, NB1-be játszottunk, fiúkkal, lányokkal, mindenki diplomát szerzett. És a mai napig olyan hálásak nekem ez miatt. Jog, közgazdász volt, tanul, TTK, BTK, mind, még orvosi, pedig aztán az nem gyenge volt, aki az orvosi mellett is tudott úgy sportolni, hogy ez legyen. Na most az edzőnek ezeket a edzésgyakorlatok mellett az összes többi részt, ami néha fontosabb, mint a szakma, ezt képviselni kell. Na ez nincs meg ma. Hogy elmondja, hogy hogyan étkezzél, hogyan, miért húzzál sapkát novemberbe, edzés előtt, meg edzés után, miért fontos, hogy edzés előtt ott legyél már 10 perc, miért fontos az, hogy 10 perccel edzés után még nyújtsál, mert ez most lehet, hogy nem most, de 20 éves korodra, meg 30 éves korodra pláne, 1-2-3 sérülés után meg elengedhetetlen lesz, hogy hozd magad olyan állapotba, hogy legközelebbre. Tehát ha ezt nem tanítjuk, nem mondjuk meg, nem mutatunk példát, nekem fix a ideálom, hogy, hogy az edzőnek, hogyha 10 kilóval több fölöslege van, az baj. Most nyilván a korral, meg hát nyilván senkinek nem kell kockás hassal oda menni, de egy edző, egy testnevelő tanárnak példát kell mutatni. Hogy mutat példát? Hát a megjelenésével. Én ezeket az alapértékeket hiányolom talán a mai világból a legjobban, és azt az őszinte személyes bizalmat, kapcsolatot, ami volt úgy a 80-as, 90-es években, és abból sokkal kevesebb lehetőségünk volt a tudomány, a technikával, a korral haladni nyilván, és nem lehet a kettőt összehasonlítani, de ez a mostani világ, ez sajnos e felé megy. Vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de biztos, hogy ez ebben nagyon komoly különbség van.
1: Danyi Gábor, kézilabdamester edző a vendégem. Most lényegében arról beszélgetünk, ha jól értem, azt hiszem, hogy jól értem, hogy...
2: Remélem én is.
1: Igen, hogy mindent meg akarunk adni már a legelső pillanattól minden területen a gyerekeknek. Hogy akkor ez most nem jó?
2: Az aránya nem jó. Hogy eltűnnek azok a dolgok, hogy meg kell valamiért küzdeni, meg kell valamit érdemelni, ki kell érdemelni. Nagyon sok minden természetes a mai gyerekeknek, a mai világban, a mai sportban. Nagyon sokáig próbáljuk őket a komfortzónájukon belül tartani. Holott a sport nem arról szól. Holott elérkezünk nagyon korán oda, hogy ki kell lépjél a komfortzónádból, és nem csak azért, mert nem kapsz levegőt, vagy mert nem bírod kinyomni a súlyzót, hanem azért, mert olyan állapotba kerülsz, ami nem a tiéd, hanem a sajátod. És ott is meg kell, hogy felelj. Na most ez egyik oldalon mi ezt elvárjuk, a másik oldalon meg megadunk nekik mindent.
1: Hogy ne kerüljenek ki a komfortzónájukba.
2: Igen. Tehát valahol ugye a rendszer egy picit ilyen kontraproduktív.
1: Hát akkor viszont itt a nagyon nagy varázslat, hogy ezt kell valahogy nagyon jól összerakni, hogy valóban ezeket az arányokat hogy állítsd össze most, hogy említetted. Ugye, hogyha valaki zavar a vereség, nagyon nehezen dolgozza fel, az szerinte, de szerintem egy gyerekkorai vereséget, főleg, hogyha egy gyerek ilyen kompetitív beállítottságú, nagyon nehezen dolgoznak fel alapból, de hát az csak úgy tudja gyakorolni, hogyha jó sokat elszenved, jó sokszor elszenvedi a vereséget, és ezt úgy megtanulja. Hát a gyerek nehezen tudja kezelni a vereséget, akkor egyből elviszük egy szakemberhez, hogy megtanítsa vele lelkileg ezt valahogy kezelni, vagy mentálisan ezt, ezen túl tudja magát tenni. De akkor lényegében arról, amiről beszéltünk, az van, hogy visszatesszük őt a komfortzónába minél gyorsabban. Tehát nem hagyjuk kívül rajta, tehát a komfortzónáján kívül, hogy küzdjön meg azzal az érzéssel, hogy a következőre merjen odaállni, legyen okosabb, tanuljon az előző vereségből, és már, hogyha újra vereség jön, akkor elfogadja azt, hogy vagy már kevésbé hason rá, de ha nyer, akkor se vesse el a súlykot, tehát hogy akkor is valahogy próbáljon egyensúlyba kerülni. De ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert én erre szinte eddig nem gondoltam, hogy ebben az esetben a kevesebb sokkal több lehet. Tehát úgy értem, hogy a minél kevesebb szakmát tolunk a gyerekekre.
2: Igen. Ugye itt most egy olyan, hála Istennek, olyan vizekre vesztünk, stílszerűen a víznél maradva, hogy mondjuk jön egy kudarc helyzet, egy vereség vagy győzelem, és azt hogyan értékeljük? Az rajtunk, szakemberek, meg a sportvezetésen múlik. Tehát az, hogy van vereség, az egy teljesen normális és elfogadottnak kellene, hogy legyen. De mi sem a vereséget, sem a győzelmet nem tudjuk megfelelően kezelni.
1: Mármint a mi az kik vagyunk?
2: Én azt gondolom, most nyilván én a kézilabdát...
1: Edzőtársadalom,
2: igen. Tehát csak most mondok egy példát. Hála Istennek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és büszkeség, hogy mondjuk lány szinten rommá verjük a világot utánpótlás szinten. Tehát nem is érti a világ, hogy lehet, hogy a ifi junior korban csak magyar aranyérmek voltak világéletét elmúlt 10 évben. Viszont amikor a felnőtt korba lépünk, akkor mindenki azt várja el ezáltal, hogy mindent megnyerünk, hogy ez az átmenet, ez teljesen zökkenőmentes lesz, holott tudva levő, hogy a 19 éves korból belépve a felnőtt korba, az egy teljesen más világ minden szempontból. A biológiai, a sportszakmába, életkorba, az életmód, amilyen ingerek érik a fiatalokat, férfiakat, nőket, bárkit, és evidenciával 16 éves korában megnyerte, 18-ban még megnyerte, még nagyobb arányal, holott nem ez a lényeg. Ha mi kikapunk, és a vereség mögé olyan címkét rakunk, mi edzők, sportvezetők, vagy aki az utánpótlásba dolgozik, de akár a felnőttbe is, hogy annak túlzott súlyt adunk, túlzottan megnyomjuk a ceruzánkat, ugyanígy a győzelemnek is, teljesen mögé bújunk, holott nem ez a lényege. Mondok még egy példát. Volt évekkel ezelőtt egy versenysorozat a kézilabdába, ahol az után U12-ben nem számolták az eredményt.
1: Most is így van. Úgy tudom, az utánpótlásban.
2: Akkor...
1: Kivéve a szülőket, ők számolják.
2: Itt mindenki számolja. Tehát az a sportrendezvény, ahol nem számoljuk az eredményeket, és nincs tét, az nem ér. Tehát az rossz. Mi azt keressük, hogy bizonyos helyzetekben mutatkozzon meg, hogy melyik gyereknek mi az erénye, és mi a hátránya. Utána tudjunk rá reakciókat adni, tudjunk mankót, segítséget adni. Na de úgy, hogy nem teszünk mögé célt, hogy na most a győztes, a vesztes, aki többet dob, az a győztes, aki kevesebbet, az a vesztes. Csak az nem mindegy, hogy utána ezt hogy értékeljük. Hogy na hát ez az edző, vagy ez a gyerek alkalmatlan, mert kikapott, vagy mert ebből világbajnok lesz, mert győzött. Tehát itt nálunk ebben van a probléma, holott a győzelem, meg a vereség, az néha nagyon-nagyon pici választja el, néha nagyon sok választja el, de azt tudni kell értékelni, és tudni kell reagálni rá, és soha nem szabad. Hát azt gondolom, te is nagyon, nem tudom hány számtalanszor itt világversenyeken, olimpiákon tudtad egészen más oda menni valahova úgy, hogy úristen, csak ne kapja ki, vagy ma győzni fogunk. A kettő közt óriási különbség.
1: Hát, ha csak ne kapja ki, általában akkor kikapsz.
2: Akkor kikapunk, persze, akkor kikapunk.
1: De én azt figyeltem meg amúgy, és saját magamon, hogy ha játszani akarok, akkor nagy baj nem érhet. Uh-huh. Mert akkor benne van az is, hogy nyerünk, az is, hogy kikapunk. De úgy is ki lehet kapni, hogy utána jól érzem magam. Olyan, tehát van ez a vereség, amikor azt mondta, hogy hát figyelj, ez, hát kikaptunk, gratulálok.
2: Világos.
1: De hogy ez így, hát ugye, ez így rendben van.
2: Ugye erős a sport. Én ma megtettem mindent, ennyire volt elég, ma beleadtam, kész. Ő ma jobb volt nálam, hát erről szól a sport.
1: De az utánpótlásban nem ez kéne, hogy legyen? Tehát ott még nem a játék a lényege az egésznek.
2: Annak kéne legyen 100%-ban a játék, és az a fajta tehetség, gondozás, fejlesztés, hogy a játékba, ahol minden megmutatkozik egy gyereken. Tehát az igazi énje, személyisége, tudása, reakciói, örömre, bánatra, minden megmutatkozik. Tehát a legjobb képet adja az edzőnek, testnevelőnek. Az egy dolog, a 8. helyen van, hogy most ez 52-24 lett, vagy 17-17 lett, tehát az eredmény, hanem az, hogy hol tart abba a folyamatba, amit maga az edző szeretne. És bizony, néha kell azt mondani egy győzelem után is, hogy figyelj, ez nem volt jó. Hidd el, most az, hogy mi nyertünk, de ez nem jó. És bizony nagyon sokszor van olyan mondva, figyelj, most kikaptunk, de jól csináltad. De adott esetben az ellenfél most még jobb volt, legközelebb is így kell csinálni, csak gyorsabban, pontosabban, és esetleg védekezésbe kell egész más csinálni. Tehát ez egy nagyon bonyolult, és itt ráhúzunk mindent a vereségre, és ráhúzunk mindent a győzelemre.
1: Ez nagyon rövid távú gondolkodás ilyen szempontból, mert ugye a következő meccset nyerjük meg, és csak ebbe gondolkozni, és a fejlődés odáig tart, hogy azt az egy meccset nyerjük meg, nem azon túlmutatóan, és amit említettél előbb, hogy utánpótlás korosztályban tarol a női válogatott szinte minden korosztályban, és a felnőttben azért ez megakad. Hozzáteszem, a felnőttben arra átlépés tényleg ég és föld a kettő között, tehát lehet ott a világ legjobb játékosa sokszorosan az utánpótlás válogatottba, ahogy bekerül a felnőttek közé, más a fizika, tehát sokkal erősebbek, rutinosabbak, más a lövőerő, más a védekezési erő, máshogy fogják meg őket. És az a pszichikai terror idézőjelben, amit megkap ő a pályán az ellenféltől, vagy akár a saját csapatától is, azt is azért ki kell bírni, meg hozzá kell szokni, hogy egyrészt tudja, hogy ő kisebb és fiatalabb, és ott vannak a nagy nevek, a nagy rutinos játékosok, akik azért tudnak egy olyan fölényességgel mérkőzést elkezdeni, hogy a kis fiatal tehetség az már abban megtörik.
2: Ez így van.
1: És még csak labdához se kell, hogy érjen. Akkor mit csinálnak jobban külföldön, hogy ők az utánpótlásban nem, gondolom nem engedik el, mert ott is azért valamilyen fontos, hogy bent tartsák a gyerekeket, és valahogy motiválniuk kell a gyerekeket. Mi az, amivel bent tartják őket szerinted, vagy tudomásod szerint, aminek köszönhetően ők jobbá válnak felnőtt korukra?
2: Nem raknak olyan címkét például egy-egy utánpótlás világverseny mögé vagy rá, mint például mi. Tehát magyarul nem értékelik se túl, se le, se föl, se le az ott elért eredményeket. Hanem azt nézik, hogy korosztályonként hány gyerek tud följebb lépni, és tagja lenni majd a felnőtt válogatottnak. Egyébként az egész utánpótlásnak, én azt gondolom, nevelésnek a legfontosabb ismérve. Hány tehetséget tud produkálni az adott utánpótlás bázis, majd az adott első csapatnak, vagy válogatottnak. Az, hogy mellette milyen eredményeket ér el, az az úton egy jó visszajelzés lehet. De nem ez a döntő, nem ez a legfontosabb. Ezen kívül ugye nagyon sok skandinávval dolgoztam együtt, a szakmába nagyon-nagyon sok mindenben nem voltak olyan szinten, mint a magyar gyerekek, vagy a magyar utánpótlás, vagy a magyar felnőttek. Viszont gondolkodásba, életmódba, szemléletbe, mondok egy példát. Van egy edzésgyakorlat, hogy indításos gyakorlat, előre dobják a labdát, megkapja, aki kihagyja, mondtam, az fut egy sprintet büntetésből oda-vissza. Ez egy ilyen tipikus alapgyakorlat, hát hogy is mondjam, még az a porosz vonal, amiben én nőttem ismerős föl, igen, és akkor elkezdtük ezt a gyakorlatot, és akkor mellém jött az egyik norvég játékos, nem titok, a Stine Oftedal, és mondta nagyon kultúráltan, hogy Gábor, értjük, hogy motiválni akarsz, inspirálni bennünket, hogy figyeljünk oda, hogy lőjük be a labdát, és legyen gól pontosan, mert ha nem, akkor futni kell, de nálunk Skandináviában a futás nem büntetés. Tehát mi úgy nőttünk föl az óvodába, az iskolába, hogyha szóba jött a futás, akkor nem negatív kontextusba. Mert ha kimentünk futni, az egészséges, kettő pedig elmagyarázták az utánpótlás edzőink, hogy futás nélkül nincs kézilabda, meg nincs sport. Tehát, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor még csak az alapokat csináltuk meg. Utána jön a többi. Tehát egész más, és egy picit ilyen, nyilván nem akarom ezt teljesen kibontani ilyen társadalmi dolgokba, de amit az ember otthon hall, az iskolába hall, azok a legfontosabbak. Utána lemegy még az edzésre, apa, anya otthon, az iskolába a nevelő, az edző, a testnevelő, és a szakágiba ezek szerint fogja élni az életét, ezek az alapelvek szerint fogja élni az életét. Most az egyik helyen megbillen ez, akkor már nem, és azért a skandinávok mondjuk, és nyilván nem misztifikáljuk őket, mert ez Skandináviában működik. Meg abba, hogy mondjam, abba az életmódba, abba a szociális hálóba, ami ott van. Nekem például a meccs utáni értékeléseknél, egy bajnokok ligája mérkőzés után azt mondták a skandinávok, hogy Gábor, légy szíves, rosszat ne mondjál. Nyíltan, ne, ott mindenki előtt rosszat ránk nem mondjál. Hát mondom, gyerekek, hogy értékeljelek benneteket? Hát csak meg kell mutatni, tehát nem abba a kontextusba fogom rakni, hogy hú, hát ez milyen dolog, meg hülyék vagytok, vagy mit tudom, hanem hogy mondták, hogy nem. A francia maggal ott egy taktikánál, mikor elmondtam, hogy mi lesz, ha nem kérdeztem meg a véleményüket, megsértődtek. Mert ők meg úgy nőttek föl, hogy hát főnök, hát nem, meg se kérdezett, hogy mi a véleményünk, hogy hát ez milyen dolog. Ugye a magyarok pedig aztán a Görbic Anitánál tehetségesebb, szuperebb játékosan nem dolgoztam. Az Anita meg úgy nőtte, azt mondja, Gábor, hát amit mondasz, azt csinálom. Azt mondja, hát nekem ezt mondták itthon is, meg mit tudom én, meg hát belevitte a zseniét, nyilvánvaló. Szóval azért tudod, az, hogy az adott környezetben mi működik, az nagyon fontos, és nem szabad nekünk a skandináv stílust idehoznunk Magyarországra, mert mi itt élünk Magyarországon. Az itteni iskola rendszerbe, az itteni családi, szociális hálóba növünk fel. Ehhez kell megtalálnunk a legjobbat. A skandináv stílus, a skandináv utánpótlás képzésből, ami a legjobb átvehető, hogy én azt gondolom, és ebből kell is tanulnunk, hogy nagyon sok csoportos foglalkozás van a páros 1-1-2-2-3-3-as kapcsolatokra, és az alap, a passzolások, a maximálisan jó fizikális, nekik ez az iskolájuk. Férfiak, nőknél ott is vannak 20 év a világ élvonalába. Nem tudnak 16 passzos taktikai elemeket, meg ilyen csiribú-csiribákat, de amit tudnak, azt hétfő reggel 8-kor, meg vasárnap délután 4-kor is tudják.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: világot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Következik a derbi. Az NBA legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben, ma 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Dani Gábor, kézilabda mesteredző vendégem, nagyon érdekes dolgokat mondasz, és nagyon visszacseng nekem még a sportolói múltamból, mert ott is tök érdekes, mert az igazán jó játékosoknak nem volt óriási a repertoárjuk. De azt, ami az az 1-2-3, ami volt, azt mindig tudták hozni. És ezt tudták váltogatni, hogy nem volt az, hogy ez mindent tudott lőni, meg mindent tudott blokkolni, mindenhonnan el tudta lőni, mindenhova tudott passzolni, ez nem volt. Ott az volt, hogy tudtad, hogy ezt fogja lőni. A kérdés az, hogy hogy időzíti azt, tehát mikor fog az, mikor látja meg a lehetőséget, és valahogy mindig azt a lehetőséget, azt a részt találta meg, amikor ezt meg tudta valósítani.
3: Na azért volt ő világklassz, és így van.
2: Igen, tehát, és ezért tűnik olyan rémetszerűnek a jó játékosnak a játéka, mert ő semmit nem csinál, csak lövi a jobb lapossal, tehát meg ő semmit nem csinál, csak pont beugrik oda.
3: Csak pont, igen.
2: De hogy ő mindig akkor csinálja meg, és mindig úgy csinálja meg, és amúgy nem nagyon hibázik ebbe.
3: Így.
2: Hát ez viszont csak gyakorlás kérdése ilyen szempontból. Viszont nálunk azért a legtöbb sportágban, ugye utánpótlás szinten, ott azt tanítják, hogy mindenki játszon még mindent, tehát mindenki csinálja meg mindent. Szerintem ez nem rossz irány, mert nem mondom megint, csak nem edzői szempontból mondom ezt, de az jó, hogyha belátják a pályát a játékosok ilyen szempontból, és érzik, hogy kinek mi a feladata, aztán majd később ez tisztul, és mondjuk mire hozzátok kerülnek, akkor azért már ott gondolom, hogy ott már azért mindenkinek megvan a saját pozíciója.
3: Megvan a saját pozíció, így van, és próbálunk, de nagyon jól mondod, tehát ott is, tehát 2-3 posztot el kell tudni játszani készségszinten mindenkinek. Na most ezt, hogyha nem ismertetjük meg általános iskolába a gyerekekkel, egyébként egy nagyon komoly és egy nagyon nagy szelete, én azt gondolom a magyar sportnak jelen pillanatban az általános iskolás testnevelés, az ott levő testnevelő tanárok hiánya, és a főleg alsó tagozatban senkit nem megbántva, de az a fajta, hát hogy mondjam, rend, stabilitás, és az a fajta szemlélet, az én azt gondolom nagyon-nagyon hiányzik. Én, ha visszagondolok, mi azt választottuk Pécsen, a pécsi sportiskolába, hogy 12 éves korba választottak a gyerekek sportágat. A 12 éves korig mindenkinek kötelező volt atletizálni, úszni, mert bocsánat, az úszást kellett volna legelső, tehát úszni mindenkinek meg kellett.
2: De nem miattam, mert
3: Nem. Ez a szülők felé egy óriási nagy biztonságérzetet adott, igen. Kettő pedig a keringésnek a legjobb megalapozása. Atletizálni, tornázni kellett, és a kézi kosár focit mindenkinek kötelező volt kipróbálni. És mire eljutottak 12 éves korig a gyerekek, addigra jött az, hogy a testnevelőnek volt egy véleménye, hogy te fiam, te vagy lányom, te ebbe vagy a legalkalmasabb, a legtehetségesebb. Nagyon fontos volt nyilván, hogy a gyerek mit akar, meg a szülő mit akar. Ez legtöbbször azért találkozott, és 13 éves korba kezdődött el a sportági szakosodás. Én megmondom őszintén, ennél jobban nem találkoztam. Manapság, hogy lejjebb megyünk, óvis, nem tudom én mi, vannak az úszás.

0: más, és a torna nyilván kivétel, mert ott nagyon korán kell specializálódni, különben nem lehet odaérni. De hogy minél több inger, minél több hatás érje egy fejlődő gyerek szervezetét, koordinációra, a különféle fizikai hatásokra a legjobb az, hogy minél több mindent próbál ki.
1: Olyannyira adok igazat neked ebben, hogy még annyival kiegészíteném ezt, hogy egyrészt, hogyha ilyen multisport jellegű múltja van valakinek, tehát a versenyzőknek, vagy akár a gyerekeknek, ne beszéljünk versenyzőkről, csak sportolókról, utánpótláskorú sportolóktól, kevésbé lesz sérülékeny, mert ugye nem csak egy izomcsoportedzés, azt nem csak ilyen rutinszerűen ugyanazokat a mozgásokat csinálja. Ha visszaemlékszem még a felnőtt koromra, és már akkor azt gondoltam, hogy már mondható vagyok profi sportolónak, de ha kitöréseket kellett csinálni, akkor azért az nagyon nem jól esett másnap. Tehát akkor tudott izomlázam lenni, vagy húzóckodni. Tehát, hogy teljesen más
0: teljesen mozgást csinálni. Teljesen beállt egy specifikus. Igen.
1: Saját magamon nevettem a végén, hogy nem hiszem, hogy állítólag én profi sportoló, egy élsportoló, és egyszerű gyakorlatoktól izomlázam lesz. A másik ennek a multisport tevékenységnek a lényege szerintem, hogy ha egy gyereket agyon terhelünk egy sportággal, sokkal hamarabb kiégetjük őt. Tehát, hogy már olyan mennyiségű munkaórát teszünk bele, hogy egyszerűen kiég, mert megunja a 15-16-17 éves kor. Tehát mire odaig elér, hogy már na most akkor komolyodik a helyzet, és csapatot választok, és már válogatott is lehetek, meg még talán ebben még meg is tudok majd egyszer élni, meg a hazámat tudom képviselni, hogy Isten valamilyen nemzetközi versenyen, addig lehet, hogy most már hány inger lesz a saját sportágat, de hogyha berakunk több olyan sportágat, ami kicsit színesebbé, érdekesebbé, és még segíti is őt, mert ugye különböző képességet tud elsajátítani, a sérülést elkerüljük. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó csomag lehet a gyerekeknek, de én azt látom, hogy az edzők félnek ettől.
0: Abszolút. Tehát. Na, és nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad. Tehát, és visszacsatolnék, hogy mi a különbség. Tehát a külföldi utánpótlás nevelés, külföldi akadémiákon ők szándékosan beraknak a petanktól, a teniszen át, az összes többi olyan mozgásforma, ami más izomcsoportokat mozgat, teljesen más a figyelem, a koncentráció, elveszi attól, amiért ott van. Nálunk heti 8-9-10 edzés plusz mérkőzés, és mire 17-18 éves korra odaérnek, ahol a legmotiváltabb, a legnyitottabbnak kéne lenni, nagyon-nagyon sok gyerek kiég. És jön az a gondolat, hogy megyek edzésre, és nem hogy fölcsillan a szem, hanem rossz kedve lesz. És jönnek azok a félelmei, hogy úristen, ma mi lesz, mert megint. Tehát itt ebbe biztos, hogy változtatnunk kell. Ugye évek során bejött a TAO, ami egy óriási segítség a magyar sportnak, és hála Istennek, hogy van, és egy óriási mankó, de én azt gondolom, és nyilván ez az én véleményem, hogy egy pár éve egy picit nem abba az irányba megy a TAO és annak a felhasználása, ami ezt az irányt segítene, most amiről beszélünk. És sokkal több minden más ingert be lehetne vonni a gyerekek életébe, ezáltal kinyitni és még jobban vonzóvá tenni, hiszen a beszélgetés elején beszéltünk arról, illetve kérdezted, hogy mennyiben másabb akkor is a mostani. A mostani gyerek szabadideje arról szól, hogy a műszaki kütyük, a számítógép, a telefon, az egymással való kommunikálás csak és kizárólag telefonon vagy elektromos úton történik, vagy elektronikusan, bocsánat, holott volt régen, hogy lement az ember a grundra, elment focizni, elment fára mászni, vagy mit tudom én mit csinálni, cseresznyét lopni, ahol olyan dolgokat csinált, amit észre se vett, és mennyivel több lett tőle. Most bejön az akadémiára egy fiatal fiú, egy leány, és nem tud elesni. Nem, mert egy...
1: Egyszer.
0: Igen. Igen. És ez nem a gyerek hibája.
1: Így van.
0: Tehát ez nem a gyerek hibája.
1: Abszolút egyetértek ezzel. Erről meg az jut eszembe, amit mondtál, hogy ugye nekik sokkal több lehetőség van a kommunikációra. Tehát, hogy nem kell ahhoz találkozzanak, hogy ők beszélgessenek, vagy úgymond üzenetet váltsanak, de nekünk is több lehetőségünk van arra, hogy ebből őket kivegyük. Tehát nem ugyanazok a lehetőségei vannak az edzőnek, nem ugyanazok a létesítmények vannak, nem ugyanazok az eszközök vannak, és nem ugyanaz a sporttudományi háttér áll rendelkezésünkre, mint mondjuk 1986-ban, mert ott azért lényegesen ilyen szempontból könnyebb volt, mert nem volt választási lehetőség a gyereknek.
0: Így van, nem volt opció.
1: Mész, vagy ide, vagy oda, vagy iskolába, vagy edzeni, de ez az összes, mert hétfőn nincs adás, este tévémacsi az csak hétkor jön, addig viszont el kell tölteni az időt, vagy még egyszerűbb, ha sötétedik, gyere haza. Ma már nem ez van. Ma már nagyon-nagyon széles a palettája a gyerekeknek, vagy a fiataloknak arra, hogy ők bármilyen interakcióba kerülnek másokkal, hogy ők úgy érezzék, hogy ők folyamatosan csinálnak valamit. Mert ugye csináljuk a sportot, most csináljuk a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot, a Messenger, a csetelés oldalok, bármi. De nekünk is több lehetőségünk van arra, hogy őket ebből kiszakítsuk. Tehát sokkal több minden áll szerintem egy edző, vagy egy klub, vagy egy iskola rendelkezésére, hogy őket valahogy kimozdítsa ebből bármilyen motivációs eszközökkel. Tehát, hogy mi is tudunk számítógépeket adni nekik. Mi is tudunk olyan platformokat biztosítani. Mi is tudunk szép tornatermet adni nekik. És szerintem annyira demagóg az, és annyira zavar, amikor azt mondják, hogy bezzeg a mikorunkban még lementek foszlizni, de ti meg ezt csináltok. A gyereknek ebből mi a tanulság? Hogy nem érti. Hát jó, ti azt csináltátok, mi ezt csináljuk.
0: Nem tudja, hogy miről beszélsz.
1: Igen, nem tudja.
0: Nincs összehasonlítás, semmi. Nem tudja elképzelni.
1: De
0: így van.
1: Nekünk is megvannak azok az eszközei sportvezetőknek, edzőknek. Csak használjuk azt, hogy máshogy kell fordítani a gyerekekre, hogy őket kimozdítsuk abba, hogy egyáltalán kedvet kapjanak ahhoz a sportolnak. Nem lehet az egy büntetés, hogy azzal megbüntetlek, hogy te sportolsz, mert amúgy meg, bocsánat, hülye vagy, hogy nyomkodod a telefonod. Tehát ha nincs neki jobb,
0: így van.
1: Mert nem tudunk olyan alternatívát
0: nem
1: neki
0: tud.
1: Adni.
0: Ez így van.
1: Úgy, hogy közben minden rendelkezésünkre áll. Tehát ki tudnánk őket mozdítani szerintem ebből, és vannak olyan jó példák, akik kimozdítják, és időben mozdítják ki, mert ugye nagyon fontos az első behatás, hogy mit szerettetsz meg a gyerekkel. Ha már kicsi kölyök korában adod neki a tabletet, a telefont, a bármit, még a sportolás előtt, neki adasz az elsődleges kikapcsolódás. Ha már a sporttal, és mondjuk a sport ad neki egy olyan első élményt, hogy jaj, de jó, hát itt a haverom, a barátnőm, tök jó együtt, jól éreztem magam, este elfáradtam, ő ezeket meg nem tudja összerakni így a apró kockákból, hogy nap végén azért fáradt, azért érzi magát jól, azért kevésbé beteg, azért tud jobban tanulni, azért van több barátja, mert nem úgy lejár sportolni, de már találkozik először ezzel az élménnyel.
0: Igen, és most amit mondtál, ez egy fontos aspektusa lenne például a utánpótlás, meg az edzőképzésnek, hogy ezt elmagyarázni az edzőknek, hogy tehát nem fekete-fehér. Tehát az valóban az nem hivatkozási alap, hogy bezzeg a mi időnkbe. Azt nem tudják elképzelni a gyerekek. Azt mi tudjuk, hogy nekünk milyen lehetőségünk volt, és tudjuk, hogy ma mi van, mert ugye mi átéltük az egészet. És az ne legyen hivatkozási alap, hanem alkalmazkodni kell ehhez a mostani, és úgy megkeresni a gyerekekhez azt az utat. Nyilván, aki 10-15 éve otthon használ dolgokat, annak, ha egyből azt mondod, hogy ez hülyeségé, akkor az nem az... Abból kell mutatni, hogy van egy másik út is, van egy másik lehetőség is. Adj egy pici teret abból, ami eddig volt, próbáld ki ezt is. Ha ez nem megy, próbálj ki mást is. És ez a fajta inkább pedagógia és empátia készség, ami legalább annyira fontos, mint a szakmai ismeret, a mai világban nagyon-nagyon komolyan kell, vagy kellene az edzőknek, testnevelőknek.
1: És akkor most talán erre rákapcsolódva, lehet, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy ez legyen a fő cél, az elsődleges cél minden olyan kiegészítő szakma irányából, akár pszichológus, akár mentáltréner, akár coach, bárki, mentor, teljesen mindegy, hogy ne a vereséget próbálják, a vereség érzetét próbálják csökkenteni a gyerekben, mert az megoldja majd ezeket, tehát neki ezt ki kell idézőjelben szenvednie, hanem hogy irányba tartsák a gyereket a sporton belül. Tehát szerintem egy veresség nem minden esetben tántorít el egy gyereket a sporttól, mert lehet, hogy motiválja, hogy a következőt megnyerje. De mindenképpen az egy jó és fontos dolog, hogy érzelmeket vált ki belőle, hogy ő reagál arra, hogy ő kikapott. Az rosszabb, hogy nem reagál rá, mert nem érdekli. Akkor rossz helyen van. De ha reagál rá, az jó, mert akkor ő, ott valami dolga van neki még azzal. De hogy ezek a kiegészítő szakágak, tehát a sportágat kiegészítő mentál, tehát amit előbb említettem, hogy a sport felé irányítsa őket, ne pedig abból próbálja meg megmenteni őket azokkal a kudarcokkal szem, amit neki meg kell, hogy én is meg át kell, hogy dolgozza saját magát. Tehát, hogy egységesen a más irányból, tehát az a fajta, hát mentálisan, se fizikálisan sem segítő foglalkozások, mint hogy nézem a képernyőt, és szándékosan mondom, ezt pedig nem szeretem, mikor lesz meg, mert a képernyőn sok minden van, tehát azon lehet tanulni is, hogy annak a hasznosságát próbálják egyrészt növelni ezek a szakemberek, másrészt próbálják őket elmozdítani a sport felé, hogy hát érted, hogy ne a sportágból mentsék meg, mert hogy nyersz, igen, meg megizzadsz, meg megsérülsz, mert hát oké, hát az élet is erről szól, hogy amúgy mindenre lefordíthatjuk azt, hogy mind a érhet vereség, mindenhol izzadhatsz meg, és mindenhol kell komfortzónán kívül létezni, egy párkapcsolatban, egy munkahelyen, egy közlekedésben, tehát hogy senki nem butha.
0: Ez
1: ezért nagyjából kimozunk a komfortzónából.
0: Igen, és mindenhol van vereség, az abszolút élet minden napjaiban, igen, minden órájában, hogy lekésed a buszt, hogy nem találtad el, hogy mi legyen a vacsora, vagy mit kell venni a boltba, vagy bármi. Ehhez kell az a fajta, hát hogy mondjam, kompromisszumkészség, ami az egész életnek egyébként szerintem a mozgatórugója, az észszerű kompromisszumkészség, és megtalálni azokat az utakat, amik segítenek ennek a feloldásában, de te mondtad a vereség, de ugyanez igaz a győzelemre is.
1: Abszolút.
0: Hogy a győzelemnek az értékét is helyén kezelni, mert számtalanszor láttuk, hogy egy-egy győzelem az milyen irányba viszi, nem jó irányba viszi el azt, aki nem megfelelően kezeli ezt, vagy nem megfelelően címkézi, hogy oké, ma győztünk, de azért ez gyerekek, maradjunk a talajon, holnap egy ugyanez, hogy holnap is győzünk, legalább ennyi kell. De ugye mi ennél többet szeretnénk, nem csak ami ma volt, hanem még szeretnénk. Tehát ahhoz, hogy jobban győzünk, mint tegnap, ahhoz még többet kell teljesíteni. Én nekem a Bajnokok Ligája győzelem egy fantasztikus siker volt az életemben, de nincs benne az első három fontosabb dologba. Pedig a sportról szól az életem, meg remélem még sokáig arról is fog szólni, de nem, nincs benne. Tehát én nekem körülbelül 3 napig tartott az a fajta eufória, utána teljes kiürülés, teljes megyünk előről, csináljuk, kezdjük új dolgot, bármit.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ferencváros-Újpest derbi lesz ma a labdarúgó NB1-ben. Átépítik a Herceg-Szántói közúti határátkelőt, számottevő esőre nem kell számítani. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
4: Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában, köztük a Ferencváros-Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint fél négytől a Zalaegerszeg Puskás Akadémia, és 8 órától az ETO-FC Kispest Honvéd meccset. Salói Dániel gólpasszt adott, csapata a Toronto pedig 4-4-es döntetlent játszott a vendég Chicago Fire-rel az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A magyar játékos végigjátszotta az összecsapást, és a 92. percben készítette elő a végeredményt jelentő gólt. Gazdag Dániel bemutatkozott új csapatában a New England Revolutionben. A 75. percben csereként lépett pályára a Los Angeles Galaxy otthonában. A meccset a házigazdák nyerték 2-1-re. Pintér Dániel is csere volt az Inter Miami-ban, és mindössze egy percet játszott az Atlanta United ellen, amely 2-2-es döntetlennel távozott Floridából. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lili Anna nyerte a Budapest félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot, mindketten megvédték címüket. Az első kiemelt német Alexander Zverev három játszmában búcsúztatta chilei Alejandro Tabilót, ezzel bejutott a 16 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A nőknél a japán Osaka Naomi, az amerikai Coco Gauff és a kazakh Jelena Rybakina is a nyolcad döntő résztvevője lett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megérkezett Kijevbe az amerikai tárgyaló delegáció, hogy Volodymyr Zelenszkij jelegyeztessen az ukrajnai háború lezárásáról. Az ukrán elnök előzetesen úgy nyilatkozott, hogy békére és biztonsági garanciákra van szükség. Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner előzőleg Moszkvában több mint három órán át egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna az éjszaka. Az orosz légvédelem csaknem 260 drónt lőtt le. A támadásokban hárman meghaltak, és lakóépületekben, üzemekben keletkeztek károk. Moszkvát és Kijevet nem érte támadás, miután a tárgyalások idejére három napra kölcsönösen felfüggesztették a fővárosok elleni csapásokat. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitó nyilvános szenátusi ülésén azt mondta, szakítanak az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés. A tárcavezető hozzátette, jelenleg az NKM folyó képzés megszüntetésének jogszerű és méltányos lebonyolításán dolgoznak, másút pedig egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az elsőéves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. Tavalyhoz képest 8%-kal több, 4400 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Semmelweis Egyetemen. Az első évesek több mint harmada angol és német nyelvű képzési programban vesz részt. Megdőlt az országos melegrekord tegnap, közvetlenül a hidegfront előtt az Alföld délkeleti részei még 35 fok feletti adatokat mértek. A Békés vármegyei Dombegyházon 36 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord valamivel 35 fok felett volt, amelyet tavaly mértek Körösladányban és Körösszakálon.
0: Közlekedés.
4: A betontábla elemeket javítják az M31-es autópályán az M3-as felé Nagy Tarcsa térségében. Az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható kevés felhővel, eső nélkül. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Dani Gábor, kézöld mesteredző vendégem. Annyira megkérdezem, hogy mi volt az a három évben, ez nem fér bele, mert azért, ha valaki elkezdi az edzősködést, az minimum ilyenre vágyik, hogy egy B-et nyerjen, vagy válogatott, vagy szövetségkapitán legyen, és ott érmet érjen. De hogy ezt így mindet végig próbálgattad már.
2: Lehet, hogy bocsáss meg, szabadba vágok, és nyilván nem akarok kibújni, lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Úgy összegészében nem a sportra gondoltam, hanem az életem.
1: Ja.
2: Igen.
1: Ez túlmutat rosszul, már az,
2: igen,
1: amir.
2: Igen, rosszul fogalmaztam akkor, azért elnézést, de nyilván a bajnokok, mert mindenki azt hiszi, de nem. Nyilván az első az a családom, a gyerekeim, az unokáim, és nekem a Bajnokok Ligája győzelemnél fontosabb, hogy a körülöttem levők, a nekem fontos emberek azt mondják, hogy az maradtam, aki voltam 87-ben, amikor vagy csoporttalálkozó, osztálytalálkozó, most már 40 évesre járok, úristen. azok mondják, hogy nem változtam, és hogy az maradtam, aki voltam. Ez nekem nagyon fontos.
1: Ezt így már értem.
2: Igen.
1: És ugyanez az olimpiai győzelem is.
2: Igen.
1: Hát, hogyha valaki azt hiszi, hogy az olimpia aranyére, mert bármi megváltozik, az óriási tér.
2: Nagyon köszönöm, hogy ezt így kontextusba hoztad, mert erre gondoltam, csak rosszul fejeztem ki magam. Tehát nagyon fontos volt meg minden, és akkor még rá is szoktak kérdezni, hogy a 2019-es, amikor ráadásul veretlenül nyertük meg azt a szezont, mondtam, gyerekek, higgyétek el, hogy egy szezont veretlenül lehozni, az nem normális. Ilyet ne akarjon senki. Igen, tehát gyerekek, tehát ez nem, nem, nem, oké, szép volt, jó volt, nagyon komoly csapatmunka, nagyon sok embernek volt benne szerepe, és a legprofánabb, amikor a BL döntő után az ember óra alá rakják a mikrofonokat, hát sok okosságot nem lehet mondani, és azt tudtam mondani az egyik riporternek, hogy a győzelem titka az a krumpli leves volt, amit a feleségem főzött.
1: És akkor mindenki elkezdett krumpli leves csinálni.
2: És olyan teóriák kezdtek el terjengeni, meg így.
1: De ezek kellenek amúgy. Tehát, hogy kell, hogy kizökkenjenek az újságírók is, meg az emberek. De ez azért jó szerintem nagyon, mert hogy mindenki a titkot keresi.
2: Mindenki a titkot keresi.
1: De nincs titok.
2: Hát nincs titok.
1: Nem,
2: hát.
1: Mindenki lát mindent, anélkül, hogy nem dolgozol, vagy nem gyakorolsz, vagy nem teszed azt, amit kell a győzelemért tenni, anélkül nagyon
2: amikor nincs, így van, és össze kell jön egy olyan stáb, egy klub, egy környezet, a szerencsének, mindennek, és beleraksz mindent, és gondoljunk bele, hányan voltak ilyen helyzetben, meg lettek volna, és nem sikerült nekik, és az ember ott volt, ez összejött, ezt értékelni tudja, de amikor az embertől azt kérdezik, hogy mondjam meg, hogy mi a sikertitka, mondom, én nem.
1: Na igen, hogy...
2: Én nem tudom.
1: Nem sikerült, de ha megnézed a másiknak, a tulajdonos sikerült.
2: Igen.
1: Tehát érted, igen, hogy igen. Valakinek mindig sikerült. És neked azért nem sikerült, mert neki sikerült, és ő valami más tett hozzá.
2: Tehát, így van.
1: Nem az van, hogy a senki ellen küzdesz,
2: persze,
1: hogy sikerült.
2: Pontosan.
1: Tehát ez nem egy ilyen objektív mérce, hogy te végigmész, és hogyha csinálok 100 fekvőtámaszt, akkor pont 100 fekvőtámaszt csináltam, mert hogy te csinálod a dolgot, de más is közben csinálja a dolgát.
2: Ez így van.
1: Úgyhogy valakinek van. Mindig sikerült, tehát nem az, hogy nem sikerült soha senkinek, mert hogy hát most nem neked sikerült, hanem neki, és azt kell megnézni, neki viszont miért.
2: Igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Nem az, hogy nekem az nem sikerült, mert neki igen.
2: Igen. Még egy titkot hadd áruljak el, mert nyilván nem titok, hogy ez a krumplileves téma, ez én azon kevés férfi emberek közé tartozok, akiket az autók és az evés nem érdekel.
1: Ajjaj.
2: Tehát nem érdekelnek. Nem. Illetve nem, ez se jó megfogalmazás, elnézést, nincsenek a fontossági sorrendben ott az elején. És az étkezésbe is, tehát a krumplilevest nagyon szeretem. Tehát semmi extra, semmi ilyen, olyan krumplileves, meg rántott hús, meg mit, tehát nem semmi extra. És a Bajnokok Ligája előtt, meg a mérkőzések előtt valóban krumplilevest szokott az Ági csinálni, a feleségem, bocsánat, mert tudja, hogy azt szeretem. És az egyik Bajnokok Ligája döntőre, ugye itt voltunk fönt az Aquingumban, mindig fölköltöztünk 3-4 nappal előbb, és kabalából, pedig abszolút nem vagyok babonás, meg mondta, hogy itt egy ilyen dunszos üvegbe, és főzött krumplira, és elfelejtettem belőle enni, mert sok minden el voltam foglalkozva, de egy mi van a hűtőbe, ott az nem. És fölhívott a mérkőzés előtt, és megkérdezte, hogy ettem a krumplilevesből. És akkor esett le, hogy nem, de mondom, ez milyen dolog, meg hát ilyen, nem maradhatok így, meg ilyen szégyenbe, nyilván az ember nem mond olyat, hogy ettem mégis, és fölrohantam a szobába, és a dunsztos üveget lecsavartam, és ettem három hideg kanállal, ott, vagy ilyen hideggel, három kanállal.
1: De nem vagy babonás amúgy.
2: De nem vagy.
1: Még ez a szerencse.
2: Igen. És akkor mindenki boldog volt.
1: És akkor mindenki nyertetek is.
2: És nyertünk is. Így
1: van. Csak van összefüggés, látod?
2: Csak van összefüggés.
1: És csak van titok. Nagyon aktív vagy, és tényleg óriási tapasztalatot szereztél már az eddigi edzői pályafutásod során. Hol szeretnéd ezt még kamatoztatni? Ugye nekem vagy most, de azt is olvastam rólad, hogy azért te készen állsz arra, hogyha esetleg egy olyan feladatot kapna, amit elválasz, és testhez áll, és látsz benne értelmet, kihívást. Mi, hol van a helyed, ahol te látod magad a következő 5-10 évben, vagy szeretnéd magad látni a következő 5-10 évben, mert nagyon sok mindenről beszélgettünk, rengeteg kérdésem lenne még. Ugye azt is mondtad, hogy neked egy férfi BL csapat még azért az úgy még beférne a portfóliód, vagy azt nagyon-nagyon szeretnéd. Hogy mi az, amire Danyi Gábor vágyik még a következő mondjuk 5-10 év alatt, nem mondjuk nagy időtávot. Nem kicsi esed, de azért
2: igen,
1: ennyi kell.
2: Igen, először is ugye nagyon-nagyon jól érzem magam a mindennapokban és a bőrömbe a Nemzeti Kézilabda Akadémián. Egy fantasztikus hely, olyan felszereltséggel, hogy sokfele jártam a világba, Ázsiától kezdve nagyon sokfelé volt szerencsém. Ilyen létesítményt és ilyen lehetőségeket, ami ott a Boglári Akadémiában nem láttam sehol. És ez nem a hazabeszélés, meg mert jó hangzik, ez tényleg így van. Ráadásul ugye Balatonföldváron élünk, 5 éve vettünk ott egy házat, oda letelepettünk, csodálatos az a balatoni élet, meg az a feeling ott a vízpart mellett, hát ha tudom, még előbb is oda költözünk, szoktam is mondani, tehát nagyon-nagyon jól érzem magam, viszont úgymond öregnek se érzem magam, hogy ha jön egy lehetőség, de nyilván, ahogy mondtad, annyi felé dolgoztam, és annyi mindent kipróbáltam, úgymond volt lehetőségem, nem a kipróbálás a jó szó, hogy nyilván az életemnek ebbe a szakaszába most már komoly prioritás az, hogy mondjuk ne menjek el külföldre, mint tavaly is volt egy lehetőség, mert hála Istennek 3 unokám van már, akik nagyon komoly szerepet játszanak az életembe, és volt olyan időszak, nagyon kevés az életemben, amit visszacsinálnék, vagy másképpen csinálnék, egyet biztosan, amikor 3 és 5 éves kora között a lányomat nem láttam ébren, annyit voltam távol. És most már így 61 évesen ezt nem szeretném az unokáimmal. Tehát tudom, hogy ez nem kívánságműsor, de a külföldre nem akarok menni, mert évente 2-3 hazajönni, ezt már nem szeretném, pontosan az elmondottak miatt. Ha itthon megtalál egy olyan feladat, ahol értelmes célok vannak, olyan lehetőségek, abban nagyon szívesen készen állnék és belevágnék, viszont ha ez nem jön el, az égvilágon semmi olyan törést vagy hiányérzet nem lesz az életemben, mert tényleg teljes úgy olyan szempontból az életem, hogy edzést tartok, tanítok, ott vagyok, ahol nagyon jól érzem magam, nagyon komoly és előkelő helyet foglal az életembe a teniszezés.
1: És a biliárd.
2: A biliárd, és ezeknek tudatosan hagyok helyet és időt az életembe. Nem vagyok az az edző, soha nem is voltam, ez az életem, de aki 24 órában akar ebben foglalkozni, mert láttam példákat, hogy mennek el az erdőbe azok az emberek, akik állandóan ebben foglalkoznak. Tehát én a BL döntő napján is futottam 2 kört a Margit-szigeten, BL elődöntő napján is teniszeztem, tehát ezeket szándékosan meghagyom magamnak, mert így egész. Úgyhogy ha van egy ilyen lehetőség, és nyilván elsősorban ez a férfi csapat, mert igazából nem megbántva a hölgyek és a férfiak közti különbséget, nem akarom itt felerősíteni, de azért jelentős különbség van a férfi és a női kézilabda sport, meg egyáltalán a sport között, de az a szakma csúcsa, tehát ez tény és való, akkor ha egy ilyen lehetőség megtalál, nagyon, nagyon nagy örömmel venném, de ha nem, akkor sem fogok a kerti ház végébe menni, a telek végébe, már csak azért is, mert nincs kertes házam.
1: Hát köszönöm szépen Nagy Gábor kézoddamester edzőnek, hogy elfogadta a meghívást, és én jót beszélgethettünk, és hát nagyon ritkán van az, amikor azt úgy érzem, és azt tudom mondani, hogy ennél rosszabb tényleg sose legyen.
2: Igen.
1: Nálad, mert akkor minden rendben lesz.
2: Én is nagyon örülök, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon jó volt beszélgetni. Ugye az interjúk, beszélgetések számomra egyik fő ismérve, hogyha az ember azt látja, vagy azt érzi, hogy nagyon hamar vége volt, már is vége, mert akkor...
1: Sajnos, igen.
2: Igen, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, nagy örömmel volt, amit megtisztelő volt.
1: Köszönöm, vigyázz magadra, sok sikert, jó egészséget neked.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök Egréder István. Nézzük, hogy mit kínálunk a mai Körkapcsolásba. Rengeteg labdarúgást, hiszen 15 óra 30 perckor kezdődik a Zalaegerszeg Puskás Akadémia mérkőzés. 17 óra 45-től játsszák a derbit, a Ferencváros Újpest összecsapást, és 20 órakor Győr Honvéd találkozóra kerül sor, mindhárom mérkőzést élőben közvetítjük. Természetesen figyelemmel követjük a Ferencváros női kézlabda csapatának bajnokok ligája szereplését, a csoportkörben a Buducnost Podgorica vendége lesz a zöld-fehér együttes. Aztán Formula 1, az olasz nagydíj, erről is beszámolunk a Körkapcsolásban. De kezdjük labdarúgással, mégpedig a derbivel, hiszen majd, mint említettem, már közvetítjük itt a rádióban a Ferencváros-Újpest találkozót 17 óra 45 perctől. De most egy kis hangolódás a derbik történetéről. Szabó Bence készített egy beszélgetést, az első beszélgetőtársa pedig Rajci Péter, az Újpest korábbi játékosa.
4: Nyilván azért nyáron voltak változások a magyar futballban, és talán ezeknek a változásoknak az egyik győztese a jövőben az Újpest lehet. Minden esetre akkor kezdjük azzal, hogy szerinted hogyan áll az a projekt, amit Újpesten megálmodtak, milyen úton halad?
5: Szerintem halad, bár egy kicsit lassabban a vártnál, viszont a nádai paliek szerintem rendet fognak rakni mindenképp, tehát hogy ehhez ő nagyon ért. Most már vannak biztatóbb igazolások is, gondolok itt a két új magyar fiúra. Én szerintem Szendrei egy óriási fogás lehet az Újpestnek, ő egy nagyon jó korban lévő játékos, és fazon szapad az Újpest játékának. Tehát az ő progresszív passzai, labdavezetései, nyomásról való kilépéseivel szerintem több játékosnak a játéka is fel fog javulni. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Horváth Krisztoferrel hogyan értik majd meg egymást. Bízom benne, hogy a Krisztofer most már olyan helyeken tudja felvenni a labdát a Norbi passzai által, amiket eddig a többiek észre se vettek, és ezáltal egy kicsit könnyebb lesz neki a kapu felé indulnia, közelebből tudja a kaput támadni, ezáltal több gólpassz és gól lehet benne. Zekével pedig igazoltak egy kis tesztoszteront, mert azért valljuk meg, hogy ez bőven hiányzik a mai Újpestből, hogy egy kicsit agresszívebbek legyenek. Én úgy gondolom, hogy ezt megkövetelnék tőlük a szakmai stáb, de eddig ez nem nagyon látszott. Zeke egy olyan játékos, aki nem fél semmitől. Velem egy bátran a párharcokba, és ez is nagyon hiányzott Újpestről. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy a Ferencváros viszont annak ellenére, hogy van ez a Fradi ügymizéria, illetve sok játékost el is adtak, egyelőre nagyon jól néz ki Borbély Balázsra, ezt bizonyították Győr ellen, meg ugye a Trabzonspor ellen is. Bízom abban, hogy egy kicsit fáradtabbak lesznek ezáltal, de ott van az a 31 néhány mérkőzéses nyeretlenségi dolog így az Újpest részéről, ami kezd már nagyon-nagyon nyomasztó lenni.
4: Van pár dolog, amit említettel is, akkor belekapnék. Ugye itt a Szendrei igazolás, meg így általánosságban is, ha beszélünk az igazolásokról. Minden esetre nekem kezdjük a Szendreivel. Ugye mondtad, hogy talán akkor jobban beillhet a középpályába, mert ugye van egy olyan Arne Meyer, aki Bundesliga múltal rendelkezik, meg azért a Juhics nagyon hosszú ideje játszik Újpesten, de ennek ellenére azt gondolt, hogy egy Szendrei sokkal jobb lehet a kapcsolat szempontjából? Ugye most a horváttal való kapcsolatát emeltet ki.
5: Én ebben nagyon bízom, nagyon biztatóan állt be, és ugye ő folyamatosan játékban volt, tavaly a Zalaegerszegnek a legjobb embere volt, nagyon meghatározó játékos, ugye válogatottban is kapott meghívót, 26 éves játékos, tehát tényleg minden adott ahhoz, hogy jól teljesítsen Újpesten, én szerintem a nyomást is el fogja bírni, én a Juhicshoz nem hasonlítanám, tehát ő nála sokkal jobb játékos. Arne Meyer, nagyon látszik rajta, hogy egy képzett játékos, igen, a Bundesligából jött, én viszont benne annyi tüzet nem látok, mint a Norbiba, úgyhogy én mind a kettő játékos elé raknám így a rangsorba. Tehát én abszolút egy domináns középpályást látok benne Újpesten, aki meghatározó lehet.
4: Habár eddig ugyan nem ment le sok forduló, de az eddigi nyári igazolások közül nyilván még Szendreit ilyen tekintetben nem láttuk, de mit gondolsz az átigazolásokról? Ki volt, aki eddig legjobban bevált számodra?
5: Igazából az, hogy most itt tudjunk nyilatkozni teljes őszintességgel, látni kéne, vagy tudni kéne a koncepciót, vagy azt, hogy milyen irányba szeretne elmozdulni az Újpest, ezt így leírva nem láttuk, vagy nem volt kihirdetve. Nyilván szeretnének előrelépni mindenben, de az, hogy mi az ő filozófiájuk, azt így most nem tudjuk. Úgyhogy most személyekről tudunk beszélni. Én nekem az utolsó két igazolás tetszik a legjobban eddig. Vannak olyan emberek, akik úgy jöttek ide, hogy például a Tijani, hogy nagy reményekkel, hiszen nyíltjázan jól teljesített, aztán most tudjuk is, hogy mi van vele, meg nem is tudjuk, hogy mi van vele. Úgyhogy nekem az egy domináns 9-es nagyon hiányzik, nyilván a szakmai stábnak is, de azért az Újpestben van így is potenciál előrefelé.
4: Ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ugye zárult az átigazolási időszak, hogy igazából, hogy maradt-e lyukas poszt, de ilyen értelemben talán a Tijani, hogyha ő egészséges, akkor az a 9-es is megvan, nem?
5: Én úgy gondolom, hogy meg lehet, tehát, hogy Nyíregyházán jól teljesített, csak mondom, nem tudom, hogy mi van vele. Senki nem tudja, beteg volt, nem volt beteg, azért a külföldi játékosoknál bőven benne van az, hogy hogyan fogalmazok, hogy ne bántsak meg senkit, hogy most kap egy kis szabadságot, és akkor lehet, hogy két nap múlva jön vissza. Nem akarok itt találgatni. Reméljük, hogy minél előbb a szakmai stáb rendelkezésre fog állni. Aztán utána meg kérdés, hogy mikor lesz bevethető.
4: Szerinted egyébként így összességében a szakmai stábról nyilván feltételezhetjük, hogy az a klasszikus Újpest identitás azért megvan benne, mert ugye Szélesi Zoltán a vezetőedző, de a játékosokra ezt mennyire jól sikerülhet majd átültetni itt a derbi kapcsán, mert azért nyilván te is mondtad, hogy van egy olyan sorozat, ami az Újpest szempontjából igen nyomasztó.
5: Abszolút nyomasztó, és ugye most voltak ezek a előző mérkőzések, na majd most kicsit gyengébbnek tűnt a Fradi, kicsit feljövő volt az Újpest, aztán bántóan sima mérkőzések lettek belőle, úgyhogy most inkább nem mondok semmit. Bár én mondhatnék, nekem bizonylag sok győztes gólom van, meg sok gólom van a Fradi ellen, én nagyon szerettem ellenük játszani. Igazából a nagy rangadók értettek úgymond minket, engem legalábbis. Most egy kicsit úgy tűnik, hogy mi ezektől félünk, és mondom, ez a 32 mérkőzés azért bele tud ülni az ember nyakába. De én nagyon bízom benne, hogy most főleg ezzel a két új emberrel egy kicsit új irányt vesznek a dolgok, és mondom, a Norminak a játéka hatással lesz a többieknek a játékára, ezáltal a csapatjáték is jobb lesz. Kérdéses a Ferencváros, hogy hogyan tudja kipihenni magát. Biztos, hogy ők is várják, mert én is várnám, hogyha 32 meccs óta nem kaptam ki egy csapattól, azt nagyon szívesen látom vendégül. Reméljük, hogy ezt az átkot most megtörjük.
4: Hát meglátjuk akkor mindenképpen, és ugye te említetted a saját statisztikádat, bele akartam hozni egy kicsi multizézésképpen, hogy egyébként mennyire emlékszel, vagy hány meccset játszottál bajnok itt a Faradé ellen, és hogy mennyire voltatok eredményesek?
5: Nekünk is volt egy ilyen hosszabb időszakunk, amikor nem kaptunk ki a Ferencvárostól. 3 győztes gólom van ellenük, 2-t rúgtam a 6-0-nál, illetve volt egy 1-1-et érő találatom, úgyhogy én nagyon szívesen emlékszem ezekre a derbikre.
4: És egészen pontos, mert megnéztem, hogy 6 gólod volt, igen.
5: Úgyhogy én mondom, én imád. Sőt, még Kaposváron játszottam, még NB2-esek voltam, volt egy kupameccsünk volt, és 1-1 volt otthon, érugtam a gólt, még a 11-es is berúgtam a párbajba. Sajnos ott a 11-es párbajba alul maradtunk, de azért én szerettem a Fradi ellen játszani, úgyhogy ellen nem kellett plusz motiváció. Jó lenne a pályán lenni, de hát már kiöreget.

0: Aztán meglátjuk, hogy a fiúk a pályán mit tudnak összehozni.
1: Ugye a mostani beszélgetésünk kapcsán fogok egy másik, egy Fradi játékossal is beszélgetni, akivel egy időben voltatok nagyjából a pályán, úgyhogy megkérdezzek róla ellenfélként Gyepes Gáborról, milyen emlékeid vannak?
0: Kellemes emlékeim vannak, mert ugye amikor játszottunk egymás ellen, akkor mi azért többször nyertünk, de amúgy Gabi egy nagyon jó gyerek, válogatottban is voltunk együtt, találkozunk, akkor beszélgetünk, úgyhogy egy rendes gyerek, úgyhogy én szeretem a Gabit.
1: És akkor folytatjuk a beszélgetést Gyepes Gáborral, aki a Ferencváros oldaláról élt meg egy jó pár derbit. Ugye Rajci Péterrel beszélgettem az előbb, és tőle kérdeztem, hogy neki milyen emlékeid vannak rólad. Ez fordított esetben hogyan hangzik, milyen volt ellene játszani?
2: Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon emlékszem rá, de viccet félretéve, ugye először Kaposvárra játszott, amikor találkoztunk, illetve játszottunk együtt az utánpótlás válogatottban, és onnan ismerjük egymást. Hát ő egy ilyen klasszikus régivágású csatár volt, aki ugye nem csak nekem, hanem ugye nagyon sok védőnek okozott kellemetlen ugye pillanatokat, mindig keményen, agilisan és megfelelően agresszíven játszott, de nem volt sosem ugye alattom és durva, pedig ugye erre is van példa. Én szerettem nagyon ugye ezeket a csatákat, mert ugye ezeken a mérkőzéseken lehetett igazán ugye azt érezni, hogy úgy futballisták vagyunk. Ugye volt körítés, mérkőzés megelőző, készülődés, jó hangulat, ugye a szurkolók is ugye vehemensebbek voltak egymással, illetve abár most is elmensek, csak akkor úgymond nagyobb terük volt ugye úgymond összecsapni, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. És nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. Szerintem ugye hát abban az időben azért sokkal kiegyenlítettebb volt a Fradi és az Újpest közötti párharc, és voltak mérkőzések, amikor ők ugye a Rajci Petéhez kerülhettek, de voltak, amikor meg ugye mi. És általában azért, hogyha most így visszaemlékszem, azért a, úgymond a nagyobb téten bíró mérkőzések, meg a végkimenetele azért az inkább felénk húzott, úgyhogy ezért így jó emlékeim vannak arra az időszakra.
1: Egyébként, hogyha így összességében nézzük azokat a bajnoki meccseket, amit az Újpest ellen játszottál, mennyire emlékszel, hogy mennyi meccs van összesen, és milyen nyerési arányja?
2: Hát ez egy jó kérdés, mert azért játszottunk több meccset, de azért inkább az van bennem, hogy szorosan is, de talán azért mi több meccset nyertünk, mint ők. Legalábbis amikor én játszottam.
1: Egyébként ez tény, 9 meccset találtam összesen, 3 győzelem, 4 döntetlen és 2 vereség, tehát egyel többet nyertetek, de azért, amit te is mondtál, hogy azért ez egy kiegyenlített párharc volt, ez a döntetlenek számából is látszik.
2: Igen, hát azért ugye akkoriban azért sokkal kiegyenlítettebb volt a magyar csapatok közötti, úgymond sem differenc, sokkal kisebbek voltak ugye a különbségek, viszont ami egyébként nagyon meghatározta szerintem az akkori időszakot, hogy azért mind a két klubban voltak úgymond ilyen igazi ilyen őskövületek, és tényleg ilyen Fradi, illetve Újpest érzelmű ugye, játékosok, akik akár úgy nőttek fel, vagy legalábbis a pályafutásuk nagy részét ugye vagy a Fradiban, vagy az Újpestben töltötték, és azért ez is úgy megadta a show borsát, hogy megvolt az a fajta tisztelet egymás iránt, hogy tudtuk a másikról, hogy neki mennyit jelent ugye az adott klub, és az ez is úgy valahogy jó volt, mert utána, amikor az ember ment a válogatottba, akkor azért tudta drikálni a másikat. Úgyhogy azért ez úgy mindig egy ilyen jó érzés volt, hogy na, lejátszuk a meccset, de aztán is majd találkozunk még a válogatottba, és akkor majd ki mit fog mondani a másiknak. Úgyhogy szerintem igazából valamiért ugye maga az a derbi szó is, és a derbi szónak a jelentés is inkább ugye azt tükrözné, hogy két kiegyenlített csapatnak a párharca, hol az egyik, hol a másik ugye nyer. Most ez jelen pillanatban ugye az elmúlt jó néhány évet nézve ugye az eléggé ugye egyoldalúra ugye sikeredett, és habár ugye mindig örül ugye a fradista, hogyha ugye legyőzi az Újpestet, de valahol azért úgy titkon úgy reménykedik, hogy azért jó lenne egy picit úgy az a derbi tényleg úgy visszatalálna ugye a régi önmagához, és jobb mérkőzéseket hozna.
1: És akkor beszéljünk egy kicsit tényleg a mostani Ferencvárosról. Mennyire vagy így most a derbit megelőzően pozitív? Ugye az elmúlt 5 meccs az 5 győzelem.

0: Igen, megmondom őszintén, hogy ugye alapvetően, ami talán a legnagyobb meglepetés a számomra, és ugye végig is ugye a szurkolók, hiszen emiatt aggódtak, hogy nagyon sok játékos ugye elment, ami azért, amennyire ugye én tudom, azért viszonylag tudatos ugye lépés is volt, és ami nagyon-nagyon jó, hogy ennek ellenére, hogy ennyi játékos elment, és viszonylag lehet azt mondani, hogy az érkezők oldala azért az picit úgymond így lehet azt mondani, hogy nincsen úgymond ugye arányban a távozókéval. A csapat az nem gyengült, hanem jelen pillanatban kifejezetten úgymond csapat módjára viselkedik és játszik. És amit nagyon jól látni, hogy tényleg egyébként, hogy a Borbély Balázs nyilatkozta mérkőzés után, de még mindig azt mondja, hogy ismerkedünk egymással, hogy folyamatosan fejlődik a csapat. Ugye a játékosoknak most természetesen van önbizalma, és tényleg kezd kialakulni egy olyan csapat, amire lehet azt mondani, hogy tényleg csapatként tud működni a Fradi, amiben azért az elmúlt években azért mindig volt olyan, hogy az embernek az volt az érzése, hogy a Fradi akkor fog nyerni, hogyha ez a minden úgy kerek. De hogyha esetleg valami nem kerek, akkor így elengedjük, és akkor sok egyéni rossz teljesítmény van. Azért a Robikin is sokszor panaszkodott, ugye egyszer magyar bajnokik után, hogy a játékosok valahogy nem úgy teszik oda magukat. Most ez viszont nem tapasztalható, és ez egy nagyon örömteli ugye, dolog, ami meg talán ugyanúgy örömteli tud lenni, ugye, ha magyar futball nézem meg ugye az egészét, hogy az Újpest megint úgy jól kezdte a bajnokságot, és akkor most ott megint ugye, mégis úgy mennek neki és ennek a derbinek, hogy akár lehet esélyünk. Szóval én azért én egy jó mérkőzést várok, de természetesen Fradi győzelmet.
1: Ami az aktualitásokat illeti, ugye azt említetted, hogy Ferencváros szempontjából a pályán minden kerek, mi a klub körül zajlik folyamat, arról te neked milyen véleményed van, hogy állsz hozzá?
0: Hát megmondom őszintén, hogy én is csak a hírekből ugye informálódom, és nem tudom igazából, hogy pontosan mi az igazság, mik a részletek. Nem tudom, hogy ez valaha tényleg ez úgy ki fog elderülni feketén-fehéren, hogy mik a tények. Úgyhogy igazából nem is szeretnék olyan véleményt formálni, ami csak ezekre az információkra helyeződik. Gondolom, hogy ugye ami most lehet olvasni, hogy lesz ugye, ki lesz vizsgálva az ügy. Remélem, hogy semmi olyan nem fog történni, amit akár a klubot, vagy akár a csapatot negatívan tudná hátráltatni. Bizakodom, hogy tényleg egy megfelelő eljárásra tényleg az igazság ki fog derülni, és akkor onnan lehet tovább lépni.
1: És akkor egy utolsó gondolat a mérkőzésről, vagy adott esetben milyen eredményt vársz ezen a derbin?
0: Ez egy jó kérdés, általában egyébként megmondom őszintén, hogy nem nagyon sikerülnek a tippjeim. Azt jobban meg tudom tippelni, hogy lesz a végkimenet, hogy melyik csapat nyer, de eredményben abban nem vagyok jó. Hát természetesen a Fradi győzelmet várok, mert azért csak hazépályán játszik a Fradi, meg jó formában is van, és most a játékosok azért jó állapotban vannak, ugye mind fizikálisan, mind mentálisan. Az Újpest is azért sokat fejlődött, szóval én most hát nem tudom, hogy nem is tudom, mit mondjak, nem tudom, 2-1-re nyer a Fradi.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Gazdag Dániel bemutatkozott új csapatában, megtalálták az Ozora Fesztiválon eltűnt fiatal holttestét, napos meleg idő lesz holnap. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
4: Ma három találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában, köztük a Ferencváros Újpest derbit. A 17 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti, csak úgy, mint fél négytől a Zalaegerszeg Puskás Akadémia és a 8 órától az Eto FC Kispest Honvéd meccset. Salói Dániel gólpasszt adott, csapata a Toronto pedig 4-4-es döntetlent játszott a vendég Chicago Fire-rel az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A magyar játékos végigjátszotta az összecsapást és a 92. percben készítette elő a végeredményt jelentő gólt. Gazdag Dániel bemutatkozott új csapatában a New England Revolutionben. A 75. percben csereként lépett pályára a Los Angeles Galaxy otthonában. A meccset a házigazdák nyerték 2-1-re. Pintér Dániel is csere volt az Inter Miami-ban, és mindössze egy percet játszott az Atlanta United ellen, amely 2-2-es döntetlennel távozott Floridából. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lili Anna nyerte a Budapest félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket. Márton Viviana 9.-ként végzett a 67 kg-osok között a tekvondósok dél-koreai Grand Prix tornáján. Párizsi olimpiai bajnokunk első kiemeltként, erőnyerőként kezdett, majd a 16 között jordániai ellenféltől kapott ki három menetben. A viadal másik magyar indulója az idei Európa-bajnoki bronzérmes Patak Falvi Luca 2-0-ra maradt alul az 57 kg-os súlycsoportban, szintén jordániai riválissal szemben a 16 közé jutásért rendezett összecsapáson. Az első kiemelt német Alexander Zverev három játszmában búcsúztatta chilei Alejandro Tabilót, ezzel bejutott a 16 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A nőknél a japán Osaka Naomi, az amerikai Coco Gauff és a kazakh Jelena Rybakina is a nyolcad döntő résztvevője lett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Kijevben tanácskozik az amerikai tárgyaló delegáció Volodymyr Zelenszkijjel az ukrajnai háború lezárásáról. Az ukrán elnök előzetesen úgy nyilatkozott, hogy békére és biztonsági garanciákra van szükség. Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja előzőleg Moszkvában több mint három órán át egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml hasznosnak nevezte a találkozót, áttörésről azonban nem számolt be. Drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna az éjszaka. Az orosz légvédelem csaknem 260 drónt lőtt le. A támadásokban hárman meghaltak és lakóépületekben, üzemekben keletkeztek károk. Moszkvát és Kijevet nem érte támadás, miután a tárgyalások idejére három napra kölcsönösen felfüggesztették a fővárosok elleni csapásokat. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb, ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanári képzést kialakítani. A zöldítés és a passzív hűtésű épület felújítása válasz a klímavédelmi kihívásokra, írta közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet a város pozitív hősziget hatására. Egy kutatás szerint Budapest helyenként 2,5 fokkal volt melegebb a környező területekhez képest. A főpolgármester hangsúlyozta, közterületen fával, zöld felülettel, akár mesterséges árnyékolással kell csökkenteni a hőterhelést, a lakásokat pedig szigetelni kell, és ahol lehet, zöldtetőket kell kialakítani. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit. A 21 éves fiatal holttestére a rendezvény területén kívül egy kukoricásban találtak rá. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási eljárás keretében folytatja az eset kivizsgálását.
0: Közlekedés.
4: A betontábla elemeket javítják az M31-es autópályán az M3-as felé Nagy Tarcsa térségében. Az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható kevés felhővel, eső nélkül, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz, éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 15 óra 25 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. 15 óra 30 perckor kezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának mai első találkozója, az Alaegerszeg Puskás Akadémia összecsapás. Itt van velünk állandó szakértőnk Bene Ferenc. Feri, hát szokták mondani, hogy minden sorozat megszakad egyszer. Mi szakad most meg, a Zalaegerszegnek a rossz sorozata, vagy a Puskásnak a jónak mondható sorozata?
6: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Hát tipikusan az a mérkőzés következik, ahol a hazai csapat bár a tabellán elfoglalt pozícióban egyértelműen az utolsó helyen tartózkodik, és az elsőt fogadja, de azért mégsem érzem ennyire egyértelműnek a vendégcsapat részére a mérkőzést. Nevezetesen az Alaegerszeg részéről azért nyilván már nagyon-nagyon messze van a tavalyi szezon, de azért az Alaegerszeg mindig is arról volt híres, hogy inkább hazai pályán gyűjtögette a pontokat, és mivel a mostani szereplése idegenben kifejezetten tragikus, tehát nagyon nagy komoly vereség spirálban van benne. Igaz, hazai pályán is kikapott a Ferencvárostól, de lényegesen jobban futballoztak, mint az idegenbeli találkozókon. Különösen legutóbb a Kispest elleni mérkőzésük fájhatott az 1-0-ás vereség. Úgyhogy én alapjába véve egy nagyon-nagyon agresszív és nagyon-nagyon magas fokon pörgő Zalaegerszegre számítok. Tehát jellemző azokra a csapatokra, amelyek rosszul kezdték a szezont, hogy a hazai pályán a következő mérkőzés egy-egy vereséggel eltett találkozó után kettőzött erővel, kettőzött küzdeni tudással és hatalmas koncentrációval indul, és hangsúlyozom ezt az indult, hiszen ha a Puskás Akadémia fejével próbál gondolkodni, vagy Babó Levente mérkős tervét próbálnám kitalálni, akkor én mindenféleképpen úgy teljesíteném, vagy úgy készíteném fel a csapatot, hogy az első 20-30 percet mindenféleképpen tördeljük, bírjuk ki, vagy esetleg legyen nálunk a labda minél többet, hogy az Alaegerszeget ne tudjuk megfelelő ritmusba hozni, és amennyiben a találkozó kiegyenlített lesz, és az Alaegerszeg nem szerez vezetést az elején, akkor ez a túlzott motiváció átcsaphat akár görcsösséggé, akár egyfajta pánikolássá, hogy jaj, most sem fog sikerülni, jaj, nagyon közel a kiesés szele, tehát azért mentálisan egyértelmű, hogy a kiegyensúlyozottabb csapat a sikeresebb a Puskás Akadémia.
5: Igen, említetted, ugye az Alaegerszeg idegenben nagyon rosszul szerepel, de a Puskás Akadémia hazai pályán veszített két meccset, idegenben meg még nyert.
6: Igen, nem véletlen tartózkodik jelenleg, igaz, hogy nem vesztett pontok alapján, hanem jelenlegi állás szerint az élen, de azért azt tegyük hozzá, hogy nyilván nem véletlen, de nagyon sok mérkőzést az utolsó 5-10 percben nyertek meg, ami tényleg hangsúlyozom, hogy bravúr kategória, hiszen rendszeresen Babó Levente cseréjének köszönhetően nyerték meg a találkozókat, de azért ez korán sem jelenti azt, hogy minden mérkőzést meg fognak nyerni idegenbe. Tehát én továbbra is azt állítom, hogy az Alaegerszegnek kifejezetten van esélye ezen a találkozón megszakítani ezt a sorozatot.
5: Kérdés persze, hogy Németh András vagy Kolli betalál-e ismét, mert hol az egyik, hol a másik a kezdő, és hol az egyik, hol a másik rúg győztes gólt, amikor nyernek.
6: Igen, és ez sem véletlen. Tehát nem baj az, amikor két hasonló karakterisztikájú, hasonló képességű és hasonló formában lévő csatára rendelkezik egy csapat. Teljesen tudatos, hogy nem játszanak egyszerre ketten, viszont úgymond az egyik mindig kikövezi a másik sikereinek az utat. Tehát több esetben előfordult, hogy Németh gyakorlatilag lefárasztotta a belső védőket, végig agilis volt, ugyan nem szerzett gólt, de állandó nyomás alatt tartotta a védőket. Aztán rájött Colli, és az utolsó 20 percben gyakorlatilag egy olyan belső védő párosra cserélte rá Babó Levente, ahol már érezni lehetett a fáradtság szelét. Itt nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy mennyit fogja birtokolni a Puskás a labdát, mennyire fog nyomást helyezni az zalaegerszegi védőkre, hiszen azt nem lehet elvárni, hogyha amennyiben a Zalaegerszeg dominál, és mondjuk a középső harmadban rendszeresen elpasszolja magát a Puskás, akkor egyrészt nem érvényesül a Puskás támadóinak a sebessége sem, illetve akkor nem lesz nyomás a zalaegerszegi védőkön, kvázi nem fog beválni ez a fajta stratégia, amikor egy friss csatárt hozok rá fáradt védőkre, mert nem lesznek fáradt védők.
5: Majd meglátjuk, mire lesz képes a Zalaegerszeg, hiszen tavaly ilyenkor az ötödik fordulóban 4 pontos volt, 4 döntetlennel, 1 vereséggel, most azonban 1 győzelmen van a többi vereség, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt az összecsapást. Erdei Márkhoz kapcsolunk már is, aki közvetíti a mérkőzést, és ott lesz mellette szakértőnk Bene Ferenc is. Szia Márk!
7: Szia Balázs, köszöntöm a kedves hallgatókat! A tabella két vége mérkőzik meg egymással, úgyhogy egy izgalmas találkozóra van kilátás. Ugye jelenleg 6 fordulót követően a Puskás Akadémia vezeti a labdarúgó NB1 tabelláját, hiszen nekik 6 meccs után van 4 győzelmük, és emellett 2 vereségük, 10-8-as gólkülönbséggel, ami meglehetősen furcsának tűnhet, hogy ilyen kapott góllal és ilyen kevés lőttel ennyire jó helyen állhat a Puskás 6 meccset követően, de hát mégis úgy tűnik, hogy ezek az egygólos győzelmek eddig jól alakultak a számukra. Még ugye az ellenfél az a Zalaegerszeg lesz, amely jelenleg a tabella utolsó helyét foglalja el. 1 darab győztes meccset arattak eddig a zalaegerszegiek, és mellette 5 vereség jutott, és hát őnekik -10-es a gólkülönbségük, úgyhogy nem meglepő, hogy jelenleg ők foglalják el a tabella legutolsó pozícióját. Ők eddig 5 gólt lőttek, és 15-öt kaptak, ami rendkívül soknak mondható, pláne annak a fényében, hogy a legutóbbi 3 mérkőzésükön még gólt sem szereztek az alaiak. Innen kell tehát várniuk a Puskás Akadémia elleni meccset, abszolút nem ők az esélyesek, hamarosan kiderül majd, hogy fel tudják venni a kesztyűt. Az idei év egyik meglepetés csapatával mondhatjuk nyugodtan 6 fordulót követően, hiszen azért senki sem várta azt a nyarat megelőzően, hogy a Puskás Akadémia ennyire jól fogja kezdeni a szezont. Ugye beszéltünk arról többször is, hogy mivel hogy új edzőjük van, lehet ez is kihatással lesz majd a teljesítményre, hát végül kihatással lett, mert Babó Levente nagyon jól összerakta a felcsúti együttest. Nézzük is gyorsan a Puskás Akadémia kezdőjét. A kapuban szokás szerint Leocki Bendegúz, a védelemben balról jobbra Nagy, aki bekerült ebbe a kezdőbe, Nagy Zsolt, Brandon helyét veszi át. Mellette középen Harutyunyán, valamint Golla, a jobb hátsó védő pedig Orján lesz majd. A középpályán Varga Duarte és Szojszaló Kern Martinnak a helyére került be. A legutóbbi Ferencváros elleni vereséghez képest közben egyébként Dr. Csonka Bence sípszavára elindult a mérkőzés. A támadó trió a Puskásnál pedig Lukács, Németh és Dárdai, amely eléggé erősnek mondható eddig, a szezon ezen folyamán eléggé jól kezdték. Na nézzük a zalaegerszegi kezdőt, Gundel Takács Bence szokás szerint a kapuban, balról jobbra a védelem Calderon, Silva az a Silva, aki most átvette Peraza helyét, belső védő pozícióban nem meglepő ugye a sok gól, sok kapott gól miatt, nagy valószínűséggel azért muszáj változtatni Cselikája mesternek, a védelmennek még nem találta meg az igazi felállást a zalaegerszeg edzője. Penyába van még középen, illetve a középső védő pozícióban jobb szélső védő. Ja, azért mondom, hogy szélső, mert rende felmerészkedik Csonka Bence. Középen több új igazolás, Kujovics, Krefszun, Amato, valamint Babos. Elől pedig Maxwell mellett egy szintén új igazolás, az új 9-es, ahogy beharangozták őt a zalaegerszegiek. Machado, aki ezen a mérkőzésen Tesser helyét vette át a kezdő csapatban. Az Eténél tehát 3 változtatás történt a legutóbbi vesztes meccs óta, míg a Puskásnál pedig 2, szintén ugye vereség volt mind a két csapatnak a mérlege az előző fordulóban. Az Ete ugye kikapott a Honvédtól, ahogy mondtam a Puskás Akadémia pedig a Ferencvárostól, közben pedig a Puskás támad, és jöhet majd egy beadás jobb oldalról, most már az alaegerszegiek Csonka a 16-oson belül visszagurítja, szépen jó lövés és egy óriási védés Leockitól, de a kipattanó az alaegerszegieké, és megvan az első gól a mérkőzésen. Hát beszéltem arról, hogy mennyire is jó az új 9-es Machado, rögtön lecsapott egy kipattanóra, elsőre parádésan védett Leocki, de a kipattanónál Machado eszmélt a leggyorsabban, és elvileg a játékvezető, valamint a partjelző szerint nem volt les, úgyhogy minden bizonnyal itt az első perc után pár másodperccel már át is veszi a vezetést a zalaegerszeg, és 1-0-ra vezetnek tehát az új igazolás Machado góljával. Hát rögtön fordulnék is Bene Ferenchez. Valami ilyen az áramkezdés egy új igazolásnál, nem?
8: Az biztos, és ugye azt ne felejtsük el, hogy ha a csatárlélektanát nézzük, akkor jön egy új klubba, megkapja a lehetőséget, és onnantól egyfajta nyomás alá kerül azonnal, hogy mikor jön meg az első gólja, és ha erre heteket kell várni, akkor bizony az nagymértékben csökkentheti a támadó önbizalmát. De ami a csatárnak az előnyére vált és a dicséretére válik, hogy rendkívül jól érezte, hogy kipattanó fog következni, és még nem is nagyon hibáztatnám az oldalra ütött labda miatt Lehockit, hiszen gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz szögből és bal külsővel bokából pörgette be a kapuba a labdát a gólszerző, és tényleg komoly csatábravúr volt. Nem véletlen beszéltem arról, hogy az Zalaegerszeg magas fordulatszámmal fog kezdeni, és nagyon-nagyon komoly kérdése lesz a találkozónak, hogy az első 20-30 percet hogy fogja túlélni, úgymond a Puskás Akadémia. Hát ez nem sikerült kapott gól nélkül.
7: Ez nem, és valóban mondjuk el akkor még egyszer, jobb oldalon Csonka volt az, aki szépen elviharzott a szélen, aztán pedig visszagurított a Kujovicsnak, akit szintén ezen a héten jelentettek be, ő rögtön kapásból középről a 16-os vonaláról tüzelt, a bal alsó sarkot vette célba, gyönyörűen leért Lehocki, azért azt ne felejtsük el, hogy egy óriási bravúr volt, hiszen oda lőtte vissza, onnan a kapus érkezett, és ezt követően pedig a kipattanóra Machado tudott a leggyorsabban lecsapni, úgyhogy a másfél perccel a mérkőzés kezdete után már is vezet a Zalaegerszeg 1-0-ra, de most jöhet előre a Puskás Akadémia, szépen Lukás tovább sodorja a labdát, most már a társánál van Duarte-nél középen, nagyjából 30 méterre van a Puskás a Zete kapujától. Most kikerül a labda a jobb oldalra Szojszállóhoz, a finn légióshoz. Elsőre egy biciklicsel, leviszi az alapvonal felé, végül nem jó alaposan megurított labdája, szépen kilép a védelemből Szilva. Ő volt az, aki végül aztán rá pattintotta Szojszálló lábára a labdát, de végül lehet, hogy nem is ért hozzá Szojszálló, hanem nemes egyszerűséggel kiment az zalaegerszegi védő lábáról a labda. Cselikájáról már beszéltem, Filipe Cselikájáról, az zalaegerszegiek vezető edzőjéről. Hát nem kezdték ugye rózsásan a szezont, hiszen eddig egyetlen egy győzelmük van 6 fordulót követően, de ez a meccs most kiválóan kezdődik az ő szempontjukból. Közben megint volt egy jó védekezés, Csonka volt az, aki szépen átmerészkedett a Puskás tér felére, és majdnem el tudta vinni a labdát, de végül az ő testéről az kisodródott az oldalvonalon túlra. Közben pedig Babó Leventét is megmutatták nekünk, hát ő egyelőre eléggé gondterhelten szemléli ezt a mérkőzést, nem úgy kezdett a csapata, ahogyan ő azt várta volna, már ami a Puskás Akadémiát illeti természetesen. Most azonban jöhet előre a Puskás, Orján kapja meg gollát a labdát, egyelőre még nem tud átmenni vele az zalaegerszegi térfélre. Megint golla, aztán bevonják a passzolgatásba most Duartét is, Duarte átforgatja a bal oldalra Vargához, Varga végül átlépi a felezővonalat, és tovább pörgeti Nagy Zsolt felé. Ez végül jó volt, amit Nagy Zsolt választott, mert ő is tovább passzolta, ezt követően viszont az zalaegerszegiek szépen léptek ki a védelemből, és megkérdicséljük Penyálbát, aki aztán előre is bikázta a labdát, amerre állt. Végül ugye ez Puskás Akadémia játékosokig jutott, most már Dárdai Palkónál van a bal szélen, a 16-os vonaláról próbálta volna meg beadni, de megint jó a védekezés, a Puskás Akadémia egyik védőjárt kiváló helyen, és emiatt kiment róla a labda. A labda viszont marad a Puskásnál, megint érkezett egy beadás bal oldalról, ez pedig most Penyába vágja ki középről. Ez most nem volt egy rossz beadás, laposan érkezett a labda középre Nagy Zsolttól, de érezte Penyába, hogy hova fog menni, ezért gyorsan ki is bikázta azt oldalra. Közben a bedobást már elvégezte egyébként a Puskás Akadémia, hátra kerül a labda Harutyunyánékhoz, ő pedig végül góllához teszi hátra a leghátszó Puskás mezőnyjátékoshoz. Most már Szolszálónál van a jobb oldalon, Orján kapja meg közel a felezővonalhoz, aztán végül passzol tovább egyből német Andráshoz, aki elsőre elveszít ide, aztán harcosan visszaszerzi, mondom én, de aztán másodjára is sikerül neki visszaszerezni, valamivel harciasabb volt, mint Maxwell, emiatt is maradt nála a labda. Aztán most már Amato az, aki hozzáért, és most zalaegerszegi lábakon vándorol a labda, sikerül még talán Szilvának megmenteni az oldalvonal előtt, így is van, úgyhogy nem lesz Puskás bedobás veszélyes pozícióval, de végül a Puskásé lett a labda, Szojszálló már majdnem a 16-oson belülre lép jobb oldalon, de az utolsó pillanatban még beadta, ez viszont nem volt egy jó elképzelés, hiszen szépen kifejelték a zalaegerszegi védők, most már Duarte-nél van a labda, aki a közvetlenül mellette álló Szojszállót játsza meg. Most már Lukács kint az oldalvonalnál beadja, és meg is van a fejes, de csak azt követően, hogy német András helyet csinált magának, ő volt az, aki eltette Penyálbát, és szólt is a játékvezető is Síp. Csonka Bence észrevette azt, hogy német András szabálytalankodott, emiatt tudta magát ennyire tisztára játszani, és emiatt tudott fejelni ennyire jó pozícióból, nagyjából 6-7 méterre az zalaegerszegi kaputól, egyébként a fejese az fölé ment, úgyhogy a gól akkor sem adták volna meg természetesen. Jöhet majd egy kirúgással, tehát az zalaegerszeg, amely kiválóan kezdte a mérkőzést, most egy picit visszaálltak, nem tudom, hogy ez mennyire jó döntés, vagy mennyire jó ötlet, hiszen azért talán most kellene ütni a vasat, amíg meleg, de hát nyilván ezt nálam azért jobban tudják Cselikájáék, hamarosan meglátjuk. Most jöhet előre megint a Puskás Akadémia, villámgyorsan visszaszerezték a labdát Lukácsék, a válogatott támadó most tovább is passzolná, de Tronka lábai között nem megy a labda, aztán végül most megkapja a labdát középen az ukrán légiós Krefszun, akit buktat ugyancsak Lukács, úgyhogy megint jöhet egy zalaegerszegi szabadrúgás a saját térfelük közepéről. Nem is volt rossz, egyből elvégezték, érkezett a labda jobb oldalra Machado felé, de Machado végül ezt most nem tudta átvenni, úgyhogy szokás szerint már-már itt a mérkőzés elején megint villámgyorsan visszaszerzi a labdát a Puskás Akadémia, és ők építkezhetnek a saját térfelük közepéről. Duarte passzolja tovább a labdát, ami már kint van a bal oldalon Vargánál. Varga egyelőre visszafordul vele, majd nagyhoz passzol, majd Varga vissza is kapja, és most Harutyunyán kapja meg leghátul. Az a Harutyunyán, aki a legutóbbi meccsen a Ferencváros ellen az egyetlen Puskás gólt szerezte. Tovább tette most már gollához, gollá a saját térfele közepén, elpasszolja, Krepszun szépen lecsap a labdára, viheti a kapusra egy az egyben, visszahúzza, ami nem volt jó ötlet, illetve maga az ötlet az nem volt rossz, de a megvalósításban egy kis hiba csúszott, kiválóan ért vissza gollá, ezzel javította a saját hibáját, ami egyébként egy óriási baki volt, mert szinte kiugratta ezzel Krepszunt. A túloldalon pedig már jöhet a Puskás Akadémia egy villámgyors kontra után, Dárdai van kint a bal oldalon, beadja golaposan, lehet a lövés, és mellé suhan a labda. A lövés is jó volt, de megpattant Calderón lábán, emiatt nem ment be a kapuba Lukás Dánielnek a lövése. Kiváló volt mind a beadás, mind az érkezése, ahogy a Lukács második hullámban érkezett erre a labdára. Nem is volt les, ahogy Dárdai megkapta a labdát, szépen begurított a középre, és a jobb oldalon a második ütemben érkező Lukácshoz került, aztán végül lepattant egy zalaegerszegi lábról, talán mint ha még egy Puskás játékos is hozzáért volna, így is van, Szolyszaló lábáról ment ki végül, de hát a játékvezető úgy ítélte meg, ha minden igaz, hogy jöhet egy szöglet, de mivel rászólt, vagy a partjelző, vagy pedig a varszobában rászóltak a fülére, emiatt jöhet majd egy kirúgással.
8: Olyannyira érdekes ez az eset, hogy Szolyszaló ott marad gyakorlatilag a gólvonalon, és nem vagyok benne biztos, ha nem ér bele, hogy nem gól.
7: Így van.
8: Tehát gyakorlatilag kivédte a Lukásnak a lövését.
7: Igen, mondjuk szegénynek nem volt sok választása, hogy elmozduljon a labdaerő, meg közelről jött, és nagy erőjű volt a lövés. De valóban végül jó döntés született azzal, hogy egy kirúgással folytatódott a mérkőzés. Gundel Takács helyezte le, kirúgta, aztán végül már megint a Puskás Akadémia játékosoknál kötött az ki, és éppen a vendégek jöhetnek most egy pardobással. Orján be is hajítja, aztán végül egy zalaegerszegi lábról majdnem kimegy az alapfalon túlra, de aztán végül sikerül még kivágni, nehogy szöglet legyen. Orján az, aki megint bedobhatja. Most már Varga kapja meg a labdát a jobb oldalon. Ő a kezdetekben még a bal oldalon volt itt a mérkőzés elején, aztán áthúzódott a jobb oldalra. Most már gollal a saját tér felén még épp hogy, aztán Vargához passzol, lassan átlépnek a zalaegerszegi térfélre. A 10. perc közepén Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0, a második perces Machado találattal. Harutyunyánnál van most leghátul a labda, ő passzolná följebb, de egyelőre csak gollát tudja megjátszani, ami eléggé veszélyes, ugye, hogyha abból indulunk, hogy nagyjából 2 perce golla, az ellenfél csapatának a középpályását kiugratta, és szinte zicserbe hozta, de végül Krepszun nem tudott azzal a labdával kilépni rendesen, és a végén még lőni. Harutyunyánnál van megint középen hátul, ő az, akire letámad Machado, de végül mellette még el tudja passzolni a labdát, golla passzolja fel a jobb oldalra magasan, az elképzelés nem volt rossz, de igazából ez Orjánig nem ért el, mert kiváló volt a védekezés megint a bal hátsó védőtől, Calderontól, akit egyelőre csak dicsérni tudunk itt a mérkőzésen. Közben pedig Vargának a kezéhez ért a labda, a játékvezető ezt észrevette, emiatt jöhet majd egy zalaegerszegi szabadrúgás, és talán hosszú idő után most tud egy picit felszabadulni a zalaegerszegi kapu, mert hát a kapott gól óta Bene Ferenchez fordulnék, gyakorlatilag végignyomás alatt van az Ete kapuja.
8: Igen, ez így van, de nagyon érdekes lesz egyébként a találkozó, mert azáltal, hogy nagyon-nagyon korán vezetés szerzett az Zalaegerszeg, ilyenkor vagy borulnak, vagy megerősödnek a mérkőzés tervek, és a Puskásnál biztos vagyok benne, hogy borul, vagy hát nem akkora mértékben, mint azt sokan gondolnák, mert azért a Puskás Akadémia, ahogy nézem, az összeállítás tekintetében eleve egy támadó jellegű futballra rendezkedett be, de a Zalaegerszeg részéről viszont érdekes módon talán pont a Zalaegerszegnél módosulhat egy kicsit, hiszen a vezetés tudatában sokkal óvatosabbak és átálltak egyfajta középső zónás védekezésre, ami feltételezi azt, hogy amennyiben a tényleg a félpálya környékén vagy a saját térfelük elején labdát tudnak szerezni, gyakorlatilag egy térfényi terület marad a kontratámadások végrehajtására, és ebben nagyon erős az Zalaegerszeg. A Puskásnak meg egész egyszerűen most dominálnia kell, pedig a Puskás Akadémia sokkal jobban szeret valójában kontrázni. Úgyhogy most mindkét csapatnak nagyon-nagyon nagy kenyere a kontratámadás, éppen ezért érdekes lesz a találkozó, és én arra számítok, hogy egy jó ritmusú futballmérkőzést fogunk látni.
7: Hát a proféta szóljon belőled, ami most biztos, hogy Kujovistól jöhet majd egy szabadrúgás a bal oldalról, ő beíveli a 16-oson belülre, de ezt villámgyorsan kifejlik a Puskás Akadémia védői, és végül Kujovics az, aki a kapusáig teszi vissza a labdát, Gundel Takács Bencéig. Közben, amíg Feri beszéltél, addig megnéztem azt, hogy Mateusz Machadónak mikor volt legutóbb gólja. pályafutása során legutóbb január 11-én talált be, akkor is egy magyar csapat bánatára, hiszen akkor a Paks játszott egy felkészülési mérkőzést a Ludogoreccel, és az ő góljával nyert 3-2-re egyébként a Ludogorec. Támad most megint a Zalaegerszeg, középen a labda 20 méter a Puskás kapujától, egy lövés lehet, de ez lecsúszott Kujovicsnak a lábáról, a bal lábáról, az elképzelés nem volt rossz, nem sokat teketóriázott, egyből tüzelt középről, nagyjából 18-20 méterre a Puskás kapujától, de végül nem talált kaput a lövése, érezte Leocki egyébként, hogy merre kell menni, tudta, hogyha a jobb felső sarkot veszi majd célba, a légiós, aki egyébként Németországban született, de egy bosnyák-montenegrói kettős állampolgár, úgyhogy az ő esetében érdekes, hogy micsoda családfája van. Közben elvégezte a Puskás már a kirúgást, Német András fele jó is volt a felívelt labda, aztán ő visszapasszolt a Lukácsig, de Lukácsnak a felpassza bal oldalt indítása az nem volt igazán jó, úgyhogy most már Csonka az, aki megkapta a labdát Gundel Takács Bencétől. Csonka az, aki lépdel vele fölfelé, egyelőre még nem támadják meg, majd most visszapasszolja oda egészen Penyábáig és Szilváig, mind a két belső védő hozzáér a labdához, aztán most újra megkapja a kapus Gundel Takács Bence, akinek eddig még nem nagyon volt dolga ezen a mérkőzésen. Ő veli most át egészen a Puskás Akadémia tér felére, de ez végül csak Nagy Zsolt zsákmánya lesz, aki a másik kapusig, Lehockiig rúgja haza a labdát, úgyhogy most ő az, aki kipasszolhatja az örmény belső védőhöz, Harutyunyához. Ő az, aki majd egy újabb Puskás támadást indíthat, ami egyébként nem meglepő, hiszen eddig a mérkőzés elején végig átfolyt rajta a labda minden egyes Puskás támadásnál, csak úgy, mint Duarte-n, aki szintén visszalép általában a két belső védő közé, vagy éppen mellé, és ő passzolja fölfelé a labdát, hogyha sikerül neki. Harutyunyánál van megint hátul, aztán most már góllal kaphatja. Ő is várja, de egyelőre még nem kapja meg. Egyelőre Duarte-t választja Harutyunyán, Duarte pedig átlépi a felező vonalat, és ő passzolja föl Nagy Zsolt, az, aki belépett oda a vonalak közé. Ő pörgeti ki Óriához a jobb oldalra. Órián pedig már társakat keres, egyelőre még nem adja be, hiszen nem volt rá lehetősége. Inkább csak visszagurítja Duarte-hoz. Duarte-nak elsőre meg kell húznia egy jó cselt, ez sikerült, aztán jól passzolja tovább, most már Dárdainál van. A 16-os vonaláról van egy lövés jobb oldalról bal lábbal. Az elképzelés nem volt rossz, de ez a lövés eléggé gyengécskére sikeredett, ezért emiatt Gundel Takács Bence rögtön fel tudta szedni azt a földről, és már azt keresi, hogy kinek tudja kigurítani a labdát. Dárdai nem sokat gondolkozott, egyből befelé tolta, és azon nyomban el is lőtte bal lábbal, a védő mellett elsuhant a labda. De végül Gundel Takács Bence simán tudta hárítani. Jöhet egy újabb zalaegerszegi támadás, már Machadónál, az egy mérkőzés eddigi egyetlen góljának a szerzőjénél van a labda. Őt birkozzák le, és a 15. perc ezzel fog véget érni. Még egyszer tehát Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. Kiváló új igazolás Mateusz Machadónak a góljával vezette át a Zalaegerszeg a Puskás ellen. Leghátul van most az Etténél a labda. Érkezik egy labda Kujovics felé, ezt át tudja venni, aztán szépen két Puskás játékos között tovább passzolja, és most már Calderón az, aki feléveli, nem is volt rossz, de végül ezt nem tudta birtokba venni elől Babos, akinek eddig a nevét még nem sokszor kellett mondjuk, neki még nem volt labdába érése ezen a mérkőzésen, és hát most sem sikerült, hiszen icipicit magas volt a felé ívelt labda, elsuhant a feje fölött a 16-oson belül. Duarte-nél van most már a labda, ő lépked vele természetesen fölfelé, úgyhogy most egy újabb Puskás támadás indulhat. Eléggé lassan egyelőre, nem igazán segítenek neki a társak elől, bár ugyan próbál mozogni Lukács, végül visszalép, megkapja, de csak vissza tudja gurítani egyből góla felé, aztán megint Lukácsnál van. Ő is egyelőre eléggé tanástalannak tűnik, talán most Orient el lehetett volna nyitani a jobb szélen, de végül nem ezt választja, hanem megpróbálta felpasszolni laposan a labdát Német András felé, ami nem volt egy jó elképzelés, aztán pedig villámgyorsan adja Machado is, úgyhogy nem lesz egy veszélyes a legerszegi akció, pedig itt simán 3-3-ra vihette volna az Ette akár a labdát. Hát nyilvánvalóan ez köszönhető annak, hogy nincsenek még igazán összeszokva az zalaegerszegiek, hiszen eléggé jelentősen átalakult ugye a zalai együttes a nyár folyamán. Harutyunyánnál van a labda, ő passzolja föl, aztán Zsvargához, Varga át tudja venni, eléggé rossz passz volt, nagy erővel érkezett, és nem is csak pontosan a lábára, de Varga ezt szépen levette a levegőből, majd visszapasszolja, aztán gollához, még mindig a saját tér felén jár a Puskás, amint befejezem a mondatot, végül Harutyunyán átlépi a felező vonalat, és felpasszolja a labdát Német András felé, Német András birkózik, de végül őt elválasztják a labdától. A labda viszont nem marad sokáig az zalaegerszegi lábakon, hiszen megint inkább azt választja Penyába, hogy felrúgja előre az égbe, addig sincsen veszélyben a zalai kapu, addig is kicsit fel tudnak lélegezni, és följebb tudják húzni ezt a bizonyos falat. Harutyunyánnál van, aztán Dárdai Palkó most már a bal oldalon, 20 méterre jár már csak a Puskás az a zalaegerszegi kaputól, most már ott van a labda Németh Andrásnál a 16-oson belül a bal oldalt, szépen visszagurítja sarokkal, jöhetne egy beadás, és meg is van, Nagy Zsolt íveli be középre, de végül nem volt érkező erre a labdára, a kifejelt labdát pedig rögtön visszabikázza Duarte, de ez a lövéses csúnyán elkerüli az a zalaegerszegi kaput, úgyhogy megint csak Gundel Takács Bencén a sor, hogy elvégezze a kirúgást, de csak miután a játékvezető erre engedélyt ad, valószínűleg jön majd egy ivószünet, vagy éppen egy ápolás, hiszen megállította a játékot. Hát ez érdekes, a gólszerző Matheus Machado maradt lent, nincsen túl jó bőrben a brazil játékos, reméljük, hogy jobban lesz. Elég komoly érvágás lenne azért az Zalaegerszegnek, hogyha rögtön a második percben gólszerző támadó, így nagyjából 17,5 perc után kiválna a játékból, de ez köszönhető például annak, hogy nagyjából fél éve nem játszott egyébként mérkőzést, nem játszott tét mérkőzést. Január 22-én volt az utolsó mérkőzése, de hát az is csak egy felkészülési találkozó volt a Glasgow Rangers ellen, sőt, bocsánat, az Európa Liga meccs volt, ott őt becserélték, akkor még ugye a Ludogoretsben játszott, és most elég hát szomorú arccal hagyja el a pályát, lehet, hogy ebből nem lesz folytatás, és ami még nagyobb baj, hogy a hátsó combját fogja, ami azért nem jelent jót futballista berkeken belül, úgy tudom, és hát valóban eléggé húzza a lábát, most éppen Csalikája kérdezi tőle, hogy tudja-e majd folytatni a mérkőzést, vagy sem, hamarosan majd számunkra is kiderül, lényeg a lényeg, hogy majd Gundel Takács Bence lesz az, aki kiguríthatja a labdát. Közben szerencsére pedig úgy látjuk, hogy nem is a hátsó combja fáj neki igazán, hanem a bokáját kell legelni. Azért ez valamennyire jó hírnek számít a zalaegerszegieknek. Gundel közben elvégzi a kirúgást, ő rúgja fel az égbe, az nem is volt rossz, Babos felé ment, de Babos nem tudta belecsúsztatni a fejét, illetve nem tudta beletenni a fejét, most pedig már újra a Puskás játékosoknál van a labda, akit buktattak, az viszont nem egy Puskás játékos volt, hanem az új igazolása az Etének, Kujovics, ő volt az, aki végül elesett, és ezt észre is vette a játékvezető, és emiatt lefújta a szabálytalanságot Németh Andrással szemben. A játékvezető szerint ő volt tehát szabálytalan. Minden bizonyal a sértet végzi majd ezt el, de nem, mert Kujovics elkocog, úgyhogy lehet, hogy majd Calderón fogja elvégezni ezt a szabadrúgást, de hát 45 méterre járnak egyébként a Puskás Akadémia kapujától, úgyhogy ebből egy eléggé jó felívelés kellene ahhoz, hogy ebből bármilyen veszély tudjon kialakulni. Calderón tehát a labda mögött, ballal íveli föl, de ez nem lesz jó, mert még a 16-os vonal előtt sikerül kifejelni a labdát Vargának, és végül aztán ez nem jut messzire, mármint a Puskás támadás, ezután a Varga fejes után, hiszen rögtön az alaegerszegiek tudnak lecsapni erre a labdára, és most már Gundel Takács Bence az, aki kicsit dédelgette, aztán felíveli az égbe előre, de ez nem volt jó sem Machadónak, sem pedig az ő égtársának, Maxwellnek, aki egyébként nem a fejé játékáról híres, de láthattuk már őt is például gólt fejelni. Dárdai Palkonál van most a labda, az ki aztán Duartét játszaná meg, de rögtön két az alaegerszegi odarobban Duarte mellé, úgyhogy őt nem lehetett, hanem most már góllánál van a labda. Ő lépked vele fölfelé, most már benn vannak a kezdőkörön belül a Puskás játékosai, aztán végül Duarte átlevi bal oldalon a felező vonalat, és végül tovább passzolja a labdát Dárdainak. Egyelőre ez egy jó kényszerítőnek tűnik, Duarte vissza is kapja, de végül győzött a túlerő, hiszen három darab zalaegerszegi védő is ott volt, ők elvitték a labdát, de megint nem tud ebből egy újabb zalaegerszegi támadás indulni, hiszen villámgyorsan visszaszerzi a labdát a Puskás Akadémia. Most már Nagy Zsolt bűvészkedett egy picit a zalaegerszegi térfél közepén, egy esernyőcsel után aztán hátrapasszolta inkább a labdát, nehogy aztán itt a szépségben meghalljon és elveszítse azt. Most már góllánál van, ott egészen a felező vonalon, konkrétan ott áll rajta a labdával, aztán most már tovább passzolja Harutyunyánhoz, az összes mezőnyjátékos gyakorlatilag ott van a zalai térfélen, most már Lukácsot is bevonják a passzolgatásba, aztán Varga, aki most már visszatért a bal oldalra, megurítja középre a labdát Németh felé, de Némethel szemben megint jó, nagyon jó a védekezés. Most éppen Diogo Silva volt az, aki szépen fel tudott szabadítani, de dr. Csonka Bence azt mutatja, hogy ő még azért meghallgatná a VAR-szobát, hogy valóban nem volt-e szabálytalan Diogo Silva, ha és amennyiben nem, akkor majd jöhet egy bedobással, tehát a Puskás Akadémia, ha viszont igen, akkor könnyen lehet, hogy egy büntetőt is láthatunk majd. Így azért elsőre sem tűnt ez komoly szabálytalanságnak, de most a visszajátszást szemlélve én nem gondolnám, hogy emiatt büntető fog majd következni, és valóban nem, hiszen dr. Csonka Bence mutatta, hogy mehet is tovább a játék. 22. perc, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. Aztán most már Krefszun szabálytalan, ő volt az, aki lebírkózta Duartét, Duartének pedig mutatják, hogy ne végezze el gyorsan ezt a szabadrúgást, hanem nagyjából 25-30 méterre az Ete kapujától inkább várja azt meg, míg mindenki felér, hát ha lesz ebből egy veszélyes szabadrúgás variáció, vagy éppen egy jó beívelés, éppen Duartén van most a világ szeme, Ő lesz most az, aki majd jobb lábbal beívelheti középre a labdát, nyilván ez majd a kapu felé fog tekeredni, úgyhogy esetleg, hogyha nem ér hozzá senki, ez még akkor is veszélyt okozhat, de hát nagyon-nagyon messze van a labda, mondom még egyszer, nagyjából 30 méter az alapvonaltól, és a baloldali oldalvonaltól kb. Egy 5-6 méterre, eléggé kint a pálya szélén. Duarte megkapja a jeletbe és íveli középre, eléggé lapos beadás volt ez, Calderón felrúgja az égbe, aztán most már Kujovic, valamint Golla küzdöttek a labdáért, végül Golla nyert, de ez a labda, ami az ő lábáról továbbment, az végül csak Gundert Akács Bencéig jutott, aki szépen kirobbant a kapujából, és fel tudta azt szedni. Rögtön ki is gurítja Calderónhoz, egy pillanatra sem áll meg ez a mérkőzés, valóban jó iramú, ahogyan az Bene Ferenc is már többször említette itt a mérkőzés elején. Diogo Silva kapja meg most már a labdát Penyálbától, ő az, aki elkezdett vele fölfelé lépni, de nem inkább azt nézi, hogy valakinek fel tudja ívelni, végül visszapasszolja Penyálbához, Penyálba pedig majd a jobb oldalra kénytelen játszani a labdát, hiszen két Puskás Akadémia támadó is volt, kik letámadtak a bal oldalon. Végül egy Puskás lábról kiment oldalra Nagy Zsolt lábáról, és azt nehezményezik az alai szurkolók, hogy azt követően, miután kiment oldalra, ő még elrúgta, és hát azért az új szabályok szerint, amit egy-két éve alkalmaznak a játékvezetők, ezeket a labda elrúgásokért általában sárga lap jár, közben pedig Diogo Silva nagyon-nagyon merész cselt húz meg ott Lukács mellett. Elsőre úgy tűnt, mintha a középső védő egyes egyedül ott középen elvesztette volna a labdát, de végül szerencséje van, mert Lukács lábáról elé pattant az, úgyhogy megúszta ezt az zalaegerszegiek belső védője. Calderónnál van most már a labda, aztán ő visszapasszolja a társának, Amatónak, aki egyébként a csapatkapitányi karszalagot is viseli ezen a mérkőzésen, mármint az zalaegerszegieknél természetesen. Most már hátul van a labda Penyálbánál, ő Diogo Silvát játsza meg, majd újra Amató. Amató odapasszolja Calderónnak, már a Puskásnak a tér felén van a támadás, jár ez a támadás. Ott van megint Calderónnál, aki kénytelen hátrapasszolni Diogo Silváig. És mivel túl vagyunk az első félidő felén, emiatt megint megkérdezném Bene Ferencet, hogy egyelőre az jött-e be, Feri, amit vártál ettől a mérkőzéstől, és hát sokszor szoktuk azért azt mondani, hogy a gól az vajon jót tesz, vagy éppen rosszat a meccsnek. Én most talán azt érzem, hogy mintha egy picit rosszat tett volna.
8: Hát nem lehet tudni, hogy mihez képest, hiszen annyira közel jött, annyira korán született az első gól, hogy előtte nem nagyon éreztük, hogy milyen a mérkőzés, hiszen az első percben megtörtént. Alapjába véve én egészen az első gólig zalaegerszegi rohamokra számítottam, de mivel az első gól nagyon hamar megjött, így teljesen racionális, hogy nem húzza magára a Puskás Akadémiát az Ete, de azért a középső harmadra visszazárva, a saját térfélre visszahúzódva várja a kezdeményezést a Puskás részéről. Ez azért egyfajta csalogatás is, hiszen jöjjön a Puskás, hagyjon maga mögött területet, és majd a megszerzett labdákkal indulunk kapu felé. Ez lehet az alaegerszegiek gondolkodásmódja. Puskás részéről azért ne felejtsük el, hogy Szojszálló, Dárdai, Német és még Lukács is a pályán van, tehát gyakorlatilag egyfajta olyan támadó négyessel küldte pályára a csapatát Babó Levente, amiben bármelyik tagjában benne van az, hogy egy-egy ellen levesznek egy embert, létszám fölén tudnak kialakítani, vagy akár gólhelyzetbe hozzák a társukat, vagy akár önmagukat, tehát én nem írnám le semmiképpen sem a Puskás Akadémiát. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy egyelőre tiszta gólhelyzetben nem tudták hozni a játékosaikat. Elsősorban mélységi szervezőként Duarte-től várom, hogy forgassa a játékot, hogy komoly minőségi passzokat juttasson előre, mert a szélső védő pozíciókban sem Orján, sem pedig Nagy Zsolt irányából egyelőre nem jönnek minőségi beadások. Tehát mindkét csapatnak megvan a világos mérkőzés terve, egyelőre az Zalaegerszeg többet hozott ki ebből.
7: És hát könnyen lehet, hogy ha majd a cserékre is gondolunk, mert ne adj Isten, vagy adja Isten, így marad a fél időig az állás, akkor lehet, hogy majd Lamine Colley is érkezett, aki ugye kiválóan kezdte eddig ezt a bajnoki szezont, nagyon-nagyon jól játszik. De most nézzük inkább a mérkőzést, hiszen jöhet megint egy bedobás most az Zalaegerszegnek. Ő a Puskás lábakról ment ki a labda, el is végezték ezt, de végül ez csak gólláig jut. Gólának a mezőt egy picit megrántja Maxwell, ezt le is fújja a játékvezető, és jöhet most egy szabadrúgással, tehát a Puskás Akadémia, bár ezt Filipe Csalikájáék egy picit talán erősítéletnek vérték, őt úgy ítélték meg onnan a pálya széléről, hogy ez nem volt semmi, de a visszajátszást látva inkább Csonka Bencének kell igazat adjunk, hiszen valóban azért nyúlt a meze a zalaegerszegi, illetve a Puskás Akadémia védőjének. Gyorsan labdát szerez viszont a Zalaegerszeg, ott van a labda Amatónál a jobb oldalon, ő lépte át vele a felező vonalat, de nem tud ezzel előrébb menni, hanem inkább csak visszapasszolja azt egészen Diogo Silváig. 27. perc közepén Zalaegerszeg Puskás Akadémia továbbra is 1-0, a második percben lőtt Machado gólnak köszönhetően. Most Orján lábáról ment ki a labda a bal oldalon, úgyhogy folytatódhat tovább a zalaegerszegi támadás egy bedobással. Ez meg is volt, Diogo Silva kapta meg a partdobást követően a labdát, aztán ő passzolja tovább a belső védő párjának, Penyálbának, majd újra Diogo Silva kapja vissza. Egyelőre nem tűnik túl acélosnak ez a Puskás Akadémia letámadás, amint befejezem a mondatomat, viszont Orján labdát is tud szerezni, amit aztán rögtön el is veszít, és végül azt megszerezte a zalaegerszegi Calderón. Mondanám én, hogy megszerezte, de valóban így volt, hiszen úgy ítélte meg a játékvezető, hogy Vargának a belépője nyújtott lábbal érkezett, és oda tartott a lábára Calderónnak, emiatt egy szabad rúgással jöhet majd a zalaegerszeg, pedig egy pillanatra úgy tűnt, hogy a Puskás Akadémia középpályása szépen lép oda, és el tudja vinni a labdát, de valóban rátartott Calderón lábára, és emiatt jöhet majd bal oldalról. Szokás szerint egy Kujovics szabadrúgás, hiszen rendre ő végzi el ezeket a szabadrúgásokat, amikben azért van lehetőség, mondjuk nem 40-45 méterre vannak a Puskás kapujától, hanem azért közelebb, ez is körülbelül 30 méterre van attól, és most mind a két keze Kujovicsnak a magasban, ő ívelheti be középre, tehát a labdát átmegy a túloldalra, Szolszalónak kell figyelnie, ő figyelt is, de az ő fejéről végül kizúszik a labda az alapfalon túlra, mögötte érkezett éppen Babos, de ő sem tudott labdába érni, mert mondom még egyszer, a finn légiós kiválóan helyezkedett, és az ő fejéről kiment az alapfalon túlra a labda, úgyhogy jöhet az első szöglet a mérkőzésen, az első zalaegerszegi szöglet, Calderón az, aki kikocog jobb oldalra, és majd beíveli ballal középre a labdát, ha és amennyiben a játékvezető is majd engedélyt ad rá. Calderónnak mind a két keze a magasban, 29. percbe is beléptünk most már ezzel, beíveli középre végül, nem csak laposan, aztán Maxwell visszagurítja neki, Calderón most beadhatja, picit talán lecsúszott a lábáról, nem is picit, majdnem átment a túloldali oldalvonalon túlra, de még begyűjti azt a társ. Hátra kül a labda Csonkához, aki elsőre egy jó cselt húz meg a másik nyolcassal, Lukáccsal szemben, aztán Csonka végül felveszi a kezébe, hiszen kiment a talafalon túlra Lukács lábáról. Aki most már be is hajítja, Krefszunnál van hátul, Krefszun pedig tovább passzolja Amatóig, és Amato pedig kénytelen megint hátrafele menni ezzel a labdával. Hát az argentin játékos sem láthattuk eddig túl sokszor előrefele menni, gyakorlatilag végig hátrafelé veszi át a labdát, és inkább csak biztos passzokat választ hátrafelé. Diogo Silva, aztán Penyába, most megkapja megint Amato, na most felfelé passzolt, csak hogy rám cáfoljon természetesen, egy kisebb szabálytalanság megint a Puskás Akadémia játékosának a részéről, Dárdai volt az, aki felborította Calderont, aki most a bal oldalról átkerült a jobb oldalra, nyilvánvalóan hamarosan visszatér majd a pozíciójába, hamarosan rendeződik majd az zalaegerszeg, és akkor Csonka lesz majd nyilván a jobb szélső, vagy éppen a jobb hátsó védő. Megint hátul van a labda Penyálbánál, ő dédelgeti, húzogatja ide-oda, aztán végül tovább passzolja. Ez egy jó passz egyelőre, most megint Calderón, aki átlépi a felező vonalat, aztán hátra passzolja, és eladja Németh András szemfüles, és szépen lecsap a labdára, ki is ugrathatná Dárdait, végül nem őt választja, hanem most Dárdai már a 16-oson belül, de ez sem volt jó, Kujovic szépen odalépett, és lelopta a lábáról az utolsó pillanatban a labdát, amikor még Dárdai eldöntette volna, hogy mit kezd vele, akkor gyorsan megszerezte azt tőle az zalaegerszegi védő. Aztán most már Lukács az, aki ügyeskedik a labdával, az első zalaegerszegi fej fölött még átment a labdája, a löbbölése ezt követően pedig elvesztette azt, de villámgyorsan visszaszerzi a Puskás Akadémia. Dárdainál van kint a bal oldalon, ő ívelné be középre, de ez sem volt jó. Csonkának a lábáról pattant az le, és közben pedig a játékvezető Nagy Zsolttal beszélget. Nagy Zsolt nehezményez valamit a Puskás Akadémia csapatkapitánya, hogy ott a 16-oson belül minden bizonnyal kapott egy kis csomagot, valóban a csukjás izma környékére, hiszen ott fogta azt, de hát reméljük, hogy jobban lesz a kiváló 38-szoros magyar válogatott védő, valamint támadó, hiszen hogyha arra van szükség, akkor ő ugye rendre felmerészkedik. Jöhet most egy Puskás Akadémia szöglet, hiszen Dárdai Palkon most szépen meghúzta Csonka mellett, de Csonka még időben utolérte, úgyhogy az utolsó pillanatban kiment az ő lábáról a labda a beadás pillanatában az alapfalon túl, és közben oda ment hozzá a másik Csonka, Csonka Bence játékvezető, és valamire figyelmeztette a drusszáját, hogy többet gondolom ne húzza meg a mezét az zalaegerszegi támadónak, illetve a Puskás támadónak, mert abban az esetben sárga lappal díjazza. Jöhet tehát ez a szöglet, nem is nézett ki rosszul, de végül Gundel Takács jól lép ki a kapujából, és sikeresen felszedi azt, aztán villámgyorsan ki is gurítja Maxwell felé, aki most eléggé nagy területet lát maga előtt, ugye cipeli szépen fölfelé a labdát, viszont nincsen neki egyelőre segítsége, úgyhogy inkább elindul befelé bal oldalról, átíveli a labdát a jobb oldalra, ez nem néz ki rosszul, mert a 16-oson belül jár a Puskás 16-osán belül. Ez az alaegerszegi támadás Amato íveli át a bal oldalra, ezt még Babos begyűjtheti, mondom én, de végül nem sikerül neki. Szól a játékvezetői sípszó, és valóban a labda az alapvonalon túl már elhagyta a játékteret, úgyhogy nem lesz újabb zalaegerszegi gól. A 32. perc közepén Zalaegerszeg Puskás Akadémia továbbra is 1-0, ugye Machado góljának köszönhetően, amely a második perc közepén esett. Jöhet most Leockinak a kirúgása, de végül ő csak kigurítja Harutyunyánhoz, Harutyunyán pedig felíveli ballal az égbe, hát majdnem a Zete térfelére, de még mielőtt átmenne, szépen megszelidíti azt. Német András, aki aztán kipasszolja jobb oldalra Lukács felé, Lukács átveszés előtte is óriási terület van, úgyhogy vezetgetheti a labdát, Orján jön neki segíteni, végül Orján meg is kapja a labdát, de ő csak hátrafelé tud vele elindulni, hiszen Calderón kilépett rá, és megzavarta abban, hogy előre fele tudja vinni a labdát. Most megint Duarte középen, őt lebirkózza ugyan a Zalaegerszeg hatosa Kujovics, de a játékvezető úgy ítéli meg, hogy szerinte ez szabálytalan volt, elsőre úgy nézett ki, mintha válla válnak lett volna, de végül a játékvezető úgy ítélte meg, hogy szabálytalan volt az zalaegerszegi, emiatt Duarte jöhet majd egy szabadrúgással, nem is rossz szögből, nagyjából 25 méterre vannak a zalaegerszegi kaputól, és valóban Duarte lesz az, aki majd ezt elvégezheti. Gundel Takács Bence pedig egy fős sorfalat kér, így van, Maxwell maradott csak Duarte előtt, hát nem hiszem, hogy onnan azért megpróbálkozik Duarte egy lövéssel, azért 25-30 méterre az Ete kapujától, talán jobb lenne inkább egy beívelés, hamarosan meglátjuk, hogy mi fog majd következni, de Gundel Takács Bence arcán is azért az látható, hogy azért izgul, kíváncsi, hogy vajon ebből a Puskás mit fog kihozni. Egy lágy ívelésbe a 16-oson belőle, ez viszont villámgyorsan kifejlik az Ete játékosai, az viszont csak Szojszalóig jut, majd végül Lukács kapja meg, majd újra Szojszaló, a jobb oldalon jöhet egy beívelés, ez meg is van, de túlságosan mély, aztán a bal oldalról kapásból jött egy óriási lövés, de ez végül kiment az alapvonalon túlra. Nagy Zsolt próbálkozott meg egy bombaerős lövéssel kapásból, de végül Nagy Zsoltnak a lábáról jövő lövés lepattant egy zalaegerszegi védőről. Kiválóan helyezkedett Krefszun, és az ő hátáról ment ki végül a labda. Lehet nem lett volna ez egy rossz lövés, hogy a Krefszun nincs ott, de az ukrán légiós kiválóan helyezkedett, és az ő hátáról kiment a labda. Most megint jöhet át egy szöglet, egy fejes is van, ami után Gundel Takácsnak kell egy óriásit védenie. Balról jött át a szöglet, és Nagy Zsolt volt megint akcióban, most nem lábbal, hanem fejjel, de szépen leért Gundel Takács Bence a kapunak a bal alsó sarkába érkező lövésre. Hát nagyjából 8 méterre az Ete kapujától teljesen egyedül maradt Nagy Zsolt, az is igaz, hogy azért ki volt sodródva, bal oldalon volt, nagyjából a bal kapufától egy olyan 2 méterrel kijebb, úgyhogy nem volt egy egyszerű szög, de végül jó rá tudta fejelni Nagy Zsolt és Gundel Takács Bence védett. Az újabb szögletből pedig nem született veszély, de ebből még születhet, hiszen kiment a labda egy zalaegerszegi lábról oldalra, nem sikerült megtolni a labdát Babosnak, nem sikerült saját magát indítania gyakorlatilag, túl erősen tolta meg, emiatt kiment a labda az oldalvonalon túlra. A játékvezető pedig elkezd számolni, mert Dárdai nem végezte gyorsan a bedobást, aztán végül Orjánnak adja be, van egy beívelés jobb oldalról. De ez sem volt igazán jó, megint jól védekeznek az alaegerszegiek, és szépen kifejelték a labdát, még nem is kellett közbeavatkozni a Gundel Takács Bencének sem. Duarte jut aztán, aki aztán kipasszolja a jobb a bal oldalra, Lukács íveli be laposan középre, ez sem volt igazán jó, penyába tudta, hogy mi fog következni, és végül még szerencséje is van, hiszen nem az alapvonalon megy ki a lábára a labdát.

0: Onnan egyből direktbe passzolta fel Collira a labdát a 11-es gyanús esetnél. Szóval megtett mindent Babó Levente, mégis valahogy sokkal tompább ez a Puskás, mintha egy picit az elmúlt idők sikerei, vagy az elmúlt hetek átmeneti sikerei egy picit jól lakottá tették a csapatot. Nem lehet nyilván jól lakott egy csapat a 7-8 mérkőzés elteltével, de azért nem látom azt a tüzet, mint az elmúlt fordulókban. Egész egyszerűen most nem működik ez a csapat. Az Alegerszeg pedig ahelyett, hogy lezárta volna a mérkőzést, egyelőre nem sikerült ezt, nem sikerült a gólhelyzeteket góllá alakítani. Most viszont továbbra is ezzel a nagyon fegyelmezett visszahúzódó 4-4-2-es játékrendszerre védekezik. Ugye megtörtént az a változtatás, amire számítottunk, tehát Krefszum mellé fölhúzódott Maxwell, tehát bármelyik zalaegerszegi labdaszerzésben benne van a kontratámadás, de elsősorban most már véleményem szerint számolják vissza a perceket, és próbálják kivédekezni ezt a találkozót.
1: Ez a tűz, amit említettél, ami hiányzik a Puskás Akadémiából, ez inkább nekik köszönhető, hogy mintha nem lennének annyira tüzesek, vagy inkább annak, hogy az etevédelme nagyon jól zár. Erről már mindjárt megkérdezlek, de most még támad a Puskás, kint van a labda, a jobb szélen jöhetne egy jó beadás. Ez meg is volt, de Gundel Takács Bence szépen belepaskol a labdába, úgyhogy most az zalaegerszegiek leghátulról kénytelenek építkezni. Csonka passzolja föl, ez egyelőre jól néz ki, úgyhogy még nem tudom neked visszaadni, Feri, a szót. Talán nem is baj, hiszen most lehetett volna akár ebből egy veszély is, de megint volt egy szabálytalanság. Okeke volt az, aki buktatta Artúrt, Erikét, és ezt követően Erike lennmaradt a földön, Okeke pedig besárgul, annak rendje és módja szerint, ez most egy jó játékvezető ítélet volt, megint csak lecsúszott a magyar játékos, emiatt ő kapott át egy sárga lapot. Na és akkor most kérdeznének meg, Feri, hogy szerinted
0: igen,
1: ameddig
0: áll a játék, addig válaszolok a kérdésedre. Az, hogy egy csapatban mennyi tűz van, azért az kevésbé függ az ellenféltől. Nyilván az, hogy lezárja a területeket, az Alegerszeg fegyelmezetten védekezik, mondjuk a támadó, illetve hát az Alegerszeg védőharmadán belül légi párharcokat nyer, odaadóan, egymást kisegítve védekezik a csapat, az egy dolog, tehát ebből a szempontból az Alegerszeg dicsérhető, de a lepattanó labdáknál, a párharcoknál, az egy-egy elleni játékhelyzetekben valahogy nem érzem a Puskás Akadémiánál azt a tényleg elmúlt fordulóban megcsodált párharc erősséget, dinamikát, labdaszerzések után lassan mennek át támadásba, nem harap annyira ez a csapat, és nem pörög olyan megfelelő fordulatszámon, ahogy ezt megszoktuk az elmúlt időszak Puskás Akadémiájától.
1: Így van, de most a Puskástól még akár jöhet egy veszélyes támadás. Már csak 8 perc van hátra már, ami a rendes játékidőt illeti, és nyilván valamennyi hosszabbítás azért várható itt a második játékrészben is, hiszen voltak kisebb ápolások, és azért állt a játék 1-2 percig, valamint azért cserék is voltak már jó számmal. Most Háru Tyunyánnál van hátul a labda, ő passzolja fel aztán Nagy Zsolt felé, végül Lukács az, aki bele tud pörgetni egyet, őt szerintem egy picit azért buktatták, megtolták hátulról, de fölött most Szemet Hunt a játékvezető, ami az Alegerszegieknek nagyon jó, hiszen Artúr Erike ezzel a labdával most kiléphetne, amit kapott, már bemaradt 16-oson belül lő, de a labdája végül csak az oldalhálót találja el. Hát ebben is jóval több volt, a csereként beállt játékos most talán azért megalapozhatta volna azt, hogy a jövő héten már a kezdőben találja magát. Ez is egy borzasztó rossz lövés volt.
0: Igen, a jobb összekötő helyéről betört a kapura. Én aláírom, hogy a sátér felől indulva labdavezetéssel egy 40 méteres sprintet kellett futnia, de ilyenkor a jobb összekötő helyéről én hiányolnám azt, hogy mondjuk élesen jobb külső rüsztel elrúgná a hosszú sarkot, vagy legalább belsőbe megpróbálná dacára annak, hogy az nehezebb, vagy valamivel könnyebb hárítani a kapusnak. Nagyon-nagyon rosszul a rövid felsőt próbálta eltalálni. Véleményem szerint amennyivel kapura megy, azt is hárította volna a Puskás kapusa. Szóval ez nem igazán egy minőségi csatármegoldás volt.
1: Közben van egy újabb csere a zalaegerszegieknél, az utolsó ezen a mérkőzésen, hiszen Krefszun helyén a folytatásban Richards, Krefszun pedig óriási álló tapsvihart kapott itt az ETE arénában. Talán ő volt a legjobban teljesítő zalaegerszegi játékos, Feri, eddig hogy látod?
0: Nagyon sokat futott, nagyon sokat dolgozott, tényleg megvolt benne a labdarúgás iránti alázat, komoly minőségi megoldásai nem voltak a támadó harmadban, de érezhetően elfáradt, és ezt sokszor hangsúlyozom más pályákon is, hogy a közönség azért hálás az olyan játékosnak, aki szívét, lelkét kiteszi a pályára.
1: A munkás játékosnak?
0: Igen, és ez nem feltétlenül pejoratív jelző, hanem akiben látja a csapatért való tenni akarást, és látja a futball iránti alázatot, még ha minőség nem is jött ki belőle.
1: minőség most ebből a Puskás Akadémia támadásból sem jött ki, hiszen villámgyorsan visszaszerzi a labdát az Zalaegerszeg. Most már elő van az Maxwell-nél, ő az, aki húzogatja jobbra-balra, aztán kikeveredik vele az oldalvonal mellé. Végül még időben visszapasszolja Amátóig, Amátó pedig átforgatja a pálya bal oldalára Calderonhoz. Calderonnak is nyilván vigyáznia kell, hiszen neki már van egy sárgája, amelyet ugye sportszerűtlenségért kapott, és ha már sportszerűtlenség, akkor

0: Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője is besárgult a találkozó 82. percébe. Ő is nyilván reklamált a játékvezetőnek, emiatt megkapta a sárga lapját. 85. perc közepén járunk egyébként, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0, továbbra is Mateusz Machado második perces góljának köszönhetően. Ken kapja meg most már a labdát, hiszen a Puskás visszaszerezte azt időközben. Okekénél van középen, kihúzódik vele inkább a jobb oldalra, lassan választania is kellene magának egy társat, ez sikerült, érkezett a labda a jobbról középre, ez jó! Lemaradt a kapus Gundel Takács Bence, és megtalált ez a labda Németh András fejét, de mintha Németh András be lenne oltva a jó fejesek ellen ezen a mérkőzésen, mert már másodjára találta meg egy labda a fejét, és szerintem ebben is benne volt a gól, megint mintha nem számított volna arra, hogy ez a labda eljut hozzá, rosszul mérte föl, és emiatt nem tudta kapu felé fejelni a labdát.
1: Igen, rossz ütembe ugrott fel, és amikor már felugrás után a gravitáció által már visszafele érkezett a talaj felé, akkor találta el a labda fejét, és hát nagy helyzetben mellé bólintotta a labdát. Bizony a fejelni tudás az nem feltétlenül csak és kizárólag a labda kontaktra vonatkozik és a technikai végrehajtásra, hanem nagyon fontos, hogy megfelelő ütemérzéke legyen egy támadónak, hát ezt nem mérte fel jól. Egyébként az Zalaegerszegre rákanyarodva nagyon okosan játszik most az Ete, hiszen a kockáztatás által a Puskás Akadémia azért középpályán jelentősen kiürült, és már nem olyan hatékony a középpályás védekezésük, és nagyon sokat forgatják a játékot, nagyon sokat tartják meg a labdát, és így próbálnak gyakorlatilag időt húzni úgy, hogy amikor náluk van a labda, akkor eldugják azt, és nagyon-nagyon sokat az oldalvonaltól oldalvonalig forgatják a labdát, és amikor van lehetőség, átmennek kontrába.
0: Na most talán 3-2-ben jöhetett volna gyorsan az Zalaegerszeg előre, de Arthur Erdike megint nem választott jó megoldást. Rápasszolt a labdát Harutyunyára, aki kiválóan lépett ki a védelemből, megint őt kell dicsérni. Ezt követően pedig Dr. Csonka Bencére, a játékvezetőre pattant a labda, úgyhogy játékvezetői labdával folytatódhatott tovább a mérkőzés. A 87. perc közepén Zalaegerszeg Puskás Akadémia továbbra is 1-0. Lukács felé érkezik most egy labda, de Amato jól fedezi azt, emiatt aztán ki is ment a labda, méghozzá Kerr Martinnak a lábáról. A 87. perc közepén tehát jöhet majd hamarosan egy zalaegerszegi bedobás, de csak azután, hogy kapcsoltunk a stúdióba.
2: A 45. percben jár a Budućnost Podgorica-Ferencváros női kézilabda bajnokok ligája mérkőzés, és a Ferencváros a legnagyobb különbséggel, mármint a mérkőzést illetően 21-14-re vezet idegenben. A szünetben ugye 15-9 volt az állás, aztán 3 gólra, 16-13-ra fölzárkóztak a hazaiak, de ezt a rohamot sikerült a Fradinak visszaverni, elsősorban kiváló kapus teljesítménnyel, 21-14 tehát az állás. Egy végeredmény a Premier League-ből, Everton Manchester United 2-2, a 96. percben egyenlített ki az Everton csapata, míg a szünetben a Barcelona 2-0-ra vezet a Valencia ellen. Erdei Márk.
0: Az Zalaegerszeg Puskás Akadémia az OTP Bankliga 7. fordulójában pedig továbbra is 1-0. A 88. perc közepén megint a Puskás birtokolja a labdát, Harutyunyán teszi tovább Okekéhez. Okekének kellene egy jó megoldást választania, beíveli középre, egy icipicit mély volt ez a labda, emiatt ki tudott rá lépni szépen Gundel Takács Bence, és még mielőtt Németh András bele tudott volna fejelni, szépen leszette azt az ő fejéről. Gundel Takács kezében van még mindig a labda, lassan majd meg fogja őt sürgetni a játékvezető, így is van, felrúgja az égbe, át egészen a másik térfélre, Harutyunyán kénytelen belefejelni egyet, aztán végül Nagy Zsolt kapja meg, most már Amato is fejjel ér hozzá, és végül Amatónak a fejéről megy ki az oldalvonalon túlra, Nagy Zsolt pedig már közben be is hajítja az Harutyunyán felé. Harutyunyán átveszi, aztán már tovább is passzolja gollához. Az utolsó rohamok egyike lehet ez a Puskás Akadémiától, mert szerintem olyan 3-4 percnél több hosszabbítás nem várható. Itt a mérkőzés végén hamarosan meglátjuk majd, hogy mennyit hosszabbít Dr. Csonka Bence és a 4. játékvezető. Jöhet egy újabb Puskás bedobás, a felező vonallal gyakorlatilag egy magasságban, picit hátrébb rendeli a bedobást elvégezni igyekvő Farkas Bendegúzta játékvezető, nagyjából egy 5-6 méterrel előbbről próbálta volna meg azt elvégezni. A fiatal játékos annak ellenére, hogy nem ott volt, ahol kiment a labda oldalra. Most már Amatónál van középen, ő passzolja vissza aztán Csonkához, Csonka Andráshoz, aztán ő emeli fel az égbe, és végül Harutyunyán az, aki jól keresztez, és elviszi a labdát. A zalaegerszegi támadó elől, aztán van egy csúnya belépő, Maxwell volt az, aki felrúgta a Puskás középpályását, Kern Martint, aki aztán keresne egy labdát, hogy gyorsan mehessen tovább a játék, hiszen az Ete védői nagyon rutinosan, villámgyorsan kivágták azt onnan, és ezzel elvágták a lehetőségét annak, hogy gyorsan mehessen tovább a Puskás Akadémia támadása. Kern valóban nagyot kapott a lábára, ez egy igazi taktikai szabálytalanság volt Maxwelltől, elakadályozta ezzel a gyors puskás kontrát. Most már a jobb oldalon van a labda, megint Farkasnál, lői veheti be középre. Hát az iménti beadása, amelyet Németh András felé mért, az sokkal jobban nézett ki, ez nagyjából olyan 10 méterre került el a Zalaegerszeg kapuját, ezzel pedig az alapvonalon túlra ment, és mivel már csak fél perc van hátra rendes játékidőből, emiatt Gudárd Agács Bence minden rutinját bevetve nem siet elvégezni ezt a kirúgást, de lassan ugye majd ki kell rúgnia, hiszen Dr. Csonka Bence már számolja az 5 másodpercet. Le is helyezte a labdát Gundert Akács feléveli az égbe, ami aztán végül a Puskás térfének a közepéig jut, most pedig már kimegy a labda oldalra, Nagy Zsolt fejéről, úgyhogy ez a lehető legjobb az zalaegerszegieknek. A negyedik játékvezető is közben megérkezik a kis táblával, és hamarosan mutatja, valóban a 3-4 percből, amelyet én előzetesen vártam, abból 4 perc lesz, tehát minimum 4 perc még a hosszabbítás a játékvezetői döntés értelmében. Golla az, akinek most már fedeznie kell a labdát Richards elől, szépen ki is engedi azt az alapvonalon túl, úgyhogy jöhet egy kirúgással Lehocki Bendegúz és a Puskás Akadémia. Ezt villámgyorsan elvégezték a vendégek, most már Okekénél van a labda, ő lépdel vele fölfelé, nem nagyon tud, mert előtte ott van Richards, emiatt át kell passzolnia a bal oldalra Harutyunyánhoz. Harutyunyán átpasszolja az zalaegerszegi térfélre, Nagy Zsolt veszi át, aztán ő kénytelen visszapasszolni az Gollához. Golla pedig úgy dönt, hogy az előtt álló Okekét játsza meg. Okeke kidobja a jobb oldalra Farkas Bendegúz felé, ő most nem beadja, hanem Lamin Collihoz passzol, Colli pedig megjátsza a társát, majd vissza is kapná, de kiválóan védekezik megint Calderón, aki azt vitatja, hogy egy óriásit kapott most a lábára az egyik Puskás Akadémia játékostól, és szerinte ez Krupának megért volna egy sárgát. Ha jól látom, a játékvezető is úgy dönt, mert mintha a sárga lap előkerült volna az ő zsebéből, és így van, Krupa Zsolt is besárgul, még itt a mérkőzés utolsó perceiben. Ez egy szép csel volt egyébként Calderontól a saját 16-osán belül, eltolta az érkező, nagy lendülettel érkező Krupa Zsolt mellett, ezt követően Krupa pedig csak felrúgni tudta Calderont. Már csak 3 perc van hátra, szűk 3 perc a mérkőzésből, egyre nagyobb a tapsvihar az ETE arénában, és hát ezzel díjazzák a csapatuk teljesítményét, hiszen minden bizonnyal az Zalaegerszeg otthon tartja a 3 pontot a listavezető Puskás Akadémiával szemben. Jöhet még előre a Puskás, hiszen megszerezték a labdát gyorsan, Krupánál van éppen, aki az imént besárgult, megpróbálta még az oldalon előtt tovább pöckolni a labdát Colli felé. Ez a passz nem volt jó, hiszen kivágták az Ete védőide, miatt mehet tovább a Puskás akciója, mégpedig egy bedobással, aztán pedig ezt az elsőt követheti rögtön egy második, hiszen megint kiment a labda oldalra Calderonról. Most már Krupának a kezében van, aki behajítja, és megjátsza ezzel Lamin Collit, Colli birkózik megint Calderonnal, aztán végül tovább passzolja inkább Kernhez, Kern egy kényszerítő után vissza is kapja, beíveleti jobbról középre, megvan a csúsztatás is, és Nagy Zsoltnak pedig nem sikerül elérnie a labdát a csúsztatást követően az alapvonal előtt, úgyhogy ezzel megint értékes másodpercek peregnek le a Puskás Akadémia. Hát nem azt mondom, hogy támadó idejéből, de abból az időből, ami alatt még esetleg tudnának találni egy gólt itt a mérkőzésen, és valahogy legalább egy pontot hazavinni innen az ETE arénából. Már csak másfél perc van hátra a hosszabbításból, egyébként Zalaegerszeg Puskás Akadémia továbbra is 1-0. Most megvolt Gundert Akács Bencének a kirúgása, Maxwellt kereste, de Maxwell elől szépen tovább fejli a labdát Kern, ezt követően aztán jöhetne a Puskás, mondom én, de megint van egy jó fellépés az zalaegerszegi védelemből. Penyába, valamint Diego Silva volt az, akik szépen elvitték a labdát a Puskás támadói elől. Aztán most már Nagy Zsolt teszi tovább Lukácshoz, Lukács pedig felpasszolná, de ez sem volt jó Németh felé. Németh most aztán átverti a labdát, elvileg nem volt lesen, úgyhogy begyalogol a 16-oson belülre a bal oldalon, és az utolsó pillanatban, mintha az ő lábáról ment volna ki a labda, de nem, a játékvezető Csonka Bence úgy dönt, hogy Csonka András volt az, akinek a lábáról kiment, úgyhogy jöhet még egy Puskás Akadémia szögletrúgás, akkor, amikor beléptünk a mérkőzés utolsó egy percébe, valóban kiváló döntés született, nem is Csonka András volt az, hanem Kis Bence, aki jól keresztezett, és elvitte a labdát ott a Németh András elől, de végül a labda ugye kiment az alapvonalon túlra, úgyhogy egy utolsó nagy lehetőség még a Puskás előtt, és szöglet formájában a bal oldalról érkezik a labda középre, de ez nem volt igazán jó. Villámgyorsan a rövidnél kifejelték az zalaegerszegi védők. Ez csak Puskás lábakig jut, még akár lehetne egy veszélyes akció. Lukács kiugratta volna a társát Kernt, de Kern erre nem számított, nem indult el a labdáért. Ez végül Gundert Akács Bencéig jutott, aki minden rutinját összeszedve megvárta, míg Kern odakocog, és ezt követően pedig ráfeküdt a labdára. Szerintem a kirúgást követően a játékvezető le is fogja fújni ezt a mérkőzést, mert nincsen sok oka arra, hogy tovább hosszabbítson. Így is van, még megvárta azt, hogy ez felrúgja az égbe a Puskás Akadémia, illetve az Zalaegerszeg kapusa, de ezt követően megszólalt a hármas síp szó. A tabella utolsó helyezettje otthon tartotta a 3 pontot az elsővel szemben. Zalaegerszeg, Puskás Akadémia 1-0. Már a találkozó második percében megszületett a Zalaegerszeg, végül aztán győztesnek bizonyuló gólja, kapott egy jó labdát a jobb szélen Csonka András, aki azt követően nem sokat gondolkozott, szépen visszagurította a második hullámban érkező új igazolás Kujovics felé, aki nem gondolkozott sokat, szépen rálőtte a 16-os vonaláról középről a labdát, elsőre Leocki még szépen hárított, kijött róla a labda közvetlen közelre, és nem eszméltek eléggé jól a Puskás Akadémia védői, de az a Legerszeg egy új csatára, Mateusz Machado nagyon gyorsan eszmélt, odaugrott a labdáért, és szépen elpöckölte az bal külsővel a védeni igyekvő Lehocki mellett. Ezzel tehát megszerezte a vezetést az a Legerszeg. Aztán újabb akciók voltak, már inkább a Puskás Akadémia részéről. A 9. percben volt egy kiváló dárdai centerezés baloldalról, és Lukács volt az, aki lőhetett, de az ő lövését gyakorlatilag a saját játékos társa Szojszáló védte ki a gólvonaltól nem messze. Könnyen lehet, hogy abból egy Puskás Akadémia gól született volna, de Szojszáló ott nem állt jó helyen. Aztán utána Szojszáló jó helyen volt, jobb oldalon vitt fel egy akciót, és beívelt át a túloldalra, a baloldalra, ahol Nagy Zsolt érkezett kiválóan a 16-oson belül, megpróbálkozott egy kapás lövéssel, de a lövését az tudta blokkolni az zalaegerszegi védelem. Penyába volt nagyon-nagyon jó helyen, és az ő hátáról kiment a labda, pedig az a labda az könnyen lehet, hogy kikötött volna az zalaegerszeg kapujában. Ezt követően a szögletből is Nagy Zsolt az, aki veszélyeztetni tudott, az ő fejét találta meg a labda, rá is fejelte, de a fejest követően szépen leért a bal alsó sarokba Gundel Takács Bence, úgyhogy ebből sem született újabb, illetve nem született meg az első Puskás Akadémia gól. Az első fél idő utolsó percében még Szojszalónak volt egy lehetősége, aki szépen lefordult a védőjéről, majd megpróbálkozott egy lövéssel, de az ő lövését a simán védte a kapus Gundel Takács Bence, hiszen oda ment a kezébe, úgyhogy ezzel ért véget a találkozó első fél ideje, vagyis a szünetben Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0 volt. Az iramra nem volt panasz a második fél időben, valamivel jobb volt, mint az elsőben, de igazából inkább csak cserék, valamint sárgalapok tarkították a második játékrészt, olyan igazi óriási lehetőséget egyik és másik oldalon sem jegyezhettünk fel. Annyi bizonyos, hogy Calderón is besárgult az egyik oldalon az Etének az oldalán, aki eléggé sportszerűtlen volt, megfejelte Orján Rolandot, ő neki a vállát, miután szabálytalankodott vele szemben Orján, végül mind a ketten megúszták egy sárgával, ezt követően pedig még újabb sárgalapok voltak a Puskás Akadémia oldalán, és újabb cserék is, de ezek sem hozták meg Babó Levente csapatának azt a kívánt változást, amivel esetleg ki tudtak volna egyenlíteni. Úgyhogy véget ért tehát a tabellán az utolsó, valamint az elsőnek a mérkőzése, és az utolsó helyezett nyert. Zalaegerszeg, Puskás Akadémia 1-0, és még egy rövid kérdés elejéig fordulnék Bene Ferenchez. Feri, megérdemelte az, hogy a Zalaegerszeg otthon tartotta a 3 pontot?
1: Véleményem szerint megérdemelt, mégpedig azért, mert ahogy említettem a közvetítés során is, a Puskás Akadémiánál nem láttam egyértelműen azt a fajta tüzet, azt a fajta magas fordulatszámot, van, és még a labdaszerzések utáni gyors átmeneteit sem éreztem megfelelő ritmusúnak a Puskásnak. Hát, hogyha valaki azt mondja, hogy második percben szerzett Machado gól az utolsó a találkozón, akkor nagyon meglepett volna ez az állítás. Mégis így alakult. Az Zalaegerszeg szervezetten védekezett, bár a támadójátéka jelentősen akadozott, de még így is ezzel az egy góllal felülmúlták a Puskás Akadémiát, ahol még egyszer mondom, nem volt igazából átutérő. Már a mérkőzés előtt is említettem, hogy dacára annak, hogy a jelenlegi éllovas a sereghajtóval játszik, nem feltétlenül tartom a Puskás Akadémiát esélyesnek. Hát ezt a mérkőzés alátámasztotta, de nem ilyen mérkőzésre számította, megmondom őszintén, különösen annak tekintetében, hogy már második percben gól született. Ilyenkor általában azért változatosabb mérkőzések szoktak kialakulni, de ez a mérkőzés most nem az Zalaegerszeg miatt lett egy kicsivel alacsonyabb színvonalon, hanem a Puskás Akadémia nem nőtt fel az elmúlt fordulókban mutatott játékához.
0: A héten érkezett Mateusz Machado, tehát a hős, még egyszer a végeredmény, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. Bene Ferenc nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a szó a stúdiói.
2: Köszönjük szépen, zajlik a Ferencváros Bajnokok Ligája mérkőzése Podgoricában, és 9 góllal vezet a Ferencváros 26-17-re idegenben. A Budusnosz tehát nem tudta fölvenni a Ferencváros tempóját. Már a mérkőzés elejétől ugye vezetett a Fradi 3-0-ra, 7-3-ra, a szünetben 14-7-re. Aztán a második félidő elején 3 gólra fölzárkózott a hazai csapat 16-13-ra, de innentől megint a Ferencváros következett, és ennek köszönhető most ez a 9 gólos különbség, és alig több mint 7 perc van már hátra csak a mérkőzésből. Nézzünk egy kis labdarúgást. Az NB2-ben Csákvár Szeged a 25. percben 1-1, Pesti szerzett vezetést a hazaiaknak a 3. percben, Vágó Levente a 18. percben egyenlített. Véget ért a Premier League-ben az Everton-Manchester United mérkőzés, 2-2-vel zárult, a hazaiak a 96. percben szerzett góllal hozták X-re ezt a találkozót. A spanyol bajnokságban a félidőben Valencia-Barcelona 0-2. Az olasz bajnokságban végeredmények Frosinone, Venezia 3-2 és Parma, Monza 1-1. A Bundesligában Hamburg, Mainz 0-5. Ez is véget ért már ez a mérkőzés, és a portugál bajnokságban Santa Clara, Rio Ave 1-0. Ha valaki még nem hallotta volna a Formula 1-es olasz nagydíjat, Antonelli nyerte, Russell, Verstappen, Norris, Piastri és Hamilton előtt. Nálunk pedig a folytatásban jönnek a legfrissebb hírek.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egységes, átlátható tanári képzést szeretne kialakítani a kormány. Veszélybe került a győri Audi gyár, napos meleg idő lesz holnap. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb, ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanári képzést kialakítani. A debreceni polgármester szerint az oktatási miniszter kérésére nem vehetett részt a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén, ahol Lannert Judit beszédet tartott. A fideszes Papp László a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hosszú időre visszanyúló hagyomány szerint az egyetem és a város vezetése közösen köszönti a város polgáraivá váló első éves hallgatókat. Szolnok polgármestere szintén arról számolt be, hogy megkérték, maradjon távol az eseménytől. Györfi Mihály ennek ellenére elment az ünnepségre, és bízik abban, hogy mindez csak egy félresiklott döntés volt. Már több mint 17 ezeren írták alá azt a KDNP-s petíciót, amelyben Lannert Judit lemondását követelik, tudta meg az M1 híradója. Rétvári Bence még csütörtökön tett közé részletet az oktatási miniszter egy korábbi klubrádiós interjújából. Ebben például kisiskolák megszüntetéséről beszél. Lannert Judit szerint a közzétett interjú manipuláció, hiszen ez 3 évvel ezelőtt készült. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt ír. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a járműválasztékát a felére csökkenti. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora a tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is.
3: Közlekedés.
4: Az M3-as főváros felé vezető oldalán 60 és Bak között az 54-es és a 47-es kilométer közötti szakaszon a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Napos idő várható, kevés felhővel, eső nélkül. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 17 óra 31 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. és 10 góllal vezet a Ferencváros női kézilabda csapata a kézilabda bajnokok ligájában nagyon magabiztos játékkal 29-19-re, és belül vagyunk már az utolsó 2 percen. A Podgorica vendégeként játszik a Ferencváros, és uralja végig ezt a mérkőzést, és a győzelem az biztos meg lesz, csak a különbség kérdése, és a legnagyobb különbség eddig ez a 10 gól, amiről beszéltünk. Ugye az Alegerszeg gárdája győzött 1-0-ra a Puskás Akadémia ellen, 17 óra 45 perckor pedig kezdődik a Ferencváros-Újpest találkozó. Nem sokára majd kapcsolunk ki egy zene után a helyszínre kollégáinkhoz az összeállításokért.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 17 óra 36 perc van, véget ért a Budusnac Podgorica Ferencváros női kézilabda bajnokok ligája csoportmérkőzés, és a Ferencváros magabiztosan 29-20-ra nyert idegenbe. És akkor 10 percen belül kezdődik a Ferencváros-Újpest derbi, már is kapcsolunk a helyszínre, és kollégáink elmondják, hogy milyen összeállításban lép pályára a két csapat. Sziasztok!
2: Szia Balázs, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Tóth Béla kommentátortársam, illetve Toman Sándor hangmérnök kollégám nevében is. Jön a 248. bajnoki derbi, azaz Ferencváros-Újpest mérkőzés, ami a hazai kezdő 11-et illeti. Nagy meglepetés nincs az előző Győr elleni mérkőzéshez képest. Nagyjából így lehet összefoglalni azt, hogy Borbély Balázs kiknek is szavazott bizalmat a kapuban. Dibusz a védelem jobb oldalán, Osvát a bal oldalon, Kadu középen, Gomez és Rámákers. Előttük Nagy Ádám szűrőként, Korbunak és Zakariassennek. Hátrafelé is, meg előrefelé is lesz dolga a középpályán. A támadó szekció bal oldalán Árzáni, a jobb oldalán Yusuf, elől pedig Bagi.
3: A Ferencvárossal ellentétben az Újpestnek egy teljes hete volt készülni erre a bajnoki mérkőzésre, mégis többet változtatott a kezdő 11-ében Szélesi Zoltán. Bekerült a csapatba a friss szerzemény Zeke, valamint az a Szendrei Norbert, aki a Vasas elleni győztes mérkőzésen egy fél órát már játszott. Kimaradt Fiola és Mayer, és akkor a teljes kezdő csapata az Újpestnek, Szappanos Péter a kapuban, Újvári, Heitor, Stronáti, Zeke összetételben a hátvédsor, a középpályán Matko, Jujic, Szendrei és Horváth, elől pedig Mucsányi és Amennyidó. Ez tehát az újpestiek kezdő felállása, kettő változtatás történt a Vasas elleni bajnokihoz képest, és nagy a tét abból a szempontból, hogyha valamelyik együttes megnyeri ezt a derbit, akkor a tabella élére ugrik, ugyanis a harmadik helyen áll az Újpest 10 ponttal, több rugott góljának köszönhetően előzi meg a Ferencvárost, amely szintén 10 pontos. Ugye egy mérkőzése kevesebbet játszott az FTC, és mivel a Puskás Akadémia vereséget szenvedett Zalaegerszegen, amely csapat itt 3 pontot szerez, az bizony a tabella élén zárja a fordulót. Hamarosan kezdés, vissza a stúdióba.
1: Köszönjük szépen, mi pedig most meghallgatjuk majd, kedves hallgatókkal együtt, hogy hogyan vélekedett a találkozó esélyeiről Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.
4: Csütörtök este valahol ott hagytuk abba, hogy megnézzük, mit mutatnak a számok, meg a mérések, de hát úgy tűnik, egy elég friss a csapat, mert egyetlen helyen változtattál a kezdőn, és az is olyan tervszerűnek tűnik, korábban már utaltál, hogy ezért két meccsben gondolkozol ezen a héten. Milyen állapotban van akkor a csapat?
5: Hát én úgy gondolom, hogy rendben vagyunk, de nyilván az intenzitás a csütörtökközi mérkőzésnek azért elég magas volt, ezt láttuk, de most úgy döntöttem, hogy mégis maradunk azt megszokottnál, és minimális cseréket alkalmazunk csak.
4: Hát a hőfoka ennek a mérkőzésnek is magas lesz. Az intenzitás az milyen lehet? Az Újpestet ilyen téren egyébként milyen ellenfélnek látod? Mint az utóbbi időben azért megerősödtek volna erőlétileg is.
5: Ja, abszolút, tényleg jó intenzitással játszanak, jó minőséget mutatnak, úgyhogy egy jó mérkőzésnek ígérkezik.
4: Sokat beszéltünk az elmúlt hetekben a Ferencváros támadójátékáról, de talán a védekezésről is érdemes, hogy az előző öt mérkőzésen egyetlen gólt kaptatok, azt is egy rögzített szituációból. Mennyire stabil ez a védelem, mennyire állt össze, mert azt látjuk, hogy középen az a Gomez, Rámákers páros és európai szinten is mindig domináns tudott lenni, és hát Kadu, illetve most Osvád is azért elég jó teljesítményeket hoz.
5: Hát, ugye én azt nem szaparálnám szét, hogy csak a védelemről beszéljünk, mert ugye 11-en támadunk és 11-en védekezünk, de úgy gondolom, hogy ez a stabilitás, amit itt hosszan támad, hogy ilyen hosszabb távon mutatunk, hogy nincsenek nagyobb változások a keretben vagy a kezdőben, akkor tényleg megadta a stabilitást a csapatnak, és rendben vagyunk, úgy érzem, mint védekezésben, mint támadásban. Tényleg, amit említette, ez a belső védőpárosunk azért nagyon komoly minőséget képvisel. Dénessel mögöttük hatalmas tapasztalattal rendelkeznek, úgyhogy én remélem, hogy a mai mérkőzésen ez működni fog.
4: Ez a mai mérkőzés edzőként az első derbéd lesz, nyilván kívülről már azért figyeltél egy pár ilyet. Okoz ez, vagy ad plusz izgatottságot, vagy ez is csak egy meccs?
5: Hát oké, hogy ez derbi, nyilván jó hangulata lesz, nyilván lesz rengeteg emóció a Lanáton, benne a pályán is, de én úgy gondolom, hogy nekünk a stábtagoknak és a játékosoknak csak a játékokkal fogjuk foglalkozni.
1: Borbély Balást hallottuk, a Ferencváros vezetőedzőjét a derbi előtt, most pedig következzék a másik oldalról Szélesi Zoltán.
4: Egy forró hangulatú mérkőzés következik, ami azt hiszem, hogy egy higgadt felkészülést igényelt. edzőként itt az elmúlt napokban leginkább mire hagyatkoztál? Fradihoz kell alkalmazkodni, vagy inkább a saját játékotokat, a saját erősségeiteket minden jobban kidomborítani ebben a 90 percben?
6: Ez így van, igen, most a háttérben lehet hallani, hogy kimentek a kapusaink melegíteni, és már szeretik őket a fradisták, úgyhogy ez egy ilyen hangulatú mérkőzés a derbi mindenféleképpen. Természetesen foglalkozni kell a Fradi játékával, hiszen jó játékerőt képviselnek, jó játékosokkal rendelkeznek, de ezek mellett a mi erényeinket is meg kell tudni mutatni, föl kell tudni vonultatni a mai mérkőzésen.
4: Mennyire lehetnek itt területek, mennyire számítasz arra, hogy a ti játékotoknak kedvező lehet a meccs képe, és esetleg be tudtok kerülni a védelmük mögé, mert azért azt látjuk, hogy a támadó négyes ez nagyon tud előre menni.
6: Nézd, de azt gondolom, hogyha meg lesz az a bátorság, amit kértem a játékosaimtól, hogy védekezésben azokat a helyeket, azokat a játékosokat védekezzék le, blokkolják le, lassítsák le a játékosokat. Ha meg lesznek a labdaszerzéseink, akkor biztos, hogy benne mind a két fél időben meg lesznek azok az átmenetek, ami a játékunkat jellemzi, és amiben jók vagyunk. Bízom benne, hogy a játékosok, akik most csatlakoztak a keretünkhöz, Szenya ugye legutóbb bemutatkozott, Zeke Mári ugye most lesz, aki kezdőként bemutatkozik, erősítésére lesz a csapatunknak, és ezáltal azt gondolom, hogy a csapatunknak is, ahogy te is említetted, lesznek olyan területeink, ahol bizonyán meg kell tartani a labdát, mert fontos lesz az, hogy ne a Fradi domináljon, ha nálunk a labda, akkor próbáljuk mi is megtartani, úgy tudjunk időt nyerni, úgy tudjunk esetleg fárasztani a Ferencvárost.
4: Védekezésben a szélek mennyire lesznek kulcs területek, mert azért látjuk, hogy a Fradinál egyre markánsabb a szélsősérsőjáték, és hát most az Ezeke Mário is ugye miatt is érkezett ebbe a csapatba.
6: Mindenféleképpen azt gondolom, az érkeztével a bal oldalon lett egy bal-bal hátvédünk tulajdonképpen. A Ferikének a jobb oldalon már ez azt gondolom az ötödik mérkőzése, tehát ő is gyűjtögette a tapasztalatokat. Valóban erős a szélsőjáték a Ferencvárosnak, ez kulcs lesz, hogy a két szélső, a Matko és a Christopher hogy fog visszasegíteni a védekezésben. Ha ezt meg fogják tenni, akkor azt gondolom, hogy tudjuk nehezíteni a szélsőjátékát a Ferencvárosnak.
1: Szélesi Zoltánt hallottuk, az Újpest vezetőedzőjét, és itt a szerkesztőségben éppen szóba került az itt van velem szemben Bene Ferenc állandó szakértőnk, hogy mikor volt ilyen utoljára, hogy a derbin mindkét oldalon magyar edző ült a kispadon.
7: Nagyon érdekes kérdés. Hát nem tudom, talán Várhidi Péter, Novák Dezső idejében hirtelen ez jut eszembe, lehet, hogy a közelebbi múltban is, de hát az egész közelmúltban semmiképpen sem. Úgyhogy érdeklődve várom ebből a szempontból is a találkozót. És hát azt a találkozót, ami hát tényleg Magyarország legnagyobb tradíciójú és legnagyobb szurkolótábort megmozgató derbije, és hát két fiatal emberre hívnám fel a figyelmet, egyrészt Mucsányi Miron Újpest oldaláról, és Bagi Ádám a Ferencváros részéről, tehát egy nagyon-nagyon nagy örömteli hír, hogy egy ilyen komoly rangadón két magyar fiatal is ott van a kezdőcsapatokban, és hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy kulcs szerep hárul rájuk, hiszen mindketten, ugye Bagi Ádám center pozícióban, Mucsányi pedig hát egyfajta második ékként amennyi idő mellett kap szerepet. Ebből a szempontból is érdekes lesz, ugyanakkor ne felejtsük el Újvári Ferencet se, aki 2008-as születésűnél, mindig az előbb említett két úriembernél is fiatalabbként hirtelen belecsöppen egy ilyen óriási Fradi Újpest derbibe. Szóval alakulnak a keretek, alakulnak a magyar játékosok is, és az edzők bemerik tenni már ilyen komoly rangadókra is őket.
1: Azért az utóbbi időben az Újpestnek nem sok babér termett, most talán a nézőszám is mutatja, hogy most egy nagyobb derbi lesz?
7: Igen. Közben egyébként nagyon érdekes kérdés, most jutott eszembe, hogy Mész Géza és Prukner László
1: igen.
7: Volt közelebb múltban, ugye Újpest-Ferencváros mérkőzésen a kispadon. Hát akkor szebb idők jártak, akkor az Újpest nyert 6-0-ra, de hát meglátjuk a mai mérkőzésen, nem számítok egyébként ekkora különbségre, úgyhogy hát egy igazi rangadóra számítok, és azért Ferencváros dominanciára valljuk meg őszintén, de azért ne felejtsük el, hogy amennyi időben is komoly sebesség van, Mucsányi a sorok között, az ellenfél középpályása és védői közötti területeken nagyon-nagyon jól érzi magát, képes levenni egy-egy elleni játékba, támadásba egy-egy védőt, és Matko és Horváth Krisztófer révén pedig két szélvész gyors szélsője van az Újpestnek. Matko egyértelműen szélső, Horváth pedig gyanítom, hogy befelé fog játszani. A labdabiztonság szempontjából meg nem egyértelmű, hogy tehát a Ferencváros labdabirtoklási fölényt fog kidolgozni, de nem féltem az Újpestet sem, hiszen Jújics és Szendrei Norbert személyében két labdabiztos belső középpályás van az Újpestnél. Abban az esetben lehet komoly problémája az Újpestnek, hogyha nagyon nagy nyomás helyeződik a 16-oson belül. Azért Helytor és Stronati elsősorban a levegőben, a beadások semlegesítésében erősek lehetnek, de azért a mozgékonyságot tekintjük, azért Yusuf, akár Arzani, akár a középpályára Zakaria Szem vagy Korbu belépésével okozhat gondot bizony az újpesti védelemnek.
1: Bene Ferencnek köszönjük szépen. Mi pedig kapcsolunk a helyszínre Németh Kornélhoz és Tóth Bélához.
2: A 248. bajnoki derbi következik a Grupama Arénából. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A csapatok készen állnak, úgyhogy szokásos zöld-fehér szerelésében jobbról balra támadva a Ferencváros kezdi majd a mérkőzést. Ebben a pillanatban Christopher Zakariasen útjára is indította a labdát. A rádióban nagy jelentősége nincs, de azért jegyezzük meg, hogy tiszta lilában az újpesti csapat. És úgy kezdődik a mérkőzés, hogy Szaposnak a Fradi tábor előtt kell majd itt az első félidőben bizonyítania. Hát azt lehet mondani, hogyha körbenézek, hogy gyakorlatilag teltház, nincs egyébként teljes teltház, ha tippelnem kellene ilyen 20-21 ezer nézőt mondanék, a vendégszektor teljes egészében megtelt. Az Újpest szurkolók egy csoportja hajóval érkezett a Dunán keresztül, látványosan vonultak végig Budapesten keresztül, ahogy megérkeztek. Kellemes tapsütéses időben, ilyen nyárvégi, ősz elejei időjárás van. Minden adott ahhoz, hogy egy kiváló mérkőzést játszon ez a két együttes. Egy perc lassan eltelik a mérkőzésből, a Fradi tartja a labdát, gól még nincs, 0-0.
3: Árzáni teszi tovább Kadunak a bal oldalán a pályának, miközben egy újpesti labdaszerzés, igaz, aztán Újvári passzolja, Amennyidó háta mögé a labdát a felezővonal közelében, így aztán bedobásra következik majd a Ferencváros. A bal oldalról Kadu végezheti majd el. Az FTC-nél abban reménykednek, hogy minden sorozat folytatódik. Egyrészt az a sorozat, amit az együttes épített az Újpesttel szemben a bajnokságban az elmúlt években, másrészt az a széria, amit az elmúlt hetekben építgetett az FTC, tudniillik a legutóbbi 5 tétmérkőzését egyaránt megnyerte a Ferencváros, amely ugye időközben kvalifikálta magát az Európa Liga Liga szakaszába is. Az Újpestnél meg pont ellentétes előjelekkel várják ezt a derbit, és abban reménykednek, hogy minden sorozat megszakad egyszer. Egy indítás az Újpest jobb oldalán, Ramekers zár oda Amennyidó elé, szépen fedezi a labdát a belga hátvéd, majd gurítja haza Dibusznak, így aztán jöhet majd az FTC egészen hátulról. A mérkőzésből eltelt 2 perc, a labda pedig Mariano Gomeznél.
2: Hát ha már Béla azt említette, hogy az újpestiek abban reménykednek, hogy minden sorozat megszakad egyszer, ugye 2015. december 12-től datálódik most a két csapat történetében egy olyan sorozat, amire Újpesten a legkevésbé fognak emlékezni szívesen. Szóval 11 éve nem tudott nyerni, vagy 11 éve nem tud nyerni egy jobboldali beadás közben Ferencvárosi részről. Jusuf teszi középre a labdát a negyedik kerületi csapat 9. kerületi nagy riválisa ellen. Arzáni majdnem kiharcol egy szögletet, de aztán végül is kirúgás lesz majd belőle. Szóval 2015. december 12-én Embay Diány góljával nyert itt az Újpest a Grupama Arénában. Azóta 31 derbi, 24 Fradi siker, 7 döntetlen. Volt 2 kupacsata is menet közben. Hát elképesztő, óriási a Ferencváros fölénye. Az örök mérleget tekintve is több mint 2-szer annyi Fradi győzelem már, mint újpesti siker. De hát a derbi, a számok meg számok. Azért van ez a mérkőzés, hogy a halott is ilyenkor feltámad a sírjából, aki sérült félig, meddig őt is összedrótozzák, úgyhogy innentől kezdve jöjjenek a főszereplők a pályáról. 4. perc a mérkőzésen, az Újpest először a Fradi térfelén, Jusuf szabálytalankodik, úgyhogy a ferencvárosi térfél közepéről, de a kispadokkal átellenes oldalvonal mellől lehet majd középre ívelni Juhicsnak vélhetően egy szabadrúgást.
3: Úgyhogy jöhetnek előre a tornyok az Újpest védelméből, Stronati is ott van a ferencvárosi védők között már Eitorral együtt. A bal oldalról következik ez a szabadrúgás, Juhics készítgeti le a labdát, ott van egyébként még Horváth is a labda mögött. Hát a távolság a kaputól egészen nagy, és a lesvonalat 21 méteren húzza meg az FTC, kicsiben végzik el, Horváth éveli be, felpördül a labda, kiemelik onnan. A levegőből érkező labda az kié lesz, ebből akár indulhat az FTC szélsebes játékosok elől, Lohol egyébként Arzáni is, és végül is Mucsányinak az elég suta megoldása azt eredményezi, hogy jöhet majd a ferencvárosi kispad elől, egy bedobással Kadu a bal oldalról. Tehát nem csak a derbi maga a hangulat fokozza a tétet, hanem az is, hogy valóban a tabella most úgy néz ki, hogy az első helyen a Puskás Akadémia, amely Zalaegerszegen kikopott, 12 pontja van a felcsútiaknak, és mivel az Újpest, valamint a Ferencváros is 10-10 ponttal áll, egy győzelemmel egyik-másik együttes átveszi a listavezető szerepét. Kadu talán kapott egy ütést a fejére, minden esetre kellett néhány másodperc, amíg összeszedte magát, kihordta ezt az ütést, ütközést, és a berobás követően már ő szerzi meg a labdát a sorokban, mehet tovább Kadu. Jön egy beadás a balszérről, a 16-oson belülre került, felperdítik a labdát az újpestiek, Osvát ellövi, bele a védőbe, kié lesz a labda, Amennyidó lábáról lecsenik, Osvát fordul, hiába kerül a földre, Horváth megszerzi, és most ezzel nyargalhatnak az újpestiek. Mátkó lassan helyzetbe kerül, Mátkó kifelé tereli Gomez, és végül is az argentin hátvéd blokkol, a labda pedig nem megy ki.
2: Árzáni viszont eladja az újpesti kispad előterében. Elképesztő iramban kezdődik a mérkőzés. Korbu hosszan tolja meg, ez Bagirak nagyon-nagyon hosszú és rossz labda lesz. A felező vonal és az oldalvonal találkozásától a kispadokhoz közelebb eső oldalról jöhet majd bedobásra az újpesti csapat. A fiatal Újvári kezében a labda, az első derbije itt a Grupa Marinában kezdőként, újpesti játékosként, úgyhogy számára ez egy kifejezetten emlékezetes délután lesz, vagy lehet önmagában már az, hogy itt van, aztán majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel zárul ez a mérkőzés. 6 perc telik el az összecsapásból, nincs gól, az iramra meg a lelkesedésre abszolút nem lehet panasz. Ugye a Fradinál Borbé Balázs egyet változtatott a hétközi győri mérkőzéshez képest. Ugye volt a Fradinak a Real Madrid elleni, hát mondjuk úgy, hogy sörmeccs, vagy gálamecs, vagy hírverő mérkőzés miatt egy halasztott találkozója a bajnokságban. Ezt pótolta a Ferencváros hétközben. Nos, egyetlen változtatás nagy helyére, Osvát került be a védelem jobb oldalára, a másik nagy Ádám maradt a csapatban, és az első fejes Zakariassen! 7. perc, jön egy ívelés a kispad előteréből, Borbé Balázs tapsolja meg játékosát, Árzáni teszi középre a labdát, és középen az ötös csücskénél a jobb alsóba csúsztatná Zakariassen a labdát. Szapanos viszont odaér. 7. perc a meccsen, 0-0. Árzáni kapott egy óriásit, talán a játékvezetőről még nem szóltunk. Karakó Ferenc dirigálja a mérkőzést, és ő szól oda Mucsányinak, hogy elég lesz, mert hogy sárga lappal jutalmazza a két 15-ös csatájából. Mucsányi került ki olyan értelemben jobban, hogy ő talpon van, ellenben a 8. percben Karakó azonnal kiszórja a meccs első sárga lapját. Mucsányi kapja tehát, Mucsányi Miron, és akkor egy gyors kérdés Bene Ferenchez, mert hogy Árzáni még lenne a földön, jogos-e a sárga lap, illetve amit itt mi a helyszínen érzékelünk, hogy tényleg nagy lendülettel vetette bele magát mindkét csapat a mérkőzésbe, neked ebből mi az, ami átjön képernyőn keresztül, vagy minket hallgatva?
7: Én úgy gondolom, a sárga lap adható volt, még ha nem is szándékos falt nyomán született. Egyébként a mérkőzés iramával kapcsolatban maximális egyetértek veletek, abszolút mértékben derbi hangulat van, mindkét csapat megfelelő fordulatszámon pörög, már volt egy gyors újpesti támadás, egy veszélyes Ferencváros akció. Taktikai szempontból még azért nem alakultak ki ugye a párok, még kevésbé ismerik egymást a csapatok, nyilván abban a szempontból ismerik, hogy felkészültek, de még nem állt be az a fajta rendszer, ami ugye 10-15. Perc körül szokott megszületni. Hát kíváncsi leszek, mert egyelőre elmaradnak azok a Ferencváros rohamok, amire számítottunk, az Újpest egyelőre szervezetten védekezik, de hát a labdabirtoklási fölény az úgy alakul, ahogy vártuk a Fradi javára.
3: A szabadrugást követően Mariano Gomez hozza előre a labdát a bal szélen. Árzáni forduló meg két lila felszerelésben játszó játékos között. Hiába estek rá egyébként az Ausztrára ketten is. A játékvezető bedobást ítélt, aztán Karakó Ferenc kijön és Borbély Balást fogja figyelmeztetni. A játékvezetőjét már a legelején megpróbálja tényleg gátját szabni annak, hogy bármelyik játékos esetleg kommentelje az ő döntéseit, legyen az akár a vezetőedző. Most Borbé Balást figyelmeztette Karakó Ferenc, hogy erre nem enged teret ezen a mérkőzésen, ahogyan a keményebb belépőknek is ennek lehet jele az a sárga lap, amit Mucsányi kapott a mérkőzés korai fázisában. Bedobás tehát, amit az Újpest végezhet el. Jobb oldalon Mátkó fejjeli tovább Amennyidónak, már a ferencvárosi térfélen. Amennyidó Mucsányi háta mögé tette a labdát, aztán valahogy üggyel bajjal, de felszabadítanak a ferencvárosi hátvédek, sőt, Korbu megszerzi. A bal szélen mutatja magát Árzáni. Árzáni megcsinálja cselt Újvárival szemben, megint kap egyet az ausztrál. Nagyon keményen érkezett most Jujics. Amennyidó közben egy szép csellel lerázza magáról Nagy Ádámot, aztán Nagy Ádám visszarántja, szabadrúgás. Valóban hatalmas hívvel vetették bele a játékosok magukat a küzdelembe, és eddig Karakó ezt megpróbálja valójában visszafogni. 10. perc a mérkőzésen, FTC Újpest 0-0.
2: A labda a Liláknál saját térfeléről próbál kijönni az újpesti csapat, ez meg is történik, viszont Amanyidó eladja a labdát. Kérdés, hogy Bagi meg tudja-e tartani a kezdőkörben? Átmenetileg igen, és Helytor mellett tovább is teszi. Aztán jön most már egy indítás ferencvárosi részről. Jusuf befűzni a védőjét, Zekét, és Zeke föltartja Jusufot, úgyhogy ferencvárosi szabadrúgás jön. A 11. percben járunk, a labda a kispadokkal átellenes oldalon, tehát a Ferencváros támadó szekciójának jobb oldalán, és a 16-os csücske és az alapvonali találkozás között félúton. Tehát ez egy ígéretes ívelési lehetőség a Ferencváros számára. A brazil Kadu érkezik majd, mindenki, aki él és mozog Dibusz kivételével, ott van bent az újpesti 16-oson belül Árzáni és Nagy Ádám kivételével, na meg Osvát, ők az újpesti 16-os vonalán helyezkednek. Elképesztő a népsűrűség, benne az 5-ösön belül meg aztán elindul a szokásos társasjáték, melynek neve Húzd meg, Erezd meg, Karakó Intri rendre a résztvevőket. 11. perc a mérkőzésen, veszélyes ferencvárosi szabadrúgás. 0-0 a mérkőzés állása a derbin, Kadu íveli középre, lesz-e fejes? Nincs ferencvárosi fejes, van viszont egy lecsorgó labda, amit Korbu szed össze. Korbu íveli vissza, ez is lejön, Horváth Krisztoffer szedné össze, és középen bent lennmarad egy ferencvárosi, meg egy újpesti, a ferencvárosi játékos továbbra is a földön, nem áll a játék, Juhics viszont labdát szerez, és azt mutatja Karakó, hogy menjen tovább, lemaradt egy újpesti is Helytor személyében, óriási flúgos futam most, és aztán Gomez előre vágja a labdát, ami az M4 Sport egyik operatőrének ott az oldalvonal mellett lenne igazán jó, ő viszont nem játszik a mai mérkőzésen. Játszik viszont az Újpest a Ferencváros ellen, immáron majdnem 12 perce, és nincs gól a meccsen.
3: Bedobással következik Újvári, ő hajítja be Mátkó felé, neki magas, Kadu emeli vissza a levegőbe, Stronati fejeli tova, Juhics is beleteszi a fejét, Horváth szedi le a levegőből elegáns mozdulatokkal, viszont Nagy Ádám szerelte őt, úgyhogy megint az FTC jöhet. A jobb oldalon gyorsít Osváth, már az Újpest tér felén jár. Mellette Jusuf teljesen az oldalvonal mellett, befelé húz már a 16-os környékén, Jusuf adná be, Horváthon felperdül a labda, nagy bólintja vissza, egy fejes Korbutól, ott van a 16-os környékén a labda, les helyzet volt, a játékvezető előnyszabályt ad, végül visszafújja. Úgyhogy jöhet kifelé szabadrúgással az Újpest, már ott egy ívelés a védelem mögé, Korbutól érkezett a labda, és vagy Zakariassen, vagy Bagi les helyzetben volt a labda mögött. Ugye a Ferencvárosnál Leni Zsozsef továbbra is sérült, Bagi Ádám viszont élt a kapott lehetőséggel az előző mérkőzésen Győrben, gólt szerzett méghozzá csapat első találatát az Eto elleni bajnoki rangadón, és maradt a fiatal 19 esztendős játékos az FTC kezdő 11-ében szép csatárként. A labda most Tramakersnél, saját tér felén a belga hátvéd, aztán laposan megtalálja Jusufot, szépen fordul befelé a pálya tengelyébe, a nigériai megtartja, ezért kap tapsot, de a felező vonal közelében még az FTC.
2: Kadu Árzánihoz játszik, Árzáni próbálná meghúzni Újvári mellett, Árzáni talán gyorsabb, aztán egy csel Újvári mellett, már a 16-oson belül Árzáni, Jusuf a 16-os vonalán, lepattal a lövése a blokkról, Kadu szedi össze, 28 méterre a kaputól, a jobb oldalra játszik, lesz egy újabb ívelés, szappanos! Egy ilyen ívelésszerű lövésecske. Talán így lehet a legjobban összefoglalni Osváth kísérletét. Szappanos lehúzta a labdát teljesen tökéletesen. A labda pedig visszakerül Zakariassenhez. Zakariassen, Jusuf. Jusuf csak visszafelé tudja játszani. 14. perc a mérkőzésen. Nagy Ádám megy az adok-kapokkal lelátón is. Egyelőre nagyon komoly kis szellemes szócsata, ami a két szurkolótábor között kialakul, az újpestiek Kubatov Gábornak üzennek, a ferencvárosi válasz sem maradt el, a Ferencváros minden pénzt megér, írják ki, vagy húzzák ki egy transzparensen a hazai szurkolók, hát ugye a Fradi város ügy kapcsán megy most az adókapok, ami a lelátót illeti. Nem volt egyébként, nem tudunk semmi olyanról, hogy bármiféle probléma lett volna egyik, illetve másik oldalon a mérkőzést megelőzően, tehát jó meccs hangulatban indult a pályán is, meg a lelátón is ez a mérkőzés. Korbutól pattan el a labda, 15. perc a mérkőzésen, Remakers a kezdőkörben, Ferencváros Újpest 0-0.
3: Remakers veszi át a labdát, a félpályán egyelőre még az FTC, Gomezt is bevonja a játékba a belga, a két középső védő tehát a labdával. Korbu lépett hátrébb, és most ő tartogatja, nagyhoz továbbit, Dibusz kéri el. Most talán elérkeztünk a mérkőzés azon szakaszába, amikor mind a két együttes kissé nyugodtabbá vált, és az elmúlt percekben, mintha már a Ferencváros akarata érvényesülne egyértelműen. Árzáni remek labdája a védelem mögé a bal szélen Kadunak. Kadu veszi át, vele szemben Újvári maradott. Kadu visszafelé passzolja, Árzáni egyelőre 30 méterre a kaputól. Árzáni beadása élesen tekeredik, kivágják a hátvédek. Matko mellel teszi maga elé, megszelidíti a labdát, aztán felborítja Árzáni. Szabadrúgás méghozzá az Újpestnek. Jöhet majd a saját tér feléről a lila-fehér együttes, és a mérkőzés 16. percében járunk egyelőre gól nélkül, és hát komolyabb helyzet nélkül, bár az a Zakariasen fejes nem volt teljesen veszély nélküli.
2: Szappanos a labdával bal oldalra játsza, és akkor az Újpest indíthat megint csak a saját tér feléről egy akciót. Jön a ferencvárosi letámadás, egyelőre a lilák nem tudják kihozni a labdát. Árzáni fején fölpattan, aztán Kadutól Nagy Ádámhoz a lecsorgót, nevető harmadikként Korbu szedi össze a kezdőkörben, de jön egy újpesti láb, Horváth Krisztoferi egészen pontosan, és aztán ő hozza ki a labdát, Gyujics. Ő lépett vissza, ugye őt eredetileg újpesti csapatkapitányként a támadó szekcióba jelölte Szélesi Zoltán, de hát ez inkább csak egy induló csel volt a lilák mestere részéről. Matko játszik elől ott Amennyiró mellett, Gyujics pedig inkább a középpályán, ahogyan Horváth Krisztofer is, ők játszanak most össze. Újvári felé egy indítás, Gyujicsról ez a labda hosszú volt és pontatlan. Dibusz vágja előre a labdát. Hát mindenkit érdekel, vagy sok mindenkit ez a mérkőzés, ez olyannyira igaz, hogy a ferencvárosi nevelésű, jelenleg már a Veszprémben kézilabdázó Imre Bence innen tőlünk, kommentátor állástól alig másfél-két méterre nézi az eseményeket és követi azt, hogy mi történik a mérkőzésen, ugyanazt látja,
3: és
2: amit
3: én... És jól látom, Hugo Descá is itt tanulmányozza a francia foci után a magyart.
2: Természet, igen, nagyon jó, így van. Kis komló tartalmú üdítőitallal a kézben, hiszen nincs most mérkőzése a veszprémi csapatnak. Azt látják, mint ahogy mi is azt látjuk, és erről tudunk beszámolni. Újvári bedobása után a labda végül is marad az Újpestnél, ügyel bajjal akartam mondani, hogy eladja a labdát az Újpest, de aztán végül is visszaszerezte a lila csapat.
3: Megint csak bedobás, tehát az újpesti kispad elől az FTC tér felén zajlik a játék. 18. perc, Újvárit karolját Szélesi, és mond neki néhány tanácsot a bedobásra készülődő játékosnak. Hát végül is a touchból nem lesz közvetlen veszély, de maradhat az Újpestnél, igaz, ezért nagy harcot folytatott Szendrei Jusszuffal, és most már Zakariasen fejéről pattan tovább, Zeke előzi meg ellenfelét, Zakariasen a földre rántja a horvátot, szabadrúgása következik majd a lila-fehér együttes, gyorsan el is végezte Szendrei, jöhet előre a bal szélen Horváth, Mucsányi kapja, ketten vannak körülötte, nem tudja kihámozni onnan a labdát, Nagy Ádám veszi át immáron, kiharcol egy bedobást Nagy Ádám, jöhet tehát teljesen hátulról majd a ferencváros a saját tér feléről. Az elmúlt mérkőzésen Győrben 3-0-ra nyert az Etóval szemben a ferencváros, és hogyha ezt a párosítást nézzük, akkor az előző idényben mindössze egyszer tudott legalább döntetlent elérni az Újpest az ősi riválissal szemben, akkor a Szusza-Ferenc stadionban 1-1 lett a mérkőzés végeredménye. Itt a Grupa Arénában 3-0-ra nyert tavaly, illetve idén februárban a ferencváros, míg a legutóbbi mérkőzés a két együttesnek májusból 5-0-ás FTC diadal Újpesten. A labdával most Árzáni a bal szélen, megint befelé vezetni, inkább visszateszik Kadunak. Az oldalvonal mellé a brazil próbálja szöktetni Árzánit, aki már a 16-oson belül, és a labda bedobásra pattan ki. 20. perc a mérkőzésen, FTC Újpest 0-0.
2: A támadást követően Bene Ferenchez az lesz majd a kérdésem, hogy tudatosan játszik-e a Ferencváros a fiatal Újvári oldalán, vagy szimplán. Csak, gól! Jusszuf! jön egy baloldali beadás, Szappanos középre üti a labdát, és Jusuf közelről a kipattanót a hálóba fejeli. Újvári oldaláról, a fiatal újvári oldaláról, aki bekerült az Újpestbe, onnan jön a beadás középre, az első próbálkozást még védi Szappanos. Az ismétlésnél viszont már tehetetlen. Jusuf góljával megszerzi a vezetést a derbin, a Ferencváros együttese. Hát mintha ráéreztem volna, úgyhogy Feri, akkor jöjjön az eredeti kérdés, illetve milyen volt a gól itt a 20. percben.
7: Véleményem szerint nincsen ebben tudatosság. A Ferencváros a Győri Eto ellen is azért Arzani és Kadur évén elég domináns volt, tehát ott egy nagyon-nagyon komoly játékkapcsolat kezd kialakulni. Egyébként most Matkóról volt a beadás, és ez egy nagyon komoly fegyvere a Fradinak, hogy Kadu balról befelé cselezve jobb elsővel élesen, hát nem egyfajta ilyen unortodox módon, tehát nem ballal, hanem befelé csavarva a labdát adja be rendszeresen a szélső beadásokat. Itt ami nagyobb probléma, hogy Stronát és Heitor bizony semlegesítették a belső érkezőket, de véleményem szerint Szappanos nagy hibát követett el azzal, hogy befelé ütötte a labdát. Ezt egész egyszerűen szögletre vagy oldalra ütés esetén, hiszen ez egy lövésszerű beadás volt, nem lett volna komolyabb veszély. Az pedig külön Jusufnak a dicsérete, hogy rögtön ott volt, és gyakorlatilag azonnal bestukolta a labdát az üresen maradt kapuba. A játék

0: Derekához írünk, megszületett tehát az első gól a találkozón. Újvári bedobása, Amennyidó hosszáll, az FTC tér felén a játék, annak is a jobb oldalán. Jöhet megint csak egy újabb bedobás. Újvári gyorsan elvégzi, Amennyidó, elfogyott a pálya. Megtolta Kadu mellett az oldalvonal felé, és egy pillanatra már az oldalvonalon túl találta magát a togói német Amennyidó. Három gól, három gólpassz az eddigi mutatója. Ő is olyan mutatókat tud felmutatni eddig az Újpest felszerelésében, mint Ájósa Matko, hasonlóan a szlovénhoz. Három gól, három gólpassz. Mucsányit próbálják szöktetni, aztán mehet tovább a játék, mert hogy Zekerre még lecsaphatott volna, viszont villan a sárga lap Ramakersnek, ő öklelte fel Mucsányit. A Ferencváros kapujától 35 méterre történt mindez, végül is a szabadrúgást visszafújt a Karakó Ferenc játékvezető, Ramekersznek pedig kiosztott egy sárgát, úgyhogy most már FTC játékos is kapott ilyen figyelmeztetést a mérkőzésen, amely a 23. percében tart.
1: Az első félidő felénél járunk tehát, újpesti szabadrúgás, gyakorlatilag volt már egy hasonló helyről elvégzett szabadrúgás a meccs elején a Liláknak, abból nem lett veszély. Most a 16-os vonalán húzza meg a Fradi védelem a leshatárt. Kérdés, hogy Gyújics vagy Horváth íveli-e első szándékra, vagy megint jön valami figura. Horváth a labda mögött, első szándékra íveli a 16-oson belülre, és a centerezésből végül is nem lesz veszély. Matko volt az, aki megpróbálta középre játszani a labdát. Szappanoshoz kerül hátra, 23 perc telik el kereken a meccsből, Szappanos nyújtja meg a baloldalra. Újpesti szempontból baloldalra a lefejelt labdát, Osváth szedi össze saját 16-osának előterében. Próbál indulni a Ferencváros, les volt az asszisztens szerint. A ferencvárosi szurkolók szerint nem, Karakó viszont az asszisztensére hallgat, és nem itt a helyben lévő 20-21 ezer nézőre, az újpestiekkel együtt vagyunk 21 ezeren természetesen. Szóval 24. perc a meccsen, Jusuf góljával előnyben a Ferencváros együttese. Mind a két mester, talpon Szélesi is, illetve Borbé is, egyelőre a Ferencváros edző lehet boldogabb és nyugodtabb, bár mind a két mester folyamatosan mondja magáét sajátjainak. Szappanoshoz kerül hátra a labda, és akkor kereken 24 perc játék után Jusuf góljával, tehát 1-0.
0: Hosszú indítás Matko felé, a Szégyr is elkanalazza Osváth, viszont Horváthoz pattan. Jön egy beadás a balszéről, nem, Horvátnak visszagurítják, Horváth Elnyesi fölé. Lehet, hogy azonnal kapura szánt a Horváth, annak azért ez erőtlen volt, meg nem tudtak előképpen helyezni, de hogyha ez nem beadás volt, hanem lövés, akkor azért ki lehet jelenteni, hogy lesz ennél jobb próbálkozása feltehetően Horvátnak a pályafutása során. Kirugása következik majd Dibusz Dénes a mérkőzésnek a 25. percében. Gomez végezheti majd el végül is helyette ezt a kirugást. Az a Gomez, aki első gólját a Ferencvárosban éppen az Újpest ellen szerezte ennek az évnek a telén, és a Győr ellen is betalált, akkor is fejjel a kapuba. Gyújics rúg oda Korbunak, szabadrúgása következik az FTC a kezdőkör mellől, saját tér feléről. Nagy Ádám pedig legurítja azonnal Gomeznek. A bal színen pedig Árzáni mutatja magát, aki megint üresen veheti át, megcsinálja a cselt Matkóval szemben. Árzáni már a 16-oson belül, befelé csal ez, Árzáni lő! Mellé! Nagyon szép szóló az ausztrál szélsőtől. Matkót mintaszerűen kerülte meg, és ugye azáltal, hogy Újvári már bejjebb lépett, teljes terület, illetve óriás terület nyílt Árzáni előtt, hogy Matko megkerülését követően a 16-oson belülre törjön, megcsinálta a cselt befelé a védőjével szemben, és megpróbálta elrúgni a hosszú alsó sarokba, néhány métert tévedett, Szappanosnak nem kellett védenie. Meg volt tehát egy újabb FTC lehetőség megint csak a balszérről, tud erre válaszolni az Újpest? Egyelőre nem, mert Matko már a vonal mögül kanalazza vissza, úgyhogy bedobással következik majd Kadu révén a Ferencváros.
1: Kadu jöhet tehát az oldalvonal mellől, miközben Gomez igazgat egy gyeptéglát vissza a helyére, amit valamelyik játékos kirúgott. Korbu vissza Kaduhoz, Kadu előre, Bagi rágyorsítana Eitor mellett, aztán utána Zakariasen akad fönt Eitoron, Bagi kerül a földre, Bagi még mindig lenne a földön, Karakó mutatja neki, hogy kelljen föl.

0: Mehet tovább, Barzani beáll Újvári elé, a labda a Fradinál. Jusuf, nem jó a kiugratás, illetve a kísérletet sem nagyon lehetett díjazni. Az elképzelés volt az egyetlen értékelhető ferencvárosi részről. A lecsorgó labda pedig most hátra kerül Dibuszhoz, és akkor a Ferencváros jöhet saját térfeléről. Jusuf arrébb tessékeli a védőjét, Heitor a lecsorgóval. Na Bene Ferenc, hogy tetszik egyelőre a derbi? 27 perc, elröppent nagyon-nagyon gyorsan a meccsből.
1: Igen, kétségtelenül élvezetes a találkozó. Kialakultak a 15-20 perc körül azok a párok, az a kicsi nyugalom, kicsi egyensúly, amire számítottam. És egyértelműen az már most látszik, hogy az Újpest erősödött Szendreivel. Tehát a középpán sokkal labdabiztosabbak, jól megértik magukat Juhicsal. A Ferencváros viszont nagyon dinamikus és jó futballt nyújt, elsősorban a bal szélen, és nem feltétlenül Újvári gyenge védekezése miatt, hanem Matko gyengébben védekezik, ami elvárható lenne. És hát az egyértelmű, hogy Kadu számomra egyelőre a mezőny legjobbja, tehát nem látványos, amit játszik, ugye sokan mindig a csatárokat, meg a támadó középpályásokat szokták kiemelni, de az a sokoldalúság, ahol Kadu, ha kell az oldalvonal mentén, ha kell megcsinálja a cselt kifelé, ha kell befelé, jobb lábbal bead, bal lábbal bead, és amennyiben Arzani tartja a szélét, akkor Kadu sokszor összekötőbe bemegy, szinte Zakariasen mellé, tehát egy nagyon-nagyon sokoldalú bal hátvédről beszélünk, és ugye felmerül a kérdés, hogy egy ilyen típusú játékos a támadó szellemisége miatt esetleg védekezésben hibapont lehet. Hát egyáltalán nem hibapont, eddig Matko gyakorlatilag gólhelyzetbe se tudott kerülni mellette, és a nemzetközi mérkőzéseken is nagyon stabil védekezést nyújtott. Úgyhogy hát én egyelőre ennyit tudok mondani, majd továbbra is nyilván a párokat, ahogy kialakulnak, tovább tudom elemezni, de hallgassuk a mérkőzést.
0: Feri, majd még lesz egy kérdésem Kaduval kapcsolatban, csak Arzani kap most pont labdát, és a lecsorgót Kadu szedi összetámadásban, tehát a Ferencváros. Arzani ezúttal Újvárit nem tudja becsapni. Juhics a két fradista ront rá, és Juhics kiharcol egy szabadrúgást. Szóval tehát Kadu esetében Borbély Balázs személye, a hadrendváltozás vagy váltás, a kettő együtt mi okozza ezt a látványos javulást az előző időszakhoz képest?
1: Nyilvánvalóan nem lehet semleges szempontból vizsgálni Borbély Balázs tevékenységét, hiszen Kadu látványosan nagy önbizalommal futballizik, látványosan jó dinamikával játszik, és közben Matkónál
0: így a helyzetében, és utána mindjárt befejezzük majd a gondolatmenetet, vagy lesz lehetőséged. Matko kap egy labdát, középre teszi, és ott Rámákerc az, aki kihúzza 30. perc a mérkőzésen. 1-0-ra vezet a Ferencváros.
2: A 16-os a lejmagasságban a bedobás Újváritól, Juhics veszi át, maradt tehát az FTC tér felén az Újpest. Szendrei megurítja a labdát Stronátinak, Stronáti a bal szélre vezeti, ott van Zeke, ő szaporázza lépteit Jusuf mellett, Zeke beadja, de ez így Osváté, illetve onnan lehet előre ívelni a 16-os környékéről egészen a felezővonalig, Eitor veszi le, Újvári, megjáratják a labdát a vendégek, Szendrei, és vissza a bal szélre megint Stronátihoz. Ezek most úgy tűnik, hogy az Újpest percei, mert tartogatja a labdát a vendégegyüttes, igaz a 16-oshoz most nem kerültek közelebb. Szendrei, Juhics kéri el, fordul egyet, a jobb oldalon indul előre Újvári, és Delmányidó elveszi itt is őt. Nagy Ádám lefordul, és akár Jusufot szöktethette volna. Megint Zeke, a bal szélen próbálkozik a vendégegyüttes, Horváth nem tudja visszajátszani Zekéhez, közbeléptek a hátvédek, kiemeli onnan Osvát, a felezővonal közelébe Bagi csúsztatja meg, Eitorhoz kerül, a brazil hátvéd pedig széttárja a karjait, hogy most nincsen elől megjátszható társ. Juhics lép vissza mélységbe és próbál segíteni a védőknek, Horváth szépen elcselezi magát Jusuf mellett, megint az oldalvonal mellett Zeke, kicsiben a játék, Horváth feleslegesen pörgeti fel, Jusuf pedig visszagurítja Osvátnak, saját 16-osán belül Osvát várta volna Dibuszt, nem segített a kapus, de így is megoldotta a korábbi Paksi, és most már Jusuf emelni át a másik oldalra, ez egy Újvárié. A labda Eitorhoz pattan, a kezdőkörben Stronáti elveszíti, kis hián Zakariasen sanyargatja a cseh válogatottat, de végül megoldotta Stronáti, visszagurítja a szappanosnak. Zakariasen könyörtelen lett volna itt, hogyha megszerzi a labdát a védő hibáját kihasználva. 32. perc, és most labdabirtoklási fölényben az Újpest, de hát nehezen, tényleg óriásit küzdenek azért, hogy eljussanak egyáltalán a ferencvárosi kapuk körzetébe. Szappanos ível most a jobb oldalra.
0: olyannyira nagyot küzdenek, hogy egyelőre nincs is lövése vagy próbálkozása a meccsen az Újpestnek, nem hogy kaputáltaláló, hanem mindegyik rublikában összlövés, kaputáltaláló lövés, mindegyikben 1-0 szerepel a vendégek neve mellett. A Ferencvárosnál 3 kísérletből 2 kaput talált, abból 1 gól. Így áll a mérkőzés a 32. percben. Ugye ma már egy találkozót lejátszottak, Béla többször utalt rá, hogy a listavezető Puskás vereséget szenvedett a sereghajtó Zalaegerszeg otthonában, és majd este jön a Győr-Kispest mérkőzés. Természetesen azt a találkozót is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Volt idő erről egy picit beszélni, mert hogy bedobással megy majd tovább a mérkőzés, feltéve, ha lesz labda, amivel el lehet végezni. Újvári és Árzáni csatáznak egy sort, a fiatal játékost kell nyugalomra intenie Karakónak. Na Feri, szerintem most tudod befejezni a Kadúval kapcsolatos gondolatmenetet.
1: Igen, tehát Kadúnak a látványos minőség emelkedése az nyilvánvalóan Borbé Balázsnak is köszönhető, de úgy vélem, hogy ebben a játékrendszerben abszolút nagyobb szabadságot kap. Tehát a négyvédős rendszerben sokkal nagyobb kreativitás és sokkal nagyobb terület lehetősége van egy szélsővédőnek, hiszen az előtte lévő játékosnak a mozgásai nagymértékben befolyásolják, hogy keresztbe befelé megy, illetve vagy tartja a szélét. Ez esetleg egy három védőnél kevésbé domináns, hiszen a három védőhöz tartozott legutóbb Robi Kín rendszerénél a 3-5-2-nél három belső középpályás is, és legtöbbször Nagy Barnabás volt a baloldali játékos, amennyiben Kadu volt, kevesebb lehetősége volt befelé menni, hiszen hát egyrészt a középpályásoknak is mások voltak a mozgásai, másrészt nem volt előtte olyan játékos, akivel lehetett volna játékkapcsolatot kialakítani. Tehát minden rendszer úgy működik, hogy az egészét tekintve egymással hatása vannak a játékosok, és Kadura most nagyon-nagyon jó hatása van, mind Borbé Balázs, mind pedig a játékostársai.
2: Újpesti támadás, Matko loholt volna, kap egy szabadrúgást Ájosa. Matko 16-os csücskétől hát néhány centiméterre kilépett volna két ferencvárosi hátvéd között a szlovén, és végül is felborították, kibillentették egyensúlyából, ezért fújta le a szabálytalanságot Karakó játékvezető, és végül is a habot, tehát a szabadrúgás pontos helyét jelző sprét azt végül is messzebb, tehát a 16-os csücskétől egy jó 5 méterre fújja le, de a sorfal az már a büntető területen belül fog felállni, és gyülekeznek természetesen az újpesti játékosok a ferencvárosi kapu előtt. Hátra húzódott mindenki védekezni, a hazaiak közül még Bagi is a saját 16-osának előterében, miközben kisebb kupak tanács a labda mögött. Szendrei, Horváth, valamint Jujic tárgyalták meg, hogy mi legyen. Szendrei elfutott, maradt ott Horváth, valamint Jujic, egy jobb és egy ballábas opció. Némi tanács még a kispadról is, a másodedzőtől, és akkor 35. perc, újpesti szabadrúgása a jobb oldalról, Horváth neki fut, megtorpan, aztán kivár, sipszó már volt, úgyhogy jöhet a szabadrúgás, Jujic elvégzi kapura fölé. Jujic éles szögből a jobb oldalról próbálkozott, kapura szánta egyből, Dibusz emelt a karját, de beleérnie nem kellett. Pontrúgásból veszélyeztetett az Újpest, viszont ezt sem találta el Dibusz kapuját, úgyhogy kaput eltalált kísérlete továbbra sincsen a vendégeknek, pedig aztán az első félidőből már csak 10 perc van hátra, Jusuf góljával vezet a Ferencváros a derbin.
0: Dibusz a labdával, ő nyújtja meg Bagi felé, elindultak melegíteni az újpesti cserejátékosok, ferencvárosi részről egyelőre nincs mozgolódás. A labda a Liláknál, Matko, szép játék, Újvári a jobb oldalon, most van előtte terület, Árzáni! Tanári becsúszás Árzánitól, és még csak nem is megy ki szögletre a labda. Bedobás lesz belőle, Újvári végezheti el. Keresi a társakat, hogy kihez tudná tenni a labdát. Most már játékban, Amennyidó. Jó a csel, a 16-oson belül Kadu mellett, középen eltűnik egy újpesti. Karakó azt mutatja, hogy mehet tovább, Horváth Krisztófer volt, ha jól láttam, aki a földre került a 11-es pont magasságánál, de nincs büntető, nincs 11-es. Bene Ferencet kérem majd, hogyha bármit látsz Feri a stúdióban, bármi nemű lassítást, visszajátszást, mert hogy Karakó megállítja most a játékot, kérlek szólj azonnal közbe, és akkor hallgatjuk majd, hogy mi az, ami történt, mert hogy ugye mi azt figyeltük, hogy honnan jön a centerezés, és már csak a végeredményt láttuk bent középen, hogy a lilamezes újpesti horvát Krisztoffer a földön.
2: Osvát mellett teszem hozzá, tehát Osvát volt hozzá nagyon közel.
1: Így van. A következő történt először, és Amennyidó nagyon szép cselle betört a 16-oson belőle, eddig egyértelmű, az alapvonaló visszagurított az 5-ös-11-es közé, teljesen taktikailag tökéletes módon. Osvát átkarolta az érkező horvátot, tehát gyakorlatilag ez tipikusan az az eset, hogyha a felező vonalnál van, akkor ezt megadják, ilyennél viszont ritkán jár 11-es.
0: Igen, lezárult a vizsgálat, nincs büntető, nincs 11-es, megy tovább a mérkőzés. Szélesi méltatlankodik egy sort az újpesti kispadnál, Kadu pedig közben már Matkóval nagy csatában, mindez történik a ferencvárosi kispadnál. Matkó a földön fekvő Kadu irányába térdel, de nem találja el szerintem Kadu arcát. Már innen föntről azért én, hogy mondjam, csak tippelni vagy találgatni tudok. Kadu fölnéz, a ferencvárosi kispadon pedig nyugalomra intik a társakat. Kadu megpróbálta eladni azt, hogy ott történt valami komolyabb szabálytalanság, ráadásul sportszerűtlenség, de egyrészt szerencsére nem történt, másrészt Kadunak nincs problémája, harmadrészt mehet majd tovább a játék. Negyedrészt Karakó nyugalomra intít Kadut is, hogy nem kell túlpörögnie, nem kell az ingyen cirkusz, nem kell a műsor, hanem futballozzon mindenki. Picit alább hagyott a nagy lendület, a kezdeti nagy lendület egyébként, de továbbra is kiemelkedően magyar viszonyokhoz képest, meg pláne kiemelkedően jó a mérkőzés. Egyetlen gól eddig a találkozón. Yusuf azt mondja, hogy 20. percben szerzett góljával vezet a Ferencváros 7-es perccel az első félidő vége előtt a derbin.
2: A labda pedig Dibusz Dénes kezében, természetesen saját büntető területén belül. Most ível előre a bal szél felé, Ejtor fejelt el Újvári elől, ez így pedig Árzánié, aki levett a levegőből, Matko meg felborította őt. Szabadrúgással következik a felező vonal mellől, a bal szélről Kadu. A ferencvárosi játékos végezheti majd el, görög tüzek gyúlnak itt-ott, mind a két táborban. Hozzáteszem, az újpestiek is a saját szektorukat teljesen megtöltik. Visszaívelik a labdát Ejtorék a ferencvárosi védők közé. Sarkozással tovább itt most Amennyidó, Mucsányi után már Jujics, a 16-oson belülre pattog a labda Jujics térdéről, de ott nem volt társ, úgyhogy Dibusz nyugodtan vehette fel a labdát. Aztán kidobja is a jobb oldalon, már Osvát zakatol előre, átlépett az újpestiek térfelére Osvát, vele szemben azért visszazárnak ott az újpestiek. Nagy Ádám begurítja Korbuhoz középre, Korbu a bal oldalra ível, Árzáninak ez pontos. Árzáni mellel ad egy kötényt, még ha nem is ez volt feltétlen a szándéka Újvárinak, és végül is a labda egy újpestiről megy ki, jöhet majd bedobással, megint csak a ferencváros. Árzáni végezheti el a mérkőzés 40. percében, de az ausztrál inkább ott hagyja Kadunak. Majdnem a 16-os a legmagasságban, tehát a partdobás Kadu. Korbu veszi át, aztán visszakapja Kadu, kicsi van a játék. Árzáni a háta mögé adja Korbunak, akire meg rácsúszik Amennyidó könyörtelenül. Gomez elcsípi a labdát, és Árzáni szakad meg ezért. Sérülés ne legyen belőle. Bedobással következhetett az újpest, amit el is végeztek a vendégek. 5 perc még tehát a szünetig.
0: 1-0-ra vezet a Ferencváros, a labda az újpestnél. Újvári. Mindez a ferencvárosi kispad előtt történik, hogy Újvári, illetve az újpest tartja a labdát. Az előreívelést követően aztán visszajön a labda a ferencvárosi fejről, és a felező vonalnál egy nagy csatát Kadu nyer meg. Kadu egy lágy löbbölés Yusuf felé. Zeke szedi össze a labdát, és akkor lódul meg. Zeke aztán eladja, és akkor most már Yusuf. Stronati borít rajta egy hatalmasat. Ez pedig azt jelenti, hogy ferencvárosi szabadrúgás jöhet. 41. perc a mérkőzésen. A hangulat továbbra is extra parádés, zseniális, de hát milyen is lenne egy derbin tényleg ezeket a mérkőzéseket. Ezért várja mindenki egytől egyig, játékos, néző, de mondhatom nyugodtan, hogy legyen rádiós kommentátor is. Azért ezek a szezon csúcspontjai. Kadu a 16-oson belül, és kiharcolja a 42. percben a meccs első szögletét. A Ferencváros éleszte át a meccs első sarokrúgása, akkor, amikor a 42. perc közepén járunk, Árzáni kocog oda a szögletzászlóhoz.
2: Nincsen egyelőre labda, amivel elvégezhetné a szögletet, de azért előbb-utóbb talál mindenki elől. Nem maradt elől újpesti támadó. A ferencvárosiak közül is Osváth valamint Nagy biztosít, de ők is az Újpest kapujától 20-25 méterre. Most a szöglet közvetlenül a kapu elé kifejelik. Nagy visszabólintja a balszérre, Kadu a háta mögé húzza a labdát, ez így még bent tartható, Árzáni a sorokban küzd, végül is sikerül Mucsányinak kibólintani, bedobásra következik a sorokból, most Árzáni gyorsan elvégzi, Kadu visszagurítja Nagyhoz, megint csak Árzáni, átcsusszan a labda a talp alatt, úgyhogy jöhet az Újpest. Legutóbb 2023. február 5-én szerzett gólt az Üllői úton bajnoki mérkőzésen az Újpest, akkor Ognyen Mudrinszky volt eredményes, azóta a legutóbbi 5 mérkőzésen még csak gólt sem kapott a bajnokságban a Ferencváros az Újpest ellen itt a grupomában. A labdával továbbra is az FTC, a jobb oldalon már Jusuf befelé cselez, egy lövőcsel benyesi a labdát, kifejeli Ejtor, Kadu csúsztatja le a balszérre Árzáninak. Most beszorul az Újpest a saját kapuja elé. Kadu kicsiben a játék, megint Nagyjal visszakapja. Kadu már a 16-oson belül, visszacsel, ellövi, szappanos véd. Kipattonó pedig végül is az újpestieké, de megint ellenfélhez emelik a bal oldalra. Nagy az alafonal közelében visszagurítja Kadu. Megint Árzáni a balszélen, most jobbján a labda, befelé indul az Ausztrál. Ez a bejátszás most nem pontos, és Juic bikáz előre. Hát érdekes, mert az elmúlt 2 percben alig tudott kijönni a 16-os a környékéről az Újpest, úgyhogy most néhány pillanatra lélegzethez jutnak. Bedobással következik a kispadok elől az FTC.
0: Kadu kezében a labda, Karakó mutatja, hogy elkezdett számolni, úgyhogy kell haladni, el kell végezni, Bagi. Viszonylag régen lehetett már említeni a nevét. Na, Kadu nevét őt nem nagyon, őt viszonylag sokszor. Ramákerc a kezdőkörben átteszi a jobb oldalra Osváthoz. Én azt hiszem, hogy 2 darab nyitott kérdésünk van az első félidőben. Osváth íveli középre, gól! 2-0! Zakariasen! A 16-os csücskéről, a kispadok alá telles csücskéről! Zakariasen fejére íveli, varázsolja a labdát Osváth! És egy újabb fejes gól Jusuf után, Christopher Zakariasen is középről fejjel veszi be szappanos kapuját. 2-0 a mérkőzés állása. Hát azt akartam pont mondani, hogy az a nyitott kérdés, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, és változik ez alatt az idő alatt a különbség. Nos, jelentem, a különbség változott. A 45. percben jön Zakariasen gólja. Hamarosan megtudjuk, hogy mennyi a ráadás, de jön most Bene Ferenc elemzése a góllal kapcsolatban. Megint egy ívelés, megint egy fejes, ezúttal a túloldalról veszélyeztetett a Fradi.
1: Érezni lehetett az elmúlt néhány percben, hogy óriási nyomás helyeződik a Ferencváros által az Újpest kapujára, és ilyenkor felmerül a kérdés, ugye Juic az imént megszerezte a labdát, és gyakorlatilag a kispadok fölötti szektorokba továbbította a labdát, hogy egy picit megtartani a labdát, esetleg egy picit, ha nem is pontosan megjátszani, de mondjuk semleges sarkokba elindítani mondjuk amennyi időt, vagy valamilyen szinten ezt a fajta nyomást enyhíteni a védőkön. Hát erre nem voltak képesek az Újpest középpályásai és támadói, és ugye felmerült az is a kérdésként, hogy miért ilyen baloldalas a Ferencváros, és a jobb oldalról miért nem elég hatékony. Hát erre most egy nagyon erős válasz Osváth beadása, aki közben amennyi idő a szélén, talán egy szöglet, addig befejezem a gondolatomat, hogy Osváth nagyon szépen megcsinálta a lövőcselt a jobb lábáról a bal lábára, és ballal is milliméter pontosra volt a beadása. Ami érdekes, hogy 3 érkező volt közvetlenül az 5-ös és a 11-es környékén a Ferencváros részéről, de csak 2 újpesti védő. Hát a 16-oson belül védekezés sokkal szigorúbban, és nagyobb létszámmal kell megoldani újpesti részről.
2: 3 perc a hosszabbítás, ennek a ráadásnak az első percében következik még a jobboldali szöglete Juicnak, újpesti lehetőség tehát. Juic emelte a jobb karját, jön a labda a kapu elé közvetlenül, és Dibusz eltéveszti, kapufa, aztán pedig ismételnek, és ezt már a léc alán varja az érkező Patricio Stronati. Úgyhogy még a szünet előtt szépít az Újpest. Dibusz aláfutott a labdának. Elsőre a kapufáról visszapattant az a kósza lövés, és a kipattanót az érkező Stronati varta a léc alá. Hát több mint három év után ismételten betalál az Üllői úton egy újpesti játékos, és ugye eddig az volt rendre a jellemző az elmúlt években a derbiken, hogy ha a Ferencváros az első félidő végén gólt szerzett, akkor azzal megroppantotta ellenfelét. Most az Újpest lehet, hogy ezzel a szépítő találattal jelzi, hogy nem teljesen dőlt el a találkozó az első félidő vége előtt. Gyors válasz tehát arra Zakariás Szengorra, és még a hosszabbítás második percében megszerzi Stronati az Újpest első gólját a mérkőzésen. 2-1, és erre majd a félidőben reagálhat Bene Ferenc, mert időközben a Ferencváros támadásban Bagi visszajátsza a labdát, Horváth lecsaprál saját 16-osa környékén, és szabadrúgás kifelé. Ezek szerint hát Jusszuf volt szabálytalan, vagy a környékén álló csapattárs, az Újpest jöhet majd szabadrúgással kifelé. Most pedig az Újpest táborában gyúltak görög tüzek, na meg hanggránát is elsült. Hangosabbak talán most az újpesti szurkolók. 2-1-re viszont így is a Ferencváros vezet, akkor amikor a ráadás utolsó percében járunk.
0: Felpörögtek az események, keretes szerkezetbe foglalva az első félidő gyors gólváltást, tehát és még mindig a 3 perces hosszabbításban járunk. Itt az első félidőben 2-1-es Ferencváros vezetésnél. A labda a Fradié, viszont saját térfelé, saját 16-osával egy légvonalból végezhetett el bedobást a Ferencváros együttesé. Eddig tartott az első félidő, 3 gól, 2 hazai, egy vendégtalálat, jó íram, nagyszerű hangulat, látványos mérkőzés. Én azt hiszem, hogy olyan ez a derbi, amilyenre számítottunk, és amilyennek kell lennie egy derbinek, ugye, a Ferencváros együttese 2-1-re vezet az Újpest ellen. Jusszuf a 20. percben szerzett vezetést a Fradi számára. Zakariasen a 45. percben duplázta meg a zöldfehérek előnyét, és aztán a 45+1, tehát a 46. percben még az első félidőben Stronati szépített. Itt tart egyelőre a 248. bajnoki derbi, a Fradi-Újpest csata. Innen jön majd a folytatás a szünet után, stúdió.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Kimi Antonelli hazai közönség előtt is nyerni tudott, több száz vállalkozás kerülhet nehéz helyzetbe az üzemanyagárak miatt. Napos meleg idő lesz holnap. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
3: Sporthírek.
4: A 19. helyről rajtoló olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelhette Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként megnyeri hazája nagydíját. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott fel. Az Alaegerszeg 1-0-ra legyőzte hazai pályán a Puskás Akadémiát a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának első mai mérkőzésén. Az egyetlen gólt Mateus Machado szerezte a 2. percben, és az Alaegerszeg ezzel az eredménnyel ellépett a tabella 12. helyéről. Távozik a Debrecen ukrán védője Vyacheslav Kubalchuk. A 22 éves játékos hazájában az élvonalbeli Krivbasz csapatában tölti majd a szezont kölcsönben, amely végén akár le is igazolhatják a sportolót. Kubalchuk 2025 nyarán csatlakozott a DVSC-hez és 7 mérkőzésen lépett pályára. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lili Anna nyerte a budapesti félmaraton keretében rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket. Márton Vivianna 9.-ként végzett a 67 kg-osok között a tekvondósok dél-koreai Grand Prix tornáján. Párizsi olimpiai bajnokunk első kiemeltként, erőnyerőként kezdett, majd a 16 között jordániai ellenféltől kapott ki 3 menetben. A viadal másik magyar indulója az idei Európa-bajnoki bronzérmes Pattakfalvi Luca. 2-0-ra maradt alul az 57 kg-os súlycsoportban, szintén jordániai riválissal szemben, a 16 közé jutásért rendezett összecsapáson.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Rekordmélységbe zuhant Donald Trump támogatottsága. A Financial Times felmérése szerint az amerikaiak alig harmada elégedett az elnök hivatali tevékenységével. Ez az eddigi legalacsonyabb szint a felmérések kezdete óta. A válaszadók többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja. A győri Audi üzemet is érintheti a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítés. Erről a német lap a Die Welt ír. A Volkswagen csütörtökön jelentette be, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a jármű választékát a felére csökkenti. A cégcsoport már korábban döntött négy németországi gyár bezárásáról, egyebek mellett az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Segítségre van szüksége több ágazatnak is az üzemanyagárak miatt. A fuvarozók a magas, a független benzinkutasok az alacsony kiskereskedelmi árak miatt fordultak a kormányhoz. Abban egyetértenek, hogy támogatás nélkül több száz magyar vállalkozás kerülhet nehéz helyzetbe. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, erre hívta fel a figyelmet Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és azt mondta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be, a kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófavédelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszent-Margita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai versennél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő a Csongrád-Csanád megyei Kis-Zombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
3: Közlekedés.
4: Összeütközött három autó az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Bicskénél, a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Napos idő várható kevés felhővel, eső nélkül, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 41 perc van a derbin, azaz a Ferencváros-Újpest mérkőzésen a szünetben 2-1 az állás. Délután játszották a Zalaegerszeg Puskás Akadémia mérkőzést, ahol a hazai csapat 1-0-ra győzött Machado góljával, aki nyilatkozott is az M4 Sportnak a találkozót követően.
6: Mateusz Machado, akit a többiek Máténak hívnak. Micsoda bemutatkozás! Gratulálunk a gólodhoz, hogy ment a játék?
7: Köszönöm szépen, nagyon örülök ennek a ilyen fajta bemutatkozásnak. Természetesen még fejlődünk a csapat szinten is napról napra, de nagyon örülök, hogy ezt a győzelmet most sikerült megszerezni.
6: Hogy van a sérülésed?
7: Tulajdonképpen semmi komoly, nem vészes a dolog. Az az előzménye, hogy két nappal ezelőtt elestem edzés közben, de most már a fizioterápián vagyok, tehát szerintem nincs semmi komoly gondja a lábamnak.
6: És látom, hogy már az első mérkőzéseden szertettél egy új barátra, Golla személyében, Golla, akivel volt egy kis szópárbaj, lögdösödés, de hát ez rendjén van.
8: Yeah, the tension is normal, so...
7: Ez azt hiszem természetes, benne van a meccsben nyilván, de összességében szerintem egy jó meccs volt, és jó a munka a csapaton belül.
6: Játszottál néhány országban korábban, milyen a magyar színvonal?
7: Igen, természetesen azt hiszem ez így van a játékosoknál, hogy több országot is megjárnak nemzetközi szinten, de most mindenképpen Magyarországra fókuszálok, és nagyon örülök, hogy itt játszhatok az NB1-ben.
6: Záró kérdés, miért volt vonzó az zalaegerszegi projekt?
7: Azt hiszem nagyon megtisztelő volt az a fajta bizalom, amit az irányban mutatnak, és ez mindig nagyon jól esik egy játékosnak, hogyha ilyen hit van mögötte.
1: A zalaegerszegiek gólszerzőjét, Masrádót hallottuk tehát, és most jöjjön a Puskás Akadémia, a vesztes csapatkapitány Nagy Zsolt.
6: A két együttes között a tabellán elfoglalt helyek alapján messze menő következtetéseket nem szabad levonni 6 forduló után, és ez be is bizonyosodott ma.
8: Persze, így ahogy mondod, így is készültünk, hiszen láttuk eddig az zalaegerszegi játékát, nagyon kombinatív játék volt, eddig szerencsétlenül alakult nekik a mérkőzések. Igen, erre készültünk, egy játszós csapat, jól játszanak, eddig nem volt nekik eredményes, sajnos ma igen, az volt, és ehhez mi asszisztáltunk.
6: Inkább az a te akarata érvényesült, és néha mintha egy picit lyukasnak tűnt volna a védekezése a Puskás Akadémián.
8: Nem mondanám, igazából az elején bealudtunk, az első 10 perc, vagy még talán kevesebb is. Kaptunk egy gólt, jól reagáltunk rá, úgy érzem, hogy megvoltak a helyzeteink első fél időben, nekem is, kettő is, Lukinak saját társról ment talán ki a vonalról a labda, úgyhogy megvoltak a lehetőségeink, másik fél időben talán átbillent a pálya, végig támadtunk, de a támadó harmadban nagyon-nagyon kevesek voltunk ma.
6: Én azt lehetett észrevenni, hogy neked azért elég jól ment a játék, mennyire érzed magad egészségesnek, milyen volt a visszatérésed, ez az első 90 perced ebben a szezonban.
8: Igen, nagyon motivált voltam, úgy álltam bele a mérkőzésbe is, hogy ha végig kell, akkor végig játszom. Így is lett, jól bírtam a mérkőzést, úgy éreztem, volt bennem dinamika, ami visszajött, annak örülök, és igazából csak ennyi a pozitívum, hogy végig tudtam játszani, és egészséges vagyok.
1: Nagy Zsoltot hallottuk, a Puskás Akadémia csapatkapitányát, tehát 1-0-ra győzött a Zalaegerszeg a Puskás ellen, majd 20 órakor kezdődik egyébként a derbi után az Eto FC Kispest Honvéd találkozó, ezt is közvetítjük majd természetesen élőben. A labdarúgó NB2-ben a 88. percben a mai mérkőzésen Csákvár Szeged 2-2 az állás, a hazai csapat szerzett vezetést a 3. percben, Pesti jóvoltából, amit Vágó Levente a 18. percben egyenlített, majd a 35. percben Márkvárt jóvoltából már vezettek a vendégek, és a 73. percben Sipos Zoltán döntetlenre hozta a mérkőzést, egyenlőre tehát ennyi az állás. Nézzük további eredmények Európa futballpályáiról. Everton Manchester United 2-2, itt a 96. percben szerezte a döntetlentérő találatot a hazai csapat. Az 52. percben Arsenal Chelsea 2-1, fordított tehát az Arsenal együttese, mert a Chelsea vezetett még 1-0-ra. A Bundesligában végeredmény Hamburg Mainz 0-5, míg az 57. percben Frankfurt Augsburg 1-2. Aztán az olasz bajnokságban Frissone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, és a 44. percben Bologna Sassuolo 0-1 az állás. Este lesz majd a nagy olasz rangadó, a Juventus-Milán összecsapás. La Ligában végeredmény Valencia-Barcelona 0-5, a 13. percben Alaves-Osasuna 0-0, és Malaga-Levante ugyancsak 0-0. Aztán nézzük még a francia bajnokságot, itt nagy verés kapott a Troyes hazai pályán, a Strasbourgtól 6-2-re kapott ki, míg Angers-Rennes a 71. percben 1-2. A portugál bajnokságban Santa Clara-Rio Ave 4-0. Egy kis kézilabda, hiszen véget ért már a Podgorica-Ferencváros női bajnokok ligája, a kézilabda mérkőzés, és a Ferencváros kiütéses győzelmet aratott idegenben, hiszen 29-20-ra nyerni tudott. A Formula 1-ben a Monzai nagydíjon Antonelli, Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton lett a sorrend. Ennyi a mai eredményekről, és akkor vissza a derbire, hiszen itt van velünk Bene Ferenc. Hát 2-0-nál már úgy tűnt, hogy jelentős lesz az előny, aztán jött egy gól a szünet előtt. Ezt gondolom, hogy rejt még bőven izgalmakat a második félidőre.
9: Igen, kétségtelenül nagyon fontos volt ez a gól a lilafehérek és akár a mérkőzés szempontjából, hiszen a második félidőre egy ilyen rangadótól mindenki azt várja, hogy kiélezett csata folyjon. Ugyanakkor egy 2-0-as hazai vezetésnél gyanítom, hogy sokkal langyosabb lenne a találkozó, és hát ha nem is dőlne el, de így azért jóval kiélezettebb másik félidőre számíthatunk. És ha már így rákérdeztél az újpesti gólra, ugye hajlamosak a csapatok a szerzett gólok után kétféleképpen lehet reagálni. Az egyik, hogy vannak olyan csapatok, amelyek szerzett gólra gól alapelve alapján egyfajta 3-4, akár 5 perces elképesztő magas letámadásra és tempó diktálásra mennek rá, hogy hát ha tudnak a megrogyant ellenfélelen újabb gólt szerezni. Gyanítom, hogy az idő rövidsége miatt a Ferencváros nem ebben gondolkodott, viszont van a másik oldala is az éremnek, hogy egy szerzett gól után is hajlamosak a csapatok ugyanakkor egy picit kiengedni, és már várni főleg egy ilyen periódusban a szünetet. És Juhics szögletére Dibusz bizony nagyon-nagyon rosszul mozdult ki, és a jobboldali beadásból ballal befelé tekeredett a labda, és a hosszú oldalon Matko a hosszú ötös sarkánál egy védővel a nyakán kapufát ért el, és ezt a kipattanót bombázta a létszalásztronáti. Hát ugye nem kell különösebben ecsetelni, hogy egy ilyen szöglet az ötös hosszú oldalán gyakorlatilag lábmagasságba szinte le tud pattanni, azért az elég komoly védekezés és főleg kapushiba. Dibusz Dénes nagyszerű kapus, tehát elképesztő szinte emberfeletti reflexekkel rendelkezik. Kijövetelek tekintetében azért nem tökéletes az ő képessége.
10: Azért Szappanosnak is volt egy gólpassza.
9: Igen, akkor ha térjünk rá az újpesti kapusra, számomra meglepő volt, hogy az első gólnál egy nem túl veszélyes lövésszerű beadást gyakorlatilag senkitől nem zavartatva, a futballnak az egyik legalapvető törvényét sértette meg Szappanos azáltal, hogy középre paskolta, ütötte ki a labdát, és nem is olyan boxoló mozdulattal, hogy mondjuk a labda 20-25 méterre pattanna először, hanem fejmagasságban az 5-11-es környékére paskolta középre. Jusuf azonnal jött, és bestukkolta szinte a labdát az üres kapuba. Egyértelmű kapushiba volt mindkét találat. Úgyhogy hát várom a változtatásokat a második fél időre, hiszen még éles a mérkőzés, és még nyitott minden dacára annak, hogy azért Ferencváros egy góllal mindenféleképpen jobban futballozik, és megérdemeltem vezet.
10: Köszönjük szépen Bene Ferencnek, mi pedig már is kapcsolunk a helyszínre Németh Kornélhoz és Tóth Bélához.
2: Vannak változtatások bizony mind a két oldalon. Egyrészt érkezett a Ferencvárosba Lisztes Krisztián Bagi Ádám helyére, Lisztes ragyogó formában az utóbbi hetekben, Bagi pedig egy fél időt kapott ezen a mérkőzésen. Az Újpestnél pedig Flyter az, aki pályára lépett a sárgalapos és szintén hát fiatal Mucsányi helyére, úgyhogy Szélesi Zoltán is a támadósorban változtatott, csak úgy, mint kollégája Borbély Balázs. A második játékrész pedig a teljes lila felszerelésben játszó Újpest indítja útjára, méghozzá Flyter gurította vissza a labdát. 2-1-re vezette tehát egy fél időt követően a hazai pályán játszó Ferencváros, az Újpest pedig megpróbál valahogy már a legelején zavart kelteni a Ferencváros hátvéd sorában. Végül is Kadu bombázta előre a labdát a félpályára, igaz Lisztes nem tudta megtartani. Ejtor visszagurítja a jobb oldalra, a Tújvári próbál elzakatolni ellenfele Árzáni mellett, bedobással következik majd a lila-fehér együttes, füstgyertyák gyúlnak most a ferencvárosi B-közép soraiban. Látványos maga ez a mozdulatsor, és az, ami kép itt kirajzolódik előttünk a ferencvárosi B-középben, viszont az a füst, ami most a pálya környékére száll, az már Szappanost egész biztosan, illetve teljes egészében beborítja. A játékvezetőnek viszont nem kell még megállítania a mérkőzést. A bal oldalra Stronati passza rettenetes, Zeke háta mögé érkezik, jöhet majd egy bedobással az FTC.
0: Most viszont megállunk, mert hogy most jön a füst miatti játék megszakítás. Dibusz egyelőre a takarásban a narancssárga meze rikít a füstben. Most már kialudtak azok a tüzek, amik egyébként hozzák magukkal ezt a bizonyos füstöt. Ez viszont lehetőséget teremt arra, hogy Bene Ferenc a két cserét, amit ugye Béla említett, a Mucsányi Flyter, illetve a Bagi Lisztes cseréket kommentálja. Ő nagyon nagy truváj talán nincs benne, de hát ha Feri valami különlegességre felhívja a figyelmet.
9: Igen, mindig a részletekben van a lényeg. Hát gyakorlatilag ugye Bagi helyett Lisztes beállítása különösebb változtatással nem jár a pozíciókat illetően, viszont Bagi Ádám egyértelműen a 16-oson belüli beadásokra veszélyes játékos, aki a kényszerítőkből jól tud esetleg kijönni, de főleg tipikusan befejező csatár, vagy esetleg a szélőről befelé tud játszani baloldalról. Lisztes pedig egy, valljuk meg őszintén, egy középpályás típusú játékos, aki a visszalépéseivel fog üres területeket nyitni a szélőről beinduló társaknak, vagy középpályáról érkezőknek. Kíváncsi leszek, hogy Heitor és Stronati esetleg visszalépnek-e vele. A másik oldalon pedig amennyi idő húzódott vissza, és Flighter lett az egyértelmű induló center.
0: Köszönöm szépen, Feri, és akkor mehetünk tovább. A füst felszállt, vagy eloszlott, inkább így mondom, és akkor jöhet tehát a folytatás. Zeke saját kispadja előteréből fejelte volna Amennyidóhoz, a lecsorgót Korbu szedi össze, és már is Kadut játsza meg. 48. perc a mérkőzésen, Kadu menetrend szerint megérkezik a bal oldalon, és Arzani van menetrend szerint, elkezdik az összjátékot. Kadu menyesi a labdát középre, szappanos! Veszélyesen csapódott, ez egy beadás volt, az ötösön belül szappanosnak kellett kinyúlnia, és össze is szedte. Szappanos Péter a labdát már is teszi előre, 3 perc tehát eltelt a második félidőből, nincs változás az eredményben, 2-1 áll a nagy táblán, a Fradi vezet.
2: Juhics pedig nagy árámot terítette le, szabadrúgással következik a hazai csapat a saját tér feléről. Ramekershez gurított Gomez, a belga előre, Lisztes pörgeti fel, a jobb oldalon Jusufnak ez még jó lehet, Zeke viszont jobb pozícióban volt, és végül is az újpesti bal hátvéd tisztázott bedobásra. Jöhet majd a sarokzászló mellől Jusuf, lehet, hogy Osvát inkább elkéri, így van, a felzárkózó Osvát hajítja be. 16-oson belül Lisztes mutatja magát, kicsiben inkább Osvát Jusuffal megoldja, sőt visszafelé gurít Ramekershez. Most minden mezőnyjátékos az újpestiek oldalán. Gomez, ő a kezdőkörben, visszafelé passzolja Ramekershnek, Korbu megtartja, és végül is a jobb oldalra gurítja, Jusuf mellett gyorsít Osvát, Jusuf inkább a bal oldalra ível, és ezt elcsípheti Arzani a vonal előtt. Arzani a 16-oson belül befelé csel, Benyesi, kifejeli végül Stronati, Nagy Ádám szedi le a levegőből, megint a jobb oldalon próbálkozik az FTC, Osvát beadásába pedig belelépnek. Még a szöglet zászló azon oldalán megy ki a labda, ami az oldalvonalnak számít, bedobással következik megint a Ferencváros, és ráhelyezi a nyomást a második félidő korai fázisában ellenfelére a hazai csapat. Ramekers kapott egyet, így is begyötörte a labdát a büntető területen belőlre, Stronati pedig kibólintja onnan. Újabb touch, megint a jobb oldalról, Osvát megy el a labdáért.
0: Így bizony, 50 perc telik el a mérkőzésből, Osvát a bedobás után. Nagy Ádám Lisztessel, Lisztes két újpesti között, sarokkal, de nagy játék volt! Aztán Osvát beadása lepattan. Élvezi a játékot a Ferencváros ennél a szituációnál. Az látszott, Jusuf most már a 16-os csücskénél, kifelé a 16-oson kívül a Jusuf három lila játékos között. Osvát hagyja, hogy Horváth Krisztófer oda csúszson, és jön egy újabb bedobás. Letáborozott most a zöld-fehér csapat a lilák 16-osának környékén. Lisztes Osváthoz vissza. Lisztes kötényben tovább, Jusuf a 16-oson belül. Hát, Jusuf egy óriásit kapott Stronatitól, ebből egyébként addig, ha lesz 11-es karbó, rögtön mutatta is, hogy menjen tovább a játék. Az biztos, hogy látványosnak, nagyon-nagyon látványos volt. Nem tudom, Feri, Bere Ferenc a stúdióból van-e bármi hozzáfűzni valót ehhez a jelenethez, meg az elmúlt 1-2 perchez.
9: Hát egyrészt egy nagyon szép kombinációból került helyzetbe Jusuf, ugyanakkor szerintem mintaszerű volt Stronatinak az ütközése, ahogy egy támadóval szemben kell. Az már viszont kevésbé volt szimpatikus, hogy utána a fekvő Jusufhoz odament és valamit hozzászólt. Hát egy védő tegye a dolgát, de utána nem minősítse a támadót, hogy elesett. Hát mindegy, egy picit hozzátartozik ez a rangadóz, de hát szó sem lehet 11-esről.
2: Bogár Gergő egyébként a főnök a varkocsiban, hogyha nem is jelent meg itt felirat formájában az, hogy vizsgálják az előbbi esetet, de egész biztosan megnézte ezt a videóbíró. Arzani a bal oldalról cselezte befelé magát a beadását, Eitor rúgja vissza, ezúttal a bal oldalról dobhat majd a 16-os környékén az FTC, Arzani hagyja ott Kadunak a labdát, számolja a másodperceket Karakó, Korbu kéri el, Továbbra is a bal oldalon az FTC, Korbu szépen tisztára játsza magát, aztán viszont Kadu háta mögé továbbít. Horváth hozza el, Horváth átfűzi magát, egy Ferencvárosin, a második már szabálytalanul megállítja. Osváth volt az, aki az útjába került Horvátnak. A szabadrúgás követően Jujic fordul, őt meg bekettőzik az FTC játékosok, és visszafújja a szabálytalanságot Karakó játékvezető. Lisztes volt az, aki talán megrúgta a bokáit Jujicnak. Szélesi Zoltán, valamint Borbély Balázs is talpon. Szélesi gesztikulál, és valamit szólt Zeke Máriónak. Borbély egyelőre csendesebb, de hát előnyben a csapata. 53. perc a mérkőzésen, szabadrúgást végezhet el Szendrei, a felező vonal közelében az Újpest. Jujicsal az összjáték, aztán Horváth a bal oldalon kérte el, de megint visszaszorul a saját tér felére a Szendrei vezette Újpest. De most szép játéka, megtalálják Zekét a bal szélen. Zeke lohol, jön egy beadás át a hosszúra, Amennyidónak magas. Amennyidó fut, hogy utolérje még a vonal előtt, elcsípi, nem. Már a vonalon kívülre került a togói német a labdával együtt. Jöhet majd bedobással a saját térfelének mélyéről az FTC. 2-1-re vezet a derbén a hazai csapat az Üllői úton.
0: A magyar-német meg itt ül Tóth mellett, és mondja azt, hogy jön bedobással a Ferencváros. Zakariasen nem tudja megszerezni a labdát. Saját térfeléről próbálkozhat sokadjára a mérkőzésen az Újpest együttese. Egy dolog egy picit meglepő számomra, nagyon kevés szöglet volt a mérkőzésen. Ugye mindösszesen egy-egy, mind a két csapat egyszer-egyszer próbálkozhatott. Az újpestiek mondjuk abból az első és egyetlen szögletükből gólt szereztek. Horváth kérné a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a labdát, helyette Zeke kapta saját kispadjának előterében vissza Szappanoshoz. Letámadnak a ferencvárosiak. Zakariasen próbálja most zavarni Stronátit, aki előre vágja a labdát. Horváth Krisztoffel a földre kerül Osváth mellett. Horváth sárga lapot szerezte Osváthnak kiosztatni. A játékvezető egyelőre azt mutatja Osváthnak, hogy eddig és ne tovább, ez volt az utolsó olyan szituáció, amit még lap nélkül úgymond eltűrt a Spori, és akkor az Újpest elvégezte a szabadrúgást. Hát megint azt lehet mondani, hogy itt a helyszínen nagyon-nagyon-nagyon gyorsan repül az idő. 10 perc majd csak eltelt a második félidőből is. Az eredményben nincs változás. Jó a derbi, 2-1-re a Ferencváros vezet.
2: Most a jobb oldalon jönnek előre a vendégek. Mátkó gurítja vissza Eitornak. Eitor a védelem mögé ívelni. Gomez fejeli rossz helyre. Amennyidó befelé tör a 16-oson belülre. Aztán a centerezését kivágják. Horváth lekészíti. Jujic lő, az úgy talán lesz. Flajter, nagy védés, aztán a gól. A zászló pedig nem emelkedik. Egyenlít az Újpest. A játékvezető megadja Mátkó Lesi Puskás gólját. Dibusz védett Flajter lövésénél, a kipattanó Mátkó elé került, aki néhány méterről, 5 méterről a kapuba talált, és 2-2 jelen pillanatban, de én azt mondom, hogy varjuk meg a VAR vizsgálatát, a VAR, vagyis a VAR, az majd Bogár Gergővel mindenképpen döntést hoz. Én azt mondtam elsőre, hogy Flajtert már lesen találta meg a labda. Nem tudom, hogy erről mit gondol Bene Ferenc. Ugye minden további majd valóban a VAR döntésén múlik. De akkor Feri, most te.
1: Hát a szokásos centizgetés fog következni. Gyanús, hogy Flajter a lövés pillanatában. Hát ugye egy vonalban volt Kaduval, és ebből azért kialakulhat egy centis les. Utána kétségtelenül Mátkó szabályos körülmények között szerezte a gólt. De nézzük taktikai szempontból, mert ez legyen a VAR vizsgálatban résztvevőknek a dolga, hogy ezt kivizsgálják. De taktikailag érdekes volt, hogy két viszonylag gyenge lövést eresztett meg az Újpest, és a Ferencváros kétszer is gyakorlatilag visszaadta a lepattanó labdákból, és hát nem tudott felszabadítani a Ferencváros védelme, és ennek köszönhető volt, hogy Flajter egyértelmű gólhelyzetbe került, utána óriásit védett Dibusz, de kipattanóvdát bekotorta Mátkó. Hát ez se véletlen, hogy Mátkó kerül ilyen szituációba, ő nagyon-nagyon érzi ezeket a kipattanós szituációkat. Hangsúlyozom, hogy a Fradi védőinek két esetben is lehetősége lett volna tisztázni, és ez nem történt meg. Az újpestiek nagyon agresszívan visszatámadtak, és újabb lövőhelyzetet alakítottak ki, és hát azt se felejtsük el, hogy...
0: Bocsánat, Feri, közbeszólok, megadta Karakó, 2-2 a gól érvényes.
1: Igen, hát a lilafehéreknek az a dicsérete mindenképpen, hogy a második fél időre egy nagyon stabil csapatjátékkal rukoltak elő, tehát nem nagyon volt gólhelyzete a Fradinak, illetve most pedig a 16-oson belül ott volt 3-4 játékos is gólra éhesen. És ez is azt mutatja, hogy 58. perc elején járunk, és repül az idő, tényleg kitűnő a derbi, és mindkét csapat támadójátékkal rukkol elő, és nem céltalan oldalpasszok vannak, hanem igenis dinamikus gólra törő játék, hogy nagyon jó a rangadó, méltó az Újpest-Fradi hagyományaihoz.
0: Feri, Istenő hisz, hogy élő adásban vizsgáztassalak, de mikor láttál utoljára ennyire lélekben erősnek tűnő Újpestet, amely két gólos hátrányból tud fölállni, most per pillanat a Groupama arénában?
1: Igen, hát részben kellett hozzá az első fél idő utolsó perceiben az a szögletgól a Dibusz hibájából, illetve hát a második fél időre, hogy az Újpest kijött, az tényleg azt sugalta, hogy ebből a mérkőzésből azért kijöhet még egy szoros eredmény, hiszen stabilitást látni, és küzdőszellemet, és egymás kisegítését a pályán. Most lesz igazán érdekes, hogy a Fradi egy picivel gyengébben lassabb ritmusba jött ki a második fél időre, hogy tud-e ritmust váltani a Ferencváros, illetve az Újpest ráérez a lehetőségre, vagy ráül az eredményre inkább.
0: Bene Ferenc, köszönjük szépen! 59. perc, 2-2 tehát. Mit tud lépni a Ferencváros, hogy tudja folytatni ezt a jó sorozatát itt a meccsen belül az Újpest? Jön viszont most előre a zöld-fehér csapat. A bal oldalon egy Fradi támadás, Zakariasszal elengedi. Korbut meglepte a labda a 16-osnál, Nagy Ádám lövése meg lejön a blokkról. Ez gyönyörű jelenetsor volt, Osvát a lecsorgóval. Yusuf mind a két tábor rázendít, Yusuf megpróbál lefordulni Zekéről. Yusuf beültetné Zekét a hintába, aztán utána Korbuhoz passzol. Korbu középen, jó a kényszerítő. Korbu kerül a földre, de mehet tovább, amennyiről lépett vissza. Nincs szabálytalanság, ezt mutatja Karakó játékvezető. Feszültek, frusztráltak tűnnek a ferencvárosiak. Az elmúlt időszakban, az elmúlt időszakot értem, az elmúlt 11 évben nem nagyon szoktak ahhoz hozzá, hogy derbiken ennyire masszív Újpesttel találják szembe magukat. 60. perc a meccsen, 2-2 az állás.
2: Jöhet bedobással a vendég együttes, amennyi idő a felező vonal közelében felpörgeti Flyter, és jó a belőtt labda védelem mögé Matkótól. Ez viszont nem csípik el a csatárok. Nagy Ádám már őt meg megtámadja Juhics. Labda szerzés. Flyter csellel átvízi magát Ramakersen. Flyter, ott a labda Juhics fölé! Hát akár megfordíthatta volna a mérkőzést az Újpest. Ketten robogtak a 16-oson belülre az újpestiek. Flyter nem tudott lőni, viszont oda keveredett a labda az érkező Juhics elé, aki az 5-ösön belülről próbálkozhatott volna. Lőtt is, de a kaput sem találta el. Aztán pedig lemarad a földön a vendégek csapatkapitánya. Kell neki néhány másodperc, amíg összeszedi magát. Hát azt hiszem, hogy itt az ütközésen kívül jobban fáj az neki, hogy ez a lehetőség kimaradt. 61. perc már a találkozón, marad a 2-2 a Ferencváros és az Újpest összecsapásán, de helyzete 2-2-nél az Újpestnek is volt. Most a bal szélen egy beadási kísérlet Árzánitól, ez a játéktéren kívülre száll, jöhet majd egy kirúgással Szappanos.
0: Felpörögtek az események, mondtam az első félidő végén a gyors gólváltásnál, de inkább úgy lesz igaz a megállapítás, hogy folyamatosan pörögnek az események itt a második játék részben is. Már csak fél óra, ami a hátralévő idő a mérkőzésből. Tényleg elképesztő ütemben peregnek a másodpercek. Szappanos hozza játékba a labdát. Ramakers fejeli vissza, és aztán újra Stronati ezúttal lábbal a ferencvárosi kispad előteréből jöhet majd a bedobás. Osvát kezében a labda, Zakariasen, Yusufnak nem jó. Horváth jól játsza meg. Ramakers és Flyter pókfociból. A Ferencváros kerül ki ezúttal győztesen. Flyter nagyon nehezen akarja otthagyni a labdát. Juhics meg nem akarja elvégezni, vagy nem akarja engedni, hogy a Fradi gyorsan elvégezze a szabadrúgást. Ramakers aztán végül is csak megteszi. Gomez, 62. perc a mérkőzésen, Szélesi Zoltán mutatja, hogy gyerekek, hagyjátok, inkább focizzunk, menjen a játék, nem kell a szövegelés. Ugyanez jön nagyjából intelemként a hazai kispad részéről is, tényleg, amikor a játékkal foglalkoznak a csapatok. Sokkal jobban jár vele mindenki, mint amikor próbálják az oroszlán bajszát egyik, illetve másik oldalról is húzogatni. Korbó a kezdőkörből Jusuf felé, Jusuf Zekje mellett megpróbál kibújni, Zekje tovább teszi, szöglet, illetve tovább teszi, hát Zekjéről megy ki a labda, Jusuf addig gyötörte, amíg, tehát a mondat így lesz helyes, amíg lesz belőle egy szöglet, a második ferencvárosi szöglet a mérkőzésen a 63. percben.
2: Jobb oldalról következhet majd, Kadu fogja ívelni, mutatja magát Árzáni is, hogy akár kicsiben le lehet gurítani, de tornyok elől mindenki elől, tornyok közül mindenki elől. A labdával a jobb oldalról Kadu, most be a kapu elé, egy csúsztatás, ott a túloldalon!

0: Sen jön tehát a Fradi harmadik szöglete 2-2-es döntetlennél a derbin a Fradi Újpest mérkőzésen. Középen megy az Ösztépi társasjáték, a húz meg erez meg játék, a rövidre jön a labda, Stronati fejeli ki. Kadu a lecsorgóval, mi lesz a döntése? Kadu tovább teszi egyel, még játékban a labda, de hátrafelé lehetett csak tenni Nagy Ádámhoz. Nagy Ádám vissza Kaduhoz. Ezek szerint nincs kint, játékban még mindig a labda. Korbu tiszta lövő helyzetben, Korbu 18-ról eltöri, szöglet! Beszorul most az Újpest. És az első félidő végén volt egy ilyen pár perc, amikor odaszorította a kapuja környékére a Ferencváros az Újpestet. Abból gólt szerzett a zöldfehér csapat, igaz arra másodpercekkel később válaszolt az Újpest. Jön tehát a negyedik ferencvárosi szöglet. Megint a rövidre, megint egy újpesti fejeli el. Kettős ferencvárosi csere készülőben időközben, aztán a setes uta megoldások az újpesti 16-oson belül, a flipperezésből most sikerül jól kijönnie. Az Újpestnek Birmancevic első derbijén a Fradi új igazolása kapja meg a lehetőséget Nabi Keitával. Egyetemben ők ketten jönnek majd a pályára, 65. perc a mérkőzésen. Jön előre a Ferencváros, a kispadokkal átellenes oldalon. Kadu kidobja Arzánihoz. Arzáni már a 16-oson belül. Arzáni középre teszi. Stronati a levegő ura. Zakariasen elől ment. Na, Bene Ferenc, mit szólsz a két cseréhez? Mindjárt mondom majd, hogy kik jönnek le, csak hogy teljes legyen a kép. 15-ös, 7-es. Azt jelenti, hogy Arzáni helyére tehát Birmancevic, illetve Nabi Keita pedig Nagy Ádámot váltja. Feri.
1: Teljesen logikus cserék, nagyon jól látja Borbély Balázs a mérkőzésnek a ritmusát, egyértelmű. A középpályán kell a Ferencvárosnak most megfogni az Újpest kontráit, mert azért elég komoly veszélyt jelentettek a Fradi kapujára, még az egyenlítés után is komoly zicsere volt a liláknak. Tehát a középpályát kell stabilizálni, illetve a szélén Birmancevic cselezőképességével, mozgékonyságával, esetleg a fáradó Újvárira rácserélve próbál a Ferencváros kialakítani helyzeteket. Komoly kispadja van a Fradinak, van potenciál benne, és Borbély Balázs nagyon okosan ezt ki is használja.
2: Birmancevicnek meg is voltak az első labda érintései, kiharcol végül is egy szabadrúgást, újpesti kézre pattant a labda. A bal oldalról következhet majd ez a rögzített játékhelyzet. A 16-os csücskétől 5 méterre, az oldalvonaltól beijebb természetesen a letett labda. A sorfalat pedig a büntető területen belül állítja fel Karakó. Kadu maradott, valamint hát akár elvégezhető Korbu is ezt a szabadrúgást. Mérkőzés 67. perce, beadás lesz belőle feltehetően. Ívelhet tehát Kadu. A bal oldalról a kapu elényes ját, a hosszúra Szapanos ütközik egy játékosával. Szabadrúgás kifelé, hát most meg nem mondom, hogy Karakó mit látott szabálytalannak, ugyanis Szapanost a saját játékosa zavarta, miközben próbálta boxolni ugye a labdát az újpesti kapus. Más nagyon ütközés találkozó játékosok között nem volt. Egyértelműen mutatott a játékvezető szabadrúgást, úgyhogy hát határozott döntés ez a részéről. Már talpon van egyébként Stronati és Jujic is. Jujic került a földre, ő volt az, aki találkozott Szappanossal, és akkor jöhet a szabadrúgás a 16-oson kívülre, ívelhet majd az újpestiek kapusa. Egyelőre nem igazán ért egyet a csapattársakkal, a hálóőr, de végül előre íveli a baloldalra. Horváth estében tovább kanalazza, Amennyidóról felperdül, Dibusz gyűjti be, és akkor felállnak megint csak a csapatok, felveszik a formációt, és a Ferencváros jöhet először Dibusz kidobását követően. A labda Ramakersnél ível előre a belga át a baloldalra. Sikerül-e bent tartani? Elcsípik, és Kadu ível vissza a baloldalon. Birmancevic utoléri még a labdát, nincsen beadás. Az alapvonal felé egy csel, ez túl hosszú, úgyhogy megint csak kirugás, ezt Szappanos végezheti el.
0: Bátor elgondolás volt ez itt az imént Birmancevic részéről, viszont az Bene Ferenc mondott, hogy megpróbálta ugye a fáradó Újvári mellett kihasználni a frissességét, de ez még Usain Bolt gyorsaságával is

0: Vállalhatatlanul hosszú labda lett volna. Szédessi teszi le. Most vártak a labdát, mert egy ferencvárosi bedobás jön. Pont az újpesti kispad előteréből. 69. perc a mérkőzésen. Osvárt kezében a labda. Lisztes. Zakariassen vissza Lisztes felé. A lecsorgót Kejta a kezdőkör környékén szedi össze. Gomez Jusufot keresi. Zeke elfejeli. Osvárt és Szendrei csatájából. Szendrei kerül ki győztesen. A labda pedig kimegy az oldalvonalon Turra. Karakó azt mutatja, hogy az újpestiek jöhetnek. Nem, a Ferencváros jöhet. Az asszisztense vártak az újpestiek, hogy megfelelő irányba billenti majd a zászlót. Ez nem így történt. Jusuf kapott egyet Szendreitől, és ferencvárosi szabadrúgás jöhet majd. Jusuf és Zeke szólalkoztak össze egy kicsit. Olyan nagyon nagy barátság nincs közöttük, de olyan nagyon nagy háború sem alakult ki közöttük. 20 perc van hátra, a rendes játékidőből 20 és fél egészen pontosan. 2-2-re áll a derbi, 2-0-ra is vezetett már a Ferencváros. Onnan jön vissza az Újpest, és áll döntetlenre a Grupama arénában.
1: Karakó Ferenc játékvezető most az Újpestnek ítélte a labdát a berobásnál, ezért horgat fel a közönség némi kép. Bedobja aztán onnan Újvári egy ívelés most már ferencvárosi részről, mert pillanatokra tudja csupán megtartani a labdát a vendégegyüttes. Jusufnak ez az indítás hosszú volt, szaponos érte el, Zekét pedig szereli Lisztes. Visszaszerzi a labdát még az Újpest tér felén a hazai együttes. Korbu Birmancevic kéri el a bal szélen, befelé húz. Nincsen beadás, illetve az lepattan Horvátról, aki meg a saját labdájáért. Kadu megelőzi Horvátot. A ferencvárosi így most a labda tehát. Gomez saját tér felé még odogurítja Rámakershez, aki meg hosszan kanyarítja előre Birmancevic felé. Szappanos lép ki a kapujából és gyűjti be a 16-oson belül. Az újpesti kapus hosszan dobja előre, Amennyidót keresve, Amennyidó testéről lepattan és rálép a labdára. Aztán pedig lefújja Karakó azt, hogy Osvárt ezek szerint tolta ellenfelét. Tehát ez némi spéttel érkezett ez az ítélet. Amennyidó meg tudta szerezni a labdát, viszont rálépett szerencsétlen módon a labdára, és amiatt veszítette el az egyensúlyát az újpesti csatár. Végül is Karakó Osvártot szabálytalannak látta. Nagy a tanácskozás Szélesi Zoltán környékén, feltehetően az újpesti szakvezető szeretne cserélni, és azon megy a gondolkodás, hogy kit hozzon le, kit hozzon be. A labda minden esetre most a csapatánál. Ejtor a jobb oldalon megtalálja Újvárit. Jön egy beadás, fölpattan Flyterről, hova kifelé. Két újpesti zavarta egymást, ez így tehát Zakariasseni. Korbu gyorsítani nem tud, Matko addig sanyargatta, míg nem szabálytalankodott ellenfelével szemben, úgyhogy szabad rúgás a Ferencvárosnak, és a melegítő újpestiek közül érkezik Fenyő Noah, és én azt mondom, hogy ő Sármer lehet, az osztrák játékos, aki nagy rösszel érkezett a kispadhoz. Meglátjuk, hogy tehát kit cserél be Szélesi Zoltán.
0: Osvárt megcsinálja a cselt Horváth mellett. Osvárt tiszta beadó helyzetből. Gyenge volt a beadás. A lecsorgó pedig kié lesz. Kejta a kezdőkörben hátrafelé teszi a labdát. Hát jöjjön egy kis történelem óra. 2016. szeptember 24-én játszott itt a Grupama Arénában legutóbb döntetlent a két csapat. Akkor egy gólgazdag meccsen 3-3 lett a vége Gyuricin góljával, a Fradi vezetett Diarra és Balogh találataival. Fordított az Újpest, most Flyter szerez labdát, Flyter ellövi! Gyenge kísérlet volt, szép volt a labdaszerzés, volt benne erő, Horváth asztrák lamája, illetve egy picit leteremti csapattársát, Flytert, hogy le kellett volna passzolja. Flyter ballába 18-ról a jobb felső célozta, nem találta el a kaput. Szóval akkor az Újpest Balogh Balázs duplájának köszönhetően már 3-1-re is vezetett, onnan jött vissza a Fradi, a mostani pályaedző Leandro góljának is köszönhetően. Hát mondanom sem kell, hogy abból a csapatból Dibuszon kívül természetesen senki más nincs már itt a pályán. Korbu, ő viszont nem van a pályán. Ez egy jobb lövés volt, mint Flyteré a második félidőben, a negyedik, összességében az ötödik. Fradi szöglet jön a 74. percben.
1: És jöhetnek a cserék is, hogyha Szélesi Zoltán nem gondolja meg magát, és itt a pontrugást megelőzően változtat. Fenyő már játékra készen, ahogyan egyébként 21-essel Tizian Valentino Sármer is, de még a szögletet megvárja az újpesti szakvezető. A bal oldalról tehát ez a ferencvárosi sorokrúgás Birmancevic ívelhet majd. Hatalmas a harc a területért a 16-oson belül. Most a labda Szappanos kiejti, és a kapu felé húzzák a labdát. Majdnem kihasználta ezt a bizonytalankodást Szappanos részéről a hazai együttes, de nem sikerült ezzel élni. Juhics számára befejeződött a mérkőzés, Fenyő a helyén, és Valentino a felirat, ami Sármer hátán szerepel, ő váltja Amennyidót, úgyhogy egy csatár helyére érkezik az egyébként szélsővédő ausztriai játékos. Sármer erre is reagálhat most már Bene Ferenc, hogy mi a szándékait Szélesi Zoltánnak.
2: Az kétségtelen, hogy ezekkel a cserékkel a stabilizáció a célja, tehát először is nem lemondva arról, hogy esetleg az Újpest megnyeri a találkozót, tehát semmiképpen sem ezt szeretném sugallni, de az elmúlt percekben olyan nyomás helyeződött a Ferencváros által az Újpestre, hogy olyan típusú játékosokat kell behozni, itt gondolok elsősorban Fenyő Noára, aki védekezni tud a középpályán, és meg kell szerezni a labdát először is, hogy kontratámadásokat lehessen indítani. Sármer pedig, hát én nem ismerem még, mert kevés információ jutott el, még nagyon kevés mérkőzése van, de hát bízom benne, hogy egy gyors típusú játékos, aki a széléről tud esetleg mögé kerülni a ferencvárosi védőknek. Tehát egyértelműen az a cél, hogy ez a fajta nyomasztó labdabirtoklási fölény egy kicsit egyensúlyát visszanyerje.
1: Valóban Sármer úgy tűnik, hogy a középpályára érkezett, annak is a bal szélére. Zeke előtt egy sorra feljebb Sármer, Fenyő pedig egy az egyben átvette Juhics helyét Szendrei mellett. Labdával most a Ferencváros, negyed óra van még hátra a mérkőzésből a derbin, FTC Újpest 2-2, és ezek szerint ferencvárosi bedobás következik.
0: Így bizony, Zakariasen kapta meg a labdát, Zakariasen a 16-oson belül fölnézhet, Lisztes! Sajtóablak helyzetben! 7 méterre szembe a kapuval Lisztes, jobblábas lövés a jobb alsó felé. Eltörte a labdát Lisztes Krisztián. Óriási lehetőség az FTC előtt. Nem tudom, Feri, kérlek, erősíts vagy cáfolj. Én továbbra is azt az állítást mondanám nagyon hangosan és nagyon határozottan, hogy rendkívül jó a mérkőzés.
2: Kétségtelen, így van, nem tudok ezzel vitatkozni. Lüktető, igazán, hát talán úgy visszatért egy kicsit hangulatába a 2000-es évek elejének, vagy a 90-es éveknek a derbi, amikor tényleg minden percben levegőbe lóg esetleg a gól, és most se lehet megmondani igazából, hogy ki fogja nyerni a találkozót.
0: Így bizony, és a látottak alapján egyébként mind a két csapat rászolgál jelen pillanatra erre az 1-1 pontra, ami persze még nem a végeredmény, mert hogy még van hátra szűk negyed óra a rendes játékidőből, plusz azért ne legyen kétségünk, hogy lesz hosszabbítás jócskán, ugye gólok miatt, cserék miatt, szóval lesz itt még egy szűk 20 perc, szerintem előttünk áll mindent egybevetve. 77. perc a meccsen, 2-2, Kadu Lisztes felé nyújtja a labdát.
1: Lisztes megszerzi, maga elé csúsztatta, Lisztes a bal szélen, Szendrei odalép, nem tudja elvenni a labdát, Birmancevic a földön, nincsen sípszó, mehet tovább, Fenyő, őt meg megtámadja Korbu. Az újpestiek megtartják, Horvátot sikerül megtalálni, Horvát előtt ott van a terület, már a Ferencváros tér felén Horvát, beadná Flyternek a védelem mögé, Ramakers bólintotta el, kiválóan helyezkedett a belga, és most a labda megint a ferencvárosiaké. Birmancevic begurítja Keitának, Keita lép át az újpestiek oldalára, 78. percek szöktetési kísérlet, ez nem jó, visszapattan Keitához, a bal szélen maradnak ott a ferencvárosiak az Újpest oldalán, a kiváló összjáték végén Korbut tovább tenni a jobb oldalra, közbe csúsznak az újpestiek, Zeke volt ott, Osvár beadása, egyfejes, az pedig Szappanosé. Kiváló tekerés volt a kapu elé, és Birmancevic tudott bólintani közelről, nem volt ez igazán jó, Szappanos a felperdülő labdát kényelmesen tudta magához ölelni, aztán Zekét trafálja el Yusuf, itt a bal oldalon még az Újpest tér felén, jöhet tehát szabadrúgással a vendég együttes, benne van a gól a mérkőzésben, és meglepő lenne, ebben a pillanatban, hogyha pontosztoszkorással zárulna a rangadó, de 79. perc és 2-2 még a mérkőzés állása.
0: A labda az újpesti középhátvédnél, Stronátinál, és ő teszi vissza az újpesti kapushoz, Szappanoshoz. Na lesz-e még fordulat? Ha lesz, milyen irányba fordul vagy perdül a történet? Billene bármelyik irányba is a mérleg nyelve. Rámákersz a kezdőkörben elfejeli a labdát, Birmančević és horvát csatájából az újpesti jön ki jobban. Horváth Krisztofer Korbu mellett a földre kerül, szabadrúgást kap az Újpest. 20 ezer néző a helyszínen, ebből 1200 Újpest szurkoló. Na, ők nem reklamálnak, rajtuk kívül mindenki más igen, hogy itt nem történt semmi egyébként. Ehhez képest Karakó szava dönt, természetesen Karakó meg azt mutatja, hogy dehogy nem történt. Újpesti szabadrúgás Szappanos kivételével mindenki, aki él és mozog a Ferencváros tér felén. Jön egy előreívelt labda, Dibusz kijön a kapujából, csak ütni tudja, a lecsorgó Szendrejé lesz. Na, az a helyzet egyébként, hogy ezer meg egy éve vártunk már egy ilyen derbire, amikor tényleg, amit Feri mondott, de jó megállapítás, hogy ez a 90-es évek, 2000-es évek lüktető derbije, mind a két oldalon történik mindig valami, nem egy oldalú a csata, hanem ténylegesen igazi meccs a szószoros értelmében, labdarúgó mérkőzés, foci meccs, nagyon jó a meccs, 10 perc van még a rendes játékidőből.
1: Eitor a jobb szélen próbálkozik most az Újpest, Horváth játszotta volna tovább Újvári felé, visszafelé kénytelen mozogni Horváth, Fenyő kéri el, Fenyő visszagurítja Szappanoshoz, feljebb lép az FTC, Zakariasen lépett közelebb egyébként Szappanoshoz, aki meg Kaduhoz ívelt, nem ő volt a célpont, visszarúgják a labdát a ferencvárosiak, Lisztes megpróbálja megkerülni Szendrejét, Szendrej fedezés engedné ki, szabadrúgás kifelé. Karakó úgy ítélte meg, hogy hát túlságosan erőszakos volt Lisztes Szendrejével szemben, felborította ellenfelét a játékvezető ítélete szerint, és ezért kifelé a szabadrúgás. Miközben cserél Szélesi Zoltán. Horváth számára véget ért a találkozó. A helyén az Ademi. Észak-Macedón Arjen Ademi. Úgyhogy ez, hát a játék megszakításokat tekintve a második, amikor az Újpest cserél, úgyhogy Szélesinek még marad egy csere lehetősége. Horvátnak ad egy nagy ölelést, az újpesti szakvezető Ademi pedig most már benn a pályán.
0: Ugye ennek van jelentősége, mert a legutóbbi meccsen a Vasas ellen, amikor lecserélte, ugye akkor volt egy ilyen kis, hát mi volt az jelenet, vagy minek mondjam, egy ilyen némi nemű feszültség a két kiváló edző, illetve játékos között, aztán utána mondta Szélesi Zoltán, hogy megbeszélték, ez most egy kicsit ilyen teátrálisra is sikeredett, de hát nyilván derbi van, meg tiszta vizet kellett önteni a pohárba, ott van benne a tiszta víz. 82. perc, 2-2-nél jön előre az Újpest, van energiája jönni előre az újpestieknek. És Borbé Balázs is, azt nézem, hogy még elküldte el melegíteni jó pár játékosát, úgyhogy még lehet érkező a Ferencvárosnál is, de hát ez a hajrának a nagy kérdése, hogy lesz még, nem lesz, ha lesz, akkor milyen formában változtatás és vagy változás. Ez Zakariasen a jobb oldalon várná a társakat, Osváth, a lecsorgó labda visszakerül Zakariasenhez, Keita a jobb oldalra Osváthoz, Osváth Valentino vele szemben, Osváth nem tudja becsapni az újpesti játékos, sőt, visszarúgja Valentino Osváthra, az Újpest jöhet, 83. perc a meccsen, 2-2.
1: Zeke hajíthatja majd be a labdát, Mitrovic, ugye a újpesti szakmai stábnak a tagja, ő is megpróbálja valahogy még előrébb tessékelni a játékosokat, Szélesi Zoltán is mutatta, hogy mindenki menjen előrébb. Yusuf a földön, ugyanúgy, mint Charmer. A labda pedig most már ott van Flyternél, ő is a földre kerül, Rámákersz mellett. Szabadrúgás a lilafehéreknek. Flightert taszított el magától Rámákersz, ezt fújta le Karakó, és ugye előtte volt már egy találkozója Yusufnak meg Charmernek. Yusuf szólt néhány szót a játékvezetőnek, úgy érezte a ferencvárosi, hogy nem volt az teljesen tiszta az a találkozó. Szendrej gurítja vissza Stronátihoz, Stronáti meg haza Szappanoshoz, tényleg labdát nem akar veszíteni az Újpest. Sármer megcsinálja a csel Tosvát mellett, Tosvát közbelép, jöhet majd egy bedobással az Újpest, méghozzá kispad elől, a ferencvárosi kispad elől végezheti el Zeke, hajítja be Flyternek, róla pattan le, Ademi odalép és megszerzi, róla megkiérzésem szerint így van, dobhat Ramakers, ezt is gyorsan elvégzi, Keita meg rárúgja Ademinak a kezére, úgyhogy szabadrúgással következik az FTC, Keita gurítja át a bal oldalra, Kadu, valamint Birmančević azon az oldalon. Birmančević Újvárival szemben, a szerb befelé cselez, nem visszagurítja Kadunak, Kadu, vele szemben meg ott marad Matko, sarkazza vissza a brazil Birmančevićnek, Birmančević középre indul, Korbu, Kadu megint a bal szélen, a 16-os környékén az FTC, Birmančević feleslegesen visszafelé pörgette Korbunak, Korbu megindul be középre Fenyő mellett, még mindig Korbu, Keita elkéri Ramakers, nagyon magasan fönn az FTC, minden mezőnyjátékossal ellenfele térfelén, Osvát egybeadás ballal a jobb oldalról, kifejeli ezt Stronáti, Keita, Ramakers, Ramakers pedig elválasztják a labdától. Igen, ráadásul Zakariasen megrúgja Fenyőt, a játékvezető azonnal sípol, sárgalap Zakariasennek, szabadrúgás az Újpestnek. 85. perc, Ferencváros Újpest 2-2, és Zakariasen a harmadik játékos, aki besárgul ezen a mérkőzésen. Ugye korábban az FTC-ből Ramakers kapott még egy sárgát, és itt a kisporon Juicsnak mutatta fel a sárgát Karakó. Hát valamit Juics kommentált ennél a döntésnél, lelke rajta.
0: Adunk neki egy mikrofont, ha beszédes kedvébe van. Roman Sándor hangmérnök kollégám már szedi is elő, Sanyi nem kell még egyelőre, ő marad lent, mi maradunk itt fent.
1: De Sanyi fog szerbről magyarra fordítani,
0: igen.
1: Reméljük.
0: Megpróbál, akkor viszont neked is kell, Sanyi, egy, hogy szinkron tolmácsként működjön. Bár szerintem ezt Karakó megérthette, hogyha kiosztotta a sárgát, tehát Juics az alapdolgokat szerintem már hibátlanul is biztosan el tudja mondani magyar nyelven is. Flyter kap labdát, Flyter a 16-ason belül, éleszögből. Ballábas lövéssel megkínálja Dibuszt a bal oldalról. Ugye most jobbról balra támad az Újpest, de most már egy ferencvárosi támadás. Méghozzá a bal oldalon, 86. perc. Jók a cselek, nem jók a cselek Birmančevićtől. Nagyon nagy védekezés újpesti részről. Viszont marad a labda az újpesti térfélen. Gomez és Matko csatájából. Gomez húzta most a rövidebbet, viszont ő nyert mégis csak, mert egy szabadrúgást kiharcolt. 87. perc a Magyar Labdarúgó Szövetség ellenőre. Árgus szemmel figyeli azt, hogy újabb tüzek gyulladnak ezúttal a Fradi táborban, és gyorsan jegyzetel tőlünk innen, nem messze gondolom én, mivel lelkesen jegyzetel egy öltönyös úriember, hogy ez valószínűleg ő lesz. Más nem hiszem, hogy öltönyben jönne és azt számolná, hogy a 87. percben hány darab tűz látványa nem gyulladt meg egyik, illetve másik oldalon. Na, vissza a pályára, mert hogy egy újpesti felszabadítás jön. Fenyőnek nem volt komolyabb problémája szerencsére, úgyhogy az iménti jelenet sor után már is talpon. 87. perc a meccsen. Mariano Gomez a labdával a felező vonalnál. Visszahúzódik az Újpest, hogy ez tudatos, hogy a Fradi nyomja őket vissza, azt mindjárt elmondja egy rövid válaszsal Bene Ferenc.
2: Egyértelműen tudatos, a Szélesi Zoltán cseréi is arra ösztönözték a csapatot, hogy most már az eredmény megtartása a cél. Egy-egy kósza kontra lehet az Újpest részéről, de az ma nagyot kell hibázni a Fradi védőknek.
1: Valóban óriási eredmény lenne a döntetlen. 10 éve nem szerzett a bajnokságban pontot az Üllői úton ül a Fehérgárda. Keita cipeli a labdát a bal szélen, még azért futtatja Zakariasen. Zakariasen utoléri, jó a csel, befelé tör, már az alafonnal közelében, jön a centerezés, és kimarad! Lisztes fordult, Lisztes lőtt, Szappanos védett, Osvát visszaívelni a kapu elé, ez lepattan Sármerről, újrázás Osváttól, ezt is kibólintják, Korbu, őt meg eltakarítják az útból, nem volt szabálytalanság, ráadásul nem marad egy Újpest is, Flyter kapott a bokájához, ezzel most nem foglalkoznak a hazaiak. Keita, Lisztes megtalálja, Lisztes ellövi fölé.
0: Közben bocsánat, Dárdai Pál két infarktus, meg két agyérgörcs közepén, majdnem benne a pályán. Az újpestiek szakmai igazgatója Karakó ezt a sárga lapot Dárdainak fogja kiosztani. Elképesztő feszültség. Dárdai lenyeli kis híjjel keresztbe a negyedik játékvezetőt, Szélesivel, Balajcával, a teljes újpesti stábbal egyetemben. Hát óriás a feszültség az oldalvonal mellett is. Mennyi lesz a ráadás? Dárdai most már nyugodtabb hangon kér elnézést, illetve beszéli meg a negyedik játékvezetővel azt, hogy mi az, amit reklamált, de nincs probléma, vagy nincs feszültség most már a két szakember között. Egyetlen perc a rendes játékidőből, plusz valamennyi hosszabbítás, az én tippem 5 perc. Mindjárt kiderül. Kezdődik a rendes játékidő utolsó perce, 2-2-nél.
1: Lisztes fejeli el, Kadu indítana, Birmancevic gyorsít, gyorsan, mint Újvári. Birmancevic már a 16-os csücskénél befelé cselez, inkább beadja, kifejeli Ejtor, Lisztes elő, Jusuf visszabólintja, ott van még a labda, és elhozza Ejtor. Kiválóan védekezik a brazil, aztán rárúgja Osvátra, a labda tehát bedobás miatt az újpesti, és ápolni kell, mert hogy két újpesti is a földre került, Sármer és Stronati, az osztrák marad lenne a talajon, Stronati már talpon, egyelőre még a tarkóját tapogatja a gólt szerző védő, tehát neki nem lesz baja, Sármert viszont ápolni kell, Szapponos magyaráz valamit Keitának, tényleg fornak az indulatok. Itt most az újpesti kapus talán azt magyarázhatta, hogy itt fejsérülés miatt mindenképpen kellett tápolni, miközben Széles is mondja magáét.
0: Nem, bocsánat Béla, az egyik stábtagot kellett arrébb vinni, meg elrángatni onnan. Az egyik ferencvárosi stábtaggal akart majdnem egymásnak feszülni, és az oldalvonalon kívül zajlott egy meccs, aztán Jusufot közben, Jusuf terelni le az újpesti Sármert. Játékost. Emiatt Jusuf kap egy sárgát, bemegy az újpesti kispadról mindenki, aki él és mozog, és Jusufot akarják legyenli keresztbe. Elindult közben a 4 perces hosszabbítás. Dárdai Pál és Hajnal Tamás az oldalvonalon kívül, de már biztonságiak is vannak ott. Bent is, kint is, mindenhol fokozódik a helyzet. Hát igen, 4 perc a hosszabbítás, elindult a 4 perces ráadás, de ne legyen kétségünk, szerintem ez több lesz, mint 4. Minden esetre most már tehát el lehet végezni majd a bedobást az újpestieknél a labda. 40 másodperc telt el a ráadásból. 2-2-nél az újpesti térfélen a labda, Korbu szerzi meg. Keita, a lecsorgó Birmancevicé, jön Kadu. Kadu teljesen tisztán, de várja a társakat, hogy jöjjön valami segítség. Kadu belöböli, Zakariasen! Meccslabda! Kihagyja! Mármint Zakariasen elpuskázta, Kadu belöböli a bal oldalról, és az ötös jobboldali csücskénél Zakariasen a bal alsót szeretné megjátszani, de nagyon suta a befejezés. Marad a 2-2. Zakariasen a 92. percben hős lehetett volna. Lesz-e még fordulat?
1: És ugye ennél a helyzetnél az Újpest létszám hátrányban volt, mert Sármer továbbra is a portvonalon kívül őt részesítették ápolásban, úgyhogy ezt az egy percet ezt át kell vészelnie az Újpestnek 9 mezőnyjátékossal. A hosszabbításból lassan eltelik 2 perc. Most a Ferencváros tér felén zajlik a játék, Matko próbálja megkerülni Kadut, aztán taszajt egy jó nagyot ellenfelén a szlovén, jöhet szabadrúgással a Ferencváros, ezt majd Dibusz végzi el, a 16-osán kívülre lép feszint a sarokból, kiegészült a vendégegyüttes, Sármer tehát most már benne a pályán, Dibusz ível jó hosszan előre, át az ellenfél térfelére, egy fejpárbaj, ezt most elveszítik a hazaiak, Szendrei emelte vissza a levegőbe, Ademi szintén az égbe nyújtja a labdát, Kadu a bal szélen, ívelni előre a védelem mögé, erre rárobban Lisztes mellől elfejeli Ejtor, egészen haza Szappanosig, a kapus pedig lenyeli, és meg fogja várni addig, nem fogja megvárni a kellő másodperceket, előre nyújtja Zekének Szappanos, Zekét pedig rugdossa az a Jusuf, aki nemrég kapott sárgalapot, a felezővonal közeléből következik majd a vendégek szabadrúgása, és jön majd egy sárgalap a ferencvárosi kispadon is, Borbé Balázsnak, úgyhogy most már mind a két kispadon tényleg van olyan szakmai stáb tag, aki kapott egy sárgát, Dárdai Pál után Borbély Balázs, és a hosszabbításból azt hiszem, hogy másfél percnél nincsen több hátra.
0: Egészen pontosan egy a négy percből, de szerintem a négy több lesz, mint négy. Mondom én, de hát majd mindjárt kiderül. Elkezdődött a 94. perc. A Fradi tábor fütyül, az Újpest tábor tombol, jelen pillanatban 2-2-re áll a derbi. Nagyszerű mérkőzés, örömtüzek gyúlnak az újpesti szektorban, de vajon örömtüzek lesznek-e ezek egy perc múlva, mert hogy egy utolsó rohamra indul a Ferencváros együttese. Fél perc a jelzett hosszabbításból, Keita lábán a labda, mindenki Libusz kivételével az újpesti térfélen. Birmancevic a bal oldalon, Birmancevic megpróbálja meghúzni, felborítja ellenfelét, és alig ha nem, ez lesz az utolsó jelenetsor a derbin, hiszen 5 másodperc múlva letelik a jelzett 4 perces hosszabbítás. Karakó ezt még engedi, de már az óráját nézi.
1: Eddig engedi még a játékvezető, egészen eddig. 10 év után újpesti pontszerzés az Üllői úton, FTC Újpest 2-2. A mérkőzés jobban indította Ferencváros, a 7. percben Zakariasen csukafejesét védte Szappanos. A 20. percben viszont Jusufnál már tehetetlen volt, Jusuf próbálkozásánál tehetetlen volt a kapus. Kadu ívelt a bal oldalról, Szappanosról kipattant a labda, Jusuf pedig egyből visszabólintotta a labdát, méghozzá a hálóba. Ezzel szerzett vezetést az FTC, amely az első félidő végén fokozta a nyomást, és ez gollá érett. A 44. percben ugyanis Árzáni lövését még hárította Szappanos, viszont Zakariasen Osvárt beadását követően, Osvárt a jobb oldalról centerezett, Zakariasen már a kapuba talált, és ezzel 2-re növelte előnyét az FTC. Nem sokáig volt 2-0 az állás, még az első félidő vége előtt egy jobboldali szögletrúgás követően Dibusz hibázott, a kapufáról kipattanó labdát Stronati erőből a léc alá vágta, szépített tehát még a szünetet megelőzően az újpesti gárda, amely aztán a második félidő elején egyenlített. Felállt tehát 2 gólos hátrányból a vendégegyüttes. Flyter lövését Dibusz még kitolta, viszont a kipattanóra Matko érkezett, aki zicserben nem hibázott, 2-2-re módosította a mérkőzés állását. Ezt követően mindkét oldalon adódott lehetőség, hogy a vezetés megszerezze akár az Újpest, akár a Ferencváros. A meccslabdát végül is Zakariasen hibázta el, Kadu baloldali beadását követően a hosszabbítás perceiben közelről Zakariasen a kaput sem találta el. Maradt tehát a 2-2, legutóbb 2016. szeptemberében egy 3-3-as mérkőzésen szerzett a bajnokságban pontot az Újpest a Grupam Arénában, úgyhogy 10 év elteltével ismételten ponttal távozik az Üllői útról a Lilafehér gárda, ráadásul a tabellán is maradt a Lilafehér együttes mai ellenfele előtt. Még egyszer a végeredmény, Ferencváros, Újpest 2-2. Mi a helyszínről Toman Sándor, valamint Németh Kornél nevében búcsúzunk, a szó a stúdiójé.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Szélső jobboldali párt nyerheti a választásokat Kelet-Németországban. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Ismét melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át tudhatja magáénak. 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió szerezheti meg, a Voksok 18,5%-ával. A jobbközép párt 4 éve még 2-szer ennyi szavazatot kapott. Itthon várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta a Híradónak a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból az új bértáblára is elkülönítenek egy összeget. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítőkézre is szüksége van. Holnapig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
3: Közlekedés.
4: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Bicske térségében 2 személyautó ütközött össze korábban. A 36-os kilométernél a belső sávot megnyitották, de a több mint 8 kilométeres dugó csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Napos idő várható kevés felhővel, eső nélkül, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 45 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, és itt van velem Bene Ferenc is, állandó szakértőnk. 2-2-vel zárult a derbi, 2-0-ra vezetett a Ferencváros, döntetlen lett a vége, nyerhetett volna bármelyik csapat is, ilyennek kell lenni egy derbinek?
6: Teljes mértékben egyetértek, ilyennek kell lennie, és nagyon régóta várunk arra, hogy igazi három esélyes, és nagyon lüktető, és színvonalában is magas színvonalú, tehát játékában is magas színvonalú derbit láthassunk. Nincs rá jobb szó, bármelyik csapat nyerhetett volna, ott volt a meccslabda akár Juhis lábában, akár Flyter lábában, de a végén Zakariasen lábában, vagy akár Lisztes lábában is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez alapján a sok gólos, mert relatíva 4 góla soknak tekinthető, ez a sok gólos döntetlen, ez nagyjából megfelelt a játék képének. Igaz, azért arra nagyon kíváncsi lennék, vagy talán a ferencvárosi szurkolók még jobban kíváncsiak, hogy amennyiben 2-0-al fordultak volna a csapatok, akkor is vissza tud-e jönni az Újpest. Nagyon-nagyon érdekes a futball, hiszen egyértelműen fordulópontnak tekintem azt a bizonyos Juhics beadás után Dibusz aláfutást, Matko kapufa és utána Stronati szépítő gólja. Egészen más mondandók zajlhattak volna el a szünetben 2-0-ás állásnál, mint 2-1-nél, illetve egy egészen más lélektani állapotba jött volna ki az Újpest, hogyha 2-0 az állás a szünetben. Nyilván ez már a múlt, de kétségtelen, hogy egy a másik félidőben egy nagyon bátor és nagyon egységes Újpestet láthattunk. A Ferencvárosnál lehetett látni, hogy egy pici frusztráltság van, egy picit talán bennük volt a lábakban a Győr elleni rangadó is, és hát a végén nekem az volt a meglátásom, hogy ezek a kakaskodások, játékmegszakítások, egy-egy indolens magatartás, egy-egy időhúzó kakaskodás, az mind-mind az Újpest ma már ajtott a vizet, és egy picit ennek tulajdonítom be, hogy Zakariasen előtte nagyon csúnyán szabálytalankodott Adamivel szemben, egy picit kiesett a mérkőzés ritmusából, és akinek nem marad meg a fókusza, az utána a 92. percben nem találja a labdát komoly gólhelyzetben. A futballban azért sokszor mondják, hogy valakinek szerencséje van, de én nem hiszek a véletlenekbe. A fókusznak meg kell maradni mindvégig, és akkor el lehet dönteni a találkozót.
7: Érdekes, amit mondasz, mert pont az egyik kollégánk mondta itt a stúdió mellett, hogy neki ilyen kell, hogy legyen egy derbi, hogy az edzők is kapjanak akár sárgát, hogy ők is éljék vele magukat teljesen ebbe a csatába.
6: Ezzel kétségtelenül egyetértek, de azért nem mindegy, hogy melyik székből vagy melyik oldalról nézzük, mert amennyiben a Ferencváros folyamatosan nyomást gyakorol az Újpestre, és levegőbe lóga már a harmadik gól, akár a győztes gól, abban az esetben újpesti részről, hogyha van egy játék megszakítás, van egy kakaskodás, vagy mondjuk az egyik kispadon helyet foglaló játékos, általában vezetőedző, mondjuk kap egy sárgalapot azért, mert magára vonja a figyelmet, mert megszakítja a játékot, meg mondjuk reklamálása kizökkenti az ellenfelet ebből a jó ritmusból, az én úgy gondolom egy tudatos művelet. Amikor viszont egy csapat jó állapotban van, és mondjuk a Ferencváros oldaláról nézzük ezt a helyzetet, és levegőbe lóg a győztes gólja, ennek ellenére belemegy egy adokkapokba, és belemegy egyfajta ilyen indolens magatartásba, az ellene van a csapatának, és az nem szerencsés különösebben. Én talán a Ferencváros játékosok meg szakmai stábnak nem tetszett, hogy az Újpest az elmúlt évekhez képest sokkal szervezettebben és sokkal jobban nézett ki ezen a rangadón, talán simább hazai győzelemre számítottak, és hát külön azért benne van az Újpest egyenlítésében a Ferencváros hibázása is, hiszen említettem már ugye az első fél utolsó percében a szögletet, és hát a második újpesti gólnál is két alkalommal is felszabadíthattak volna a zöld-fehér védők, tehát az Újpest úgy játszott döntetlent a Ferencváros otthonában, hogy nagyon egységes volt, nagyon nagy küzdeni tudásról tettek tanúbizonyságot, de azért ne felejtsük, hogy a Ferencváros védekezésének, illetve védőinek a hibái is kellettek az újpesti gólokhoz.
7: Tulajdonképpen ketté választhatjuk a mérkőzést, hogy 2-0-ig a Fradi játszott jobban nekiállt a meccs, aztán ez a gól megváltoztatott sok mindent.
6: Igen, de talán ennyire nem választanám teljes mértékben ketté, tehát nem úgy kell nézni, hogy az első félidőben egyértelműen a Fradi volt, a jobb, a másik félidőben egyértelműen az Újpest. Ez egy nagyon-nagyon komplex fordulatokkal teli mérkőzés volt, ahol voltak hullámhegyek, hullámvölgyek mindkét csapat irányából, és egy mérkőzés az soha nem szignifikánsan egyenletes, hanem mindig vannak bizonyos hullámok. Most azért azokat a hullámokat, amikor az Újpest került fölénybe, azokat a hullámokat az Újpest sokkal, de sokkal jobban meg tudta lovagolni, és azért ezt ne felejtsük el, hogy Szélesi Zoltán a szünetben nagyon jól cserélt. Tehát azzal, hogy behozta Amennyi Domelli Flightert is, azért veszélyesebbé vált az Újpest játéka. Matko azért folyamatos fenyegetésbe tartotta a Ferencváros védőit. Az első félidőben a Fradi főleg Kadu révén és Arzani révén nagyon jól veszélyeztetett, és ha már arról beszélünk, hogy a cserék mennyire jöttek be, hát bizony Lisztesnek és Birmancsevicsnek a cseréje nem igazán vált be. Még Kejtát úgy gondolom, hogy összeszedte a labdákat, és amikor beállt Kejta, egyértelműbbé vált a Fradi fölénye, de az a véleményem, hogy az utolsó negyed órában a Ferencvárosnak el kellett volna dönteni a találkozót, és az Újpest nagyon megérdemelte, hogy hősiesen kivédekezte a találkozót, de a Ferencváros játékosok a padról nem olyan minőséget nyújtottak, és nem úgy szálltak be, mint ahogy adott esetben nemzetközi mérkőzéseken volt látható.
7: Bene Ferencnek köszönöm szépen, kapsz egy kis pihenőt, mert 20 órakor mindjárt folytatjuk az Eto Kispest találkozóval. Mi is pihenünk egyet, mégpedig egy kis zenével.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 19 óra 55 perc van, még mindig ott tartunk, hogy Ferencváros Újpest a derbin 2-2, és most hallgassuk meg, hogy hogyan nyilatkozott Zakariasen, aki ugye kihagyta ott a meccslabdát talán a mérkőzés utolsó pillanatában.
3: Kezdjük a végén, talán a te lábodban volt itt a mérkőzés labda. Mennyire voltál, voltatok közel a harmadik gólhoz?
4: We had chances enough to score the third goal.
5: Ennél sokkal több kellett volna ahhoz, hogy még egy harmadikat rá rúgjunk. Megvoltak a helyzeteink, sajnos nem sikerült, az biztos, hogy nem fog tudni jól aludni, mert mindig csalódás egy ilyen végeredmény, főleg úgy, hogy 2-0-ás vezetés volt a javunkra.
4: For us at home, so this is it's a disappointed result.
3: 8 nap alatt a harmadik mérkőzést játszottátok, hogy érzed, ez a frissességre, az erőlétre, koncentrációra mennyire hathatott ma itt ez a mérkőzésen?
4: No, nothing. We're used to this. We play three games.
5: Úgy gondolom, hogy sok pontatlanság volt, főleg az első félidő vége felé, amikor mi vezettünk, és utána úgy éreztem a második félidőben, hogy abszolút bennünk van az, megvannak azok a helyzetek, hogy egy harmadik gólt is rálőjünk, amikor kiegyenlített az ellenfél. Ez mindig csalódás, hogyha ilyen végeredmény van. Úgy gondolom, hogy ennek, hogy ilyen sűrűn játszunk, semmi hatása nincs a mai meccsre, hiszen hozzá vagyunk szokva ez a terheléshez.
4: We had the chances, it was just one of those days where it didn't want to go our way.
2: Krisztián Zakariasent hallottuk tehát a Ferencváros játékosát, és akkor majd a szünetben, a következő mérkőzés szünetében meghallgatjuk Szélesi Zoltánt, az Újpest vezetőedzőjét is, de térjünk át egy pillanatra, mert mindjárt kezdődik az ETO-FC Kispest Honvéd mérkőzés, Katona László közvetíti majd. Feri, hát hétközi mérkőzésen a Ferencváros nagyon simán nyert Győrben. Tudom, hogy ebből nem lehet messze menő következtetést levonni, de mit vársz az ETO Kispest találkozótól?
6: Igen, hát először is az előző Zakariasen interjúra visszatérve nagyon korrekt módon említette, hogy semmilyen hatása nem volt a csütörtöki mérkőzésnek a maira, hiszen hozzá vannak szokva. Talán a Győr is kezd hozzászokni, hiszen sajnos rövidebb nemzetközi kupa szereplése volt, mint számítottunk rá, de azért belekóstolt már az elmúlt két évben. És igaz, hogy sok változás történt az ETO részéről, de én arra számítok, hogy Győr az előző csütörtöki kudarc után kettőzött erővel és hatalmas koncentrációval lép bele a mérkőzésbe, és meg szeretné nyerni egyértelműen, hiszen azért az igazolások tekintetében kulcsjátékosokat igazolt, igaz el is engedett az ETO, de viszont rögtön a reagálás az elmenő játékosok, a távozó játékosokra az új igazolások szempontjából azt sugallja számomra, hogy az ETO azért nem mondott le idén sem. Nem mondom, hogy talán a bajnoki címről, de azért a dobogon ott szeretne lenni. Illetve az összeállítás tekintetében azért Bennett is kezdő, Engi is kezdő, Kulenovics is kezdő, Gyukanovics is kezdő, tehát sokkal több támadó jellegű, illetve gólerős futballista van az ETO kezdőjében, mint csütörtökön.
2: És mit szólsz a Honvédhoz?
6: Honvéd azért egyfajta más filozófiával lép pályára, több akadémista, több fiatal magyar játékos szerepel a kezdőcsapatban. Igaz, azért igyekeznek egy-egy tapasztalt külföldivel a csapatot megerősíteni, hiszen az NB1-ben csak kizárólag fiatal magyar játékosokkal nem lehet bennmaradni. A Honvéd idén egyértelműen a kiesés elkerülésének a célját határozta meg, és az összes mérkőzés ennek a tudatában fog zajlani. Arra kíváncsi leszek, hogy mennyire fog nyomást helyezni a Honvéd védekezésére az ETO. Amennyiben az ETO játékosok dominanciájára jellemző a találkozón, és benyomják úgymond a Honvédot, akkor előbb-utóbb bele fognak hibázni. Viszont a Honvéd képes huzamosabb ideig labdabirtoklásra is, és képes gyors kontratámadásokra is. Tehát számomra az lesz a kérdés a mérkőzésen, hogy az ETO mekkora nyomást tud helyezni a Honvéd védekezésére, és mekkora időtartamon keresztül. Amennyiben mondom, egyértelmű lesz a mérkőzés, hogy a Honvéd térfelén zajlik, akkor én ETO győzelmet várok, de mondom, a Honvédnál azért vannak olyan játékosok, akik mind kontratámadásban, mind pedig akár labdabirtoklásban felépített akciókkal tudnak gólt szerezni. És ami még egy fontos dolog, hogy a Honvédnak nagyon veszélyesek a szögletei oldalszabadrugásai, tehát több nyerési pont van mindkét oldalról, arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy eddig egy masszív Honvédot láttunk, de nagyon két arcú volt a kispesti gárda, most melyik arcát mutatja a Győr ellen.
2: Hamarosan kezdődik a találkozó, kapcsolunk Katona Lászlóhoz, és itt lesz a kommentátorunk is a mérkőzésen, Bene Ferenczy Laci.
7: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Győr, Budapest Honvéd, vagy Kispest Honvéd most már hivatalosan a hetedik forduló zárásaként a labdarúgó élvonalban. A két csapat hamarosan majd feláll, hiszen mégiscsak egy gyászszünettel kezdődik ez a találkozó is, mint ahogy volt az elmúlt időszakban az összes mérkőzésen az elmúlt, vagy a mostani fordulóban Martos Győzőre emlékeznek a csapatok. Hát az Eto szemszögéből ez egy roppant érdekes összecsapás, már csak azért is, mert Kulenovics és Bennett először kezdő a csapatban. A kapuban Petrás, a védelemben Stefuj, Krüpic, Urblik és Umatum, a középpályán pedig, hát hogy most hárman vannak, vagy négyen, Djukanovic, Agba és Szép, elől pedig a G, Bennett, Kulenovic hármas, úgyhogy egy 4-3-2-1-es felállás talán a győrieknél a mai mérkőzésre. Ugye Kulenovic és Bennett először kezdő, tehát a bosnyák, illetve az a Bennett, aki egyébként kosztarikai származású, most mutathatja meg igazán magát, hogy mit is tud, hiszen ha úgy adódik, akkor 90 percig is segítheti a csapatát. A Honvédnál Hadzsikics a kapuban, a védelemben Kálai, Baki, Boldor, Hangya, és valószínűleg egy kicsit Csontos is oda bemegy középre, tehát ez egy ötvédős rendszer. A középpályán Zújgéber, Somogyi, Eddarács, ezt a nevet még meg kell tanulni, Szamosi, és elő pedig Alics, így áll fel, tehát a Kispest együttese 5-4-1-es hadrendben megy majd neki az ellenfélnek, Jakobacsi és csapata. Juárez pedig a túloldalt, itt is nagy változás, hiszen Borbély Balázs volt még a bajnok Győr vezetőedzője, Feckó Tamás pedig a kispestieknél, hát most már azért más szelek fújnak itt az Eto, illetve a Kispest házatáján. A két együttesre nem lehetne annyira nagy panasz igazából a tabellát illetően, hiszen a győriek az ötödik helyen állnak, hat lejátszott mérkőzés követően 9 ponttal, és mindössze egy vereség a nevük mellett, ez pont a Ferencváros ellen a hétközben. Tehát úgy nem lehetne azt mondani a bajnoki címvédőre, hogy olyan Isten igazából rossz formában lennének, de a játékuk azért egy kicsit döcög, de most már, hogy vége az átigazolási időszaknak, bár szabadon igazolható játékosok még jöhetnek, előfordulhat, hogy azért még változik, lehet az Eto kerete, bár a honlapjukon úgy fogalmaztak, hogy most már véget ért mindez, úgyhogy nem lesz semmiféle nagy mozgolódás. Nincs ott a keretben például a gambiai különítmény Lamine Mass vagy Lamine Marong, illetve a friss kölcsönzött kolumbiai Elan Ricardo a Besiktástól érkezik majd, de hát egyelőre őt még nem vetette be Juárez mester, miközben a Honvédnál is van olyan labdarúgó, Alberto Mari, aki a Valenciától érkezett, igaz, hozzá kell tenni, hogy azért még ő rá is lehet egy kicsit ráfér az edzés munka, hiszen nincs ott a mai keretben. Elkezdődött a mérkőzés, Petrás az, aki felvágja a labdát, olyannyira sikerül ez a felszabadítás, a félpályáig kerül a labda, az Eto játékosai pedig meg tudják szerezni, annyira, hogy Stefuj már a földön, Agba pedig már szabadrúgás is elvégezheti a középpálya közepén, de már a Honvéd térfelének közepén járatja a labdát az Eto csapata. G az, aki a földre kerül, hárman is körülveszik ott az oldalvonal mentén, nem tudja elvenni a labdát egyelőre a Honvéd játékos, hát a Zújgéber az, aki a bal oldalt, ha meglódulni nem is tud, de megszerzi a labdát, aztán kikerül az oldalvonalon kívülre, bedobásra jöhet majd a Győr csapata, ha minden igaz. Egyelőre a Honvéd a tabella utolsó helyén, igaz, kifejezetten, hát mondjuk az, hogy 5 mérkőzés alatt egy vereség, ez még imponálónak is mondható, de mindössze egy siker, 3 döntetlen és egy vereség, 8-8-as gólkülönbség, ez azt jelenti, hogy nincs mínuszban, de pluszban sem a Jakobacsi féle Honvéd csapata, és az előző fordulóban az Ete ellen 1-0-ra tudtak nyerni, úgyhogy megvan az első sikere is a 26-27-es idényben a kispestieknek. Na, bal oldalra kerül át most a hangsúly a vendégeknél, jön Zújgébertől a beadás, ki tudja Umatum belsőzni a labdát a 16-oson belülről, és aztán Csontos elesik olyannyira, hogy már jön előre Kulenovics révén a Győr, és jön egy indítás is, Kulenovics visszakapja a labdát, aztán végül oda tudnak szúrni, Kálai volt, aki a labdát el tudta rúgni, de Baki volt ez, aki már a második perc végén kap egy sárga lapot, mert ő szabálytalankodott, hiszen majdnem sikerült azért helyzetbe kerülnie a győri játékosok egyikének, és egy 25-26 méterről jöhet majd szabadrúgással a Győr csapata, megpróbálta Djukanovics áthámozni magát, de végül Baki volt az, aki vele szemben becsúszva szabálytalankodott, Kálai utána pedig már hiába szerelte le, úgyhogy szabadrúgással jöhet majd a harmadik percben a Győr csapata, Hadzsikics az, aki próbálja a sorfalat egy kicsit rendezni, Boldor ott van, Alics is, illetve ha jól látom, akkor Somogyi az, aki harmadikként, meg Baki negyedikként odaáll, úgyhogy négyen alkotják majd a sorfalat, a szabadrugást pedig Stefuj fogja elvégezni ballábasnak, tökéletes szög, kissé, egy kicsit balról, és egy olyan jó 24-25 méterről jöhet majd a lövés, vagy lehet, hogy még egy kicsit hátrébb is van, az 28 méter, de Djukanovic ott van a labda mögött, szintén Stefuj lesz ez, aki nem ellövi, hanem lekészíti, mégpedig Djukanovicnak, de végül belevágja a sorfalba, aztán Eddarac az, aki felvágja az égbe, de tudja szedni a labdát, aztán Stefuj, és már a kapu felé fordul, 23 méterre tőle, ballal ellövi Jócská mellé, azért Hadzsikics elvetődött ilyen bemutatványként, tehát Jócská mellé ment ez a kísérlet. Negyedik perc, Győr Kispest 0-0, egyelőre tehát nincs gól, de az Eto'o legalább megmutatta magát, hogy egy lövés formájában veszélyes. Abban az esetben, hogyha Győr megnyeri a mérkőzést, akkor már a Vasas elé jön, és még a Puskás Akadémiát is beéri, és mivel talán jobb a gólaránya, ezért meg is előzi ezeket a csapatokat, úgyhogy az ére tudna állni majd, a Honvéd pedig a pontokat tudna szerezni, akkor eljönne az utolsó helyről, illetve a kieső zónától. Hátul a labda most éppen Hadzsikicsnál, a kispestiek kapusa pedig tovább teszi aztán Bakinak. Apró érdekesség tényleg, hogy Hadzsikics most már átvette a helyet Tuiveltől, és mégsem Dúzs az, aki végül a szerepet megkapja Jakobacsi vezetőedzőtől. Ugye az elmúlt időszakban azért Tuivelnek voltak gondjai, hibái, aztán Hadzsikics az, aki a bosnyák kapus megkapja a lehetőséget most a kispestieknél. Baloldalról jöhet majd bedobással a győri térféről már a kispesti csapat. Csontos az, aki inkább Bakinak teszi. Hátra szorulnak most éppen a fővárosiak. A 11. helyen jelen állás szerint, az élő tabella szerint a Honvéd pedig, vagyis az Eto'o pedig az 5. helyen. Úgyhogy nem biztos, hogy az a egy pont, ami jelenleg a zsebben van kispesti oldalról, annyira kellemes lenne a fővárosiaknak. Szamosi próbálna meg labdát szerezni, de Stefuj mellett nem tudott odaférkőzni, úgyhogy majd jöhet bedobással. Az a Szamosi, aki fiatal kora ellenére csapatkapitányként tetszeleghet a kispestieknél, mindössze 19 esztendős, de hát a győrieknél Kripics szintén azért a fiatalabbak közé tartozik, és ő is a csapatkapitány, 23 esztendős, de hát már bajnoknak mondhatja magát, ugye az előző idényben a győriek alapembere volt, és ő maradt, Csinger elment, most Urblikkal vagy Umatummal próbál meg ott középen leginkább egy biztos pontként megjelenni a védelem közepén. Stefuj kapja a bal oldalt a labdát, de legalább már a Honvéd tér felén vannak

0: ha az az első negyed órában, még inkább az első 5 percben történik. Ilyenkor azért önkéntelenül benne van a belső védőnek a fejébe, hogy nem szabad szabálytalankodnom, sokkal óvatosabban kell játszanom, sokkal kevésbé nagy elánnal kell belemennem a párharcokba, és ez bizony teret nyithat a támadóknak. Azoknak a győri támadóknak, ahol hát régóta problémám nekem, semmi közöm a győri csapathoz, de hát nyilván itt a Nemzeti Sporterjő keretein belül többször elemeztem, hogy Engie nem igazából középcsatár, és ugye egyértelműen Kulanovic kezdőcsapatba állítása ezt igazolja, hogy Efren Juárez is így gondolkodik. Engie visszakerült a szélére, ugye ott, ahol Bennett is, aki jobboldali védőként lép föl, illetve hát Engie is jobboldali támadóként előtte helyet tartózkodik, tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon gyors jobboldala lesz ez által az Eto'nak, ahol én is várok áttöréseket, és amiből adódott a sárga lap Baki Ákos révén, az pedig Stefújnak az előretörése, ez a bal oldalon jelenthet veszélyt az Eto'o részéről, tehát a Honvédnak nagyon kell vigyázni, hogy ne kapjon kontrát.
1: Stefúj épp indítana, de nem jó az átadása. Agba pedig megszerzi 30 méterre a kaputól, és Djukanovicsnak teszi a bal oldalra, Agba visszakapja. Középen elpasszolgatnak most a győriek, olyannyira, hogy már a jobb oldalon Umatum egyel tovább. Kicsit, mintha rossz lenne az átadása. Szamosi aztán belelép, fönt az égben, az oldalvonal mentén a labda. Aztán végül sikerül a védelemből kilépő Urbliknak szerelnie, olyannyira, hogy Djukanovic már a bal oldalra kiteszi, Stefúj a 16-oson belül laposan betenni a labdát, Kállai az, aki becsúszik. Jön a mérkőzés első szöglete a 8. percben, Győr Honvéd 0-0. Érdekesség, azért, ha már csatárok, és Kulenovic kezd, de Modu Lamine Marong, aki már júliusban valójában a gambiai csatár, az Eto'o labdarúgója lett, még csak most kapta meg a vízumot, illetve egyéb adminisztrációs okok miatt nem tudott egyáltalán az Eto'hoz csatlakozni, de 2 nappal ezelőtt már itt van Magyarországon, ide tudott jönni, és elkezdte úgy a felkészülést az Eto'val, hogy bizony akár még az is lehet, hogy a jövő hét folyamán, vagy egy kicsit később, de már beveti őt a vezetőedző Juárez. A szöglet bejön középre, aztán éppen ráhullik csontos lábára, aki balra teszi, Kállai pedig kérné tőle vissza, majd kapja is csontos. A felezővonalnál járnak egyelőre a bal oldalt a Honvéd játékosai. Kállai az, aki hurcolja a labdát, aztán végül hátra teszi, mégpedig Szamosinak, de úgy néz ki, hogy igazából előrébb nem jutnak. A Honvéd játékosai inkább tartogatják a labdát. Baki, majd aztán végül Boldor teszi a bal oldalra. Csontos kérné ott középen, aki azért érdekes, mert amikor az MB2-ből feljutott a Győr, akkor Csontos tagja volt, tevékeny részese volt annak az Eto'nak, mint az Isten a tavalyi Honvédnak is a 11 góljával, úgyhogy ő tudja, milyen az, hogyha a másodosztályból fel kell juttatni egy csapatot. Az élvonalban eddig egyelőre mondjuk a Győrben volt 4 mérkőzése, itt a Honvédnál pedig már legalább gólt is szerzett, bár ez mondjuk tőle nem olyan meglepő az előző évadból kiindulva. 10. perc, bedobásra jöhetnek majd a Honvéd játékosai, nem a győriek, Stefúj az, aki kicsit az okniát megigazgatja, majd aztán a bal hátvéd bedobná a labdát, de nincs igazából, aki kérné tőle ott a felező vonal környékén. 3-an odafutnak, és aztán Djukanovic az, aki kéri és kapja. Stefúj a bal oldalról a jobb oldalra átvágja, de ez nem jó átadás, Bennett felé végül lehullik a labda valahogy, a kosztarikai pedig már a bal lábára teszi a labdát, el is lövi, laposan próbálkozott, elakad azonban csontosban a labda, Agba kapja meg, mégpedig 25-26 méterre a kaputól, aztán középre bejátsza, mégpedig egyel tovább, Djukanovicsnak hosszú az átadás, nem is volt jó széptől az átvétel. Jön a kapujából aztán Petrás kapus, laposan megtalálja Urblikot, Agba a jobb oldalra, és aztán Umatum hátra. Agba most már biztosabb pont, lehet, hogy ő lesz vitálisnak, hát egyfajta ilyen új embere, hát ez mégiscsak a középpálya közepéről a motor, az ész elment a győriektől, és lehet, hogy Agba lesz az, aki majd betölteti ezt a szerepet, ha csak nem az a kolumbiai játékos, aki oly rég a Besiktástól egy pár nappal ezelőtt érkezett, bár jelenleg ugye nincs a keretben sem, Elan Ricardo, lehet majd ő lesz a középpálya közepén, hiszen sok helyen változott ez a győri csapat, eladták a legjobb játékosaikat, és ennek is köszönhető az, hogy 8 millió eurós plusszal zárta ezt az átigazolási időszakot az Eto'o, legjobban teljesített a magyar csapatok közül. Stefújnál van a 16-oson belül, átemeli a kapus fölött a labdát, de még mindig ott van, Kulenovic nem lövi el, de megteszi aztán G mellé, Jocskán mellé, eltöri a labdát,

0: És aztán még mosolyogva veszi ezt tudomásul. Ennél biztos, hogy többet várnak azért a gambiaitól, de előfordulhat a következő fordulókba, hogy majd épp a honfitársak fogják kiszorítani őt. Stefuj az, aki az ötös sarkánál megkaparintotta a labdát. Hát mondjuk azt, hogy Hadzsikicson átemelte, aztán NG nem tudta végül berúgni a labdát, pedig 8 méterre a kaputól kissé jobbról meg is tehette volna ezt, lerúgta a földre, eltörte a labdát, ez nagy helyzet volt, de már jön a honvéd, mi az, hogy jó az indítás, végül jön a kapujából Hadzsikicsi az, aki kivágja, és ő indítja igazából valójában G-t. A 16-os sarkánál a gambiai nem tudja megkaparintani a labdát, Boldor kiteszi oldalra, Boldor tavaly még az Eto'o labdarúgója volt, G. Jobb oldalra a beadás, Boldor kezére pattant a labda, mehet tovább, úgy látszik, Agba már a 16-oson belül, nincs aki segítse, rárúgja az előtte állóra, oldalra kimegy, bedobással jöhet majd a honvéd, de vagyis a Győr a 13. percben Agba az, aki megtörli magát, kifejezetten jó az időjárás Győrben, 25 fok van, tehát már a nagy nyári kánikula itt szeptemberben eltűnőben látszik, úgyhogy az Eto'o Parkban, ha már a nézők annyira nem erőltették meg magukat, 3-4 ezeren lehetnek jelen a győri stadionban. Jön a bedobás, mégpedig Stefujtól hátrafelé Kripics, kicsit magabiztosnak tűnő passz, abból a szempontból, hogy két honvéd játékos közé is be tudta tenni, aztán jó volt az átadás valójában, Uma Thunnak kell figyelni most már inkább a védekező pozíciót felszednie, vagy felvennie, Csontos középre játssza a labdát, távolról lesz-e lövés a kérdés, Somogyi egyelőre csak a labdát fogja, és hurcolja, majd aztán az átadása nem jó Alicsnak, a csatárnak ott elől, ő az, aki elveszíti. Hát egyelőre a bosnyákot nem nagyon találták meg a csapattársak. Jön egy indítás Benettől jobbról balra, Djukanovics át tudja venni, mégpedig combbal a labdát, mutatja Stefuj maga előtt, hogy adja oda neki, nem adja. Aztán Djukanovics inkább hátrafelé, mégpedig szépnek, Agba, na ő megjátsza Djukanovicsot, két ember között nem tudja átvenni, G pedig indítja valahogy Kulenovicsot, de jön a kapujából Hadzsikics, felszedi a labdát a bosnyák hálóőr. 14. perc, Győr, Kispest 0-0, legalább olyan jó kis futballhangulat van, akarnak játszani a csapatok, Bene Ferenc.
1: Igen, eddig nagyon dominánsan lép pályára az Eto'o, és az a bizonyos három támadó, akiről beszéltünk, kiegészítve Stefujjal és akár Benettel, eddig, ha nem is hatékonyan, de veszélyesen futballozik, és az imént láthattuk, hogy nagyon jól szervezi a győri játékot, és a két szélső közül, Benett és Stefuj közül, Stefuj sokkal jobb futballista véleményem szerint, és nagyon-nagyon dominánsan lép föl a támadásokra. Ott azért nagyon-nagyon komoly lehetőségei lesznek az Eto'nak, amennyiben a kispestiek nem zárnak időben vissza. És ami még érdekes, hogy Agba is és Szép is nagyon sokat lép be a pálya tengelyében, és mivel most már Kulenovics személyében klasszikus centere is van az Eto'nak, van egy olyan center pozícióban lévő játékos, aki beindul jobb összekötőbe, bal összekötőbe, és azért ne felejtsük el, hogy ott van NG is és Djukanovics is a pályán, tehát nagyon komoly potenciált vonultat fel a győri Eto'o támadójáték szempontjából, viszont ez lehetőséget adhat a honvéd játékosainak, hogy kontratámadásokkal éljenek, de ebből eddig nem sokat láthattunk.
0: Volt egy átlövés Csontostól 30 méterről fölé mellé, próbálkozott legalább. Egy Darágy az, aki a bal oldalt meglódulna, Agba az, aki végül jobban fedezi a labdát és ki tudja rúgni. A csapattárs Urblik vágta előre, G pedig aztán ott a felező vonalnál nem tudja megtartani, Csontos az, aki elszedi tőle és Kálaihoz hátra passzolja. Baki mutatja, hogy a kapusnak is nyugodtan lehet, meg a szélekre lehetne helyezkedni, Csontos elkéri. Nem klasszikus középhátvéd, úgy látszik, hanem a védelem előtt van egy ilyen kis szűrő szerepkörben. Hadzsikics kapja hátul, egyelőre a honvéd kapusa csak várja, hogy valamelyik győri játékos megtámadja, aztán Csontost hozza a játékba. A középpálya közepéről próbálna előrébb jutni egyelőre a honvéd, de csak oldalra kerül a labda. Hangyánál, az ő nevét nem is mondtam még a mérkőzésen, de hát egyelőre mondjuk Zújgéber is eltűnik a mezőnyben, ő a jobb szélen játszik. Csontos a középső posztok egyikén, aztán balra teszi, mégpedig, mintha Szamosi lépett volna vissza a labdáért, Csontos megint középen megkapja, egyelőre talán ő a legjobbja a honvéd csapatának. Kálai a jobb oldalt, már a győri térfélen van a labda, Kálai fent az égben a labda, nem ő ugrik, hanem Ed Darágy, és végül nem jó a marokkóitól a fejes Darács első alkalommal kezd a Honvéd csapatában. Azért az ő pályafutása is érdekes. Olasz negyedosztály, svájci harmadosztály, hát most itt van, meg hát ugye Luxemburgból jött a Bissen csapatától. A győriek például azért ezt az együttest le tudták győzni a konferencia ligában. A többit pedig inkább nem is említeném, hogy mely csapatok ellen esett ki a bajnok Győr a nemzetközi kupákban. Szép az, aki a felező, vagyis hát a alapvonal és a oldalvonal mentén próbálná egy felpasszal valakit megjátszani, rossz az átadása, de az a jutalma, hogy kirúgják a Honvéd játékosai az alapvonalon kívülre, Petrás révén jöhet majd kirúgással a Honvéd csapata. Egyelőre még ezen a mérkőzésen olyan ordító nagy zicser nem volt, igaz már a győriek próbálkoztak ötször is, egy lövése volt a Kispestnek csontos révén, de kaput eltaláló lövés még nem volt a találkozón. Laposan próbálna előre jönni az Eto, de nem jó Stefuj átadása, fejjel próbálná meg aztán Kripics menteni a menthetőt, Stefuj azonban le tudja szerelni a jobb oldalt futó vagy lévő Zuy Gébert, de bedobással jöhetnek majd a Honvéd játékosai. Kállai már jön is fel, hogy majd ő végezhesse el a pardobást, de inkább csak hátra, ez a bevett szokás. Baki, majd aztán Boldor kapja, Boldor pedig aztán a bal oldalra Hangyának teszi a labdát. Hangya az előző fél évben a Honvéd csapatkapitánya volt, még a másodosztályban, aztán végül Szamosinak adta át a lehetőséget Jakobacsi mester. Ez is egy változtatás. Úgy látszik, hogy inkább a fiatalokra bízza ezt a lehetőséget az olasz szakvezető. Na most egy lövés Alicstól, és az első védés a mérkőzésen. A 18. percben Petrás tudta oldalra paskolni a labdát 20 méterről, kisé balról, Alics jobbal előtte, de azért nem volt ez egy óriási nagy bravúr, mert mégiscsak jobbra el kellett vetődnie Petrásnak, volt ideje, jócskán láthatta a labdát, hogy éppen arra száll, de az alapvonalon kívülre ki kellett tenyerelnie, vetődve tudta hárítani. Jön az első Honvéd szöglet a 19. percben, balról jöhet majd csontos révén a sarokrúgás. Petrás figyel, hogy ki az, akinek majd esetleg nincs embere, na meg a labda ívét is, kifelé fog majd kanyarodni, mert ballal fogja beívelni, hát laposan jön be igazából, és könnyedén elválasztja az ellenfelét, mármint ellenfelétől a labdát Kripics, így majd jöhetnek a győriek, de lemarad Alics, úgyhogy még az is előfordulhat, hogy belekapott az arcába a győri védő, de bedobással kell, hogy jöjjön majd a Honvéd, ott a félpálya környékén, a felezővonal környékén. A csontos szöglete nem volt egyébként jó megoldás, de hát Kripics ettől függetlenül olvasta, hogy majd mi lesz itt valószínűleg a beadással a labda, vagyis az ellenfélnek a terve. Megállnak a játékosok, Kállai volt az, aki valójában összeesett, Kripics nem is szabálytalansága, csak apró érintése után, de majd valószínűleg jöhet oldalról a Győr. Benett a labdával, aki már bedobja a mezőnybe a labdát, oda középre, de Agbától elpattan, aztán Benett visszaszerzi, felezőnél inkább hátrafelé teszi, mi az, hogy még Kripicsnek is egyből kell továbbítania, Stefuj pedig már a bal oldalt kapja, maga elé tekintve inkább nem kockáztat, inkább hátra Kripics, majd aztán egyel tovább, egyelőre nem nagyon tudnak előrébb jutni az Eto játékosai, a Honvéd labdarúgói ott középen tömörülnek, de most meglódul Kripics, aztán el is veszíti a labdát, de a játékvezető úgy ítéli meg, hogy majd jöhet szabadrúgással a Honvéd, vagyis a kis, a győri együttes. Kripics kapja a labdát, megint rengeteg alkalommal akarja ő felpasszolni oda a támadó harmad környékére, az előző átadása is pontatlan volt, majd aztán most már Djukanovics révén egy kicsit meg tudja pörgetni a labdát az Eto, Djukanovics keresztbe Benetnek, ő is szépen átveszi ballal a labdát, majd aztán megy az alapvonal felé, beadása csontos találja meg a 16-os vonalánál, aztán már Ed Darácstól pattan el a labda, nem volt jó az átadás, vagy passz, bármi is akart lenni, rossz volt az tőle. A jobb oldalról most G egy beadással, hosszú, mély, bedobással jöhet majd a Honvéd. 21. perc, Győr-Kispest 0-0, Bene Ferenc véleménye.
1: Egy pár mondat még a Győri Etóról. Egyértelműen látszik, hogy igyekeznek keresztlabdákkal a nehezebb, vagyis hát a könnyebb oldalra átvinni a játékot, hiszen mondjuk Stefuj belépésével próbálkoznak a bal oldalon, természetes módon a Honvéd játékosai letolódják, veszik el a területet a győri játékosok elől, és ilyenkor egy-egy nagy keresztlabdával próbálnak az ellenfél gyenge oldalán, nem létszámhátrányos, hanem minimum létszámazonos szituációkba kerülni. Ilyenkor, amikor mondjuk egy ilyen keresztlabda után Bennett vagy Engie megkapja a labdát, akkor a gyorsaságánál fogva elvárná az ember, hogy létszám fölén tudjon kialakítani, és meg tudja verni labdával a védőjét. Na, ezek nem következnek be, és ezért nem elég hatékony az Etónak a támadójátéka. Én ezt nagyon-nagyon hiányolom, ezeket a megoldásokat, hiszen taktikailag egyértelműen markánsan kirajzolódik, hogy erre appellál a győri vezetőedző. A Honvéd részéről ugye említetted nagyon helyesen Csontos Dominikot. Ő úgy játszik klasszikus védekező középpályás, hogy próbál egyfajta stabilizációs pozíciót adni a középpályának és az ellenfél mélységi passzait zárni, viszont amint bekerül az ellenfél a támadó harmadába, vagyis a Honvédnak a védő harmadába, akkor behúzódik ötödik védőnek a két belső Baki és Boldor közé, tehát Csontos egyfajta ilyen átmenet a 4-1-4-1-es játékrendszer és az 5-4-1-es védekezés között. Ő az a típus sokoldalú védőjátékos, aki belső védőt is zökkenőmentesen tud játszani, és védekező középpályást is. Emellett kitűnő rúgó technikája van. Ha 11-eshez jut a Honvéd, akkor biztosságban, hogy ő fogja elvégezni. De hát nézzük a győri támadást, hiszen most már a bal szélen Gyukanovics.
0: Bizony, Kálaira vezeti a labdát, de már visszazárnak a Honvéd játékosai, de megint megkapja Gyukanovics a bal oldalt Kálaival. Az alaponal felé 20 balal jön a beadás, nem jó azonban Kulenovicsnak, átszáll a bal oldalra, Hangya pedig már indítaná az előtte lévő Szamosit, neki hosszú, Alicsnak is, és sikerül elfejelnie a győrieknek, Kripics aztán lábbal teszi tovább, Szépnek, ő pedig laposan hozza játékba a csapattársát, Gyukanovics is figyeli, hogy a jobb oldalt van-e valaki, aki üres, Bennett általában azért elszakad jócskán az emberétől, a keresztpasszok a szíves örömest kapná, Agba aztán a jobb oldalra teszi, Umatum, majd egyel középre, beljebb, G az, aki elkéri a labdát, ő is visszamozog, de nagyon-nagyon hátra kerül most már a Győr révén a labda, Petrás kapushoz, majd aztán Kripicsnél van. Hát a kispestiek nem erőltették meg magukat az átigazolási időszakban, ami azt jelenti valójában, hogy persze jött 12 új játékos, de 11 elment, pénzmozgásról szó sincs, úgyhogy két teljesen ellentétes felfogás ebből a szempontból igazolási időszakban. De hát 0-0 a találkozó állása, minthogyha nem lenne semmiféle különbség a két csapat között a 25. percbe lépve. Bedobással jöhetnek majd az Eto játékosai a Honvéd térfelének közepéről. Bennett az, aki a labdát kaparintja meg, és ő dobja be, mégpedig G-nek teszi, sarokkal tovább tenné. Aztán végül a gambiai belenyúl, róla megy ki, jöhet Hangya révén majd a kispesti csapat. Hát egyelőre azért sok minden nem történt a találkozón, volt egy kaput eltaláló lövés, mégpedig Alics révén, azt Petrásnak fognia kellett, de azért ordító zicser még nem volt a találkozón, kicsit mintha többet birtokolná a labdát a Honvéd, de összességében nem olyan veszélyesek az ellenfél kapuira a csapatok. Agba kapja most a felezőnél, aztán nem lépi át igazából a félpályát a Győr, Kripics megint indít, de Kálai látja azt, hogy Gyukanovicsnak rendszeresen mennének a labdák, aztán Kálai előre felé megy, lehet, hogy majd visszafelé kell neki loholnia, igaz a jobb oldalt, tökéletes az átadás, Zújgéber középen bent, ott van Kálai, illetve Alics is, Zújgéber nem akarja beadni, laposan végül megtalálja Somogyit, 20 méterre a kaputól, rossz azonban tőle a csel, egy Darács, ki a jobb oldalra, a 16-os sarkánál van, Zújgéber bal lábbal, vagy jobb tovább, aztán végül megint Zújgébernél van a labda, 18 méterre a kaput az előtte állóba, végül kikerül jócskán a 16-oson kívülre a labda, visszaemelik azonban a Honvéd játékosai, nem jó az átadás, hiába Alics felé hosszú is, mély is, a fejét egyelőre a bosnyáknak egyáltalán nem tudják megtalálni, Jakobacsi mester egyelőre azért nem feltétlenül mutatja azt, hogy miért kellett őt idehozni. Egy győzelme van mindössze a kispestiek kispadján, még az Ete ellen az előző körben, de az a három döntetlen, a Várda, az MTK, valamint a Paks ellen, egy jónak is mondható, az az egyvereség pedig épp a Vasas ellen. Ráadásul akkor még ugye a Vasas csapata ellen még jobban is állt a Kispest sokáig, de végül tudni, vagy fordítani tudott akkor az angyalföldi együttes. A bedobás után állít sarokkal teszi tovább, de rossz tőle az átadás. Urblik az, aki lekezeli, és aztán Kripicset hozza játékba. Stefuj a balján, nem támadja meg senki Kripicset, és aztán végül Stefuj találja meg. Ő a maródiak listája, aki megmaradt azért ebből a bajnok Győr csapatából, például a utolsó fordulóban, akik játszottak, Petrás, Stefuj, Kripics, és akkor még G-t lehet ide venni, a többiek mind újak, úgyhogy teljesen átalakult ez a győri együttes, nem is lehet már rájuk ismerni. Eddarács egyel tovább teszi, Csontos, hát úgy 35 méterre a kaputól, és inkább hátrafelé teszi a labdát, hangja, majd aztán a marokkói Eddarács kapja, az átvétel nem jó, nem pontos tőle, elpattan, de ettől függetlenül azért még ő is ismerkedik a labdarúgó élvonallal, mert bár a Bissennel Luxemburgban futballozott a legmagasabb szinten, sőt még Liga kupát is nyert, egy kupát tudott megnyerni a luxemburgi országban, de azért a legmagasabb szinteken még nem játszott ez a marokkói fiú. Most itt kezdő az OTP Bank Ligában. Ez a 7. forduló záró mérkőzése. Győr, Kispest Honvéd 0-0 a 28. percben járva. Stefuj lódul meg a bal oldalt, 30 méterre már vezeti a labdát, aztán Gyukanovics már a 16-oson belül, Kállai azonban jobban helyezkedik, nem tudja elrúgni Stefuj, beadja a középre, van fejes, mi az, hogy Kulenovics? Hadzsikics azért mutatja, hogy ez nem volt akkora nagy zicser, 5 méterről bólinthatott bele a labdába Kulenovics, és aztán végül sikerült hárítania a kispestiek kapusának. Ugye bosnyákok, a csatárok mindkét oldalt, Alics és Kulenovics is, a kapusposzton ráadásul a Honvédnál szintén bosnyák, de egyelőre még hatástalan mindkét oldalt a két támadó, de legalább már ők ketten eltalálták az ellenfél kapusainak a kapuját, úgyhogy védenie kellett Petrásnak is és Hadzsikicsnak is már a mérkőzés. A 29. perc, Győr Honvéd 0-0, Csontosnál van a labda hátul, aztán már Boldort hozza játékba, Immelámmal azért letámadnak a győriek, Csontostól a hazaadás nem volt valami életerős, olyannyira, hogy aztán Petrás is, amikor éppen megjátszaná a csapattársát, hát majdnem meg tudta szerezni a labdát a felfutó egyik győri játékos végül, nem történt meg mindez, sőt, még azt mutatja a játékvezető, akiről szerintem még egy mondatot sem mondtam, Katona Balázs, hogy bedobással jöhetnek majd a kispestiek. Fél órányi játék után egyelőre nincs gól a találkozón, Alics az, aki pöröl a játékvezetővel, Hangya pedig már bedobná a labdát, aztán meg is találja Csontost, van beinduló Szamosi révén, de aztán inkább a jobb oldalra Zújgéber felé megy az indítás. Jó a csel, mi az, hogy Stefujt átveri, Zújgéber a ballábára, ellövi, mellé, Jócskán mellé, megnézhette a jobb alsó sarkot, meg a bal alsót, utóbbit választotta, visszahúzta a rövidre a labdát, 16-oson belül volt, kissé jobbról, de nem sikerült eltalálni a kaput, ebben lehet egy kicsit több volt, mert Stefujt átverte egy lehellett finom cseller, aztán már ott volt Kripics, aki zavart olyannyira, hogy aztán mellette rúgta el a labdát, de végül beleért valójában a győri játékos. Szöglet kell, hogy legyen, Csontos igen, már megy is a sarokba, és most ballal a kapu felé ívelheti be a labdát. 31. perc, Csontos szöglete a második már a Honvédtól a mérkőzés során. Ballal figyelheti, hogy kinek lehetne majd beadni, jön is, most ezt megemelte végre valahára. Még mindig ott pattog az ötösön belül, és kikerül végül az alapvonalon kívülre. Eddarács volt ez, aki ott a flipperezés közben belekaphatott. Azt mutatja Katona játékvezető, hogy kirúgás lesz. Marokkóinak is volt már akkor itt egy nagy helyzete zicserre, de nem tudta irányítani a labdát. Ott pattogott előtte a labda, sarokkal akarta valójában a kapu felé lőni, de nem volt azonban tőle éppen kellően jó megoldás. A felező vonalnál Kállai szabálytalankodik az oldalvonalhoz közel, szabadrugásra jöhetnek majd a győriek. Gyukanovicssal szemben volt szabálytalan Kállai, Katona játékvezető mutatja, hogy majd a sípszót követően jöhet a szabadrugás, amelyet elvégezhetnek a győriek, ez meg is történt, olyannyira, hogy már hátul Urbliknál van a labda, aki kicsit bátrabb, és a jobb oldalra teszi ki, Bennettől pedig nem jó az átadás, vagy az átvétel. Az átadás jó volt Urbliktól, de Bennett nem tudta átvenni kellően lágyan, ezért kipattant a labda, kiment a labda az oldalvonalon kívülre, és már hangja a bedobás után Somogyit hozza játékba, pattog a labda felette, illetve Szamosi is belekap, majd aztán Eddaradzs is a levegőbe, sarokkal, meg talppal, meg minden szempontból próbálkoznak labdát szerezni a Honvéd játékosai, sikerült valójában, mert Agba pedig kézzel ért hozzá, jöhetnek majd egy szabadrúgással a Honvéd játékosai, mondjuk alapból, mint hogy a talppal ment volna oda a marokkói, de úgy látszik, hogy Agbát inkább találta szabálytalannak a játékvezető. Távolról jöhet majd a szabadrúgás 45 méterre a kaputól, és az Eto, valamint a Honvéd játékosok nem állnak oda a 16-os vonalára, csak majd befutnak a büntető területen belőle. Mélynek, hosszúnak tűnik a labda, Baki azonban megszerzi. Bala látemeli a túloldalra, Alicsnak azonban nem jó. Kimegy az alapvonalon kívülre. Jöhet kirúgással majd Petrás, 33. perc. Győr, Kispest Honvéd 0-0. Bene Ferenc.
1: Igen, itt figyelem nagyon a mérkőzést, és ugye játékrendszerekről, mérkőzés elképzelésekről, mérkőzés tervekről van nagyon-nagyon sokat beszéltünk, de ugye te is említetted, hogy például idézném egy mondatodat, ímmelámmal támad le a győri Eto, és én is ezt látom, ezt a fajta ímmelámmal mentalitást, és ilyenkor mindig az ember, amikor taktikailag nagyjából azért leolvasta az egyik csapatot, akkor mindig a testbeszédét figyelem a játékosoknak, és próbálok rájönni a mentális állapotukra, hogy mennyire koncentráltak, mennyire motiváltak, és valahogy a Győri Etónál ez a fajta motiváltság, ez a fajta tempó, ez a fajta megfelelő fordulatszám hiányzik véleményem szerint. Egyrésztről a párharcokban, az ellenfél labdabirtoklásánál, a letámadásban, illetve a labdaszerzési törekvésekben nyilvánul ez meg, hogy olyan immelámmal támadják meg a labdást, nagyon könnyedén passzolgatnak a honvéd játékosok, nincs nyomás a labdás játékoson, nem megfelelő fordulatszámon pörög ez az Eto. A másik pedig, hogy amikor náluk van a labda, akkor nagyon-nagyon lassan járatják a labdát, és lassú a labdasebesség, ezért sem veszélyesek egyáltalán az ellenfél kapujára. Szép, gyönyörű indítása volt Stefújnak, amiből volt egy komoly gólhelyzet, azon kívül nem volt helyzete az Etónak, és hát immáron közeledünk a félidő végéhez, és továbbra is 0-0 az állás. Én egy picit csalódásként élem ezt meg, mert ettől a mérkőzéstől sokkal, de sokkal rohamosabb győri támadásokat vártam.
0: 34. perc, 0-0 a találkozó állása. Egyébként a múltba egy kicsit elmerengve, ez a 135. bajnoki a két csapatnak, 46-46 kispesti és győri győzelem, és 42-szer nem tudtak a csapatok dűlőre jutni, tehát ennyi döntetlen van, úgyhogy teljesen kiegyenlített ez a párharc. Négyen próbálkoznak a szabadrúgással megbirkózni a Honvédnál, de most már csak ketten maradtak. Egyelőre hát olyan 30-35 méterre lehetnek a kaputól most a Honvéd játékosai. Lövés vagy beadás, Zuy Géber az, aki megpróbálhatja talán a beadást, ha csak nem Szamosi rálövi. Két tagú győri sorfal, Szamosi megpróbálja, el is lövi, épp hogy elmegy a kapuig, Petrás pedig inkább hagyja, hogy kimenjen az alapvonalon kívülre. A csapatkapitány úgy próbálkozott, hogy hát ha bemegy, a kapuig elment, de nem volt veszélyes ez a kísérlet. Bedobással jöhetnek majd a győriek oldalról, balról. A bedobás felelőse általában Stefúj az, aki majd elvégezheti a pardobást. Szóval kiegyenlített azért ez a párharc minden szempontból, de nagyon vissza kell menni a múltba, hogy mikor volt valójában az élvonalban ez a két csapat. 2014. december 6-án akkor Kispesten nyert a Győr 2-0-ra, ugye utána az Etót mondjuk azt, hogy kizárták, vagy hát inkább a harmadosztályban száműzték, de volt, hogy a Kispest nem volt éppen az élvonalban. Azon a mérkőzésen a győriektől Koltai duplájával tudott nyerni az Eto a Honvéd ellen. Hát értelemszerűen nem mondok újat, de nem maradt meg senki azokból a csapatokból, hiszen már eltelt 12 év azóta. Labdát szerez éppen most a Honvéd, Alics inkább hátrafelé megy, olyannyira, hogy Bakinál van a labda, és Boldornak teszi a másik középhátvédnek. indítás, mégpedig oda a bal oldalra Hangya az, aki megkaparintja, majd aztán ott középen Szamosi is kérné, Hangya visszaszerzi, aztán Benettől, ballal jön a beadás, levágódik, Urblik pedig kivágja az ötösön belülről, de még lesz ebből egy harmadik felvonás is valószínűleg. Hangya inkább középre, egy darács, tovább tudja pöckölni, Csontos, ellövi ballal! Egy nagy védés, Petrás. A bal sarok felé ment a labda, és megnézte úgy 28 méterre a kaputól, kissé balról, talán behullik a bal sarokba, majdnem. Petrás az, aki keresztbe nyúlt, sőt, két kézzel, de ki tudta kotorni a labdát. Remek megoldás Csontostól, meg a kapustól is. Csontos pedig végezhet el egy újabb szögletet a mérkőzésen. Nem fogja megunni, úgy látszik, ennek a lehetőségét. Jön balról a beadás, van érkező is. Mi az, hogy Baki volt, aki távolról jött, csak aztán nem tudott belefejelni a labdába, kint az alapvonalon kívül, ami azt jelenti, hogy egy győri játékos ért hozzá legutóbb, úgyhogy kirúgással jöhet majd Petrás, vagyis egy honvéd játékos ért valójában akkor a labdához. Katona játékvezető már sürgeti is a győri kapust, hogy minél előbb végezhesse el a kirúgást, de hát egyelőre úgy néz ki, hogy veszi a labdát, de már előre is vágta aztán a győri hálóőr. Benett az, aki bele tud pöckölni a labdába, de egyelőre Hangya mellett nem sok sót tud megenni, inkább csak egy-két beadása volt, meg keresztlabdákat tudott átvenni, de hát Benett első mérkőzése kezdőjátékosként az élvonalban egyelőre nem tűnik annyira acélosnak. Somogyi vágja fel Szamosi felé a labdát, de már a győri térfélen van a labda, Kripics érkezik a védelemből, aki pedig aztán előre fejeli a labdát, oldalra kikerül, Hangya a bal oldalról végezhet el bedobást, hátra Boldornak, saját 16-osáig szorul vissza most a honvéd, Boldornál van hátul, letámadja őt most Ulenovics, de előre tudja rúgni Boldor a labdát olyannyira, hogy aztán már Szamosi meg is tudta csúsztatni, elterül a földön Alics, vele szemben szabálytalankodik Urblik, szabadrúgásra jöhetnek majd a honvéd játékosai. Urblik azért egyelőre próbálja a menthetőt menteni, mert Alicsnak azért zicsere nem volt még ezen az összecsapáson, csak egy átlövése. Úgyhogy jól védekezik nem csak a győr, hanem igazából a honvéd is. Az zicserek egyelőre elmaradnak ezen az összecsapáson. 39. perc, Győr, Kispest 0-0, Csontos újabb beadása balról, jöhet a szabadrúgás, Baki fejeli az ötös környékére, ki tudja bólintani Umatum, aztán ott középen még sokan vannak, hogy nem is a kispestiek, hanem a győriek. Jön egy átlövés, mi az, hogy Somogyitól, kellett Petrástól a védés, kint az alapvonalon kívül újabb szöglet. Próbálkozik a honvéd, a 16-oson kívülről, és úgy látszik, hogy azért Petrásnak legalább egyfajta ilyen bemelegítő védéseknek ezek tökéletesek, ezek a próbálkozások. Somogyi 20 méterről jobban próbálta meg, lepattant a kapus előtt, úgyhogy nem volt annyira kellemes ez számára. A jobb sarok felé próbálkozott lőni, Somogyi a szögletet elvégzi, már Csontos átszáll a bal oldalról a jobb oldalra, összeszedik azonban most a honvéd játékosai, Zújgéber az, aki rápattintja az előtte álló Ulenovicsra, és jöhet majd bedobással a kispesti csapat, Boldor kezében a labda, ő nem fogja bedobni, hanem majd érkezik a jobb hátvéd, Kálainak kell elvégezni a pardobást. Sok szöglete volt már a honvédnak, 4 is egészen pontosan ebben a félidőben, a győriek csak egyszer tudtak a sarokból, mondjuk azt, hogy veszélyeztetni. Szamosi elveszítve is, Somogyi elveszítette a labdát, sőt Zújgéber is, aztán már jön a felpassz, a felívelés a győriektől, sok a pontatlanság, Kálai a jobb oldalról belevágja az előtte lévőbe, vagyis Djukanovic az, aki jött a távolból, és a beadást, a keresztpaszt végül nem tudta megvalósítani Kálai. Csontos az, aki a bal oldalra átteszi a hangsúlyt, mégpedig oda Hangya felé, Szamosi az, aki megkaparintja, majd aztán visszateszi, mégpedig Hangyának. A jobb lábán alatt a remek átadás Szamosi felé, becsúszva aztán Urblik ki tudja rugni az oldalvonalon kívülre. Bedobással jöhetnek majd a honvéd játékosai a 41. percben. 0-0 a találkozó állása, Hangya kezében a labda. Megtörtént a bedobás, Alics a 16-oson belül, aztán Szamosi ellövi, megint Petrásnak kell védeni. Középre ment laposan, kissé balról, jobban rúgta el a labdát. 15 méterről, 14 méterről. A Petrásnak azért ezeknél a lövéseknél ott kell lenni fejben, hogy a lába mellett között átvánszorogjon a labda. A Honvéd nagyon meglepően kelemes futballt mutat be. Most Djukanovic az, aki a bal oldalt meglódul, aztán Kálai az, aki szabálytalankodik vele szemben. Lehet, hogy Katona játékvezető elgondolkodik, hogy kellene sárgalapot adni, hát eddig a mérkőzésen Baki az egyetlen, aki a második percben ilyen jellegű figyelmeztetésben részesült, de Kálainak nem fognak adni sárgalapot, úgy látszik most a találkozó 42. percében, de szabadrúgást elvégezhetnek a győriek, kissé balról, és azért van ott egy pár jó lövőtechnikájú győri játékos, aki majd megpróbálná becsavarintani oda a középre. Stefúj az, aki ballal beadhatja oda a 16-oson belülre a labdát. Győriektől pedig valószínűleg a magasabb játékosok, Kripics, akár Urblik vagy Umatum is ott lehet a 16-oson belül, Kulenovics szintén. Ők azok, akik fejelhetnek. 42. perc, Stefúj szabadrúgása jön be középre, Baki felfejeli az égbe, majd aztán szögletre, a második alkalommal jöhet a sarokból majd a győri csapat. 3 perc még a rendes játékidőből, gól nélküli döntetlen a 7. forduló záró mérkőzésén, a Győr Honvéd mérkőzésen. Stefúj ezúttal a szöglet elvégzéséért is felel, ő is rúghatja be a labdát, ballal majd inkább kifelé fog csavarodni a labda, ha egyáltalán beíveli. Jön a labda az ötösön kívülre, jön a fejes is mellé! Veszélyes volt, de azért figyelt Urblik fejesénél Adzsikics, hogy ez mellé fog szállni. Győri középhátvéd azonban tudott teljesen üresen egyedül fejelni. Hát róla elfeledkeztek a Kispest védők, és egy jó 10 méterről bólinthatott, de mellé ment a labda, Adzsikics nem is vetődött. A győriek átveszik most a kezdeményezést, most éppen Stefúj a bal oldalt ismét, Akban mögötte, előtte pedig Djukanovics, Akba a bal oldalt fut, Stefúj inkább beadja ballal, jön is a beadás, Bennett azonban ellöki a hátvédet, Hangyát, ott az ötösön belül, úgyhogy szabadrugásra jöhet majd a Honvéd csapat, a Bennett egyelőre nem találja a ritmust ezen a mérkőzésen, pedig a kosztarikaiaknak általában jó lehet a ritmus érzékük, de hát ilyen közép-amerikai országbéli futballista nem feltétlenül ficánkol egyelőre ezen az összecsapáson. Adzsikics kapus az, aki tereli az övéit, hogy feljebb oldalra, mert majd ő végzi el a szabadrúgást, oldalra rúgja ráadásul, megfuttatja Kálait, aki meg tudja csúsztatni. Tökéletes volt ez éppen Juárez kezében, a győriek vezetőedzőjének karjában halt el a csúsztatás, Stefúj pedig már elvégezheti a bedobást. Szépnek teszi, Stefúj visszakapja, szép is kérné, de aztán meg is kapja valójában, mégpedig Kulenovics-tól, Akba a felezőn túl most már a győri csapat, olyannyira, hogy G a jobb oldalra teszi Bennettnek, na vajon mit kezd majd Hangyával szemben, bal lábára cselez, beadja a labdát, kivágja Boldor könnyedén egészen a félpályáig, de aztán Kripicsnél vándorol a labda, ő pedig maga elé, Djukanovicsot nem tudja leszerelni, ott Zuigéber, egyelőre bent a 16-oson belül Djukanovics. Érkezik a második hullámban szép, jobb lábán a labda, ellövi, belelép azonban ebbe is Boldor, kipattan a labda az oldalvonalon kívülre, bedobással jöhetnek majd a támadó Honvéd játékosok, vagy győri játékosok, olyannyira, hogy már megint Bennettnél van a labda. G, Bennettel az összjáték nem jó, hát sok kapcsolat nincs egyelőre, semmilyen formában, a kémia nem működik. Ed Daradzs indít a jobb oldalra, az ő átadása is pontatlan, a külföldiek ezen a mérkőzésen nem tudnak egyelőre kibontakozni, már éppen Stefúj a jobbak közé tartozik, G, Stefúj a 16-oson belül, Djukanovics jobbal ellövi, és mintha beleért volna az egyik Honvéd játékos, Katona játékvezető mutatja is, hogy majd szöglet lesz, Djukanovics egy 10 méterről balról próbálkozhatott, jobb lábára érkezett a labda, valójában Baki is beleért, a montenegrói a veszélyesebbek közé tartozik ezen a mérkőzésen, mármint a győriek közül. 1 perc a ráadás, azért sokat nem tesznek rá erre a első félidőre. A játékvezető Katona inkább úgy van vele, hogy legyen minél előbb vége, aztán pihenhessenek a csapatok. Stefúj jöhet majd a szöglettel, Kulenovics már ott van bent középen, a magasabbak közül meg G, értelemszerűen Urblik, ha már a legutóbbi szöglet után is volt neki lehetősége fejelni. Na nézzük akkor, 46. perc, a rövidre jön a labda, aztán sarokkal végül is bele tudott kapni Krippics, de kikerül a 16-oson kívülre, mutatja szép az összjáték a Djukanovicsal, de csak hátrafelé le fog telni az első félidő. Agba, majd aztán Stefuj kapja, ő még próbálna indítani, vagyis oda középre passzolni, aztán valójában eladja, Eddarács pedig Szamosit hozza játékba, Stefuj mellett nem tudja elvinni, inkább csak visszafelé tud menni, Eddarács ellövi, a marokkai megteszi, levágódik a labda, és Katona Bence játékvezető úgy gondolja, hogy ennyi elég volt. Egy fél időnyi játék után Győr Kispest Honvéd 0-0 az első fél időről, Bene Ferenc.
1: Hát majd esetleg a másik félben, ha lesz változtatás, akkor bővebben belemegyünk. Egyelőre úgy látom, hogy a Honvéd elégedett ezzel a 0-0-ás állással, sőt a kontratámadásaikban, átlövéseikben volt veszély. A Győri Etónál nem értem azt, hogy nagyon sok helyen Efrain Juárez belenyúlt a csapatba, változtatott, nem értem Bennettnek a játékát, ő felállt védelemmel szemben nem tud érvényesülni, hiszen nincsenek maga kvalitások, nagyon kevés a mélységi passz, és gyakorlatilag hiába rendelkezik három gólveszélyes támadóval az Eto, egyelőre nincsenek minőségi felpasszok, nincsenek minőségi mélységi passzok a támadó harmadban, ezért nem is tud érvényesülni az Eto.
0: A fél időben tehát 0-0 a Győr Kispest mérkőzés állása, kevesebb mint negyed órányi szünet, aztán jövünk a második játékrésszel, a Szó a stúdióé.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Döntetlen a derbin, 2015 óta veretlen a Ferencváros az Újpest ellen. A tervek szerint halad a fenék küszöbépítés a Paksnál, ismét melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
2: Sporthírek.
3: 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Bankliga 7. fordulójában. A derbin a Fradi két gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a Lila-Fehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. decembere óta nem győzte le legnagyobb riválisát. A nap másik már véget ért összecsapásán, Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. Távozik a Debrecen ukrán védője Vyacheslav Kubalchuk. A 22 éves játékos hazájában az élvonalbeli Krivbasz csapatában tölti majd a szezont kölcsönben, amely végén akár le is igazolhatják a sportolót. Kubalchuk 2025 nyarán csatlakozott a DVSC-hez és 7 mérkőzésen lépett pályára. 29-20-as sikerrel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros csapata. A fővárosi zöld-fehérek a montenegrói Buducnost otthonában ünnepelhettek, a találkozó legeredményesebb játékosa Omeregie volt, aki 7 gólig jutott. A 19. helyről rajtoló olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futam győzelmét ünnepelhette Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként megnyeri hazája nagydíját. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott fel.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Ütemezeten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között, csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenék küszöbépítésekor a meder mélyülése természetes folyamat, írta a kormányfő Facebook oldalán. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta a Híradónak a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból az új bértáblára is elkülönítenek egy összeget. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok mintegy 44%-át tudhatja magáénak. 2021-ben az AfD 20,8%-ot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Keresztény Demokrata Unió szerezheti meg a voksok 18,5%-ával. A jobb középpárt 4 éve még 2-szer ennyi szavazatot kapott. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Holnap temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladicot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladic volt a hadsereg vezetője az 1995-ös srebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalomnál egy műszaki hibás jármű veszteg el a belső sávban, a 30-as kilométernél 4 kilométeres dugó alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Napos idő várható kevés felhővel, eső nélkül, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Éjszaka 8-13, napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 20 óra 55 perc van a mikrofonnál, továbbra is Balogh Balázs, még tart a szünet a Győr-Budapest Honvéd mérkőzésen, és 0-0 az állás. De délután játszották a derbit, majd ezzel is mindjárt foglalkozunk, de mindenek előtt következik a lapszemlénk. Elmondja nekünk Elpap István, hogy mit olvashatunk holnap a Nemzeti Sportban.
6: Természetesen kiemelt terjedelemben foglalkozunk a Grupa Arénában lezajlott Ferencváros Újpest derbivel, ugye ki ne tudná 2-2-es döntetlen elért véget, de Formula 1-es olasz nagydíjat is rendeztek történelmi olasz diadallal. Van egy exkluzív egyoldalas nagyinterjúnk Claude Makelele-vel, az egykori BL győztes Real játékossal, aki itt járt Magyarországon, és például Ádám Martinról kiváló véleménye van, akinek egy rövid ideig az edzője volt Görögországban, mint ahogy Szántó Dávid helyettes államtitkár is beszél hosszan arról, hogy milyen elképzelései vannak a magyar sporttal a sportszak államtitkárságon belül. És ha már hétfő, akkor természetesen népsport melléklet, retro melléklet, ahol például felidézzük azt a 60 évvel ezelőtti holland-magyar EB-selejtezőt, amelyen ugyan 2-2-re végeztünk, de ennél sokkal fontosabb, hogy Johan Cruyff ekkor debütált a holland válogatottban. Köszöntjük, illetve emlékezünk a 75 éve született Tordasi Ildikóra, Montreal női tör olimpiai bajnokára, és felidézzük Jim Hines emlékét, ő volt az amerikai sprinter, aki először futotta 10 másodpercen belül a 100 métert, és persze zajlik a női kosárlabda világbajnokság is, ahol ugyan magyar szemmel szünnap volt, de Fazekas Zoltán egy oldalon számol be, például Kisvirággal és Yvonne Turnerrel készített interjúban arról, hogy mit várnak a lányok a nigériai elleni bravúr után, Dél-Korea ellen hétfőn kora délután.
5: Elpap Istvánnak köszönjük szépen. Ugye a délutáni mérkőzésen Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-1 a labdarúgó NB1-ben, míg a derbin a Ferencváros-Újpest mérkőzés 2-2-vel végződött, még a Honvéd meccs előtt hallhattuk Krisztián Zakariasent, a Ferencváros játékosát, hogy nyilatkozott, most következzék az Újpest kapusa Szappanos Péter.
7: 2 gólos hátrányból sikerült felállni, és elvisztek innen 1 pontot. Hogyan értékelnéd ezt a mai teljesítményt? Mennyire volt bátor a csapat, és milyen teljesítmény volt ez ma tőletek?
8: Hát az eredmény hülyen tükrözi ugye az első fél eredménye a játékunkat. Hát ott azt gondolom, hogy kicsit pontatlanok voltunk, veszélytelenek voltunk a kapura, tehát nem is nagyon emlékszem tiszta helyzetünkre. Ugye egy ugye betörésünk volt a 16-oson belül, ott egy ilyen kétes szituációt reklamáltunk, azon kívül más lehetőségre nem is nagyon emlékszem. De azt gondolom, hogy csapatunk erejét mutatja, hogy két gólos hátrányból fel tudtunk állni, és utána már szerintem egy kikíváncsit játszottunk, mert egyáltalán nem játszottunk a utána alárendelt szerepet. Nyilván, hogy visszanézzünk majd a mérkőzést, a 2-2 után mi már nagy kockázatot nem akartunk vállalni, tehát hogy azt gondolom, hogy egy nagyon értékes pontot viszünk el innen. Butaság lett volna a fejjel rontani a falnak, főleg az elmúlt évek eredményének a tükrében.
7: Itt azért a végén 2-2-nél volt egy jó nagy védésed, amikor Lisztes közelről próbálkozott, de ugye az első fél idő végén a második kapott gólra egyből jött egy válasz. Stronati gólja az lélektanilag mennyire volt fontos, hogy úgy tudtatok bemenni a szünetre, mert látszott, hogy a második fél időben is sokkal jobban tudtak kijönni.
8: Hát utólag persze fontos volt. Nyilván én a második kapott gólunkra is mérges voltam, egy perc volt hátra, és szerintem nagyon kinyíltunk védekezésbe, könnyen adtuk magunkat, aztán bent elvesztettük az ember. Szerintem Zakariasen az egyik legveszélyesebb játékos itt a Barni távozása óta, itt a 16-oson belül fejjel, és ugye a borsot is tört az orrunk alá. Aztán utána, hogy egyből góllal tudtunk válaszolni, és feljöttünk egy gólos hátrányra, az már azt gondolom, hogy pozitivitásra adott okot, és így is álltunk a második fél időbe, hogy valahogy gyűrjük be. Most a legrosszabb esetben nem sikerült volna, és akkor nem nyerjük meg a mérkőzést, de szerintem ez a 2-2 nagyon fontos. Nagyon fontos lépcsőfok.
7: 23-szor játszott el a Ferencváros ellen, de először újpestiként az első derbi. Neked mit adott ekkora tapasztalattal a hátad mögött? Ez mennyire volt egy picit új?
8: Hát annak már örülök, hogy nem úgy hallok meg, hogy nem játszottam derbit. Úgyhogy fantasztikus hangulat volt. Szerencsére nagyon sokan elkísértek minket és buzdítottak. Innen is köszönjük nekik a szurkolást. Remélhetőleg ugye a küzdeni akarásunkkal meg tudtuk hálálni az ő biztatásukat.
5: Szappanos Pétert hallottuk, az Újpest kapusát, most pedig értékel itt a Nemzeti Sportrádióban Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.
7: Egy intenzív és eseménydús derbit kaptunk a két csapattól. Ha játékot nézzük, akkor az előzetes elképzeléseidből, vagy ahhoz képest mit kaptál ma?
9: Hát én szerintem rendben volt a teljesítményünk. Egy pár jelenetet kivéve, hogy most beszélünk a két kapott gólról, vagy esetleg volt még ilyen két helyzetecské az Újpestnek. Én úgy gondolom, hogy ma a futball nem volt annyira igazságos, úgy gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, sokat tettünk érte, sokkal többet, mint az ellenfelünk volt a másik fél idő, szerintem 4-5 nagyon nagy jó minőségi helyzetünk. Zakariasennek ott volt a meccslabdája pár perccel a vége előtt, hát sajnos már ez így alakult. Megyünk tovább, én hiszem azt, hogy az futball ezt majd visszaadja nekünk.
7: Utaltál a két kapott gólra, inkább az első miatt? Fájhat így utólag a fejetek?
9: Hát az nagyon dühítő tényleg, hogy így egy perccel az első fél idő vége előtt pont rugásból kapunk gólt, de ezen dolgoznunk kell tényleg, mert végül is Győrben is az utolsó 5 perc csak pontrugásokról szólt, és ott is 11-es kaptunk belőle, úgyhogy ezen mindenképp dolgoznunk kell, ebben javulnunk kell, de én úgy gondolom, hogy a többi része azért a játéknak rendben volt.
7: Ahogy néztem, ott a 60. perc környéken kezdtél el gondolkodni, hogy hogyan nyúljál bele a csapatba, meg a mérkőzésbe. Ott elsősorban mire próbáltál megoldást találni?
9: Nem volt gond ott a teljesítményünkkel, én úgy érzem, csak frissíteni akartam, azt gondoltam, hogy az új játékosok új lendületet hoznak majd a játékunkba. Nyilván Birmancsevicsnek még fog kelleni egy kis idő, amíg így ritmusba lendül. Nem játszott rosszul, de szerintem ő ennél tud jobbat is. Kejtának a játék egy hibát kívül teljesen rendben volt, úgyhogy Lisztesre nem beszélve, mert szerintem sokat adott hozzá a játékunkhoz.
7: Majdnem ma is megrúgta azt a bizonyos gólját. 8 nap alatt itt egy viszonylag szűkebb rotációval lenyomtatok 3 intenzív mérkőzést. A jövő héten csak egy kupa találkozó vár a csapatra. Mennyire jön most jól ez a következő hét, hogy itt nem egy dupla meccsel mentek tovább?
9: Hát szükségünk van rá most egy picit fújni. Megpihenünk, de teljes odafigyeléssel és koncentrációval fogunk utazni Debrecenbe a kupa meccsre is.
5: Borbély Balást hallottuk, a Ferencváros vezetőedzőjét, most következzék Szélesi Zoltán, az Újpest trénere.
7: Egy pontot elvisz az Újpest innen a Grupa Marinából. Milyen értéke van ennek az egy pontnak? Egyfelől a mai 90 perc fényében, másfelől pedig, hogyha megnézzük a korábbi két 2026-ban játszott derbiteket, ami azért ugye hát nem sikerült olyan jól.
10: Valóban így van. Azt mondtam a mérkőzés előtt Ugye, hogyha egy ponttal sikerült távoznunk, akkor az a mi utunkon, ami felé tartunk, amilyen utat járunk, az építkezés útján az egy nagyon fontos építőkocka lesz. Ha sikerül nyerni és elhozni a három pontot, az bravúr kategória. Ugye azt is említettem, hogy mindezt azért mondom, mert a Ferencvárosnak remek csapata van, 10 éve ott vannak a topporondon, mind a bajnoki végzésekkel, illetve ugye nemzetközi ligákban, úgyhogy ebben az összaspektusban azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pont nekünk pont annyit ér, amit az imént elmondtam.
7: Ebben a 90 percben egyébként milyen utat jártatok be? Ugye 2-0-ra ment a Ferencváros, utána viszont nagyon gyorsan sikerült szépíteni, és aztán itt a második félidőben egy bátor Újpestet láttunk, ment a 4-4-2 is.
10: Jó, hogy ezt említed. Két dolgot mondtam kiemelten a játékosoknak. Az egyik, hogy legyenek bátrak védekezésben, támadásban. Itt az ülőjén, aki játszott derbit, aki még nem, ez a legfontosabb, hogy bátor legyen, kihozza magából az, ami benne van. Nem lehet félelemmel, remegő lábokkal, vagy esetleg visszafogott teljesítménnyel játszani. A második dolog az, hogy mérkőzésben kell tudni maradni. És ezért volt döntő fontosság annak, hogy a fél időt az a 2-1-es szépítő találat meglegyen, mert azzal tudtunk mérkőzésben maradni, azzal tudtunk még plusz energiákat mozgósítani, a cserék úgy tettek hozzá a játékhoz, hogy az még el tudta még billenteni a játékot. Nyilván a Fradinak volt, hiszen említettem, hogy jó csapat, jó edzőjük van, jól szerepelnek, voltak még helyzeteik, de összességben azt gondolom, volt esetlegesen egy 11-es szituáció, hogy megérdemelt az az egy pontunk, még ha egy picit talán a Fradi oldalára is húz.
7: Játékban egyébként mit kaptál, vagy mennyiben kaptál más a tervezet? Mert ugye beszélgettünk a mérkőzés előtt arról, hogy lehet, hogy többet kell majd picit labdát birtokolni és úgy nyugtatni a játékot, meglassítani a játékot. De mintha kevesebb lett volna az átmenetből.
10: Nézd, ez a Fradi egy jó csapat. Azt gondolom, hogy próbáltak a srácok megtartani a labdát a középpályán, mind a Matija, mind a Szenya nagy szerepet vállalt, a Miron is belefáradt ebbe a nagy őrlő munkába, az Etiennek is nagyon szép dolgai voltak, egyébként a két szélen nagyon nagyot dolgozott. A cserék is ezért kellettek, hogy meg tudjuk nyugtatni, nálunk legyen a labda, mert ha a Fradi valakire rá tud telepedni, akkor előbb-utóbb az a hurok, az beszorul és megfulasztja őket.
5: Szélesi Zoltánt, az Újpest vezetőedzőjét hallottuk tehát. Jelenleg is zajlanak mérkőzések Európa futballpályán, Juventus-Milán a 20. percben 0-0 az állás, a La Ligában pedig a 3. percben Espanyol-Sevilla ugyancsak 0-0. És ugye egyenlőre nincs gól a Győr-Honvéd mérkőzésen. Kérdés, hogy lesz a második félidőben. A szó Katona Lászlóé és Bene Ferencé.
0: Köszönjük szépen! Úgy néz ki, hogy jönnek a csapatok, és lehet, hogy a két kezdő 11 fog majd nekiveselkedni majd a második játék résznek is, pedig azért hagy némi kívánivalót maga után az első játék részben mutatott teljesítmény, bár a lövéseket tekintve úgy néz ki, hogy azért a Honvéd többször próbálkozott, 4-szer el is találta a kaput, voltak szögleteik is, a győri oldalon pedig azért egy visszafogottabb teljesítmény nyújtottak egyelőre az urak. De hát talán majd a második játék részben cserélnek az edzőket, erre jócskán megvan a lehetősége mindkét vezetőedzőnek. Igaz, ezt hozzátettem még a mérkőzés elején, hogy azért vannak olyan Eto'o játékosok, akik még nem állnak rendelkezésre, mert ilyen-olyan adminisztratív dolgok miatt eddig nem, de még nem, vagy majd csak fognak. A Honvédnál is van például azért olyan labdarúgó, akire már lehet, Alberto Marira gondolok, a 25 éves spanyol csatárra, lehet azért átcsingóznak a kispest drukkerek. Elkezdődik a második félidő. G az, aki hátrapasszolta a labdát, tehát a győriek kezdték meg a második játékrészt. És már Stefuj az, aki a baloldalt kapja meg, ő pedig középre teszi a labdát, úgyhogy nincs változás. Ugyanazok a kezdő 11-ek a pályán, mint amelyek ugye el is kezdték a találkozót, úgyhogy nem érte, úgy látszik Juárez, illetve Jakubácsi vezetőedzőt annyira rosszul az első fél időben mutatott teljesítmény, megadják a lehetőséget még az uraknak. Egyelőre most ott az oldalvonal mentén táncol a labda, aztán kikerül, végül a kispestiek jöhetnek bedobással, de egyből Katona játékvezető mutatja, hogy ez valójában majd a győrieknek adatik meg, úgyhogy jöhet Stefuj révén a bedobás, Agba hátra teszi, majd aztán Urblik a jobb oldalra Umatumnak. Előtte ott van Bennett, aki nem kapja a labdát, mert középre egészen Kulenovicsig felpasszolja a labdát a győriek jobb hátvédje, Agba pedig kézzel, lábbal csúszva mászva, de megtartja a labdát, és a bal oldalra kerül ki, olyannyira, hogy már Djukanovic viszi is. Előtte ott van Somogyi, de nem fogja ő megkaparintani a labdát, rossz azonban az átadás, nem volt jó a passz Djukanovictól, úgyhogy hiába futott fel Stefuj, jöhet kirúgással majd a Honvéd csapata, Hadzsikis tehát a kapuban, Kálai, Baki, Boldor, Hangya, Csontos, Zójgéber, Somogyi, Eddaradzs, Szamosi és Alics ezzel a csapattal. A Honvéd a győrieknél, Petras a kapuban, a védelemben Stefuj, Kripics, Urblik és Umatum, a középpályán Djukanovic, Ágba és Szép, G, Bennett és Kulenovic hárman elől. Kulenovic a közép csatár, ő az, aki érkezne a beadásokra, vagy éppen az indításokat megfutná, vagy ha éppen a lábára jönne a labda, akkor fordulna az ellenfél kapuja felé és lőne. Kevés sikerrel egyelőre ezen a mérkőzésen. Boldorrá van hátul, a kispestiek tartogatják a labdát, passzolgatnak egymás között a két középhátvéd. Bakinak a második percben kapott sárgalapja egyelőre.

0: a győriek pedig a zöld-fehér felszerelésükben, megszokott hazai mezben, nadrágban, sportszárban. Eddaradzs egy passzal, már a 16-os környékén jön a beadás. Hát el is lőtte kis túlzással a felfutó hangya keresztbe, de nem az alapvonalon kívülre, hanem csak az oldalvonalon kívülre kerül a labda, úgyhogy jöhet bedobással majd Stefúj révén a Győr a 49. percben, továbbra sincs gól a 7. forduló záró találkozóján. Győr, Honvéd 0-0 ebben a fordulóban, azért ha nem is az, hogy potyogtak a gólok, de egy összecsapáson volt csak egy gól mindössze. Na, a mai Zalaegerszeg Puskás Akadémia találkozón ott a Zete tudott nyerni 1-0-ra, most pedig egy távoli kísérlet, ami fölé száll. A derbén Ferencváros Újpest 2-2, tegnap a Debrecen 4-2-re nyert a Paks otthonában, a Kisvárda is győzni tudott, még pedig az MTK ellen 2-1-re, és a forduló nyitányaként a Vasas 3-2-re győzött a Nyíregyháza ellen. Úgyhogy voltak gólok jócskán, egyelőre még a győri stadionban nem érkezett meg a gólzuhatag, de legalább csak egy cseh formájában lenne lehetősége a játékosoknak megnyilvánulni. Bennett jöhet bedobással a felezővonalnál, Agbának szinte hosszan dobja be a labdát, de ettől függetlenül Agba még tovább tudja toldani olyannyira, hogy ott a bal oldalt lévők egyike talán feljebb is tudna futni, Kripics egyel tovább, az ő átadása pontatlan, azonban el tudja vitorolni a labdát az ellenféltől, meg is rúgja valójában az elterülő Kállait, szabadrugásra jönnek majd a Honvéd játékosai. Hát eltelt 5 perc, Bene Ferenc, olyan sok változást te vélsz felfedezni?
1: Nem látok változást, és az aggasztó hazai szempontból, hogy nagyon rossz felfogásban játszik a Győr, hiszen hátulról próbálják úgy felépíteni a játékot, hogy egyedül Agba és Szép van középen, irányító belső középpályás pozícióban, és nagyon-nagyon messze vannak a középpályásoktól a támadók, tehát nincs meg a játék kapcsolat a középpályás a támadósor között, és hogyha mondok olyan nevet, mint Bumba, aki hiányzik a pályáról, vagy akár Anton, Vitálisról, akit ugye aki eligazolt Győrből, nem is beszélve, tehát ilyen belső középpályások voltak Győrben, amikor gördülékenyen működött a játék. Hát most pedig nagyon-nagyon hiányzik a szervezettség és a igazi kvalitás a győri középpályáról. Ráadásul a támadók között sincs meg a tagozódás, a három támadó kiegészül a szélsőkkel, szinte egy vonalba fönnragadnak.
0: 0-0 az 51. percben a Győr Honvéd mérkőzés állása, hangja a 16-osról. Jön egy beadás és aztán egy lövés Csontostól, Petras véd. Ezt most igazán fognia kellett, mert ez egy életerős kis lövés volt, laposan 14 méterről ballal a jobb sarok felé ment, és Csontos előtt most nem voltak emberek, úgyhogy a lövés ebből a szempontból könnyedén el tudott menni a kapuig, de Petras nem csak idegei, reflexei is még remek formában vannak, úgyhogy leért a sarokba tartó labdára, védenie kellett, egyelőre ő tartja a lelket a győriekben, mert Hadzsikicsnak egy-egy fejes volt még az első fél időben, amit úgy fognia kellett, de valójában nagy bravút még nem mutatott be a Honvéd kapusa. Katona játékvezető mutatja G-nek, hogy szabadrugást majd harmadszor is elvégezheti, hogyha már első körben akkor rúgta el, amikor nem adott rá jelzést, másodszorra pedig Boldor volt az, aki elé állt, de ott a felező vonalnál majd végre valahára el is végezték a győriek a szabadrugást. Bal oldalon éppen Kripics lépi át a félpályát, a felező vonalat, aztán egyet tovább Stefúj, Gyukanovics is érkezik, Stefúj mellette ott van, jön a beadás balról, fejes is van Boldortól kifelé, egy évvel ezelőtt ez még jó lett volna, ha befelé megy, Akbát lövés! És aztán Hadzsikics annyira könnyedén fogta meg ezt is, pedig olyan, mintha a jobb felső sarok felé ment volna a labda. 25 méterről ballal Agba megpróbálta, de valójában nem is ment sarokra, csak maga fölé kellett tennie a kezét a bosnyák kapusnak, és fogta a labdát. Agba pedig kifejezetten akar futballozni, a nigériai úgy néz ki, és ott a középpálya közepén még a jobbak közé tartozik a győriek oldaláról Petras mellett, mert azért neki meg védeni is kellett már a mérkőzésen. 53. perc, Győr, Kispest 0-0 a találkozó állása eddig. Ha minden így marad, akkor olyan nagy előrelépések nem történnek, 5. akkor a Győr, és a 11. bennmaradást még nem érő, mert csak osztályozót érő helyen lenne a kispesti csapat hangja beadása.

0: Abba belelépnek a győriek, aztán végül nem tudja átvenni a labdát Zuigéber, Eddaradzs is flipperezik a labdával, de balra kikerül, hangja ballal, jön a beadás, van-e fejes? Van! Bizony, Alicstól megakadt Kripics lábában, szöglet. Az ötödik már a mérkőzésen a kispestiektől. Csontosnak kell elvégezni, hogyha a sormintát folytatni akarja majd a Honvéd. Egy jó beadás balról, hangjától, Alics teljesen üresen volt, valójában ráfejeltek Kripicsre, nem is tudta jól irányítani a labdát, ha csak nem Zuigébernek akarta középre az ötösön belülre fejelni a labdát. 54. perc, Csontos jöhet a szöglettel, a mérkőzés során már ötödik alkalommal ballal csavarja a rövid oldalra, nem jó Szamosinak, Eddaradzs azonban visszateheti, ha meg is teszi, bizony, Szamosinak volt jó az átadás, azonban a fiatal 17 éves, 18, 19 éves Szamosi nem tudta átvenni jól a labdát. Zuigéber elveszíti, ő is azért beleszürkül a mezőnybe, nem tud sok lendületet adni a kispestieknek. Petráshoz kerül hátra, Umatun passza után, aztán ő balra teszi, Stefújnak jó a kiemelés, olyannyira, hogy aztán előrefelé nem tudja tenni, hiszen Djukanovic nem feltétlenül akart neki segíteni, csak hátra, ami azt jelenti, hogy Kripics, majd aztán már Agbánál van, ő a jobb oldalra vissza Umatunnak, innen indult minden, aztán G elbújik egy-két védő között, végül Boldor, illetve Hangya összjátéka után kikerül az oldalvonalon kívülre, Bennett nem tudja egyesernyőt cserrel átverni Hangyát, bedobást azonban ki tud harcolni, G hárman is körülötte, Agba aztán a második vonalban, megint G, oda emelné aztán Kulenovicsnak nem jó az átadás, a bosnyáknak nem tetszik annyira egyelőre a gambiai csapattárs tevékenysége a mai mérkőzésen, 55. perc, nincs gól a találkozón, a Győr Kispest mérkőzésen, Agba emeli a 16-oson belülre, kézre pattan a labda, Szamosirak ebből a szempontból mindegy, meg aztán még les is volt, szabadrúgással jöhetnek majd a Honvéd játékosai, hiába került ott kézre a labda, úgy látszik, majd jöhetnek a kispestiek szabadrúgással. Ráadásul Stefúj még lesen is volt, amikor beindult, úgyhogy jöhetnek majd a kispestiek szabadrúgással. Hadzsik is egészen pontosan, Baki ott van mellette, majd aztán lehet azt is vizsgálják, hogy most a kéz, amit ott Tamosi a beadás után kicsit hozzáért, az most akkor kéz volt-e vagy sem, de át alapjába véve lesen volt Stefúj, de majd valószínűleg ott a videóbíró szobában valaki döntést hoz, ha csak nem megadják a lehetőséget Katona Balázsnak, hogy majd ő döntse el. Hadzsikics és Baki már rég elvégezni a szabadrúgást, mert előfordult, hogy itt 11-esről van szó, mert a 16-oson belül Szamosi hozzáért kézzel a labdához, az más kérdés, hogy Stefúj, aki kibújt mögüle, ő lesen volt.
1: Hát én is értetlen állok az események előtt, hiszen lesen lévő játékos zavarta a Honvéd játékosát, tehát ebből a szempontból les helyzet volt, úgyhogy nem értem, miért tartott ennyi ideig ez az időhúzás.
0: Biztosra mennek a játékvezető meg a videóbíró is, hogy nehogy valami rossz döntés szülessen, de hát nincs semmiféle 11-es szabadrúgás volt. Azóta már el is veszítette a labdát. A Győr, a Honvéd, mindenki, aki lehetett. Hadzsikics kapja hátul most éppen. Kispestiek papusa Bakit, vagy éppen Boldor tudja választani. Végül aztán Baki kapta meg a labdát. Hanyec Bence a videóbíró, úgyhogy ő volt az, aki lehet egy pár pillanat erejéig úgy gondolta, hogy azért, ha úgy adódik, akkor megnézni ezt az esetet, megnézte. Aztán végül nem szólt közbe, hogy Katona Balázs játékvezető menjen ki, nézze meg, hogy ő mit szeretne, mit gondol valójában. Boldor oldalra Eddaradzs kapja a labdát, a marokkói pedig figyeli, hogy ki az, aki valójában kérné tőle, de a saját térfejének bal oldalán passz jó volt, csak aztán a csapattársak elveszítik, Somogyi volt egészen pontosan, G pedig fennakad, mégpedig Zuigéberen, szabadrúgásra jöhetnek majd a győriek, jó 35 méterre a kaputól, igaz, szemben vele, ha van nagy lövőerejű játékos, akkor neki ez még akár lehetőség is lehet, de hát nagyon pontosan kell elvégezni a szabadrúgást, ha valaki kapura akarná ezt lőni. Stefúj odaáll, ami nem azt jelenti valójában, hogy Biztosan kapura lövi, az is előfordulhat, hogy beemeli majd a 16-oson belőle. 58. perc, Győr Kispest 0-0, Stefúj a labda mögött, a győriek végezhetnek el szabadrúgást. Középen bent 4-5 győri játékos, most már 6-an is vannak. Aztán most ballal emeli, és jónak tűnik, sikerül is átvenni a labdát, aztán végül az ötös vonaláról ki tudja vágni, hogy Csontos, Djukanovic és Stefúj is ott van hátul, de végül Kripics teszi egészen a kapusig hátra, mégpedig Petrásig. Egyelőre még nem változtattak a vezetőedzők, pedig lassan eltelik egy óra a mérkőzésből, Agba kapja a labdát, ő az utolsó mezőnyjátékos, mire ezt kimondom már, Kripics, illetve Boldor úgy helyezkedik, hogy ezt a pozíciót ők átveszik. Kripics, megint ő az, aki indítaná a baloldalt futó Djukanovicot. Újabb rossz átadás, Hadzsikic kapja meg, és lábbal Boldort hozza játékba, ballal megigazítja, majd aztán vissza a bosnyák kapushoz, aki pedig balra emeli. Umatum hagyja, hadd menjen ki, rossz volt alapból az ívelés. Sípol a játékvezető a 60. percben, mert cserélnek most már a győriek. G lejön a pályáról, számára ennyi volt a mai összecsapás, és Huszár érkezik a helyére. Hát ez a változtatás mit hozhat a jövőt illetően? Bene Ferenc.
1: Hát győri szempontból már nagyon vártam a változtatást, hiszen sem Bennett, sem G nem működik, egész egyszerűen alig van jó megoldásuk, fáradtan, enerváltan mozognak, a gyorsaságuk sem érvényesül. Arról nem is beszélve, hogy tele van fiatal magyar játékosokkal az Eto'o kispadja, úgyhogy egy lépést már tett ezáltal Efrain Huer ez afelé, hogy eredményesebb lehessen az Eto'o, és Huszár személyében egy véleményem szerint gólerős jó magyar játékos lépett pályára. Valami mindenképp változtatni kell, mert semmi átütő erő nincs ezekben a győri akciókban.
0: Van még a győri oldalon Bánáti, Bíró, Décsi, Sejem, csak hogy akkor a magyar kontingenst egy kicsit továbbítsuk, vagy bővítsük, de majd cserélnek a kispestiek is, Pinte az egyik, aki biztosan érkezik, és a másik Somogyi, tehát most már Tamás is, ha minden igaz, akkor a pályára fog lépni a 61. percben. Jakobácsi vezetőedző mutatja, hogy akkor most legyen meg a változtatás, elhagyja a pályát Zuigéber, a helyére érkezik majd akkor Pinte, illetve akkor egy másik Somogyi is érkezik, Tamás a pályára. Kérdés az, hogy kinek a helyére, az Zuigéber sok minden nem tett hozzá a mai összecsapáshoz. Eggyel növelte az NBA 1-es mérkőzéseinek a számát, és Szamosi az, aki elhagyja, úgy látszik. Tehát a csapatkapitányát szedi le, mégpedig Jakobácsi vezetőedző. Igaz, így egy kicsit most idősödött legalább valamelyest a Honvéd csapata. 61. perc Győr, Kispest Honvéd 0-0. Most már változtattak a vezetőedzők, hiszen Huszár, Pinte és Somogyi is érkezett a pályára az egyik, illetve másik csapatnál. Hát rossz átadás, rossz átvétel, aztán egy bedobás lesz a győrieknek a lehetősége, Bennett kezében a labda. Ő az, aki figyeli, hogy kinek lehetne adni, kinek lehetne dobni, ez megtörténik, mégpedig ott a középső középpályán lévő Szépnek, aki már a földön, mert tovább Alics 20 méterre a kaputól, most éppen Pinte első pár labda érintése pontatlan, és szabálytalankodik az ellenféllel szemben, úgyhogy jöhet szabadrúgással a Győr a saját 16-osának környékéről. Úgyhogy az első pár pillanata megvolt a cserejátékosoknak, hiszen Huszár volt az, aki a földre került, miközben Pinte volt a szabálytalan. Urblik az, aki oldalra teszi Umatumnak a labdát, aki már előre emeli, ott éppen Kulenovics felé, Boldor azonban elfejeli a labdát, tehát Ed Darács meg talpa maga elé tette, de jó 20 méterre, vagy 15 métert legalább elment a labda, jön a beadás balról, de ez könnyedén aztán Baki az, aki belsővel a 16-oson kívülre tudta lőni, rúgni a labdát, és aztán egy sárga lap, mert Urblik az, aki a felező vonalnál letarolja Alicsot. Urblik révén most már van győri sárga lapos is a mérkőzésen, meg az első félidő második percében Baki volt az, aki besárgult, hogy most már mindkét középhátvéd a győri, illetve a kispesti csapatban is figyelmeztetve van Katona Balázs játékvezető részéről. Aztán Alics ráadásul még lenn is marad, úgyhogy úgy néz ki, hogy kicsit azért megkapta a jobb bokáját, lehet, hogy itt majd változtatni is lehet.
1: Érthetetlen megoldások tömkeleg. Egy picit pörgessük vissza egy perccel az időkerekét, és Stefuj megkapta a labdát, egy rendezetlen honvéd védelemre vezethették volna rá a labdát, a bal szélen Stefuj megkapta a labdát, és érthetetlen módon lett volna ideje átvenni a labdát, pontosan akár felnéznie, hogy az érkezőket eltalálja. Ennek ellenére egyből próbálta a beadást teljesen indokolatlanul és pontatlanul véghez vinni. Most pedig Urblik a félpályánál teljesen feleslegesen, ahogy fogalmaztál, letarolta az ellenfelét. Semmi szükség nem volt erre. Tehát az az érzésem, hogy a koncentráció is kezd lankadni a csapatoknál, és nem működnek továbbra a játék kapcsolatok, nincs gördülékeny futball, és hát sajnos nagyon sok észszerűtlen megoldást látunk a pályán.
0: Nincs gól. A 64. percben Győr, Kispest Honvéd 0-0. A bajnoki címvédő Győr nem tud egyelőre a forduló előtt még utolsó helyen álló kispestiek eszén túljárni. Olyannyira, hogy Pintel aztán meg is lódul, odaadja a mellette lévő Somogyinak. Somogyi lő, Petrasnak kell megint védenie. Ez is egy kicsit, mint a középre ment volna, talán jobbra. Úgyhogy vetődnie kellett, és ki tudta paskolni oldalra Petrás kapus. Ed Darács nem lövi, és nem is passzolja jól a labdát. Aztán már a jobb oldalt Kállai az, aki érkezik, laposan beadja, ellövi a 2-1 velege. Kint a labda, kirúgásra jöhet majd az Eto. Petrás eddig a mérkőzés legjobbja, amit lehet, ő megfog, ami kapura megy. Az előbb éppen Somogyi Ádám próbálkozott 25 méterről. Ezt is fogni tudta Petrás kapus. Hát ezekkel az átlövésekkel próbálkozik a honvéd.
1: Igen, viszont annyi észrevételem lenne, hogy ugye eddig a győri középpályán Akbay szép nemhogy a támadások szervezésében nem tud jeleskedni, hanem kezdenek elfáradni, és a középpályás védekezés is kezd egy kicsit instabillá válni. Ezáltal komoly esélyek kezd kerekedni a honvédnak ebből a mérkőzésből. Tehát kezdtünk egy nagyon domináns győri játékkal, széleken vezetett akciókkal, aztán folyamatosan beleszürkült az Eto, a támadójáték minősége nem emelkedett, hanem inkább romlott, és most már ott tartunk, hogy a középpályás védekezése is kezd elfáradni, a támadókat nem tudják megjátszani, a széleken Bennett és Tefuj teljesen hatástalan, úgyhogy a honvédnak kezd előjönni a lehetőség.
0: Bennett jobbról egy beadás, kifejeli azonban Kálai, 66. perc, Győr, Kispest 0-0, Agba hátra, még pedig Kripicsnek, aztán a bal oldalt Huszár kapja meg a labdát, előtte ott van, úgy adódik Gyukanovics, de inkább egyel hátra teszi, szép, majd aztán Kripics, Agba mutatja, hogy inkább, ha lehet, akkor Urblikot hozzák játékba, de megint a bal oldalon van, Huszár is inkább hátra, Kripics, majd aztán most kerül Urblikhoz. Vajon a jobb oldalra át fogja tenni? Nem, de végül megteszi ezt. Umatumnál van, már ott van Somogyi Tamás, és letámadja, aztán meg is szerzi a labdát, olyannyira, hogy aztán Umatum is odalép neki, de úgy látszik, mehet tovább, a labda pedig Huszárnál van. Igen, tovább, Kulenovics tovább tudja tenni, szerintem le sem volt, és ellövi Stefuj, gól! És 1-0 a Győrnek, a kérdés, hogy les volt-e vagy sem, de úgy néz ki, hogy ez bizony les volt, mert már nem annyira örülnek a győriek, remek volt a megoldás, mert 20 méterről egy pattanás után ballal a bal sarokba vágta a labdát, és szinte áthullott a labda a kapuson a kispesti hálóőrön, de már le sem volt, ha csak nem szabálytalanság volt, a lényeg az, hogy még itt Stefuj esetében előfordulhat az is, hogy érvényes a gól, mert ez a 20 méteres bomba les volt-e vagy sem? Biztos megnézi a videóbíró. A kérdés, les volt-e vagy sem, Bene Ferenc?
1: Hát ezt meg kell nézni a vonalban lévő kamerát, meg megbízunk a VAR rendszerben, viszont egy középpás labdaszerzés után egy gyors ellentámadásból került Stefuj gólhelyzetbe, és az ő bal lába kitűnő és kitűnő rugó technikával rendelkezik. Pont jól pattant neki a labda, és úgymond a pattanó labdát, ahogy lefelé indult, úgymond bukóból el tudta rúgni, és nagyon szépen csapódott a bal hát bal felső sarokba. Nagyon szép gól volt, a hosszas vonalazás esete forog fenn, úgy látom, tényleg centiken múlik. Mindegy, győzzön az igazság, de egyértelműen ez egy ébresztőt fújhat azért a honvédnak is, hogy dacára annak, hogy az elmúlt percekben úgy nézett ki, hogy jön föl a honvéd, és egyre több esélye lesz, azért egy középső zónába, vagy akár a védőharmadba eladott labdákból a Győr életveszélyes tud lenni. Tehát ha nincs is átütő erő az Eto támadásaiban, ha a Honvéd ilyen hibákat követel hátul, akkor azért jöhet Eto gól. Tehát ez a mérkőzés dacára annak, hogy eléggé langyosan és eléggé lassú mederben csordogál, azért egy-egy hiba el tudja dönteni a találkozó sorsát bármelyik irányba.
0: Katona Balázs, illetve a videóbíró szobában egyelőre még figyelik, hogy itt most les volt-e vagy sem, de Steffuj elképesztő abból a szempontból, hogy már van 5 gólpassza ebben az idényben, 6 mérkőzésen, ez lehet az első gólja a 2026-27-es szezonban. Maga a csoda, hogy ő egyébként még mindig itt van Győrben, az előző idényben 3 gól, 8 gólpassza és 32 lejátszott mérkőzés, tehát egy összecsapást hagyott ki mindössze, abszolút alapembere az Eto'nak, és talán a legjobb balhátvéd az egész NB1-ben. Nagyon-nagyon nézik.
1: Viszont a találkozónak jót tenne, ha megadnák ezt a gólt, hiszen a Honvédnak ki kellene nyílnia, esetleg az Eto'nak lehet kontráznia. Érdekes lesz.
0: No akkor, Katona Balázs azt mutatja, hogy a középkezdést el kell végezni, mert a középkör pontjára mutat. Gól, azaz megszerzi a vezetést a Győr a Honvéd ellen. Egy kis közjáték, egy kis Péttel, de aztán a 69. percben Steffuj góljával vezet a Győr. No.
1: Igen, hát egyrészt a mérkőzésnek jót fog tenni, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz. Egy unalmas 68-69 perc után most talán nézhetünk egy izgalmas 26-25-öt, viszont továbbra is állítom, hogy nagyon önveszélyes a Honvédnak a játéka, amennyiben így a középpályán eladják a labdát, és egy ilyen Steffuj szintű játékos el tud indulni az üres területbe. Hozzáteszem azért, annyit tegyünk hozzá, egy Kulanovics ragyogó bokamozdulattal indította Steffujt. Steffuj gólja pedig, ahogy pattant a labda, és tényleg egyből el tudta rúgni a bal felső sarokba, hát nem teljesen felső sarokkos lövés volt, de igazából óriási bravúr lehetett volna csak védeni, egyértelmű, hogy ez eddig nálam a forduló gólja.
0: Ami Csontosnak az első fél időben nem ment be, azt akkor Petrás fogta, az most Steffujnak igen, így a 70. percbe lépve Győr, Honvéd 1-0, így már más azért a tabella állás, ami azt jelenti, hogy jelen állás szerint a második helyre feljön a győri csapata, Honvéd pedig marad a liga utolsó helyezettje, hogyha nem szerez pontot a kispesti csapat. Érkezik a védelemből Urblik, aki már elfejeli a labdát, de most Csontos az, aki elpróbálja lőni 30 méterről, jócskán fölé és mellé is. Benne azért még van kedv a játékra. 71. perc, gyorsan el kell végezni Petrásnak a kirúgást, ezért volt a síp szó Katona játékvezetőtől, és milyen érdekes, hogy megnézték, mármint a videóbíró megnézte, mert itt bizony a partijelző lestintett, tehát jó döntés született nagy valószínűséggel, azaz kellett a videóbíró ezen a mérkőzésen, hogy a helyes ítélet szülessen meg. Szép, Agba! A középpálya közepén passzolgatnak most éppen, felezőn túl már a győriek, a bal oldalt kérné Steffuj, meg is kapja, Kállai becsúszik, ez hogy kézzel is hozzáért valójában a labdához, aztán szabálytalankodnak vele szemben. A kérdés, hogy mit ítél a játékvezető, Kripics mutatja azt, hogy kéz volt, Eddarács kap egy sárgát, az biztos, és előfordulhat, hogy akkor jöhet szabadrugással majd a Honvéd, a marokkói is besárgul. Katona játékvezető ezt leírja a kis papírkájára, de mivel Kállaival szemben szabálytalankodtak, ezért majd jöhet szabadrugással az Eto, de valójában Eddarács nem is a szövegelésért, hanem a szabálytalanságért, amit ő követett el, még korábban lehet azért kapta a sárga lapot. Megint fordulna le valahogy Huszár az ellenfeléről, Kállairól, nem tud. Úgy néz ki, hogy Huszár az, aki a bal oldalra került, és Jukanovics beljebb ment talán, ha csak nem, most már egy kicsit átszerveződött a győrieknek a felállása. Az biztos, hogy Urblik, illetve Kripics a két közép hátvéd, de ott elő lehetnek azért kisebb mozgolódások, hiszen Huszár majd G helyét foglalja el, csak hogy Jukanovics lehet, hogy előrébb került, de most éppen Bennett az, aki egyből próbálnám megforgatni valahogy a támadókat. Rossz volt a kosztarikai átadása, hát ezt többször el lehetett mondani ma már a mérkőzés során. Kállai megforgatja Huszárt, aztán előre vágja, de rossz az átadás. Alicsnak nem jó, illetve Ed Daragnak sem. A baloldalt meglódul azonban most Kripic, csapatkapitány, jön a beadása ballal, nem is tűnik rossznak, olyannyira játszál jobbra, mégpedig oda Bennettnek, ő pedig a második vonalban érkező Umatumnak teszi vissza Bennettnek a jobb oldalt, vele szemben ott hangja, de nem akarja őt lecselezni, Umatum, majd aztán Agba, hátrafelé szorul a Győr, majd aztán Széptől jön az átadás, ami nem jó, olyannyira, hogy belenyúlt az egyik kispesti játékos, úgy kerül aztán végül Boldor érintésével oda Kripichez. Szép kapja a középpálya közepén, Agbával játszik össze, majd aztán hátra, Orbliknál van, egyelőre nem jut előrébb nagyon az Eto, Umatum kiemeli a jobb oldalra, jó az átadás, Djukanovic úgy látszik, hogy most már a jobb oldalt van, egyel tovább Bennettnek, nem tudja áthámozni magát hangyán, egyelőre a kosztarikai tényleg 74 perc után nem tudott felmutatni sok mindent. Becsúszó szerelés, ami pontos és jó Urbliktól, és a felező vonalnál jöhet majd bedobással a Honvéd együttese. Hátra van kicsivel több mint negyed óra a mérkőzésből, Győr Honvéd 1-0, a gólszerző pedig Stefuj. Kellett egy kicsit videózni, hogy biztos, ami biztos legyen, de a 67. percben az ő találatával, tehát megszerezte a vezetést a címvédő Eto. Éppen most Somogyi Ádámnál van a labda, Tamás ott van egy kicsit előtte, de most már mindketten a pályán vannak. Baki az, aki indítaná Alicsot, rossz az átadás, meg a bosnyák át is lépte valójában. Petráshoz kerül hátra a labda, ő pedig felszedi a földről. Támadott eddig ettől függetlenül a Honvéd, de úgy néz ki, hogy a győriek most már labdabiztosabbnak tűnnek, egy kicsit az önbizalmuknak jót tehetett ez a gól. Szépnél van a labda, mellette ott van Huszár, nem kapja a labdát, hanem Agbának vissza, aztán a jobb oldalra Umatumnak, előtte Djukanovic kérné, meg is kapja, majd aztán még Bennett is ott van, Bennett azonban nem tud üres területre befutni, mert nem is jön a labda valójában, Umatum azonban kijön a védelemből, olyannyira, hogy aztán el is veszíti a labdát. Mi az, hogy egy Darács lövés, és bepattan! A marokkói góljával egyenlít a Honvéd! 20 méterről lehet, hogy már a 10. távoli kísérlete volt a kispestieknek, és Petras ezt nem tudta fogni, bepattan róla a labda, nagy valószínűséggel épp, hogy lepattant előtte, és a hasáról vágódik be a jobb sarokba. Szegény Petrás lehet, hogy nem érdemelte ezt, viszont a Honvéd meg lehet megérdemli az egyenlítő gólt. Ed Darács első gólja a marokkóinak az NB1-ben. Egyenlít a 76. percben a Kispest. Győr Kispest 1-1. Bene Ferenc.
1: Hát a mérkőzésnek pont abban a periódusában egyenlít a Honvéd, ahol, amikor már legkevésbé számítottunk rá, hiszen a Győri Etónak, ahogy említetted, megjött az önbizalma, gyakorlatilag alig értek labdába a Honvéd játékosai, és az Eto kezdett egész tudatosan futballozni. Azért annyit tegyünk hozzá, hogy Umatumról le tudott fordulni Ed Darács, és utána kötényt adott Szépnek, és a lövése nem volt túlságosan veszélyes, legalábbis nem tűnt túlságosan veszélyesnek. Hát itt jön a kapus sors és a kapus tragédiája. Petras eddig nagyobbnál nagyobb védéseket mutatott be, és talán annyira megjött az önbizalma a túlzott kategóriába, a túlzott önbizalom is veszélyes, és erre a labdára nagyon-nagyon nyeglomódon vetődött, tehát nem érezni lehetett, hogy mintha nem venni komolyan ezt a lövést, tehát amikor sarokra tartó lövéseket hárított, akkor érezni lehetett a fókuszán, a koordinációján, hogy teljes idegszálával, minden idegszálával azon van, hogy kivédje az adott lövést, most pedig egy picit könnyelműen vette ezt a középre tartó labdát, és talán azt tréfálhatta meg, hogy előtte megpattant a labda, de hát ez enyhe kifejezés, hogy egy védhető lövés volt.
0: 1-1 a 77. percben a Győr Honvéd mérkőzés állása. Legalább már vannak gólok a találkozón, és erre már reagálna URS mester is cserék formájában. Ketten is ott voltak az oldalvonal mentén, hogy majd beálljanak. De most Kripicsnél van a labda. Hátrafelé tekintget, Petrás kapust hozza játékba. Ez a hibája Petrásnak, ez teljes első félidei, meg a második félidő, hát majdnem kétharmadát annulálja ilyen esetben, mert nem arra fognak emlékezni majd a szurkolók, hogy milyen jól védett, hanem hogy volt egy ilyen lövés, amit Ed Darács elengedett, a labda pedig átment Petrással szinte szó szerint. Lehet, hogy most jöhetnek majd a cserék, mert az oldalvonalon kívülre került a labda, hogy jöhet bedobással a honvéd szinte a felező vonal környékéről. Kállai lassan bandukol oda, hogy majd elvégezhesse a partdobást. Stefuj pöröl éppen a játékvezetővel, és akkor jönnek a cserék, ami azt jelenti, hogy Djukanovic lejön a pályáról, ez szinte biztos, és Sejen valamit Rotaru érkezik majd a győrieknél, illetve Bennett is. Tehát a két szélső, Djukanovic és Bennett elhagyja a pályát, Sejem és Rotaru pedig jön az Etónál. Rotaru azért egy kicsit mondjuk azt, hogy kevésbé ismert, ő moldáv játékos, és eddig volt 8 perce a Kisvárda elleni mérkőzésen, úgyhogy most már azért hozzá tud tenni minimum még 12-t. Petrokup csapatától érkezett a győriekhez a nyár folyamán, egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt. Most már nála is van a labda, illetve Agbánál, aki hátra teszi, mégpedig Kripichez. Agbát találja meg, lent marad az egyik kispesti labdarúgó, és aztán labdát szerez Somogyi Ádám. Vajon mit tud kezdeni vele? Olyannyira, hogy aztán végül Alics fel is épült egyből, de végül az elveszített labdát még Eddaradzs az, aki kiteszi oldalra, kipasszolja, kipöcköli oldalra, úgyhogy bedobással jönnek majd a győri csapat játékosai. 1-1 a 80. percben, hát nem sokáig tartott a győrieknek az a élő tabellás állás, hogy ők majd a második helyen lesznek, most visszazuhannak az ötödikre, a kispestiek pedig feljönnek a 11. pozícióba, hogy ez ugye osztályozót érne a szezon végén. Agba keresztpasszal próbálná a baloldalt indítani, Huszárnak azonban pontatlan, Csontossal szemben nyernek fejpárbajt a győriek, Alics megmássza Agbát, de mehet tovább, úgy látszik. Alics maga elé tudja tenni, majd aztán végül Katona játékvezető úgy gondolja, hogy azért a bosnyákot ennyiszer nem lehet úgy lökni, hogy az ne legyen szabálytalan, jöhet a felező vonaltól szabadrúgással majd a Kispest honvéd csapata. El is végzik gyorsan, Eddaradzs pedig már hátra Bakinak, Boldornál van, saját térfelére visszaszorul most a kispesti együttes, hangja középre be Eddaradzsnak, kicsit feljavult a játéka talán, bár most pont rajta megy át a labda, olyannyira, hogy már jönnek előre a győriek. A jobb oldalt van ember, meg lövési lehetőség is, és aztán mivel labdát ért el valójában Pinte, úgy tudott szerelni, jöhet Somogyi Ádám révén a fővárosi alakulat, de Urblik haza tudja tenni Petrásnak, úgyhogy nincs kontra, nincs gyors támadás vezetés éppen a kispestiektől, hanem Petráshoz kerül hátra a labda. 1-1 a 81. percben járva, Agba kapja ott középen. Lehet pont ez a egyenlítő gól meg nem tett jót úgy a mérkőzésnek, hogy annyira nem is erőlködnek most a csapatok, bár át tudták már egy-egy alkalommal az ellenfél védelmét játszani. Na most éppen Somogyi az, aki indítana, nem jó azonban Somogyi Ádám indítása, Stefuj pedig hátba lövi Eddaradzst, a két gólszerző. Hát így ilyen formán tudtak most egy pár harcot vívni. Agba ki a jobb oldalra, Umatun fut fel, jó nagy lendülettel megy, mellette azért ott van még Somogyi Ádám, de nem tudja a labdát megszerezni, olyannyira, hogy aztán Hangyának kell oldalra kirúgnia, bedobással jöhetnek majd az Eto játékosai, Rotaru volt az, aki a jobb oldalt elment, de végül aztán Sejem jöhet a bedobással, Agba középre be, megint Kripichnél van, mellette ott van Boldor, de egyelőre ő nem kapja a labdát, nem tudom, miért akarom Boldort még mindig győri labdarúgónak eladni, hát valójában ő kispesti játékos, nem lehet Kripich mellett Boldor, hanem Urblik az, aki hazateszi a labdát valójában, Petráshoz kerül, és valójában a szurkolók se érződik, hogy annyira üznék, hajtanák a győrieket, kicsit beszivárog egy-két fanatikus Eto Ultra hangja, de hát olyan nagy szurkolás nincs éppen most a győri oldal felé. Umatum hátra, Petráshoz, megáll a labda, várná most Petrás, hogy éppen letámadják, de inkább előre vágja, mégpedig ott az előlévők egyike, Kulenovics kaphatná, de hozzá nem jut el, úgyhogy csak pattog a labda, Agba az, aki a kezdőkörben kapja meg a labdát, kaparintja magának meg a labdát, elesik, a játékvezető vele szemben pedig úgy látja, hogy szabálytalanság történt, figyel az oldalvonal mentén, hogy lesz-e csere vagy sem. Előfordulhat, hogy jön egy változtatás, vagy akár több is, mert bőven megadatik még a lehetőség a két vezetőedző számára. Három játékost még hozhat be Jakobacsi, a kispestiek vezetőedzője, Juárez pedig még kettőt változtathat. Kérdés, hogy élni fog-e ezekkel a lehetőséggel lehetőségekkel a két vezetőedző. Eddarázs elhagyja a pályát, illetve Kálai is, Safronov és Kántor érkezik a Honvéd oldalánál, vagy oldalára, úgyhogy így még két új játékos jön, akkor, amikor mindössze 7 perc van a rendes játékidőből, mit vetít előre ez a két változtatás? Bene Ferenc.
1: Szerintem Jakobacsi egy picit kockáztat, mert ugye a Győri Eto részéről belső középás pozícióban frissítés még mindig nem történt, de hogyha jobban meggondolom, akkor nincs is olyan játékos a kispadon, aki erre megoldást találna, tehát Agbaéknak kell ezt megoldania belül, viszont Jakobacsi úgy vélem meg szeretni nyerni a mérkőzést, és ennek érdekében előrefelé cserélt.
0: Egy-egy előre a mérkőzés állása, a 84. percben a Győr Honvéd találkozó, a 7. forduló záró találkozója a labdarúgó OTP Bank ligában. Egy átadás Kántor felé, aki már befelé tekintget, sokan nincsenek, egy ember van mindössze, Álics ott a 16-oson belül, nem kapja meg ő a labdát, sőt, még ki is vágja Huszár révén az Eto, olyannyira, hogy Baki haza a kapusnak, Hadzsikicsnek, Ulenovicsnak nem sok lehetősége volt a mérkőzés során, most azért talán le tud támadni, de hát már Somogyi Ádám révén jönnek a Honvéd labdarúgói, keresztpassz jobb oldalra, nem jó az átadás Pintének, ő azonban megmenti még, olyannyira, hogy hátra teszi a labdát, úgyhogy az átadását így legalább egy jó passzként el lehet könyvelni. Safronov, majd aztán Boldor, Baki, a bal oldalt is van ember, de inkább középre be, Somogyi Tamáshoz teszi a labdát, Pinte megkapja a jobb oldalt megint, most már a győri térfélen van a labda. 5 perc a rendes játékidőből, Somogyi Tamás kérni a 16-os vonalánál, jön a beadás, Pinte levágódik, Álics, nem jó az átadás, Kántor nem tud a kapura fordulni, és Álics sem, pattog a labda az ötösön belül, ötös környékén, kivágják a győriek, nagy nehezen, Safronov és Csontos most hátra, Baki, majd aztán Somogyi Ádám, saját térfelére visszaszorul most a Honvéd, itt volt a lehetőség, hogy legyen egyáltalán lövése a kispestieknek, ezzel egyelőre nem tudtak élni. A jobb oldalt most éppen Safronov nem tudja aztán úgy átadni a labdát, hogy abból aztán Pinte fordulni tudjon a 86. percben. Kettőt cserél az Eto, mert erre még nekik is van lehetőségük. Jön a pályára, ha minden igaz, akkor Bödő, ő az egyik, aki majd érkezik, Csíkszeredától érkezett a Honvéd csapatába, és 90-essel Bánáti az, aki még pályára lép. Szép pedig már lent, ő már a mai nap folyamán ennyit tudott csak hozzátenni, és Umatum a másik, aki szintén lejön, úgyhogy Bánáti és Bödő az, aki érkezik a győriek csapatába. Bödő esetében ez debütálás, mert első alkalommal lép pályára a labdarúgó élvonalba. Csíkszeredában az előző évadban volt 32 mérkőzése, ebben az idényben is volt neki lehetősége játszani, úgyhogy ebből a szempontból tudja, milyen az, hogyha az élvonalba kell játszani. Most éppen Pinténél van a labda, a jobb oldalt, 87. perc, jó az átadás, de végül hagyja, hogy kimenjen a labda, Álics, és szöglettel jöjjön majd a Honvéd együttese. Úgy látszik, hogy majd bizony erre azért feljönnek a magasabb Honvéd játékosok, Álics és Kántor például, és Csontos még ott van a pályán, hogy majd beívelhesse középre. 88. perc, Eto Honvéd 1-1, Csontos jöhet újból a szöglettel, ballal íveli be, most ez jól jön be középre, Petrás is a kapujából kibokszolja, Pinte aztán vissza a feladónak, Csontos másodszor is megpróbálhatja a beadást, ezt is kifejelik a Eto játékosai, Pinte akár most el is lőheti, 25 méterről elcsúszik, és aztán majdnem odaért Kántor a labdáért, vagy a labdához, de végül jött Petrás kapus is. Huszár pedig mehet az ellenfél kapuja felé, elesik, kérdés, volt-e szabálytalanság, ha igen, akkor Hangya sárgát kap, És ez a sárga lap, ez elkönyvelni, el kell könyvelni, Huszár lehet, hogy pirosat szeretett volna, de lehet, hogy Huszár mehetett volna a kapu felé is inkább, mint sem, hogy elzúg, de azért távol volt egy 35 méterre még Hadzsi kis kapujától, Huereznek nem tetszik mindez, meg a másodedzőnek sem, Huszár elesett, Hangya sárgát kapott, taktikai szabálytalanság, csúsznak, másznak a játékosok, lehet vizes a fű, a szabadrúgás pedig azért messze van a kaputól, jobbról, hát 45 méterre a kaputól, a 16-os vonalára felárnak a játékosok, Stefuj a labda mögött, belépünk a 89. percbe, 1-1 a találkozó állása, ha minden így marad, akkor 5. helyen a Győr, úgy fordul majd a 8. fordulóra, a Kispest pedig a 11. helyen, igaz, nekik egy meccsel kevesebbjük van, mert a Fradi elleni találkozót majd egy kicsit később kell bepótolniuk. A szabadrúgást nagyon nehezen fogják elvégezni, úgy látszik, Stefuj révén a győriek. Katona játékvezető még nem is fújt a sípjába. Stefuj is vár arra, hogy most akkor mi van, mit kell tenni, mire várunk. A sípszó talán most ebben a pillanatban megtörténik. Bizony, Stefuj a gólszerző felteszi a kezét, ballal emeli be a 16-oson belülre. Nincs fejes, vagyis valójában kispesti oldalról igen, Agba a 16-oson belül. Ketten ott vannak körülötte, a nigériai inkább csak Stefujnak tudja tenni a labdát, a jobb oldalról kell ballal beadnia, nem teszi meg Agba, ő se adja be, középre teszi, pont kispesti játékos lábára, Baki csak kirúgja valójában az ellenfél tér fele felé, Petrás visszaemeli, az ellenfél 16-osán belülre, remek átvétel, mégpedig Huszártól, lesz lövés, van lövés, fölé! Hát ebben több volt, Bödő próbálta meg. 22 méterről mondjuk az, hogy szemben volt a kapuval, Kulenovics pedig remekül tálalt elé, bal belsővel aztán jócskán fölé vágta, hát ez volt az utolsó lehetősége a mérkőzés során a győrieknek, hogy ebből aztán gólt szerezzenek. 90. perc, mindjárt jön majd a 4. számú játékvezető, hogy mutassa mennyi a hosszabbítás, és egy szabadrúgás lesz még ebben a mérkőzésben, biztos, Safronov az, aki szabálytalankodott, 20 méterről jöhet majd a szabadrúgás, győri oldalról, akkor ez egy utolsó utáni lehetőség?
1: Valószínűleg, de az a gondolat jutott eszembe, hogy sokszor nincsenek tisztában játékosok azzal, és itt most a cserejátékosokra gondolok, hogy mekkora jelentősége van egy-egy cserejátékosnak a beállításának. Szóval itt most néztem Bödő lövését, egészen elképesztő, hogy 3-4 méterre fölé, úgy, hogy tökéletesen le lett készítve, 17 méterről szinte zicserbe, most pedig Safronovnak egy teljesen felesleges szabálytalansága gyakorlatilag mérkőzés labdához juttatja az Etót, tehát ezzel a sok cserével a játékosok egy új rendszert hoznak létre, és megbolygatják a pályán lévő csapatot, és sokkal, de sokkal nagyobb felelősséggel kell tartozniuk a csapat iránt beálláskor.
0: 6 perc a ráadás, ebből egy már el is telt. Huszár a szabadrúgása, megpattan, gól! Megszerzi a vezetést az Eto! És ha már az egyenlítésnél, Eddarás rövésénél Petrason megpattant a labda, most a felálló sorfalod, és Huszár a cserejátékos, lehet eldönti a 3 pont sorsát. A bal sarokba vágódik a labda a szabadrúgást követően, és így lehet, hogy otthon tartja a 3 pontot a Győr. Huszár volt az, aki hát messze többet mutott a mérkőzésen, mint éppen az ő cseréje, aki nem más volt, mint hát még NG, de hát Huszár gólját nem kell varozni. Ez biztos, hogy érvényes lesz. 23 méterről ellövi, és valójában az egyik győri játékoson Urblikon változtat irányt a labda, úgyhogy még előfordulhat, hogy neki is adják majd a gólt. A lényeg, 2-1-re vezet a Győr a 92. percben a Kispest ellen.
1: Azért ez is egészen elképesztő. Visszatérnék továbbra is Safronov hibájára, teljesen felesleges szabálytalanság volt, de Huszár nekifut a labdának, ellövi, abban az ívben halad a labda, amiben egyértelmű, szinte biztos vagyok benne, hogy Hadzsik is kivédené, és az előtt álló, nem is tudom, Urblik talán, aki lehajol a lövésbe, és a hátán olyan ívet kap a labda, ami akadálytalanul hullik a bal felső sarokba. Döbbenetes dolgokat produkál a futball, de továbbra is állítom, hogy semmi sincsen véletlenül, és, és továbbra is meggyőződésem, hogy a tartalékjátékosoknak a beállítása óriási nagy különbség és óriási változást hozott a mérkőzésbe.
0: Huszár Marcel második gólja már az vagyis harmadik gólja az élvonalban. Stefu időközben nem tudja kirúgni a labdát olyannyira, nem, hogy ott az egyenlítés! 2-2! Stefuj, micsoda hiba! És megvan az egyenlítő gól!
1: És ha már cserejátékosok, Pekár István a gólszerző, aki egy perccel ezelőtt állt be.
0: Nem is mondtam a nevét.
1: Elképesztő, egészen elképesztő.
0: A 93. percben egymás hegyén hátán a hibák. Hát ezt most kihasználják a játékosok, mert Stefujnak csak ki kellett volna rúgni a labdát oldalra.
1: Pontosan.
0: Vagy az alapvonalon kívülre.
1: Pontosan.
0: Ő inkább megfordul a saját 16-osán belül, és belevágja az egyik kispesti labdarúgóba, ami éppen Pekár elé pattan, ő pedig köszöni szépen, jobbal a jobb alsóba rúgja. 2-2.
1: Drámai, hogy Petrás és Stefuj a Győri Etónak a két legjobb játékosa a mérkőzésen, két ekkora elképesztő hibát vét, és gyakorlatilag elúszik a győzelem az Eto számára. Hát itt jön az a felelősség, hogy nincs ilyen, tehát olyan elképesztő hibákat követel az Eto védekezésben, hogy egész egyszer nem érdemli meg a győzelmet.
0: Milyen érdekes, mert az első félidő az nagyon feledhető volt, azért a második játékrész is, az maradjunk annyiban, hogy úgy 67 percig nem mutatott sok mindent, de itt érződik az, hogy azért itt az utolsó negyed óra 20 percben már oda tették magukat a csapatok. 95. perc, Győr Honvéd 2-2, hát Pekár nevét azért nem mondtam, mert valójában Urblik vagy Huszár gólja közben után érkezett a pályára.
1: Igen, de nem is értem, hogy miért cserélték be, tehát Pekár István egy védekező középpályás, nyilván magasítani lehet vele a csapatot, de ez valami isteni sugallat lehetett Jakob Acsi részéről.
0: Az első gólja ebben az idényben Pekárnak, lehet az első pár, biztos, hogy az első labda érintése is volt a mérkőzés során. 95. perc, akkor újból megpróbálja az Eto, harmadszor is neki megy, Stefuj szabadrugással, balról a 16-os vonala környékén már a játékosok. Jöhet a szabadrugással, Stefuj ballal íveli, emeli, oda be a büntető területen belülre, van fejes, pattogó labda is, ki tudják vágni azonban a kispestiek, Somogyi Tamás leginkább, aki előre rúgja, Pinte pedig már Stefujt üti, vágja, löki, szabadrúgás lesz majd a győrieknek. Azért Stefuj könnyen adta magát, de értelemszerűen azért látszódott, hogy Pinte a kezével is dolgozott. Gyorsan el akarta végezni a szabadrúgást Stefuj, a játékvezető azonban mutatja, hogy majd csak a sípszó után, illetve hát a helyéről, Petrásnak is jár a figyelmeztetés, hogy egy 10 méterrel hátrébről végezhesse el a szabadrúgást. 7 perc a ráadás, úgy látszik, 96-ban járnak a csapatok. 2-2 a Győr Honvéd mérkőzés állása. Jön a szabadrúgás Petrástól, le tudja kezelni a labdát. Az egyik felfutó győri, az égben a labda, lekezelni eddig úgy látszik, hogy nem tudják, tudják, kifejlik a kispestiek, és 11-es ütés volt valószínűleg a büntető területen belül. Safronov fogja a fejét, lehet, hogy ő volt az, aki megütötte a csereként beálló Bödőt. Egészen elképesztő.
1: Hát, hogy ebből a teljesen unalmas és lassú mérkőzésből talán az év legnagyobb és legfordulatosabb hajrája sül ki. Hát csodálatos a labdarúgás, de továbbra is arra jövök, tudok visszavezetni a dolgokat, hogy Safronov a második sorsdöntő szabálytalanságot követi el, és elképesztő hibákat követnek el a csapatok. Hát itt is fölrepült a labda 10 méter magasságba, és senki nem ért oda, és Safronov pedig felöklelte gyakorlatilag a győri játékost. Hát véleményem szerint megadható a 11-es, mert ha jól láttam, hátulról tarkon fejelte, és hát a szabályok szerint ez szabálytalanság, ha pedig a 16-oson belül történik, akkor 11-es.
0: Safronov is cserejátékos, úgyhogy őt biztos, hogy nem fogja majd Jakob Acsi megdicsérni. Pekárnak majd jár egy pár gondolat, de ez elképesztő. Hát akkor 11-es, amelyet elvégezhetnek a győriek.
1: De még ezt be kell rúgni, ugye?
0: 97.-98. perc. Kripics a labda mögött, aki csapatkapitányként vállalja a felelősséget, hogy eldöntse a találkozót. 98. perc, Győr Honvéd 2-2, Milyen Kripics, a győriek csapatkapitánya 11-eshez készülődik. hogy a szezon során megszerezhesse az első gólját, csapatának pedig a 3 pontot a Kispest ellen. Kripics tehát. De hát most védenie kell a kispesti hálójönnek, Hadzsikicsnek, ha 1 pontot akar a kispesti együttes. Kripics nekifut a labdának, elővi, gól! A jobb sarokba lövi, és Kripics harmadszor is megszerzi a vezetést a Győrnek, és lehet, hogy ez a harmadik megszerzett gól, ez már 3 pontot fog érni, pedig még csak a 67. perc volt az első gólnak az ideje, de hát úgy látszik, hogy egy elképesztő 25 percet vagy fél órát mutatnak a csapatok, és 5 gólt lőnek. Nem lesz 0-0, lesz ez egy 5 gólos találkozó. Kripics pedig a tabella második helyére lövi a győri csapatot, a Kispest marad az utolsó. A jobb sarokba vágta a labdát. 3-2.
1: Itt tényleg mind pozitív, mind negatív irányba a futballnak a csodálatosságát és a kiszámíthatatlanságát láthattuk. Rengeteg taktikai hiba, nagyon-nagyon sok jól és rosszul beszálló cserejátékos, érdekes edzői húzások, mert hát Jakobacsi végül is úgy cserélt, hogy meg akarta nyerni a mérkőzést, lehet, hogyha megelégszik a döntetlennel, akkor le tudja hozni X-re a találkozót, de hát ezek a fordulatok már a taktikai dolgokon felül vannak abszolút.
0: De még tart a mérkőzés. 99. perc, 3-2 a Győrnek a honvédelem, most már 100. percben járnak a csapatok, Hadzsikics előre vágja. Még egy válasza lehet, hogy lesz lehetősége a honvédnak. Úgy látszik, hogy most az égben fent a labda 30 méterre Petras kapujától érkezik Safronov, hogy fejeljen oldalra, aztán kivágja az egyik győri az oldalvonalon kívülre, bedobásra jöhetnek a honvéd labdarúgói. 100. perc, Pinte kérne labdát, ilyenkor nem nagyon kap, mert mégiscsak a Győr van hazai pályán. Csontos, majd aztán Safronovnál van a labda. Előre kell rúgnia Safronovnak, hát nem nagyon tud mit tenni. Jobbra kiemeli, eléggé oldalra megy, Pinte csak meg tudja csúsztatni, Stefuj fel az égbe, egyelőre Katona játékvezető még az óráját sem nézi, annyira maga biztos, hogy itt ezt még lehet folytatni nyugodt szívvel. Csontos kérne egy labdát ismét, egyelőre a győriek nem akarnak adni, és nem is fognak már, mert itt a vége. 100 percig tartott a mérkőzés, Győr, Kispest Honvéd 3-2, Stefuj góljával szerzett vezetést még az Eto, Eddarás egyenlített a 75. percben, a 91. Urblikon megpattan a labda Huszár szabadrúgása után, ezzel 2-1, Pekára semmiből jön, hát szinte tényleg első labdaérintése egyenlít, 2-2 a 93. percben, majd a 98. percben Kripics 11-esből állítja be a végeredményt, a lényeg, az Eto Parkban 3 pontot szerez, vagy tart magánál a Győr. Győr Kispest 3-2. Szóval a stúdióé.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Következzék kézilabda. Hiszen a hölgyeknél mindkét magyar csapat megkezdte szereplését a Bajnokok Ligájában. A Ferencváros, mint ahogy beszámoltunk róla a Körkapcsolásban, 29-20-ra győzött Podgoricán az első mérkőzésen. A két magyar csapat BL szerepléséről Jó András készített beszélgetést Marosán György állandó szakértőnkkel.
4: Minden magyar mérkőzést nagyon nagy izgatottsággal várok, de itt a szezon elején azért is hangsúlyos ez, hiszen azért minden csapatnál vannak új játékosok, hogy hogyan sikerült már itt a nyári felkészülés alatt beépíteni ezeket a játékosokat. Látszódik-e abból valami, hogy mi lesz az ő szerepük, mennyire változik az adott csapat stílusa, úgyhogy ezért is vártam már akár a Szuperkupa mérkőzés egy héttel ezelőtt, vagy az első Bajnokok Ligája fordulót is.
5: Mennyire lehet egyáltalán messze menő következtetés levonni egy csapat BL szezonjára az első mérkőzés alapján, különösen úgy, hogy a Győr 5 meghatározó játékosa nélkül lépett pályára?
4: Semennyire nem lehet egy mérkőzés alapján, így meg ha még hangsúlyosabban nem, ha nem is a teljes csapat talál ki az adott gárda, de mindenképpen az érdeklődés, a kíváncsiság és a sportág iránti szerelem az motiválja ilyenkor a szurkolókat, hogy már akár következtessenek is, de mi szakmai elemzésekben azért nem bocsájtkozhatunk egy mérkőzés után.
5: Ugye a Győr tavaly BL döntőt játszott, és hát sajnos nem tudta megnyerni azt. Tehát egészen más elvárásokkal kezdi ezt a sorozatot. Szakmailag mennyire fontos, hogy egy ilyen szezonnyitón ne feltétlenül látványos, hanem kontrollált teljesítménnyel szerezze meg a két pontot?
4: Ja, tavaly az utolsó mérkőzése nem sikerült a Győrnek a döntő, viszont egész szezonban szárnyaltak és ódákat zengtünk róla veled együtt a stúdióban mérkőzések alatt, hiszen lenyűgöző volt az a kézlabda, amit nyújtottak, az utolsó meccs nem sikerült. Van ilyen a sportban, tehát ezt megbeszéltük már ott a helyszínen is, hogy mindig nem lehet győzni, de a mostani szezonban talán fel vannak készülve azokra a viszmajorokra a keretet tekintve, a keret mélységét tekintve, amire tavalyi szezonban nem voltak.
5: Közés alapján mi az, ami már most stabilnak tűnik a Győr játékában, és mi az, ami egyértelműen még a szezon eleji állapotot mutat? Ugye tennap a Győr 26-23 nyert Kaproncen Podravka ellen.
4: Igen, a támadó játék maradt el, illetve a játéknak a dinamikája attól, amit megszokhattunk a Győr esetében, hiszen azért tőlük minden napot az, hogy 30 gól felett lőnek az adott ellenfeleknek. A védekezés viszont jól működött, 23 kapott gól, ez tükrözi is, ugyanígy ugye az előző mérkőzéseken is, tehát azért az a hatos fal, amit ők fel tudnak húzni, mind centiméterben, mind kilogramban, illetve védekező lábmunkában világszínvonal, és ez működött is. Most mögötte egy mondhatni átlagos kapus teljesítménnyel is sikerült ezt a 23-at produkálják kapott gólok tekintetében, illetve hát ami még nagyon működik, az Kjasa Stanko státusza. Féltem ettől a mondattól, hogy fogok kijönni belőle a nyelvtörőből, de sikerült. Az ő szerepe igen csak hangsúlyos lett itt a tavalyi szezonhoz képest. Itt egy kicsit azért félbefejezem a mondatot, mert már a tavasszal is látszódott, hogy ő neki komoly feladatokat szán Per Johansson. Ha jól emlékszem, még a Bajnokok Ligája döntőjében is kezdőként szerepelt Kjasa Stanko, és erre a szezonra itt már a felkészülési meccsek alatt is látszódott, a Szuperkupa mérkőzésen is, illetve itt a Podravka ellen is, hogy líder személye, vezető személye a Győri Audiatón, a Kjasa Stanko, ugye a legeredményesebb játékos volt a Győrnél, a 26 győri gólból 8-at ő szerzett tegnap.
5: Bizony 8 gólt szerzett, mi mehetett végbe az alapozásnál, hogy Kjasa Stankonál ennyire jól sikerült például az erőléti felkészülésének, neki lehet, hogy ez volt a probléma korábban, hogy neki az erőlétével lehetett gond? Nem mint a probléma lett volna az ő játékával, csak ugye már korábban beszéltünk arról, hogy nem úgy ment a játék neki, hogy talán mehetett volna.
4: Igen, nem hiszem, hogy erőléti probléma lett volna. Én szerintem, ugye ezt múlt héten is a stúdióban elemeztük, hogy minek köszönhető Stanko ilyen mértékű formajolása. Én ezt abszolút Per Johansson számlájára írom. Megtalálta vele a közös hangot, de inkább úgy fogalmaznék, hogy az ő szerepét abban a győri gépezetben, ami tényleg tökéletesen működik, és amire űrkézlabdát szoktunk mondani. És ez abszolút az edzőnek a dicsérete. Ne felejtsük, hogy Kjasa Stanko azért korábban a Krim Ljubljanában is igen jól teljesített, a szlovén válogatottban is, tehát mindenképpen az Európa klasszis kategóriát elérte. Most szurkolói berkekben használt kifejezéssel, most már a világklasszis jelzővel is illethetjük szerintem.
5: Ugye a 21-13-as állás nagyon-nagyon gyorsan kialakult. Mi történik ilyenkor egy mérkőzés pszichológiájában? Ugye erről te is korábban beszéltél. Volt, mert ugye a végén alapvetően 3 gólra visszajött a Podravka, tehát azért egy edzőnek ez egy kicsit kényelmetlen helyzet lehet.
4: Igen, mert sokan szeretnék, hogy olyan kényelmes helyzetük legyen, hogy egy 8 gólos előnynél a Győr edzőjeként le kell menedzselni a végét, de valóban biztos, hogy Per Johansson is talált anyagot, és a mai nap kivágta azokat a videóanyagokat, amivel nem volt elégedett, hogy ilyen ne fordulhasson elő máskor, ezt átnézik majd, és ebből tanulnak, de nem volt veszélyben a győzelem szerintem.
5: Blom, Christiansen, Enzeminko, Toft és Van Wettering sem játszott. Mennyire változtatja meg egy ilyen hiányzó lista a Győr taktikai lehetőségét, és akkor innen forduljunk át arra a témakörre, hogy mégis idén mennyire bő ez a győri keret.
4: Hát ugye a Győrnek egy kicsit visszakanyarodok megint a tavalyi évre. Az egyik legnagyobb problémája évközben az volt, hogy nem volt beálló játékosuk, hiszen emlékezhetünk, Dörfer játszotta a beállót, majd Meridál érkezésével lett beálló játékos, de nem olyan szintű volt ő, mint ami a Győrben szükséges. Hát erre az évre ugye Bratzett visszatért, és a négyes döntő MVP-je, a négyes döntőnek MVP-je Szára Buktit érkezett. Gondolom, hogy ez óriási hatással lesz

0: ondonó vagy foppa rajongók, de hogy az öt legjobb beállóban benne van Bratzett és a Szerebuktit, az egészen biztos. És ez kihasználandó a 7-6 elleni támadási magyarok egyszerre pályán tudnak lenni. Ez a két új igazolás erre a részére a játéknak, illetve a játék fázisai közül a támadásra biztos, hogy egy komoly változást hoznak.
1: Ugye hát egy nagy veszteség érte a Győrt, hiszen Fodor Csengét meg kell műteni. Erről is beszélj majd kérlek, hát meg hát ugye arról, hogy Zálkányi Janka 17 évesen, illetve első Bajnokok Ligája mérkőzésén kezdett. Itt az utóbbira rácsatolva, hogy azért ez is talán Per Johansson nagyságát mutatja, hogy egy ilyen játékos is be tud forgatni.
0: Bizony, és inkább erről a Fodor Csenge sérülése, az nyilván egy sérülés, az mindig nagyon szomorú dolog, főleg úgy, hogy kiváló formában kézilabdázott már a tavalyi szezonban is, illetve az idei évben is. Fodor Csenge, bízunk benne, hogy gyors lesz a visszatérése, még talán annál is gyorsabb, mint amit terveznek ilyenkor az orvosok. Viszont ami örömteli, amit Győrben történik utánpótlás nevelés címén, hiszen ott én testközelből látom a másodosztályban vitézkedő ifi csapatukat, és természetesen az ifiban sem most kiválóan szerepelnek, de ami fontosabb az eredményeiknél, hogy építenek játékosokat. És ugye tavaly is beszéltem már a Vácra igazoló Kecedi Mészárosról, aki szerintem egy nagyon nagy lehetősége, tehetsége a magyar kézlabdának. Győrben pedig, most ahogyan te is említetted, Zákányi Janka már szerepet kap, de ott van még Kriston Kíra, Rédecsi Polett, aki szintén a felnőttel edzenek információim szerint, és jól látható, hogy foglalkoznak ezeknek a játékosoknak a menedzselésével, és Zákányi is nem nagy különbségnél lép pályára, hanem már téthelyzetben is fejlesztik a téthelyzetre való reakcióit, nagyon-nagyon szép munka zajlik az utánpótlásban is Győrben.
1: Ferencváros is szintén pályára épett, ugye ők a mai napon 29-20-ra nyertek a Budućnost ellen. Hát, ha volt változtatás egy keretben, akkor az Ferencvárosra nagyon nagy betűkkel vonatkozik. Egészen sok érkező volt, és jó néhány távozó is. Beszéljünk erről, kérlek, a mérkőzésről, hogyan értékelni lesz a találkozót.
0: A kézilabda reklámaként nem fog bevonulni a történelemkönyvekbe ez a mérkőzés, tehát azok, akik a gyerekekre meg szeretnék szerettetni ezt a sportágot, nem mutassák meg ezt a mérkőzést, mert a maga meccs is úgy kezdődött, hogy 6,5 percig a Budućnost például nem tudott gólt lőni. Ez a klasszikus idényes mérkőzés, idény elejé forma, viszont a Ferencvárost minden dicséret megilleti, hiszen maga biztosan tudott nyerni a Moracsába, ahogy mondtam is, gyakorlatilag a 6. percben már látszódott, hogy itt abszolút domináns lesz a Ferencváros. A Moracsa egy nagyon speciális és kultikus hely a kézlabdának. Sajnos ma már nincs olyan hangulat, mint volt 10-15 évvel ezelőtt, de idegenben mindig nehéz begyűjteni a 2 pontot. Ez sikerült a Ferencvárosnak. Én gondolom, hogy az új igazolások megmutatták azt, hogy miért érkeztek a Fradihoz. Anna Christensen 44%-kal védett, 25 lövésből 11 védett labdája volt. Abszolút világklasszis teljesítmény. Illetve hát ugye a művésznő, akinek vezényelnie kell majd a Ferencváros támadójátékait, Elizabeth Omoregi új igazolásként, a csapat a legeredményesebb játékosa volt 7 góllal.
2: Kedves hallgatók, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Egréder István. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Balogh Balázs. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Kreisz Bálinttal.
3: Ez volt a körkapcsolás
4: a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Sportvilág.
1: Tosztoszkodás a derbin. Győzelemmel kezdett a kézi BL-ben a Ferencváros. Kimián Tanelli hazai közönség előtt nyert. Köszöntöm Önöket, a Sportvilágot Kreisz Bálintól hallják. A következő 45 percben sporttal foglalkozunk, és érdemes lesz velünk tartani, hiszen rendkívül sok esemény történt ma. Labdarúgással, kézilabdával, kosárlabdával, röplabdával, Formula 1-jel és tenisszel is foglalkozunk. Adásunk elején azonban labdarúgással kezdünk, hiszen derbit játszottak az OTP Bank Liga 7. fordulójában. A Ferencváros-Újpest mérkőzés legjobb pillanatait Németh Kornél és Tóth Béla közvetítésében idézzük fel.
2: A támadást követően Bene Ferenchez az lesz majd a kérdésem, hogy tudatosan játszik-e a Ferencváros a fiatal újvári oldalán, vagy szimplán. Csak! Gól, Jusuf! Jön egy baloldali beadás, szappanos középre üti a labdát, és Jusuf közelről a kipattanót a hálóba fejeli. Újvári oldaláról, a fiatal újvári oldaláról, aki bekerült az Újpestbe, onnan jön a beadás középre, az első próbálkozást még védi szappanos. Az ismétlésnél viszont már tehetetlen. Jusuf góljával megszerzi a vezetést a derbin a Ferencváros együttese.
3: Nagy Ádám pedig legurítja azonnal Gomeznek, a bal színen pedig Árzáni mutatja magát, aki megint őresen veheti át, megcsinálja a cselt Matkóval szemben. Árzáni már a 16-oson belül befelé csal, ez Árzáni lő, mellé. Nagyon szép szóló az ausztrál szélsőtől. Matkót mintaszerűen kerülte meg, és ugye azáltal, hogy Újvári már bejjebb lépett, teljes terület, illetve óriás terület nyílt Árzáni előtt, hogy Matkó megkerülését követően a 16-oson belülre törjön, megcsinálta a cselt befelé a védőjével szemben, és megpróbálta elrúgni a hosszú alsó sarokba, néhány métert tévedett.
2: Ramakerc a kezdőkörben. Átteszi a jobb oldalra Osváthoz. Én azt hiszem, hogy kettő darab nyitott kérdésünk van az első félidőben. Osváth íveli középre, gól! 2-0! Zakariasen! A 16-os csücskéről, a kispadok alá tellett csücskéről. Zakariasen fejére íveli, varázsolja a labdát Osváth. És egy újabb fejes gól Jusuf után. Christopher Zakariasen is középről fejjel veszi be szappanos kapuját. 2-0 a mérkőzés állása.
3: Juic emelte a jobb karját, jön a labda a kapu elé közvetlenül, és Dibusz eltéveszti, kapufa, aztán pedig ismételnek, és ezt már a léc alán varja az érkező Patricio Stronati. Úgyhogy még a szünet előtt szép itt az Újpest. Dibusz aláfutott a labdának, elsőre a kapufáról visszapattant az a kósza lövés, és a kipattanót az érkező Stronati varta a léc alá. Hát több mint három év után ismételten betalál az Üllői úton egy újpesti játékos. Most a jobb oldalon jönnek előre a vendégek, Matkó gritja vissza Eitornak, Eitor a védelem mögé ívelni, Gomez fejeli rossz helyre, Amenido befelé tör a 16-oson belülre, aztán a centerezését kivágják, Horváth lekészíti, Juic lő, azúgy talán lesz, Flyter, nagy védés, aztán a gól, a zászló pedig nem emelkedik, egyenlít az Újpest. A játékvezető megadja Matkó Lesi puskás gólját. Dibusz védett Freiter lövésénél. A kipattanó Matkó elé került, aki néhány méterről, 5 méterről a kapuba talált. És 2-2 jelen pillanatban.
2: Kejta, a lecsorgó Birmancevicé, jön Kadu. Kadu teljesen tisztán, de várja a társakat, hogy jöjjön valami segítség. Kadu belöböli, Zakariasen! Meccslabda! Kihagyja! Mármint Zakariasen elpuskázta, Kadu belöböli a bal oldalról, és az ötös jobb oldali csücskénél Zakariasen a bal alsót szeretné megjátszani, de nagyon suta a befejezés. Birmancevic a bal oldalon, Birmancevic megpróbálja meghúzni, felborítja ellenfelét, és alig ha nem, ez lesz az utolsó jelenetsor a derbin, hiszen 5 másodperc múlva letelik a jelzett 4 perces hosszabbítás. Karakó ezt még engedi, de már az óráját nézi.
3: Meddig engedi még a játékvezető, egészen eddig. 10 év után újpesti pontszerzés az Üllői úton, FTC Újpest 2-2.
1: 2-2-es döntetlen elért véget, tehát a Ferencváros-Újpest mérkőzés. Először hallgassuk meg a hazaiak vezetőedzőjét, Borbély Balást, aki Farkas Mártonnak nyilatkozott.
0: Egy intenzív és eseménydús derbit kaptunk a két csapattól. Ha játékot nézzük, akkor az előzetes elképzeléseidből, vagy ahhoz képest mit kaptál ma?
4: Hát én szerintem rendben volt a teljesítményünk. Egy pár jelenetet kivéve, hogy most beszélünk a két kapott gólról, vagy esetleg volt még ilyen két helyzetecskéje az Újpestnek. Én úgy gondolom, hogy ma a futball nem volt annyira igazságos, úgy gondolom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, sokat tettünk érte, sokkal többet, mint az ellenfelünk volt a másik fél időben, szerintem 4-5 nagyon nagy jó minőségi helyzetünk. Zakarián Szennek ott volt a meccslabdája pár perccel a vége előtt. Hát sajnos már ez így alakult. Megyünk tovább, én hiszem azt, hogy ez a futball ezt majd visszaadja nekünk.
0: Utaltál a két kapott gólra, inkább az első miatt? Fájhat így utólag a fejetek?
4: Hát, az nagyon dühítő tényleg, hogy így egy perccel az első fél idő vége előtt pont rugásból kapunk gólt, de ezen dolgoznunk kell tényleg, mert végül is Győrben is az utolsó 5 perc csak pontrugásokról szólt, és ott is 11-es kaptunk belőle, úgyhogy ezen mindenképp dolgoznunk kell, ebben javulnunk kell, de én úgy gondolom, hogy a többi része azért a játéknak rendben volt.
0: Ahogy néztem, ott a 60. perc környéken kezdtél el gondolkodni, hogy hogyan nyúljál bele a csapatba, meg a mérkőzésbe. Ott elsősorban mire próbáltál megoldást találni?
4: Nem volt gond ott a teljesítményünkkel, én úgy érzem, csak frissíteni akartam. Azt gondoltam, hogy az új játékosok új lendületet hoznak majd a játékunkba. Nyilván Birmancsevicsnek még fog kelleni egy kis idő, amíg így ritmusba lendül. Nem játszott rosszul, de szerintem őednél tud jobbat is. Kejtának a játék egy hibát kipült, teljesen rendben volt, úgyhogy lisztesre nem beszélve, mert szerintem sokat adott hozzá a játékunkhoz.
0: Majdnem ma is megrúgta azt a bizonyos gólját. 8 nap alatt itt egy viszonylag szűkebb rotációval nyomtatok 3 intenzív mérkőzést. A jövő héten csak egy kupa találkozó vár a csapatra. Mennyire jön most jól ez a következő hét, hogy itt nem egy dupla meccsel mentek tovább?
4: Hát szükségünk van rá most egy picit fújni. Megpihenünk, de teljes odafigyeléssel és koncentrációval fogunk utazni Debrecenbe a kupa meccsre is.
1: Borbély Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét hallhatták, aki esetében érdemes azt megemlíteni, hogy mivel tavaly, illetve az azelőtt években a Győr csapatát irányította, ezért neki ez volt az első derbije. Nem sikerült tehát győzelemmel bemutatkozni az Újpest ellen, a Ferencváros legnagyobb rivális ellen. Van olyan játékos viszont a Ferencvárosban, akinek ez már nem az első derbije volt, és ma még gólt is szerzett. Christopher Zakariasről beszélünk, aki szintén Farkas Mártonnak nyilatkozott.
0: Köszönjük a végén, talán a te lábodban volt itt a mérkőzés labda. Mennyire voltál, voltatok közel a harmadik gólhoz?
5: We had chances enough to score the third goal.
6: Ennél sokkal több kellett volna ahhoz, hogy még egy harmadikat rá rúgjunk. Megvoltak a helyzeteink, sajnos nem sikerült, az biztos, hogy nem fog tudni jól aludni, mert mindig csalódás egy ilyen végeredmény, főleg úgy, hogy 2-0-ás vezetés volt a javunkra.
5: For us at home, so this is it's a disappointed result.
0: 8 nap alatt a harmadik mérkőzést játszottátok. Hogy érzed ez a frissességre, az erőlétre, koncentrációra mennyire hathatott ma ki ez a mérkőzés?
5: No, nothing. We're used to this. We play 3 games.
6: Úgy gondolom, hogy sok pontatlanság volt, főleg az első fél idő vége felé, amikor mi vezettünk, és utána úgy éreztem a második fél időben, hogy abszolút bennünk van az, megvannak azok a helyzetek, hogy egy harmadik gólt is rálőjünk, amikor kiegyenlített az ellenfél. Ez mindig csalódás, hogyha ilyen végeredmény van. Úgy gondolom, hogy ennek, hogy ilyen sűrűn játszunk, semmi hatása nincs a mai meccsre, hiszen hozzá vagyunk szokva ez a terheléshez.
5: We had the chances, it was just one of those days where it didn't want to go our way.
1: Christopher Zakariasent hallhatták tehát, aki a találkozó második gólját szerezte, amely egyben a Ferencvárosnak a második gólja volt. Yusuf talált be először a 20. percben és a 44. percben, erre érkezett Zakariasent találata. 2-0-ra vezetett tehát az első félidő hajrájában a fővárosi zöld-fehér együttes. Sztronáti még a félidő előtt szépíteni tudott, a 45 plusz 1. percben, így 2-1-es állásnál mentek öltözőbe a felek, és Ájosa Matko az 55. percben lőtte meg a második újpesti gólt, amivel be is állította a végeredményt. Szilesi Zoltán együttese tehát 2 gólos hátrányból egyenlíteni tudott, viszont ezúttal sem sikerült legyőzni a Ferencvárost. Hallgassuk meg, hogy a vendégek mestere hogyan látta ezt a 90 percet, ő is Farkas Mártonnak nyilatkozott.
0: Egy pontot elvisz az Újpest innen a Grupa Marinából. Milyen értéke van ennek az egy pontnak? Egyfelől a mai 90 perc fényében, másfelől pedig, hogyha megnézzük a korábbi két 2026-ban játszott derbiteket, ami azért ugye hát nem sikerült olyan jól.
7: Valóban így van. Azt mondtam a mérkőzés előtt, ugye, hogyha egy ponttal sikerült távoznunk, akkor az a mi utunkon, ami felé tartunk, amilyen utat járunk, az építkezés útján az egy nagyon fontos építőkocka lesz. Ha sikerül nyerni és elhozni a három pontot, az bravúr kategória. Ugye azt is említettem, hogy mindezt azért mondom, mert a Ferencvárosnak remek csapata van, 10 éve ott vannak a topporondon, mind a bajnoki végzésekkel, illetve ugye a nemzetközi ligákban. Úgyhogy ebben az össz aspektusban azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pont nekünk pont annyit ér, amit az imént elmondtam.
0: Ebben a 90 percben egyébként milyen utat jártatok be? Ugye 2-0-ra ment a Ferencváros, utána viszont nagyon gyorsan sikerült szépíteni, és aztán itt a második félidőben egy bátor Újpestet láttunk, ment a 4-4-2 is.
7: Jó, úgy ezt említed, két dolgot mondtam kiemelten a játékosoknak. Az egyik, hogy legyenek bátrak védekezésben, támadásban. Itt az Ülőinek játszott derbit, aki még nem, ez a legfontosabb, hogy bátor legyen, kihozza magából az, ami benne van. Nem lehet félelemmel, remegő lábokkal, vagy esetleg visszafogott teljesítménnyel játszani. A második dolog az, hogy mérkőzésben kell tudni maradni. És ezért volt döntő fontosság annak, hogy a fél idő az a 2-1-es szépítő találat meglegyen, mert azzal tudtunk mérkőzésben maradni, azzal tudtunk még plusz energiákat mozgósítani, a cserék úgy tettek hozzá a játékhoz, hogy az még el tudta még billenteni a játékot. Nyilván a Fradinak volt, hiszen említettem, hogy jó csapat, jó edzőjük van, jól szerepelnek, voltak még helyzeteik, de összességben azt gondolom, volt esetlegesen egy 11-es szituáció, hogy megérdemelt az az egy pontunk, még ha egy picit talán a Fradi oldalára is húz.
0: Játékban egyébként mit kaptál, vagy mennyiben kaptál más a tervezet? Ugye beszélgettünk a mérkőzés előtt arról, hogy lehet, hogy többet kell majd picit labdát birtokolni, és úgy nyugtatni a játékot, meglassítani a játékot. De mintha kevesebb lett volna az átmenetből.
7: Nézd, ez a Fradi egy jó csapat. Azt gondolom, hogy próbáltak a srácok megtartani a labdát a középpályán, mind a Matija, mind a Szenya nagy szerepet vállalt, a Miron is belefáradt ebbe a nagy őrlő munkába, az Etiennek is nagyon szép dolgai voltak egyébként, a két szélen nagyon nagyot dolgozott. A cserék is ezért kellettek, hogy meg tudjuk nyugtatni, nálunk legyen a labda, mert ha a Fradi valakire rá tud telepedni, akkor előbb-utóbb az a hurok, az beszorul és megfulasztja őket.
1: Szélesi Zoltánt hallhatták. Borbély Balázs személyében egy olyan vezetőedzővel kezdtük a megszólalók sorát, akinek ez volt az első derbije, úgyhogy zárjuk is ezt a sort egy olyan játékossal, akinek szintén ez volt az első derbije, az Újpest kapusával, Szaporos Péterrel is Farkas Márton beszélgetett.
0: Két gólos hátrányból sikerült felállni, és elvisztek innen egy pontot. Hogyan értékelnéd ezt a mai teljesítményt? Mennyire volt bátor a csapat, és milyen teljesítmény volt ez ma tőletek?
8: Hát az eredmény hülyen tükrözi ugye az első félidő eredménye a játékunkat. Tehát ott azt gondolom, hogy kicsit pontatlanok voltunk, veszélytelenek voltunk a kapura, tehát nem is nagyon emlékszem tiszta helyzetünkre. Ugye egy ugye betörésünk volt a 16-oson belül, ott egy ilyen kétes szituációt reklamáltunk, azon kívül más lehetőségre nem is nagyon emlékszem. De azt gondolom, hogy csapatunk erejét mutatja, hogy két gólos hátrányból fel tudtunk állni, és utána már szerintem egy kikíváncsit játszottunk, mert egyáltalán nem játszottunk utána alárendelt szerepet. Nyilván, hogy visszanézzünk majd a mérkőzést, a 2-2 után mi már nagy kockázatot nem akartunk vállalni, tehát hogy azt gondolom, hogy egy nagyon értékes pontot viszünk el innen. Butaság lett volna a fejjel rontani a falnak, főleg az elmúlt évek eredményének a tükrében.
0: Itt azért a végén 2-2-nél volt egy jó nagy védésed, amikor Lisztes közelről próbálkozott, de ugye tehát az első félidő végén a második kapott gólra egyből jött egy válasz. Stronati gólja, az lélektanilag mennyire volt fontos, hogy úgy tudtatok bemenni a szünetre, mert látszott, hogy a második félidőben is sokkal jobban tudtak kijönni.
8: Hát utólag persze fontos volt. Nyilván én a második kapott gólunkra is mérges voltam, egy perc volt hátra, és szerintem nagyon kinyíltunk védekezésbe, könnyen adtuk magunkat, aztán bent elvesztettük az ember. Szerintem Zakariasen az egyik legveszélyesebb játékos itt a Barni távozása óta, itt a 16-oson belül fejjel, és ugye Borsot is tört az orrunk alá. Aztán utána, hogy egyből góllal tudtunk válaszolni, és feljöttünk egy gólos hátrányra, az már azt gondolom, hogy pozitivitásra adott okot, és így is álltunk már a második fél időbe, hogy valahogy gyűrjük be. Most a legrosszabb esetben nem sikerült volna, és akkor nem nyerjük meg a mérkőzést, de szerintem ez a 2-2 nagyon fontos. Nagyon fontos lépcsőfok.
0: 23-szor játszott el a Ferencváros ellen, de először újpestiként az első derbi. Neked mit adott ekkora tapasztalattal a hátad mögött? Ez mennyire volt egy picit új?
8: Hát annak már örülök, hogy nem úgy hallok meg, hogy nem játszottam derbit. Úgyhogy fantasztikus hangulat volt. Szerencsére nagyon sokan elkísértek minket és buzdítottak. Innen is köszönjük nekik a szurkolást. Remélhetőleg ugye a küzdő akarásunkkal meg tudtuk hálálni az ő biztatásukat.
1: Szapponos Pétert hallhatták, akinek még arra is maradt ideje, hogy a játékos társának üzenjen az interjú készítése közben. A Ferencváros és az Újpest tehát 2-2-es döntetlent játszott, ami azt is jelenti, hogy a lilafehérek rossz sorozata ezúttal sem szakadt meg. Az Újpest legutóbb 2015. december 12-én, vagyis közel 11 éve tudta legyőzni legnagyobb riválisát, erre legközelebb december 19-én lesz majd lehetősége, tehát jón néhány hónap múlva. A derbén kívül még két bajnokit játszottak ma, a címvédő Győr a Kispest Honvédot fogadta. Az biztos, hogy fordulatokban gazdag találkozó volt, a részletek kiderülnek Katona László tudósításából.
9: Elképesztő tűzijáték után szerencsés hazai siker, Győr Kispest Honvéd 3-2. Első alkalommal kezdett az Etóban a kosztarikai Bennett, valamint a bosnyák csatár Kulenovics. Kispesti oldalon a marokkói Ed Darac először kapta meg a lehetőséget a fővárosiaknál. Baki rögtön az első percben felvágta Djukanovicsot, amiért sárgát kapott, megadva az alaphangot a mérkőzésnek. A 15. percben a kispesti Alics lőtt 17 méterről kissé balról, középre tartó labdáját Petrás védte. A 36. percben már repülnie is kellett a győri kapusnak, hiszen Csontos lőtt ballal 25 méterről, be is hullott volna a labda a balsarokba, Petrás két kézzel hárított. Az 52. percben Hangya balról ballal okosan középre adott, Csontos ballal 13-ról, picit balról a jobb alsóba lőne, de véd vetőzve Petrás. A 67. percben Stefuja bal alsóba lőtt 19 méterről, Kulenovics Kálai megpattanó passzából, lest ítélt a partjelző, de a VAR segített, mivel a gólszerző nem volt lesen, 1-0. A 76. percben Ed Darac labdát szerez a bal oldalon, a hazai térfélen, két csel után jobbal 16 méterről kapura lő, laposan és középre, de a balra eldőlő Petrásról a jobb felsőbe pattan a labda. A 91. percben Huszár Marcel 20 méteres szabadrúgása megpattant Urblik hátán, ami a kispesti kapu bal sarkába vágódott, 2-1. A középkezdés után jött a csere, Alics helyett Pekár. Stefuj felszabadítása után lepattant az egyik kispestiről a labda épp Pekár elé, aki első érintéséből 8 méterről a jobb sarokba passzolt, 2-2. De még volt erre is válasz, Safronov szabálytalankodott Bödővel szemben a 96. percben, a 99-ben Krüpics a megítélt 11-est a jobb sarokba lőtte. Háromszor vezetett az Eto, 3 pont a jutalma. Győr, Kispest Honvéd, 3-2.
1: Most hallgassuk meg a főszereplőket. Huszár Marcella, a Győri Eto játékosa nyilatkozott Singer Kocka Henriettának.
10: Igazából úgy kérdött be az edző, hogy nyilván próbálják változtatni a mérkőzésen gólokkal vagy gólpasszokkal, hát amúgy sikerült is, szóval nagyon örülök ennek.
11: Mekkora küzdelem volt ebben itt a végén?
10: Hát nagyon kemény volt, úgyhogy tényleg nagyon nagy győzelem volt.
11: Ugye a tavalyhoz képest a 7 forduló után 3 ponttal kevesebbetek van most, de úgyhogy átalakult szinte teljesen a csapat. Így milyennek ítéled ezt, és te ezt az átalakulást hogy élted meg?
10: Igazából ugyanúgy dolgozunk hétről hétre, mint tavaly. Nyilván elmentek kulcsjátékosok, de szerintem simán tudtuk pótolni.
1: Pekár István nyilatkozatát hallhatjuk, aki szintén Singer Kocka Henriettának értékelt, a Honvéd játékosa.
12: Csodálatos érzés volt, ugye első labdaérintésem volt. Ez is volt a fejemben, ha beállok, hogy segítsek a csapaton. Örülök, hogy ezt egy góllal tudtam segíteni, azt viszont nagyon bánom, hogy sajnos pontot nem ért. Szóval így kicsit ezért szomorú vagyok.
11: Mielőtt arra kitérünk, azért volt már erre példa 2023-ban, ez eszedbe jutott, és pont a Győr ellen.
12: Igen, igen. Úgy tűnik valamiért ez nálam ilyen berögződés, hogy Győr ellen itt a végén mindig megérkezek. Remélem, ezt később is majd tudom kamatoztatni.
11: Akkor egyébként nyertetek, ma nem. Mi múlott szerinted ez itt a végén, mennyire fájó így elveszíteni egy pontot, mert ugye azt majdnem elvittétek innen Győrből.
12: Nagyon fájó, főleg egy ilyen góllal, ami azt gondolom, hogy teljes mértékben elkerülhetetlen lett volna, ez a saját magunk hibája, nem is tudom, 4 perc volt hátra. Hogy ezt ilyen szinten ezt ki kell bírnunk, és itt pontokat kell gyűjtenünk.
11: Miért nem sikerült ez még egy kicsit belevenve ebbe a mai mérkőzésbe, hiszen múlt héten sikerült nyerni, és most is nagyon közel voltatok ahhoz, hogy elvigyétek egy pontot.
12: Igen, nagyon hajtottunk, és akartunk is nyerni, főleg így, hogy a tabellán azért nem a legjobb helyen helyezkedünk, így nagyon fontos lett volna a 3 pont. Úgy tűnik, hogy küzdésből szerintem helyt álltunk, de azt a pár hibát, azt nagyon ki kell javítanunk, mert büntetik itt NB1-be.
1: Győri Eto Kispest Honvéd 3-2. A nap harmadik bajnokiáról, vagyis az Alágerszeg Puskás Akadémia mérkőzésről Erdei Márk tudósít.
13: A tabella utolsó helyezettje otthon tartotta a három pontot az elsővel szemben. Zalaegerszeg, Puskás Akadémia 1-0. Már a találkozó második percében megszületett a Zalaegerszeg, végül aztán győztesnek bizonyuló gólja. Kapott egy jó labdát a jobb szélen Csonka András, aki azt követően nem sokat gondolkozott, szépen visszagurította a második hullámban érkező új igazolás Kujovics felé, aki nem gondolkozott sokat, szépen rálőtte a 16-os vonaláról középről a labdát. Elsőre Leocki még szépen hárított, kijött róla a labda közvetlen közelre, és nem eszméltek eléggé jól a Puskás Akadémia védői, de az a Zalaegerszeg új csatára, Mateusz Machado nagyon gyorsan eszmélt, odaugrott a labdáért, és szépen elpöckölte az bal külsővel a védeni igyekvő Lehocki mellett. Ezzel tehát megszerezte a vezetést az a Zalaegerszeg. Aztán újabb akciók voltak, már inkább a Puskás Akadémia részéről. A 9. percben volt egy kiváló dárdai centerezés bal oldalról, és Lukács volt az, aki lőhetett, de az ő lövését gyakorlatilag a saját játékos társa Szolyszáló védte ki a gólvonaltól nem messze. Az Iramra nem volt panasz a második félidőben, valamivel jobb volt, mint az elsőben, de igazából inkább csak cserék, valamint sárgalapok tarkították a második játékrészt, olyan igazi óriási lehetőséget egyik és másik oldalon sem jegyezhettünk fel. Annyi bizonyos, hogy Calderón is besárgult az egyik oldalon, az Etének az oldalán, aki eléggé sportszerűtlen volt, megfejelte Orján Rolandot, ő neki a vállát, miután szabálytalankodott vele szemben Orján, végül mind a ketten megúszták egy sárgával, ezt követően pedig még újabb sárgalapok voltak a Puskás Akadémia oldalán, és újabb cserék is, de ezek sem hozták meg Babó Levente csapatának azt a kívánt változást, amivel esetleg ki tudtak volna egyenlíteni. Úgyhogy véget ért tehát a tabellán az utolsó, valamint az elsőnek a mérkőzése, és az utolsó helyezett nyert. Zalaegerszeg, Puskás Akadémia 1-0.
1: A találkozó egyetlen gólját tehát Mateusz Machado szerezte a második percben, aki a lefújás után így értékelt Török Olivernek.
14: Mateusz Machado, akit a többiek Máténak hívnak. Micsoda bemutatkozás! Gratulálunk a gólodhoz. Hogy ment a játék?
15: Köszönöm szépen, nagyon örülök ennek a ilyen fajta bemutatkozásnak. Természetesen még fejlődünk a csapatszinten is napról napra, de nagyon örülök, hogy ezt a győzelmet most sikerült megszerezni.
14: Hogy van a sérülésed?
15: Tulajdonképpen semmi komoly, nem vészes a dolog. Az az előzmény, hogy két nappal ezelőtt elestem edzés közben, de most már a fizioterápián vagyok, tehát szerintem nincs semmi komoly gondja a lábamnak.
14: És látom, hogy már az első mérkőzéseden szertettél egy új barátra, Golla személyében, akivel volt egy kis szópárbaj, lögdösödés, de hát ez rendjén van.
15: Ez azt hiszem természetes, benne van a meccsben nyilván, de összességében szerintem egy jó meccs volt, és jó a munka a csapaton belül.
14: Játszottál néhány országban korábban, milyen a magyar színvonal?
15: Igen, természetesen azt hiszem ez így van a játékosoknál, hogy több országot is megjárnak nemzetközi szinten, de most mindenképpen Magyarországra fókuszálok, és nagyon örülök, hogy itt játszhatok az NB1-ben.
14: Záró kérdés, miért volt vonzó az a zalaegerszegi projekt?
15: Azt hiszem nagyon megtisztelő volt az a fajta bizalom, amit az irányban mutatnak, és ez mindig nagyon jól esik egy játékosnak, hogyha ilyen hit van mögötte.
1: Most hallgassuk meg a Puskás Akadémia csapatkapitányát Nagy Zsoltot, aki szintén Török Olivérnek nyilatkozott.
14: A két együttes között a tabellán elfoglalt helyek alapján messze menő következtetéseket nem szabad levonni 6 forduló után, és ez be is bizonyosodott ma.
16: Persze, így ahogy mondod, így is készültünk, hiszen láttuk eddig a Zalaegerszeg játékát, nagyon kombinatív játék volt, eddig szerencsétlenül alakult nekik a mérkőzések. Igen, erre készültünk, egy játszós csapat, jól játszanak, eddig nem volt nekik eredményes, sajnos ma igen, az volt, és ehhez mi asszisztáltunk.
14: Inkább az a te akarata érvényesült, és néha mintha egy picit lyukasnak tűnt volna a védekezése a Puskás Akadémián.
16: Nem mondanám, igazából az elején bealudtunk, az első 10 perc, vagy nem, még talán kevesebb is. Kaptunk egy gólt, jól reagáltunk rá, úgy érzem, hogy megvoltak a helyzeteink első fél időben, nekem is, kettő is, Lukinak, saját társról ment talán ki a vonalról a labda, úgyhogy megvoltak a lehetőségeink, másik fél időben talán átbillent a pálya, végig támadtunk, de a támadó harmadban nagyon-nagyon kevesek voltunk ma.
14: Én azt lehetett észrevenni, hogy neked azért elég jól ment a játék. Mennyire érzed magad egészségesnek? Milyen volt a visszatérésed? Ez az első 90 perced ebben a szezonban.
16: Igen, nagyon motivált voltam. Úgy álltam bele a mérkőzésbe is, hogy ha végig kell, akkor végig játszom. így is lett, jól bírtam a mérkőzést, úgy éreztem, volt bennem dinamika, ami visszajött, annak örülök, és igazából csak ennyi a pozitívum, hogy végig tudtam játszani, és egészséges vagyok.
1: Nagy Zsoltot, a Puskás Akadémia csapatkapitányát hallhatták. Három bajnokit rendeztek ma az OTP Bank Ligában, a végeredmények még egyszer: Ferencváros, Újpest 2-2, Győri Etó Kispest Honvéd 3-2, és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. Távozik a Debrecen ukrán védője Vjacheslav Kubálcsuk. A 22 éves játékos hazájában az élvonalbeli Krifbás csapatában tölti majd a szezon kölcsönben, amely végén akár le is igazolhatják a sportolót. Kubálcsuk 2025 nyarán csatlakozott a DVSC-hez, és 7 mérkőzésen lépett pályára. A Merkantil Bank Ligában, vagyis a másodosztályban is rendeztek mérkőzést, Csákvár-Szeged 2-2. 22 óra 40 perc a pontos idő, önök továbbra is a sportvilágot hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Az angol labdarúgó bajnokságban 2-2-es döntetlennel ért véget az Everton-Manchester United mérkőzés, a hazaiak a 96. percben mentettek pontot. A játéknap rangadóján a címvédő Arsenal hátrányból fordított és nyert 2-1-re hazai pályán a Chelsea ellen. A spanyol labdarúgó bajnokságban, vagyis a La Ligában a Barcelona kiütéses 5-0-ás győzelmet ünnepelhetett a Valencia otthonában. Alaves Osasuna 5-2, Malaga Levante 0-0, és jelenleg is tart az Espanyol-Sevilla mérkőzés, az állás a 81. percben 0-0, és a Sevilla emberhátrányban futballozik. Az olasz szériában Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, és Juventus AC Milan a 96. percben 1-1, a hazaiak néhány perccel ezelőtt egyenlítettek. A francia bajnokságban is rendeztek mérkőzéseket, ezek közül a legizgalmasabb az Olympique Marseille Paris FC, amely néhány perccel ezelőtt ért véget, és a vendégek 3-2-re győztek. 29-20-as sikerrel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros csapata. A fővárosi zöldfehérek a montenegrói Budućnost otthonában ünnepelhettek, a találkozó legeredményesebb játékosa Omoregi lett, aki 7 gólig jutott. A férfi kézilabda bajnokságban Gyöngyös Tatabánya 22-35. Szünnapja volt ma a magyar női kosárlabda válogatottnak, amely tegnap a Nigéria elleni 71-67-es sikerrel biztosította a továbbítását a németországi világbajnokságon. Kollégánk Nyágúj Gergely azonban nem pihent és ellátogatott a csapat edzésére, ahol készített több interjút is. Először a szövetségkapitánya Völgyi Péterrel beszélgetett.
17: Kapitány úr, nem akarom öregbíteni, de péntek óta mintha egy-két ránc eltűnt volna az arcáról.
18: Nem tudom, valószínűleg így van. Nyilván azért jöttünk ki a világbajnokságra, hogy tovább jussunk a csoportból. Kényelmes helyzetben vagyunk, mert van vissza egy mérkőzésünk, és már tudjuk, hogy matematikailag is tovább jutottunk. Úgyhogy ezzel nagyon elégedettek lehetünk, ugyanakkor nem állunk meg, és vannak további céljaink. Koreával játszik le az utolsó csoportmérkőzésünket, és utána egy napon belül jön a következő mérkőzésünk. Úgyhogy próbálunk erre az időszakra most megfelelően fölkészülni. Most pont egy edzésünknek a végén beszélgetünk, a átmozgatás volt, és a Korea elleni 3-4 fontos dolgot néztük meg, és hát ilyenkor a frissítésen van a hangsúly. Nem mondom, hogy ezek a mérkőzések nem telnek el úgy, hogy nincsen problémáink, szóval rengeteg ütközés, rengeteg találkozás van ott a festéken belül, ami hagyja az nyomokat a játékosokban, nagy problémája senkinek nincsen, és nagyon motiváltan, és hála Isten jókedven várjuk a folytatást.
17: Túl vagyunk két mérkőzés, és milyen jó kimondani, hogy legalább kettő még hátra van. Pontosan tudom, hogy mindig azt kell mondani, hogy a következő mérkőzésen van a hangsúly, azért evés közben jön meg az étvágy.
18: Igen, mert ez nagyon érdekes lehet, mert könnyen lehet, hogy a japánok fog szembejönni velünk a másik csoportból, akiket legyőztünk már Isztambulban, mondjuk egy más szerkezetű csapattal, de ettől függetlenül már egyszer sikerült, nem is volt ez olyan régen, illetve a Korea elleni mérkőzésre nagyon jó ráhangolódás lehet a japánok elleni összecsapásra. Ez is elképzelhető, hogy a spanyol vagy a német fog szembejönni. Igazából a stáb az minden esetőséggel készül, és hát ott lesz egy edzésünk, és lesz egy kis időnk ezt a nagyon fontos mérkőzésre a maximumot kihozni a csapatból.
17: Ez az egy szűnnap, és különösen az a két teljes éjszaka biztos, hogy egészen jól jött és jól jön. Akkor ugye mindenki egészséges, mindenki teljes értékűen készül a meccsre?
18: Így van, hát holnap lesz inkább azt, mindenki teljes értékű. Itt ezen a mai átmozgató edzésen azért látszott egy-két játékos, aki húzta a lábát, vagy nehezen emelte a kezét. Hála Isten, olyan medical team van mögöttünk, aki ezekben a dolgokban nagyon sok segítséget tud nyújtani.
1: Most pedig hallgassuk meg a csapat játékosát, Takács Kisvirágot, a riporter Nyágúj Gergely.
17: Egy pihenőnap, ami még fontosabb, két teljes éjszaka, amit végigalhattok. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól jön az első két meccs után.
19: Igen, azt mindenképp ki kell emelnünk, hogy azért most szükségünk volt erre az alvásra, meg arra is, ami ma este fog következni. Abszolút ez a nap a regenerációról szól, és arra, hogy maximálisan fel tudjunk készülni mind mentálisan, mind fizikálisan a következő mérkőzésre, hiszen úgy gondolom, hogy nem lesz egyszerű velük tartani a lépést, aki már látta, hogy milyen játékstílust képviselni, tudja azt, hogy 40 percen keresztül futnunk kell.
17: Franciaországon az első negyedben még partiban volt délkora, 30 fölött dobott, tehát azért nem szabad akkor sem kétségbe esni, hogyha esetleg az elején nem lesz meg most úgy az előny, mint ahogy Nigéria ellen meg volt szerencsére.
19: Igen, abszolút. Nyilván ezek a csapatok abból tudják fenntartani a kis különbséget, hogyha kintről bemennek ezek az extra dobások, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon kellemetlen ellenfél mindenki számára, főleg az európai csapatoknak, hiszen ők nem minden nap játszanak ilyen ellenfelek ellen. De én azt gondolom, hogy nekünk is úgy kell belemennünk ebbe a mérkőzésre, hogy negyedről negyedre, és az egész képet kell néznünk. Fel fogjuk építeni, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól a taktikánkat ellenük, és egy másodpercig sem állhatunk meg. És biztos vagyok benne, hogy lesznek extra kosarak, lesznek olyan védekezések, amik jobban sikerülnek, de náluk a támadás az még jobban fog. Nem szabad megállnunk, küzdeni, harcolni kell, menni minden lepattanóért, és kihasználni azt a fizikális előnyünket, magasságunkat és mind erőben, amiben úgy gondolom, hogy jobbak lehetünk náluk, és tényleg nem szabad könnyű kosarakat kapnunk tőlük, ez lesz a kulcs.
17: És ha már ők kellemetlen ellenfél egy európai csapatnak, hát nyilván egy jó európai csapat, a magyar is kellemetlen ellenfél egy ázsiainak, hiszen ezt már bizonyítottátok korábban Japán ellen is, és hát azért ugye Nigérián, hogyha arról beszélünk, hogy csapatszinten a védekezés fantasztikus volt, és a kulcsemberek ugye attól kulcsemberek, hogy a kulcs pillanatokban kulcs teljesítményt nyújtanak, és ezt Dorkával és veled is egyaránt így volt.
19: Köszönjük szépen, igen, ezen vagyunk, hogy mi is egy kellemetlen ellenfél legyünk. Nyilván én azt gondolom, hogy ha az eladott labdainkat le tudjuk csökkenteni, és erre nekem is sokkal, de sokkal jobban oda kell figyelnem, hogy nem belemenni ezekben a kétes szituációkba, akkor abszolút más képet mutat a játékunk is, hiszen nyilván ezek a dolgok, amik hagynak egy kis rossz érzést bennünk, akár egy győztes mérkőzés után. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerep fog arra hárulni a csapatként, hogy fogunk kiállni, hiszen biztos vagyok benne, és láthattuk is már az előzőekben, hogy a benti passzokra egyből csapdázni fognak, abból a kipasszok és a külső üres dobások lesznek mérvadóak, utána pedig az, hogy elmenjünk a támadó lepattanóért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most hatványozottan szükség van arra a csapat teljesítményre, amit mindig hangsúlyozunk, és ami alapvetően bennünk van, hiszen ezért vagyunk itt most valójában. Én bízom benne, hogy ma tudunk még egy jót pihenni, és holnap maximálisan készen fogunk állni arra, hogy legyőzzük Koreát, és csoport másodikként tudunk tovább menni.
1: Nyágui Gergely interjúit hallhatták. A magyar női kosárlabda válogatott holnap Dél-Korea ellen játszik, a 14 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban. Ami a mai eredményeket illeti a világbajnokságról, Törökország, Ausztrália 71-87, Kína Csehország hosszabbítás után 74-70, Puerto Rico, Belgium 64-76 és Olaszország Egyesült Államok 52-55, ez nem volt egy pontgazdag mérkőzés. Teljessé vált a férfi vízilabda magyar kupa 4-es döntőjének mezőnye, utolsóként a Vasas jutott be, amely a Szeged ellen 2-es győzelemmel zárt. Az anyaföldieken kívül a BVSC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófáért. Stoller Fanny és amerikai társa Asia Muhammad búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A két játékos Hozumi és Klepács ellen lépett pályára, a japán-szlovén 2-es 6-4-6-4 arányban győzött. Az egyesek küzdelmében Arina Sabalenka bejutott a negyed döntőbe, miután 6-4-6-3-mal kiejtette a hazai Taylor Townsendet. És ezen kívül is rendeztek egyéb izgalmas mérkőzéseket Carlos Alcaraz a férfiaknál, 3 játszmában biztosította a továbbjutását, nemrég ért véget ez a mérkőzés, 6-4-6-3-6-4 arányban zárult ez az összecsapás, Mikkelsen és Echeverry jelenleg is a pályán van, itt az első szettet megnyerte az amerikai teniszező, jelenleg a második játszma zajlik, és az első játszma megnyerésért adogathat az orosz Daniil Medvegyev, aki néhány évvel ezelőtt nyert már itt a US Open-en, úgyhogy számára ez egy kedves torna lehet. A hölgyeknél is véget ért még egy mérkőzés, Linda Noskova legyőzte Márta Kosztyukot 7-5, 5-7, 6-4 arányban, úgyhogy ő is biztosította a helyét a legjobb 8 között. A 16 éves teniszező Bevis Luisa szoros meccsen 7-6, 7-5 arányú kétszettes vereséget szenvedett a Junior US Open első fordulójában, az amerikai Jordan Hazelit ellen. A legutóbbi EB-n is győztes házigazda török válogatott nyerte Isztambulban a női röplabda Európa-bajnokság döntőjét, miután 3-2-re legyőzte az olimpiai és világbajnok olasz válogatottat. A bronzérmet Szerbia szerezte meg, amely 3-1 arányba bizonyult jobbnak a lengyel válogatottnál. A 19. helyre rajtoló olasz Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelte Monzában, ráadásul hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként hazai nagy díját nyerte meg. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott fel. A győztes értékelését hallják.
20: Kimi, I'm not known for my Italian, but grandissimo.
21: Hát nem vagyok olasz, de hát ez elképesztő volt. Grandissimo, hihetetlen. Bármikor is elképzelted ezt, hogy 19. helyről megnyerheted ezt a futamot. És még az én születésem előtt nyert utoljára olaszik Monzában. Nem szajtottam erre. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást.
20: Yeah, unbelievable.
21: Hihetetlen. Elképesztően boldog vagyok. Eszembe se jutott, hogy most itt állhatok így. De sikerült. Nagyon boldog vagyok. Nagyon sok mindenről beszélhetünk a futamra kapcsolatban, úgyhogy köszönöm, meg is köszönném, hogy ennyire eseményes futam volt. És az utolsó körökig tartott. Ez úgy tűnt, hogy ugye ott egy kicsit elfékezted magad, aztán ugye kisordultál a sodrádba, visszatértél, és újra még egy előzést be kellett mutatnod. Így van, az egy ijesztő pillanat volt. Mert egy picit ugye én azt látom, hogy a gumifelület ugye, vagy az aszfalt egy picit jön fel, és egy picit volt ott egy kis törvény is a pályán, és ez is megnehezítette a dolgomat, és ott az esélyemet meg is nehezítette, hogy az előzésről, de szerencsére sikerült ebből is visszajönnöm, és sikerült célba érnem. Lehet látni az arcodon, hogy, illetve az, hogy mennyire megizzadt, hogy milyen keményen dolgoztál a volán mögött. A verseny bármely pontján gondoltad azt, hogy van elég pontom, és megelégszel azzal, vagy mindig is meg akartad nyerni ezt a futamot. A második újraindítás után ott voltam már viszonylag jó pozícióban, és úgy éreztem, hogy akkor meg lehet az esélyem a győzelemre. Hittem benne, főleg amikor már George mögött mentem, de nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt jó féktávokat venni, akár a szél miatt is, és akkor kiálltunk, mi kereket cserélni, ő kimaradt, és akkor ott néha a frissebb gumikon tudtam növelni a tempót, míg ő szenvedett, és így sikerült megnyerni ezt a futamot. Kimi, köszönjük szépen, gratulálok. George, nem tudom, mit mondhatnék neked. Nagyon jó rajtól, tehát tiszta versenyt futottál, és úgy tűnt, hogy mindent jól csinálsz ahhoz, hogy meglegyen a győzelem. De végül belenézel a visszapillantó tükrödbe, és látod ezt a srácot ott mögötted, és csatázni kell veled. Csatázni kell vele, és második lettél. Így van, gratulálok Kiminek. Fantasztikus eredményt ért el. Láttam, hogy negyedik, ötödik helyen van, amikor egyszer felpillantottam, és hogy áll a futam, és tudtam, hogy akkor már esélye lesz arra, hogy utolérjem. Gratulálok neki, erős futamot teljesítettünk. Én szenvedtem az abroncsokkal a verseny vége felé, ezen a keményen teljesítettem a verseny nagy részét. Elfogadom ezt a második helyet. Pozitív, optimista vagyok a nyári szünet óta, és próbáltam itt is elcsinálni, és ez lett volna a cél természetesen. Ugye a virtuális biztonsági autónak nem állták ki kereket cserélni, ahogy Kimi és Max megbeszéltétek ezt, hogy annyira késő jött, hogy nem volt választásotok igazából. Azt hittem, hogy mindketten kint maradunk, meglepődtem, amikor Kimi kiállt kereket cserélni. Még igazából ez teljesen véletlenszerű volt, illetve hogy most ez beválik, vagy sem kockázat volt. Nem lehetett tudni, hogy melyik stratégia válhat be. Az logikus döntés volt, hogy ketté választottak minket. Kiminek viszont nagyszerű tempója volt.
20: Well done with the second place.
21: Szép munka, gratulálok a második helyhez.
20: Some great racing.
21: Max, te is nagyszerű versenyt futottál, sokat csatáztál. Te a második sikában nagyon szeretted a külső ívet. Hallottunk a rádió, amikor azt mondtad, hogy azért voltak problémák az autó hátuljával, hátsó tengelye. Gondolom, elégedett vagy ezzel a harmadik helyen minden figyelembe véve. Valóban izgalmas csatákat vívtam. Többször voltam ugye külső íven, de nagyon a kettes és a négyes kanyar között nagyon szemettem az energialeadással, nem igazán működött úgy, ahogy kell. Valamint a végsebességünk sem volt igazán túlságosan jó. Úgyhogy próbáltam kitartani ott elő, nagyon gyorsak voltak. Én próbáltam ott az előzés módot tartani magamot mögöttük, és igyekeztem a saját versenyemre koncentrálni. És a kettes kanyarban volt egy nehéz pillanatom, mert ott jött fel az aszfalt, és akkor ugye jött fel, és az a törvelék az, hogy rátapadt az abroncsokra. Az autó pedig előzés módban volt, és ez itt elég nagy különbséget jelent. Amikor sikerült azt a koszt leszedni a gumimról, már rendben volt, meg lett így a harmadik hely. Gratulálok a dobogóhoz. Kimi? Hallottál LL Cool J-ről, rapperről? Van egy száma, ami olyan, mint valamint egy jelenség, és most hát te is egy jelenség vagy, mert egy fantasztikus és fenomenális szezonod van, a második szezonod a Forma 1-ben, és látszik, hogy elérzékenyült, hogy megnyerted az olasz nagydíjat. Így van, szépen fel tudtam zárkózni szerencsére, és ez egy elképesztő nap. Nem tudtam volna ezt a csapatom, a családom nélkül ezt végrehajtani. Rengetegen támogatnak itt engem. Van még hátra pár futam, úgyhogy leszek egy fejjel, megyünk tovább. De ezt a mai napot ki fogom élvezni.
1: Az első és az utolsó kérdésre Andrea Kimi Antonelli válaszolt, aki tehát megnyerte az olasz nagydíjat hazai versenyzőként. Közte George Russell és Max Verstappen is értékelt, ők a második, illetve a harmadik pozícióban zártak. Biztos sokakban megfordul a kérdés, hogy mi lett Pierre Gasly, valaki tegnap szinte semmiből szerzett pole pozíciót az Alpine versenyzőjeként. Nos, ő hetedik helyen zárt, 27 másodperc hátrányban. Hallgassuk meg, hogy értékelt az olasz nagydíjat a Nemzeti Sport Formula 1-es szakírója Zsoldos Barna, akit Szalai Kristóf kérdezett.
2: Kimi Antonelliről szólt ez az egész futam, gyakorlatilag a 19. helyről indulva megnyerte a futamot. Hogyan összegeznéd összességében ezt a versenyt?
3: Hát egy elképesztő történelmi jelentőségű versenynek voltunk szemtanúi, hiszen tényleg az, hogy valaki a 19. helyről indulva megnyerjen egy futamot, az gyakorlatilag páratlan. Eddig az F1 több mint 7 évtizedes történetében egyetlen egyszer volt arra példa, hogy valaki ennél hátrébbről tudjon nyerni a 22. helyről, még John Watson 1983-ban. Tehát ez is mutatja, hogy gyakorlatilag a Pierre Gasly tegnapi pole pozíciós csodatétele után most vasárnap is egy csodát láthattunk, és ráadásul a helyi hőstől, egy olasz versenyzőtől a hazai publikum 1966 óta nem láthatott és nem ünnepelhetett hazai sikert, tehát ez is egy 6 évtizedes kimaradás után jött nekik, úgyhogy minden szempontból ez egy történelmi diadal. Nem gondolta volna senki, hogy ez sikerülhet, mert annak ellenére, hogy a Mercedesé a legjobb autó a mezőnyben, és talán a legjobb hajtóegység is, azért az elmúlt időszakban voltak döccenői a csapatnak, a fejlesztési versenyben sem feltétlenül úgy tartották a lépést, mint ahogy azt gondoltuk, és annak ellenére, hogy a pontszerzés az mindenképp benne volt a pakliban, egy nagyon szerencsés esetben még a dobogóról is beszéltünk, Antonelli esetében, végül az, hogy megnyerte a versenyt, az minden képzeletet felülmúl. Nyilvánvalóan nem volt ez neki egy könnyű futam. Talán egy icipicit a futam elejé piros zászló, a verseny megszakítás megkönnyítette a helyzetét, ugye ez Charles Leclerc balesete miatt lépett érvénybe ez a fél órás megszakítás, és utána gyakorlatilag úgy lőtt ki, mint a rakéta. Amikor a második rajt volt, ugye a piros zászló után már ott volt a pontszerző helyek közelében, és aztán gyakorlatilag körről körre előzte az ellenfelét, ott volt a 8. helyen, aztán már a 6. helyen láthattuk a 7. körben, és onnantól nem volt megállás. A 21. kör környékén, tehát nagyjából a versenytáv felénél már utol is érte a csapattársát, és az első helyért csatáztak. Nagyon érdekes és izgalmas küzdelmet vívtak oda-vissza előzésekkel George Russell-et, és végül a győzelmet tulajdonképpen az alapozta meg neki, hogy a 28. körben a virtuális biztonsági autós időszakban friss gumikra váltott a közepesekre, a csapattársa kimaradt ezeken a használt kemény abroncsokon, és ezeken a friss gumikon szépen lassan előre lopózva, szintén újabb versenyzőket megelőzve, utol tudta érni ismét Russellt az 50. körben, és megelőzte őt a győzelemért. Több mint 25 előzést mutatott be az olasz versenyző, tehát tényleg ez egy fantasztikus délután volt.
2: Azt mondtad, hogy a Mercedesé a legjobb autó, de összességében a hétvége folyamán így a látott három nap alapján számítottál arra, hogy 1-2 lesz Mercedesnek?
3: Nem feltétlenül, és tényleg elég hullámzó mostanában az erős sorrend, azért nem véletlen, hogy az elmúlt versenyekben több különböző csapat, különböző versenyzője győzött. A hétvégét megelőzően egyértelműen a McLaren volt a legjobb lendületben, ugye ők győztek Magyarországon és Hollandiában is, de az két nagyon hasonló típusú pálya, kacskaringó, sok kanyarral, közepes tempójú fordulókkal, azért Monza nagyon más jellegű kihívás. Itt ugye minden a sebességről szól, rengeteg az egyenes, és azért félig meddig számítani lehetett rá, hogy itt a Mercedes visszatérhet az erős sorrend élére, de persze ez se volt kőbevésve. Azért talán az a fajta, vagy az a fokú dominancia, amit itt a versenyen mutattak, arra nem számítottunk. Egész hétvégén úgy gondoltuk, hogy ez egy szoros küzdelem lehet, a Mercedes, a McLaren, a Ferrari között, és esetleg a Red Bull is beleszólhat. Végül azért ez egy nagyobb dominancia lehet, és azért nagyon árulkodó, hogy egy olyan versenyző nyert végül, aki a 19. helyről indult. Ezen a pályán mindenképp az ezüstnyilak voltak a leggyorsabbak, de aztán kíváncsian várjuk a folytatást, hogy más típusú aszfaltcsíkokon és a következő hetek, hónapok fejlesztéseivel esetleg változik-e újra az erős sorrend az élen.
4: Soldos Barnát hallották, aki az olasz nagydíjat értékelte Szalai Kristófnak. Andrea Kimi Antonelli a hetedik futamgyőzelmét szerezte tehát az idei szezonban, és ezzel 267 ponttal vezeti a világbajnokság tabelláját. Mögötte George Russell a második 201 ponttal, 66 pontos hátrányban, ez közel 3 futamgyőzelmet jelent. Lewis Hamilton a harmadik a Ferrarival, aki a 191 ponttal áll jelenleg a tabellán. Nincs sok ideje pihenni a Formula 1-es versenyzőknek, hiszen folytatás jövő héten egy új versenypályán, Madridban egy második spanyol nagydíj, vagy hát a hivatalos spanyol nagydíj. Visszatérünk egy picit a labdarúgás világába, hiszen időközben véget ért a Juventus AC Milan mérkőzés, amely 1-1-es döntetlennel zárult, és a hajrájában tart az espanyol Sevilla összecsapás, ahol a Sevilla ugyan emberhátrányban játszotta, amikor a legutóbb beszámoltunk erről. Azóta azonban sikerült gólt szerezniük, és vezettek. Az espanyol most úgy tűnik, hogy a 90 plusz 10. percben egyenlíteni tudott. A végső sípszót már nem tudjuk megvárni. Lehet, hogy ez lesz a végeredmény. Búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint, viszont hallásra.
6: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
22: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
2: Köszönöm a meghívást!
1: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívában megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál, de most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki érmeid, ezüst, bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
2: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni. És hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
2: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
1: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
2: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
1: Tehát abszolút a krém de la krém.
2: Pontosan.
1: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
2: Az volt.
1: Mennyivel másabb?
2: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Tehát ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember. Nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
1: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
2: Szerintem igen, igen. Ők, hát jó, együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igaz az elmúlt 4 évben, de

0: világbajnoki bronzérmes. Tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
1: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban a szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digi Sportban aztán találkoztunk, ugye Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
0: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
1: Tetszik a víz,
0: pontosan,
1: az a saját erő, a napsütés, a
0: igen,
1: kicsit innen,
0: tetszik
1: annak
0: a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez a gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kimai 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
1: Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
0: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benjivel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
1: Mert legfeljebb,
0: nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
1: Azt, hogy ugye a bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, aki sikerben fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetetten részt, de az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
0: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vizen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskola időszak, általában hétvégén te voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, a srácok, iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint a délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mette van ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
1: Ezt akarom mondani,
0: motiválódni, hogy nincs, aki húzza,

0: akivel...
1: Játszótárs,
0: igen,
1: edzőtárs,
0: pontosan.
1: Később edzőpartner, ugye? Tehát, igen, hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársban lett aztán a, nyilván az, igen, edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
0: Igen, olyan 2,5 éve.
1: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy nincs megváltakozás a
0: korcsoportokban. Igen, van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
1: Igen.
0: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából, hogy...
1: Ez fájdalmas a végén mindig.
0: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji.
1: Családon belül maradt a büszkeség?
0: Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
1: Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve
0: Tokió. Igen.
1: És aztán ott a következtél te.
0: Igen.
1: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
0: Igen, nem gondolom, még ifjúsági koromban, mivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vizen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
1: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
0: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
1: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
0: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-as világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen. U16 kategória pedig, igen, első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
1: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berec Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
0: Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy váó, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-dik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták. Berez Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajósztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt. És én meg ott ilyen nagy kamasz önbizalomban mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, hogy dehogy is, ezt majd megoldom. Aztán persze, hogy nem úgy lett.
1: Szembe jött, mi a valóság?
0: Valósága szembe jött, igen.
1: Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókor határ?
0: 17.
1: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát, tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
0: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokban mindenki az volt.
1: Hoppá, bizony.
0: És akkor más megy be a mérce.
1: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik, igen, ugye?
0: Pontosan. És teljesen, és sokkal profi edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
1: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzésmunka elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
0: Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted, a fizikai felkészülésben én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zone 2-es, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
1: Az oxigéniányosokat?
0: Igen. Megcsinálom, mert meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni, tehát nem szívesen.
1: Ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor lindul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod, meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
0: Hogyne, teljesen érződik. A jobban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusa.
1: Uh-huh. Minden izmadat mozgatod.
0: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza a vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flow-ba kerülj azokkal a hullámokkal, a szélerővel.
1: Miközben még dobog a szíved, a torkod
0: miközben
1: van.
0: Nagyon dobog, igen.
1: Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
0: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flóállapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzáson, milyen áramlás, tehát közben meg stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
1: Ennyi szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültünk, hogy mennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
0: Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
1: Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
0: Igen, elv. Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
1: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilga 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berec Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián. Ez igaz?
0: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
1: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyodat, de hát itt vagytok ti. Itt dekek, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
0: Annyi a hajó, igen.
1: Annyi a hajó.
0: Igen.
1: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért ezt gondolom egy másik fejtörés.
0: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajószint a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így hátfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot kétfelé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és a...
1: Az meg valóban a hossza egy autó fölé lenyúlhat, és
0: pontosan,
1: simán.
0: Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságinál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és a, nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az, az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylatban az képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom, megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Nyilván a csigarendszerek, meg...
1: Ez a lézerhajóztát.
0: Ez a lézer,
1: ugye?
0: Igen.
1: Csak tehát, most már
0: igen,
1: tehát azóta, nevezzük.
0: De azóta nem sok változott. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonnál, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak. De még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Mert ez az a hajó, amit...
1: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
0: Hát igen, általában minél többen csinálnak, amit annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ez, hogy erre mit, ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
1: Igen, vannak egy igen, pár valamik. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg igen, tudod, szóval az sem mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt az embernek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy ehhez, erre tényleg születni kell?
0: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni. Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
1: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
0: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés, tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
1: lesz
0: az ember.
1: Lesz belőle valami, igen.
0: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntés hozni néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
1: igen, kell. Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy jön egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
0: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy tehát ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
1: De olyan tapasztalatokat
0: hoz. De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyekkor kerültünk ki az Olya Kelicshez, uh-huh. és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt 5-6-an, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
1: 24.07, már ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
0: Igen, igen.
1: Nagyon érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a Split Öbölben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
0: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig uh-huh. fenntartható.
1: Tehát a kiégés.
0: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én, tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távol lét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó
1: igen,
0: tud lenni.
1: Igen, 12-ben egy teljesen egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. Én nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
0: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Uh-huh. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
1: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
0: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
1: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, és járhatsz rosszul, vagy jobban.
0: Nem, ennek kevesebb lelke van, mint egy lónak.
1: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
0: Van olyan, igen.
1: Teste alá?
0: Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sokat lenni, hogy a legrosszabb hajóban ne lehetne nyerni.
1: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
0: Azt vinni kell.
1: Uh-huh. Tehát úgymond a sajátod.
0: Igen, és abból le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Aha. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
1: Igen. Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember szükséges. Megfelelően igen. felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitelázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést, összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár a megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
0: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berez Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág, meg lehet, hát hogy nálunk, nem jön.
1: De azért ez azért egy világsport, tehát persze, azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, meg szállítottad.
0: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
1: Szóval ez nem könnyű. Viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát egy nagy vagyont, ahogy így ezt nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
0: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhettem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
1: Azért mellett egy diplomát még így, mindezek mellett az edzés munkában lehet összeszedtél a BGR-en.
0: Igen, szerettem volna mégis egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
1: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
0: Igen, nagyon sok ilyen törzserősítő gyakorlatokat kell végeznünk, plankezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha maxerőt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, úgyhogy kimondjuk ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
1: Akkor a gerinc akkor van igazán kitéve?
0: Igen, a gerincnek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, hogy azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
1: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
0: kilót. Igen.
1: Hát a finom balansz akkor azért.
0: Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem is kell sokat diétáznom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog, aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
1: Igen, ez egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ovalban történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, majd eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam?
0: Egy nap és két érem futam.
1: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
0: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tét versenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóra, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
1: Van belőle már.
0: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
1: Párizsban is, igen.
0: Ugye negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az öt napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
1: Igen.
0: És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, és miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez az éremfutam, hogy ez ilyen nincs, ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy, az angol, hogy megy, az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot minél jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abba a futamba, és akkor ugye a virtuális
1: átrendeződésben
0: 8-dik voltam hirtelen. Mentem, 8-dik, de viszont az elsőtől a 8-dikig szinte mindenki ugyanazon a ponton volt.
1: Döbbenet.
0: Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát ugye a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az a mai napig nem tudom, hogy jött össze, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
1: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
0: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó, tehát lehet érezni hajó, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
1: Egy év állsz a hajóval szinte.
0: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
1: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, mibe lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
0: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapköve lesz a Los Angeles-i felkészülésemre.
1: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
0: pontosan
1: megcsináltad.
0: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a splitben a csapattal, mert fel kell készülni 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
1: Tehát nagyon nem engeded el magad.
0: Nem engedem el magam.
1: Aha,
0: igen.
1: Okay.
0: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát ügyekszem, hogy ez ne így legyen.
1: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs jól sikerül, akkor az már biztosítja Los Angeles indulásodat?
0: Igen, igen. Tehát most lesz Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angelesre. Nálunk nem számít a világranglista, meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
1: Köszönöm szépen, Vadnai Jonathan volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ígértem, hogy atlétikával és Takács Boglárkával kezdünk, megérkezett a stúdióba. Az atléta, rövid távfutó, a 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Ugye azt talán nem lenne meglepő, hogyha most elkezdenénk beszélgetni az Európa-bajnokságról, mert picit több mint egy hete ért véget Birminghamben a kontinens viadal, de van már ennél aktuálisabb történés is, mégpedig a budapesti világdöntő, amit majd szeptember 11 és 13-a között Budapesten rendeznek. Tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol kiderült, hogy mely magyar versenyzők lesznek ott, és te ott leszel. Ez meglepetés volt, te tudtad, tudni lehetett, hogy mi alapján kerülnek oda a magyar versenyzők erre a világdöntőre. Szóval, hogy tegnap volt-e bármilyen fordulópont ebben az ügyben?
3: Nekem ebben nem volt, vagy legalábbis nyilván az, hogy a végleges nevezési lista kijött, mármint hogy a magyar indulókkal kapcsolatosan, az nekem is újdonság volt, hogy akkor ténylegesen kik indulhatnak és kik állhatnak majd rajthoz, de nekem a szövetség meg a szakmai vezetőség az már, ők már igazából tavasszal mondták, hogy ha véletlenül nem jutnék ki, akkor se aggódjak, mert valószínűleg az én nevezésemmel nem lesz probléma, és azt el fogják fogadni a World Athletics-nél. Úgyhogy viszonylag nyugodtan készültem, egyébként főleg az Európa-bajnokságra az volt a fő verseny az idén, és akkor úgy voltam vele, hogyha hát reményeim szerint összejön az Európa, vagy a világdöntő is az Európa-bajnokság után, egy ilyen kis ráadásnak, és hát sikerült, és ami viszont nekem is meglepetés volt az, hogy 200 méteren is rajtozálhatok, mert a 100-zal azzal úgy kalkuláltunk, meg a 400-as mixváltóval, tehát az már az év elejétől fix volt, hogy a váltókat lehet indítani. De a 200 méter az nekem is meglepetés volt, úgyhogy az ilyen kis plusz.
2: Úgy fogalmaztál, hogy azt mondták a szövetségnél, hogy ha nem jutsz ki, akkor se aggódj, mert hogy a kijutás az ahhoz milyen feltételeket kellett teljesíteni?
3: Ha jól tudom, akkor volt pár olyan szabadkártya, ami a regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, talán a Gyémánt Liga győztes, tehát ők alanyi jogon indulhattak, vagy indulhatnak, és akkor ezen felül pedig a világranglistáról töltötték fel a maradék, nem tudom most, talán 14-13 helyet, vagy hát most 16 a létszám, tehát 16 fő plusz kiegészülve velem 17-en leszünk, és a világranglistán kellett minél gyorsabban futni az idei évben. Annyi volt a különbség mondjuk egy szokványos kvalifikációs rendszerhez képest, hogy itt nem volt korlátozva az, hogy mondjuk az Egyesült Államokból vagy bármelyik országból csak 3 sportoló jöhet, hanem annyian jönnek, ahányan ott végeznek az első 16-ban, szóval ez is egyfajta újítás és egy különlegesség ennek a versenynek.
2: Ugye sokszor hallottuk már, vagy régóta, mivel Budapesten rendezik, hogy ez a világdöntő, ez egy hatalmas nagy robbanás lesz, nem tudom, hogy ez a legjobb szó, valószínűleg nem, de azért keveset tudunk erről. Azt tudjuk, ahogy elmondtad, hogy a nagyon jó versenyzők itt lesznek, de miben lesz ez más, mint mondjuk egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság, nyilván itt 3 napról beszélünk, tehát ebből a szempontból nyilván rövidebb, de miért lesz ez más, mint az eddig megszokottak, hiszen ez lesz az első alkalom.
3: Igen, és pont emiatt, hogy ez az első alkalom, ezért mindenki nagyon kíváncsi, meg izgatottan várja, mert tényleg nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Nyilván vannak előzetesen tervek, meg azért most a sajtótájékoztatón is tegnap azért már így körvonalazták, hogy miket szeretnének véghez vinni, és ahogy így hallottam, ezt tényleg egy ilyen show műsornak csinálják, és tényleg azért rendezik így, és mindent a köré építenek, hogy ez a nézőknek és a közönséget kiszolgálja, és nekik legyen látványos, élvezetes, szórakoztató, és nagyon-nagyon sok újítást terveznek, akár ha olyanokat nézünk, hogy a pályának más lesz a színe, vagy ilyen más színek is lesznek a pályán, meg mindenféle fény effektekkel kalkulálnak, meg ha jól tudom, még élő koncert is lesz, Armand Duplantis előadja majd az új dalát, ami a világdöntőnek a himnusza. Úgyhogy sok-sok újítás lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogják tudni mind megvalósítani, meg a szigorú 3 órás programba beigazítani és besülíteni mindent. Mert ugye például mondjuk egy világbajnoksághoz képest az mindenképpen újítás, vagy más, hogy itt 3 versenynap van, és mind a három nap 3 órás időablakban mennek le a versenyek. Az ügyességi számokban nincs is selejtező, hanem csak a 8 legjobbak, teljesen a világon ők versenyeznek egymással, a futószámokban pedig 16-an, és akkor abból van egy előfutam, és egy 8-as döntő egy nagyjából 1,5 órával az előfutam után. Úgyhogy ilyen különbségek vannak, hogy nem húzódik el a versenyprogram úgy, hogy van délelőtti selejtezők, délután mindenféle középfutam, döntő, ilyesmi, hanem ez tényleg már csak a legjobbak közötti verseny, és emiatt sokkal izgalmasabb, megélvezetesebb nézőként is, mert mindig lesz valami történés a pályán, legalábbis ezt ígérik a szervezők.
2: Igen, te is azt emelted ki, hogy azért itt a show műsor jellege az, ami dominál ennek a történetnek, de azért sportértéke van, számotokra van, tehát hogy ez mondjuk egy Európa-bajnoksághoz, egy világbajnoksághoz képest hol helyezkedik, vagy helyezkedhet el, mert nyilván azért is nem tudjátok ezt előre, hogy most lesz először.
3: Igen, és ilyen szempontból kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni. Ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon, pont azért, mert tényleg a legeslegjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy Európa-bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, de akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a fő versenyük, és a fő versenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy durranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
2: Ezt meglátjuk, de hogyha már a szurkolókat, a nézőket kiemelted, akkor van ennek azért olyan célja is, hogy népszerűsítse az atlétikát, és csak azért kérdezem, mert hogy az atlétikának szüksége van még népszerűsítésre?
3: Szerintem abszolút, és mindenképpen lehet egy ilyen hozadéka, sőt, hogyha a 2023-as világbajnokságot vesszük alapul,

0: beállt egy változás szerintem, és talán jobban központba került az atlétika, nagyobb figyelmet kap, és szerintem egyre többen kezdik élvezni ezt a sportágat, vagy követni, vagy nézni. Olyanok is, akik korábban esetleg nem tudtak az atlétikáról, vagy a magyar atlétákról.
1: Igen, hát ezért óriási szó, hogy az elsőt éppen Budapesten rendezik meg, és hogyha már a hazai pálya szóba kerül, és a 2023-as világbajnokság is szóba került, akkor azt nyilatkoztad korábban, hogy te nagyon szeretsz hazai pályán versenyezni, hazai szurkolók előtt. Nyilván azért egy világbajnokság, nem biztos, hogy nyilván, ezt én gondolom, hogy tétben más, mint egy ilyen világdöntő, ezzel egyetért. Ezt mondod, hogy nyilván mindenki oda fogja tenni magát, jó eredmények születnek, de azért, főleg azért, mert nem volt még ilyen világdöntő, világbajnokság annál több, ott tudod, hogy milyen tét van, milyen nyomás van rajtad. Egy ilyen világdöntő ahhoz képest azért nyilván még lejjebb van, de ilyen szempontból akkor lehet különbséget tenni hazai pálya és hazai pálya között? Aztán majd a Gyulai Memóriáról is beszélhetünk ebből a szempontból, de hogy azért ez ugyanolyan lesz, mint mondjuk egy világbajnokságon hazai pályán pályára lépni?
0: Kíváncsian várom, hogy ugyanolyan lesz-e, és ezt majd nyilván utána fogom tudni megmondani jobban, hogy milyen volt belülről megélni, és hogy milyen volt most így a hazai pálya. Ez alatt a verseny alatt. Azért a hazai pályán futni az mindig különleges, szóval mindegy, hogy szinte mindegy, hogy milyen versenyt rendeznek, főleg, hogyha ilyen színvonalú versenyekről van szó, tehát hogyha mondjuk egy világbajnokságot vagy egy világdöntőt teszünk egymás mellé, akkor az, hogy most annak mi a tétje, vagy hogy a győztes mondjuk világbajnoknak fogják hívni, vagy nem is tudom pontosan itt most mi lesz a megnevezés, abszolút győztes, vagy valami győztes. Világdöntő győztes, igen. Ilyen szempontból az, hogy a tét kisebb. Értem a gondolatmenetet, mert mondjuk valószínűleg a sportokban is azért van egy olyan, hogy az olimpia, meg a világbajnokság az jóval magasabb szinten áll, és annak történelmi múltja van, és régóta tartanak ilyeneket, világbajnokságot, olimpiát. Ez meg egy teljesen új kezdeményezés, egy új verseny, egy új rendszerben. Nem tudom, hogy ez alapján a sportolók hogyan fognak ehhez hozzáállni. Szerintem talán lehet olyasmi benne, hogy talán kisebb tétet éreznek magukon emiatt, beleértve engem is, és jobban tudjuk élvezni a versenyt, és még jobb teljesítményt produkálni ezáltal. Nem tudom, kíváncsi vagyok erre, hogy ez majd hogyan fog elsülni.
1: De hát nyilván rengeteg magyar szurkoló lesz, és rengeteg külföldi szurkoló lesz. Én ezt feltételezem, és nem csak azért, mert hogy a világbajnokságon sok külföldi szurkoló volt, hogy ez világszinten, nem tudom, hogy sportolókkal beszélgettél-e erről, mert hogy tudják, hogy te magyar vagy, és Magyarországon rendezik ezt, hogy ők mit várnak ettől, és hogy mondjuk a szurkolóik mit várnak ettől, elutaznak-e mondjuk akár Amerikából, Kanadából, bárhonnan Magyarországra egy világdöntő miatt? Tehát ebből a szempontból tudunk bármit erről a versenyről?
0: Így, hogy a nemzetközi szurkolók milyen távolságról, vagy milyen arányban utaznak majd el, ezt nem tudom, de olyan vonatkozásban azért beszélgettem ezzel kapcsolatban külföldi atlétákkal, edzőkkel, hogy nagyon-nagyon várják, és nagyon örülnek annak, hogy Magyarország rendezi ezt a versenyt, mert a 2023-as világbajnokságnak nagyon jó visszhangja volt. Mindenki dicsérte, mindenki mondta, hogy fú, ez egy kimagaslóan jól sikerült világbajnokság volt. Nyilván én belülről ezt így éltem meg, de hát azért kicsit elfogultan, hogy ha mégiscsak hazai verseny, hazai pályán versenyeztem, ráadásul nekem az első világbajnokságom volt, úgyhogy nem nagyon volt viszonyítási alapom, de azoknak, akiknek viszont volt, mindenki egytől egyig azt mondta, hogy kifejezetten jó világbajnokság volt szervezés szempontjából, hangulat szempontjából, mert valahogyan a magyar közönség, nyilván kiegészülve a külföldi nézőkkel is, értő közönség volt, és együtt élt a pályán történtekkel, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon várják, hogy visszatérjenek Magyarországra a sportolók. Az, hogy milyen arányban jönnek majd külföldi nézők is, szerintem biztos, hogy jönnek, mert azért minden világversenyen lehet látni és lehet érzékelni, hogy mondjuk egy amerikának mekkora szurkolótábora van, és mondjuk ez majd kíváncsi leszek, és érdekes is lesz majd a végleges nevezési listából látni, hogy mondjuk a különböző országok mekkora csapatot tudnak felvonultatni. Mert azért most ezen a versenyen nekünk, magyaroknak nem lesz olyan hatalmas a csapatunk, bár egyébként ahhoz képest, hogy mondjuk pár éve hol voltunk, vagy hogy hogyan fejlődik a magyar atlétika, szerintem ez a létszám is egy egészen szép szám, amire büszkék lehetünk, de valószínűleg túlnyomó többségben azért Amerika domináns lesz ez a verseny.
1: Beszéltünk már arról,

0: hogy európaiként egy kontinentális viadalon már túl vagy, ugye azt is említettük, hogy picit több mint egy héttel ezelőtt ért véget az Európa-bajnokság. Szeptember 11 és 13 között rendezik ezt a világdöntőt, idény vége. Ilyenkor mennyire nehéz azért felkészülni olyan szempontból, nem csak nyilván vissza lendület, visszavárakozás, de azért egy Európa-bajnokság után egy picit már fáradtan lehet azért úgy felkészülni, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos verseny?
1: Lehet, és szerintem egyébként ez fejben dől el, hogy ki hogyan készül erre, vagy hogyan, mennyire várja, mennyire akar ott bizonyítani és teljesíteni. Hogyha mondjuk az Európa-bajnokság nekem egy olyan Európa-bajnokság lett volna, hogy maximális elégedett vagyok, és nagyon jól sikerült, és minden terv szerint ment, akkor lehet, hogy bár akkor meg talán azért lenne bennem még, hogy menjünk tovább, csináljuk, mert nagyon jól megy, de talán akkor lehetett volna bennem egy olyan, akkor ezzel így hátradőlök és leülök, és így jó, akkor kipipálva az idei évre a terv, de mivel nem sikerült azért maradéktalanul tökéletesen, és azért nem vagyok teljesen elégedett ezzel az Európa-bajnoki teljesítményemmel, így nekem ez külön jó volt, és nagyon örültem neki, hogy még van egy plusz lehetőségem, egy új esély, hogy ezt a szezont azért úgy zárjam, hogy én is elégedett legyek az idei teljesítményemmel, úgyhogy engem ez kifejezetten motivál még. Mindegy, hogy most már ez így nagyon a szezon végében nyúlik, nem érzem egyébként ezt így, hogy már fáradt lennék, vagy nyűgös, vagy így nehezemre esne edzeni, vagy készülni.
0: Nyilván majd a világdöntő után tudunk a tapasztalatokról beszélni, úgyhogy majd várunk vissza akkor is, de akkor beszéljünk egy olyan világversenyről, amelyen túl vagyunk, ez az Európa-bajnokság, Birminghamben rendezték, és úgy fogalmaztál, hogy hát nem minden a tervek szerint alakult. Ugye nagyon sok mindenről lehet beszélni, és én gondolkodtam rajta, hogy eredményesség szempontjából, de időben visszafelé haladjunk, vagy haladjunk úgy, ahogy ez valóban az Európa-bajnokságon történt, és beszéljünk először a 100 méterről, ahol ugye az előfutamban futottál egy remek időt, 10.93, te vagy az első magyar, aki 11 másodpercen belül futottál 100-on, akkor kezdjük ezzel. Ez jól megalapozta a hangulatot, a jókedvet, a mindent, a motivációt, és akkor utána, nem menjünk még utána, beszéljünk erről az előfutamról, igen. Így indultál, hogy ebben benne van egy ilyen idő, egy ilyen jó szereplés, a 100 volt a fő fókusz?
1: Abszolút, igen, a 100-on volt a fő fókusz, és úgy mentem, hogy szerintem bennem van egy jó idő, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez kijönne ott, amikor igazán kell. De azért nem voltam, illetve amire odértünk az Európa-bajnokságra, addigra már úgy éreztem, hogy fejben is, tényleg mentálisan, fizikálisan készen állok arra, hogy azt a teljesítményt nyújtsam, amit szeretnék, és amit magamtól elvárok. De azért, hogyha azt nézzük, hogy a szezonom hogyan alakult, akkor azért nem volt ez annyira megalapozott önbizalom olyan szempontból, hogy nem volt tökéletes a szezonom, és nem voltak olyan eredmények, amik visszacsatolták volna azt, hogy igen, ott várhatok akár döntőt, vagy bármilyen érmet magamtól.
0: Bocsánat, itt hadd kérdezzek közben. Azt mondod, hogy vártad magadtól a jó eredményt, a jó időt, de hogy a tapasztalatokból nem biztos, hogy ez erre következtethettél. Ilyenkor, amikor elmész egy Európa-bajnokságra, akkor melyik az erősebb? Ilyenkor végigfut benned az, hogy idén a versenyeken mit futottál, és abból indulsz ki, vagy a pillanatnyi formából, a pillanatnyi érzésből, hogy akkor most érzed azt, hogy te igen, egy jó eredményt tudsz elérni, egy jó időeredményt.
1: Abszolút a pillanatnyi érzésből, meg formából. Nagyon vártam egyébként így magam megerősítésére azt, hogy majd esetleg a Gyulai Memoriálon, ami az egyik utolsó versenyem volt az EB előtt, na majd akkor ott jön egy jó eredmény, vagy az országos bajnokságon, vagy valahol ott a vége felé, hogy egy kicsit így megkönnyebbüljek, hogy igen, érzem és tudom, hogy bennem van egy nagyon jó eredmény, mert a felkészülés nagyon jól sikerült, és mert úgy éreztem, hogy fejlődtünk a tavalyi évhez képest, szóval akkor annak ki kell jönnie. Viszont nem jött. De ilyenkor ezt így szerintem mindenképpen félre kell tenni, és el kell engedni. Mert hogyha arra fókuszálok, hogy mi történt a szezonban, akkor nem fogok jól szerepelni az Európa-bajnokságon, mert az abból, főleg, hogyha nem egy olyan szezon volt, ahol szórtam a 10-0-ákat, akkor mire alapoznám az önbizalmat? És ilyenkor jön be a hit, hogy már pedig én el tudom képzelni magamról azt, hogy tudok gyorsan futni, és mindegy, hogy mi volt eddig. Ugyanígy, ahogyan én magam szezonját nem nézem azt, hogy mi volt eddig, ugyan a többiek is sem számít, mert persze nyilván befolyásolhat mentális felkészültséget, meg önbizalmat, meg sokféle tényezőt befolyásolhat a szezon alakulása, de az a verseny az ott dől el aznap, az aznapi forma, az aznapi fejbeni hozzáállás, mentális készségek, minden versenyzői hozzáállás, tehát ez az ott dől el, és mindegy, hogy előtte mi volt. És mindig így, hogyha nem sikerül olyan jól a szezon, akkor így próbálok hozzáállni, hogy ez egy tiszta lap, ez egy új verseny, és most kell bizonyítanom.
0: Jól indult tehát ez az előfutam, és aztán jött a döntőbe jutásért való futam, és most hallgassunk meg egy interjút, annyit előjáró van, aki esetleg nem emlékszik, hogy ugye újra számolták az idődet, ezt lehet így mondani?
1: Hát történt egy kis hiba, akkor ott én se értettem, hogy mi történik, utána később elmagyarázták, hogy egyébként ez hogyan történhetett így, vagy hogy akkor a hiba hogy csúszhatott a rendszerbe. Amikor beértünk, és néztem a kivetítőn, akkor láttam, hogy ez nem lehet egy tized, nem lehet köztünk egy tized, hát azért futottam már pár versenyt, és érzékelem, láttam, hogy harmadik vagyok, de azt is láttam, hogy nem annyival, mint amit kiírtak. Akkor ott nyilván ott a versenyhevében nem vettem észre azt a mintát, hogy tizedekre kerekített valamiért a gép, és ezért lehetett az, hogy az elsőnek és a másiknak is 11-10-et írtak ki, holott közöttük is lehetett látni a különbséget, nekem 11-20-at, és akkor így tovább, ugye tizedekre kerekített felfele a gép valamiért úgy volt beállítva, de aztán utána rögtön korrigáltak, vagy hát ha nem is rögtön, de egy pár perccel később már megvoltak a hivatalos eredmények.
0: És akkor, amikor még nem tudtad a hivatalos eredményeket, akkor nyilatkoztál az M4 Sportnak, hallgassuk meg, most idézzük fel ezt az interjút.
2: 11-13-as az időd, viszont én úgy látom, hogy ezzel éppen kicsúsztál, mert hogy van egy 11-12-es idő is előtted az első futamból, és egy 11-10-es kiskú. Úgyhogy sajnálom, nem vagyok a rossz írhozója, de ha jól értelmezem, akkor ez most egy századon múlik végül.
3: Vagy még melegítek, mert a 9-ig nem kell, vagy nem melegítek, aztán odaállok, ha kell. Nem tudom, én ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert 2-9-ig voltam. És kezd elegem lenni, hogy mindenről csúszok.
0: Takács Boglárka vendégünk, és nem azért játszottuk le ezt az interjút, hogy sebeket tépjünk fel, hanem egy picit felépítsük az Európa-bajnokságot lelki szempontból, mert hogy beszéltünk itt arról, hogy milyen jól kezdted, és aztán egy századon múlt az, hogy nem jutottál be a 100 döntőjébe. Ez egy olyan dolog, az egy század, amit utána nagyon nehéz feldolgozni? Tehát jobb lett volna akkor nagyobb különbséggel lemaradni?
1: Igazából mindegy, hogy mennyivel marad le az ember a döntőről, lemarad most egy századdal, vagy hát szinte mindegy. Persze most ezen így akkor lehet azt mondani, hogy fú, de közel volt már csak egy század, de ugyanúgy 9. vagyok, hogyha többen maradok le, mondjuk, hogyha nem mindegy. Szóval szinte mindegy, hogy mivel kap ki az ember szerintem. Nem az egy század bosszantott, vagy hát nyilván az is egy kicsit, mert bár én hibáztam és elrontottam azt a futást, és ennek ellenére lehetett volna szerencsém, hogy akkor becsúszok a döntőbe, és akkor ott viszont már teljesen egy új verseny van, és bármi lehet. Nem így lett, de igazából utólag elemezve, vagy utólag nézve nekem kellett volna egy olyan elődöntőt futnom, hogy ne legyen kérdés a döntőbeli helyem, és szerintem meg lehetett volna csinálni. Nyilván ez nem így sikerült, és utána meg még ez csak egy ilyen ráadás volt, hogy ráadásul egy századdal kaptam ki, vagy maradtam le a döntőről. Ott akkor én összeomlottam, azért is, mert annak ellenére, hogy a szezonom nem volt tökéletes, azért én úgy mentem oda, hogy akármi lehet tényleg még, akármikor odállok egy versenyt, nyerni szeretnék, még akkor is, hogyha ez amúgy nem reális. De valahogy így tényleg úgy próbálok hozzáállni, és hinni abban, hogy meg lehet, és egyébként most főleg ott az előfutamos futásom alapján abszolút el is tudtam képzelni azt, hogy tényleg fel tudom venni a versenyt akár érmekért is. És az, hogy elvérezek egy elődöntőbe és ne jussak döntőbe, ez nem volt opció az én fejemben, nem készültem ilyen forgatókönyvre, nyilván bármikor történhet bármi, de ez akkor ott úgy nagyon mélyen, vagy így nagyon megérintett, vagy nagyon rosszul kezeltem, mert abszolút tényleg nem volt ilyen a fejemben, hogy én nem is kerülök döntőbe. Úgyhogy nehéz volt ott bármit mondani, meg gondolkodni rajta, ott utána kicsit udvariatlan újságettem mindenkivel, és csak végigmentem a mixzónán interjúk nélkül, és siettem vissza már itt a pályára, és csak ültem ott, és írtam, és így gondolkodtam, hogy ez hogy történt, és hogy miért. De utána nyilván ugye folytatódik az Európa-bajnokság, és össze kell magamat szedni magamért is, a következő versenyszámomért is, meg a csapatért is később, úgyhogy nem szabad beleragadni.
0: Itt egy századról beszélünk, az felfoghatatlan különbség, de hát nyilván valahogy el kell dönteni, hogy ki jut döntőbe és ki nem. Mindjárt beszélünk arról a hírek után, hogy aztán ezek után a 200 és a váltó, hogy sikerült az Európa-bajnokságon, de valóban nyilatkoztál olyat ezután az egy százados lemaradás után, hogy nem baj, majd legközelebb akkor megnyerem?
1: Igen, azt hiszem a végén egy ilyen mondattal hagyta a számot, hogy jó, nem baj, majd két évben megnyerem. Egyébként ezt tartom magam, már most is szerettem volna nyerni, és szeretnék egyszer odaérni, és nyilván ez nem így működik, hogy akkor most én bemondom, és akkor majd én nyerem, de ebből is levontam a következtetéseket, és egyébként szerintem főleg az előfutamos futásomra tudok támaszkodni, meg azokra a részeredményekre, amiket mértek, a sebességemre, és arra, hogyha a sebességemet nézzük, és azt az időeredményt, amit az előfutamba futottam, akkor azok a célok, amiket kitűztem magam elé még fiatalabb korom, amikor elkezdtem a sportot, azok nem irreálisak teljesen, sőt, egyáltalán nem irreálisak. Nyilván nem mindig teljesen egyenes út vezet feléjük, meg azért még sok mindent kell annak érdekében tennem, hogy ezeket elérjem. De dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy hát a két év múlva összejön.
0: A mikrofonnál továbbra is Berelmese, vendégünk pedig továbbra is Takács Boglárka, rövid távfutó, országos csúcstartó. Beszéltünk a 100 méterről a birminghami Európa-bajnokság kapcsán, ami után jött a 200 méter, amivel kapcsolatban lehet, hogy ez a legtöbb szurkoló számára csak utólag derült ki, amikor azt nyilatkoztat, hogy annyira nagyon nem is készültetek a 200 méterre, de egy döntő összejött.
1: Igen, ez így van. Nem csak, hogy nem annyira, hanem egyáltalán nem készülünk a 200 méterre, egyáltalán nincs fókuszban, és az szerint az edzés módszer szerint, ahogyan mások megközelítik a 200-ra való felkészülést, az alapján mi egyáltalán semennyire nem készülünk rá. Abszolút a 100 méterről közelítjük meg, úgyhogy emiatt nekem azért voltak ezzel korábban is gondjaim, hogy ennek ellenére, hogy tudom, hogy nincsen bennem az edzés munka, amiben mondjuk másokban benne van, akik 200 métert futnak, ennek ellenére higgyem el azt, hogy pedig van ott keresni való még így is közöttük. Ez kicsit azért nehéz, és nehéz úgy odaállni, hogy nincs mögöttem az a tudás és az a tapasztalat, hogy igen, én egész évben futottam ezt a távot, és futottam erre ennél hosszabb távokat is akár edzésen, és készültünk erre, és minden megvan ahhoz, hogy ebben nagyon jól szerepeljek. Enélkül kell nekem odaállnom általában a 200 méterhez, mert edzőmmel német randdal továbbra is úgy vagyunk vele, hogy a 100 a fókusz, és arra edzünk, arra készülünk, és a 200 pedig egyfajta kiegészítés, és maga a 200-as versenyek azok a hosszabb résztávjaim.
0: És azért nem készülsz a 200 méterre, mert hogy az elvenne a 100-ra való felkészülésből, akár időben, akár energiában?
1: Talán igen, erről talán inkább az edzőm tudna így sportszakmai titkokat elárulni, hogy akkor ez hogyan is néz neki, hogyha sokkal inkább a 200-ra fókuszálnánk, vagy arra is készülnénk. Én azt tudom, így az eddigi 4-5 éves közös munkánkból kiindulva, hogy nekem annyira nem fekszik az a fajta savas munka, ami mondjuk egy 200-as, 400-as futónak kell és szükséges, és emiatt sokkal inkább azt a részét fogjuk meg a dolognak, és azt a részét fejlesztjük tovább, amiben már alapból jó vagyok, és ami az én erősségem. Neki ez a szemlélete az edzőmnek, és ő vele úgy készülünk, hogy amiben jó vagyok, ami nekem az erősségem, a végsebességem és a távközi futásom, abból csinálunk sokat, és nem próbáljuk behozni a lemaradást az esetlegesen olyan hiányosságoknál, mint mondjuk a savas edzésmunkának a jobb teher, vagy bírása, vagy ilyesmi. Úgyhogy emiatt mi inkább a rövidebb felől közelítjük meg az edzéseken, és úgy építjük fel a 100 métert is, és az egész edzés munkát.
0: De hogyha nem készülsz komolyan a 200-ra, mégis egy Európa-bajnokságon be tudsz jutni a döntőbe, akkor nem lenne érdemes készülni a 200-ra?
1: Igen, nyilván ez logikus kérdés, és én is gondolkoztam már rajta, hogy az Európa-bajnokság óta. Majd lehet, hogy a szezon végén leülünk az edzőmmel, és átbeszéljük, hogy akkor változtatunk-e az eddigi készülési formán bármit, és ha igen, akkor ez mennyiben érinti majd a 200 méteres felkészülésemet. Bár én gondolom, hogy nem fogunk, de azért majd ezt így mérlegeljük, hogy akkor hogyan kéne.
0: A mérlegeljük az azt jelenti, hogy neked ugyanannyi beleszólásod van, mint neki?
1: Nem, a végső döntés az nála van, de talán most már jobban tudunk úgy kommunikálni, hogy nem csak az van, hogy ő megmondja, hogy mi van, és akkor az a végleges, hanem azért enged beleszólást, vagy legalábbis megbeszéljük, hogy ki mit gondol, vagy ki mit érez, vagy ki mit tart jónak, és így kikéri talán a véleményemet jobban.
0: De ez, bocsánat, az idő előre haladtával, hogy minél több tapasztalatot szereztél, úgy nem azt mondom, hogy egyre jobban van jogod beleszólni, hanem egyre jobban érzed úgy, hogy úgy tudsz beleszólni, hogy az valóban úgy hasznos, ahogy ő lát téged. Tehát, hogy ő lát téged kívülről, te érzel valamit belülről, és minél több tapasztalatod van, annál inkább valós az a megérzés és az a látásmód, ahogy te állsz ehhez.
1: Talán igen, bár... Tehát inkább én úgy fogalmaznám ezt, hogy most már igen a 10 év alatt, amióta ezt a sportágat űzöm, van annyi tapasztalatom, meg talán ahogyan így egyre idősebb vagyok, vagy egyre jobban kezdem átlátni, vagy érteni a dolgokat, hogy mit miért csinálunk, vagy tényleg jobban, több tapasztalattal rendelkezem mostanra. Így jobban át tudom neki adni az érzéseimet ezzel kapcsolatban, mondjuk, hogy egy edzésmunka hogyan esett nekem, vagy hogy az hogyan pihentem ki másnapra, és inkább csak ilyen plusz információkat tudok neki adni a belső érzéseimről, visszajelzéseket, és ez alapján ő talán könnyebben tud tájékozódni, bár néha lehet, hogy csak összezavarom, úgyhogy ezt neki kell így kezelnie, hogy mennyi az, amennyit enged nekem úgymond beleszólási jogot, vagy hogy amennyiben megkérdezi a véleményemet dolgokról, és mennyi az, amiben viszont neki kell döntenie, mert ő látja racionálisan kívülről szakmailag, hogy mi az, ami kell, és mire van szükségem ahhoz, hogy fejlődjünk. Szóval ez egy kicsit így a kettőnek a keveréke, vagy így meg kell találni az egyensúlyt.
0: Amikor az edzésről beszéltél, akkor mondtad, hogy nem úgy, mint a 200-as, 400-as futók. Tehát aki 200-at fut, ő könnyebben fut 400-at, tehát hogy a 100 és a 200 között sokkal nagyobb a különbség, mint mondjuk a 200 és a 400 között?
1: Nem, abszolút nem. Tehát ez nagyon egyénfüggő. Van, aki inkább 60-100-as sprinter, és már szinte a 100 méter is hosszúnak érződik neki. Van, aki kifejezetten 100-ra alkalmas, és nem is fut szinte 200-at soha. Van, aki mindkettőre, én is inkább ebbe a csoportba tartozom. És van, aki kifejezetten a 200-ra fókuszál, és akkor amellé választja azt, hogy néha 100-at, vagy esetleg a 400 fele is elmegy, és 400-at is fut. Mostanában az időrend alapján is a 200-400 az kevésbé fér meg egymás mellett, mert néha ütközés van így időrendben, mondjuk világversenyeken. Ez attól függ, hogy ki mire alkalmas, kinek melyik munka fekszik jobban, és miben a legtehetségesebb, vagy mit lehet, mit érdemes fejleszteni. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez közelebb áll a 200-400-hoz, mint a 100-hoz, ez egyénfüggő.
0: De hogyha idény végén leültök, és beszéltek arról, hogy akkor mi legyen a 200-zal, befolyásolja a döntést az, hogy itt az Európa-bajnokságon döntőbe jutottál?
1: Szerintem egyébként nem fogja befolyásolni a döntést, mert egyrészt az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy képes lehetek döntőbe jutni, meg hogyha az eddigi eredményeket nézzük, az eddigi Európa-bajnokságokat, akkor ez most egy kifejezetten erős Európa-bajnokság volt, tehát olyan még soha nem volt, hogy 23-on belül eredmény kellett a döntőbe jutáshoz. Na most ez nálunk 22-77 volt. És eddig a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokságon azt hiszem 69 kellett talán a bronzéremhez, 4 éve meg 71. Na most 69-en belül voltak 7-en, szóval hatalmasat fejlődött a sprint pár éven belül, és ez egy ilyen folyamatos fejlődés, ami valószínűleg csak egyre magasabb szintre fog fejlődni. Úgyhogy ez alapján, az eddigi eredmények alapján is az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy akár lehet helyem 200 méteren is ott az Európa élmezőnyében. Inkább nekem voltak ezzel problémáim, vagy én nem tudtam magamat úgy belehelyezni, vagy elképzelni, hogy igen, 200-on is akár odaérhetek. Tehát még mondjuk egy 100 méteren sokkal inkább kinézek magamból olyan időeredményeket is, amiket mondjuk lehet, hogy mások még nem, vagy eléggé elrugaszkodottnak gondolnak. Úgy 200 méteren nem tudtam azt arányaiban ugyanazt azt az elrugaszkodott eredményt levetítve elhinni magamról, vagy kinézni magamból, hogy igenis odaérhetek mondjuk egy világbajnokság, vagy egy olimpia döntőjébe akár. És ez most, hogy legalább az Európa-bajnokság döntőjébe eljutottam, ráadásul úgy, hogy 3 olyan futást produkáltam, amivel egyébként picit magamat is megleptem, mert pont emiatt, hogy nem készülünk annyira 200 méterre, azért tartottam korábban tőle. Most mondjuk ez az Európa-bajnokság kicsit más volt minden szempontból, mert most más hozzáállással látom a 200 méterhez, és lehet, hogy ez volt a kulcs, hogy máshogyan, más csináltam oda, máshogy akartam a 100 miatt is.
0: Úgyhogy... Főleg a 100 miatt, vagy van más szempontból is más?
1: Szerintem főleg a 100 miatt, és főleg a 100 miatt is, meg amiatt is, mert éreztem, hogy a formámmal nincs gond, és a formám az nagyon jó, és a sebességem nagyon jó, és 200-on nyilván a rajt az kicsit kevésbé számít, szóval ott úgymond lehetek nyugodtabb, hogy mindegy, hogy szinte milyen az eleje, hogyha azt a részét a futásnak, amit kell, és amit szoktam, megcsinálom úgy, ahogyan tudom, akkor ebből lehet egy jó időeredmény, és próbáltam erre hagyatkozni, és úgy futni a 200-at, ahogyan technikailag megbeszéltük, és jöttek is a jó eredmények. Más késő harmikra már kicsit azért elfáradtam ott a sokadik futásra.
0: Említetted itt, hogy a 200-as idők mennyit változtak két év alatt, a te időid, idejeid is ennyit változtak két év alatt? Tehát ez a fejlődés, ez ugyanúgy benned is megfigyelhető?
1: Hogyha azt nézzük, hogyha most szigorúan számszerűen nézzük, akkor nem, akkor ekkora ütemben nem fejlődtem. Viszont hogyha az átlag eredményt nézzük, akkor szerintem egyre jobban stabilizálódik egy magasabb szintű eredmény, és abból lehet, vagy arra lehet építkezni, hogy évről évre egyre stabilabban, egyre jobban futok, és abból néha-néha, amikor világverseny van, vagy a főverseny, amire időzítjük a formát, akkor jöhet ki egy extra, vagy még jobb eredmény.
0: A váltóról még mindjárt beszélünk, hiszen ott a hatodik helyen végeztetek, de ez a 200-as döntőbe jutás, ez egy picit azért befolyásolja azt, hogy te ezt az egész Európa-bajnokságot hogy értékeled? Vagy az a százon múlik?
1: Most ez így nehéz egyben értékelni, vagy hát nyilván egyben is kell rátekinteni, hogy ez az Európa-bajnokság, akkor ez sikeres volt, vagy nem sikeres, de nehéz így egy kalap alá venni a százat, a 200-at, a 400-at, mert mindegyik egy külön eredmény, más elvárásokkal mentem oda, van amelyiken alulta is tettem az elvárásomnak, a saját magam elvárásával szemben, van amelyiken felül, mert bár igen, 200-on is szerettem a döntőt futni, de sokkal kevésbé hittem el, hogy tényleg fogok tudni döntőt futni.
0: És sokkal kevésbé viselt volna meg, hogyha 200-on nem jutsz döntőbe, de 100-on igen?
1: Ha 100-on döntőbe jutok, és azt futom, amit szeretnék, akkor lehet, hogy nem érdekelt volna, vagy nem fájt volna annyira, hogyha 200-on nem jutok már döntőbe. Viszont így, hogy nem jutottam 100-on döntőbe, így fájt volna, ha 200-on sem, mert azt nem szeretném, hogy mindkettőben ilyen a közepe vagyok a mezőnek, szeretnék odaérni az elejére. És legalább így az egyik versenyszámomban sikerült döntőt futni, úgyhogy ennek ez azért így, nyilván a 100-at az nem kárpótolja teljesen, de azért picit javít így az összhatáson.
0: De hogyha már értékelésről beszélünk, akkor ez, hogy 100-on nem jutottál döntőbe, ez akkor is csúnya ez a szó, hogy sikertelenség, de csak hogy értsd, hogy mit szeretnék kérdezni, hogy akkor is sikertelennek értékeled, hogyha egy olyan fantasztikus időt futottál volna, és azzal nem jutsz döntőbe, akkor is sikertelennek ítéled ezt a történetet?
1: Nem, az megint más. Tehát hogyha mondjuk úgy futottam volna, hogy futok egy országos csúcsot, és azt érzem, hogy ebben ennyi volt, és tökéletes volt a futás az elejétől a végig, és nincs benne hiba, és kifutottam magam, és azt hoztam, amit tudok, és ennek ellenére az nem elég, akkor nyilván szomorú lettem volna, és elgondolkodtunk volna, hogy akkor mind kell változtatni ahhoz, hogy mondjuk két évvel odaérjek és döntőt fussak. De így, hogy azt érzem, tehát magamnak okoztam azáltal a csalódást, hogy délelőtt bebizonyítottam, hogy tudok jól futni, tudok gyorsan futni, tudok jól rajtolni, és mégsem tudtam ugyanazt a futást oda tenni a pályára, amikor igazán számított az elődöntőben. És emiatt ezért bánt igazán, hogy utólag nézve az eredményeket, amikkel akár érmet lehetett nyerni, vagy amivel döntőbe lehetett kerülni, ez is sokkal erősebb volt, mint az elmúlt években, tehát olyan még nem volt, hogy 13 vagy 13-a valaki kiessen és ne kerüljön döntőbe, de ez valahogy nem vigasztal. Tehát, hogy oké, hogy fejlődik a mezőny, de nekem is fejlődnöm kell a mezőnnyel, mert máskülönben minek csinálom, hogyha én megrekedek egy szinten. Szóval nyilván az úgy akkor egy kicsit máshogy nézi az ember, hogyha tényleg a maximumot nyújtom, és úgy nem jutok be a döntőbe. Így azért kicsit más most.
0: És hogyha megfordítjuk a kérdést, hogy úgy jutottál volna döntőbe, ami ennél a futott eredménynél sokkal rosszabb időeredmény, akkor ez milyen érzés? Ott nyilván arról nem beszélhetünk, hogy és aztán a döntőben mit futottál, mert hogy ez teoretikus, de hogy akkor kevésbé számít az időeredmény, hogyha megvan a döntő?
1: Szerintem igen, mert nyilván az időeredmény azért fontos, és szeretnénk minél jobb időeredményt futni, De ugye ez függ azért a körülményektől is, tehát hogyha mondjuk azért futottunk volna lassabban, és mindenki már mondjuk nagyon erős szembeszél lett volna, vagy nem tudom, szakadó eső, akkor nyilván logikus, hogy nem jönnek azok az eredmények. Hogyha csak úgy semmi hátráltató tényező nincs, és ennek ellenére lassabban futunk, vagy fut a mezőny, és úgy jutok mondjuk egy gyengébb idővel döntőbe, az azért nem számít annyira, mert általában egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, tehát az év fő versenyén, ott nyerni kell a fordulókat, az tovább kell jutni. Tehát ott az a feladat, hogy előfutamból elődöntőből döntőbe kell jutni. Ott kevésbé számít talán az időeredmény. Ez inkább azoknak számít, akik mondjuk nem nyerik meg a versenyt, vagy nem nyernek érmet, és akkor nézegetik, hogy jó, oké, nem, de legalább valamilyen jó időeredményt ért el. De egy ilyen verseny igazából tényleg a következő lépcsőfokot kell teljesíteni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ha gyengébb idővel de döntő, akkor azt választottam volna, ha lehetne ilyet.
0: Takács Boglárka, az MTK atlétája a vendégünk. Maradt még egy versenyszám az Európa-bajnokságon, ez a váltó, ahol végül a 6. helyen végeztetek. A 100, megint csak kudarcot használom ezt a szót, de nyilván nem az, de hogy számodra csalódás. Tehát, hogy a 100 csalódását a 200-zal már fel tudtad annyira dolgozni, már mint a 200 méteren döntőbe jutással, hogy a váltóra már megint úgy álltál oda, hogy akkor most tényleg mindent bele, ráadásul itt másokért is küzdeni kell, nyilván egy váltó rajt az teljesen más, mert tudod, hogy nem csak saját magadért küzdesz, hanem három másik emberért is, vagy több másik emberért is, tehát hogy akkorra már sikerült mindazt feldolgozni, ami korábban történt, és úgy álltál oda a váltóhoz, ahogy egyébként szerettél volna odaállni?
1: Igen, egyértelműen ott már teljesen a fókusz átkerül a váltóra és a következő feladatra. Azt nem mondom, hogy sikerült feldolgoznom addigra a 100 métert, mert inkább azt mondanám, hogy a 100 méter másnapján azért én ott meggyászoltam azt a döntőt, meg nem voltam annyira jól, de akkor ott már próbáltam a 200 méter át helyezni a fókuszt, és csak arra figyelni, hogy mindegy, hogy mi történt a 100-on, most ez egy új versenyszám, itt tiszta lappal indulok. És ugyanígy a 200 után és a 200 döntő másnapján nagyon fáradtnak éreztem magam, de utána délutánra így összeszedtek a lányok, meg kimentünk átmozgatni, és akkor már így hangolódtunk a következő feladatra. És ilyenkor így, ha nem is feldolgozza teljesen az ember, mert egy-két nap alatt nem lehet ezeket az eseményeket feldolgozni, mert olyan érzelmi intenzitása van, meg olyan fizikális terhelés, meg mentális terhelés, meg olyan összetett és komplex egy Európa-bajnokság, meg olyan érzelmi hullámokat él meg az ember, hogy ezt feldolgozni nem lehet, viszont így félretettem a következő feladatok érdekében. Úgyhogy a váltóra már így az előtte napi átmozgatással elkezdtünk hangolódni, utána a lányokkal elmentünk csillámot venni, hogy tényleg minden tökéletes legyen, így a dekor is stimmeljen, és ezen nem újjon a dolog. Úgyhogy ez már egy teljesen más állapotban, vagy érzelmi állapotban történt. Ott már igazából nem, tehát ott, amikor kimentünk a pályára, már nem azon gondolkodtam, hogy akkor mi történt 4 napja a 100-as döntő előtt, vagy után, vagy hogy voltam, vagy mint volt, hanem akkor ott új feladat van, és teljesen arra fókuszálunk egymásra, a csapatra, a váltásokra, és azt próbáljuk tökéletesen kivitelezni.
0: Úgy fogalmaztál, hogy elgyászoltad az eredményt, az nálad hogy néz ki? Ilyenkor magadba fordulsz, vagy pont, hogy beszélned kell róla, ki kell beszélned magadból, hogy néz ez ki nálad?
1: Hát mikor, hogy azért aznap este nem aludtam el olyan könnyen, meg úgy egyáltalán nagyon nehéz ilyenkor rendesen aludni egy Európa-bajnokságon, hiába a teljesítményhez nagyon fontos az alvás, azért ilyenkor tényleg, amikor még este fut az ember, utána nagyon nehéz így lecsillapítani az érzéseket, meg mindent, hogy el tudjon nyugodni a szervezet, és tudjak aludni. Akkor ott este még beszéltem hozzám közel álló emberekkel, így próbáltak vigasztani, nyilván nem lehet, vagy aranyosak, meg nagyon-nagyon jól esett az a sok-sok kedves üzenet, amit kaptam, tehát az a szeretet, amit akár sikeres egy verseny, akár sikertelen megtapasztalok az emberek nagy részétől, az nagyon-nagyon jól esik, és bár nem is azóta se tudtam még mindenkinek válaszolni, de innen is köszönöm egyébként a sok támogatást, meg gratulációt, meg biztatást, mert tényleg nagyon sok olyan üzenetet kaptam, ami nagyon jól esett, és bár nyilván nem hozza vissza, vagy nem tudom újraírni vele az elődöntős történéseket, de azért jól esett a lelkemnek ilyenkor. Másnap meg kicsit így magamba fordultam, meg nem tudom, így sétálgattam ott a hotel körül, és próbáltam feldolgozni a történéseket, és átállítani a fókuszt a 200-ra.
0: És akkor a csillám az végérvényesen segített, ugye?
1: Mindenen. Hát úgy tűnik, igen, ezt a lányok találták ki. Bár egyébként én is szoktam ilyeneket, azért vannak nekem is ilyen dolgaim, meg régebben is így a szemem sarkába is szoktam ilyen kis csillámot rakni. De most a lányok jöttek, a két fiatalabb lány, Lili és Zita jöttek az ötlettel, hogy mi lenne, ha raknánk ilyen nemzeti színű kis csillámot a szemünkhöz. Hát én benne vagyok minden ilyesmiben, úgyhogy nem kell sokáig győzködniük.
0: Jól sikerült, hiszen a hatodik helyen végeztetek. Most sokat beszéltünk, csak arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor te versenyző vagy, és hát mivel szeptember 11 és 13-a között rendezik a világdöntőt, azt hiszem, hogy most még egy darabig csak versenyző leszel, de azért így közeledve az idény végéhez, és hát azzal nem árulok el titkot, hiszen aki megnézi az adatlapodat, tudja, hogy 3 nap múlva lesz egy, hát ha nem is a szó klasszikus értelmében vett kerek születésnapod, de azért valamilyen szempontból mégiscsak kerek születésnap. Ilyenkor van idő arra egy kicsit, hogy kikapcsolj teljesen, elszakadj az atlétikától?
1: Így még nem gondoltam a szülinapomra, hogy akkor most ott nem tudom, ilyen hatalmas bulit kéne szervezni, meg nincs is ilyen tervben. Nem, ilyenkor szezon közben annyira nem tudok teljesen elszakadni az atlétikától, tehát hogyha vannak olyan napok, amikor mondjuk pihenőnapom van, és mondjuk elmegyek a kutyusommal egy nagyobbat kirándulni, vagy sétálni, vagy akár mondjuk melegebb nyári napokon leugrok a Balatonra egy fürdésre, szóval ilyenek azért beleférnek, és ezek nem befolyásolják az eredményt.
0: Ilyenkor ez sikerül megtenni lelkiismeret furdalás nélkül? Sőt, azért, kell is?
1: Azért sikerül, mert az edzőm ebben támogat, vagy, tehát hogy ő nem tartja azt a szigort, amit mondjuk más helyeken lehet, hogy elvárnak, és nem azt mondom, hogy nem kell egyfajta szigor és egyfajta profi sportolói életet élni és szemléletet, mert kell, nyilván kell a jó eredményhez, meg a magas eredményhez. De nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy akkor most minden percem ki van számolva a napba, akkor most szigoron otthon kell feküdnöm egész nap, mert az a legpihentetőbb, mert sokszor nem, és sokszor ez is akár lehet személyfüggő is, hogy kit mi kapcsol ki, hogy mondjuk, hogyha egy hosszabb, könnyű tempójú, tehát most nem tudom, hatalmas tempót kell elképzelni, mondjuk egy hosszabb egyórás séta a Dunaparton, az kikapcsol valakit, akkor az bűntudat nélkül megteheti, mert attól nem lesz rosszabb, sőt igazából a séta az még így át is mossa az izmokat, és az csak javít a dolgokon. Úgyhogy mivel azért az edzőm így tudom, hogy ő mit vár el, és hogy mit enged meg, így ilyen dolgokkal nekem nincsen ilyen lelkiismeret furdalásom, vagy ilyesmi. Ha meg olyan dolog jutna eszembe a szabad időmben, hogy olyat csináljak, ami lelkiismeretfurdalást okoz, akkor az meg már úgy benne van a válasz.
0: Akkor azt inkább ne csináld.
1: Nem szabad, az majd a szünidőben.
0: Jól van, Takács Boglárka volt a vendégünk. Akkor csak azt kívánom, hogy érezd jól magad a születésnapodon. Előtte azt mondják, nem szabad megköszönteni senkit, mert hogy az nem jelent jót, úgyhogy ezt mi sem tesszük, de érezd jól magad, és akkor kitartást még a világdöntőig. Ott sok sikert, és hát utána meg majd jó pihenést, ez egy picit még messze van, még legalább 2-3 hét, de tedd meg és pihent ki ezt azért azt hiszem, hogy lehet mondani, hogy sikeres idényt. Gratulálunk mindehhez, amit elértél ebben az idényben. Takács Boglárka volt a vendégünk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

valaki. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna,

0: az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Vendéget köszönhetünk a stúdióban, hiszen itt van velünk a friss világbajnoki aranyérmes Guzi Blanka és edzője Kállai Ákos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Gondolom, hogy most ilyenkor nagyon kapósak vagytok, mindenki hív benneteket, mert hát azért ez egy óriási siker.
5: Köszönjük a lehetőséget, és köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Igen, hál' Istennek ez egy édes felajárója egy ilyen szép eredménynek, úgyhogy hál' Istennek most már azt tudom mondani, hogy tudom, hogy mire számíthatok egy ilyen szép eredmény után.
4: Nem is olyan régen, augusztus 12-én jártál itt a stúdióban a hazafutás műsorban, és akkor ugye még az EB aranyéremről beszélgettünk, meg arról, hogy a világbajnokságon is azért szeretnél valami maradandót alkotni. Hát betartottad a szavadat, nem sok időt eltelt, és sikerült.
5: Így van, azt mondtam magamban, hogy ez egy nagyon, nagyon jó kis év volt eddig, és szeretném méltóképpen lezárni. Én nem korlátoztam arra, hogy ez csak egy aranyéremmel lesz teljes, hanem egy jó érzéssel szerettem volna ezt befejezni, és ez sikerült.
4: Minden esetre beálltál egy nagy sorba, Simóka, Bea, Vörös Zsuzsa és Kovács Sarolta volt eddig ugye egyéniben világbajnok, és most már te is ott szerepelsz. Majd a végén azért még megkérdezem egyszer, de most már a sorban így az EB meg a VB győzelem után, most már az olimpiai aranya, ami motiváció?
5: Nem csak az olimpiai arany, hanem egyáltalán az olimpiai érem, azt gondolom az a legfőbb célom még, úgyhogy abszolút egy állomásként tekintek erre a világbajnoki címre is, még hogyha ez egy nagyon nagy dolog, de jó érzés, hogy azért volt egy némi hiányérzetem a versenyen, ugyanis a lövészetemmel, illetve az úszásommal nem voltam maradéktalanul elégedett, úgyhogy éhesen fogok belemenni a jövő évbe, az biztos.

0: 14 évesen olyan előnyből indult, mert már 2 éve csinálta ezt a sportágat, és annyira koraéretnek tűnt, vagy tűnik, és annyira edzetnek tűnt, hogy gyakorlatilag nem is lehetett őt megverni, tényleg nem lehetett megverni. És ez a motiváció szerintem Lankában benne volt, hogy ő szeretne most már a két ezüstérem után gyaranyéreme föl előlépni, de azt is tudni kell Blankáról, hogy ő soha nem úgy megy oda a versenyre, hogy most ő nyerni fog. A verseny napján lehet, hogy kimondja magának, hogy ma meg lehet, ma megcsinálom, de a verseny nem úgy készül föl, hogy nyerni fog, mert nem is szabad ötösában, mert nagyon hamar közbe jöhet valami kis apróság is, az kizökkenti az embert, meg hát ugye mások is pont ugyanarra készülnek. Úgyhogy ez az, hogy aranyémet érte el, és hogy ennyire össze tudta magát tenni ezen a versenyen, a döntőben is, meg az egész versenyen, ehhez ezek a lépcsőfok kellenek. És akik ezt nem lépik meg, hanem csak felülnek a csúcsra, onnan nagyon könnyen vissza lehet esni. Nem szeretnék jós lenni, mert nem vagyok, de én úgy érzem, hogy az egyiptomi kislánynak ez nagyon-nagyon-nagyon nagy teher, és innen inkább visszafelé fog fejlődni, vagy csúszni, és nehéz lesz neki fönntartani a fókusz még 2 évig.
1: Persze, hát mi beszélünk Blankáról, és hát arról, hogy a ti munkakapcsolatotok az mióta tart már?
2: Gyakorlatilag ugye Ákos szövetségi kapitányként indult az én életemben, és utána gyakorlatilag 2023-ban volt az a státuszváltás, amikor ő koordináló edzőm is lett, és gyakorlatilag a stábomat elkezdte koordinálni. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy egymásra találtunk, és tényleg ennyire összepasszulunk, hogy ilyen jól tudunk együttműködni, mert ez azt látom, hogy nagy áldás.
1: Mi az, amiben többet tud adni? Most Ákos, te fogd be a füled, mert ha sérni fog, akkor ne, hogy elbízd magad. Szóval mi az, amiben többet ad, mint a korábbi edzőid?
2: Én nem mondanám azt, hogy többet ad, mint a korábbi edzőim, mert nagyon jó kapcsolatom volt mindig is az edzőimmel, és mindig is nagyon, nagyon tisztelettel fordultam feléjük. Azonban Ákosnak az a különlegessége, hogy talán a szüleim, a családom után ő ismer legjobban, vagy nem is azt mondom, hogy után, hanem úgy azok között van, akik a legjobban ismernek, és már egy pillantásomból, vagy egy nem tudom én gesztikulációmból pontosan tudja, hogy mire van szükségem, és éppen ezért működik ez olyan jól, mert érzi azt, hogy mikor van mondjuk egy ölelésre szükségem, mikor van inkább csendre, és ezt nagyon jól alkalmaz a gyakorlatban is most már.
1: Ez az ölelés azért úgyis szóba került volna a beszélgetésen, ez edzői ölelés ilyenkor, vagy azért nyilván tudja mindenki, hogy ti együtt is éltek, együtt is vagytok, hogy ez a kettő gondolom azért olykor okoz egy kis problémát, bár láttunk sok olyan versenyzőt már, aki a párjával, a férjével együtt versenyzett, például ugye Hosszú Katinka, csak kíváncsiak erre az emberek nyilván, hogy működik ez közöttetek.
0: Ez nem párkapcsolati ölelés, hanem ez egy érzelmi töltés, tehát ilyenkor a versenyzőt megnyugtatni kell, nem a magánéletbe kizökkenteni, nem a versenyből kimozdítani, hanem kellene ki egy olyan rezonancia, ami őt megnyugtatja, ami helyre billenti, ami egy picikét a fókuszt újra megtalálja. Mert ugye ilyenkor az a baj, hogy nagyon elmennek a gondolatok, és az indulat, a gondolat az elindul abba az irányba, amit nagyon nehéz menedzselni, és ilyenkor meg kell nyugodni. Mert ilyenkor jön egy jó ölelés.
2: Egy biztos pont.
1: De ezt megkapja mondjuk Gipsz Júlia.
0: De ezt megkapja Gipsz Júlia is az edzőjétől, tehát hogy ez nem egy testi érintkezés, hanem ez egy olyan szeretet, megnyugvást ad a versenyzőnek, amire szerintem nekik szükségük van adott pillanatban. Valamikor nem erre van szükség, mert azt persze nem mondta Blanka, hogy időnként keményen szólok hozzá, amit később megbeszélünk, hogy nem kellett volna, de az eredmény szempontjából viszont ott nem megy rosszul a dolog, tehát bizony nem esik jól néha a nyers és őszinte kritika, vagy vélemény, viszont hosszú távon meg kell találni azokat a pontokat, mikor így, mikor úgy szóljon, vagy nyúljon a versenyzőhöz az edző.
1: Nyilván neked is megvan a tapasztalatod versenyzőkorodból, mert azért nem egy hétköznapi öttusázó voltál. Ezt tudod hasznosítani?
0: Hát más, mert ugye én fiú vagyok, ő meg lány, és a fiúkat az edzők nem szokták különlegetni, és nincs is rá annyira szükségük. Ilyen más a kommunikációnk. Én azt gondolom, hogy lehet azért sok mindent hasznosítani.

0: A tapasztalatból, amit mi tanultunk, vagy mi kaptunk az edzőktől, ezeket használjuk, de tényleg változnak. A mai fiatalok egészen másképp gondolkodnak, másképp vannak becsatornázva, bekötve. Banka tényleg egy különleges személy minden szempontból, tehát, hogy ezt erre tényleg rá kell érezni, hogy őre, neki mire van szüksége. Úgyhogy az ember próbál tanulni mellette is, meg a tapasztalatot előhozni, de itt a tankönyv semmit nem segít. Tehát azt azért nagyon fontos mondani, hogy lehet itt bárki akármilyen adjunktus, vagy professzor, vagy mindegy milyen tanár, ezek nem segítenek. Tehát, hogy nem a tankönyvből kell, hanem az életből kell, és sokszor ösztönből kell meríteni azt, hogy mi segíthet a versenyzőnek.
1: Persze, az is egy fontos dolog, mindig mondják az edzők, hogy a formaidőzítés milyen fontos, de hát most ez egy speciális helyzet volt, mert nem sokkal az EB után idejött a VB, nem lehetett kiengedni. Volt, aki, tudom, hogy pihent a fiúk közül is, éppen az interjúban beszélgettük is akkor, de te dolgoztál végig.
2: Így van, ugye mi a budapesti világkupa és világkupa döntő között pontosan azt is mondtuk, hogy ez egy fő próba az EB és a VB közöttre, hogy mi az a munka, ami esetleg beválik, vagy éppen nem válik be, de kipróbáltuk, és én tudatosan ebből merítettem is egyébként, hogy mi volt az, ami esetleg ott nem vált annyira be. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas gratuláció az összes táptagnak, ugye most 14 szakemberre dolgozom együtt, mert nagyon-nagyon jó munkát végeztek, és oké, én viszem a vására a bőrömet, azt szabad így fogalmazni, de azért ebben nagyon-nagyon sok embernek a lelkiismeretes munkája van benne, és örülök, hogy ezt is sikerült összehoznunk csapatmunkával.
1: Azért 14 ember munkáját nem könnyű, gondolom, koordinálni. Te mondod meg mindig az utolsó szót, Ákos?
0: Nem, Blanka. Blanka, de az elsőt is. Nem. De tulajdonképpen itt az a különleges dolog, hogy Blanka az nagyon jól kezeli saját magát, irányítja az embereket, menedzseli saját magát, de kell egy kontroll, és amikor olyan a szituáció, akkor én beavatkozom a szituációkba, de alapvetően a nagy ernyőt azt a háttérben összetesszük neki, hogy mi az irány, az edzőkkel, és akkor mindenki teszi a saját szakmai legjobbját teszi bele, és ott nem nekem kell megmondom, azt ő tudja. Hát azért ő a szakágért a felelős. Visszatérve erre a kérdésre, amire előbb Blanka válaszolt, hogy a két verseny között két hét volt, vagy két-két és fél hét, és ugye ez a világkupa döntő, és az EB és VB között is ugyanez az élethelyzet jött elő. Hát mondhatnám, hogy dicsérjük magunkat agyon, hogy milyen jól sikerült, mert hogy főpróbája volt a VK és a VK döntő, és hogy az EB-n ugye harmadik lett, nem negyedik, mint a VK döntőn, a VB-t pedig megnyerte, tehát meg tudta fordítani a sorrendet, de azért ez nem ilyen egyszerű. És a fő szempont az volt, hogy alapvetően abból lehet sokat tanulni, de nem az EB a fő verseny, hanem a VB, és az EB-t mint egy ilyen terhelést tettük bele, és például az EB-n a váltót ezért is szerette volna annyira Blanka, mert az egy gyorsító edzés volt számára egy nagy terheléssel. Speciális környezetben, mint a verseny, mert ugye azt nem lehet sehol szimulálni, úgyhogy mi azt tényleg edzésként fogtuk föl, ahhoz nagyon jól sikerült, mert egy szép bronzérem lett, zárójelben a hallgatóknak, hogy csak is azért, mert ott az egyik asszót, három asszót a zsűrik elcsaltak, és így a Blankáinak is egyik asszóját elcsalták, az asszó azt amúgy megnyerte, tehát ezt edzői szemmel vagy zsűri szemmel azt megnyerte, hogyha azt hivatalosan beírták volna az ő neve mellé, akkor ott Európa-bajnok lett volna.
1: De miért? Mit történt ott pontosan?
0: Az utolsó tized másodpercekben adott egy találatot a Blanka, mint kedvezményezett vívó, azzal kiegyenlítette az asszót, azzal nyert volna, de a zsűri valamit nem adta meg, amit a Blanka nem realizált, visszaállt középre, és lejárt az idő, ugye volt még hát a 9 tized, és akkor döbbent rá, hogy gyakorlatilag ő most kikapott. Az egy teljesen szabályos tus volt, a zsűri úgy ítélte meg, annyi előzménye volt, hogy ez a zsűri két asszót már levezetett korábban a török lánynak, aki később megnyerte a versenyt, és ott látványosan elcsalta az asszót a török lány javára. Ez egy török születésű edző volt, Isztambulban volt. Senki nem feltételezi, hogy egy szándékos dolog volt, de hogy nem volt hozzáértő, az egészen bizonyos. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy ez is kellett ahhoz De elején beszéltünk, hogy mi kellett ahhoz, hogy a Blanka a világbajnok legyen, az a két ezüstérem. Ez is nagyon fontos volt a Blankának, hogy ezt a lépcsőfokot meglépje, hogy túltegye magát rajta, hogy ezt ne teherként élje meg, ezt ne kudarcként élje meg, hanem ebből fejlődött és tanult, és most megnyerte az első asszonyát.
1: Ott abban a szituációban kinek van lehetősége arra, ha felismeri, hogy akár óvjon, akár jelezze, hogy itt hiba történt a zsűri asztalnál?
0: Csak a versenyzőnek, és egy dolgot tehet, hogy a fő zsűrit kihívja. De ugye ez egy veszélyes dolog, vagy nem, önmagában ez nem veszélyes, hanem az a nehéz, hogy a fő zsűri nem feltétlenül látja az asszót, a zsűri elmondhatja, hogy mi történt. Általában tudják, hogy mi az a mondat, ami levédi őket. Áj után volt, kilépett a pástról, tehát azokat a bűvös szavakat megtanulták már, hogy mivel védjük le magukat, és akkor onnantól kezdve nem lehet vele vitatkozni.
1: Akkor ez is egy olyan felkészülést igényelt mondjuk tőled a VB-re, hogy jobban figyelj arra is, hogy a bírók hogy ítélnek, hogy észrevedd az ilyet, erre kell figyelni, készülni?
2: Alapvetően engem nem igazán rázott meg az, hogy ez nem egy EB aranyérem lett, hanem bronzérem, én nagyon örültem a bronzéremnek, de úgy egy jó kihívás volt az élettől, hogy hogyan reagálok egy újabb szituációra, és azért is voltam büszke, hogy sikerült egyáltalán érmet szerezni, mert ott kicsit elment a kedvem a versenyzéstől, és ezt utána szépen menedzseltem, viszont azért egy jó tanuló pénz volt az a verseny, mert azóta én is sokkal szemfülesebb vagyok, és jobban követem a szabályokat, hogy mi az, ami mondjuk így a jogkörömbe tartozik, úgyhogy élelmesnek kell lenni a vívás alatt, amit így szépen az évek alatt megtanultam.
1: Mert ugye itt már pici kis különbségek vannak a legjobbak között, és ezért is kell, hogy nehogy véletlen becsúszson egy ilyen baki.
2: Így van, nem lehet azért itt oda ajándékozni egy-egy értékes pontot sem az ellenfélnek.
1: Hogy telt el az időszak az EB és a VB között ott? Munka-munka, vagy azért lelki fölkészítés? Hogy zajlott ez?
0: Ez azért érdekes, mert annyira a VB-re készültünk, hogy gyakorlatilag az EB az már majdnem, hogy így az utolsó finom hangulásnak kellett volna, hogy legyen, a helyett egy hatalmas terhelés volt, és gyakorlatilag annyira elfáradt a vers az Európa-bajnokság után, hogy ott az volt a kihívás, hogy hogyan tudjuk úgy föltölteni, pihentetni, de közben ugye azért mozogni kell, hogy visszatöltődjön, hogy energetikus legyen, energikus legyen, hogy motivált legyen, plusz megjött ugye az utazás az akklimatizációhoz, ami ugye szintén ott meleg van, időeltolódás van, ezeket ott meg kell szorítani, tehát hogy ott sem lehet egyből nekiesni az edzésnek, és itt ez okozta inkább a kihívást, hogy ezt hogyan menedzseljük, de én azt gondolom, hogy ezt Blanka nagyon jól helyretette. Mindig van egy kis apróság, ami megzavarja az embert, vagy közbe jön, ugye a repülőnek kicsit megfájdult a válla a rossz tartástól, ami egy érzékenyebb pontja neki évek óta.
1: Igen, itt egy elég hosszú repülőút.
0: Igen, és ott éppen ezért az első héten nem is tudott az OCR pályára fölmenni, de ezeket ott rögtönözni kell, és meg kell oldani. Amúgy azért nem nehéz, amiről beszélünk, mint hogyha ilyen lehetetlen dolgok lennének ezek, mert Blanka nagyon jól reagál ezekre a dolgokra, tehát hogy nem ijed meg attól, hogyha azt mondjuk neki, hogy kevesebbet kell, könnyebben kell, szeretne többet, tehát őt vissza kell húzni inkább, de pont ezért sokkal egyszerűbb, mint hogyha valakit előre kéne lögdösni, hogy most már jól ne mozognál.
1: Akkor te nem úgy vagy, mint a sztár futballisták, ott azt mondta éppen Löw Zsolt, hogy úgy tudta motiválni Mbappékat, hogy ha nyernek, akkor kapnak két nap szabad napot, mert már pénzzel nem lehet őket motiválni, annyit keresnek. Tehát neked nem az a motiváció, hogyha azt mondják, most két napot nem kell edzeni.
2: Hát nekem a belső motivációm a legerősebb, úgyhogy általában a külsőségekkel nem lehet engem nagyon megvenni. De szerintem a legtöbb ilyen sportoló egyébként ez jellemző, hogy van valami különleges belső hajtómotor, amit egyszerűen nem lehet elmondani, hogy mi az élvezet abban, hogy az ember mondjuk reggel 6-kor felkelésekor, vagy reggel 6-ra elmegy úszni, vagy nem is tudom, bármit így csinálni a sportolóként, de ez jó dolog egyébként.
1: fogunk beszélni természetesen magáról a versenyről, és csak így kíváncsi vagyok a részletekre. Az, hogy Kínában volt már világbajnokság, már jártál Kínában, ez segített?
2: Abszolút segített, már csak olyan szempontból is, hogy tudtam, hogy mire számít csak mondjuk az étkezés terén.
1: Gondoltam.
2: Igen, én nem árulok el nagy titkot, 9 napra legendő készítellel utaztam ki Kínába, dietetikusommal egyeztettünk, hogy na, akkor mit legyenek ezek, hogy ne érjen meglepetés, és bár jobb volt az étkezési lehetőség, mint 2 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy lehet, hogy még volt az, aki így volt rám, hogy na, nekem nem lehet meglepetést okozni a kajával, és nagyon jó volt az, hogy például nem éreztem azt, hogy elfogynék a verseny végére, mert 2 évvel ezelőtt viszont ez megvolt, ott rendesen elfogytam a versenynek a legvégére, illetve azért hasonló volt ugye az, hát azt mondom, hogy nem az időjárás, hanem az időeltolódás ugye az ugyanaz volt, de hogy az időjárásban a verseny legelején nagyon füllett volt, párás volt az idő. Ez picit másabb volt, mint 2 évvel ezelőtt, mert akkor 42 fokos hőségben futottunk, az semmihez nem fogható, nekem azóta sem. De jó volt, hogy...
1: Itt is volt ilyen Magyarországon, tehát végül is erre is tudták készülni. A 42 fok az itt is megvolt az idén nyáron, de akkor, aztán végül is itt nem annyi lett.
0: Akkor éppen edzetemben voltunk, ott meg hűvös volt.
2: De az a kínai hűség 2 évvel ezelőtt, az nekem azóta sem fogható semmihez.
1: Ja, van egyébként olyan, hogy mondjuk be van osztva az étrended, és akkor olyan lábbal keltél, hogy azt mondod, hogy nekem nem ez kell, hanem most a másikat választom, van ilyen lehetőséged?
2: Most már nem tartok olyan szigorú étrendet, hogy na akkor csak ennyit eltek ebből és ennyi grammot. Sokkal jobban beválik nekem az, hogyha kicsit ez ilyen szabadabb. És az irányvonalat azt tartom, azt megtartom, főleg egyébként a versenyek között meg úgy még szigorúbb ez, hogy mondjuk nem eszek már úgy csokit például. De szerintem ami most 2 éve tart mondjuk, az nagyon jól működik, és nagyon-nagyon beválik.
1: És ha ott nem tudott Blanka edzeni, akkor mivel tudtad tölteni az időt, hogyha fájt a vállad, vagy azért volt olyan munka, amit tudtál végezni?
0: Hát természetesen azért gyógytornázott, futni tudott, úszni tudott, vívni megpróbáltunk, az mondjuk másokból csináltunk csak fél edzést, de alapvetően igen, edzeni azért lehetett.
1: Amikor ott vagy a Páston, és most már térjünk át a versenyre, tudod azt, hogy az EB-n voltak ilyen dolgok, akkor ez hoz ki belőled valami dacot? Vagy nem lehet így indulni, mert akkor az félrevisz?
2: Nem, abszolút nulláról indítok majdnem, hogy minden versenyt, legalábbis az évben ez volt a jellemző, hogy igyekeztem úgy menni, hogy na, ez a verseny is nulláról indul. Persze az előző versenyek tanulságai, tapasztalatai azor ott vannak már a kis tanisztjámban, és ezeket jól tudom hasznosítani. De abszolút úgy megyek oda a versenyre, hogy legjobb tudásom szerint felkészültem rá, és gyakorlatilag szerintem az évben a vívásom volt az, ami a legnagyobb fejlődési éven ment keresztül, és itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon nagy köszönet a hazai veterán öttusázóknak, veterán vívóknak, mert olyan lelkiismeretesen segítettek nekem a felkészülésben, hogy szerintem ez látszódott a vívásomon.
1: Tehát tudni, hogy kik ők?
2: Nem akarok mindenkit egyesével felsorolni, mert biztos, hogy kihagynék egy-egy nevet, de voltak olyanok, akik majd nem minden edzésen ott voltak, például Kámány Roland, Bánkút Imre,
0: Csikós Attila,
2: Lőrincs Leó, vagy éppen Bárdi Róbert, és tényleg nem akarok senkit kihagyni, úgyhogy nem is akarnám folytatni a sort, de ők pontosan tudják, hogy mennyit segítettek.
1: És a 14 tagú stábba tartoznak, úgy számoljátok őket? Nem ők még külön?
0: Ők extrák, de ők nem stábtagok, de nagyon-nagyon-nagyon segítőkészek.
1: Ugye, ha emlékeim nem csalnak, régen, ha valaki a vívásban elvívta magát, akkor gyakorlatilag vége volt a világversenynek. Ez most is így van, hogyha ott nem sikerül el jól, akkor reménytelen a helyzet?
2: Most azért nagyon sokat változott a sportág, mióta ugye a lovagást felváltotta az OCR, az akadássportág. Úgyhogy így nehéz azt mondani, hogy az ember elvívja magát, mert hogyha mondjuk egy rossz alapkört vív, onnan kezdve ő még gyakorlatilag megnyerheti a vívást, mert egy új nap indul az elődöntőben, illetve a döntőben is. Viszont, hogyha egy jó pozícióban várja a folytatást a körvívás után, akkor azért kedvezőbb a pozíció, és utána, még hogyha veszít is. Úgyhogy ez nagyon furcsa így, de most már azért nem olyan a vívásnak a hangsúlyossága, mint régebben, legalábbis, hogy átértékelődött.
0: Ezt azzal egészteném ki, hogy ez az elődöntőtől van így. Tehát a rangsoroló vívás, elődöntő, döntő, mert ott vívnak egy rangsoroló víváson, beosztják őket a sorrendbe, ott nem pontot kapnak, hanem csak helyezést, és azt szerint mennek a pástra az elődöntőben, meg aztán végül a döntőben, és ott, ha olyan napja van valaki, hiába vívott rosszul, vagy gyengében a rangsoroló víváson, még másnap, vagy két nappal később lehet, hogy egy jó teljesítmény nyújt. De ha nem, akkor sem esik el annyira a mezőnytől, hogy teljesen kiessen a versenyből, viszont a selejtezőben ott még a régi pontszámítás van, és ott egy gyengén sikerült vívással bizony ki lehet esni a versenyből ideje korán, mert ott nagyon erős pontokat tudnak adni, különösen akkor mondjuk egy sajtó csoportban csak mondjuk 28-an vannak, akkor az 7-8 pontot is jelenthet egy találat, míg mondjuk a 35-en vannak, akkor csak 5 pontot ér. És az mondjuk 10 vereségnél az már rengeteg.
1: Ha összehasonlítod a korábbi EB-kkel, VB-kkel, olimpiával a mostani vívásodat, ez hova tartozik?
2: Ez az év nekem abszolút a csúcs volt eddig a karrieremben a vívás szempontjából. Nagyon-nagyon sok munka volt ebben, és nem csak ugye a vívó edzéseken, hanem a mentális oldalról is, hogyha nézem. És hülyeség azt mondani, hogy mi lett volna, ha így vívok az olimpián, vagy az eddigi világbajnokságokon, mert én hiszek abban, hogy mindenek oka van, és ezeket a lépcsőfokokat nem lehetett kihagyni. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy a körvíváson például most nagyon jól sikerült magamhoz képest, meg egyébként a mezőnyben sem volt egy rossz eredmény, mert szerintem nagyon kevés az az ember, aki pontosan látja, hogy én mind mentem keresztül, hogy egy ilyen eredményt végre tudjak hajtani.
1: Munka, munka, munka?
2: Nem feltétlenül csak munka volt egyébként, mert a munka ugye az általában erőfeszítés jelent. Itt meg nekem nagyon sokat kellett lazulnom is, vagy könnyed felfogással állni hozzá, vagy mondjuk az alap személyiségemben is kellett kicsit úgy változtatni gondolatokon, hogy felfogáson, hogy eredményesebb legyek.
1: Persze ezek után egy világbajnok vagy, nem biztos, hogy érdemes ilyet kérdezni, de van musod azért ott a páston, akivel nem szeretsz vívni?
2: Van, szerintem minden vívónak, még a legjobb vívónak is van olyan ellenfele, akivel mondjuk azt érzi, hogy a statisztikája nem olyan pozitív. Nekem is akad azért jó pár versenyző, de nagyon örülök neki, hogy például azért ez dinamikusan tud változni. Akár itt vannak nem is tudom, most pont egy svájci lány jutott eszembe, aki ellen eddig alig-alig szúrtam tusokat, viszont az elmúlt versenyeken meg sokkal pozitívabb a statisztikám ellene. Vagy éppen volt olyan orosz, akit azt hittem, hogy ment tudok megverni, és ott volt a Pazardzsiki világkupa, ahol meg bizonyítottam, hogy őt is meg lehet verni. Úgyhogy ez jó dolog, mert vannak az embernek kedvenc ellenfelei.
0: Ehhez ha csatlakozzak, ezt nem említette Blanka, de most a döntőben a litván lány ellen vívott, és én megnéztem, mikor megtudtam, hogy vele fog vinni, hogy az elmúlt asszók az Európai Bajnokságon is itt milyen arányban és ki nyert. Ott vívtak, 5 asszót vívtak összesen, abból 4 egyre a litván lány nyert, és így álltak föl az 1 perces egyenes kieséssel szakaszba, és ott a Blanka nyert. Tehát, hogy ilyen értelemben ő mumus, mert alapvetően, ha visszanézek az időben, akkor általában ő szokott nyerni, ritkán nyer a Blanka ellene, de hogy ez pont nem erről szól, hogy mumus, nem mumus, az 1 perc 5 tus, az a jobb vívónak is okozhat egy olyan lelki nyomást, hogy ő neki nyerni kell, ő veszíthet itt. Most ez a litván nem annyira jó vívó, de neki egy mumus volt, és ilyen értelemben jól kezelte.
1: De ezt tudtad fejben, hogy ő rossz a statisztikád?
2: Persze, azért azt érzi az ember, még hogyha nem is írogatja le magának, hogy na, akkor ez a statisztikám, de érzi, hogy ki az, aki ellen mondjuk kevesebbszer tudja érvényesíteni az akaratát, de de ezt igyekszem ilyenkor félretenni egyébként.
1: Ákos, ilyenkor nem mondod azt neki, hogy tehát nem idézed föl neki, hogy tudod, hogy neki szokták kapni, nyilván butaság, amit mondok, de mit mondasz ilyenkor, amikor tudod, hogy ilyen nagy ellenfele?
0: Azt beszéltük meg bankával, hogy nem akarja tudni, hogy kivel vív.
1: Igen.
0: Nem is elemezünk ki senkit, hanem ott a pást, mikor hívják föl őket, akkor fogja megtudni, az neki meglepetés legyen. Ezt csináltuk az elődöntőben is, ott is bejött. Ezt csináltuk a döntőben is. Annyi, hogy ő akkor is rögtön összerakja magának a kockát, hogy mit kell csinálnia. Én persze ott kint a lelátón, akivel beszélgettem, ott mondtam, hogy mi a statisztika, nem annyira örülök ennek a dolognak, de hát ugye ez van, majd megoldja, meg is oldotta. De még érdekesség azért ennél az asszonál, visszatérve arra, hogy hogyan menedzsel Blanka a bizonyos szituációkat, és hogy fejlődik, és hogy tanul. Az Európa Bajnokságon történt mondjuk negatív rossz érzése a vívó eredmény következtében. Itt is történt egy bírói hiba, nem kicsi, és a litván kiegyenlített, pedig ott a Blanka már letette a kezét, megállt, mert a zsűri azt mondta, hogy állj. És ezután, jóval ezután, mikor a Blanka letette a kezét, akkor szúrta őt meg, hát kb. 3 ütemmel később, mint hogy a állj elhangzott, és ment a vita, kívülről is kiabáltunk be, hogy Blanka kiállt magáért, ami azért nem jellemző. Ennek ére a zsűri megítélte, az oldalzsűrik hatható segítségével, aki gyakorlatilag minden nézte, csak nem a versenyt, és ez nem vicc, hanem ez tényleg így történt.
1: Hát én csak nézek nagyokat itt, amiket mondasz, hogy nem nézik a versenyt?
0: Hát most mindjárt mondok egy másik példát, hogy miért, és akkor itt a Blanka kiállt magáért, harcolt, megítélték, hogy mégis tus, egyenlő, visszaállt, és akkor onnan nyert. Vagy a következő asszóban ugyanez a zsűri, vívott a svájci lány pont az egyiptomi Faridával, hát kb. Már majdnem lejött az emelvényről is a svájci lány, onnan szúrta meg az egyiptomi lányt, és az oldalpás bírók azok megítélték, hogy ez még páston volt. De az olyan szinten mellette volt már, hogy azt már mondom, már leesett a emelt pástról.
1: Guzi Blanka világbajnok öttusázóval és felkészítőjével, edzőjével, menedzserével, Kállai Ákossal. Hát már túl vagyunk a víváson, és akkor jön ez a bizonyos akadály, pálya. Hát ezt én nehezen tudom kívülállóként megemészteni, hogy nincs lovaglás. Már erről beszélgettünk korábban, hogy alkalmazkodni kell. Ákos is említette, hogy például az egyiptomi lány ugye már úgymond ebbe született bele, tehát neki nem a lovaglás volt az egyik főszáma. Ez most hogy sikerült neked?
2: Nagyon elégedett voltam a döntőbeli teljesítményemmel, mert harmadik eredményt mentem összetettben, vagy az ócérpályán a mezőnyből, és nem is csak ezért örülök, mert ugye ez máshoz viszonyított az eredmény, hanem azért is, mert 3 másodperccel jobbat mentem ugyanazon a pályán, mint az elődöntőben, és gyakorlatilag sikerült minden egyes elemen azt a technikát végigcsinálni, ami most jelen pillanatban a csúcs nálam, úgyhogy tét helyzetben ezeket azért nem mindig könnyű végrehajtani, de nagyon örülök neki, hogy sikerült.
1: De mondtad a múltkor, hogy volt már valami fantasztikus jó időd, ami a legjobb volt, az annak a közelében voltál?
2: Nehéz összehasonlítani, mert ezek azért nem mindig azonos pályák, ugye az ötös, illetve a hetes elemet sorsolják a verseny előtt, és ami most volt kombináció, az nem a legeslegyorsabb pálya lehetőség. Sőt, egyébként amiatt az ötösre sorsoltak, szinte egész évben az volt a döntőkben, elődöntőkben, döntőkben. Ezt nem annyira szeretem.
1: Nem volt annyira jó neked akkor, nem a kézenfekvő volt.
2: Nem mondom egyébként, hogy rossz, de például ez eszi legjobban a vállamat, így ezt sajnos nem tudom annyiszor gyakorolni, amennyire szeretném, mert ha egy hajszányival többet dolgozom rajta, akkor utána van, hogy heteket kell kihagynom, vagy 10 napot kell kihagynom, hogy újra edzeni tudjak, mert megfájdul a vállam.
1: Már említettétek többször ezt a váll problémát, ez mit takar körülbelül, mitől van ez?
2: Hát igazából egy nyáktűmő gyulladást tud kiújulni ilyenkor a vállamban, illetve korlátozottabb sokkal a bal kezem, bal karomnak a mozgástartománya, mint a jobbnak, és azért ez fejben is néha megakadályoz, hogy tudom, hogy mik azok a mozdulatok, amik ezt előidézik jobban.
1: De nem kell ezt műteni, vagy valami hasonló dolgot csinálni vele?
2: Nem, de folyamatos gyógytornával egyébként viszonylag szépen kontrollálva lehet tartani.
1: Akkor ússzunk tovább. Jön az úszás. Ott ugye megint az emlik fel, hogy az úszásban ott talán ott is olyan kicsi különbségek vannak, nem?
2: Így van, ugye nekünk januárban bejelentve, hogy 200 méter helyett most már 100 méteres úszás lesz, és kicsit meg is ijedtünk, mert nem tudtuk, hogy mit várhatunk ettől a változtatástól. Egészen jól sikerült alkalmazkodni hozzá, és egyébként nagyon megszerettem ezt a rövidebb távot is. Viszont azért volt némi hiányérzetem a világbajnokságon, mert én erre a versenyre, mint főversenyre szerettem volna kitűzni magamnak azt, hogy 59, legalábbis egy percen belül úszom le a 100 métert, és sajnos ez nem jött össze, úgyhogy van némi hiányérzet bennem, de azért elégedetlen nem vagyok.
1: Ugye azért érzékelem, hogy mit jelent ez, amit akkor mondták, hogy ilyen maximalista vagy, mert még ilyenkor is találsz kifogásokat, hogy mi nem jött össze, de valószínűleg ez kell ahhoz, hogy mondjuk az olimpián is remekül szerepelj. Hát megmondom őszintén, vasárnap délelőtt az volt a családi program, hogy bekapcsoltam a tévét, és minő tényleg nem jutott így hirtelen eszembe, jött az öttusa. Hát ott ragadt az egész család, és hát nagyon-nagyon szurkoltunk neked, ott a végén már kiabáltunk, örültünk, de hát azért nem volt ez egy egyszerű menet ott a végén. Elég nagy hátránnyal indultál el. Volt benned bizodalom, vagy úgy voltál vele, hogy hozod a legjobbadat, lesz, ami lesz?
2: Így van, 34 másodperccel indultam később a kombinált számban az élenálló egyiptomi versenyző után, és papíron tudtam, hogy az elődöntő, illetve a selejtező alapján nekem bőven-bőven meg kell tudnom fogni, viszont azért 34 másodperc, amikor az ember ott szembesül vele, az nem egy röpke kis kevés másodperc, és az biztos, hogy az első két-három körön az ember nem fogja tudni ezt még ledolgozni. Ilyenkor azért nem szabad pánikba esni, hogy na, akkor ez nem sikerül, de fura érzés, hogy így világbajnokként is azt érzem, hogy egy világbajnok is fog kételyekkel, szorongással, félelemmel találkozni egy-egy verseny alatt, viszont az a nem mindegy, hogy hogyan reagál ezekre a váratlan szituációkra, és én azért vagyok nagyon büszke rá, mert ezekre nagyon-nagyon jól tudtam most reagálni, és végig bíztam benne, hogy futáson is lövészeten csináljam azt, amit tudok. Annak ellenére, hogy lövészeten azért sokkal többet hibáztam, mint azért szerettem volna, de
1: ezek... Volt egy olyan lövészeted, amikor már letetted a fegyvert, mert azt hitted, hogy jó, úgy tűnt legalábbis, és utána akkor lőni kellett még egyet, nem is tudom, mert talán a harmadik körben, vagy negyedikben?
2: Igen, ez egy rossz szokásom, bevallom őszintén, ez az, amit szeretnék azért majd csiszolni itt az elkövetkezendő hónapokban, vagy években, mert több verseny is előfordult, főleg az utóbbi időben, hogy a negyedik lövés után azt hittem, hogy majd megvolt az ötödik, és már majdnem tovább mentem. Ilyenkor nagyon nehéz egyébként úgy visszaállni, hogy stabilan megtaláljam az állást, és ne hibázok a következő lövésnél, de ezek előre visznek, hogyha az ember tudja, hogy miben szeretne még javulni.
1: Ákos, te úgy gondoltad, hogy a 34 másodpercet le tudja Blanka dolgozni?
0: Hát első blikre én azt gondoltam, hogy ez könnyű lesz. Ugye látva a egyiptomi lányt, hogy a selejtezőben és az elődöntőben hogy futott, és hogy lőtt. Nagyon sokat szenvedett, mert az edzésen azt is szoktuk ott nézni, hogy mások mit csinálnak, és nagyon-nagyon szenvedett a lövészettel. Mint kiderült, volt valami probléma a pisztolyával, ezért kölcsönfegyverrel edzett, és kölcsönfegyverrel versenyzett, és hát sokat javult a lövészettel a döntőben, az elődöntőhöz képest, ugye ott már nem kiesett, nem sokon múlott, hogy lefussák a végén, és én éppen ezért azt gondoltam, hogy ez sima ügy. De a második futókörön, úgyhogy viszonylag jól lőtt a lány, ott egy picit meginoktam ebben, de ugyanakkor néztem a különbséget, hogy fogy az előnye az éptoni lánynak, és akkor ott a magyar srácoknak mondtam is, hogy ez azért meg lesz, mert azért egy kör alatt 9 másodpercet hozni, aztán megint 8-at, azért az nagyon sok, és ugye itt inkább az utolsó két kör az, ahol nagyon sokat lehet adni a másodnak, akik elfogynak a verseny közben. És ugye ő nem annyira jó futólány, viszont öttusában meg nagyon erős versenyző, és az volt a csavar benne, hogy megviccelte a Blankát, hívjuk így, nagyon taktikusan, vagy nagyon éretten versenyezve, amikor a Blanka utolértés megelőzte, a lány váltott egyet, visszaelőzött, igen. És ami a csavar volt benne, hogy azonnal vissza is lassított.
1: Igen.
0: És ez a Blankát úgy megfogta, hirtelen vissza elvesztette az ütemét, a ritmusát.
1: Ott volt is egy olyan dolog, hogy nem tudtuk, mintha ráléptél volna ott valamire, vagy ő zavart meg ennyire, hogy egy kicsit így megbotlottál.
2: Igen, próbáltam arra figyelni, hogy nehogy összeakadjon a lábunk. Kerestem azt az ívet, hogy hol tudok esetleg kivágni előtte is, és akkor visszaelőzni, mert nekem az egy kicsit lassabb ritmus volt, amit ott elkezdett utána diktálni. Ráadásul pont egy kanyar előtt volt, úgyhogy nagyon rossz ritmusba jött az ki, de hál' Isten nem volt ebből bukás, vagy nem volt láb összeakadás.
0: De ügyesen próbálta visszafogni Blankát és kizökkenteni a ritmusból, de jól kezelte, mert egyrészt utána, amikor már tudott előzni, akkor kielőzött, és a lőtéren ez nem zavarta őt meg, tehát ott már, sőt, én már előtte sem nagyon izgultam, már csak izgultam, mint ember, izgultam, mint társ, izgultam, mint edző, de tudtam, hogy meg lesz, csak végig kell csinálni, és az mindig olyan hosszú.
1: Igen, ez így van. A lövészetnél talán az utolsó előtti körnél ott már mosoly is volt rajtad, aztán futás közben is láttuk, hát akkor már biztosak voltunk benne, hogy megjelent, gondolom, ott már érezted.
2: Szoktam mosolyogni egyébként többször, hogyha beállok a lőállásba, már csak azért is, mert ilyenkor mindig jó egy kicsit megpihenni, hogyha nem esik jól annyira a futás. De ez így rajtam ragadt egyébként, hogy néha ez kicsit inkább ilyen vicsorra emlékeztető valami, néha pedig azért kivehető, hogy ez egy mosoly.
1: Volt annak a futásnak egy olyan pillanata, amikor egy kicsit úgy érezted, hogy butaszol vagy besavasodsz, hogy egy kicsit fáradsz, vagy ilyen nem volt, hanem végig úgy érezted, hogy minden rendben van?
2: Persze, az a jó, hogyha az ember érzi azt, mert akkor azt jelenti, hogy azért a komfortzónáját sikerült már átlépni. Illetve egyébként, megmondom őszintén, a lőállásban is éreztem azt, hogy picit megzavart az, hogy az egyiptomi lányt éreztem, hogy na akkor így oda-vissza veregetjük egymást esetleg a lőállásban is. De azért... még egyszer is mondtam, azért jó ilyeneket átélni, mert ezek valóban előre visznek, hogyha az ember ezekből tud tanulni, és én szeretek az ilyen momentumokból tanulni.
1: De ha jól állapítottam én meg, akkor neked jóval egyenletesebb volt a lövésed, mert az egyiptomi lánynak volt egy sorozata, amikor nagyon-nagyon nehezen tudott onnan eljönni. A lövészet dönt általában ilyenkor, vagy a futás? Tehát melyik a, mind a kettő fontos nyilván, de melyik, amelyik dönthet igazán?
0: Hát ez attól függ, hogy jó futók találkoznak, vagy egy gyengébb futóval találkozik egy jó futó, vagy éppen egy gyengébb képességű lövővel találkozik egy jó futó, vagy egy gyengébb futó.
1: Tehát egy lövővel, meg egy jó futóval, akkor nincs esélye, mint Blanka ellen.
0: Hát akkor nagyon nehéz. Egy gyengébb futónak nagyon nehéz fölvenni a verseny, mert ott extra jól kéne lőni. Most itt azért tudni kell, hogy egyrészt első helyet kell futni. A étőn lány egészében nem versenyzett, tehát azért... ehhez azért kell egy vissza kell rázódni a versenyzésbe, le a kalappa előtte, hogy így első versenyére milyen jól összerakta saját magát fejben is, meg fizikálisan is. Ugyanakkor egy olyan versenyzővel, aki ebben erős, azzal szemben ez nagyon kevés. Tehát, hogy 34 másodperc az tényleg kevés ilyenkor.
1: Amikor beértél a célba, ugye ott nyilatkozni kellett angolul, magyarul, elmondtad, hogy kinek ajánlod a díjadat, ugye szerelmemnek, Ákosnak, ez talán még nem hangzott így a versenyen, ugye?
2: Nem, és egyébként bevallom őszintén, hogy már egy jó ideje ugye a fejemben volt, hogy már nem tudom én, nagymamámtól kezdve a lovamigát nagyon sok embernek vagy állatnak ajánlottam a versenyemet, de Ákosnak egy...
1: Sorba kellett állni, Ákos.
2: De Ákosnak egy különlegeset szerettem volna szánni, és biztos voltam benne, hogy lesz még itt az utamon olyan különleges, amit majd neki tudok ajánlani, úgyhogy amikor ez sikerült, akkor igazából nem is kellett gondolkodnom, hogy ez most az övé lesz.
1: De azért ott a dobogón, amikor jött a himnusz, akkor ott úgy kiszakadt belőle sok minden.
2: Ott ki. Amikor bejártam a célban, egyébként ott volt egy kis üresség bennem. Én inkább úgy mondanám, hogy sokkos állapotba kerültem, úgy nagyon nehéz volt azt úgy realizálni, hogy amire az ember mondjuk éveken át álmodozik, vagy úgy gondol rá, hogy hú, ez milyen nagy cél, az úgy, mintha egy csettintés ott sikerült volna egyik másodpercről a másikra. Jó, tudom, hosszabb volt, de érzésre az volt. És amikor a dobogóra szújtottak, akkor tudtam, hogy na, ez himnusszal fog járni, még párosulni, és azért engem nagyon-nagyon meg tud hatni, vagy érinteni, amikor szól a magyar himnusz, és azt hittem, hogy végig fogom tudni teljesen énekelni, de elöntöttek a könnyek.
1: muszáj szóba hoznom, de ha azt mondjátok, nem akartok erről beszélni, akkor természetesen nem, hogy azért egyfajta, az eredmény mellett egyfajta elégtétel is volt ez, mert azért titeket támadtak éppen a kapcsolatotok miatt itt a sportágban. Hogy ez egy ilyen visszaigazolás is volt, hogy na lám.
0: Nem, egészen azzal támadtak, hogy kapcsolatban vagyunk, amikor nem voltunk, aztán kapcsolatban lettünk, és akkor már nem támadtak, és én értem, hogy nekem nincs visszaigazolás, vagy elégtétel, mert semmivel nem vettünk revanst, tehát hogy én ezt nem érzem ennek.
1: De bebizonyosodott, hogy ti így is jól tudtok együtt dolgozni.
0: Ez így igaz.
2: Így van, én sem elégtételnek éreztem inkább annak, hogy ez nekünk is egy nagyon jó érzés, hogy érezzük, hogy milyen jól működünk, és mennyire tényleg hatékony ez, de az, hogy eredmények formájában is kijött, ez még különlegesebbé teszi.
1: Most lesz egy kis pihenő, mentek nyaralni? Hogyan telik majd itt a szeptember?
0: Itt még megy a harc közöttünk, mert én hosszabb pihenőt szeretnék neki adni, mert ez az ötusa, ez rendkívül módon eszi a testet. Nem véletlenül fáj a válla, fáj a lába, több helyen a bokája, a lábfeje, a csípője is fáj.
1: Most mindent felsoroltál, aztán nincs olyan, ami nem fáj.
2: Igen, a szíve az nem fáj.
0: Mentálisan erős, ezért bírta ki az egész évet, de hogy ezt vissza kell tölteni, regenerálni kell, jön egy következő időszak, egy keményebb időszak, jön kvalifikáció kezdődik, és éppen ezért ilyen egy jó másfél hónap pihenőt szeretnék neki adni. Mindeközben évközben is folyamatosan egyre többször kap ilyen kisebb szüneteket, 2-3 napokat versenyek után is, de ez az arra elég, hogy visszálljon a sorba, a csatasorba, de most viszont vissza is kell tölteni magát, úgyhogy ebben még megy a
1: Panka, te mit szeretnél?
0: A csata közöttünk.
2: Én kicsit hosszúnak tartom ezt a másfél hónapot, de nem mondom, hogy elzárkózom mindentől, mert nagyon megbízom egyébként bennük szakmailag is, viszont az biztos, hogy nem egy ilyen egész nap egy napágyon heverészűs pihenés lesz.
1: Hol lesz ez a napágyazás?
2: Igazából pénteken fogok indulni a Berlinbe a kosárlabda világbajnokságra. Szurkolni megyek oda a lányoknak, és egyedül fogok menni, úgyhogy ez szerintem kicsit egy ilyen belső utazás is lesz nekem, hogy feldolgozzam a világbajnokság, illetve az egész szezonnak a történéseit. Utána pedig egyébként lesz egy közös hajós utunk majd Ákossal.
1: Hát akkor ez jó szórakozás, de hát azért tekintsünk egy picit előre, mert ugye vészesen közeledik 2028, lehet már ti ilyen szemmel gondolkodtok?
2: Én abszolút 24 óta úgy gondolkodom, hogy nem sokára itt a 28, és nagyon-nagyon durva belegondolni az, hogy januártól gyakorlatilag megkezdjük az olimpiai kvalifikációt, miközben tényleg nem olyan régen volt még Párizs, és bár hatalmas eredmény ez a világbajnoki cím, és nyilván nagyon kedves a szívemnek, én úgy tekintek erre, mint egy állomásra, mint ugye ezt említettem az év során többször is az eredmények után, és vannak azért még nagy céljaim, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jó kis motivációt ad nekem a folytatásra is, és azok, hogy nem sikerült ugye a lövészetem, nem sikerült ugye az úszásom, ezek mind éhessé tesznek a jövő szezonra is, hogy igen, van még hova fejlődni, mert ez nem a csúcs.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Először jó pihenést kívánok, aztán egy jó fölkészülést az olimpiára. Reméljük az olimpia után is tudunk erről beszélgetni. De hát már lassan azért kezd el azt felidézni magadból, hogy majd ott esetleg a dobogó tetején mit üzensz Ákosnak.
2: Legyen így.
1: Köszönjük szépen. Guzi Blanka és Kálai Ákos volt a vendégünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!